0: különböző könyvásárok, ahol esetleg ajánlotta valaki, már korábban is a kiadó látókörébe volt a szerző. Vannak olyan objektív szerkesztői szempontok és megérzések, amelyek egy új szerző és egy új kézirat esetében iránymutatóak lehetnek?
1: Úgy került a birtokunkba, hogy ez általában történni szokott, ahogy más kiadók, így az korábbi kiadó esetében is. Ugye járunk, hogy említette, nemzetközi könyvfesztiválokra, kapcsolatban vagyunk irodalmi ügynökségekkel, külföldi kiadókkal, és van egy kollégánk, aki monitorozza a piacot, figyeli folyamatosan az új megjelenéseket és trendeket. Így került a látókörünkbe a Nélio Biderman könyve is, amilyen előzetes hírek voltak Európában, aztán később több helyen is ugye a nemzetközi siker, az, hogy hány nyelvre adták el a fordítási jogokat, eleve az, hogy az egésznek van egy ilyen magyar kapcsolódása, ez mind olyan dolog volt, ami meggyőzött minket, hogy ez a magyar piacon, illetve az korábbi kiadó portfóliójába is nagyon jól illeszkedő könyv lenne. Szeretik a magyar olvasók, illetve valóban az érdeklődésüket ad számot a kiadvány. Ezek az objektív szerkesztői szempontok, amit említettek, igazából egy új szerző esetében pontosan, mivel ezek objektív szerkesztői szempontok, ez nem jelent újdonságot. Az lehet érdekesség, amit még ugye egy könyvből nem feltétlenül látunk, hogy milyen olyan szubjektív vagy egyéni stílusbeli sajátosságok vannak, amikre egy későbbi könyvek esetében szerkesztési elvként akár figyelni kell, hogy példát említsek. A Lázárban több helyen is találunk jelöletlen idézeteket, úgynevezett ilyen vendégszövegeket vagy intertextusokat, például a Proust regényeiből. És nem tudjuk, hogy ez most egy ilyen kis posztmodernkedő stílus, vagy valóban ez egy olyan dolog, amit a szerző előszeretettel használ, és a következő és a jövőben, amelyen lesznek új kiadványa, vagy új könyvei, akkor erre figyelni kell, hogy bizony itt lehetnek ilyen beágyazott dolgok, amiket ő nem jelöl külön lábjegyzetbe, vagy még akár idézőjellel se, de használja előszeretettel ezt a stílus elemet, vagy narratív technológiai megoldást.
0: Fodor Zsuzsa bravúros fordításának köszönhetően teljesen átélhető, élvezhető az az egyedi hang és atmoszféra, ami a Lázárt jellemzi. A jelenetek, a könyv szerkezetének, felépítésének, filmszerűsége mennyire teszi fogyaszthatóbbá a történet befogadását, úgy általánosságban az olvasást, vagy ez szubjektív és olvasótól függ, hogy egy írott szöveg esetében, egy regény esetében ma már a figyelem megragadása és megtartása érdekében kiemelt jelentőséggel kell-e bírjon a vizualitás, a szuggesztív képszerűség, vagy az erre való törekvés, főleg a közösségi médiához szokott és ahhoz a tempóhoz szokott nevelkedett korosztály számára.
1: Igazából a személyes véleményem az, hogy a prózai műnek semmilyen szinten nem kell vizualitásra törekednie, függetlenül a mai generációk tartalomfogyasztási szokásaitól. De azt mindenképpen látjuk, hogy maga a műfaj, ugye egy családregény, ami igaz, hogy nagy időt ível át, de mégiscsak egy lineáris szerkesztésű, ami mindenképpen segíti szerintem az olvasást, tehát hogy időben haladunk előre generációkon át. Rövid fejezetek vannak benne nagyobb időbeli ugrások, tehát ez is alkalmas arra, hogy így elvigye magával az olvasót. És az meg, hogy valóban érzünk egy ilyen erősebb, plasztikusabb megfogalmazásokat, vagy egy ilyen jelenetszerű fejezeteket vagy részeket, azt szerintem egész egyszerűen a szerző stílusára jellemző, akiről tudjuk, hogy egyrészt a Zürichi Egyetemen film és irodalom szakon tanul most éppen, tehát hogy a film forgatókönyv, mint olyan, az nem idegen tőle, illetve nyilván ő is az a generáció, aki már egy gyorsabb, abszolút audiovizuális ingerekhez szokott világban nőtt fel. Nem tudom, hogy ez mennyire segíti a mostani generációk olvasási szokásai, mennyire követelik ezt meg. A Lázár kifejezetten egy olvasmányos, jól olvasható, jól befogadható regény, én azt gondolom.
0: A könyv megfilmesítési jogait már meg is vásárolták. Mit tudhatunk a Lázár megfilmesítési szándékairól, terveiről?
1: Annyit tudunk, amennyi médiából tudható. Bizonyos Tom Tykwer rendező az, aki ezt a projektet viszi. Hát nem tudom, esetleg a Lé meg a Lola, vagy a Felhő Atlas című filmekből ismerhetjük az ő nevét. Jelenleg a forgatókönyvírás fázisa tart, ami csak érdekesség, hogy a szerző maga nem vesz részt ebben. Kifejezetten az volt a kérése, hogy ő ebben nem akar részt venni, mert nagyon kíváncsi, hogy mondjuk mások, vagy a forgatókönyvírók, vagy a film az hogyan értelmezi, mit domborít ki, mit hoz ki az egészből. Tehát ő nem akarta ezt a folyamatot befolyásolni. Amúgy hivatalos bemutatási dátum még nincs.
0: Azok a fajsúlyos karakterek, amik megjelennek a könyvben, azt gondolom, hogy színészként is hálás feladatot jelenthetnek majd, illetve hálás szerepeket.
1: Igen. Igen, abszolút, én is azt gondolom, eleve ugye a családnak a tagjai a szereplők, de már ugye az egyik fő karakter, ugye Lázár Lajos, ugye, aki a első oldalakon megtudjuk, hogy egy ilyen nagyon halvány bőrű, szinte vízszerű, áttetsző bőrű gyermek, hogy ez hogyan fog akár megjelenni. Nyilván mindenkinek van egy elképzelése, hogy néznek ki ezek a szereplők, mert ugye nagyon szerethető, meg nagyon átélhető szereplők, úgyhogy ez biztosan érdekes lesz majd a képi vagy a filmes megjelenítés.
0: A nemzetközi kritika is méltatja a könyvet folyamatosan. Daniel Kelman német író úgy fogalmazott, egyszerre realista és nyugtalanítóan álomszerű, de Thomas Mann, Kafkát és Márquezt is megemlítik, mint esetleges inspirációs forrás, hogy ezeknek a nagyszerű íróknak is tetten érhető a hatásuk a szövegben. Miben lát még hasonlóságokat az említett szerzők, azok művei, a könyv vagy a szerző stílusa között?
1: Ugye Thomas Mann-t szokás említeni, ami ugye műfajilag a családregény Udenbrookház kapcsán ugye egyértelmű párhuzam, pontosan a belső monológok vagy a belső világ ábrázolásánál felmerül még néha Virginia Woolf neve, és Márquez is, mint a mágikus realizmus. Bár én azt gondolom, hogy ez tudja csak a regény első részére igaz, és még akár egy ilyen Hoffmanni, vagy akár Poe-t is említik, egy ilyen gótikus hangulat, ugye Ódon várkastély, egy ilyen sötét erdő, ahol mendemondák vannak, hogy gyerekek, nem tudom, tűntek el, vagy vesztek el, és az egész kastélyt így körülvesz. Ugye a családi elfojtott titkok, ugye az őrület, ami több generáción végigvonul. De igazából én azt gondolom, hogy annyira sokrétű a regénynek a stílusa, annyi stílussal játszik, annyiféle elbeszélő mód, meg elbeszélői szemszög van a regényben, úgyhogy nyilvánvalóan egy fiatal író esetében vannak egyértelmű hatások, amik talán a Lázárnak az erényei, vagy azt lehet mondani, hogy egy fiatal író első regényénél, vagy első igazi nagy regényénél egy nagy dolog, hogy ezek a hatások, ezek nem egy ilyen epigonszerű, nem egy ilyen olyan hatások, amikor arról nem tudod szabadulni, hanem tudatos játék, tudatos kikacsintás a nagy elődökre. Ugye a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál vendége lesz többek között a szerző is. Pénteki napon, ez október 2-a, ott lesz egy kis felolvasás, lesz egy kerekasztal beszélgetés, és utána természetesen dedikális a szerző. Nyilván lehet majd kérdezni is tőle a beszélgetés után, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, találkozzon és akár dedikáltasson a szerzővel.
2: Kozma Andrást, a Szkolár kiadó felelős szerkesztőjét Fülöp Tamás kérdezte. Nélio Biedermannal, a Lázár című kötet szerzőjével tehát a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon lehet találkozni, október 2-án pénteken 15 órakor a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.

0: Esztergomi Keresztény Múzeum, Szombathelyi Modern Képtár, Kalocsai Érseki Kincstár. Csak néhány azon hazai közgyűjtemények közül, melyek bazsonyi arany munkáit őrzik. Bazsonyi festészetében a magyar múlt történelmi eseményei és a Biblia történetei a modern képalkotással kapcsolódnak össze. Különös látásmódú képi megfogalmazásai egyszerre szürreálisak, ugyanakkor a figuralitás sem áll tőle távol. Az 1928-ban Gyulajon született művész életét számos szenvedésteli esemény kísérte. Miután családját kulákká nyilvánították, el kellett hagynia a főiskolát, miközben édesapját és öccsét is bebörtönözték. Ez a fájdalom visszatérően jelenik meg alkotásaiban. Bazsonyi arany munkáiból számos kiállítás nyílt hazánkban és külföldön is, műveinek nagyobb részét még életében Tolna megyének ajándékozta. Képzőművészeti munkássága mellett figyelemre méltó költői tevékenysége is. Versei egy most nyíló időszaki kiállításon szintén helyet kaptak. A Török-bálinti Falu Múzeumban látható tárlaton Hubert Ildikó irodalomtörténésszel és a kurátor Tüskés Anna művészettörténésszel beszélgettünk.
1: Nagyon régóta személyesen ismerem Aranyt, nagyon sok kiállítását nyitottam én meg. Azt gondolom, hogy feloldódás az nem volt olyan egyszerű, nem könnyen oldódó valaki volt. Mindenki, aki eljárt a kiállítására, tudta, hogy ő valamikor apácának készült. De jött a rendszerváltás, és utána meg hát nagy nehezen ugye bekerült a képzőművészeti egyetemre. A nagy nehézség az nem a tehetségéről mondom, hanem hogy kulákká nyilvánították. Harmadéves volt, amikor elbocsájtották az egyetemről, és ott állt állás nélkül.
0: Politikai okok miatt?
1: Politikai okok. Még ami érdekesség az, hogy az édesapját, aki egy nagyon okos parasztember volt, Gyulajon, a falu bírójává választották meg akkor, amikor a kisgazdapárt elkezdett működni. Őt is, és a testvére a csillagbörtönbe került Szegeden, ő meg egy másik börtönbe. Tehát ezzel a háttérrel nagyon nehéz indulás volt, és nem is lehet csodálkozni, hogy egész életében nagyon nehezen nyílt meg arany. Egyedül a festészet, költészet volt számára a beszéd. A kritikák, pártállami kritikák, azok meg nem bántak vele szépen. Tehát nehéz volt neki elviselni az életet, magát.
0: Ugye őt talán elsőrendűen festőművészként tartjuk számon, és csak másodszorban szoktunk a verseiről beszélni. Hogyan egészíti ki Bazsonyi Arany munkásságát az, hogy ő versekben is ki tudta fejezni a gondolatait?
1: Nagyon nagy lehetőség, hogy Pap Nikolett, aki a Falu Múzeumnak a vezetője, nagyon megszerette a verseit. Különben nehéz versei vannak, nehéz megérteni a verseit első olvasatra. Én arra emlékszem, hogy Aranynak erről a tevékenységéről körülbelül úgy 15 év után tudtam meg a férjétől, Becsési Sándor festőművésztől, hogy ő verseket is ír. Haláláig verset írt, nem így szépen kötetecskébe, hanem kis cetlikre, akármire is, nagy zsákokba, a szeméttel együtt. Az utolsó pillanatban lettek ezek megmentve, ezek a versek, és így került kiadásra Balatoni Teréz által, aki szintén a baráti körnek egy fontos tagja volt. Ha a verseit olvassuk, akkor mindig valami lelki mély szenvedést és az Isten hit, Isten felé törekvés útját akarta úgy megírni, ahogy megfestette. Tehát ezért érdekes az, hogy Arany látomásos, de nem nonfiguratív festő volt, és ahogy a szavakkal küzdött, hogy kifejezzék azokat a bánatokat, amik egész életébe kinozták, azok a szavak szintjéből a képírásba is átmenjenek. Ő használta mindig ezt a szót, hogy ő képíró. Aki megáll a festményei vagy a verseit forgatja, az biztos, hogy meg tud rendülni.
0: Hogyan állt össze ennek a kiállításnak a tartalma? Milyen szempontok alapján válogatott a művekből Tüskés Anna?
2: Három különböző technikával készültek a művek. Láthatunk a kiállításon olajfestményeket, láthatunk torrajzokat, tuspácrajzokat, illetve két sokszorosított grafikát. Az volt a kiállítás célja, hogy a versek mellett képzőművészeti munkásságának is minden ágát megmutassa ebben a térben. Körülbelül olyan 20 művet lehet itt most megtekinteni a kiállításon.
0: Mi volt az a vezérlő elv, ami mentén eldőlt, hogy mely alkotások kerüljenek a kiállításba?
2: Szerettük volna minden tematikai rétegét megmutatni a munkásságnak. Bazsony Arany munkásságában nagyon fontos téma például a női lét, a női sorsnak a bemutatása. Nagyon gyakran szerepel nála a szülőfaluja Gyulaj, illetve a választott új megteremtett otthon Dömsödnek a képei. Ezen kívül még az út, a vándorlás, illetve a Bibliával, illetve szentekkel kapcsolatos tematikájú műveket láthatnak még itt. A grafikai munkássága az 1980 körül lett nagyon intenzív, és egészen a haláláig, tehát hogy körülbelül egy 30 éven keresztül önálló művészeti ágról beszélhetünk. Tehát ezek a grafikák már ekkoriban nem előkészítő vázlatok voltak a festményekhez, hanem önálló művek, és sorozatokat is készített. Az egyik ilyen a naptársorozat, amiből itt látunk képeket az egyházi évnek, illetve a szentekhez kapcsolódó ünnepeknek a saját magán átszűrt ábrázolásai, tehát ezek nem Bibliához vagy szentek életéhez készült illusztrációk, hanem a saját életén átszűrt ábrázolások. És ugye a 80-as években már elkezdte elveszteni a szüleit, tanárait, ezeket is mind megörökítette, de ugyanúgy a születésnapokat, névnapokat, ezeket is megörökítette a művein. Tehát a női létnek a gyermekkor, ifjúkor, házasság és a különböző veszteségek azok, amik itt megjelennek. Amit még érdemes kiemelni, itt elég sok tájképet látunk, dömsödi tájképeket, gyulai tájképeket. Ezek egyrészt évszakhoz kapcsolódnak, másrészt pedig a tájban megjelenő emlékeket láthatjuk, ragadhatjuk meg, és nagyon élénk, gyönyörű színvilága van, tehát, hogy ezek így izzanak a falakon ezek a képek.
0: Valahol nagyon személyes az ő művészete, akkor is, amikor látszólag egy tájkép az, amit megmutat. Nem tudom, hogy mennyire ért egyet ezzel.
2: Nagyon egyetértek, ugye itt olyan képeket látunk, mint virágzás, egy fiatal nő ül az ablak mellett, és az ablakon kívül látszanak a gyönyörű fehér virágok, ugye az ifjúkor, ifjú hölgynek a képe. Aztán van itt olyan, hogy holdfogyatkozás. Képen a dombos táj húzódik előttünk, bal oldalon két ablak áll egymás mellett, és jobb oldalt fönt pedig maga a holdfogyatkozás látszik. De hogy itt mindig azért van valamilyen emberi, figurális motívum. Aztán van olyan kép itt, hogy a vándor, maga az út, a vándorlás, a ciklikusság nagyon fontos Bazsony Arany munkásságában. Itt a vándoron az emberi figura, igaz, hogy kitölti a kép bal felé, de hogy a tájnak szerves részévé válik. Hogy a maga a néző is, ugye az életünk során vándorlunk, utat járunk be, és aztán van még a Búcsújárok című kép, amin ugyancsak ez a tájban való mozgás jelenik meg, de a figurák azért nem olyan nagyon részletezettek, hogy konkrét embereket kellene ott felfedeznünk, hanem maga ez a cselekmény, a valahová tartás, a valahonnan elbúcsúzásnak a mozgása látható ezeken a képeken.
0: Mennyire tekinthető szakrálisnak az ő művészete?
1: Nagyon érdekes, mert van egy állandó jelzője sok-sok képének, akár grafika, akár festmény, az utolsó ölelés, utolsó búcsú. Az úton, amikor megyünk, haladunk tudatosan Isten felé, akkor végig gondolta minden, ahogy Anna mondta, a saját élettörténetét szőtte bele. És nagyon erősek ezek a képek, pontosan azért, mert nem szokványosak. Bibliai témája van rengeteg. Néha nagyon sűrítve vannak maguk az események egy képmezőn, grafikáiban különösen gyönyörűek a könycseppek, vagy a vízcseppek, gyönyörűek.
0: hogyha a szakralitás szót használjuk, akkor nagyon sokszor az a bennünk élő kép, hogy az egy szentet kell, hogy ábrázoljon, vagy valamilyen kimondottan az egyházhoz kapcsolódó tárgyat, amiben egyértelműen tükröződik a szakralitás. De hogyan jelenik meg ez Bazsonyi Aranynál?
2: Valójában az, hogy Bazsonyi Arany művészetének egyik legnehezebben megközelíthető rétege a vallásos tematika. A bibliai témáknál a tulajdonképpen lelki állapot rajzok. A Biblia hősei sokszor olyan emberek, akik döntés, vesztesség, bűn, remény, várakozás vagy feloldozás helyzetében állnak, és ezeket a helyzeteket jeleníti meg Bazsonyi Arany. Keresztény történeteket saját korára, saját tapasztalataira és saját erkölcsi világára vonatkoztatja. Ezért olyan kevéssé bibliai képeskönyvszerűek ezek a grafikák. Nincsenek gondosan rekonstruált ruhák, épületek, tájak, tehát ne várjuk azt, hogy antik görög-római ruhákat lássunk ezeken a képeken. Bazsonyit nem az érdekli, hogyan nézhetett ki egy történet 2000 évvel ezelőtt, az érdekli, hogy mit jelent most.
0: Egyébként, amikor elkezdett foglalkozni Bazsonyi Arany munkásságával, mert ugye elég komoly kutató munka áll Tüskés Anna mögött ezen a téren, akkor mi volt az, ami megfogta?
2: Körülbelül 1600 grafika került különböző közgyűjteményekbe, ezeket én mind áttekintettem, katalógust készítettem. 2022-ben megjelent könyvben azt hiszem egy talán 600 darabos válogatást közöltem, és főként az Esztergomi Keresztény Múzeum, illetve a Szekszárdi Fosinszki Mór Múzeum anyagából válogattam nagyméretű reprodukciókat. Nagyon sokrétű az ő grafikai munkássága, tehát itt csak egy-egy tematikát emeltem ki, de ugyanakkor beszélhetünk az irodalmi vonatkozású illusztrációiról. A 80-as, 90-es években elég sok költőíró barátja könyvéhez készített illusztrációkat.
0: Talán Tamás Menyhért az, akinek a legtöbb illusztráció készítette.
2: És nem csak kortárs költőkírók műveihez készített illusztrációkat, hanem Dömsöthöz kötődő Petőfi Sándor három verséhez is készített illusztrációkat, illetve az utolsó évtizedben Vörös Marti Sándor verseihez. Dömsödön telepedtek le az 50-es évek végén, a Ráckevei Dunaág melletti Dömsödön vásároltak meg egy telket, és a nyaranta tavasztól őszig ott éltek. És ugye Dömsödön Petőfi Sándor hosszabb ideig élt, ugye a szülei ott laktak 1846 május elejétől augusztus közepéig, és a költő nagyon gyakran meglátogatta őket, és három verset írt Dömsödön, és ezeket mind illusztrálta Bazsonyi Arany, tehát ilyen helyi vonatkozású műveket is készített. Ha még a szakrális műveihez visszatérhetünk, több templomban láthatjuk keresztútját, illetve pusztahencsei templomba készített az apszisba freskókat, a pünk Közsdöt ábrázolta, és itt látható keresztútja is. Úgyhogy ezek nagyon fontos vallásos munkái.
0: Őrizni a fényt. Ezzel a címmel nyílt tehát kiállítás Bazsonyi Arany képeiből és verseiből a Török-Bálinti Falu Múzeumban szeptember 12-én. A tárlat október 9-éig várja az érdeklődőket péntek, szombat és vasárnap délutánonként 14 órától. Az elmúlt percekben Hubert Ildikó irodalomtörténésszel és Tüskés Anna művészettörténésszel beszélgettünk.

0: A középkor világát kevés dolog idézi fel, olyan kézzel foghatóan, mint az egykor élt emberek által hátrahagyott épített és tárgyi örökség. Az Eltűnt épületek hírmondói című állandó kiállítás, illetve az ehhez kapcsolódó időszaki tárlat, ezek segítségével idézi fel Budapest középkori épített örökségét és szakrális tárgyi kultúráját. A bemutatott leleteken keresztül olyan templomok, kolostorok és más egyházi épületek története rajzolódik ki, amelyeknek ma már gyakran csak a régészeti nyomai maradtak fenn. Takács Ágoston régész, muzeológus, a középkori kőtár gyűjtemény vezetője, és Terei György régész, muzeológus, a középkori főosztály vezetője mesélt a középkori Buda, Pest és Óbuda nyomairól Fazekas György Vérnek.
1: Kiállítás nyílik meg a Budapesti Történeti Múzeumnak itt a budavári gótikus szobrok melletti folyosó szakaszán, amelynek a nagyobb és fajsúlyosabb, tömegében legalábbis mindenképpen fajsúlyosabb tárgyai nem is fognak majd innen elmozdulni. Ezek ismét a helyükre kerülő tárgyak, épületmaradványok. Méghozzá olyan épületmaradványok, amelyek a középkori Magyarországból maradtak meg nekünk itt Budapestnek a területén, és nem is gondolnánk egyrészt azt, hogy mennyi minden megmaradt,

0: Van, ami még jóval a múzeum alapítása előttről származik, mert például itt van mellettünk egy olyan faragvány, amit például Schmidt Miksa, ugye, aki a Kiscelli Múzeum, hogy úgy mondjam, alapítójaként is felfogható, tehát akinek a hagyatékából jött létre a Kiscelli Múzeum gyűjteménye, az ő gyűjteményéből került aztán ide a Vármúzeumba. Egy-két középkori faragvány, többek között ez a vörösmárvány dombormű. Ez mondjuk így a legkorábbiak között van, amiket így megtalálták, de gyakorlatilag hát az elmúlt 100-150 évből rengeteg lelet van, tehát amiket megtaláltak. Ugye itt a 19. század végén, 20. század elején, ahogy itt elkezdtek a budai várban intenzívebben építkezni, folyamatosan kerültek elő mindenféle faragványok, épületbontásokból, átalakításokból, és aztán a II. Világháború után kezdődtek aztán ugye szisztematikusabb ásatások, és akkor kezdtek aztán igen nagy mennyiségben előkerülni különböző faragványok, és aztán ezek közül igazából mi megpróbáltuk így a legreprezentatívabb darabokat bemutatni itt ezen a tárlaton. Az elgondolás az az volt, hogy Budapest középkori történetét itt teljesen átfogja, tehát ez azt jelenti, hogy a legkorábbi tárgyak azok a 11. századból származnak, a legkésőbbiek pedig a 16. század első feléből, tehát még itt a Mohácsi vész előtti utolsó évtizedekből kerültek elő, és hát a két időpont között pedig itt megtalálhatóak románkori, gótikus, késő gótikus és reneszánsz művek is.
1: Azért mondtam azt, hogy ugye az embernek egy kicsit fáj is a szíve, mert hogyha megpillantjuk, legalábbis nekem kedves korszakom a történelemben a középkor, ha rápillant az ember ezekre a tárgyakra, vagy ezekre a faragványokra, akkor mindig az az érzése, hogy ebbe valahogy nagyon beleadták minden tudásukat a mesteremberek, akik készítették, és nagyon izgalmas megfigyelni azt, hogy mennyire univerzális, vagy legalábbis az európai szinten nagyon korszerű és nagyon sok szempontból egy nyelvet beszélő volt a korabeli magyar kőfaragás is.
0: Igen, hát azt mondhatjuk, hogyha itt Budapesten nem is maradtak meg azok a középkori templomok vagy épületek, amelyeknek itt a faragványait láthatjuk, de hogyha elmegyünk Ausztriába, Németországba, vagy Olaszországba, vagy Franciaországba, akkor azért nagyon hasonló épületeket láthatunk, mint amelyek egykor itt Budán voltak. Nyilván kisebb-nagyobb különbségek lehettek, de azért elég hasonlóak voltak, tehát abszolút, ha így mondhatjuk, az európai élvonalhoz tartoztak itt a középkori budai kőfaragók is.
1: És önnek, hogyha mondjuk szeme elé kerül egy-egy ilyen tárgy, egy-egy ilyen faragvány, akkor szinte látja az egész épületet?
0: Hát jó volna, igen, de mondjuk egy-egy szerencsésebb szerkezetnél azért nyilván könnyebb elképzelni, hogy akkor ez mi volt mondjuk egy zárókőnél ott a boltozatot, vagy mondjuk egy ilyen oszloptartó kis figuránál, mint ami itt van a terem közepén is, ez egy ilyen kis fejetlen oroszlán, ugye ott is volt rajta egy oszlop, és akkor ez egy kapunak lehetett egy ilyen őrző oroszlánja, tehát ezekre vannak elég jó analógiák is, meg úgy könnyű elképzelni. De azért vannak olyan faragványok, amiknél az ugye az ember úgy csak vakarja a fejét, hogy ez mi lehetett, vagy hol lehetett. Nyilván ezeknél az a szerencsés, hogyha nem egy-egy töredéket nézünk, hanem mondjuk több összefüggő, vagy egy szerkezethez tartozó töredék is van, és akkor azért azokból nagyobb eséllyel meg lehet látni ugye az egészet, vagy az összefüggéseket. De természetesen mind a kettő fajtából azért vannak itt kiragadott darabok.
1: Én nekem talán az egyik kedvenc ilyen helyszínem a középkori megmaradt, vagy valamennyire látható emlékekből, az Óbuda, amit egyébként az emberek el is szoktak felejteni, hogyha Óbudán bemegy az ember egy-két, még akár panelházak közé is, akkor bizony egész felismerhető, nagyobb épület részek is megmaradtak. Olyan katedrálisaink sajnos Budapesten valóban, ahogy ön is mondta, nincsenek, mint mondjuk tőlünk nyugatabbra, ahol a történelemnek ilyen-olyan fordulatai talán jobban megkíméltek egyes épületeket, bár ott is vannak azért olyan épületek, amelyek csak romjaikban állnak, és még így is impozánsak. És azt hiszem, hogy talán a középkori épületeknél ez az egyik, ami sokszor meglepi az embereket, mert valahogy még mindig az a propaganda, hogy a középkor sötét volt, és akkor ott a középkorban aztán mindenki maximum egy ilyen kis kunyhóban húzta meg magát, és ennek megfelelően még az impozánsabbnak számító épületek sem voltak annyira szép, nagyok, meg annyira kidolgozottak, meg annyira díszítettek, meg annyira mesterségbeli tudással, ahogy már ezt is úgy mondtuk és beszéltük, minden szempontból a maximumon.
0: Igen, egy kicsit mi törekedtünk is erre itt a kiállításon, hogy ezt a szürke, vagy fehér, vagy ilyen szintelen középkort egy kicsit felül tudjuk írni. Ugye nagyon sok olyan töredék van, amin az eredeti festés is látható, itt vannak egy ilyen kis kedves töredékek, amin egy ilyen égbolt látszik, egy mosolygó napocskával, tehát hogy még erre is volt érkezésük, hogy akkor a napnak még arcot is festettek, vagy vannak olyan

0: olyan falképek, amik mondjuk egy reneszánsz főúri palotából kerültek elő, amik szintén mindenféle ábrázolások, mitológiai alakok, vagy éppen dekoratív festések látszanak. Tehát, hogy ezek nagyon színesek, és hát, hogyha mondhatjuk ezt, vidámak voltak néha számunkra, néha így, akik így hozzászoktunk ehhez a kő esztétikájához, szinte már túl színesek, vagy ilyen csicsásnak tűnőek, de valójában a középkorban ezeknek ez volt a természetes színük. Tehát nem, ők nem ismerték ezt az egyszerű kőszínű szobrokat, ők szépen kifestették ezeket.
1: Ami egyébként nem is csak a középkorra egyedül jellemző, hiszen az ókorban is festették az épületeket meg a szobrokat, de ha már az apró részletek kerültek sorba, akkor most beszéljünk egy kicsit a pop-up kiállításról, hiszen két tárló is ide került a faragványok közé, és ezekben viszont már apróbb tárgyakat figyelhetünk meg, amelyek azért is érdekesek, mert egyrészt nagyon személyesnek tűnnek, tehát nem ugye feltétlenül közösségi használatúak, bár lehet sok mindent közösen használni, még egy kisebb tárgyat is. Viszont mégiscsak valahol még egy közösségi mondjuk épületet azért tudjuk, hogy ki mindenki használhatott, ezeknél a tárgyaknál nem ismerjük feltétlenül a tulajdonosokat, és mégis van benne valami olyan érzésünk, hogy minthogyha a nagymamánk, vagy a dédmamánk, vagy az ük szüleink örökségét, ha nem is vesszük kézbe, de láthatjuk a tárlókban.
2: Igen, ez így is van.
1: Terei György.
2: Az volt a cél, hogy itt a nagyméretű köveknél, ahol ugye mindegyiknél, vagy legtöbbnél tudjuk pontosan, hogy melyik épülethez tartoztak, itt ezek egy kis személyes tárgyak, ahol ugye a személyt nem tudjuk megnevezni, de látszik az, hogy tulajdonképpen mindig az élet minden területét áthatja a vallásosság. Ebben a vitrínben több dolog is látható, tehát például látható egy kályhacsempe. A kályhacsempe mindig egy nagyon fontos a régész számára, mert túlmutat a tárgyon. Tehát mindig a kályhacsempe el akar mondani valamit, tehát akár csak egy ábrázolással, akár csak egy díszítéssel, de nagyon sok esetben egy történet szerepel rajta, vagy valamilyen címer. Ebben az esetben Szent György és a sárkány harcát látjuk. Nagyon sok kályhacsempén van szent ábrázolás. Itt évekkel ezelőtt volt egy szívmelengető középkor című kiállítás, azon több, a Kárpát-medencében több ilyen látható volt. Fontos ez, ebből egy példát hoztunk. De megint egy egyszerűbbnek tűnő tárgy, azok a rózsafűzérek. Itt már egy picit feszegetjük a régészet határát, ugye el kell azt mondani, hogy a régészet 1711-ig tart a Magyarországon, de mi azért a 18. századi sírakat is feltárjuk, és hát most itt nagyon szépen ott van egy olyan személyes tárgy, ami tulajdonképpen a mai napig is használatos, de ennek azért a régészeti feltárása nem egyszerű. Tehát az, amikor a kéztáján a csontok között a 60-70 darab gyöngyöt egyesével kell megtisztítani, ledokumentálni és utána felszedni, ezt most így a látogató azt nem látja.
1: Az ilyen tárgyaknak az elkészítése is kézügyességet igényel sokszor, és hát ezek szerint a feltárása is apró, nagyon finom motorikus készségeket is igényel. A régészetben az én számomra mindig az volt a lenyűgöző, hogy milyen különös az, hogy ahogy az ember talál meg dolgokat, úgy lesz egyre iciri-picirib az az eszköz, amit a kezében tart, amivel megpróbálja feltárni ezeket a dolgokat, és azt hiszem, hogy talán a múlthoz való hozzáállásunk is kezd egyre inkább ilyen lenni, hogy legalábbis a 20. század első felében még mindenképpen arra fókuszáltak, hogy mik voltak a nagy események, és mik voltak a nagy szereplők a történelemben. Addigra most már elkezdődött egy olyan narratíva, hogy azt akarjuk megtudni, hogy jó, de milyen volt az egyszerű kicsi embernek az élete, és egyre inkább menjünk a pici részletek felé, bár még mindig lehet nagy dolgokat találni, és nagy dolgokkal foglalkozni, és azt hiszem, hogy itt is izgalmas az, hogy míg a tárolókban is van egészen iciri-piciri tárgy is, ami tényleg alig nagyobb, mint az ujja az embernek, és mondjuk egy kályhacsempe, ami azért viszonylag nagyobb, és könnyebben elkapja az ember tekintetét, sőt, ha jól tudom, még akár az idő meghatározásban is sokszor tud segíteni. Szóval, hogy ezek a tárgyak is mennyire sokrétűek, mennyire szérteágazóak, és mégis közel hozzák a számunkra azt, hogy milyen volt egy ködösked délután.
2: A tárgyaknak egy része, ahogy az előbb is mondtam, sírokból kerülnek elő. Ezek így közelebb hozzák a tárgyat, az embert, ugye kereszt használata mai napig is van. Tehát mindig elmond valami pluszat. Van itt kiállítva olyan agancsból készült kereszt, ami ilyen kis poncolással, ilyen pont díszítéssel van ábrázolva. és egy árpádkori temetőben egy 6 éves kisgyereknek a nyaktájákon került elő, nagy valószínűséggel így temették el. De van olyan kereszt is, ezek már nagyobbak, meg körmeneti kereszt, ahol látszott a tárgy fontossága, van amelyik egész korán 12. századi lehetett, tehát Buda alapítása előtti, és egy késő középkori gödörből került elő, tehát sokáig használták. De ugyanezt mondható el egy ereklye tartó keresztnek a hátoldaláról, ami a 22. kerületből Csútról került elő, ott is egy ház betöltéséből, egy késő középkori ház betöltéséből került elő, de maga a kereszt az a 13. századi, tehát valamikor az 1230-as évekből Kijevből érkezhetett, és megtartották, fontosnak tartották, használták, nem dobták ki, tehát ez mind jelent. De van olyan tárgy is, itt is, ami megint túlmutat a tárgyiasságán, ez például a zarándok jelvény. Ugye a zarándok jelvényt azt, miután elzarándokoltak például Rómába, vagy Santiago de Compostelába, akkor ott a zarándok jelvényt megkapva azt a kalapjukra vagy a ruhájukra varták, és ezzel bizonyították, hogy ők ott voltak. Na most mit csinálunk egy 12-13. Századi falusi környezetben, az árpádkori Kána faluban, ahol egy gödörben előkerül egy a római Szentpéter és Pál bazilikából származó zarándok jelvény. Hát az egyik elgondolás az az, hogy egy zarándok, aki pont itt vándorolt, vagy ment át a falun, elvesztette. Ugye ennek ilyen 4 kis füle van, ma már csak egy volt, valószínűleg letörött és elvesztette, vagy pedig egy kánai lakos mehetett ki, jöhetett vissza, és utána elvesztette. Egyébként ennek a zarándok jelvény kutatásnak is nagyon-nagyon érdekes a menete, hiszen ez egy apró tárgy, ha töredékesen kerül elő, sok esetben nagyon nehéz felismerni, tehát ha felkutatjuk az ország régészeti raktárait, tehát sokkal többet találhatunk.
3: Takács Ágoston és Terei György régész muzeológusokkal Fazekas Gyöngyvér beszélgetett. A szakrális épületek mellett az egykori Óbudai királyi vár, a Nyéki vadászkastély és más jelentős reneszánsz épületek maradványait is bemutató Eltűnt épületek hírmondói című állandó kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vár Múzeumában kapott helyet. Ezt egészíti ki az Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódó kamaratárlat, amely október végéig látogatható.

Kedves hallgatóink, az Akvarell heti válogató műsora a végéhez ért. Technikai munkatársunk Bixa Levente, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Kubai Jenő, Változatok egy magyar témára című művét Szecsődi Ferenc és Kassai István adta elő.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra van. Pereg már a film. Mozgóképes rovatunk következik.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Gőbel Ágoston. Már csak néhány nap, és megérkezik a hazai mozikba az év egyik legjobban várt magyar filmje, a Mummy Blue. Hamarosan a film egyik szereplőjével, Hámori Ildikóval, és a producerrel, Petrovics Genovévával beszélgetünk. Tartsanak velünk! A művészet oktató Krisztina cukorbetegsége szövődményeként fokozatosan elveszíti látását, ami válságba sodorja nem csak saját, de a fia életét is. Máté, aki újdonsült apaként gyermeke születése után szembesül édesanyja Krisztina állapotával, erején felül próbál segíteni anyjának, élete lassan ketté szakad az egyre folytogatóbban ragaszkodó anyja és saját családja présében. Mindeközben Krisztina retteg attól, hogy egyedül marad a sötétben. Röviden összefoglalva, erről szól Mayer Bernadett Mummy Blue című filmje, melynek országos premierje október 8-án lesz, de a jövő héten már meg lehet tekinteni premier előtti vetítéseken. A film a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját nyerte, korábban a pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon is szerepelt, ahonnan 3 fő kategóriájú díjat is elhozott. Az indoklás szerint Mayer Bernadett bemutatkozó egészestés alkotása egy valószerű élethelyzetet boncolgat elképesztő színészi játékkal, kibeszéletlen, mégis őszintén és sohasem sziruposan áradó érzelmekkel. A film magyarországi premierje után kérdeztük az egyik főszerepet játszó Hámori Ildikót és a film producerét, Petrovics Genovévát. Érdemes talán arra felkészülni, hogy nem egy könnyed kikapcsolódás, de egy nagyon tartalmas másfél órát tölthet el az, aki beül rá a moziba. Mit gondol erről? Inkább megüli az ember lelkét, vagy azért valamilyen módon felemel?
5: Egészen biztos, hogy ráül a lélekre, mert olyan a téma és olyan a feldolgozása a témának. De egészen biztos, hogy üdít is, pozitív gondolatokat ébreszt bennünk. Pontosan azért, mert egy borzasztóan nehéz helyzetet próbálnak a szereplők valamilyen módon megoldani. És legalábbis mindenkiben benne van az akarat. A főszereplő nőbe, amit Fűr Anikó játszik csodálatosan szerintem, nekem nagyon-nagyon tetszett, a fia Bennett, a Vilmányi Bennett belőle is ez árad, hogy mindenki szeretné megoldani. És hát ez őrületesen nehéz dolog. Egyáltalában a másság, mint olyan, hogy az egyik ember nem olyan, mint a másik. És hogy ezt különösen, ha felnőtt korában éri, hogy ez milyen nagyon nehéz feldolgozni. És milyen nehéz ebben segíteni. Mert hogy én, aki a nagymamát vagy anyát játszom, én azt gondolom, ez egy rendkívül kemény asszony a filmben, és mégis azt gondolom, hogy ő is szeretné megoldani azon a módon, ahogyan ő viszonyul ehhez az egész történethez. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy felemelő történet, és gondolkodásra késztet. És az lenne nagyon jó, hogyha innen a néző hazamegy, és van otthon, vagy körülötte valami ilyen jellegű probléma, az talán segít neki megoldani. Mert azt hiszem, hogy ez a lényege a filmművészet, vagy egyáltalában a művészetnek, ez színházi előadásokkal is így van, hogy akkor van értelme, ha gondolkodásra készteti a nézőt, vagy tud neki segíteni, hogy azt megoldja.
4: Ahogy néztem a filmet, és a karakterét, aki valóban egy, talán mondhatni egy kemény édesanya, igen, talán egy ponton el is hangzik az a mondat, a lányának címezve, hogy egy nő sohasem veszítheti el a méltóságát, amikor van egy érzelmileg nagyon megterhelő jelenet. Az jutott eszembe, hogy néhány évvel ezelőtt talán pont egy fordított helyzet volt a Pilátus című filmben, ahol a lánya, György Anna játszotta a lányát, ő volt egy talán keményebb, karakánabb karakter, aki, és ez egy nagyon jó szó, tetszik nekem ez a kifejezés, hogy próbálja megoldani a maga módján a szeretet kapcsolatát az édesanyjával, de hogy nagyon nehezen megy. Itt is valami ilyesmit látunk.
5: Ez így igaz, hogy ez a szerep ugye pont az ellentéte. Hát az a film is erről szólt, hogy hogyan lehet szeretni. Ez mindenki életében nagyon fontos. És nem csak akkor, hogyha valami sarkított helyzet van, hanem a hétköznapokban is, hogy hogyan tudjuk azt sugározni, hogy én szeretlek téged. Mert ezek nem szavak, hogy szeretlek. A szeretlek az egy tett, hogy valamit teszek a másikért, még akkor is, ha esetleg nekem nehezemre esik, ha én nem úgy látom, de ha neked szükséged van rá, akkor megteszem. De hát ugye mindig kettőn áll a vásár, és kell egy befogadó, és kell egy adó, és hát ez a nehéz, hogy ez sikerül-e összhangba hozni. És a baj és a megoldhatatlan helyzet mindig akkor van, amikor nem tudnak találkozni ezek az irányok, ezek a reménybeli összekapcsolódások.
4: Kinek való film ez? Olyannak, aki kifejezetten ilyen hasonló élethelyzetben van? Vagy ez egy bárkinek való film bárkinek lehet?
5: Bárkinek. Hogy a másság az családban is előfordul, önmagammal is előfordul, mert ahogy a filmben is láttuk, önmagunknak a legnehezebb ezt feloldani. Hogy az ember szembesül egy olyan helyzettel, amiről nem tehet, és mégis ez történik. És mit csinálok ezzel a helyzettel? Rányomom-e a környezetemre? Csak tőlük várom-e a megoldást, vagy megpróbálok én is segíteni benne? És ez kortól független, mert ugye nem csak arról szól, hogy valaki elveszíti a látását, vagy a mozgását, hanem a lelkisebek és a lelki történések azok pontosan olyan fontosak, és ugyanolyan súllyal esnek alatba, mint a fizikaiak, és láthatóak. De hát a látás elvesztés az egy nagyon embert próbáló dolog.
4: Valakit? Mikor felkeltettük az érdeklődését most, kicsit bátorítania kéne, hogy érdemes erre a filmre beülni. Mit mondana neki nagyon röviden?
5: Hogy ha szeretsz sírva nevetni, akkor menj el és nézd meg.
4: Petrovics Genovévával beszélgetünk itt a Miskolci Színefest Nemzetközi Filmfesztiválon a Mami Blue című film bemutatója után. Neked mi volt a benyomásod producerként, aki folyamatosan a film körül forogsz, amikor először láttad egyben a produkciót? Mi volt az összbenyomásod?
6: Az volt az összbenyomásom, hogy érdemes volt ennyit dolgozni ezen a filmen. Ez egy elég hosszú folyamat eredménye, az, amit tegnap láttál a vásznon, illetve a nézők láthattak a vásznon. És azt gondoltam, hogy jól döntöttem, amikor ezt az időt, kellő időt meghagytuk az alkotóknak. Korábban a forgatókönyvfejlesztési időszakban is, majd nyilván a forgatásnál is, még voltak jelenetek, amikhez később visszatértünk, vagy pótforgattunk, illetve a vágás is egy eléggé hosszúra sikerült folyamat volt, de azt gondoltam, hogy ez mind kellett ahhoz, hogy a végeredmény ilyen tudjon lenni, amilyen lett.
4: Mi volt az, ami miatt ennyire hűségesen kitartott mindenki emellett a film mellett?
6: Azt hiszem a Bettinek a személyes kapcsolódása a történethez, illetve egészen pontosan ez azt jelenti, hogy ez a film, ez az ő személyes élettapasztalatát dolgozza fel. Neki az édesanyja cukorbeteg volt, aminek következtében elvesztette a látását. Ekkor a Betty tinédzser volt, és ez annyira természetesen annyira nagy hatással volt rá, hogy az első játékfilmet ebből az élményből akarta elkészíteni, és valahol mindannyiunkban volt e felé, a személyes történet felé egy nagy tisztelet, egy nagy alázat, ami miatt mindannyian megadtuk neki azt az időt, ami kellett ahhoz, hogy dolgozni tudjon.
4: A filmnek már volt egy világpremiérje Pekingben, ahol Vilmányi Bennett képviselte a stábot. Mik voltak az ottani reakciók? Ti mennyit érzékeltetek a film nemzetközi fogadtatásából?
6: Benetten keresztül érzékeltük, ugye, amiket ő elmesélt, meg amiket utána a fesztivál szervezői továbbítottak nekünk, hogy hát elsősorban az volt a legnagyobb elismerés, hogy kaptunk 3 díjat a fesztiválon, legjobb filmet, és Bennett legjobb férfi szereplő, Anikó a legjobb női szereplő. Úgyhogy ez nyilván egy nemzetközi zsűrinek a döntése, nem a pekingi közönségé, de ezek a visszajelzések egy jó alapot adtak ahhoz, hogy bízzunk abban, hogy oké, akkor ez egy jó fogadtatásokat kapó film lett.
4: Itt elhangzott már, hogy ugye Fűr Anikó főszerepet játszik, Vilmányi Bennett főszerepet játszik, de felbukkan például Hámori Ildikó is. A korábbi feladataidhoz, produceri feladataiddal összehasonlítva, milyen volt ez a feladat ezzel a stábbal, ezzel a színészi gárdával, ezzel a rendezővel, Bettivel együtt mozogni, együtt dolgozni? Könnyebb volt, nehezebb volt, hosszabb volt?
6: A színészekkel elsősorban Betty tartotta a kapcsolatot, tehát neki eleve volt egy nagyon erős kötődése Anikóhoz és Bennetthez is. Amikor ez a film lehetőséget kapott arra, hogy elkészüljön, arra a megmérettetésre Betty készített egy úgynevezett hangulatfilmet, moodfilmet, amit már Bennettel és Anikóval forgatott le. Tehát eleve az első pillanattól kezdve bennük gondolkodott, és ebből kifolyólag kialakult egy kötelék a színészek és Betty között. Együtt kezdtek el hinni abban, hogy ez a film elkészülhet, hogy ezeket a szerepeket ők fogják játszani. És utána még dolgozott a könyvön, tehát ez a fajta újradolgozás vagy újraírás közben végig Anikó és végig Bennett lebegette a Betty szem előtt, és ez egyfajta hatással is volt arra, hogy hogyan íródtak meg a jelenetek. Gondolok arra, hogy tudta, hogy milyen dinamika van a két színész között, tudta, hogy ez milyen érzelmi potenciált, milyen humorpotenciált, milyen feszültségpotenciált tudnak majd generálni. És igazából nekem mindig nagyon fontos, hogy próbáljak olyan emberekkel együtt dolgozni, akikben megbízom, természetesnek tűnik ez, de nem mindig van erre lehetőségünk. Szerencsére most erre volt lehetőségem, és ez fontos volt, és azt hiszem, hogy ez is látszik a filmen, hogy egy nagyon jó csapat áll a film mögött. Csepeli Eszter operatőrként, Bestyáni Lili látványtervezőként, Lilivel dolgoztam a korábbi filmemben, a Sűnvadászatban is ő volt a látványtervező, és a stáb többi tagja is szuper munkát végzett.
4: Kinek érdemes, kinek jó megnézni a filmet, mert azért érzékeny témát feszeget?
6: Amikor megnézek egy filmet, vagy dolgozom egy filmen, akkor azon túl, hogy mik az én személyes benyomásaim, szeretek rögtön abban gondolkodni, hogy de ki lesz az az ember, akit ez a film meg fog szólítani. Korábbi filmjeimnél is így volt, de ennél a filmnél is így volt, hogy miközben néztem, ezen gondolkodtam, hogy mik azok a kapcsolódási pontok, amik majd megszólítják a nézőket, és azt gondolom, hogy itt eleve ez a szülő-gyerek viszony, a családi problémák megélése, a nehézségek ellenére jelenlévő folyamatos derű, megoldásra törekvés, ami végig jelen van a filmben. Tehát ez a fajta pozitív hozzáállás. Én azt érzem, hogy egy jó alaphangulatot ad a filmnek. Ezzel azt akarom hangsúlyozni, hogy amikor először elolvassuk a filmnek az első 2-3 bevezető mondatát, hogy miről is szól ez a film, hogy van egy édesanyja, aki elveszíti a látását, aki mellett ott van a fia, és próbálja őt átvezetni ezen a nehéz időszakon, gondolhatunk egy nagyon súlyos drámára, de valójában pont ez a segíteni akarás, ami a fiúból jön, ez egy nagyon ezt egy nagyon erős szeretet és kötődés motiválja, ami nagyon megható, és azt gondolom, hogy a nézők szeretik a megható filmeket, szeretik azokat a családi történeteket, amik ennyire közelről mutatnak meg egy valódi családi történetet. Tehát nem egy, aki megnézi a Mami Blue-t, ne egy felületes filmre számítson. Ez egy nagyon, nagyon érzelmes és nagyon, nagyon szép film.

0: Október 8-ától látható a magyar mozikban a Mami Blue című film, Mayer Bernadett bemutatkozó egészestés alkotása, három generáció együttélésének kihívásairól. Az előző percekben Hámor Ildikóval és Petrovics Genovévával beszélgettünk. Folytatódik a Peregmára film itt a Magyar Katolikus Rádióban. Éppen 5 éve, hogy bemutatták Enyedi Ildikó a Feleségem története című filmjét. A Füst Milán könyvéből készült adaptáció a házasság, a szerelem és a féltékenység örök témáit vizsgálja. Kollégámat, Mihály Anikót kértem meg, hogy ismertesse meg kicsit jobban, mélyrehatóbban a film és az alapmű világát. A történet szerint Stör Jakab, a holland hajóskapitány, rögvest megkéri Lizi, az elragadó francia hölgy kezét, amint meglátja. Boldognak induló házasságuk azonban a meghitt pillanatok mellett gyötrelmes órákban is bővelkedik. Mi lehet ennek az oka?
1: A Feleségem történetének az elején egy mottót olvashatunk latin, illetve magyar nyelven. Egy középkori könyörgésből származik az idézet. Téged fennen szólítunk, hogy ilyennek teremtetted az embert, s az embert szintúgy szólítjuk, hogy önmagáért mégis ő felelős. Tekintsd hát ezt is, az ördögi feleselést emberi szívünkben, Uram, és ne tartóztasd meg szent szemeid, hogy meglássák-e nyomorúságot, de a szörnyeteget is, amely a bensőnkben rejtőzve lakik, mert hozzájárul ám az is ehhez, hogy a kísértések úgy etetik őt, valamint mikor hallevest adnának eléje. És ne vigy minket a kísértetbe, könyörgünk este felé, csak hogy a bűn az ajtóban kopogám, sőt, bejön a szobánkba, sőt, egész az asztalig jön előre. Távoztasd hát el a forró serpenyőt, amelyen ég a húsunk, lévén az állat én bennem, újigen esendő. Aki olvasta a regényt, vagy megnézi a filmet, tudja nagyon jól, hogy miért ez a mottó a regény elején. Hiszen az egész regény Stör kapitánynak a visszaemlékezése a feleségével való történetre. Izgalmas, hogy miközben a Feleségem története, a regénynek és a filmnek is a címe, tulajdonképpen Stör Jakabnak a történetét olvassuk. Egy olyan történetbe lépünk be, amelyben az a Stör kapitány, aki a vizek ura, a vízi medve, az óceánok medvéje, aki nagyon jól tájékozódik a tengeren, akiben minden beosztottja megbízik, és mindent, ami a tengeren történik, ural. A szárazföldre lépve, bekerülve az emberi kapcsolatokba, és aztán megismerkedve a feleségével, elveszíti a lába alól a talajt, ingoványos területre lép. Az egész regény tulajdonképpen ennek a lélek belsejében játszódó vívódásnak, küzdelemnek a történetévé válik. A filmben nagyon szép szimbólumokkal érzékelteti Enyedi Ildikó ennek a belső történésnek a súlyosságát, a mélységét. A tenger képével indul a film, a felszínen ott a hajó, és akkor egyszer csak lemerülünk a tenger mélyébe a delfinek segítségével. És a tenger mélye hordozza azt a mélységét az emberi léleknek, ahova nagyon nehéz lejutni, sőt, a tengernek a legmélyére, a léleknek a legbensőbb tájaira nem is lehet. Stör kapitány történetében a fordulópont találkozik először is azzal az érzéssel, hogy fáj a gyomra. A regény elején a következőket olvassuk. Minek él akkor az ember, magyarázta nekem. Az ember hónapszám be van zárva egy tetves hajóra, mint valami börtönbe, s annyi örömese legyen, hogy egy kis rendes ételt ehetik. Igaza volt. S már most, hogy én még külön is meg voltam sértve, azt gondolni lehet. Mert ha ez sincs, akkor mi legyen ezen túl? Én, aki mindig zabolátlan voltam. S most tessék óvatosnak lenni, diétákon élni, járni a kórházakat, meg a javasasszonyokat. Még a pontozást is megpróbáltam Istenemre Japánban, meg a számokkal való gyógykezelést. Egy szóval mindenfélét, de hiába. Mikor is egy úgynevezett pszichoanalitikushoz kerültem, s lehet, hogy ennek köszönhetem én még nagyobb szerencsétlenségemet. A nők, mondta nekem ez a pszichoanalitikus, a nők, és jelentősen pislogott a szemembe. Hát jó, a nők, nézzünk körül. De még ez se kellett, hisz épp akkor ismerkedtem meg a későbbi feleségemmel. Francia lány volt, nagyon kacér, nagyon csiklandós, sokat nevetett, s főként rajtam. S épp ilyenkor annyira, mintha csiklandoznák. Viszont engem ő Dugdug bácsinak, Dodónak nevezett, éppen a nevetésem miatt, amely, mint mondta, valósággal robbanásszerű, meg Medve bácsinak mondván, hogy oly mulatságos látni, amikor a szalvétám két csücske eláll a fülem mellett vacsora közben. A pszichoanalitikus tanácsa, a feleségével való megismerkedése az, amelyet a regény elején olvasunk, és aztán ahogyan folyamatosan fejti meg a saját történetét a feleségével való kapcsolatában, ezt olvassuk. S most hadd foglalkozom itt a dologgal kicsit behatóbban. Részben a lelkem könnyebbsége végett. Mert még most is elintézetlen bennem ez az ügy, úgy látszik, amíg élek. És másrészt e naptól számítom én a sorsom balra fordulását. De sok mindent érthetővé is tesz ez a baleset, úgy érzem. Mintha kihúzták volna alólam a talajt, olyan lettem. De ne vágjunk a dolgok elébe. Ez a baleset pedig nem más, mint hogy tűzült ki a hajón, és ezen a tűzön urrá lesz aztán Stőrkapitány. Szimbolikus jelenete a regénynek, mert hogy itt, ahogy a reflektál rá a naplóban Stőrkapitány, mintha kihúzták volna alólam a talajt. Előrevetíti mindazt a történést, ami benne lejátszódik. Cseke Ákos a Nem halhatsz meg című kötetében ezt írja, Stőr Jakab nemet mond a halálra, felesége halálára, ami voltaképpen esztelen, és úgy látszik időtlen, a valóság mozgásától nem különösebben, vagy csak látszólag érintett szerelme újabb bizonyítéka. Felesége életében úgy adott hírt féktelen bírvágyáról, hogy felbontotta Lizi leveleit, a szekrényében kutakodott, lisztet szórt éjjel az ajtaja elé, felesége halála után pedig, mintha csak ugyanezt a feltétlen bírvágyat tenni halhatatlanná, ahelyett, hogy megértené, hogy a másik ember éjszakfog, titok, idegenség, lidérces messzefény. Hogy tehát éppen azzal és amiatt vesztette el őt, akit pedig talán mindennél jobban szeretett, hogy mindenáron ki akarta ismerni titkait, és birtokolni akarta őt. A regény és a film arról az emberi mélységről beszél, amit nagyon nehéz szavakkal kifejezni, és a filmben a szimbólumok nem csak a tenger, hanem a fény és a sötétség játéka, az állandó cigarettafüst, amelyben a szereplők mozognak, mind-mind erről a belső világról, annak a ködösségéről, megismerhetetlenségéről beszél.
0: Az előző szűk fél órában a Mami Blue és a Feleségem története című magyar filmekről beszélgettünk. Mai mozgóképes rovatunk befejeződött. A technikus Biksa Levente és a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gőbel Ágoston. Viszont hallásra!

0: a Benkó Dixieland Band játszott.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Színház művészeti magazinunk, az Olvasó próba következik.

az Üveghegy kiadó igazgatója. Ha tehetik, tartsanak velünk! Van valami különös abban, amikor egy színházban kialusznak a fények. A néző addig még mocorog, kabátot igazít, köhög, telefont némít, utolsó pillanatban még odasúg valamit a mellette ülőnek, aztán egyszer csak sötét lesz. És a sötétben megszületik a figyelem. Elkezdődik az előadás. Elkezdődik a dráma. Nem a függönnyel, nem a díszlettel, nem is az első kimondott mondattal, hanem azzal a pillanattal, amikor valaki végre figyelni kezd arra, amit egy másik ember mond. A Magyar Dráma Napját szeptember 21-én ünnepeljük. Madács Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatójára emlékezünk, de ezen a napon talán nem csak egy művet ünneplünk, hanem magát a drámát. Azt a különös emberi formát, amelyben nem elbeszéljük a konfliktust, hanem húsvér alakban megjelenítjük. Azt szokták mondani, a dráma nem szereti az egyedüli igazságokat. Legalábbis az igazi dráma nem. Mert amíg egy ember beszél, addig könnyen igazat adhatunk neki. Mert elmondhatja, hogy mit gondol, mit érez, mitől szenved, mitől fél. A monológban többnyire maga rendezi a világot, és akár még azt is tudhatja, hogy honnan jön, hová tart, és legalább egy rövid időre úgy érezheti, úgy vélheti, hogy neki van egyedül igaza. De aztán belép a másik ember. És minden nehezebb lesz, mert a másik ember a dráma első nagy botránya. Hiszen nem azt mondja, amit várunk tőle. Nem ugyanazt látja, amit mi. Nem ugyanonnan nézi a világot. És ugyanarra a történetre egészen másképpen emlékszik. És bár a sebe talán ugyanott van, ahol nekünk, mégis máshogyan hordozza. És igazából mindezektől egyszerre élni kezd a színpad. És a színpad, mivel betölti a teret élettel, nem engedi, hogy túl gyorsan ítéljünk. Amikor két ember áll egymással szemben, a néző egy idő után már nem tud egyszerűen választani közöttük. Vajon kinek van igaza? Vajon ki képvisel tisztább értéket? Meghallja az egyiket, aztán a másikat. Az egyik mondatát még igaznak érzi, de a következő pillanatban megszólal a másik, és valami megrezdül benne. A dráma egyik legnagyobb ereje éppen ez. Nem oldja meg helyettünk az emberi létezés ellentmondásait. Nem oldja meg, hanem megmutatja őket. Ott hagy bennünket közöttük. Madács műve ezért is különös örökség. Ádám és Éva újra meg újra nekivág az emberi történelemnek. Lucifer pedig nem egyszerűen egy gonosz szereplő, akit le lehetne győzni egy jó mondattal. Lucifer kérdez, kísért, kiforgat, ellentmond. Olyan kérdéseket tesz fel, amelyeket mi magunk is felteszünk, csak talán nem merjük mindig hangosan feltenni. Van-e értelme annak, amit csinálunk? Van-e értelme újrakezdeni? Lehet-e remélni akkor is, amikor a történelem újra és újra ugyanazokat a sebeket ejti rajtunk? És mi marad az emberből akkor, amikor már minden nagy eszmény megingott? A dráma nem fél ezektől a kérdésektől. Sőt, ezekből él. A jó dráma nem attól jó, hogy minden kérdésre választ ad. Attól jó, hogy olyan kérdést tesz fel, amely után már nem tudunk egészen ugyanúgy hazamenni, ahogyan megérkeztünk. A dráma egyik legnagyobb paradoxona, miközben konfliktusokról beszél, valójában kapcsolatot teremt. A néző és a színész között, a jelen és a múlt között, az egyik ember és a másik ember között, élők és holtak között. A dráma mindig jelen idő. A színpadon nincs tegnap. Ott most történik minden. Most szeretnek. Most árulnak el. Most halnak meg. Most kérnek bocsánatot. Most hazudnak. Most mondják ki először, amit évek óta nem mertek. És talán ezért van szükségünk a drámára egy olyan korban is, amely egyre inkább szeret minden gyorsan elintézni. Gyors vélemények, gyors ítéletek, gyors válaszok.

Egy mondatból megérteni a másikat, egyetlen mondattal elintézni egy egész életet. A dráma ezzel szemben lassít. Azt mondja, maradj még egy kicsit. Hallgass meg őt is. Hallgass csak meg a másik embert. Nem biztos, hogy egyet fogsz érteni vele. Mert lehet, hogy a másik ember története nem azért fontos, mert igaza van, hanem azért, mert ember. Szeptember 21-e Hubay Miklós drámaíró javaslatára lett a Magyar Dráma Napja. Hadd idézem most őt ide, a Kis séták a napúton című írásom rövid részletével. A 2010-es könyvhéten Miklós bácsival együtt dedikálhattam a Napút kiadó asztalánál. Neki az ember tragédiája témájára évtizedek alatt összegyűjtött jegyzeteit jelentette meg Szondi, nekem a Szavak tüntetése című verses kötetemet. A nap végén arról beszélgettünk, hogy a nemes párbajok után az újbóli készfogások lehetősége mindig adott. Ám a nemtelen, hátulról döfő, vagy övön aluli támadóval az őszinte készfogás szinte lehetetlen. Ekkor már csak az ölelésnek van esélye. Krisztus ölelésének. Elköszönünk a két Szonditól, Miklós bácsi belém karol, s hazafelé indulunk. Az egyik pavilon sarkától Pécsi Györgyi mosolyogva felénk indul, ám hirtelen mégis irányt vált. Miklós bácsi elkomorul, megáll és ezt mondja. Ha én rendezném az ember tragédiáját, akkor a végén a Názáretből jött fiú jönne be a színpadra. Megsimítaná Ádám homlokát, esetleg mellé térdelne, és úgy suttogná a fülébe. Mondottam, ember, küzdj, és bízva bízzál. És ahogy ott állunk, az aranycsipkés házak faláról visszaverődő alkonyi fényben, Miklós bácsi a szabad kezével megsimogatja a homlokom.

0: Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasó Próba, a mai témánk a Magyar Dráma Napja. A beszélgető partnerem dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, költő, író, az Üveghegy Kiadó vezetője, televíziós szerkesztő. Kedves Balázs, kezdjük először is azzal, hogy miért éppen szeptember 21-ére esik a Magyar Dráma Napja? Miért ezt választották, akik erről törvényt alkottak?
1: 1984 óta ünnepeljük szeptember 21-én a Magyar Dráma Napját. Ezt Hubay Miklós kezdeményezte, aki akkoriban a Magyar Írók Szövetségének elnöke volt, maga is nagyon jeles drámaíró, és annak emlékére kezdeményezte, hogy szeptember 21-e legyen a Magyar Dráma Napja, hogy 1883-ban ezen a napon került először színre a Nemzeti Színházban Paulay Ede rendezésében az Ember tragédiája. Ugye tudjuk, hogy Madách Imre 1859 és 1860 között írta meg ezt a drámai költeményét, vagy emberiség költeményét sokféle műfai jelzővel illethetjük. Minden esetre egy óriási drámai mű, amit aztán ugye Arany János tudjuk, hogy elsősorban verstani szempontok alapján kicsit igazított, kicsit stilizált, és 1862-ben könyv formájában a Kisfaludy Társaság gondozásában meg is jelent, de színpadra Madách életében nem került. Ugye Madách Imre 1864-ben fiatalon 41 éves korában halt meg, tehát nem érhette meg az Ember tragédiája bemutatóját. Igazából a korban úgy gondolták, úgy látták, és talán ez valamennyire igaz is volt, hogy az akkori színházi technikai feltételek nem voltak adottak. Egy ilyen nagyszabású, egy ilyen sokrétű, egy ilyen sokféle helyszínen, sokféle térben, sokféle időben játszódó darabnak a bemutatására. Ugye erre csak 1883-ban került sor. Az sem véletlen, hogy éppen Hubay Miklós kezdeményezte azt, hogy ez legyen az emléknap, ugyanis Hubay Miklós számára az Ember tragédiája kitüntetett alapmű volt. Legutolsó könyve nem sokkal a halála előtt, már 90 éves kora után jelent meg. Az volt a címe, hogy aztán Mi végre az egész teremtés. Ez az Ember tragédiájával foglalkozik, gyakorlatilag egy életen át írott jegyzeteit tartalmazza erről a műről, és emlékszem, hogy volt szerencsém ismerni őt, volt szerencsém néhányszor az otthonában is járni. Egészen lenyűgöző volt az, hogy 90 éves korában hosszú monológokat tudott fejből idézni az Ember tragédiájából. Valószínűleg ez egyfajta irodalmi biblia volt számára. Tehát alapműnek tekintette, és egyet is érthetünk vele. Valószínűleg ez a magyar drámairodalom legnagyobb, vagy egyik legnagyobb alkotása, ami még a mai embert is meg tudja szólítani, ami még a mai embert is gondolkodóba tudja ejteni.
0: Emlékszem a könyvbemutatóra, ez 2010. március 10-én volt, ha jól emlékszem, az Olasz Intézetben. Akkor ezt a könyvet Tarján Tamás méltatta, ugye maga a cím, az Lucifernek a kérdése, és aki ezt a könyvet a kezébe veszi, az biztos, hogy magához a műhöz, az Ember tragédiájához is, illetve a dráma írásnak bizonyos műhely titkaihoz is sokkal közelebb fog kerülni.
1: Hogyha valaki nagyon belemélyed az Ember tragédiájába, akkor hogyha nem is ilyen szintű munkát, mint Hubay Miklós, de maga is tud írni. Annyi féle gondolatot elindít, főleg, hogyha van egy magasabb szintű olvasottsága is. Tehát, hogyha ismeri az alap filozófiát, ismeri az irodalom történetnek a legnagyobb alkotásait, hogyha jártas a történelemben, tehát tud referenciákat találni, és maga is szeret gondolkodni azon, hogy hát merre ment az emberiség útja valaha, milyen analógiákat tud felfedezni a jelennel, akkor maga is össze tud állítani egy ilyen gyűjteményt. Tehát az Ember tragédiája potenciálisan mindenféleképpen hatni tud ma is. Több előadását is láttam az Ember tragédiájának, láttam a Szikora János féle rendezésben, láttam Kerényi Imre rendezésében, más feldolgozásokban is, és annyira különbözőek voltak ezek, annyira más felfogásúak, ami szintén azt erősíti, amiről az imént beszéltem, beszéltem, hogy ahány gondolkodó ember, annyiféle megközelítés, annyiféleképpen lehet látni az egyes jeleneteknek a kis nüanszait, a kis apró utalásait, annyiféleképpen lehet aktualizálni ezeket. Tehát mindenféleképpen működhet, és én azt gondolom, hogy bár ugye, nyilván a klasszikus irodalom az nem annyira népszerű manapság, főleg a fiatalok körében, de egy olyan fiatal, aki tényleg szeret elgondolkodni a világ folyásán, igenis meg tud szólítani. Annyira nem régies a nyelvezete, hogy ne lehessen alapvetően dekódolni. Tehát nyilván egy-két szó talán idegen számára, de bőségesen befogadható. Tehát szerintem mindenképpen működőképes, többféle rendezői megközelítést tesz lehetővé, és nagyon sokféle olvasatot.
0: Te hogy látod, Balázs, egyébként, mint irodalomtudós, hogy az ember tragédiájának a filozófiai üzenetei az erősebbek, vagy a teológiai üzenetei?
1: Ezt a művet, ezt meg lehet keresztény nézőpontból is világítani. Én egyébként ahányszor olvastam az ember tragédiáját, nekem mindig valamiféle más üzenet jött. Azok a sorok, hogy mit állsz tátongó mélység lábaimnál, ne hidd, hogy éjjed engem elriaszt, porhul csak beléje föld szülöttein, glóriával által lépem azt. Tehát amikor Éva végül jelképesen és valóságosan is ugye átlépi azt a hatalmas nagy sírgödröt, amibe bele szédül az emberiség, ez tulajdonképpen a megváltásnak valamiféle megnyilvánulása. És ugye színenként lehetne elemezni, tehát a konstantinápolyi szín is nagyon izgalmas teológiai tanulmányok sorát indíthatja meg, indította is el. Igazából az ember tragédiájának szerintem nincs bizonyos keretek között, bizonyos szakmai keretek között hibás értelmezése. Ahányféle ember, ahányféle világkép, sőt, ahány embernek ahány korszaka. Lehet 18 évesen is olvasni, és lehet 50 évesen is olvasni, és az embert máshogy szólítja meg fiatal, lázadó, tizenévesként, mint érett, családos, 50 éves emberként. És ez a fantasztikus ebben a műben.
0: Balázs, neked melyik rendezői felfogás tetszett a legjobban, és miért, hogyha ezt meg tudod magyarázni?
1: Én emlékszem az új Nemzeti Színház nyitó előadására. Nem a díszbemutatón, nem az ősbemutatón voltam, hanem egy későbbi előadáson. Ez volt a Szikora János féle rendezés. Rendkívül átértelmezte a darabot, de az alapvető jellegzetessége azért megmaradt. Tehát például emlékszem, hogy olyan modernizálások voltak benne, hogy az arkangyalok katonai ruhában voltak, mint egyfajta tábornokok. A londoni szín az egy gyakorlatilag egy ilyen plázában játszódott, tehát egy ilyen bevásárló központban, ami szintén így aktualizálta a darabot. Nekem ez akkor tetszett fiatal embernek, hogy hoppá, így is lehet értelmezni, nem csak a klasszikus módon. Ez rendkívül tetszett benne. Vagy például tetszett a Kerényi Imre féle rendezésben az, hogy Karinthy Frigyesnek van egy ember tragédiája, paródiája. És az egyes színek előtt ezekből gyerekek mondanak részleteket. Tehát ez is egyfajta érdekes fénytörésbe helyezte az egészet, és míg mondjuk a Kerényi rendezésben az úr meg is jelent testi valójában, Huszti Péter játszotta akkor az urat, addig például Szikoránál Isten nem volt jelen sem testben, sem hangban. Kivetítőn láthattuk a szavait, nagy dobergések közepette. Tehát, hogy ennyire különböző féleképpen lehet értelmezni, és nyilván, hogyha rendező lennék, akkor csinálnék egy harmadik, vagy negyedik, vagy ötödik féle feldolgozást. Mindegyikben, amin voltam eddig, találtam olyat, ami nekem nagyon tetszett. És mindegyikben volt olyan is, amit én máshogy képzelnék el. Az ember tragédiáját nagyon sokféleképpen lehet elemezni, nagyon sokféle lehet a rendezői koncepció, és nagyon sokféle lehet a nézői reflexió is, és ez is azt bizonyítja, hogy az ember tragédiája ma is él, és ma is hatni tud, mint, hát én ezt kimerem jelenteni, a világirodalom egyik legjelentősebb drámája.
0: Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnerem volt dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, az Üveghegy kiadó igazgatója. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja Önöket, további szép napot kívánok!

0: Mosonyi Mihály kapriccsózójának részletét Kassai István szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berecz Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében. Ezután a nap imájával jelentkezünk. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
4: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Megtartotta első őszi ülését a Miskolci Közgyűlés. Csütörtökön 14 előterjesztést vitattak meg a képviselők. Adásunk elején Szilágyi Kornélt, a polgármesteri hivatal gazdálkodási főosztályának főosztályvezetőjét idézzük. Majd a diák munka lesz a témánk Leskó Anna Máriával, a Melódiák Alföld Iskola Szövetkezet Egri és Miskolci iroda vezetőjével, a keresletről, kínálatról, trendekről, elvárásokról, tapasztalatokról és bérezésről is beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Újra munkába állt a nyári szünet után Miskolcváros közgyűlésem, ahol csütörtökön 14 előterjesztést vitattak meg a képviselők. A legfontosabb napirendi pont az idei költségvetés első féléves korrekciója volt, amelynek során a büdzsé fő összege megduplázódott és 144 milliárd forintra módosult. Az ellenzéki és kormánypárti képviselők egyetértettek abban, hogy a hazai önkormányzati rendszert súlyos alulfinanszírozottság jellemzi. Tóczántai József polgármester bejelentette, hogy a pénzügyi stabilitás érdekében a minisztérium által kijelölt szakemberekkel hamarosan megkezdődnek a hivatalos egyeztetések. A gazdasági kérdések mellett a testület szigorította a közösségi együttélés szabályait is, hogy hatékonyabban léphessenek fel a köztéri szemetelés és a roncsautók ellen. Az ülésen emellett új aljegyzőt választottak, és esküdtett a testület előtt a Miskolci Rendőrkapitányság új vezetője, Fazekas Csaba is. Most Szilágyi Kornélt, a polgármesteri hivatal gazdálkodási főosztályának főosztályvezetőjét hallják, aki beszélt a költségvetés módosításáról.
1: A költségvetés korrekciójának keretén belül az önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosítására kerül sor, mely döntés egy rendelet alkotással zárul. Az előterjesztésünkhöz kapcsolódik még további kettő határozati javaslat is. Az első határozati javaslatunk az önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2027-2029 évekre vonatkozó várható összegének megállapítása. Szól, ahol is az önkormányzat saját bevételeként figyelembe vehető forrásoknál történt változások átvezetése történik a határozati javaslat mellékletei szerint. A második határozati javaslatunk az önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó a hitelkeret biztosításáról szól. Évvégével a jelenlegi számlavezető pénzintézetnél ezen szerződések lejárnak, és az önkormányzat zavartalan működése érdekében indokolt, hogy a következő évre egy év határozott időtartamra egy beszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra, melyhez tisztelettel kérjük a közgyűlés hozzájárulását. A költségvetés első féléves korrekciójáról szükséges elmondani, hogy a közgyűlés ez év márciusában döntött az eredeti költségvetésről, 71,5 milliárd forint főszegben került ez elfogadásra. Ezt követően május hónap során az elszámadás keretében elfogadott költségvetési maradványok és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek mintegy 45,3 milliárd forint összegű elfogadása történt meg, melyet az idei költségvetésre ráépít. Az előterjesztésünk kettő részből áll, a szokásos módon épül föl. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a költségvetés elfogadását követően az első fél évben mind bevételi, mind kiadási oldalon előirányzatokhoz kapcsolódóan változások történtek, ezeket át kell időről időre vezetni a költségvetésen, melynek jelen előterjesztésben teszünk eleget. Ilyen változások történtek például az első fél évben a központi költségvetésből kapott támogatások, illetve egyéb pályázati forrással összefüggő támogatások is jelentkeztek ebben az időszakban. Az állami támogatások közül a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímen. Több támogatásban részesültünk, óvodákban foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját segítő, közvetlen segítő, fix összegű egyszeri kiegészítő támogatás jogcímen 44,5 millió forint támogatást, bölcsödében foglalkoztatott szintén felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók fix összegű egyszeri kiegészítő támogatására közel 14 millió forint támogatás érkezett. A helyi önkormányzatok működési célú támogatása keretében esélyteremtési illetményre 101,1 millió forint, szociális ágazati összevont pótlék címén 306 millió forint, a szociális ágazatban dolgozó egészségügyi végzettséghez kötött foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékaként közel 43 millió forint, kiegészítő szociális pótlékként pedig 121 millió forint érkezett. Az esélyteremtési illetmény rész többször volt a közgyűlés előtt, Itt szeretném a tisztelt képviselőtestületet tájékoztatni arról, hogy ez év augusztusában számfejtésre került a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak tekintetében a 23-24 évre elmaradt esélyteremtési illetményrész, és előkészítés alatt áll 2025 év tekintetében szeptember hónapban a 25-ös évi kifizetések, és a 2026 évi elmaradt illetményrész is várhatóan november hónapban kifizetésre kerül az érintettek részére. Támogatásokat említettem, szükséges ezek közül kiemelni, hogy az önkormányzatunk a Life IP Hungary projekt keretén belül egy időközi 23-24 évi vonatkozó elszámolás alapján, melyet az Unió elfogadott, 63,9 millió forintos támogatásban részesült. Szintén pályázati forrást jelent az a együttműködés, illetve támogatási szerződés, amelyben az önkormányzat sikeresen pályázott a DIMU plusz 2-1-1-24 számú projekt keretében az energiamenedzsment rendszer bevezetése Miskolcon projektre, és 171,6 millió forint támogatásban részesülünk. A költségvetés első féléves korrekciójában történnek bevételt és kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások, belső átcsoportosítások és korrekciókra is sor kerül. Azonban mégis a többletigények jelentik a legnagyobb változást a költségvetésben. Ezek közül is ki kell emelni a közösségi közlekedést érintő változást. A közgyűlés ez év augusztusában határozattal döntött arról, hogy az MVK ZRT éves működési támogatásához további forrásokat kell az első féléves korrekcióban biztosítani. Ennek teszünk ebben az előterjesztésben is eleget. A költségvetés áttekintése során azon dolgoztunk, hogy belső megtakarításokból, átcsoportosításokból, különböző feladatok felülvizsgálatából további forrásokat tudjunk a közösségi közlekedés támogatására biztosítani. Ez alapján további 900 millió forint kerül ebben az évben még a közösségi közlekedés működtetési feladataira támogatásként meghatározásra. Többletigényként jelentkezett egyébként városüzemeltetés területén többek között a közvilágítással összefüggő feladatra, de egyéb vagyongazdálkodással kapcsolódó kiadásokhoz is igyekeztük a szükséges forrásokat biztosítani. Ezen források, ahogy említettem, részben belső átcsoportosítások és megtakarításokkal, részben pedig az általános tartalék igénybevételével történtek. A módosítások eredményeképpen 144,7 milliárd forint főösszegre módosul költségvetésünk. Én kérem tisztelettel a közgyűlést, hogy a rendelettervezetünket és a határozati javaslatainkat támogatni szíveskedjenek.
0: Az elmúlt percekben Szilágyi Kornélt, a Miskolci Polgármesteri Hivatal gazdálkodási főosztályának főosztályvezetőjét hallották.

0: Szeretettel köszöntelek, Anna Mária, itt a stúdióban. Szervusz!
1: Szervusz, én is nagyon örülök, hogy meghívtál erre a kis beszélgetésre.
0: Szeptember van, ilyenkor átalakul a munkaerőpiac és a diák munkaerőpiac, elsősorban az iskola kezdéssel. Hogyan érint ez titeket?
1: Igen, ez egy nagyon fontos téma, és nagyon is örülök, hogy meghívtál erre a beszélgetésre, mert sokan azt hiszik, hogy az iskola szövetkezeteken keresztül történő munkavégzés az csak a nyárra vonatkozik, viszont ez egy egész évben kihasználható munkavégzési forma, mind gondolok itt a diákokra, akik hallgatnak minket, kifejezetten felhívnám a figyelmüket, hogy iskola szövetkezeten keresztül csak nappali tagozatos hallgatók dolgozhatnak, tehát akik már esti vagy levelező tagozaton dolgoznak, ők már vagy munkaviszonyba, vagy alkalmi, vagy idénymunkásként vállalhatnak, vagy megbízási szerződéssel munkát. És ilyenkor, amikor elkezdődik az ősz, nekünk, mint Melódiáknak, mint legnagyobb és első iskola szövetkezetnek Magyarországon, nagyon fontos küldetésünk az, hogy mind a diákoknak felhívjuk erre a figyelmét, hogy itt vannak olyan munkáltatók és olyan partnercégeink, megbízóink, akik nagyon-nagyon számítanak a mostani diákságra, és hát ezek a partnercégek ugyanúgy szeretnék a diákokat foglalkoztatni. Természetesen mi tájékoztatjuk a partnercégeinket, hogy a diákoknak a legfontosabb az, hogy iskolába járjanak, és tanuljanak, és fejlesszék magukat, de a délutáni időszakban, a hétvégéken, a szünetekben mindenféleképpen van rá lehetőségük, hogy dolgozzanak nálunk, és persze vannak olyan egyetemisták, akik mondjuk passziváltatták magukat. Itt kifejezetten hangsúlyoznám, hogyha valaki passzíváltatta magát az egyetemi tanulmányai közben, és még 25 év alatti, akkor ő is végezhet munkát. Illetve még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a diákok figyelmét, mert erről is nagyon kevesen tudnak, hogy akik most végezték el idén, 2026-ban, nyár elején a középiskolai tanulmányaikat, vagy most fejezték be az egyetemi tanulmányaikat, nekik a nappali tagozatos státuszuk még október 31-ig fennáll, ezért ők még a diákigazolványukon lévő 25 és 26 évre szóló matricával, illetve második féléves egyetemi matricával még október 31-ig még nappali tagozatosnak számítanak, és így munkát végezhetnek iskola szövetkezeten keresztül is. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog azért, mert az iskola szövetkezeteken keresztül 0 forint, 0% járulékfizetési kötelezettségük van, és ez azért nagyon fontos, mert ugye 2022 óta meghozta a kormány azt a döntést, hogy ugye nem kell személyi jövedelemadót fizetnie, ezt a 15%-ot a diákoknak. De ha ők viszont elhelyezkednek már valahol dolgozni, munkaviszonyban, akkor a többi járulékot fizetniük kell. És ezért érdemes még az iskola szövetkezeti munkavégzést október 31-ig ezeknek a végzős diákoknak is kihasználni.
0: Mekkora a kereslet a diák munkák iránt, és milyen a kínálat a munkák szempontjából?
1: A megbízók számára, ahogy mondtam is, a diák munkaerő Magyarországon ugyanolyan fontos, mint a felnőtt munkaerő, és itt kiemelném amúgy, hogy a nyugdíjas munkaerőnek is van nagyon fontos szerepe. Viszont most, hogy a Melódiákról beszélünk, és a diákokhoz szeretnénk szólni, a megbízók egyértelműen ilyenkor pláne olyan területeken keresnek diákokat, amelyekbe több esetben akár betanított munkát tudnak náluk végezni ezek a fiatalok, illetve gyakornoki feladatokat tudnak elvégezni. Ezt vontsuk is ketté, ezt a két dolgot, mert a betanított jellegű feladatoknál gondolok itt a kereskedelemre, árufeltöltés, bolti kisegítés, betanított pénztárosi feladatok, gondolok itt a vendéglátásra, ugye óriási nagy, úgymond gyorsítelmi láncok vannak ugye Magyarországon, akiknek képzeljétek el, több mint az 55-60%-a az ott dolgozóknak diák munkaerő. Miért is? Mert ugye a legnagyobb forgalmuk ezeknek a gyorséttermeknek délután, meg hétvégén van, ezért az ő saját munkavállalóikat délelőtt foglalkoztatják, amikor, és utána, amikor ugye ezeknek a folyamatos munkavállalóiknak már a családi elfoglaltságaik vannak, akkor pedig adnak lehetőséget a fiataloknak, hogy ők végezzék el a munkát, és nagyon szép sikersztorik futják ki magukat ezeken a helyeken, ezekben a gyors éttermekben is. Képzeljétek el, hogy vannak olyanok, akik aztán itt karriert futnak be, már diákként is, akár vezető helyettesi, vagy műszakvezetői, vagy akár vannak olyanok is közöttük, akik vezetői pozícióba kerülnek. Én úgy gondolom, hogy ezeknél a betanított feladatoknál ezt nem kell a fiataloknak elítélniük ezeket a feladatokat, mert pont a gyorséttermi munka az, amiben a legtöbb kompetenciájukat tudják a fiatalok fejleszteni, és ezt nagyon is szeretik majd aztán a leendő munkáltatóik, hogy ők már beletanultak az életbe, ők már felkészültek arra, hogy munkát vállalhassanak felnőtt korukba is. Ezen kívül moziba például lehet menniük dolgozni, ott egyértelműen arra kell felkészülni, hogy ugye ott sokszor éjszakai munkavégzés is van, és haza kell tudniuk jutni. Vagy vannak olyan úszómester képzéseink, ahova például a fürdőkben nem csak nyáron kellenek az úszómesterek, hanem kellenek hétvégékre, akár hétköznapokra is, ezért oda is mehetnek a fiatalok dolgozni, és vannak betanított gyári munkák is, ahol egyszerűbb operátori, vagy csomagolási, címkézési, logisztikai feladatokat tudnak ellátni. Szóval ez volt az első része, a második a gyakornoki, itt már jobban inkább szólok azoknak az egyetemistákra gondolok, akik olyan helyet keresnek maguknak, hogy szeretnék akár a szakmai gyakorlatukat is letudni, vagy egyszerűen szeretnének egy magasabb színvonalú szellemi munkát végezni. Itt pedig van olyan szolgáltató, a legnagyobb magyarországi távközlési szolgáltatónak vagyunk mi az egyik legnagyobb partnere, ahol pedig az ügyfélszolgálaton tudnak dolgozni, akár a műszaki hiba bejelentésen, akár adminisztrációs, akár értékesítési feladatokat tudnak home office-ba elvégezni, de tény is való, hogy ezeknél a munkáknál kifejezetten nagyon fontos, hogy itt minimum úgy kell gondolkodniuk a fiataloknak, hogy minimum egy évet alá kell írniuk, tehát vállalniuk kell a munkavégzést. És ezen kívül vannak azok a mérnöki, gyakornoki munkák, ugye gyárakban, vagy HR, pénzügyi, gazdasági területen gyakorlati munkalehetőségek, ahova ugyancsak nagyon sok megbízó keres megfelelő diák, egyetemistát, akik esetleg majd a későbbiekben, akik a legjobban végzik és a legjobban megfelelnek ott a feladatnak, lehetséges, hogy egy szép karrierutat is be tudnak ott járni ezeknél a cégeknél.
0: Hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést, és szó lesz a piszkos anyagiakról is.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Leskó Anna Máriával, a Melódiák Alföldi Iskola Szövetkezet Egri és Miskolci irodavezetőjével. Beszéljünk az anyagiakról. Mennyire éri meg diákmunkát vállalni?
1: Ahogy az előzőekben is mondtam, ugye kifejezetten nagyon fontos, hogy a diák foglalkoztatás kapcsán ez egy nagyon előnyös foglalkoztatási forma ugye a diákok számára, mert képzeld el, a bruttó bér egyenlő a nettó bérrel, kifejezetten 25 év alattiakról beszélünk. Ez nem azt jelenti, hogy 25 év felett nem lehet vállalni diákmunkát, akik ugye nappali tagozatosok, de ott már a 15% SZJA személyi jövedelem adó levonásra kerül. Mindig fontos szabály az, hogy a szövetkezeti törvény szabályozza az iskola szövetkezeteknek a működését, viszont mindig a mindenkori kormányrendelet alapján megmondott minimálbér és bérminimum órabéres összege vonatkozik a diákoknak a foglalkoztatására. Ez mit is jelent? Mindig általában évvége felé megszületik a döntés, hogy mi lesz a minimálbér és a bérminimum. Ezt nem csak havi bérbe állapítják meg, hanem órabérbe is, bruttó órabérben is. Most 2026-ban azt kell tudnia a fiataloknak, hogy betanított munkáért minimum 1856 forintot kell megkapniuk óránként, és ha viszont olyan tanúsítványhoz, vagy képzettséghez, vagy érettségihez kötött munkát végeznek, akkor pedig minimum bruttó 2145 forintos a bérminimum, tehát a minimálisan kifizetendő órabér. E felett természetesen lehet fizetni a diákoknak. Mi mindig a megbízóknak mindig felhívjuk erre a figyelmét, hogy versenyképes órabért állapítsanak meg a kifizetések kapcsán. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy a diákok általában eldönthetik, hogy adott héten, adott hónapban mennyit tudnak dolgozni. De természetesen a megbízóknak is megvan az igénye rá, hogy ők meg mennyit várnak el adott héten vagy adott hónapban. Tehát ennek a kettő dolognak amúgy találkoznia kell, hogy úgymond egy win-win szituáció a két oldalról fennálljon. Na ebben segít abszolút a diákoknak a Melódiák, és magunknak a megbízóknak is, hogy ezt így elmondjuk a mi tapasztalatainkat is ezzel kapcsolatban, illetve a diákokat is mentoráljuk ebben kapcsolatban. Tehát többet kaphatnak, de kevesebbet nem, de amennyi a ledolgozott órájuk, ők annyi órabért fognak megkapni. Tehát itt nincs ilyen, hogy beteg lesz valaki, és beteg szabadságra kap pénzt, vagy táppénzre kap pénzt, vagy ha szabadság pénzt kapna, mert itt nincs szabadság, itt ledolgozott óra után megy a diákoknak a kifizetése.
0: Hány embert tudnál, hány diákot tudnál most foglalkoztatni, ha mindenki beállítana, hogy dolgozni szeretne? Tehát hány szabad státusz van?
1: Általában ez úgy szokott kinézni, hogy szeptemberben amúgy újra is indul sok helyen toborzás, mert sokan ugye nyárra szeretnének munkát, és ilyenkor pont a szeptember az egyik legnehezebb hónap. És én nyugodtan kimerem jelenteni, hogy Egerbe is és Miskolcon is még vannak szabad helyek, de tény is való, hogy sokkal több szabad hely van a 18 pluszos korosztály számára. Lehetnek ők középiskolások is, meg egyetemisták is, de a 18 alattiak számára jóval, tehát nagyon csekély a lehetőség. Itt több száz, mind a két irodában több száz lehetőség van, de miután mi egész Kelet-Magyarországon dolgozunk, illetve maga a Melódiák hálózat egész Magyarországon, ezért több tízezer pozíció vár a diákokra, amit ők egy nagyon egyszerű módon meg is tudnak nézni, képzeld el, ugyanis van applikációnk is, amit le tudnak menteni, úgymond tölteni, és a honlapunkat is, a www.melodiak.hu-t is megtalálják. Ide beüthetik azt, hogy melyik településen, vagy melyik megyébe keresnek munkát, még azt is kiválaszthatják, hogy milyen típusú munkát keresnek, és ott felmérhetik, hogy éppen adott területen melyik projektvezető milyen munkára keres diákokat. Ott jelentkezhetnek online a felületen keresztül, de természetesen ott megtalálják a telefonszámát is a projektvezető kollégáknak, a mentoroknak, akik szervezik ezeket a munkákat, és segítenek a diákok, illetve a megbízók számára is, hogy megfelelően hatékony és minőségi legyen a szolgáltatás. És természetesen ezek a munka lehetőségek esetén a hirdetésekben fel vannak sorolva az elvárások, mások is, hogy minek kell adott feladatnál megfelelni, vagy milyen ráérésének kell lenni a diáknak. Ezt nagyon érdemes elolvasni, mert nagyon sokszor találkozunk avval, hogy csak a szalagcímet olvassák el a fiatalok, és utána pedig esetleg, ha tovább olvasnák, akkor szembesülnének azokkal az elvárásokkal, amiknek lehet, hogy ők még nem tudnak megfelelni, és ebben az esetben nagyon sokszor csalódottak tudnak lenni, hogy de akkor őket miért nem hívták fel, őket miért nem vették fel adott munkára, pedig már rögtön láthatnák, hogy a megbízóknak is vannak velük kapcsolatban elvárásaik, és azoknak viszont meg kell felelni.
0: Néhányat említsünk meg ezek közül az elvárások közül, ami mondjuk gyakori hiba, hogy nem veszik észre, és mégis van.
1: Pont amit említettem is, a ráérésük. Azt, hogy csak hétvégén szeretne valaki dolgozni, az sajnos az nem működik az a folyamatosan. Persze, adhok munkaként, hogy csak havonta, vagy 2-3 havonta egyszer egy hétvégén elmegy például hosteseskedni, vagy egy rendezvényre anyagmozgatási feladatokat elvégezni, persze ezeket figyelni kell az applikáción és a hirdetésekben, tehát nem azt mondom, hogy nem lehetséges, de nagyon sok megbízó olyan diákot keres, akinek van ráérése akár délutánonként, tehát hétköznapokon is, mert amikor őket betanítják, akkor szeretné a megbízó, hogyha ők ugyanazok a diákok járnának visszadolgozni, mert úgy tudnak hatékonyan munkát végezni ezek a fiatalok, és adott akár multicégnek, akár kisebb családi vállalkozásoknak, vagy középvállalkozásba úgy tudják, úgymond a megbízót az ottani elvárásoknak megfelelő gyorsasággal, teljesítménnyel munkát végezni. Ez egy nagyon-nagyon fontos figyelemfelkeltés a diákok számára, hogy ők ugyanolyan fontos részei annak a cégnek, annak a vállalkozásnak, rájuk ugyanúgy számítanak, mint egy felnőtt munkaerőre. És néha ezt, nagyon gyakran érezzük azt, hogy ezt a fiatalok még nem értik, nem érzik. Ugye ebbe úgymond a fiataloknak mindenféleképpen az értékrendjüknek elég erőteljesen, meg a motivációjuknak elég erőteljesen benne kell lennie, hogy ők aztán átérezzék a másik oldalnak is azt az elvárását, hogy ők munkavégzést várnak tőlük. Ez nem telefonnyomogatás, amikor ott dolgoznak, ez hatékony munkavégzésnek kell, akár itt beszélhetünk betanított irodai vagy szellemi feladatokról is, teljesen mindegy, hogy melyik területet említeném, itt csak akkor elégedett a partner, hogyha ők valós munkavégzést végeznek, és van olyan, amikor találkozunk sajnos olyan fiatalokkal, aki bemegy a munkahelyre, és ezt még nem látja át, pedig a mentorok, a projektvezetők erre felkészítik őket.

0: mennyire válogathatnak a diákok, tehát kipróbálhat néhány munkakört mondjuk egy diák, és utána, mert a betanítás egy cég szempontjából az egy energiafeladat, és mennyire van arra lehetőség egy diáknak, hogyha nem tetszik, akkor keressen egy másikat, vagy kérjen egy másikat?
1: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, amit mondasz, mert a megbízó ugye azt várja el, hogyha ő megadja a lehetőséget annak a diáknak, akkor az a diák beleálljon abba a munkába. Ezért is van az, hogy a kollégáim, amikor hirdetnek, akkor előszűrik a jelentkezőket. Ezért nem kerül mindenki kiválasztásra, aki jelentkezik. Mert hogy a megbízó szeretné, hogy úgymond a fluktuáció nagyon alacsony legyen, és akihez, aki már elkerül hozzá, az persze van lehetősége, hogy az első napokban ugye megismerkedjen a környezettel, az ottani munkavégzési folyamatokkal, de nagyba elvárja, hogy ha a munkát az ő vezetője is beleteszi abba, hogy betanuljon valaki, akkor megtörténjen az egy win-win szituáció, hogy akkor már ott marad a diák. Szóval ez egy nagyon nehéz feladat a mi részünkről, mert pont ezért úgymond segítünk a megbízóknak, és ez egy szolgáltatás is a részünkről a megbízóink számára, hogy már olyan diák kerüljön oda hozzájuk, aki tényleg tudja a feltételeket, megfelel az elvárásoknak, és szívesen beleáll adott munkába. Erre szeretnék egy példát is mondani neked. Több iskola szövetkezet is van, nagyon sok versenytársunk van a piacon már, és nagyon sokszor találkozunk avval, hogy online meghirdetnek munkákat, online jelentkeznek, de nem is beszélnek a fiatalokkal. A tagsági megállapodás is online történik meg az aláírása, de nincs mentor, aki felkészíteni őket. Tehát, hogyha nincs mentor mögötte, aki nap mint nap, pláne a beállása előtt is az első hetekben őt mentorálná, hogy megtörténjen az a kapcsolatfelvétel a partnercéggel, amiben a diákoknak is ugye azért ez egy lelkileg fel kell készülniük rá, hogy most ők egy új szituációba kerülnek, a komfortzónájukból kerülnek ki. Ha nincs mögöttük mentor, akkor nagyon

0: sokszor csalódás éri a diákot is, és csalódás éri a megbízót is, ahol a munkát kell végezni. És ilyenkor szokták azt mondani, hogy jaj, hát az iskola szövetkezeti foglalkoztatás az nem is jó, mind a két oldalról. Pedig tud egy iskola szövetkezeti foglalkoztatás megfelelő lenni, csak be kell tartani, és figyelni kell azokra a tapasztalatokra, a szabályzásokra, amiket a diák is elvár ilyenkor, illetve a megbízó is elvár. Na hát ebben, mint legnagyobb iskola szövetkezet Magyarországon, a Melódiák, én úgy gondolom, hogy példamutatóan haladunk, mindig is haladtunk előre. Több mint 45 iroda, ügyfélszolgálati irodát tartunk fent emiatt Magyarországon, mert a diákok ide hétköznapokon akár be is mehetnek, meg is beszélhetik, találkozhatnak, ezeket az interjúkat, előszűréseket akár a mentorokkal ott végezhetik el, és már így nem egy személytelen, úgymond kiválasztási folyamaton mennek át, hanem tudnak kérdéseket is feltenni, ami őket kifejezetten érdekli, illetve meg tudják hallgatni azokat a figyelemfelhívásokat is a mentorok részéről, amik a munkavégzéshez nagyon-nagyon fontosak. Tehát nagyon fontos az online világ, felgyorsult az életünk, abszolút az AI-jal haladnunk kell, ugyancsak a használatával előre nekünk vállalkozásoknak is, akár iskola szövetkezeti formában is, és ahogy mondtam, online téren van már nekünk is a tagsági megállapodás aláírása, amivel aztán a NAV-hoz bejelenthetjük, ami után bejelenthetjük ugye a diákjainkat, viszont ez egy nagyon fontos pont, hogy még mindig érezzük a személyes kapcsolattartásnak, vagy akár minimum a telefonos kapcsolattartásnak a jelentőségét. Mi ugyanis kimegyünk a cégekhez, felmérjük azt is, hogy ott milyen munkavégzési helyre mennek azok az adott diákok, az megfelelő-e az elvárásoknak, vagy akár egyeztetünk a partnercéggel, hogy a jogszabályi munkavédelmi elvárásokra is mire figyeljenek oda a diákok foglalkoztatásánál. Úgyhogy mi tanácsot adunk így mindkét oldalnak, hogy minden klappoljon, és minden a jogszabályoknak, és mindenkinek az elvárásainak megfelelően pozitívan, úgymond összegződjön aztán a munkavégzésben, illetve a kifizetésekben mindenki elégedett legyen, ugye?
1: Beszéljünk még az online világról. Mennyire van igény és lehetőség mondjuk távmunkára vagy online munkavégzésre? Tehát gondolom, hogy igény az lenne a diákok részéről is, hogy otthon dolgozhassanak.
0: Igen, ahogy mondtam is, ez általában azért ez egy magasabb szintű munkavégzési, gyakorlati vagy gyakornoki ügyfélszolgálati pozíciókban van. Ezt a Covid hozta amúgy, tehát azelőtt az említett, általam említett legnagyobb távközlési cégnél se volt ilyen lehetőség, hanem a Covid hozta be ezt a home office-os munkavégzést amúgy mind a diák, mind a felnőtt világba, és kevesebb. Egyre jobban látszik, hogy pont ezen a szolgáltatón kívül a többiek azok mind a 99%-ba, én azt gondolom, hogy elvárják a személyes megjelenést. Néha-néha olyan emelt szintű gyakornoki pozíciókba, ahol már juniorként teljesített a diák, és már bebizonyította, hogy ő egy megbízható munkavégzést végez, és hatékony munkavégzést, ott viszont már van olyan partnerünk itt például Miskolcon is, aki turizmus területén dolgozik, és ott segít ennek a foglalásoknak az intézésébe a diákaink ügyfélszolgálatilag, és egy hibrid munkavégzés van.
1: Milyen típusú munkát keresnek a leggyakrabban nálatok, tehát a diákok mire vágynak?
0: Egyértelműen az egyetemisták, ők az irodai gyakornoki munkákat keresik, a középiskolások pedig megfigyelhető, hogy jobban a betanított munkákat. Viszont itt nem szabad elfelejteni azt, hogy sokkal több a betanított munka lehetőség azért a piacon.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Leskó Anna Máriával, a Melódiák Alföldi Iskola Szövetkezet Egri és Miskolci irodavezetőjével. Maximálisan milyen órabért lehet diákmunkával kapni?
1: A maximális, ezt így nehéz megfogalmazni. Ugyanis pont most is van egy olyan partnerünk, aki mondjuk heti egy vagy havi két-három napos munkavégzésre keres mondjuk egy speciális diákot, gyakornoki, nagyon komoly gyakornoki feladatokra. Ott egyértelműen még egy Borsodabuj, Zemplén megye vagy Heves megye szinten is akár ilyen esetekben a 2500-3000 forintos órabér kifizetésre kerül. De ez nagyon ritka. A folyamatos munkavégzések esetén én azt mondanám, hogy az 1900 és a 2200 forint közötti órabérek ebbe a régióba, ezek szoktak általában fennállni, amire számítaniuk kell a diákoknak. Vannak olyan partnerek, mert hogy itt azért a jogszabályokat is tudniuk kell a diákoknak. A szövetkezeti törvény által nem feltétlenül kötelező például pótlékokat kifizetni nekik. Itt gondolok pótlékra, éjszakai pótlékra, vagy 18 óra utáni pótlékra, és amikor lát egy hirdet és abban lehet, hogy csak 1856 forint van, a betanított minimálbér van először beleírva, de azért is érdemes a hirdetést végigolvasni, mert ott lesz benne, hogy még ennyi óra után, vagy ilyen idők közben, vagy időszakban még milyen pótlékot fog ahhoz kapni, vagy ha minimum ennyi az óraszáma, azután még milyen plusz juttatást fog kapni, mert nem biztos, hogy az első blikre az óradíj, az csak egy alapóradíj, de az még lehet fokozni természetesen, és ezért is érdemes a hirdetéseket elolvasni.
0: Mik a feltételei annak, hogy valaki melódiákos diák legyen?
1: A legfontosabb ugye, hogy nappali tagozatos diák legyen, és legyen érvényes matricája. Fel is hívnám a diákoknak a figyelmét, akik most már beálltak a suliba, és elkezdődött akár az egyetem, és akik egyetemre mentek, azok gyorsan csináltassanak diákigazolványt maguknak, mert ugye egy új helyre kerültek, és így új diákigazolványt kell a kormányablakba csináltatniuk, és utána pedig megszerezniük, ugye elkérniük a tanulmányi osztályokról, illetve a középiskolásoknak az iskolatitkárságról az új tanévre szóló matricájukat, mert ezt kell ráragasztaniuk a diákigazolványukra. Ezt be kell fotózniuk amúgy, amikor az online csinálják a belépésüket, akkor be is kell fotózniuk, és érvényes személyigazolványuknak kell, és természetesen adószámuknak kell lennie, hogy a NAV bejelentésük is megtörténhessen. Nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy valaki iskola szövetkezeti tag legyen, a szövetkezeti törvény szabályozza olyan szinten is, hogy a tagsági megállapodás megkötésekor tagsági díjat kell fizetnie. Ezt mi már úgy oldjuk meg, hogy az első munkavégzésnek a béréből kerül ez levonásra, ez 3000 forint, és havonta pedig egy működési hozzájárulás kerül 500 forint még levonásra a diákoktól, ami csak abban az esetben kerül ez az 500 forint levonásra, hogyha ő adott hónapban munkát is végez. Ezt nem úgy kell, tehát szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ezért a diákok ugye milyen szolgáltatást kapnak, maga az applikáció, maga a honlapon keresztül, ahogy beregisztrálnak, nekik úgymond egy kis ügyféltáruk jön ott létre, és informatikai rendszerek állnak e mögött, hogy ők maguknak ugye ezt tudják, ezt az ő kis ügyféltárukat használni, és ide kapják meg amúgy a tagsági megállapodásaikat is, az eseti megállapodásaikat, amiben az szerepel, hogy ők hol fognak munkát végezni, melyik partner cégnek, és ide kapják meg havonta mindig a bérpapírjukat is, mert minden hónapban, amikor egy hónapban dolgozik egy diák, mondjuk legyen most ez a szeptemberi hónap, akkor amit 1-től 30-áig dolgozik, azt következő hónap 12-éig utalja át számára az iskola szövetkezet. Természetesen ez egy nagyon fontos pont, hogy a jelenléti éveit vezetnie kell a partnercégnek a felügyeletével a diáknak, ez történhet ezeknek a jelenléti éveknek a vezetése mind papír alapon, mind pedig nálunk van erre elektronikusan is lehetőség, hogy a partner azt jóvá hagyja. Általában a mi cégcsoportunk minden hónap 10-éig átutalja így a havi ledolgozott órák után a diákoknak a bérét. Ha egy diáknak megszűnik a tagsága, tehát ez azt jelenti, hogy már nem iskolaszövetkezeti tag már nem lehet, például azért, mert már elvégezte az iskolát, akkor ő beadhatja a kérelmét, hogy kilép az iskolaszövetkezettől, és akkor a tagsági díj, ez az egyszeri 3000 forint, mert ez nem évente, ezt kifejezetten szeretném kiemelni, hogy ez egyszeri díj, ez visszakerül, visszafizetésre, visszautalásra kerül számára.
0: A munkaadóknak van lehetőségük értékelni a diákot akár egy ajánlásként a következő munkahelyére?
1: Mindenképpen ez egy fontos elvárás is sok diák számára is, hogy őt értékeljék, és a munkaadók is szeretik őket értékelni. Ezt ugye belsőleg is megteszik a partnerek, tehát belső rendszereikbe is, illetve a diákoknak szerintem ez egy nagyon fontos pont, hogy az önéletrajzukba is felvezethetik, hogy hol dolgoztak ők, és milyen típusú munkát végeztek. Én mindenképpen javaslom, hogy azt tüntessék fel, hogy iskolaszövetkezeti diákfoglalkoztatásba végezték adott helyen, adott munkát ennyi évtől, vagy ettől a hónaptól eddig. Itt nem az egy-két napos, egy-két hetes munkavégzésekre gondolok, ami folyamatos munkavégzés, az a releváns a majd az ő következő munkáltatója számára, de szerintem mindenképpen jól mutat egy önéletrajzba, hogyha egy cég látja, hogy ez a diák már dolgozott fiatalon, mert ahogy mondtam is a beszélgetésünk elején, ezzel már ő felkészült a munkavégzésre, tehát hogy ő már szocializálódott, tehát hogy ezek a diákok egyértelműen már szocializálódtak a munkavilágába, és ez a partnercégek számára is nagyon fontos, illetve a leendő munkaadók számára is nagyon fontos.
0: Mondjunk elérhetőségeket még egyszer, tehát hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a témáról?
1: A www.melodiák.hu honlapunkon mindenféleképpen bárhol is hallgatnak minket a fiatalok. Én nagyon arra agitálom őket, hogy menjenek fel erre a honlapra. És Miskolcon, itt a Széchenyi utca 7 szám alatt tudják az irodánkat elérni és megtalálni. Itt hétfőtől péntekig, hétköznapokon van 8:30-tól 17:30-ig ügyfélszolgálatunk, illetve Egerbe a Szent János utcán egészen pontosan 6-8 szám között találják meg ugyancsak az ügyfélszolgálati irodánkat 9 és 16 óra között, ugyancsak minden hétköznap.
0: Anna Mária, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy meghívtál és beszélgethettünk.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb beszámoltunk arról, hogy újra munkába állt a nyári szünet után Miskolcváros közgyűlése. Szilágyi Kornélt, a polgármesteri hivatal gazdálkodási főosztályának főosztályvezetőjét idéztük, majd a diák munkákról Leskó Anna Máriával, a Melódiák Alföldi Iskola Szövetkezet EGRI és Miskolci irodavezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
1: A nap imája.
2: Kalkuttai Teréz anya imája. Uram, segíts, hogy soha ne adjam fel önmagam és az álmaimat. Segíts, hogy szabadon szálljak, mint a madár. Ne hagyd, hogy a világ letörje a szárnyaimat. Uram, segíts, hogy ahhoz, hogy élni tudjak, ne csak létezzek, meg tudjam őrizni önnön lényegemet, és bízni tudjak a sorsomban. Segíts, hogy a saját utam megtaláljam, és a saját utamat járjam. Segíts, Uram, hogy önmagam lehessek. Segíts, hogy ami jön, el tudjam fogadni, és ami megy, el tudjam engedni. Ámen.

0: Mai összeállításunk munkatársai Kovács Krisztina, Molnár András és Somosvári Eszter Anna nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra van. Templom térkép.
3: Felsőnyéken Tolna megyében nevelkedtem, édesapám pék volt.
4: Mikor hagytátok el az országot?
3: 56-ban, és az utolsó pillanatban mentünk ki, december 20-án indultunk el, azzal, hogy hát majd meglátjuk. És sikerült, apám otthon maradt, azzal, hogy ha reggel nincs kész a kenyér, akkor az egész falat tudja, hogy a Müllerék leléptek, ugye? És akkor apám otthon maradt, és valamikor később utánunk jött aztán.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Budapesten, Budán beszélgetünk, de gondolatban az egész magyar kommunista évtizedek emigrációja szóba kerül. Egyetlen egy gimnázium működött az emigráns magyar fiatalok számára, Kastelben, Németországban, és beszélgető társaim ott diákoskodtak. Egy hölgy, Aliz, szabad a teljes nevét?
6: Igen, Diego né Fedor Aliz vagyok.
5: Venezuela, ugye?
6: Igen, Caracasból küldtek Kastelba a szüleim.
5: Milyen volt ez a Kastel? Gondolom, hogy az első időkben azért nagyon fura lehetett eljönni a forró Latin Amerikából egy ilyen zordabb éghajlatú vidékre.
6: Ezt teljesen eltalálta, pláne 1963-ban. Hát 1960-as évek elején Venezuela igazán egy tomboló gazdasági helyzetben, ahol minden szép volt, minden színes volt, minden jó volt, és akkor egy ilyen kis faluba, ilyen szürke, németországi hangulatba, igen, nagyon nehéz volt, egy évig valóban szenvedtem, és érdekes módon egy év után viszont az antennáim 16 éves koromban azt mondták, hogy én nekem itt a helyem. És akkor megkértem a szüleimet, hogy engedjenek, ki kellett könyörögni tőlük, hogy engedjenek ott leérettségizni. Tehát egy évből tulajdonképpen 5 év lett.
5: 5 évre eltávozott Caracasból?
6: Igen, de mert a szüleim viszont inkább ők jöttek.
5: Értem, tehát akkor látták egymást.
6: Igen, de nem évente, és hát egész egyszerűen az régen úgy volt, hogy írtunk levelet, és akkor 2 hétig tartott, ameddig megérkezik, 2 hét múlva a szüleink, de azok igazi levelek voltak, mindkét részről.
5: Tehát nem SMS volt az üzenetváltás.
6: Nem.
5: Hol tetszett születni?
6: Én Budapesten születtem, és 8 éves koromig, noha már a szüleim 1949-ben diszidáltak. Hát a körülmények olyan voltak, akkor már szökésről volt szó. Szöktek át az ausztriai határon embercsempészekkel, mert akkor már nagyon 49-ben, már utolsó pillanatban, és hát a nagyszüleim meggyőzték őket, hogy ne vigyenek magukkal, mert én csak 1,5 éves voltam, és mi történik, ha a gyerek felsír, és agyon fognak benneteket lőni, és hát a szüleim azt mondták, hogy jó, akkor majd visszajönnek, értem, mert ez az őrület, mondta apám, nem tarthat sokáig, és hát mégiscsak tartott vagy 40 évet.
5: És igen. Akkor mikor látták és viszont egymást?
6: Utána azonnal, pár héttel utána le is esett a vasfüggöny, és akkor már se kisebbe. Kalandos módon édesapáméknak sikerült 1959-ben megkaptuk a hivatalos családegyesítési engedélyt. És akkor szálltunk hajóra, nagymamám vitt engem ki Venezuelába a szüleimhez.
5: Áttérek másik beszélgető társamra, Müller György. Párizsban jártam valamikor az év elején, a Párizsi Magyar Missziónak a gyönyörű szép kápolnájában, és csodálkoztam rá két hatalmas fafaragványra, amely egy Biblia pauperum, és megtudtam a beszélgető társamtól ott a helyszínen, hogy Müller György, vagyis te vagy az alkotója. Utána lekánereztelek Molnár Ottónál, aki korábbi párizsi magyar lelkész volt, és jól ismertem, és hát összehozott minket, most itthon vagy Magyarországon.
3: Továbbra is Kastelban élek, mikor érettségi után elvégeztem a testnevelési főiskolát Kölnben, aztán 13 évig végettem Kölnben, és mikor gondoltam egyet, akkor visszatértem Kastelba, a régi szép iskolámba, és aztán ottan átvettem meg a táncsoportot, mert diákkoromban is táncoltam. Kölnben is volt egy táncsoportom, és akkor visszakerültem Kastelba, mint nevelő és tanár. És a testnevelő tanárként nem vettem át a a testnevelés óra foglalt volt az égi én tanáront, és a természetesen nem mertem, vagy nem eszembe sült az, hogy kitúrjam a helyről, hanem egyszerűen nevelő lettem, és csináltam a néptáncsoport és a fafaragást, és ez egy érdekes dolog volt, mert akkor jött egy német igazgató, mikor egy kis rendszerváltás volt nálunk is, úgymond, és akkor kérdezte, hogy nem tudnék órát helyettesíteni. Azt mondom neki, hogy igazgató, hát én akármit csinálom, de mondom, matematikát, angolt, meg ilyesmit, nem merek válni. Csináljuk úgy, hogy táncolok a gyerekekkel. És akkor minisztériumban megkérdezte, vagy a minisztériumban, hogy mi volna, hogyha a harmadik sportóra helyett egy néptáncórát tennénk be. És aki nálam végtáncolta azt a 45 perc, az garantáltan többet mozgott, mint egy sportórán. És akkor aztán ugyanúgy megengedték azt, hogy technikai oktatás helyett fafaragást csináltam fiúknak, lányoknak.
4: Mesteri fokon űzöd, hála Istennek, igen, láttam.
3: Igen, és hát aztán az első 4 osztályban ez kötelező volt, és az, amit láttál, az a két nagy 180-250 centi nagyságú bibliai jelenetek, illetve a keresztút, azt nem én egyedül csináltam, hanem volt 5-6 fiú, aki 8-as, 9-es korára úgy faragott, mint én.
4: Mikor, hol láttad meg a napvilágot?
3: Én itt Budapesten, 1943-ban, és aztán Felsőnyéken, Tolna megyében nevelkedtem, édesapám pék volt.
4: Mikor hagytátok el az országot?
3: 56-ban, és az utolsó pillanatban mentünk ki, december 20-án indultunk el, azzal, hogy hát majd meglátjuk, és sikeres, apám otthon maradt, azzal, hogy ha reggel nincs kész a kenyér, akkor az egész falat tudja, hogy a Müllerék leléptek, ugye, és akkor apám otthon maradt, és valamikor később utánunk jött aztán. De ami érdekes, talán a menekülésünkre, szombaton megálltunk egy anyámnak egy ismerő, egy barátnőjénél, szomszédban tanítónéni volt nálunk Nyéken, és akkor megbeszéltük, hogy vonattal kimegyünk Kőszegig, és akkor Kőszegtől kezdve gyalog megyünk, és akkor Kőszeg fele után hallottuk a vonatban, hogy aki ott volt, az mind ment nyugatra. Ilyen csomagok, hogy nem láttak ki a csomag mögül, és hallottuk, hogy énekelnek valakik, és ordibálnak, és stb. Egy magyar népdalra ráerőszakolt szöveg volt.
4: Igen.
3: Aki a határon által akar menni, jöjjön velük, meg mit tudom én, és akkor mindenki lapított. Így behúztam mindenki gyakát, hogy ez csel, ez valami csapda, hogy nem, senki nem lehet reagálni rá. Aztán bejöttek a mi kocsinkba, és az anyukám azt mondják a szemben lévő elmek, hogy menjen már ki, kérdezze meg őket. Nem, én nem megyek, én nem megyek ki. Szóval anyukám azt mondta, kisfiam, gyere, mi kimegyünk. És akkor az ott egy jártának a tisztnek, kimentünk. Akkor azt mondja, azzal kezdte, hogy nézzelek, megkérdezte, ez komoly, amit mond? Igen. Az a nézzelek, katona mondta, nézzelek ide. Mindegyiknek van egy fegyvere, az a feltétel, hogy ha mi kimegyünk, és elkapnak minket, akkor mi azzal mentékeltezünk, hogy mi azért viszünk magukat, mert mi épp ma elcsíptük magukat, ugye? És akkor mondta, hogy ne balra menjünk, meg ott a határot már oroszok van, menjünk erre, mert ő az a tiszt, aki beossza a őrjáratot, mondja, én éjfélre oda kell, hogy érek, mert éjfélkor átveszem a szolgálatot, és most tudom, hogy most hol van őrség. Féltünk. És akkor az első mondta, hogy nekem, hogy már tudtam el, hogy Gyurika, figyelj ide, ha látsz valamit, több ilyenek is szólt, akkor szóljál, hogy láttál valamit. És mondtam, hogy katona bács, ott jön egy autó. Azt mondja, jó, kisfiam, láttam. És akkor jött az kocsi, azt mondja, most esett a hó, gyeng le a bozótosba. Lefeküdtünk a hóba, hull a csönd, várás, elmegy az autó, kimegy körülni, azt mondja, jó, most mehetünk. Ja, és akkor ezt kétszer megismertük két alkalommal, és amikor más, harmadszor volt, akkor elfeküdtem én is a hóba, és akkor viszont 100-200 méterrel lejjebb a patak mellett volt egy hatalmas tábor, és ott tele volt orosz katonákkal. És hát, hogy meg a falu előtt, mert a kutyák már kezdtek ugatni, és akkor jött egy autó ki a faluból. És akkor hát nem tudtunk lemenni a patakhoz, hanem föl a hegyoldalba. Elvágódtam bele a hóba, és akkor csönd, és visszaszól, azt mondja, na most mehetünk. És akkor felemelem a fejemet, és ott állt az orrom előtt, két ekkora csizma. És akkor megijedtem, nézek rá, aztán egy fiatal katona, orosz katona, géppisztolyt fogta így rám, néz rám, egy 18-20 éves fiú lehetett, és akkor így nem szól semmit, csak így kézzel így legyintett, hogy na, menj már, meg sem lehetem mondani, Ez olyan élmény volt, hogy most is látod, még most is elsírom
4: hát
3: magam.
4: Hát hogyne, és az édesanyja is átjutott?
3: Igen, anyukám is átjutott, és a nővérem is átjutott mind a kettő.
4: Gyönyörű. És akkor mikor voltál Kassel Magyar Gimnáziumnak diákja?
3: Hát először is, hát Magyarország 8. osztályt kezdtem, persze az a 8. osztályt feledhettem, akkor mikor Németországba értem, akkor már nyár volt, és a következő iskolai év kezdetre betettek egy SOS gyermekfalu, nem tudom magyarul, hogy mondják, és akkor ottan megint betettek a 8. osztályba, és hát azt sikeresen elvégeztem. Tudtam egy év a tisztességesen megtanulni németül, hogyha gimnáziumba mehettem. Igen, csak az volt a probléma, hogy 2 éves túlkorral nem akart senki fölvenni engemet a gimnáziumba, hát akkor nem voltak egy nagyvonalak az emberek, és akkor egy bencés atya elintézte nekünk, hogy Dél-Bajorországban egy bencés kolostorban fölvesznek engemet diáknak. Igen, aztán 2 éve visszatértek, vagy 3 éve visszatértek, mert ott az 5. osztályba kezdték a latint. Na, aztán meg voltam átmondom magamban, fel nem egyemek, hát most tanultam meg német, nem, hogy most meg, már most meg egy nyelvet meg kell tanulni, nagyon nehezemre esett. És akkor azt mondta az egyik páter egyszer, hogy na, figyelj ide, jönnek a magyarok. Mondom, jó, hát milyen magyarok? Hát nem tudod, hát itt van egy gimnázium, stb. És... szóval megjöttek a magyarok, laposra verték a futballistákat.
4: Focibás volt a 2 iskola között?
3: Tusa volt a 2 iskola között, igen, futástól kezdve minden, és aztán azt mondja, hogy hozzám egy bencés atya, magyar, azt mondja, hogy...
4: Hogy hívták?
3: Galambos Ireneusz atya.
4: Jó, ismertem.
3: Igen. Úgy hívtuk, diákon úgy hívtuk, hogy Tubica, ő volt a Tubica.
4: Igen, 56-ban Győrből távozott, részt vett a forradalomban.
3: Igen, hát aztán, na, te Gyurka, én hallom, hogy te magyar kisfiú vagy, és persze vigyázz az, és mondta, igen, atya, én magyar kisfiú vagy. Nem akarsz Kasszliba jönni? Hebegtem, habogt, nem tudtam. Azt mondja, na, add meg anyuk a címét. Leírtam anyuk a címét, 2 hét múlva Kasszliba voltam.
4: De jó. Vagyis hányban volt ez?
3: 59-ben.
4: Egymást mikor ismertétek meg? Alizzal?
6: Én 63-ban kerültem oda, akkor Gyuri már ott volt.
4: Kedves Aliz, Galambos Ireneusz már említettük, bencés szerzetes és hát tanár, győri bencés tanár volt, 56-ban távozott. Ki az, akire jó szívvel emlékszel a paptanárait közül, vagy a civil tanárok közül is?
6: Én mondhatnám, hogy mindenkire tulajdonképpen, mert rossz tapasztalatom nekem személyesen nem volt.
4: Egy-két nevet mondjál, hogy kik
6: hát
4: voltak.
6: Jó, hát például természetesen dr. Harangozó Ferenc, ő is atya volt, ő később aztán, mikor Mindszenty Bíboros kijutott nyugatra, ő lett a magán titkára, és jártak is, 75-ben Karakaszban voltak. Az volt Mindszenty Bíboros úrnak az utolsó lelkipásztori útja, mert aztán Karakaszból visszatérve 3 hónap múlva Máriacellben el is hunyt.
4: Bécsben hunyt el, de oda temették Máriacellben.
6: Jó, igen.
4: De... még egy nevet megemlítenél Harangozó atyán kívül?
6: Igen, Harangozó atyán, hát Bellovics tanár úr, a történelem tanárunk, akitől megtanultam pontos lenni, mert hát Dél-Amerikában a pontoság azt nem fog őkezni. Na hát ott megtanítottak pontosnak lenni. Ő civil tanár volt. Civil tanár volt, kedves osztályfőnökünk éveken keresztül. Mi Tacitusnak hívtuk.
4: Tacitus.
6: Ő volt a Tacitus.
4: Na,
6: minden... ja, és hát természetesen, bocsánat, az első osztályfőnökünk, mikor én oda kerültem, egy évig volt már annak az osztálynak az osztályfőnöke, Tégla. Aki, igen, Endre, német Endre.
4: És Tégla volt a beceneve?
6: Igen, Tégla volt a beceneve, mert ő testnevelési tanár volt, és mikor úgy igazán a tornaterembe elordította magát, olyan vörös tudott lenni, és akkor Tégla lett. Ő egy remek, és mikor elment, mert felajánlottak neki Ausztriában egy állást, és hát azért természetesen neki is családja volt, stb. Kapott rajta, és akkor elhagyta Kasszlit, már 64-ben, de mi aztán minden osztálytalálkozóra, az ott éves osztály, ő visszatért hozzánk.
4: György, hozzád fordulok. Neked kik a tanár emlékeid akikről megemlékeznél?
3: Van jó sok. Több tanárom volt, aki nekem élete meghatározója volt. Bajusz tanár úr, aki rajzot tanított, és hát nem rajzot tanított, hanem mindenféle a kosárforrástól kezdve a faragás.
4: Tehát a kézművesség minden válfaját.
3: Minden változat.
4: A faragásba is ő vezetett be téged, ugye?
3: Igen, és hát mondtam, amikor az volt a feladat, hogy technikai rajzot kellett csinálni, akkor kinyitottam a malonyát, itt van egy székelykapu, oda van írva, hogy 4,5 méter, vagy 6,5 méter, tessék 1:20-ba megrajzolni. Hát aztán átadtuk a számot, aztán csak sikerült, nekem még mindig megvan 2 szép székelykapum, és hát az volt a terv, hogy megcsinálsz, nem engedték meg, hogy a vár elé kitegyem.
4: Más nevet említesz-e még a tanárait
3: közül? Másik, aki nagyon életem megbízta, az pedig az énektanár volt, Éva néni, Kölcse Balogh Éva néni, és mindig rá akart beszélni, menjek az ének, azt mondta neki, hogy én azt énekem, amit a szomszéd énekel, vagy ez a szomszéd, nem, minden, mondta, én csinálom a néptáncot, és ez el volt intézve, és nagy szeretettel csináltam. Mindig is csináltam, utólag is, és végül is, ha összeszámok, körülbelül 50 évig csináltam néptáncot, nem én táncot.
4: Hát igen, tényleg te az iskola megszűnéséig ott voltál?
3: Iskola megszűnése, nem, szóval, hogy mondjam, mikor elvégeztem, fölmentem a Kölnbe, főiskolára, akkor megnősültem, és 13 évig éltem ott. Mikor lejöttem, Kasztliba hallottam, hogy üresedik egy nevelői állás, akkor lejöttem, és átvettem. Uh-huh. Úgyhogy egy ideig internátus kollégium vezető voltam, aztán nem voltam, aztán megint voltam, mikor, hogy, és ott is csináltam, szóval a néptánc oktatás helyett, ami kötelező volt, volt egy tánccsoport, és hetente 2 óránk volt, 2 próbánk volt, és mentünk. Tulajdonképpen, ha úgy számolom, minden második héten valahol voltunk szerepelni. 47-ig tart egy iskola év, ahol is oktatás van, és hogyha megnézem, akkor tulajdonképpen tényleg egy év alatt elmentünk 20-szor, 25-ször szerepelni.
4: Fantasztikus.
3: És úgy szoktam mondani, hogy Párizstól Budapestig sokholtom Rómák bejártuk az egész időzőből, egész Európát.
4: A 90-es évek elején szűnt meg az iskola végül is, azt hiszem, ugye?
3: 2006-ban szűnt.
4: 2006-ban, igen. Alice, téged kérdezlek, mit jelent az életedben az iskola, mit köszönhetsz neki?
6: Nagyon sokat, az biztos. Köszönhetem neki a magyarságtudatomnak a megerősítését, mert noha már Karakaszban is, ahogy említettem, nagyon aktívan részt vettünk a magyar kolónia életében, de az, hogy magyar irodalom, nyelv, irodalom, történelem, népművészet, földrajz, nekünk érettségi szinten vitték ezeket a tantárgyakat, a német érettségin mellett. Tehát mi abitúrt kaptunk, tehát német érettségit, de a vizsgáink, a végvizsgáink érettségi szinten voltak.
4: Érettségi találkozótok szokott-e lenni? Hányan vagytok?
6: De még mennyire. Kasztliba visszatérünk 5 évente. 5 évente vannak. Az azt jelenti, hogy minden évben van érettségi találkozó, mert ugye 58-ban kezdődött az iskola, 48 évig létezett, apropó Lakiteleken van a burkas,
4: a hagyaték,
6: és minden éve osztályonként függ természetesen, de a mi osztályunk, mi most már úgy gondoljuk, hogy mi minden évben.
4: És kezdettől koedukált volt, ugye?
6: Abszolút, igen, koedukált. Ami egy koedukált intézet, hát az már eleve egy ilyen fura formáció, mert vagy fiú intézet, vagy lány intézet, és itt az intézetek fiú és lány intézet volt, de iskolában együtt jártunk. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog volt, és amit még köszönhetek, azt hiszem, hogy ezt mindnyájan, életre szóló barátságok. És ahogy az egyik iskolatársuk mondta, mi tulajdonképpen kasztis állampolgárok vagyunk.
4: Gyuri, neked mit jelent ez az örökség?
3: De úgy, ahogy az Aliz is mondta, nekem ez életre szóló, és tényleg életre meghatározta teljes mértékben. Volt egy német feleségem, aki német létére tanította a magyar lányokat magyarul énekelni.
4: Tehát megfertőzted?
3: Megfertőztem, tudom. Ő volt az összes viseletet, amikor Kölnbe táncsoportot csináltam, és aztán meg is szép még, hogy az Aliszka egyszer bejött a jövendőbeli férjével, próba volt, meglátogatott minket, és azt mondja, hogy te Gyuri, nem akarsz eljönni Caracasba? Mondom, hogy ja, persze, majd jövök én Caracasba. És akkor két hét múlva megjött a meghívó, húsvét előtt, azok a feleség futottuk össze-vissza, és egy ekkora kis zsebkendőnyi irodában végén találtuk, öt napig tartunk, hogy Caracasba értünk repülővel, mert innen, oda, onnan.
4: Át kell szállni mindenhol?
3: Mindenhol, azt ahány, ötször átszálltunk repülő, de tényleg végén olyan repülővel mentünk, mondom, már nekünk előtt legyen.
4: Caracasi magyar cserkészeket megtáncoltattad?
3: Megtáncoltattam őket is.
6: Gyurit koreográfjálni, tehát mint koreográfust hívtuk meg. Több magyar, és nem csak németországi, ugye hát ő Németországból volt, és meg volt ez a barátság, hanem Magyarországról is hívtunk neves koreográfusokat, például Batyú, ezt ő nagyon ismer, Hidas Gyuri a Vasasból, mert hát olyan volt a gazdasági helyzete.
4: Igen, tehát akkor egy virágzó város volt, egy világváros.
6: És aztán kitaláltuk argentin néptánc csoportos barátainkkal.
4: Ott is voltak magyar cserkészek.
6: Lenne, hát ott is van még, ott nálunk sajnos nincs már se cserkészet, se gyöngyösbokat.
4: Ez egy külön beszélgetés lesz, hogy mi van Venezuelával.
6: És hát igen, Gyuri aztán így került hozzánk, és akkor éppen készültünk, azt hiszem, a második dél-amerikai magyar néptánc találkozóra Argentínába, és akkor úgy gondoltam, hogy hú, ide azért. Jó, én már mindent átadtam, amit tudtam, de hát ők profik voltak, és akkor...
4: És hányban volt ez, amikor ez a venezuelai volt?
3: Ezt te jobban tudod.
6: Ez a 80-as évek elején kellett, hogy legyen.
4: Nagyon szépen köszönöm, megidéztük egy kicsit ezt a fontos küldetéssel megáldott iskolát, magyar iskolát, sok értékes embert adott a magyarságnak, és a világnak.
3: Egész biztos vagyok benne, hogy sok értékes embert adott, és sokan értékelik, van, akinek esetleg panasza van, mert hát sokszor öletek fiatalok, akiket, hogy mondjam, otthon nem tettek rendbe, és akkor nekünk kellett rendbe szedni, és ez nem mindenkinek passzolt. És hogyha netán, bocsánat, most utoljára még csak annyit, hogy és ha valaki haragszik még rám, hogy szigorú voltam, akkor szóljon, és akkor visszaadja a füles nekem.
4: Nagyon szépen köszönöm. Müller György Kaszli regdiákkal beszélgettem, és Diego Fedor Aliz fiatalos hölgyel mind a ketten ott érettségiztek, és életük meghatározó élménye volt az ott eltöltött időszak. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

0: Beethoven D-moll szonátájának első tételét Fischer Anni játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Gyerekek imádkozzák a rózsafűzért Leó pápával, a békéért október 1-én, írja a Magyar Kurír. Római iskolákból és plébániákról 700 ezer gyermek gyűlik össze a vatikáni kertekben található Lourdi barlangnál, hogy a pápával együtt imádkozzák a rózsafűzért, a békéért. Az esemény nyitja meg a Szükséget Szenvedő Egyház Nemzetközi Katolikus Alapítvány által szervezett 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért elnevezésű kezdeményezést. A Szükséget Szenvedő Egyház pápai jogú alapítvány több mint 20 éve szervezi meg az ima kampányt. Idén azonban első alkalommal nem egyetlen napra korlátozódik, hanem október 1-től 7-éig egy teljes héten át tart. Franciaországi látogatása első programjaként Leó pápa szeptember 25-én pénteken 11 órakor az Élysée palotában találkozott a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intézett az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz, írta meg a Magyar Kurír. Hangsúlyos szerepet kapott beszédében a lefegyverzés, a béke keresése, az élethez való jog védelme, valamint a mesterséges intelligencia hatásai is. New York környéki magyar közösségekkel találkozott Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota

üzleti konferencián. Forsthoffer Ágnes kifejtette, a nők aránya 16% volt korábban a parlamentben, amit jó 10%-kal sikerült emelni. A nők se többek, se kevesebbek a férfiaknál, de máshogy látják a világot, mások a megéléseik, és ezeket meg kell hallgatni, tette hozzá. Rendszeres tájékoztatókba kezd az orosz fenyegetésről a brit kormány, a kiemelt fontosságú infrastruktúrális hálózatokat működtető cégek és a hadiipari vállalatok vezetőinek, tudatta az MD. A minisztérium közlése szerint ezeket a tájékoztatókat zárt ajtók mögött tartják. Eszköztárukban kibertámadások, szabotás akciók és dezinformációk szerepelnek, fogalmaz pénteki tájékoztatásában a brit védelmi minisztérium. A brit kormány a minap bejelentette azt is, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok részvételével országos információvédelmi központot hoz létre az álhírek terjesztése és a külföldi beavatkozási kísérletek ellen. Végül az időjárásról. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket. Véssétek szívetekbe, amit most mondok. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől. Ezek az evangélium igéi.

Szent Lukács evangéliumának 9. fejezetéből a 43-tól a 45. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Johann Sebastian Bach művét Graham Barber játszotta. 5 óra 40 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde a francia elnöki palotában. A Szentatya beszéde a párizsi UNESCO palotában. A béke védelmét az emberek lelkében kell kiépíteni. Leó pápa homíliája a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Mai adásunkban beszámolunk 14. Leó pápa 4 napos franciaországi apostoli útjának első napjáról. A Szentatya péntek reggel 8 órakor indult Rómából, és 10 órakor érkezett a párizsi repülőtérre, ahol a francia köztársasági elnöki pár fogadta. Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde. 14. Leó pápa pénteken délben a francia köztársasági elnök hivatalos rezidenciáján a párizsi Élysée palota disztemében találkozott az ország politikai és vallási hatóságaival, a civil társadalom, a gazdasági és a kulturális élet képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival. Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök üdvözlő beszédét követően Leó pápa hálás köszönetét fejezte ki a meghívásért és üdvözölte a hatalmas kulturális és vallási örökséggel rendelkező ország minden lakóját. Származások sok színűsége hozzájárul a demokratikus élet gazdagításához, állapította meg Leó pápa, majd arról biztosította hallgatóit, hogy Franciaország nagyon gyakran szerepel imáiban, mivel nem feledkezik meg a normandiai és a Béarnais család gyökereiről. A pápa útja Párizsban kezdődik, amelyet a fény városa, Ville Lumière néven emlegetnek. Franciaország évszázadok óta kulturális, művészeti és szellemi világító toronyként ragyog, és az egész világon hozzájárult a népek szellemi fejlődéséhez. A kiemelkedő francia gondolkodók, akik egyúttal mélyen hívő katolikusok is voltak, rámutattak, hogy a tudományok, a művészetek, az irodalom és a filozófia nagymértékben hozzájárulhatnak az emberiség javához, amikor a szép, a jó és az igaz keresésére irányulnak, hogy a világnak élete legyen, utalta a pápa franciaországi apostoli látogatásának jelmondatára.
2: Le monde et la vie.
1: A számos területen megmutatkozó kiváló francia szakértelem, a savoir-faire, kiemelkedő szerepet játszott a párizsi Notre-Dame székesegyház nagyszabású helyreállítási munkálataiban, amelyekben számos magán és állami intézmény vett részt. A székesegyház újbóli megnyitása a remény szimbóluma, a közös erőfeszítés révén megvalósult egység tanúságtétele. Franciaországnak a kereszténységből merített szellemi, kulturális, intellektuális, művészeti és misszionáriusi ereje ma az egész világon felragyog. Az ország nemzeti elmondata, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség egyetemes etikai követelmények, amelyek az evangéliumi üzenetben is kimeríthetetlen forrást találnak. Az emberi méltóság, az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartásának kérdése minden korszakban felmerül, és párhuzamosan kell lépést tartania a társadalom fejlődésével és a technikai haladással. Fejtette ki beszédében Leó pápa, majd idézett Magnifica Humanitas, a csodálatos emberség kezdetű enciklikájából, amelyben felhívta a figyelmet a haladást erősegítő technológiai eszközök kétértelmű arcára, amelyek kárt okozhatnak, hanem a jóra irányítják őket. A pápa újból határozottan kijelentette, hogy az élethez való jog védelme minden emberi jog elengedhetetlen alapja. Felhívta a figyelmet a tudomány és a technológia torzulásának veszélyére, és erőteljesen elítélte a béranyaságot, a szervkereskedelmet, a tervezett halál lehetőségének felkínálását. Az egymás iránti tisztelet és minden ember élet védelme mindannyiunk közös felelőssége, mondta a pápa, majd a laicitás témáját érintette. Az igazi laicitás célja, hogy az állam és a vallási intézmények párbeszédet folytassanak egymással, és egyesítsék erőjüket a közjó szolgálatában, hogy a világnak élete legyen. A pápa elismerjen szólt a Szentszék, a francia katolikus egyház és a francia kormány közötti párbeszédről, amely értékes az egész társadalom jóléte szempontjából. Franciaország és a katolikus egyház évszázadok óta együttműködik a keleti keresztények szolgálatában. Ennek példája a Keleti Iskolánk Alapja nevű kezdeményezés, amely 2021 óta lehetővé tette több mint 260 közel-keleti oktatási intézmény, köztük 7 libanoni egyetem és a Betlehemi Egyetem támogatását. Utalással a Közel-Keletre, ahol 2000 évvel ezelőtt megszületett a béke fejedelme, a pápa azokra a népekre irányította a figyelmet, akiket ma is a háború csapása gyötör. Csak akkor tudjuk megépíteni a szeretet civilizációját, ha elismerjük, hogy szükségünk van egymásra, idézett Leó pápa első enciklikájából. Beszéde végén Leó pápa újból biztosította Franciaország lakóit, hogy buzgón imádkozik gyönyörű országukért. A boldogságos Szűz Mária, Franciaország fő védőszentjének anyai közbenjárására bízta kívánságát, Isten adjon békét, egységet és jólétet, hogy a világnak élete legyen.
2: Que Dieu bénisse la France.
1: Majd Isten áldását kérte Franciaországra és az összes franciára.
3: XIV. Leó az UNESCO-ban. A béke védelmét az emberek lelkében kell felépíteni. Franciaországi apostoli útja első napján, szeptember 25-én délután a Szent Atya a nevelés, a tudomány és a kultúra felelősségéről, az emberi méltóság védelméről, a mesterséges intelligencia kihívásairól és a béke építéséről szólt. Az UNESCO a II. Világháború után abból a felismerésből született, hogy a politikai és gazdasági megállapodások önmagukban nem elegendőek a tartós békéhez. Alapokmánya szerint, mivel a háborúk az emberek lelkében születnek, az emberek lelkében kell felépíteni a békevédelmét. 14. Leó a szervezet tagállamainak képviselői előtt hangsúlyozta. Az emberiség jövője minden ember elidegeníthetetlen méltóságának tiszteletétől függ. Az UNESCO olyan hely, ahol az emberiség önmagáról, saját történelméről és jövőjéről gondolkodik. Egyetlen nevelés sem lehet teljes, ha nem néz szembe az élet értelmének kérdésével, hangsúlyozta a pápa. Szent II. János Pált idézve rámutatott. Nevelni azt jelenti, hogy segítjük az embert többnek lenni, és nem csupán többet birtokolni. Korunk alapvető kérdése ezért az, hogy mit jelent embernek lenni. Mindannyian másokra utalva születünk, gondoskodásra és szeretetre szorulunk. Fiak és leányok vagyunk, tehát egymás testvérei. Ha erről megfeledkezünk, az életet már nem ajándéknak, hanem kihasználható árucikknek tekintjük. Az emberi szabadság pedig akkor szép, mutatott rá 14. Leó, amikor a jó és az igazság felé irányul, és eltorzul, amikor önkénnyé, erőszakká és hatalomvágyjá válik. A pápa az emberi művek legszörnyűbbikének nevezte a háborút, amelyben maga a tudomány is a pusztítás szolgálatába állhat. A történelem megmutatta, hogy a bölcsességtől elszakított tudomány pusztító fegyverré, az ideológiának alárendelt kultúra propagandává, az igazságról lemondó nevelés pedig a lelkiismeret manipulálásának eszközévé válhat. Az új technológiáknak az embert kell szolgálniuk, és nem válhatnak az uralom új eszközeivé, hangsúlyozta 14. Leó. Külön szólt a mesterséges intelligenciáról, figyelmeztetve arra, hogy az ember értékét soha nem lehet hatékonysággal vagy teljesítménnyel mérni. A betegség, a szenvedés és a kiszolgáltatottság sem csökkenti az emberi méltóságot. A gyorsabb kommunikáció sem feltétlenül jelent igazabb kommunikációt. Az információ bőséges, de nem azonos a bölcsességgel, mutatott rá 14. Leó. A mesterséges intelligencia képes adatokat összekapcsolni, de nem tud válaszolni az emberi lét értelmének kérdéseire. Az ember nem élhet értelem nélkül, az értelem az elme oxigénje, fogalmazott a pápa. Etika nélkül a tudomány elveszítheti értelmét és megszűnhet az emberi méltóság szolgálatában állni. A Szentatya ezért különösen a gyermekek és fiatalok védelmére szólított fel. Kiszolgáltatottságuk a digitális korban soha nem válhat kizsákmányolásuk lehetőségévé. 14. Leó két bibliai képpel világította meg az emberiség előtt álló választást.
4: I'd like to appeal to two images from the Bible.
3: Bábel az uralommal kikényszerített egység jelképe, amelynek kísértése ma is jelen van a testvériség nélküli globalizációban és az ideológiai kényszerben.
4: The Tower of Babel represents a unity imposed through domination.
3: Pünköstkor ezzel szemben mindenki saját nyelvén hallja ugyanazt az üzenetet. A szeretett közösség nem megszünteti, hanem kibontakoztatja a különbözőséget. Nem Bábel erőszakossága, hanem pünköst békéje teszi lehetővé a népek közötti valódi szeretett közösséget, hangsúlyozta Leó pápa. Az emberi méltóság tiszteletének próbája az is, hogyan bánunk a legkiszolgáltatottabbakkal. A meg nem született gyermekekkel, a háborúk áldozataival, a fogyatékkal élőkkel, az idősekkel, a migránsokkal és a menekültekkel. A pápa a teremtett világ védelmére is kitért, hangsúlyozva, hogy az ökológiai válság egyben antropológiai válság is. Beszéde végén 14. Leó a nemzetközi intézmények szerepéről szólt. A világ olyan kihívásokkal néz szembe, amelyeket egyetlen állam sem képes egyedül megoldani, miközben maguk ezek az intézmények is bizalmi válságot élnek át. Ezért újra meg kell tanulnunk bízni abban, hogy a különbségek nem feltétlenül jelentenek fenyegetést, és az őszinte párbeszéd közös jót teremthet. Nem naív optimizmusról van szó, amely nem vesz tudomást a nehézségekről, hanem arról, hogy kitartsunk a reményben. A jó mindig lehetséges, hangsúlyozta Leó pápa. A vallási hagyományoknak is fontos szerepük van ebben, mert őrzik az élet eredetére és végső értelmére vonatkozó kérdéseket. Az emberiség arra kapott meghívást, hogy olyan népek szövetségét építse, amelyek egyetlen atya gyermekeiként testvérnek ismerik fel egymást. 14. Leó végül különösen a fiatalokhoz fordult. Arra kérte az UNESCO képviselőit, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra eszközeivel erősítsék közös emberi mi voltunk tudatát, és fáradhatatlanul dolgozzanak a béke építésén.
1: Leó pápa homíliája Notre Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Pénteken délután 4-6-kor kezdődött Leó pápa vezetésével az egyház esti vesperás imája, a tűzvész után felújított és újból felszentelt Notre Dame katedrálisban, amelyen a francia katolikus egyház püspökei, papjai, diákonusai, a megszentelt élet női és férfi képviselői, valamint szeminaristák vettek részt. Az imaórán a Szentatya homíliát tartott, amelyben a székesegyház újjáépítéséről, a katedrális szimbolikájáról, missziós küldetéséről, a liturgia, mint forrás lélekkel teli ünnepléséről tanított. Homíliája kezdetén a Szentatya megemlékezett a 7 évvel ezelőtti félelmet és pusztító tűzvészről, amelyet az egész világ lélegzett visszafojtva figyelt. Már akkor is riadtan emettük fel tekintetünket, felismerve emberi alkalmatlanságunkat az elképzelhetetlennel szemben. Abban a drámai órában rájöttünk, hogy a Notre Dame több mint egy emlékmű, és az újjáépítésben való egyöntetű részvétel is annak ragyogó eredménye jelzi, hogy itt egy nép szíve dobog, és egy olyan civilizáció élő központjában vagyunk, amelyben múlt és jövő összeölelkeznek. A pápa szívesen jött a francia egyház ezen szimbolikus helyére, mert a katedrálisba lépve annak szépsége az ember nyugtalan szívéhez szól és békére hív. Elismeréssel szólt a restaurálásban résztvevő állami és egyházi intézmények és magánszemélyek sajátos hozzájárulásairól, amely támogatta a katedrálisban megnyitott új kulturális, egzisztenciális és spirituális utak létrejöttét, mint például a bejárat mellé helyezett keresztelőkút. Kitágult a rekonstrukció révén a találkozásra, a befogadásra és a részvételre szánt tér is, amiről a püspökök és papok jó példát vehetnek. Leó pápa az imaóra Szentpáli tanítását, Isten elküldte közénk fiát, alkalmazta a mai helyzetre. Isten fia közénk jött a mi világunkba, amelyben a mai keresztények sem riadnak vissza a bonyolultságtól, mert maga Isten hívta őket arra, hogy kövessék fiát a nyomorúsággal és jósággal teli világban. A katedrális egyszerre tárja fel a világot átható sötétséget, ám sokkal radikálisabban mutatja Istennek a halál felett aratott győzedelme szeretetét. A katedrális kereszt alakú alaprajza, ahol kő és fény összeolvad, a föld és az ég találkozását idézi. Összegyűjti és rendszerezi a történelem eseményeit, amelyeket emberi örömök és szenvedések szőnek át, tolmácsolta a Szent Atya templom szimbolikáját. Az egyház identitása a megtestesülésből fakad, ezért a keresztény közösség nem lehet zárvány, sokkal inkább az ősi katedrálisok mintájára a befogadás, a tisztelet, a kinyilatkoztatás és az értelem terét kínálja fel mindenki számára, és kész befogadni nem csak a közelit, hanem a távoli perifériát is, mégpedig egy egyszerű és jó akaratú missziós jelenléttel, amely áthidalja a kulturális különbségeket és begyógyítja a társadalmi sebeket. Minden templomnak rendeltetése az imádság és Isten dicsérete.
2: Et la prière et la louange de Dieu.
1: Benne, annak legmagasabb formájával, Krisztus megújított megváltói áldozatával az Eukarisztiában. A templom a liturgia Isten dicsérete nélkül lélektelen üres tér, az átalakítást évő most a templomtér közepére, az épület szívébe helyezett új oltár a hívek élő közösségét gyűjti össze. Egyház ott van, ahol Isten dicséri, szögezte le Leó pápa. Az egyház élő organizmus, amely az Isten dicséretben összegyűjti mindazt, amit a kultúra és a hagyomány rábízott, és hogy az egyház olyan test, amely éppen az ünnepléssel mondja el mindenkinek létezése okát. Itt az ének, a szavak és a liturgikus gesztusok nemes egyszerűsége sokak számára béke oázisát jelentik, ahol megtapasztalhatjuk a legnagyobb szeretet szerzőjének jelenlétét, aki az idők teljességében Isten küldötteként eljött hozzánk. A Szent Atya nagy szeretettel arra kérte a misérző papságot, hogy a liturgikus ünnepléseket mindig méltósággal, tisztelettel teli végezék, legyenek tudatos örökösei az egyházatyáknak és a szenteknek, akik rájuk hagyományozták a liturgia mélységes jelentését és szépségét. A liturgia az élet tükre marad, a legnagyobb ajándék, amit megoszthatunk. A papokat arra biztatta, hogy a Péter utódja és az egyház iránti közösséget helyezzék személyes érzékenységeik fölé és ápolják Isten népének egységét. A Krisztus követésében szolgálnak püspökök, papok, szeminaristák és szerzetesnők elkötelezettségét megköszönve a pápa arra hívta őket, hogy soha ne hanyagolják el az Úrral való barátságukat, idézve Madeleine d'Olbrel gondolatát. Ima nélkül nem szerethetjük a szeretet Istenét. Lehetünk szolgái, harcosai, sőt tanítványai is, de ima nélkül az atyának szeretetteli gyermekei és Jézus Krisztusnak barátai sohasem lehetünk. A város szívében a nyitott székesegyház olyan közösségele, amely dicséri az urat és ápolja a vendég szeretetet. Végül 14. Leó pápa Franciaország lelkipásztorainak és az Istennek szentelt élet képviselőinek a hivatását abban jelölte meg, hogy legyenek ennek a nyitott egyháznak az első őrei, olyan egyház köveiként, amely reménykedik és nem fél a jövőtől. Zárta péntek esti homíliáját a Szent Atya a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat! Gyerekek imádkozzák a rózsafűzért Leó pápával, a békéért október 1-én, írja a Magyar Kurír. Római iskolákból és plébániákról 700 ezer gyermek gyűlik össze a vatikáni kertekben található Lourdi barlangnál, hogy a pápával együtt imádkozzák a rózsafűzért, a békéért. Az esemény nyitja meg a Szükséget Szenvedő Egyház Nemzetközi Katolikus Alapítvány által szervezett 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért elnevezésű kezdeményezést. A Szükséget Szenvedő Egyház pápai jogú alapítvány több mint 20 éve szervezi meg az ima kampányt. Idén azonban első alkalommal nem egyetlen napra korlátozódik, hanem október 1-től 7-éig egy teljes héten át tart. Franciaországi látogatása első programjaként Leó pápa szeptember 25-én pénteken 11 órakor az Élysée palotában találkozott a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intézett az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz, írta meg a Magyar Kurír. Hangsúlyos szerepet kapott beszédében a lefegyverzés, a béke keresése, az élethez való jog védelme, valamint a mesterséges intelligencia hatásai is. New York környéki magyar közösségekkel találkozott Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota pénteken az MTI-vel. A magyar nemzet nem áll meg az ország határoknál. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki világszerte segíti és támogatja a magyar közösségek nemzet megtartó tevékenységét, közölte Baka András. A nők politikai részvételének fontosságáról beszélt az országgyűlés elnöke egy balatonfüredi konferencián pénteken, adta hírül az MTI. Nem hiányozhat az a látásmód, tudás, tapasztalat egy kormányülésen vagy egy megbeszélésen, amelyet a nők képviselnek, ahhoz, hogy jobb legyen a világ, mondta Forsthoffer Ágnes a Balaton felvidéki női üzleti konferencián. Forsthoffer Ágnes kifejtette, a nők aránya 16% volt korábban a parlamentben, amit jó 10%-kal sikerült emelni. A nők se többek, se kevesebbek a férfiaknál, de máshogy látják a világot, mások a megéléseik, és ezeket meg kell hallgatni, tette hozzá. Rendszeres tájékoztatókba kezd az orosz fenyegetésről a brit kormány, a kiemelt fontosságú infrastruktúrális hálózatokat működtető cégek és a hadiipari vállalatok vezetőinek, tudatta az MTI. A minisztérium közlése szerint ezeket a tájékoztatókat zárt ajtók mögött tartják. Eszköztárukban kibertámadások, szabotás akciók és dezinformációk szerepelnek, fogalmaz pénteki tájékoztatásában a brit védelmi minisztérium. A brit kormány a minap bejelentette azt is, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok részvételével országos információvédelmi központot hoz létre az álhírek terjesztése és a külföldi beavatkozási kísérletek ellen. Végül az időjárásról. Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Chopin opusz 11-es, numero 1-es E-moll zongora versenyének második tételével folytatjuk adásunkat. Előadja Farkas Gábor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Vezényel Vásári Tamás.

Chopin Opus 11-es, numero 1-es E-moll zongora versenyének második tételét Farkas Gábor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara adta elő Vásári Tamás vezényletével. 6 óra 15 perc. Henri Maurice, Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A nagy szellemek jellegzetessége, hogy találékonyak, feltalálók, új, igaz és gazdag eszméket fedeznek fel. A tömeg látóhatárán túl tekintenek, messze néznek. Vannak azonban zabolátlan nagy tehetségek is, akik képtelenek tüzes és szilaj gondolataikat megfékezni. Befejezetlenek, hiányosak, fegyelmezetlenek. Gazdagok gondolatokban, eszmékben, gazdagságuknak azonban gyarló kezelői, és kincseiket csak félig mondhatják magukénak. Értelmük olyan, mint a közraktár, amelyben össze-vissza halmozzák fel az össze nem illő árukat. Nem így van ez Jézusnál. Szelleme bámulatosan világos, ragyogó és fegyelmezett. Egyetlen tekintettel egyszerre átölel minden igazságot, amellyel tanít, és visszavezeti egy közös alapra, olyannyira, hogy nem tudjuk, mit csodáljunk benne jobban. Szellemének hatalmát vagy egyszerűségét. Az igaz, hogy az evangéliumban ez a tökéletes egyszerűség nem tűnik fel mindjárt első tekintetre. Az evangélisták történetírók, akik Jézus szavairól és cselekedeteiről időrendben számolnak be. Átmenetekre, logikai kapcsolatokra kevés gondot fordítanak, ezért elbeszéléseiket inkább egymás mellé rakják, mint kidolgozzák. Nem látjuk, hogy maga Jézus az ő tanítását tökéletes, módszeres előadásban adta volna elő. Nincs benne semmi a tanárból, aki pontról pontra követi a maga elé kitűzött programot. Ő népnevelő, népszónok. Mindennapi tanításaiban, leckéiben oly módon tanítja az igazságot, amely legjobban megfelel hallgatóságának és a körülményeknek. Semmi tervszerűség úgy tűnik, mintha semmi kapcsolat nem lenne beszédei között. Ha egységet nem is látunk előadásában, az nem megy a tartalom rovására. Jézus tanítása egy olyan egész, amelynek részei egymást tartják, egymásba kapcsolódnak. Egy szép fához lehetne hasonlítani, amelynek levelei gajakhoz fűződnek, a gajak az ágakhoz, az ágak a törzshöz, úgy, hogy a szervezet minden része ugyanazon forrásból meríti éltető nedvét. Jézus tanításának legfőbb uralkodó eszméje, vezérgondolata az Úr imádságában van kifejezve. Isten Atya! Öröktől fogva szülte egyetlen, vele egyenlő fiát, akit Szent János igének nevez. Végtelen, élő és lényeg szerinti tudás. Az ige tökéletesen ismeri Istent. Szemléli őt, szereti, és ez a szeretettel teljes szemlélés tökéletesen boldoggá teszi. Az öröm azonban kiáradni vágyik. Az ige testvéreket akar szerezni, címét, kiváltságait és örökségét közölni akarta az emberekkel. Ezeket a nyomorúságos, gyönge, törékeny teremtményeket Isten a fogadott gyermek méltóságára hívja, emeli. Amint az ige természetszerűleg bír, azt a teremtmények az isteni irgalmasság kegyessége által nyerik el. Két akadály állja útját ennek az örökbefogadásnak. A tudatlanság és a bűn. Az ember elmerülve az érzékeikbe, azok szerint képzeli el a szellemieket is, és ebből megszámlálhatatlan gyászos tévedés származik. Jézus idejében majdnem minden nép bálványokat imádott. A természet erőit vagy túlzott emberi nagyságokat tartott isteneinek. Maguk a zsidók sem tudták, hogy Isten Atya, jó lehet, kettős kinyilatkoztatás világosította fel őket. Nem tudták ők sem, hogy az igazi, az örök élet abban áll, hogy az ember Istent, úgy ahogy van, színről színre szemléli. Isten és az ember között a bűn egy másik örvényt is keltett. Azután, hogy az ember beleesett az ősbűnbe, a gonoszság úgy elharapódzott, hogy a teremtő megbüntette a vétkes emberiséget, mely a vízözön rettenetes leckéjét gyorsan elfelejtette, s a világ, átadva magát az érzékiségnek, pokollá vált, amelyen a sátán uralkodott, mint vezető. Hogyan szabadítható fel a rabszolgasságba süllyedt ember? Hogyan lehet az ördög rabszolgájából Isten gyermeke? A nehézség legyőzhetetlennek látszott, de az isteni bölcsességnek semmi sem szab határt. Ami számunkra akadálynak tűnik, az számára támasz. Egyenesen halad célja felé, s hogy elérje, oly merész eszközöket használ, hogy azok megdöbbentenek és zavarba hoznak minket.
de egyszer s mind ámulatba ejtenek ki és elragadnak. Isten, hogy a világot üdvözítse, nem habozott egyetlen fiát feláldozni. Az ige testé lett, és mi köztünk lakozott. Az emberek közt élve tanította őket, többé nem proféták által, mint az Ószövetségben, hanem ő maga. Már tanítása kezdetén kitűnt, hogy hatalommal beszél. Tanítása nem egyszerű közvetítés útján közölt hír, üzenet volt, hanem magának az isteni gondolatnak a kifejezése. Az élő szó nem egyedüli eszköze volt, amellyel a lelkek megvilágítására rendelkezett. A végtelen tökéletesség emberi transzparense volt. Csupán meg kellett jelennie, hogy kinyilatkoztassa istenségét. Akik látták őt, látták benne az atyát. Tekintetében, melyel az örökkévaló a világot szemlélte, csodálták végtelen jóságát annak, aki maga a tiszta szeretet. A megtestesülés lehetővé tette az igének még azt is, hogy szenvedjen és engeszteljen a bűnösökért. Tiszta és végtelen értékű áldozata kiengesztelt minket atyával, és számunkra az érdemek kimeríthetetlen forrását fakasztotta. Vajon ebből az következik, hogy az ember föl van mentve minden személyes törekvéstől, buzgolkodástól? Nem. Mert az ember saját hibája folytán veszett el, s nem volna igazságos, hogy közreműködése nélkül üdvözüljön. Megváltásunk díja le van téve, de hogy felhasználhassuk, bizonyos lépéseket nekünk is meg kell tennünk, hogy az üdvösség részben a mi munkánk is legyen. Először is meg kell keresztelkednünk, hogy jogunk legyen az örök életre. Ha valaki újonnan nem születik vízből és szentlélekből, nem mehet be az Isten országába. Minden élet a vízből jön. A testből és a vérből született ember a szentelt víz ereje és a szentlélek termékenyítő működése által lesz Isten gyermekévé. A keresztség tehát lelki újjáteremtés és mint egy újjászületés. Hogyan tartható fönn és hogyan fejlődik ez a természet fölötti élet? Egy csodálatos eledel táplálék, egy mennyei manna által, ami nem más, mint az Isten fiának teste. Ha a keresztény elveszíti a kegyelmi életet, visszaszerezheti elmenve a paphoz, aki Krisztustól hatalmat nyert a bűnök megbocsátására és a lelkek felmagasztalására.

0: Johann Sebastian Bach kontrapunktuszát Eötvös József szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Kelen Ágoston. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Pénteken kezdődött meg 14. Leó pápa 4 napos franciaországi apostoli látogatása. A kormánynak nincs érdemi foglalkoztatás politikája, fogalmazta meg álláspontját Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször találkozott ukrán kollégájával, és sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit. Fenyegető üzenetet kapott a szlovák miniszterelnök és a főügyész is. Pénteken kezdődött meg 14. Leó pápa 4 napos franciaországi apostoli látogatása. A pápát hivatalában fogadta Emmanuel Macron köztársasági elnök. A Szentatya ellátogat Lourdesba, majd apostoli látogatását Metz városában fejezi be. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
3: Bonjour, good morning. Ahogy angolul mondják, welcome on board. Örülök, hogy ma reggel mindannyiótokat látlak és köszönhetlek benneteket. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó pápa a vele utazó újságírókhoz a Franciaországba tartó repülőgép fedélzetén péntek reggel. Szeptember 25-e és 28-a között kerül sor a Szentatya 5. nemzetközi apostoli útjára, amelynek során Párizsba, Lourdesba és Metzbe látogat. A Szentatya a repülőgépen tartott sajtótájékoztatón többek között a mesterséges intelligencia és az emberi kapcsolatokról beszélt, és Fulton John Sheen püspök boldogálvatásáról is. Francia nyelvtudásáról kérdezve, 14. Leó elmondta, hogy gyakorolt egy keveset az út előtt. A pápa franciaországi látogatásának mottója, hogy a világnak élete legyen. Pietro Parolin bíboros államtitkár elmondta, a motto az emberi élet értékét kívánja hangsúlyozni, amelyet be kell fogadni, szeretni és gondozni kell a fogantatástól a természetes haláláig. Foglalta össze a motto üzenetét a Vatikán News. 14. Leó pénteken reggel 9 óra 56 perckor landolt a párizsi Orly repülőtéren. A 71

0: lehetőségét, amelyeket olyan eltévejedésnek nevezett, amelyek a tudományt és a technológiát nyereséges vállalkozásokká térítik el. A francia parlament 2 hónappal ezelőtt fogadta el a halálba segítés legalizálásáról szóló törvényt, amely létrehozta a halálhoz való jogot, és amelyet a katolikus egyház hevesen ellenzett. Bár a 68 millió lakosú Franciaországban a katolikus egyház gyakorló híveinek szám az utóbbi évtizedekben 3 millióra csökkent, az elmúlt 5 évben a felnőttként keresztelkedők száma növekedésnek indult, írta meg az MTI. A katolikus hit erősödését bizonyítja az is, hogy a szombati szabadtéri szentmisére, amelyet 14. Leó pápa celebrál a Concord téren, több mint 600 ezeren regisztráltak. Vasárnap pedig Lourdesban, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándokhelyén újabb szabadtéri misét celebrál, ahova 150 ezer embert várnak. A lourdi állomás egyik fő témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, ahol a pápa zárt ajtók mögött 7 áldozattal találkozik. Az út utolsó állomása Metz lesz, az Európai Egység és Béke jegyében zajló vallásközi találkozóval és záró szent misével. A pápa hétfő este tér vissza a Vatikánba.
1: Solymári Dánielt nevezték ki az MKPK menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé, írta a Magyar Kurír. A Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke aláírásával jegyzett megbízatás szövegében az olvasható. A testület fontosnak tartja, hogy e területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség, különös figyelemmel a menekültekre, valamint a hitük miatt üldöztetést szenvedő keresztényekre. Az ENSZ működésének megújítását sürgette Baka András köztársasági elnök a világszervezet közgyűlésén New Yorkban. Az államfő csütörtöki felszólalásában úgy fogalmazott, az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor nagyhatalmak vagy szövetségeseik megszegik a szabályokat. A tárgyalások után a New York környéki magyar közösségekkel találkozott Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota. A magyar nemzet nem áll meg az ország határoknál. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki világszerte segíti a magyar közösségek nemzet megtartó tevékenységét, közölte az államfő. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű vissza nem térítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Nestlé Hungária Kft. Állateledelgyára új egységeinek átadóján Bükön. Kapitány István elmondta, a kormány segíti abban a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, technikával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök is jelen volt, aki úgy fogalmazott, a kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat. A kormány érdemi foglalkoztatás politikáját hiányolta Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője, pénteki budapesti sajtótájékoztatóján, miután elmondása szerint több gyár bezárásával 1700 ember munkahelye szűnhet meg, tájékoztat az MTI. Tószegen az egyik legnagyobb magyar kerékpárgyár zár be, több mint 400 munkahely szűnik meg. Bonyhádon az emblematikus Zománc gyár fejezi be működését, amivel 150 család megélhetése kerül veszélybe, mondta. Az ellenzéki képviselő szerint a kormánypárti képviselők nem tesznek semmit. A kormánynak nincs érdemi foglalkoztatás politikája, nem foglalkozik azzal, hogy ezeknek az embereknek megszűnik a munkahelye, hangoztatta, szóvá téve azt is, hogy a kamiretnek foglalkoztatás politikai államtitkára sincs. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször találkozott ukrán kollégájával, és sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit, közölte a külügyminisztérium közösségi oldalán pénteken. Hangsúlyozták, a kapcsolattartás folyamatos napi szintű az ukrán miniszterelnök helyettessel a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekben, ezzel kapcsolatban további fejlemény októberben várható. Magyarország nyitott az új regionális együttműködésekre, ugyanakkor minden esetben pontosan látni kívánja azok célját, működését,

0: működését, és azt, milyen hozzáadott értéket jelentenek Magyarországnak, emelte ki Orbán Anita. Az összegzés szerint a héten több mint 25 kétoldalú találkozóra került sor. Ismét nagyszabású orosz drón támadás érte Ukrajnát, Kijevben egy gyermek is életét vesztette. Közben Washingtonban Donald Trump és Xi Jinping Ukrajnáról is egyeztetett, Nyíri Kata jelenti.
1: 295 drónt indított Oroszország Ukrajna ellen az éjszaka folyamán, közölte az ukrán légierő. A tájékoztatás szerint 267 támadó eszközt sikerült megsemmisíteni vagy hatástalanítani. A légicsapások több térséget is érintettek. A fővárosban egy drón egy 16 emeletes lakóépületbe csapódott a Pecserszki kerületben. A támadásban egy 14 éves fiú meghalt. Kijevben összesen 20 sérültről számoltak be, köztük 8-at kórházban ápolnak. Egy 9 éves gyermeket is. Odessa megyében szintén halálos áldozatokat követelt a reggeli támadás sorozat. A hatóságok szerint két ember meghalt, ketten pedig megsebesültek. Lakóépületek, raktárak és egy postai terminális megrongálódott, több helyen tűz keletkezett. Zaporizsjában egy egészségügyi intézményben keletkeztek károk a dróntámadás miatt, Kijev megyében pedig egy faipari üzemben tört ki tűz, emellett raktárak, házak és gépkocsik sérültek meg. A diplomáciai csatornákon közben újabb egyeztetések zajlanak. Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök washingtoni találkozóján Ukrajna helyzete is szóba került. Kijev közben azt közölte, hogy az Egyesült Államok háromoldalú ukrán-amerikai-orosz technikai tárgyalást javasolt, amelyet az Egyesült Arab Emírségekben tartanának. A találkozó időpontjáról még nincs megállapodás.
0: Robert Fico szlovák miniszterelnök és Maros Zilinka szlovák főügyész egyaránt őket és családjukat fenyegető üzenetet kaptak pénteken reggel, közölte a szlovák kormányhivatal és a főügyészség. A fenyegetésekre azután került sor, hogy Robert Fico csütörtökön az ellenzék politikai bábiának nevezve élesen bírálta a főügyészt, miután a főügyészség ezen a héten lezárt vizsgálatának eredményeképpen helyesnek és törvényesnek minősítette a pozsonyi kerületi bíróságnak azt a korábbi döntését, amelyen lezártnak minősített három olyan büntető eljárást, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak az Ukrajnának ajándékozott szlovák hadifelszerelések ügyében. Az eset kapcsán megszólalt Peter Pellegrini szlovák államfő is, aki a közösségi médiában nyilvánosságra hozott bejegyzésében az alkotmányos intézmények tiszteletben tartására szólított fel, valamint azt írta, bármiféle fizikai erőszakkal történő fenyegetés elfogadhatatlan, és azt élesen el kell ítélni. Számos újdonságot foglalt kormányprogram tervezetébe Siegfried Murechan miniszterelnök jelölt, közzétette azt is, hogy három RMDSZ-es miniszterrel számol, annak ellenére, hogy egyelőre hiányzik a szükséges szavazatok egyharmada. Gáspár Sándor tudósít.
2: Nyilvánosságra került a kormányprogram tervezet, és az is, hogy az RMDSZ továbbra is számíthat a fejlesztési és a művelődési, meg a mezőgazdasági tárcára. A kormányprogram 28 irányelve között legtöbb a gazdaság élénkítésére fókuszál, de megtaláljuk az új egységes bértörvény elfogadását. Nyilván népszerű bejelentés, hogy 2027-ben nyugdíjemelés lesz, és kizárják az adóemelések lehetőségét. Az adótörvénykönyv bármely módosítását legalább 6 hónappal előre bejelentik, hogy biztosítsák a kiszámíthatóságot. Az eljárásrend szerint a hatóságok nem fognak olyan igazolást vagy adatot igényelni, amelynek már amúgy a birtokában vannak. A vállalatok tőzsdére lépésével a romániaiak elsőbséget fognak élvezni a részvényesek között. A titkos szolgálatok vezetői mandátumuk lejárta után 5 évig nem vállalhatnak politikai szerepet, 10 évig pedig nem tölthetnek be vezető közhivatali tisztséget. Külön kitérnek a nemzeti kisebbségek jogai kapcsán, hogy biztosítják a közösségi szimbólumok megőrzéséhez és szabad kifejedéséhez szükséges feltételeket is. A külföldön élő román diaszpora támogatását is a kormányprogram részévé emelték. Külön kitérnek arra, hogy a 2028-as választásokon különleges védelmi intézkedéseket terveznek a deepfake-ek és a dezinformációs kampányok ellen. A jelenlegi romániai társadalom fájó pontjaira is rávilágított program számos részlete nyilván a közbeszéd részévé válik, annak ellenére is, hogy jelenleg kevesen bízhatnak a sikerben, mert az RMDS, a liberális párt és az USZERE áll csak a program mögött, a többi parlamenti erő eddig ellene nyilatkozott. Nikusor dán államelnök viszont úgy véli, a romániai társadalom nem kér az előrehozott választásokkal járó 4-5-6 hónapos kampányból. A programról és a kormányról várhatóan október 1-én szavaz a román parlament.
0: Afrika kérésére új világtérképet szavazott meg szeptember elején az ENSZ. A döntésnek jogi és gyakorlati szempontból nincs közvetlen kényszerítő ereje. Szimbolikus, kulturális és oktatási szempontból viszont fontos döntés született, vélekedtek a Szegedi Tudományegyetem oktatói. A csütörtöki kerengőben mások mellett Kriska Olivér adjunktust kérdezte Poskai Nóra.
3: Afrika arányaiban kisebbnek tűnik ezeken a Mercator térképeken, és ez a kezdeményezés, ez alulról jövő civil kezdeményezés, tehát nem Togó vagy nem az Afrikai Unió volt az, aki ezt elindította, hanem két kisebb afrikai szervezet, és akkor utána állt mellé az Afrikai Unió, és végül Togó az, aki benyújtotta az ENSZ-hez. Nyilván egy fontos tényező az, hogy a térképen, ami kisebbnek tűnik, kapcsolódhat hozzá az, hogy ez kevésbé fontos, vagy elhanyagolható, kisebb a súlya, legyen ez gazdasági, demográfiai, vagy bármilyen hasonló témában. Ehhez is voltak egyébként kutatások, tehát, hogy mentális térképeket rajzoltattak, Szárinen mentális térképeket rajzoltatott egykori gyarmati országokban, és ott teljesen kirajzolódott az, hogy igazából Nagy-Britannia volt középen, és a saját területük a szélén volt a térképnek, tehát hogy ez valahol fejben is elhelyezi őket, hogy akkor ők hol vannak a világban. És akkor nyilván ugyanez a helyzet mondjuk Afrika esetében, a Mercator térképeknél. Az igazán nagyon fontos, vagy egy nagyon fontos geopolitikai üzenet az az, hogy egy afrikai civil kezdeményezés eljutott az ENSZ határozatig, és úgy, hogy túlnyomó többséggel elfogadták ezt az országok, néhány tartózkodás és egy nem szavazott mellett. Tehát, hogy ennek van önmagában is egy üzenete, hogy ez a civil kezdeményezés szépen eljutott az ENSZ határozatig.
0: Közlekedési hírek következnek.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére ismét lezárták a Pesti-Alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok parkja között, a 19-es villamos a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között nem közlekedik karbantartás miatt. A 41-es villamos a Katinyi Mártírok parkja és a Bécsi út, Vörösvári út között nem jár, illetve terelve a Krisztina körúton át közlekedik, nem érinti a Szent Lukás gyógyfürdő és a Rudas gyógyfürdő közötti megállókat sem. 19-es pótlóbusz jár a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér közötti szakaszon. Vasárnap üzem kezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tér és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd, Pesti híd főénél, a Soroksár úti lehajtónál csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kihajtani. Hétvégén mossák az Árpád hidat, naponta 6 óra 30 és délután fél 2 között szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, szombaton Pest felé, vasárnap pedig a Budára vezető oldalon. Siling Zsolt, BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli vonat forgalom a MÁV hálózatán, nincsenek nagyobb forgalmi fennakadások, így a vonatok többsége is tartja a menetrendjét. A pécsi fővonalon pályakarbantartás miatt módosult a menetrend október 2-ig. Pécs és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek, ezek Pécsről 20-30 perccel korábban indulnak. Buszok helyettesítik a vonatokat Pécs és Bars közötti személyvonatok esetében, valamint a Pannonia interrégiók helyett Pécs és Szentlőrinc között. Módosult néhány sejjei és villányi vonat menetrendje is. Éjszakánként pótlóbuszok járnak október 8-áig a pécsi fővonal eltérő szakaszain is. A szolnoki debreceni fővonalon a Pilis és Albertirsa közötti karbantartás miatt november elejéig továbbra is módosított menetrend érvényes. Pótlóbuszok közlekednek 29-ig éjszakánként Püspökladány és Biharkeresztes, szeptember 28-ától 1-ig ugyancsak éjszakánként Szerencsés Albaújszántó, október 7-ig szintén éjszakánként Székesfehérvár, Veszprém és Ajka között. Ezen kívül december közepéig minden vonat helyett Kiskunfélegyháza és Szentes között, ugyancsak pótlóbuszok járnak pályakarbantartások miatt. Pejper Károly, Mávinform, viszont hallásra!
0: A várható időjárásról. Szombaton döntően napos idő valószínű, gomoly felhőkkel, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. Főbb híreink még egyszer röviden. Pénteken kezdődött meg 14. Leó pápa, 4 napos franciaországi apostoli látogatása. A kormánynak nincs érdemi foglalkoztatás politikája, fogalmazta meg álláspontját Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője. Orbán Anita külügyminiszter a New Yorki ENSZ héten többször találkozott ukrán kollégájával, és sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit. Fenyegető üzenetet kapott a szlovák miniszterelnök és a főügyész is. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kellen Ágoston, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
6: Múlt idéző Szikora Józsefet hallják.
7: 2026. szeptember 26-a szombat van. Szent Kozma és Damján ünnepe. Isten éltesse népnapjuk alkalmából Kozma, Damján, Justina és Kozima nevű hallgatóinkat. Szent Kozmáról és Szent Damjánról kevés történeti adat áll rendelkezésünkre. Az első hiteles tanúság a szíriai Kürosz városának püspökétől, Theodorétosztól származik, aki az 5. század közepén úgy emlékezett meg a két szentről, mint a hit jeles bajnokairól és csodálatra méltó vértanúkról. Kozma és Damján orvos, testvérpár volt. Ők az orvosok, gyógyszerészek, borbélyok, cukrászok, fűszerkereskedők, kötszerkészítők, szülésznők, viaszöntők és zsibárusok patronusai. 1991. szeptember 26-án megalakult a Demokratikus Karta elnevezésű mozgalom, amely állítása szerint a szélső jobboldali veszély ellen a demokrácia erősítése érdekében kívánt fellépni. Valójában a kártában szerepeltek először közösen az SDS és az MSP politikusai, megalapozva ezzel az 1994-es koalíciót. Ugyancsak 1991. szeptember 26-án a szerb irányítás alá helyezett, többségében albánok lakta Koszovó autonóm tartományban, Belgrád által el nem ismert illegális népszavazáson a voksolók 99,87%-a támogatta a függetlenség kikiáltását. 1891. szeptember 26-án született Charles Münch, francia karmester, hegedűművész. A kritika a spontaneitást, színgazdagságot, eleganciát és a rendkívüli muzikalitást említette Münch erényeként. Repertoárján a klasszikus szerzők mellett kortárs amerikai zeneszerzők művei is szerepeltek, és kiemelkedő tolmácsolója volt Berlioz szerzeményeinek. 1946. szeptember 26-án halt meg Basilides Mária, operaénekes, az Operaház örökös tagja. Színpadi szerepei mellett felbecsülhetetlen érdemeket szerzett a magyar oratórium és dalkultúra népszerűsítésében. Előadás módját egyszerűség és rendkívüli meggyőző erő jellemezte. 1971-ben e napon halt meg Báldi Bálint, Kossuth-díjas mezőgazdász. Kezdeményezője és szervezője volt az Országos Baromfi Szaktanácsadó Hálózatnak, szorgalmazója a keltető állomás hálózat kiépítésének, s tevékeny részt vállalt a magyar kutyafajták nemesítésében. 1976. szeptember 26-án távozott e világból Turán Pál, kétszeres Kossuth-díjas matematikus, akadémikus. Felfedezései kiemelkedőek a számelmélet, a komplex függvénytan, a numerikus analízis, a kombinatorika, a klasszikus és absztrakt algebra, valamint az approximációs elmélet területén. 1991-ben e napon halt meg Billy Vaughan, amerikai zenész, énekes, a Billy Vaughan orkesztra vezetője, többek között a Petit Fleur és a Blueberry Hill szerzője. 20 éve nincs köztünk Zimányi József, Széchenyi díjas atomfizikus, akadémikus, a kísérleti és elméleti magfizika nemzetközileg elismert művelője, magfizikai elméleti modellek kidolgozója volt. Ugyancsak 2006. szeptember 26-án halt meg Fülöp Mihály, kétszeres világbajnok, olimpiai bronzérmes tőrvívó, edző. 5 éve nincs köztünk Szilvágyi Sándor, Liszt Ferenc díjas gitárművész. Szólistája, illetve rendszeres közreműködője volt az esztergomi Szendrei Karper László Nemzetközi Gitárfesztiválnak, valamint a Szombathelyi Nemzetközi Bartók Szemináriumnak. 1848. szeptember 26-án Jelasics csapatai elfoglalták Székesfehérvárt. 1920. szeptember 26-án a Magyar Nemzetgyűlés elfogadta a nem keresztény származásúak egyetemi felvételét szabályozó, illetve szűkítő, úgynevezett numerus clausust. 1950. szeptember 26-án marxizmus-leninizmus tanszék létesült az ELTE-n. 1985. szeptember 26-án indult földkörüli útjára a Szent Jupát, Fanándorral és Gál Józseffel a fedélzetén.
6: A mai múltidézőt Szikora József olvasta fel.
8: Szívem első gondolatja, hozzád szel fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged adlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a Szent Misén, amit Szent Kozma és Damián vértanúk ünnepén tartunk. És jövendőbelie. Azért ajánlom föl, hogy hajnalka és jövendőbelie megnyíljanak Isten kegyelmére. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy sajátkozatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, dicsőítsen téged könyörgő szavunk, amikor Szent Kozma és Damján vértanúkra emlékezünk. Gondviselő jóságoddal örök dicsőséget adtál nekik, minket pedig segíts hathatós kegyelmeddel, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány a Prédikátor könyvéből. A prédikátor szól, te ifjú, örvenj fiatalkorodban, és légy jókedvű ifjúságod napjaiban. Követheted ugyanamit szíved kíván és a szemed lát, de tudd meg, hogy mindezekért Isten előtt felelősséggel tartozol. Elűzheted a búbánatot szívedből, és óvhatod testedet a betegségektől. Az ifjúkor és a fiatalság akkor is mulandó. Gondolj teremtődre, ifjúságod idején is, mielőtt meglepnek a nyomorúság napjai, mert eljönnek az évek, amelyekről azt mondod, ezek már nincsenek kedvem szerint. Mielőtt ugyanis homályba hull a nap, a fény, a hold, a csillagok, amikor eső után újra felhők jönnek, amikor már reszketnek testőreid, és ingadoznak erős harcosaid, elfogynak őrlő lányaid, és nem őrölnek tovább, az ablakban leskelődőket pedig már homály födi. Amikor bezárulnak az utcára nyíló ajtóid, a malomzaja pedig elcsendesül, amikor a madárfütyre már ébren leszel, és az énekes leányok dalát csak nehezen hallod meg. Amikor szédülsz a magasban, és félsz az úton. Amikor virágzik a mandulafa, a sáska jól lakik, és nehezen vánszorog. A kapor beérik, és széthullatja magvait. Akkor gyógyfüveid már mit sem érnek neked. Mert elindulsz örök hajlékod felé, sijajgatva járnak kelnek utcádban a siratók. Vigyázz tehát, mert mielőtt elszakad az ezüst fonál és megreped az aranyedény, darabokra törik a forrásnál a korsó, és összetörik a kútnál a kerék. Már visszatér a por a földbe, ahonnan vétetett, és az éltető lehellet teremtő Istenéhez tér. Minden csak hiába valóság, mondja a prédikátor, csupa hiába valóság. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket, véssétek szívetekbe, amit most mondok. Eljön az idő, hogy az ember fiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. A csodákban a tanítványok egy olyan Jézust ismertek meg, aki mindenre képes, bármire képes, bármit megtehet, halottakat fel tud támasztani, betegeket meg tud gyógyítani, még az ilyen nagyon ijesztő ördögtől megszállott esetekben is helyre tudta állítani a rendet. De Jézus többször is figyelmeztette őket, hogy nem ezért jött. Többször is figyelmeztette őket, hogy bár ezekre valóban képes, szenvedni fog. A tanítványok ezt nehezen fogadták, általában nem értették, főleg ez most az első figyelmeztetések közül való, ugye itt még a szenvedéséről és a haláláról egészen konkrétan nem is beszél, de aztán később még többször is figyelmezteti a tanítványokat, nem igazán akarják ezt megérteni. Utóbb vált egyértelművé, hogy miről beszélt Jézus, és utóbb vált egyértelművé az, hogy számunkra ez mit jelent, a megváltás szempontjából ez mit jelent. Hogy az Isten halhatatlan, tökéletesen boldog Isten Jézusban képessé vált a szenvedésre. És ugyanezzel szembesül a prédikátor is, aki azt vizsgálja, hogy az ember még fiatalon egészen boldog életet él, de aztán, és akkor egy ilyen szemléletes képet használ, aztán, ahogy megöregedik, eljön hozzá a szenvedés, eljön hozzá a nehézség, a korábbi lehetőségei beszűkülnek, és az öregkor nehézségeit éli át az ember. A prédikátor persze nem volt tisztában Jézus életével, meg a megváltással, nyilván mert sokkal előbb volt, de mégis tulajdonképpen rámutat Jézusra. Az, hogy elpanaszolja az ember életének a nehézségét, azzal az Istent arra hívja, hogy ebben a nehézségben cselekedjen. És valamiért, nem tudjuk, hogy miért, de az Isten ezt itt a földön nem állítja helyre, hanem az Isten maga is részesülni akar ebből. Úgy tűnik, hogy valamit ezeken a szenvedéseken keresztül, ezeken a nehézségeken keresztül, a lehetőségek beszűkülésén keresztül akar adni. Úgy tűnik, hogy a halálunk után nem csak egyszerűen kompenzál ezekért, hanem valamit ezekkel akar adni. És még ő is hajlandó átélni ezeket. Vajon nekünk mit akar adni a fájdalmainkon, a nehézségeinken keresztül az Isten? Vajon a mi nehézségeinkben, fájdalmainkban hogyan van jelen az Isten?

0: Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mint halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Hallgass meg, Urunk! Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy hajnalka és jövendőbelije megnyíljanak Isten kegyelmére. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket! Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. A híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Igaz tanúidnak, Szent Kozmának és Damiánnak halála napján, Úr Istenünk, azt az áldozatot mutatjuk be neked, amely minden vértanúság ősforrása, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a felemeteddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert téged magasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban Krisztus, a mi Urunk által. És ezért minden égi és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével, hangos szóval hirdetjük és vég nélkül valljuk.

Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal Leó pápánkkal, Péter főpásztorunkkal és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, Hajnalkáról és jövendőbeliéről. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, Linus, Klétus, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogonus, János és Pál, Kozma és Damián vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk, Istenünk, fogad megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben előttünk életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól és védj fel választottaid körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adott, áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséged színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt lelkipásztoraidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák.

0: Kérünk, Urunk, hogy nekik, és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcelinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmatból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat, mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nekünk. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
2: legyen meg a te akaratod,
0: amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köszön mindenkor.

nekünk, Isten bárhánynak, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten bárhánynak, te elveszed a világ bűneit,

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére őrizzen meg engem az örök életre. Amen.

0: Imádkozzunk együtt azokkal, akik közvetítésen keresztül kapcsolódtak be imádságunkba és nem tudnak áldozni. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Tedd, Urunk Istenünk, maradandóvá bennünk ajándékaidat, hogy amit kegyességedből szent vértanúid, Kozma és Damján emlékezetére magunkhoz vettünk, üdvösséget és békét szerezzen nekünk Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen.

0: Szentmisét közvetítettünk a Városmajori Jézus Szíve plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gerelyei Péter káplán, a kántor Budai Tamás volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Jó reggelt kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Pénteken kezdődött meg 14. Leó pápa 4 napos franciaországi apostoli látogatása, írta meg a Vatikán News. A pápát hivatalában fogadta Emmanuel Macron köztársasági elnök. A pápa beszédében kitért a bioetikai kérdésekre is, elítélve a béranyaságot, a szervvásárlást és a programozott halál lehetőségét, amelyeket olyan eltévedéseknek nevezett, amelyek a tudományt és a technológiát nyereséges vállalkozásokká térítik el. A Szent Atya útja során ellátogat Lourdesba, majd apostoli látogatását Metz városában fejezi be. Az ENSZ működésének megújítását sürgette Baka András köztársasági elnök a Világszervezet közgyűlésén New Yorkban. Az államfő csütörtöki felszólalásában úgy fogalmazott, az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor nagyhatalmak vagy szövetségeseik megszegik a szabályokat. Majd New York környéki magyar

0: Globális helyzet jelentése szerint 2024-ben a vizsgált 186 ország közül 164-ben a mellrák volt a nők körében a leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés. Az adatok szerint Magyarországon, bár javultak a halálozási adatok, a felfedezett új esetek előfordulásában nem mutatkozik javulás, így a daganatos betegségek kialakulásának megelőzésében van még tennivaló, írta a Magyar Rákellenes Liga. Nőtt a munkanélküliség, csökkent a foglalkoztatottak száma augusztusban, jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000. A munkanélküliek száma 229.000, a munkanélküliségi ráta 4,7% volt. Az előző hónaphoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 21.000-rel csökkent, a munkanélkülieké 7.000-rel nőtt. A munkanélküliségi ráta 0,2%-ponttal nőtt a júliusi 4,5%-ról. A Kolozsvári Állami Magyar Színház Eszenyi Enikő rendezte Abigail című produkciója is látható lesz a 9. Magda Festen Debrecenben. Közölte az MT-vel az Erdélyi Teátrum. A Csokonai Nemzeti Színház által szervezett Magda Fest középpontjában a női alkotás, a nők társadalmi szerepei, valamint a nő mint művészeti téma áll. A szeptember 30-a és október 5-e között zajló rendezvénysorozat programjában a Szabó Magda művei által ihletett előadások mellett számos kísérőprogram is helyet kap. A produkcióban Kolozsvár Magyar Gyerekkórusának tagjai is közreműködnek. Hazánk időjárásáról: döntően napos idő várható, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. Híreket legközelebb 8 órakor mondunk. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére ismét lezárták a Pesti-Alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok parkja között, a 19-es villamos a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között nem közlekedik karbantartás miatt. A 41-es villamos a Katinyi Mártírok parkja és a Bécsi út, Vörösvári út között nem jár, illetve terelve a Krisztina körúton át közlekedik, nem érinti a Szent Lukás gyógyfürdő és a Rudas gyógyfürdő közötti megállókat sem. 19-es pótlóbusz jár a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér közötti szakaszon. Vasárnap üzem kezdettől délig az M2-es metró helyett az Örsvezértér és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél, a Soroksár úti lehajtónál csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kihajtani. Hétvégén mossák az Árpád hidat, naponta 6 óra 30 és délután fél 2 között szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, szombaton Pest felé, vasárnap pedig a Budára vezető oldalon. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Reggeli lapszemle. Kovács Gergely, a Mindszenty Alapítvány ügyvezetője és Mindszenty Bíboros boldogávatási eljárásának viceposztulátora Ajándék lónak, ne nézzük a fogát című írását ismertette a Magyar Kurír. A cikk Magyar Péter miniszterelnök szeptember 24-i római látogatása és a 14. Leó pápának átadott ajándékok kapcsán született. A mindenkori pápának alapvetően kétféle diplomáciai ajándékot visznek az állam és kormányfők. Értékes könyveket vagy műtárgyakat olvasható a cikkben. A magyar kormány ajándéka 12. Pius pápa 1956. május 10-én a forradalom és szabadságharc ügyében elmondott rádiószózatának olasz nyelvű díszleírata, és Mindszenty József bíboros 1974-ben a frankfurti könyvvásárra megjelent emlékiratainak német és a magyar változatával párhuzamos angol kiadásának antikvár példánya volt. Mind a kettő nagyon leleményes ajándék, fogalmazott Kovács Gergely. A szerző annak is reális esélyét láthatja, hogy a Mindszenty kötetek bekerülnek a Szentatya magánkönyvtárába, akinek így személyesebb benyomása lesz a boldogávatásra váró tiszteletre méltó magyar bíboros történelmi szerepéről, szabadságküzdelméről és főpásztori szolgálatáról.

0: hivatáról. Szeptember 24-én boldoggá avatták tiszteletre méltó Fulton Sheen érseket. Az ünnep alkalmából közölt cikket a 777.hu, amelyben bemutatják az amerikai Emmy-díjas érseket, nem csúszhat ki a lábad alól a talaj, ha a térdeden állsz címmel. Fulton Sheen megértette, hogy a modern világot csak úgy lehet megszólítani, ha beszéli a nyelvét, anélkül, hogy elveszíteni a lelkét. Jóval a közösségi média megjelenése előtt a főpásztor tiszta szándékkal, intelligenciával és bátorsággal lépett a nagy közönség elé. Nem leegyszerűsítette az üzenetet a közönség kedvéért, hanem felemelte a hallgatóságát, hogy megérthessék. Értékeli az érsek média tevékenységét a 777.hu. A cikk végén a szerzők a boldogávatott érsek híres idézeteit ismertetik. A lapszemlét Keren Ágoston szerkesztette.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 7 óra 50 perc van, a Perikópa következik.
1: Az évközi 26. vasárnap következik, amely az elvándorlók és menekültek világnapja. A vasárnapi szentmise olvasmányát Ezekiel próféta könyvéből halljuk. Az ige szakaszhoz Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója fűz gondolatokat. Így szól az Úr. Azt mondjátok, nem igazságos az Úr útja. Halljátok hát, Izrael háza, vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor emiatt hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg. Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Belátja bűneit, és elfordul tőlük, azért életben marad, és nem hal meg. Ez az Isten igéje.
2: Vasárnapi olvasmányunkat Ezekiel könyvének 18. fejezetéből vesszük. A fejezet témája a bűnökért való felelősség, illetve a megtérés lehetősége. Isten ígér életet az igazságosságot cselekvőknek, és ő fenyegeti halállal azokat, akik a gonoszságot választják. Érdekes az egész fejezet. Jól ismert közmondás vezeti be. Az atyák ették meg a savanyú szőlőt, és a fiak foga vásik el tőle. Az Úr nemmel felel a kérdésre, vagyis azt állítja, hogy Ezekiel nemzedéke nem a régebbi bűnökért, hanem saját vétkeiért felel. A fogság korában vagyunk, a Krisztus előtti 6. század kezdetén. Mintha a fogságba hurcolt nemzedék az ellen lázadna, hogy Izrael korábbi vétkeiért büntetésül kell elviselnie egy történelmi léptékű katasztrófát. Valószínűleg ezt a kérdést, ennek a közmondásnak az abszurditását ismétli az a másik vitatkozó mondat, amelyet a fejezet végén kétszer is hallunk. Azt mondjátok, nem igazságos az Úr útja. Halljátok hát, Izrael háza, vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Az Úrnak erre a kérdésére nem kapunk választ. Nekünk kell rajta gondolkoznunk, illetve Ezekiel nemzedékének kellett azt a szívéhez közelengednie. Amíg ez a kérdés a mi szívünkben visszhangzik, a szövegben inkább az igazságosság ismérvei, illetve a személyes és végleges felelősség elve az, amit Isten újra meg újra elismétel. A szöveg szinte szájba rágja, mit kell tennie az igaz embernek. A fejezet első felében három nemzedék útját ismerjük meg, nagyapa, apa és fiú példáján szemlélteti a beszéd, hogy minden nemzedék számára adott a választás jó és rossz között. S bár tudjuk, hogy erről van szó, és nagy üggyel bajjal még alkalmazni is tudnánk a három nemzedék képét a fogság előtt élőkre, a fogságba hurcoltakra és azok gyermekeire, a szöveg ismétlődése mintha inkább azt célozná, hogy az igazságosság tettei, a társakért, szegényekért, kiszolgáltatottakért való felelősségvállalás lehetőségének ismétlése a cél. Isten mindig ugyanazt mondja, mindig ugyanoda akar kiukadni. A törvény világos, még ha az ember a külső megpróbáltatások és belső bizonytalanságok közepette, hajlamos is megfeledkezni róla. Egy pillanatra érdemes elképzelnünk Ezekiel korát, az általános fejetlenséget, amelyet egy vezetőitől megfosztott ország lakói átélhettek. Azok bizonytalanságát, akik idegen országba kerültek. Azok rettegését, akik királyok bukását és kivégzését, majd a legutolsó elhurcolását, az idegenek között viszonylagos jól tartását megtapasztalták. Mi az, ami érvényes, mi az, ami maradandó, egy ilyen általános politikai és erkölcsi földindulás közepette? Az a már-már jogászi precizitás, amely Ezekiel szövegében megszólal, egyrészt visszautasít minden helytelen vádat, másrészt talán nyugalmat is ígér azzal, hogy alapvető igazságokat ismétel. Halljátok hát, Izrael háza! Az Izrael háza kifejezés elvileg a királyi házra is vonatkozhatna. Ezekiel korában már nem létezik az északi királyság, amelyet szorosabb értelemben Izraelnek neveztek. Izrael háza ebben az esetben a megmaradottakat, illetve a bálvány imádással gyanúsíthatók leszármazottait jelenti, akik maguk is hajlamosak követni atyáikat. A halljátok hát felszólítás ugyanakkor, mintha fel is akarna ébreszteni, ahogy felébreszt az is, ha végső egyértelműséggel élet vagy halál, életben maradás vagy teljes megsemmisülés perspektívája merül fel. Ezekiel lesz az, aki nagyszerű képet közvetít a nép feléledéséről, a kiszáradt csontmező életre keléséről. De most ő az, aki a gonoszságnak, a jó elhanyagolásának vészes következményeként nem által halálról sem beszélni. Még ott a változás lehetősége, s ha kell, hát Isten ebbe a vitába is beszáll. Vajon a gonosznak halálát akarom-e, mondja az Úristen, és nem inkább azt, hogy megtérjen és éljen.
0: A vasárnapi Szent Mise olvasmányáról rádiónk vezérigazgatója, Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mondta el gondolatait.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: Nyolc óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Lázár Csaba. A Székesegyház azért született újjá, hogy ti is újjá szülessetek. Erről beszélt Leó pápa szeptember 25-én a Notre Dame Székesegyházban. A vatikáni média beszámolója szerint az egyházfő együtt imádkozta el a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és papnövendékekkel az imaórák liturgiájából az esti dicséretet. Beszédében a pápa a helyreállított Notre Dame székesegyházat az egyház missziós megújulásának, a befogadásnak, az ég és föld találkozásának jeleként állította. A franciaországi egyház elé arra buzdítva a jelenlévőket, hogy a liturgiából és az Úrral való személyes kapcsolatból merítve legyenek egy élő, remélő és az emberekhez közel álló egyház építői. Az Úr szolgálatának iskolájában mottóval rendeznek nemzetközi ökumenikus konferenciát a pannonhalmi főapátságban szeptember 25-én és 26-án, írta a Magyar Kurír. Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát a megnyitón köszöntőjében felidézte, éppen 30 évvel ezelőtt látogatott Pannonhalmára Szent II. János Pál pápa, és adta küldetésül az ökumené szolgálatának iskoláját. Fekete Károly református püspök Debrecen és Pannonhalma szellemi-lelki iskolaközi kapcsolatára is utalva hangsúlyozta, az ige hirdetésnek és az iskoláztatásnak elválaszthatatlan kapcsolata van. 200 új gyalogos átkelőhelyel, számos akadálymentes villamos megállóval és járdával, valamint biztonságosabb lakóutcákkal gazdagodhat a következő években Budapest a fővárosi közgyűlés által pénteken elfogadott új gyalogos stratégia szerint. Tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ az MT-t. A BKK szakemberei másfél éven át mérték fel, milyen fejlesztésekre van szükség a gyaloglás biztonságosabb átételéhez a fővárosban, tartalmazza a közlemény. Támogatja a Siegfried Muresan vezette kormány beiktatását az RMDS, és vállalja a részvételt a kormányban. Cseke Attilát a Fejlesztési Minisztérium ötvös koppány búcsút a Kulturális Minisztérium Táncos Barnát miniszterelnök helyettesnek és a Mezőgazdasági Minisztérium élére javasolják, írja maszol.ro. Romániának teljes jogkörrel rendelkező működőképes kormányra van szüksége, amely képes végrehajtani az ország előtt álló legfontosabb feladatokat, áll a Magyar Szövetség közleményében. 2027-re megszünteti az orosz földgáz importját az Európai Unió, jelentette be Ursula von der Leyen az ENSZ klímaügyi ülésén. Az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy míg korábban az Unió földgáz felhasználásának 45%-át orosz forrásokból fedezte, mára a diverzifikáció miatt teljesen más a helyzet. Ezt követően a politikus arról is beszélt, hogy a következő időszakban gyorsítani kell a dekarbonizációt, valamint növelni kell a villamos energia részarányát az energiafelhasználásban. Végül hazánk időjárásáról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Híreket legközelebb 9 órakor mondunk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra, 8 perc van, kedves hallgatóink, a reggeli riport következik. A kikötő egy olyan ifjúsági klub Kaposvár szívében, ahol a kamaszok védett közegben számos program mellett tartalmas és biztonságos módon tölthetik el szabadidejüket. Miközben a felnőtté válás izgalmas útján kíséri a fiatalokat, a háttérben szinte észrevétlenül a hittel való ismerkedés is az életük részévé válik. A klub vezetője, az Egyesült Államokból származó John atya, vele és a fiatalokkal a kattárs idején a klub sátra előtt találkozott Hámori Kinga.
1: Simon János atya vagyok. Detroitból származom, de most Kaposvári Egyházmegyéhez tartozom. És itt dolgozom a Szent Imre plébánián, mint kisegítő lelkész, és az egyetemi lelkész, és a kikötő klubnak a lelkésze.
2: Vagy hát kapitánya is akár, mert látom a fejfedőről, mert most ez egy különleges alkalommal beszélgetünk, ugye most megmutatkozhat ez a kikötő itt a főtéren, de mi is ez a kikötő, és kik járnak ide?
3: Én Csillag Baglárka vagyok, én 4 éve járok ide. Igazából bárkit szívesen várunk, főleg tinédzsereket, 8. osztálytól egészen ilyen 20-pár éves korosztályig bárki megtalálható itt nálunk. Péntekenként este, meg szombatonként este vannak foglalkozásaink, programaink, ahol jelentős számban megjelennek fiatalok ebben a korosztályban.
2: Ez egy klubhelyiségnek tűnik most, ahol vagyunk. Pingpongasztal, biliárdasztal, kényelmes fotelek, babzsákok. Miért alakult ki egyáltalán ez a kezdeményezés?
1: Általában, amikor a fiatalok hallanak bármit a vallásról, akkor vagy unalom, vagy hittan, vagy osztály. És gondoltam, két fő gondolatom lenne, hogy Jézus általában mindig tanít, amikor van kaja. Ritkán tanít, anélkül, hogy ellásson a népet. A második az, hogy legyen egy otthonos, kényelmes hely, mert biztos Jézus bárhol tanított, és nem csak székeken. Ez nem egy tudás annyira, mint egy barátság és közösséget akarok építeni, és ahol nem csak jönnek ide tanulni, vagy én tanítani, inkább a hangsúly arra, hogy úgy tudunk tanulni többet Jézusról kapcsolatainkon keresztül. Szóval így kényelmesen tudnak ülni, kényelmesen tudnak a többiekkel foglalkozni, bárki jöhet. Csak bizonyos időkben van egy bizonyos képzés, ahol segítünk nekik a hitben mélyebb merülni.
2: Ezért is kikötő, hogy Jézus mellett kikötni, vagy egymás mellett kikötni, vagy az egyház mellett kikötni?
1: Hát gyakorlatilag a katolikus világ egyre jobban csak a templomban látható, és végül, amikor a fiatalok mennek a világba, végül ők, a hajók, ide jönnek vissza pihenni és újra tölteni. Ilyen szempontból nekik nagyon fontos, hogy legyen egy katolikus közösség, amely barátságos, de több ember, aki végül nem is hívő jöhetne ide, és akkor tudnak ők is a hitüket átadni, és egy bizonyos gyakorlatot kapnak. Itt kimennek, próbálkoznak újra élni a hitüket, visszajönnek, és mint Jézus többször küldött a apostolokat a kettesével, és visszajöttek mesélni neki, hogy mi történt, és visszamentek újra. Szóval, hogy tudunk képezni őket, hogy a világban tudnak a hitüket képviselni, de még mindig tudnak visszatérni ide, újra tölteni.
2: Akkor ez valóban így van, hogy nem csak a katolikus iskolából jönnek, nem csak keresztények jönnek. Itt valaki nagyon pólogat, te is így érkeztél?
4: Zókeli Lecsenge vagyok. Igen, így érkeztem, az egyik osztálytársam hozott el először ide, ő járt először. Én egy művészeti iskolának vagyok a diákja, viszont úgy éreztem, hogy itt akkor is megvan a helyem, hogyha nem feltétlen járok templomba, viszont a klub segítségével és a barátok, akiket itt szereztem, segítettek abban, hogy magamtól is elmenjek templomba.
2: Tehát akkor tényleg hatott az életedre ez a közösség?
4: Nagy mértékben hatott rám, befogadva éreztem magamat az életemben először. Ezáltal nagyon sok barátot szereztem, és megnyugvásra leltem a klubban.
2: Ez speciális itt a Kaposvári Egyházmegyében? Vagy bárhol létrehozható-e egy kikötő?
1: Hát célom, hogy mindenhol lehet ebben az országban, és bárhol ismételni. Már többször mondanak, hogy nem jönnek a templomba, vagy Jézusnak nem volt temploma. és akkor gyakorlatilag teremteni kell, mint Szent Pál, a helyiségeket, ő nem alapított templomokat, épített egyházakat. Az a lényeg, hogy itt kezdünk a képzést, és akkor tovább növekedhet az egyház. Meg kell szólítani az embereket, és ha nem jönnek a templomba, akkor az a fontos, hogy mi megyünk hozzájuk, és végül ez egy hely, ahol más lehetőségek vannak, mint a pia, vagy egyéb zaj, tánc. Itt inkább a közösség, játék és képzés. Én is mondanám, hogy nagyjából, mint egy tó, ahol Jézus azt mondta, hogy halászni kell. Én teremtettem egy tavat, ahol tudok halászni, és az nagyon sok papnak az szükséges, mert többször nincs miből halászni. Teremteni kell a tavakat. És szerintem az első lépés az evangelizációban mindig a barátság. Nem, hogy gyere, hidd Istenben, inkább gyere, szeretnék társaságodban lenni, akarok kifejezni a méltóságodat azzal, hogy én veled foglalkozom, és nézd, van egy ismerősöm, egy barátom, aki végül nagyon szeretne veled is barátkozni. Jézus a neve.
2: Melyik a legkedvesebb programotok itt a kikötőben?
3: A legnépszerűbb programunk, és nekem is ez a kedvencem, az Alfa, ami egy ilyen több hétvégén átívelő program. Mindig van egy vacsora, azzal kezdünk, aztán megnézünk egy ilyen videót, amiben elhangzanak kérdések. Nem feltétlenül mindegyik kérdés így a hitre rögtön rávisz, hogy mi a véleményed Jézusról és a többi, hanem így az élettel kapcsolatban ilyen mélyebb kérdéseket feltesz, és utána elmegyünk ilyen kisebb csoportokba, és megvitatjuk ezeket a kérdéseket. Én már 4 éve járok erre a programra, és hát itt ragadtam, úgyhogy nagyon jó.
4: Nekem is az Alfa az egyik kedvencem. Igazából én tavaly voltam először Alfán, és 1,5 éve kerültem a kikötő közösségébe. Rettentő jó beszélgetéseket tudunk teremteni, és a kis csoportoknak a hangulatában egy egészen meghitt, vagy akár vicces körülmény között is olyan témákról tudunk beszélgetni, amik rendkívül fontosak az életben.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy minden héten van egyszer egy ilyen találkozás?
1: Szóval minden pénteken 6-tól 8-ig van egy bizonyos képzés, akkor azok, akik képezzünk a misszióra, az a csapat, van egy vezető csapatunk, ami kb. 16 személyből áll, és utána 60 másoki helyben, hova jönnek. A szombat ez bárki jöhet, szóval nyitott, és az a fontos, hogy a fiatalok legyenek lehetőség barátkozni azokkal, akikkel általában nem is foglalkoznak, vagy azokkal, akik nem foglalkoznak a hittel, és akkor van egy nagyon lágy bevezető a hit felé. Már tudnak, hogy pap vagyok, de végül inkább játszok, és akkor általában idővel leülök velük, és akkor kezdenek mesélni a saját hit életükről, ami általában eléggé alapos, vagy hagyjam, alap, és próbálkozunk ezen lehetőséget adni, hogy szeretnél egy mélyebb kapcsolatot Istennel. 60 és 100 között általában egy hétvégén erről forognak errefelé.
2: Ami eszembe jutott, az a Don Bosco és a Szalézi oratórium. Hasonló?
1: Hát ő volt az én ihletésem gyakorlatilag.
0: A Kaposvár belvárosában működő kikötő ifjúsági klubról John Simon atyával és fiatal tanítványaival Hámori Kinga beszélgetett.

Következik az egyházi lapszemle. A héten megjelenő egyházi lapokból Iványi Balázs válogatott. A kaposvári katolikus társadalmi napokról közöl sok képpel illusztrált beszámolót az új ember. A háromnapos rendezvényen több mint 100 szervező és önkéntes közreműködésével mutatkozott be az 1993-ban alapított kaposvári egyházmegye, a sport és kulturális programoktól a közös imádságokon át a társadalmi kérdésekről szóló fórumokig. Az idei kattárs mottója az igazságosabb és testvériesebb világ volt. A programokon pedig szó esett teremtésvédelemről, önkéntességről és gyermekvédelemről is. A beszámoló külön figyelmet fordít arra, hogyan jelent meg az egyház a város életében, a közösségek, önkéntesek és különféle szolgálatok révén. A záró szentmisén pedig Székely János püspök arra hívta a résztvevőket, hogy maguk is legyenek egy szeretettel teli világ építői. Éreztem, hogy a Jóisten másra hív, egy nagyobb szeretetre. Vagy a Sivadó Balázs, akinek a szalézi szerzetes papi hivatásig vezető útjáról olvashatunk portré interjút az új emberben. A 8 gyermekes, zenével és közös imádsággal teli családból érkező fiatalember már kamaszkorában megismerkedett Don Bosco életével, később pedig a szalézi közösségekben szerzett élmények erősítették meg hivatását. Tanulmányai és képzése során Magyarországon és Olaszországban is több szalézi közösségben szolgált, mindig a fiatalok között, így vált számára különösen fontossá az az alapelv, hogy a misszióra a misszióban készülünk. Sivadó Balást idén nyáron szentelték pappá, szolgálatát Kazinc Barcikán kezdi meg, és mint mondja, a papi hivatás számára nem rövid távú fellángolás, hanem egy életre szóló, hűségen alapuló küldetés. Palánki Ferenc püspököt a kalocsai érseki székbe szólítja új szolgálata. A Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye élén töltött évek után most egy Szent István koráig visszanyúló 1000 éves hagyományt őrző főegyházmegye vezetését veszi át. Mit visz magával a fiatal egyházmegyéből, hogyan lehet egyszerre őrizni a hagyományt és megújulni? Mit jelent számára a főpásztori szolgálat egy missziós területté vált világban? A nemrég kinevezett érsek válaszaiból azt is megtudhatjuk, hogy a rengeteg teendő mellett hogyan talál időt a kikapcsolódásra, jelenthet-e pihenést az imádság, s vajon hogyan viszonyul a csípős paprikához. A Palánki Ferenccel készített interjú a Keresztény Élet legújabb, szeptember 27-i számában olvasható. A barokk zene elfeledett kincseiről és a régi zene felfedezésének öröméről beszél Németh Pál karmester a Mértékadónak adott interjúban. A régi zene hazai úttörője csaknem fél évszázada kutatja és szólaltatja meg a magyarországi zene történet kevéssé ismert műveit, több mint 160 lemez felvétellel a háta mögött. Mesél arról is, hogyan talált rá Antonio Caldara, Szent István, Magyarország első királya című, korábban alig ismert oratóriumára, amelyet azóta több mint 50 helyszínen előadtak. Az interjúban szó esik Eszterházy Pál Harmonia Celestis című művéről, a magyarországi ferencesek barokk zenéjéről és olyan kisebb településeken megőrzött régi kottákról is, amelyekből máig új zenei felfedezések születhetnek. Németh László 125. születési évfordulója alkalmából Eckler Anna irodalomtörténésszel közöl interjút a Mértékadó. A beszélgetésben szó esik a hatalmas életmű kevésbé ismert irodalmi tanulmányairól és esszéiről, amelyekből Eckler Anna 6 kötetben állított összeválogatást. Németh László gondolkodásának középpontjában a nyitottság, a szellemi szabadság és a minőség igénye állt, miközben a magyar és a világ irodalom alkotóit nem kész kánonok alapján, hanem saját értékeik szerint vizsgálta. A beszélgetésben az olvasóvá nevelés kérdése, és az is szóba kerül, hogyan lehet a fiatalokat közelebb vinni a nehezebben befogadható klasszikus művekhez.
Nemzet hit felelősség címmel közöl összeállítást a Reformátusok lapja, a Mohácsi csata 500. és a Hercegszőlősi kánonok 450. évfordulójához kapcsolódó rádai napról. A történelmi évfordulók kapcsán a lap olyan kérdéseket jár körül, mint a nemzeti közösséghez való viszony, az egyház közéleti felelőssége és a hit szerepe a közösségek életében. Vladár Gábor teológus a nemzet bibliai értelmezéséről beszél, hangsúlyozva, hogy a nemzeti közösség és a kultúra érték, de nem válhat a keresztény hit helyettesítőjévé. Péter Ismit Zsolt lelkipásztor pedig azt vizsgálja, hol húzódhat a határ az egyház közéleti megszólalása és a politikai szerepvállalás között, és mikor indokolt, hogy az egyház megszólaljon egy-egy közéleti kérdésben. Az összeállításban történészek és teológusok mellett más felekezetek képviselői is megszólalnak. A protestáns gályarab prédikátorok kiszabadulásának 350. évfordulója kapcsán a Látod-e Isten című oratórium bemutatójáról olvashatunk az evangélikus.hu-n. A Szabó T. Anna verseiből és Grillus Dániel zenéjéből született művet a deaktéri evangélikus templomban mutatták be. A narrátor Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök volt. Az oldal Prőle Gergely országos felügyelő ünnepi beszédét is közli, amelyben a gályarabok emlékezetének alakulását idézi fel a két világháború közötti időszaktól a kommunizmus évtizedeiig. Beszédében Prőle Gergely a gályarabok mellett a parton maradottakról is szólt, azokról, akik más történelmi helyzetekben másféle kényszerek és lehetőségek között próbálták megőrizni és szolgálni közösségüket. Önök az egyházi lapszemlét hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 8 óra 30 perc, varázsdoboz, mesés irodalom.
2: Bodó Béla, Brumi Mackó városban. 6. rész.

0: 12. fejezet, amelybe sok a víz. Persze meg is lehet száradni.
1: Újra feltűnik rostcsont.
0: Csak 2 nap múlva indultunk az uszodába. Miért? Mert 2 napig esett az eső.
2: Azért nem mehetünk, mert megázunk,
0: mondta Pulyka Pipi.
3: Nekem eszembe jutott valami, és akkor vizesek leszünk, és ez baj, mondtam.
2: Persze, hogy baj,
0: felelte Pulyka Pipi.
3: Akkor sohasem mehetünk uszodába, mondtam én, mert ott mindig vizesek leszünk.
0: Pulyka Pipi nem szereti, ha cséfálnak vele.
2: Buta vagy,
0: állapította meg.
3: Én meg nevettem.
2: Aztán mancsoltunk.
3: Aztán ő is nevetett.
0: Elmondom, hogy milyen az úszoda. Kívül épület, belül úszoda. Van 2 medence. Ebbe vannak az úszók. Körülöttük meg víz van.
3: Elég sok víz. Amennyi csak a medencébe fér az úszóktól.
2: Először tusolunk,
0: mondta Pulyka Pipi.
2: Úgy illik.
0: Tusoltunk. Olyan ez, mint a kádban. Fent csöjjön a víz, mi meg alatta tiszták leszünk, hogy tisztán menjünk a medencébe. Aztán kimentünk a medencéhez, azaz a kis vízhez. Pulyka Pipi megmagyarázta, hogy van nagy víz is, mély, az úszóknak.
3: Én nem vagyok úszó, mondtam, és odaálltam a kis víz szélére.
0: Sok-sok mackó volt a medencében. Lubickoltak, játszottak, és úszni tanultak.
2: Gyere,
0: mondta Pulyka Pipi. Bedugtam a lábam a vízbe. Nem nagyon, csak a hegyét. Próbaképpen. De hideg volt.
2: Bejössz?
0: Kérdezte Pulyka Pipi.
3: Hát, kezdtem, de nem folytattam, és nem mentem be, mert akkor még nagyon buta volt az én buksim. Ekkor jött oda hozzánk rostcsont, és egyenesen elém állt.
2: Játszunk búvárt!
0: Mondta.
3: Nem tudtam, hogyan kell búvárt játszani.
0: A rostcsont elmondta.
2: Bemegyünk a vízbe, mi 3 személyesen. Bemerülünk a buksing búbjáig, és aki tovább bírja a víz alatt, az a búvár, az nyer. Nem játszunk,
0: mondta Pulyka Pipi.
2: Miért?
0: Kérdezte rostcsont.
2: Mert megmondta a papám, hogy az nem egészséges játék, és buta.
0: Aztán hozzátette.
2: Különben is te csalsz, személyesen.
0: És azt is megmondta, hogyan csal a rostcsont. Ha valakit rábeszél a játékra, lebukik, és rögtön felemelkedik

0: Az orromba is víz ment. Keservesen prüszköltem, és azt gondoltam, elsüllyedek. És ettől nagyon megijedtem, és még jobban csapkodtam, meg hadonáztam, és még több vizet nyeltem. Júj! Júj! Júj! Kiabáltam, és kapálóztam is. Aztán egyszerre csak éreztem a medence fenekét. Talpra álltam, körülnéztem. Hát csak a mellemig ért a víz. A többit bizonyosan megittam, gondoltam. Pulyka Pipi ekkor már ott állt mellettem.
1: Elszaladt, mondta ő. Szerencséje, hogy elfutott a rossz csont.
0: Nagyon mérges volt. Igazi Pulyka Pipi, de most igaza volt. Aztán úszni tanított.
1: Egy, kettő,
0: és rám kiáltott.
1: Rúgd a vizet!
0: Rúgtam. Ez jó volt. A vízben nagyon jó.
1: Csak ne lökjenek be. Később odaúszott rosszcsont. Véletlen volt, igazán, mondta.
0: Pulyka Pipi nem válaszolt. Igaz is. Akkor miért futott el? És miért nem mondja, hogy bocsánatot kérek? Vagyis ezt nem akartam. Nem hiszünk rosszcsontnak. Hiába úszkált mindig körülöttünk rosszcsont. Nem akartunk beszélni vele, és játszani sem. Aztán el is ment a közelünkből. A kis víz medencéje a túlsó oldalán mélyebb. Ott ült egy idősebb bácsi a vízben, és rosszcsont mindig fölötte ugrott be a medencébe, pont melléje, és mindig alaposan lefröcskölte. Prüszkölt a bácsi.
1: Nem tudsz másutt ugrálni, kisfiam!
0: Rosszcsont tudott volna másutt ugrálni, de azért is ott ugrált, és fröcskölt. Ugrott, fröcskölt. Kijött, ugrott, fröcskölt. Végül a bácsi ott hagyta a helyét. Rosszcsont akkor kiszemelt egy másik felnőttet, hogy ezentúl amellé ugorjon, és azt fröcskölje. Egyszerre csak sípoltak. Oda néztem. Az úszómester bácsi sípolt, és kiabált is.
2: Az a haszontalan mackó azonnal jöjjön ki a vízből. A medencében ugrálni és rendetlenkedni tilos. Aki rendetlenkedik, az nem is mehet vissza.
0: Rosszcsontnak szégyen szemre ki kellett mennie a vízből. Rosszcsont nekiíramodott a medence szélén, futott, aztán elcsúszott. Elterült a kövön, és keservesen nyifogott. Néhány felnőtt odafutott. Mi történt, mackócska?
2: Jaj, jaj!
0: Azaz,
2: nyif, nyif!
0: Mondta.
2: Jaj, a lábam!
0: Meg akarták nézni a lábát, hát ha kificamodott, de rosszcsont felugrott.
2: Nem is igaz!
0: Kiabálta. És kinevette a felnőtteket. Ezt csinálta többször is, a nagy víznél, a tusolóknál, a bejáratnál. Mintha elesett volna, és aztán de ezzel még mindig nem kész. Sőt, mert a végén éppen mellettünk esett el.
2: Jaj, nyif,
0: kezdte.
2: Jaj, a lábikom, jaj, a lábikom.
0: De senki sem törődött vele. Mindenki tudta, hogy egy szó sem igaz az egészből, de ő tovább jajgatott.
2: Nyifi!
0: Pulyka Pipi sem törődött vele.
1: Szép hangod van,
0: mondta végül Pulyka Pipi, aztán felén fordult.
1: Te meg gyere, mit eldogálsz?
0: De nem mentem. Néztem a földön fekvő rosszcsontot, mert valamit észrevettem. Mit? Hát azt, hogy tényleg sír. Vagyis, hogy könnyek vannak a szemében, és könnyeket nem lehet hazudni. Lehajoltam hozzá. Tényleg fáj a lábad? Kérdeztem.
2: Tényleg? Személyesen?
0: Felelte. Felsegítettem. Pulyka Pipi ekkor már visszament a vízbe. Nehéz volt egyedül segíteni, mert Rostyont igen jól táplált mackó.

0: Most sántikált. Megfogtam a karjánál, és bevittem az öltözőbe. Szárazra töröltem, aztán a kezébe adtam a ruháit. Öltözni is segítettem neki. Nagyon megütöttem a lábikóm, mondta. Aztán sírva rám nézett. Köszönöm, hogy segítettél! Kivett a zsebéből két üveggolyót, és sokáig nézegette. Nézhette is, mert nagyon szép és nagy golyók voltak. Az egyik piros, a másik szivárvány színű. Nekem is nagyon tetszettek. Nekem nincs ilyen nagy üveggolyóm. Aztán elővett még egyet. Hűha! Ez volt csak igazán nagy! És kék! Jaj, de szép, kék nagy golyó volt. Nem is tudtam, hogy ilyen gyönyörű golyó létezik a világon. Roscsont sokáig nézte a golyókat, a kéket még a szeméhez is emelte, mintha átnézne rajta. Bizonyosan kéknek lehet rajta látni a világot. Egy ilyen nagy golyón minden lehetséges.
1: Ezeket mind neked adom,
0: mondta végül. A kéket is? Kérdeztem én.
1: A kéket is,
0: mondta ő. Aztán nem nézett rám, és úgy mondta.
1: Mert hogy belöktelek a vízbe, bár véletlen volt.
0: De a golyókat nem fogadtam el. A kéket sem. Mert rossz csonttól nem kell, majd ha jó csont lesz. Igaz? Mert a golyókkal nem lehet semmit sem jóvá tenni, még a nagy kék golyóval sem.

0: 13. fejezet, amelyben kiderül, ki a roscsont papája. Elmegyünk egy üzletbe. Ebbe a fejezetbe még nem fáj a fogam, de butaságot mondok. Ma kiderült, hogy roscsont nem más, mint a Barackos bácsi mackó fia. Tudjátok, az a bácsi, aki a vonaton barackot nyomott a buksimra, amikor ide utaztam Mackóvárosba. Sok-sok héttel ezelőtt. Emlékeztek rá? Menjünk el a Fullánkos darázs és a Bodzelekvár utca sarkára, mondta egy napon Pulyka Pipi. Mert van ott egy üzlet. Úgy hívják, méhészeti szagüzlet. Mi szagú? Kérdeztem, és nagyot szippantottam.
1: A szagüzlet a szagos, felelte ő. Aztán ezt mondta, lépes mézet veszünk anyukámnak.
0: Már a Málna szörpút végén jártunk, amikor találkoztunk roscsonttal. Egy felnőtt elment. Roscsont megállt előttünk.
1: Ez az én papám!
0: Mutatott a felnőttre.
2: Rögtön megismertem.
1: A Barackos bácsi volt.
0: Így derült ki, hogy kicsoda roscsont papája. Ő meg ránk nézett.
3: Akartok barackot, mackók?
0: Kérdezte.
2: Köszönöm szépen, nem kérek, mondtam én.
1: Köszönöm, én kérek,
0: mondta Pulyka Pipi.
2: Kapott is, a buksijára. Jó nagyot.
1: Máskor majd ő se kér. Roscsont nagyot nevetett.
3: Kell még barack?
0: És csúfolta Pulyka Pipit. Pulyka Pipi nagyon mérges lett.
1: Mit nevetsz?
0: Kérdezte. Aztán rákiáltott.
1: Te, roscsont!
3: Roscsont? Miért roscsont?
0: Kérdezte a Barackos bácsi.
1: Mert az,
0: mondta Pulyka Pipi határozottan.
1: És még kárörvendő is.
3: Az én drága kis mackóm nem roscsont, és nem kárörvendő,
0: kiáltotta a Barackos bácsi.
1: Sajnos az,
0: mondta Pulyka Pipi,
1: és nagyon elkényeztetett.
0: Gyorsan elköszöntünk, és tovább mentünk. Már közel jártunk a Bodzalekvár utcához. Itt nem lesz semmiféle méhészeti szagüzlet, csóváltam a fejemet.
1: Miért ne lenne?
0: Kérdezte Pulyka Pipi. Mert ha lenne, már érezném a szagát, feleltem. De még akkor sem éreztük, amikor az üzlet előtt álltunk. Pedig nagyon érdekes üzlet volt. A kirakatok ablakai olyanok, mint a lépesmés sejtjei. Az ajtaját pedig úgy csinálták meg, mintha egy nagy, mékas bejárata lenne. És a táblája sárgára volt festve. Olyan színűre, mint a méz. De nem volt szaga. Egyáltalán semmi szaga nem volt.
2: Akkor miért szagüzlet?
0: Kérdeztem Pulyka Pipit. Felnéztünk a táblára. Pulyka Pipi elolvasta a felírást, és nagyon szégyelte magát, mert nem az volt kiírva, hogy méhészeti szagüzlet, hanem az, hogy méhészeti szaküzlet. És mékast árultak benne, meg viaszkot, meg üres lépet, és mézet üvegben is.
2: Mi az a szaküzlet?
0: Kérdeztem én.
2: Pulyka Pipi nagyon elgondolkodott.
1: A szaküzlet az szaküzlet, mondta. Aztán bevallotta.
2: Nem tudom.
0: Bent az üzletben megkérdeztünk egy bácsit. Ő megmagyarázta, hogy a méhészeti szaküzlet olyan üzlet, ahol csak a méhészethez tartozó dolgokat árulnak, ahogy a ruhás szaküzletben meg csak ruhákat.
1: És ti? Mit akartok venni?
0: Kérdezte a szakbácsi, ugyanis ő árult a szaküzletben. Pulyka Pipinek volt megtakarított pénze.
1: Kérek egy kis üveg mézet, mondta, az anyukám részére.
0: Aztán váratlanul hozzátette,
1: jó tessék adni, mert egészségesnek lesz.
0: A szakbácsi nagyot nevetett, és becsomagolt egy üveg mézet. Az utcán megkérdeztem Pulyka Pipit, miért mondtad, hogy egészségesnek lesz?
1: kérdeztem. Mert anyukám egészséges, mondta. Aztán mégis megmagyarázta. Tréfából mondtam, mert anyukámtól hallottam, amikor elkísértem a csarnokba, és vittem neki a szatyrot. Ő mondja ezt mindig, tessék adni egy kiló almát, de nagyon szépet, mert egészségesnek lesz. Így mondja az anyukám, és mosolyog. Vagy azt mondja, tessék kimérni 10 kiló málnát, de jót, mert egészségesnek lesz.
2: Én is egészséges vagyok, mondtam, és én is szeretem a mézet.
1: Persze akkor még nem fájt a fogam, de erről majd később beszélek.
2: Vittük a mézes üveget. A teteje le volt zárva egy sárga bádoglappal, de nem bántuk. Úgy se ettük volna meg, mert a nénikémnek vittük ajándékba, és nem törtük el az üveget.
1: A nénikém megköszönte a mézet, de nem ette meg, fel sem nyitotta, mert nagyon-nagyon fájt a feje, és le is küldött engem a patikába porért, azaz orvosságért. Én meg lementem, és ezt mondtam a patikába, jó orvosságot tessék adni, mert egészségesnek lesz.
2: Na, jó, kinevettek ezért a patikában. Nekem meg eszembe jutott valami. Ez, nem kell mindent majmolni. Meg ez, gondolkozni kell, hogy máskor ne mondjak butaságot. Más már nem jutott az eszembe. Kívánok nektek is sok egészségesnek való mézet!

Bodó Béla, Brumi, Mackóvárosban, a hatodik rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila, hangmérnök Horváth János, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, rendező Varga Andrea. Most az Aranykapu zenekar muzsikál.

Kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc.

0: Az elmúlt percekben az Aranykapu zenekar, a Bojtor Ján és Halász Judit egy-egy felvétele szólt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba. Jó reggelt kívánok! A háború nem elkerülhetetlen. Franciaország mozdítsa elő a párbeszédet. Erről beszélt Leó pápa franciaországi látogatása első programján. Amikor pénteken 11 órakor az Élysée palotában találkozott a francia köztársasági elnökkel, és beszédet intézett a diplomáciai testület tagjaihoz. Valójában a béke nem az erők egyensúlya, hanem minden nap a párbeszéd és az igazságosság révén épül, hangsúlyozta a pápa, aki arra buzdította Franciaországot, hogy felelősséggel nyújtsa a pótolhatatlan hozzájárulását a béke ügyéhez. A keresztény misszió megújulásáról beszélt a Pannonhalmi Főapátság Nemzetközi Ökumenikus Konferenciáján pénteken Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának főtitkára, írta a Magyar Kurír. Az előjáró kiemelte, a mai misszió középpontjában az igazságosság, a kiengesztelődés, a teremtett világ védelme és a vallások közötti párbeszéd áll. Az előadó szerint a misszió nem csupán tanítható tudás, a misszió az egész ember és az egész közösség formálását igényli. A háborúval, polarizációval és társadalmi széthúzással jellemzett világnak nagy szüksége van a kiengesztelődésre képes közösségekre, emelte ki az EVT főtitkára. Örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba a Magyar Rektori Konferencia, írták az MT-nek küldött közleményben. A testület szerint ez nem csak egyszerű ösztöndíj program, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot, a Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Vizsgálhatják a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzését. A fővárosi közgyűlés döntése értelmében, írta meg a Magyar Nemzet. A kezdeményezést Balogh Balázs, a Tisza párt képviselője terjesztette elő, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyertes cég vezetője korábban a Bubi projekten dolgozott a Budapesti Közlekedési Központnál. A képviselő szerint belső vizsgálatnak kellene tisztáznia, mi történt a közbeszerzés során. Elkezdődött a Passzold vissza tesó elnevezésű használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány, írták az akciót végző szervezetek a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményükben. Hagyományosan a Gorillák világnapján minden év szeptember 24-én indul a kampány, és az Európai Hulladékcsökkentési Hét utolsó napjáig, idén november 29-éig tart. A szervezők várják a már nem használt, elavult mobiltelefonokat, GPS navigátorokat vagy tableteket. Cégek jelentkezését is várják, amelyek a lecserélt flotta telefonjaikat ajánlják fel. A gyűjtőpontokat a Jane Goodall intézet saját honlapjára feltöltött térképen és a Mohu honlapján működő keresőben is megtalálják. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható, gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között valószínű. Híreket legközelebb 10 órakor mondunk. Következik a kép a tükörben, a szerkesztő riporter Szikora József.
4: Itt a kép a tükörben, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, két vendégét, Entót Ágnes művészettörténészt és Tari János filmrendezőt. Köszönöm szépen, hogy itt vannak.
5: Köszöntjük mi is a hallgatókat.
6: Köszöntjük a hallgatókat mi is, igen, szeretettel.
4: A témánk egy film lesz, az a címe, hogy Mária örök útjai. 2005-ben mutatták be ezt a filmet, és itt van a két alkotó, Entót Ágnes és Tari János. Talán nem veszik rossz néven, vagy nem lesz túl nagy meglepetés, hogy egy versből szeretnék idézni, mielőtt ennek a filmnek a történetéről és magáról a filmről beszélgetnénk. Kányádi Sándor verse. Az indián és a néger tüzet rakni épp úgy térdel, mint a hargitán a pásztor. Számolni ujjain számol. Különbség, ha van, az égen. Itt a göncöl jön föl este, fölöttük a délkeresztje. Entót Ágnes, művészettörténész, Tari János, filmrendező, helyén valónak érzik ezt az idézetet a Mária örök útjai című film kapcsán?
6: Mindenképpen helyen valónak, mert ugye szándékunk volt, hogy egyetemes Mária tiszteletről készítsünk filmet, hát ebből egyetlen egy Európán kívüli mexikói jelenet van benne, ami 93-ban forgattam magam, de valóban ugyanúgy imádkoztak, ugyanúgy vitték a tisztelték a Mária képet, tartották a napkultuszi táncaikat, ez az elementár gedenkel néprajzosok ezt tudták mondani, hogy a világ minden részén az embereknek alap egyszerű viselkedésük, történetük, vallási gyakorlatuk van, és nagy nagyon hasonlítunk egymásra, pontosan a Mária tiszteletében is nagyon érdekes volt ezt tapasztalni a világ különböző részein. Nem forgattunk sajnos Argentinában, Brazíliában.
4: A délkeresztje alatt,
6: igen, nem? Délkeresztje, igen, ezt ezért mondom, hogy ott is rendkívül mély a Szűz Mária tisztelet hagyománya.
4: Entót Ágnes, hogy látja ezt? Mint művészettörténés.
5: Mint művészettörténész én is azt látom, hogy gyönyörű a párhuzam, és valóban valahogy egy kicsit ezt próbáltuk ilyen mozaikszerűen érzékeltetni, mint a mozaik szemeken is meg csillan a fény, és aztán, hogyha távolabb megyünk, akkor összeáll egy kép. Igazából talán mondhatjuk úgy, a teljesség igénye nélkül próbáltuk a Mária kultusznak a múltját és a jelenét egy kicsit érzékeltetni. Tehát, hogy olyan gazdag a világ Mária kultusza, hogy egyszerűen ezt bemutatni egy 90 perces filmben sem lehet.
4: Igazából egy újabb, ki tudja hányadik bemutatója volt ennek a filmnek a közelmúltban, a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, az Ars Sacra Fesztivál keretében, ott találkoztunk, és én ott találkoztam a filmmel életemben másodszor, az első találkozás az valamikor nyáron volt, egy közszolgálati csatornán
6: akkor
4: láttam, talán az M5-ön,
6: és a Duna, igen.
4: És ez késő éjszaka volt, és ott ragadtam, és a feleségemtől aztán kikaptam, hogy miért nem feküdtem már le, mert ott ragadtam a képernyő előtt, ez a film oda ragasztott. És a közelmúltbeli bemutató után is volt beszélgetés, és hát volt, aki megkérdezte, hogy miért pont ezeket a helyszíneket, miért pont ezeket a zarándokhelyeket választották. És azt mondták, hogy hát csak nem igazán tudjuk. Szóval mi a válasz bővebben?
5: Mondom bővebben a választ. Ez valójában egy személyes indítatású dokumentumfilm. Mindegyikünknek, Jánosnak és nekem is megvannak a személyes Máriás emlékeim és a Máriás helyeink. És emellett igazából nem szerettünk volna nagy zarándok helyet, igazán nagy zarándok helyre menni, mert annyi film, adás, publikáció készült ezekről. Ugyanakkor voltak olyan nagyobb zarándok helyek, amiket mindenképpen úgy éreztük, hogy fontos bemutatni. Ilyen volt Loreto, és ezzel igazából az Európán kívüli Mária kultuszt, Mária zarándok helyet is meg szerettük volna így kicsit csillantani, hiszen ugye Loretóban őrzik Máriának a názáreti házát.
4: Hát ez tényleg csak villantás, vagy csillantás.
5: Igen.
4: Azért úgy mosolyogtam a múzeumi bemutató kapcsán is, hogy mondták ott is, hogy kicsi helyeket keresnek, és így megtalálták a Santa Maria Maggiore-t például.
5: Igen.
4: És hát Ferenc pápa.
5: Előre megvolt a római forgatásunknak minden helyszíne, időpontja, és hát a Szent Atya elhunyt, és pont erre az időszakra terveztük a forgatást, úgyhogy mindenki mondta, hogy hát azonnal mondjuk le, mert hát egyszerűen ilyenkor hát nem illik, nem lehet forgatni a Vatikánban sem. De hát mi úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan különleges kegyelmi pillanat, hogy mégis útra keltünk jó néhányan a stábból. Velünk utazott Farkas István lópuszatya piarista szerzetes, aki a filmünknek az egyik főszereplője, és valóban kalandos volt a római utunk, hiszen olyan római helyszíneket is bemutattunk, amely igazából elsődlegesen nem tervezett helyszín volt, de nekem így a fejemben ott volt, hogy ha valahol valami nem sikerül, akkor természetesen egy másik fontos Máriás helyszínt választunk.
4: Tehát akkor nem csak a vers írja saját magát, hanem a film is, vagy a forgatókönyv is írja saját magát. Nézzük akkor a szerepköröket a film kapcsán. Rendező Tari János, forgatókönyvíró Entót Ágnes, itt vannak mindketten. Narrátor Rátóti Zoltán, vágó Koncz Gabriella, producer Détari Géza és Tari János. Több művészettörténész és más megszólaló is szerepel a filmben. A legerőteljesebb jelenléte az említett Farkas István lupusz piarista atyának van. Ő ugye a budakeszi, illetve makosmárjai fogolykiváltó boldogasszony templomnak a nem is tudom, hogy milyen rangú vezetője most, hosszú tanári és szerzetesi pályafutásnak ez a mostani állomása éppen. Hogy került ő a stábba?
6: Nagyon érdekesen került, mert ellátogattunk egy miséjére a makosmáriai templomba, és én meg akartam hallgatni, mert én tudtam, hogy ő nagyon jó, megmondták, hogy föltétlenül, és akkor elmentünk egy miséjére, és akkor engem lenyűgözött, és az a közvetlenség, meg az a természetesség, azt mondta, hát katonai felderítés, illetve fizika-matematika tanár voltam. Tudod, hány piarista gyerek volt a kezem alatt? Mondom, és azok megértették, amit mondtam, és ő annyira közvetlenül emberi módon tud újabb és újabb történeteket elmesélni Máriáról, vagy elmondani, hogy elhisszük, hitelesen beszél, gyönyörűen artikulál, és hát nagyon tiszteli Szűz Máriát, és ez volt, ami engem megkapott, és ott egy este eldöntöttük, hogy vele kell forgatni.
4: És ő is el is utazott Rómába, és ott volt.
6: Jött velünk Róma, igen, Rómába is ott volt.
4: És fölvett egy olyan papi kalapot, amit nem is tudom, régi képeken lehet látni, és olyan muris.
5: De. Igen, ez a kalap egyébként Katona István püspök atyának a kalapja volt, én úgy emlékszem, tehát igen. Ugye neki nagybátyja, és ő ezt örökölte, és bárhova, hová utazik, tehát ez nem csak Rómának szólt, hanem magának az útnak, az utazásnak, és egyfajta zarándoklatnak.
4: Néhai Katona István püspökorunk, ugye egri segédpüspök volt, és tényleg nagybátyja lupusznak, azaz Farkas István piarista atyának. A Mária tisztelet, illetve a Mária tiszteletnek a művészi megjelenései korábban is foglalkoztatták Entót Ágnest. Hogy alakult a forgatókönyv? Na, ez két kérdés
5: igen,
4: volt.
5: Igen, két kérdés, de összefügg. Hát ahogy mondta, hogy valóban mi éreztük, hogy föntről Szűz Mária segít bennünket, tehát a lupusz atya mindig azt mondta Jánosnak, hogy Jánoskám, te csak a másodrendező vagy, a Szűz anya az, aki valóban rendezi, és hát egy dokumentumfilmnél valóban nem lehet mindent előre eldönteni, ahogy például Ferenc pápa temetésének időpontjában is próbáltuk azt a környezetet, azt a milliót akár az utcákon érzékeltetni, amilyen méltóság teljesen és szeretettel búcsúztatták az emberek Ferenc pápát, akár az említett Santa Maria Maggiore főtemplom előtt, ugye egy óriási felirat volt, hogy Grazie Francesco, tehát egy ilyen közvetlen, szeretetteljes hangulat, és hát egy ilyen, ugyanakkor hát egy ilyen nagyon nyüzsgő várost láttunk, de mégis úgy éreztük, hogy nem volt káosz.
6: És hát az is az ajándéka a filmnek, amit úgy alakult, és én már telefonon beszéltem, Ági kinyomozta a Meló atyának a számát, a telefonszámát, aki a Santa Maria Maggiore-be gyontat 40 éve, vagy 50 éve körülbelül.
4: Ja, és ő ott magyar.
6: Atya. Magyar, ez a szlovákiai felvidéki magyar, és kint van, kint él Rómában, és pontosan, ahol most a Ferenc pápa el van temetve, és a Szűz Mária kép kint van a falon, attól ő 3 méterre ül a gyontató székben, nagyon régóta. És ezért mondja a filmben, hogy nagyon jó, amikor érzem, hogy van mögöttem valaki. Már a Szűz Máriára gondol, meg a Ferenc pápára, most már ott ül, és ő egy ízes, gyönyörű felvidéki tájszólással beszélt, és csodálatos volt találkozni vele a Maggiore templomba jött ki, aztán egy nappal vagy két nappal a temetés előtt, és hófehér reverenda, és akkor úgy megjelent az utcában, és akkor Lupus ott állt feketében és a kalapban, és akkor ők így ketten adták a filmnek azt a fővázát, meg a hitelességét, mert emberi, tehát nem egy papi vallási történetet mondtak, hanem egy emberi viszonyt és emberi történetet Szűz Máriához, és nekem ez fogott meg.
4: Ami persze reméljük nem zárja ki egymást.
6: Egyáltalán
4: tehát,
6: nem zárja
4: is
6: ki.
4: Lehet emberi
6: papi
4: jó
6: is,
4: esetben.
6: Csak nem hivatalos szöveget mondtak, hanem ők az egyén érzelmeiket.
4: Egyébként, ha már itt tartunk, Tari Jánosnak is volt honnan meríteni már gyerekkorában a Mária tisztelet iránti ihletet, meg egyáltalán a katolikusságot, hiszen a Vörös Csillag moziba kezdte a film.
6: Hát a Keresztapálma dolgozatot, igen. De megmondom,
4: hol volt ez?
6: Ez Makón volt, Makón születtem, és Makón a Vörös Csillag Múzea gimnázium, a régi gimnázium, ahol József Attila is járt, a mögötti épület. Most ilyen ipartestületnek a székháza, de még mindig megvan a óriási moziterem, 40 éve nem volt kinyitva, ott van ugyanúgy, ahogy volt, és különleges élmény, mert én a gépházból néztem minden
4: film. Fényes gép volt?
6: Igen, ez még az, ez még az, akkor összeértek, igen, az. És ott azt én még láttam is, mert megmutatta a keresztapám, hogy hogy működik, és rengeteg filmet néztem, de a korábbi, hogy is mondjam, csak motiváció, vagy serkentés, vagy oktatás a nagymamáimtól jött. Nagymamám görög katolikus volt, és ők Erdélyből települtek át közel, tehát tulajdonképpen a mai Románia területéről, de a másik nagyapám is, aki református volt, azok is onnan származtak, és ugye két nagymama állandóan harcolt egymással, hogy te olaj vagy, meg ilyen vagy, meg amolyan vagy, és akkor közben ugyanazt imádkozták, és mind a ketten Szűz Mária imákat mondtak nekem, mikor vigyáztak rám. Kisgyerekkoromtól kezdve mentünk az óvodába, és állandóan Máriát, Üdvözlégy Máriát mondtunk, meg hasonlókat. Én meg mindig kérdeztem, hogy ki ez a Mária? Ekkora voltam, 5-6 éves a óvodáskoromban, és akkor elkezdtünk, és én tudtam ezeket az imákat, és még ma is tudom.
4: Ez tulajdonképpen döbbenetes, most ebbe a pillanatban döbbenek meg, hogy ki ez a Mária, és honnan tudjuk, vagy honnan sejtünk valamit róla az emberektől, a nagymamától, az indiántól, a négertől, de ez a film ugye megmaradt Európában, illetve hát egy mexikói helyszínről hozott még élményeket, hogy hogyan gondolkodnak róla, hogyan ábrázolják, hogyan idézik fel a régebbi koroknak a Mária tiszteletét, a maiak, mindez bennünket is inspirál. De ezt meg kellett, hogy előzze a forgatókönyv azért, vagy ugye a forgatókönyv is folyamatosan, mennyi volt meg előre, és mennyi keletkezett közbe, Entóth Ágnes?
5: A forgatókönyv nagy része megvolt, tehát az alapvető helyszíneink, azok megvoltak.
6: De ez nem forgatókönyv, bocsánat, az egy szinopszis volt, amit Kovács István barátunk, aki közben elhunyt, ő velem állított össze a helyszínekről, meg a templomokról. Forgatókönyv nem volt. Amikor már forgattunk, és megvoltak a szövegek, akkor készült az a bizonyos forgatókönyv, amely struktúrában állt össze, és azt ketten csináltuk Ágival, és az van levédetve a filmben.
4: És a vágás.
6: A vágás során, meg a forgatásoknak az anyagai, meg a nyersanyagok, hát 20 körüli órányit forgattunk, és ismertük, és Ági
4: is lett 90
6: Ági volt az, igen, és Ági volt az, aki mindent leírta. Vagy hát a program, Áginek a férje, a Németh Árpád, aki ilyen programokkal leírta az összes szöveget, több nyelven volt, horvátul, angolul, olaszul.
4: Hogy választották ki a beszélőket? Ott a helyszínen, vagy előre?
5: Nagyon gyakran előre, tehát például Zadárban, vagyis Zárában, tehát egy előre nagyon sok terv volt, aztán
4: egy művészettörténész beszélt, egy horvát anyanyelvű, de angolul beszélő szerzetes nővér, ugye?
6: Igen.
4: Az mi múlott, hogy angolul beszél, vagy horvátul beszél?
6: Hát az a múlott, hogy a Sági Marian, Sági Marian barátnőnk és kollégám, ő nagyon komolyan foglalkozott ezzel a korai korszakkal, meg a mártíromsággal, mártírom börtönetekkel, és Mária tisztelő volt, és volt neki egy tanítványa a CEUN, ahol egy végzett professzor úr Zágrában tanár az egyetemen, és Törpimírnek hívják, nagyon érdekes neve van, és őt mondta Marian, hogy őt keressük, mert ő neki az összes zadári-zárai kapcsolata megvan. Papok, tudósok, művészettörténészek, és az ő listája alapján 8-10 embert javasolt telefonszámmal, és abból én 3-at vagy 4-et tudtam.
4: Volt, ahol magyar kommentátort találtak.
6: Igen.
4: Hát Portugáliában megint csak ugye angolul beszélő portugál ember volt, ha jól emlékszem.
6: Igen. Ő de mindegyházi ember volt igazából. Ő például egy ilyen, hogy mondják, ez pénztáros, vagy az egész egyháznak, a fárói egyháznak ő volt a pénzügyes elszámolója, meg turista vezető is.
4: Ugye a film bemutatja a helyszíneket nagyobb távlatból, aztán ráközelít, vannak drónfelvételek is, hol, mikor, hogy.
6: Igen.
4: Aztán mutatja azokat az arcokat, akik beszélnek, illetve ez az ember ott bent van abban a millióben, amelyről beszél. De nagyon sok olyan kép is van, amelyik a környezetet, turisták jönnek, mennek, félmeztelenül akár egy mólón, például egy egész csapat ember, nem is emlékszem, hogy
6: miért. Hát aki a reggeli misén ott ült.
4: Félmeztelenül?
6: Nem félmeztelenül, csak utána kimentek a tengerpartra, mint emberek a strandon.
4: Horgásznak, csillog a tengervíz, jön egy csónak, és így tovább. Tehát, hogy nagyon, nagyon belerakták, ahogy az előbb mondták, ebbe az emberi millióbe. Hogy látja a művészettörténész Máriát az emberi millióbe?
5: Mindenképpen szerettük volna a szent és a profánnak az egységét megmutatni a filmben. És azt, hogy azt éreztük, hogy nekünk feladatunk az, hogy megmutassuk azt a szeretetet, ami Máriától árad, aki ugye a szent fia felé mutat, és hogy azt a szeretetet is megmutassuk, ami az emberek felől árad. És ugyanakkor meg hát ebben a világban élünk, és minden, ez egy dokumentumfilm, tehát ezt nem lehet megrendezni, hogy mondjuk ki hova megy, és mi jelenik meg, és ugye, ahogy most megint csak bocsánat, visszatérek a Ferenc pápa halálához, hát ott jöttek, mentek a turisták, zarándokok, és hát mindenki élte ugyanakkor a hétköznapi életét is. És pont ez a lényeg, hogy Mária nem csak az ünnepeinkben van jelen, hanem a hétköznapjainkban is ugyanúgy gyógyít, és hát felhívja azt a figyelmet csöndesen, hogy van kihez fordulnunk, és nem vagyunk egyedül, ma sem.
4: Talán ezt a nagyon közvetlen, nagyon egyfelől hétköznapi, másfelől pedig nagyon ünnepélyes természetességet mutatja az a zarándok férfi, akit talán, ha jól emlékszem, Falloskúton sikerült megszólítani.
6: Igen, igen. Igen, aki elmondja, hogy tulajdonképpen egy forrás van, gyógyforrás van, ezért is hívják Falloskútnak, mert az a kút, az egy gyógyvizet, vagyis csodáttevő vizet Mária forrásnak is hívják, és hogy ő azt mondja, hogy ide elzarándokolnak a ottani közeli falvakból magyarok, romák, ottani lakosok, őslakosok, és ott ők tulajdonképpen a szentelt vízből isznak, és a szentelt vizet viszik el magukkal haza. Nagyon érdekes, hogy amikor elkezdődik a egyik mise, ami nem a nagy mise, hanem a roma gyűlközösségnek egy ilyen kisebb szertartása, akkor a misék alatt le van zárva a kút egy kulcssal, egy lakattal. És akkor mennek oda az emberek, és nem tudnak vizet venni, mert be kell menni akkor imádkozni először, és akkor imádkozni. De nagyon bizarr volt ez az egész, de ahogy a roma közösség, a gyerekek, az asszonyok, a lányok ott imádkoznak, a kicsit ilyen naív festészet jellegű oltárkép előtt, és hogy megérintik, megsimítják, tehát ez a hagyományos, kicsit olyan Mexikó is hangulata van az egésznek, hogy ők nagyon, nagyon a roma közösségben nagyon tisztelik Szűz Máriát. És énekelnek hozzá, imádkoznak hozzá az ő lovári vagy a meglévő nyelvükön, és azt értem, hogy körülbelül mit mondanak, mert nyilván azt az imát mondják, és ugyanilyen bizarr élmény volt nekem, amikor Portugáliába, Fáróba megérkeztünk, és ott a közeli kisboldogasszony napjára mentünk igazából, csak sajnos ott a pap, aki ott vezette az egész Mária ünnepet, meg a zarándoklatot, meg mindent, az beteg volt, és akkor utolsó napra meggyógyult, amikor már jöttünk volna el, és akkor forgattunk, és az volt az óriási élmény, hogy a teljes szertartás 6 kamerával, az áldozástól a imája, közös ima, és akkor a mi atyán ki vagy a mennyek, portugálul mondták. És én nem tudok portugálul, de tudtam, hogy azt mondják, meg a szertartásban lehetett érezni, és olyan élmény volt, mikor egy nagyon profi fordítónk, a Kelecsényi Sugárka lefordította portugálról az eredeti szövegeket, nyilván ő formálta a magyar imához, de csodálatos volt portugálul hallani abban a 120 fős közösségben ezt az imát. Abban a templomban, ahol Máriát tisztelik ugyanúgy, és olyan egyszerű emberek, mint nálunk.
4: Talán pünkösdi élmény lehet, hogy mindannyian a saját nyelvünkön értjük és halljuk Isten csodálatos tetteit.
6: Abszolút.
4: Isten csodálatos tettei közül az egyik, hogy adta nekünk Máriát, szent fiának, édesanyját. Műsorunk végéhez közeledünk. Az említett bemutatón, ami az Ars Sacra keretében a Magyar Nemzeti Múzeumban volt, megkérdezték többen, hogy lesz-e forgalmazva, lesz-e moziban, most én is megkérdezem, mit tudnak erről az alkotók.
6: tulajdonképpen a pályázaton, a Nemzeti Filmintézetnél arra pályáztunk, hogy 90 perces televíziós ismeretterjesztő dokumentumfilm, ez a műfaja. És egyelőre a Filmintézetben még folyik a végleges, már engedélyezték meg, bemutattuk meg jóváhagyást, de most ilyen változások vannak, és nem tudni, hogy ki fog aláírni a végén. És amikor természetesen megvan minden elszámolás, archiváljuk a filmet, az majdnem 2 hónapos munka, minden dokumentumát, szövegét, mindent archiválni kell, leadjuk a Filmintézet részére, a filmarchívumba, akkor már a producerek, a Détári Géza és én kezébe kerül a dolog, hogy mi már akkor forgalmazhatjuk, de addig, míg a Filmintézetnek a végső döntése nincs rajta, addig csak ilyen általunk szervezett ilyen, tudja, mint a vándor.
4: Hány ilyen volt?
5: Hát, 17. Most összeszámoltam, hogy összesen 17 nagyobb bemutatónk volt.
4: És hát természetesen, hogyha valaki beírja egy internetes keresőbe, akkor van egy csatorna, ahol...
6: Hát egy Facebook oldala van.
4: Igen, szóval ágyi. Azért meg lehet nézni, hogyha valaki ilyen módon akarja.
6: Igen, és érdekes módon a SZF-nek a... Én ott tanítok, és annak a honlapjára, Színház és Filmművészeti Egyetemnek a YouTube csatornájára fölrakták, még majdnem egy
4: hát pont évet. Ott lehet megtalálni.
6: Ott igen. Is lehet, meg most már fönn van az én csatornámon, és van egy csomó ilyen hely, ahol már látható, és eddig ott azon az egy csatornán február 28-a óta kb. 700 nézője volt. Tudom, hogy ez nem olyan sok egy YouTube-on, de szerintem ez egy nagy szám.
4: És még egy rövid választ kérek, hogy jó pár úgymond hivatalos elismerést is kapott a film.
5: Igen, több olyan online fesztiválra neveztünk, külföldi fesztiválra, hiszen elkészült a filmnek az angol változata, tehát angol feliratos változata, és ez így lehetővé tette, hogy számtalan, elsősorban online fesztiválra nevezünk. Külön öröm volt számunkra, hogy a nyáron a LAFIF Los Angeles-i filmfesztivál pontosan Magyarországon volt, tehát az európai fesztivált Magyarországon rendezték meg itt a Mamut moziban, és fantasztikus minőségben.
4: Kedves hallgatóink, ez volt a Kép a tükörben. Műsorszerkesztője Szikora József, köszöni szépen Entóth Ágnes művészettörténész és Tari János filmrendező részvételét és beszélgetését. Köszönetet mondunk a filmért, Mária örök útjai című dokumentumfilmért, és ajánljuk hallgatóink figyelmébe a filmet. Ahogy hallották, Tari János csatornáján, illetve az SFE YouTube csatornáján megtekinthető, később lesz moziforgalmazás is, tehát nézzék meg Mária örök útjai. Köszönöm szépen a film 2 alkotójának ezt a beszélgetést, és ezzel búcsúzom önöktől Biksa Levente hangtechnikus nevében is, viszont hallásra 2 hét múlva.
0: Elhangzott a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József volt. A beszélgetést vasárnap hajnali 1 órakor megismételjük. Adásunkat még 1/2 évig meghallgathatják a katolikusrádió.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorra legközelebb 2 hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: Chopin opusz 7 numero 3-as F-moll mazurkáját Szilasi Alex játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9:30 van. Kárpáti apró. Nyíri Kata összeállítása.
3: Csapon a régi mesterségek, a közösségi összetartozás és a környezettudatosság találkozott egy különleges rendezvényen. A Híd a generációk között hulladék nélküli háztartás program résztvevői azt mutatták meg, hogyan lehet a már feleslegessé vált ruhákból új, használható tárgyakat készíteni. A Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Klub által szervezett találkozó egyben arra is lehetőséget adott, hogy az idősebb generáció továbbadja a kézműves tudást a fiatalabbaknak.
4: Először én adtam ide a magamét, és aztán találtak eszenybe egyet, és aztán elhívtak engem, hogy mit szólok hozzá, és én javasoltam, és megvették. És aztán a cérnát felraktuk, és tanítottam őket szőni, és megtanultak szőni. Ha valami probléma van, azóta is jövök ide koordinálni, kijavítni a hibákat.
3: Meséli a nagydobronyi Szilvási Margit, aki több tapasztalt társával együtt Csapon mutatta be, hogy a régi, megunt ruhadarabokból hogyan lehet új használati tárgyakat készíteni. Mindezt a hagyományőrzés és a környezettudatos életmód fényében.
4: Láttuk a szüleinktől, és akkor beültünk magunk, és úgy megtanultuk a szövést. Vagy 12, mikor elkezdtem szőni. Aztán, mikor nagyobbak lettünk, szőttest is szőttünk, meg a pokrócokat is, mintát is szőttünk, bele csillagosokat, ki miért szőtt. Most már kevésbé gerincsérben van, és már annyira nem bírok, de azért még egy kicsiket szövök.
3: Molnár Valéria Nagybékányból érkezett.
5: Felhoztuk azokat a régi időket, amikor a nagymamáink mivel foglalkoztak, megkezdődött körünkbe az, hogy mivel lehetne foglalkozni, és mit lehetne átadni a fiataloknak. Mit tudunk hasznosítani azokból a dolgokból, amik már nem kellenek, amik a szekrény mélyén ott porosodnak, és az a helyzet, hogy nem vagyunk mai gyerekek, mi úgy születtünk, úgy voltunk gyerekek, hogy ott nőttünk fel azokba a lakásokba, ahol be volt állítva az esztavát, a szátyiva, a szövőszék, melyik házba hogy hívták, hogy ezek be voltak állítva, és mi a gyerekkorral együtt magunkba szívtuk azt, hogy hogy kell csinálni. Segítettünk a nagymamáknak, az anyukánknak, úgyhogy nem kellett külön tanulni, mint a mostaniaknak, hogy átadjuk, hanem benne nőttünk, oda tartoztunk, és ez megmaradt bennünk. És amikor nyugdíjasok lettünk, nem tudtunk mivel foglalkozni, már nem volt erőnk arra, hogy mind munkát csináljunk, és hasznosítsuk. Kisebb dolgokba kezdtünk ezeknek a megmaradt anyagoknak, vagy ruhadaraboknak az összevágásával, megkezdtük csinálni azokat a kisebb-nagyobb pokrócokat, kis szövéseket, vagy kézimunkákat, amit kevés pénzből össze lehet állítani, de viszont jól mutat.
3: A Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége 8 klubot működtet megyeszerte. Fontosnak tartják a közös programokat a fiatalokkal, amelyeken főszerepet játszik a hasznos népi tudás átadása. A Beregszászi Huma Katalin számára fontos az elhasznált dolgok újrafelhasználása.
6: Mai napnak a témája az újrahasznosítható anyagok felhasználása. Ebbe mi eléggé otthonosan mozgunk, mivel gyerekekkel foglalkoztunk már lassan 12 éve, nekik is ezt próbáltuk megtanítani, hogy kell újrahasznosított anyagból csinálni minél szebb lakberendezési tárgyat. Ugye régen az öregek a pokrócokkal foglalkoztak, kendőket szőttek, na mi pedig a használt ruhákból újra gondoljuk a dolgokat. Csinálunk mindenféle érdekességet, de most csak pokróc szövés anyagot hoztunk, meg horgolást, az is újra hasznosított pamutból, és kötés dolgokat. Tehát a régi, megunt dolgainkat újra hasznosítjuk, gyerekeknek megtanítjuk, aztán fogják használni, vagy nem, ez az egy dolog.
3: A nagydobronyi Kupás Gizella hangsúlyozza, az újrahasznosítás egyszerű. Az elkészült tárgyak pedig tartósak és használhatók. De a kezdeményezés lényeg ennél többről szól. Arról, hogy másképp tekintsünk arra, amit már nem használunk. És miközben az elhasznált anyag új életet kap, maga a kézműves tudás is továbbadódik.
7: Ez az élethez tartozott régen, és most is jó, hogyha tovább visszük, mert valahol az idősektől lehetett tanulni mindig is, és tovább vinni, nem a hagyományt nem őrizni, hanem ezt tovább csinálni.

0: A Kárpátaljai Református Egyház kiemelten figyel az ifjúság nevelésére. 4 református líceum, 40 osztályban, 660 gyermek, 14 református óvoda, 15 csoportjában pedig 210 gyermek tanul jelenleg. Az oktatási intézményekbe visszavárják azokat a fiatalokat is, akik jelenleg a háború miatt külföldön tartózkodnak és tanulnak. Emellett több mint 5000 hittanossal is foglalkoznak vasárnaponként.
1: 900 diákról tudunk, aki nálunk járt a liceumban, és nem csak elkezdte az oktatást, hanem be is fejezte.
0: Mondja Tóth László, a Nagyberegi Református Líceum igazgatója.
1: Nagyon sokan tovább tanultak egyetemen, főiskolán. Ezek közül, a diákok közül ma már nagyon sokan családapák, családanyák, akik hozzánk hozzák a gyermekeiket, és ezt mindig örömmel fogadjuk. De mindig az volt a mottónk, hogyha az Úr akarta ezt az iskolát valamikor a legnehezebb helyzetben létrehozta, megszületett, akkor ő meg is fogja tartani, és mi ezt mind a mai napig tapasztaljuk.
0: Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat elnöke kiemelte, fontos, hogy a gyülekezetek támogassák egymást, ezáltal pedig a gyerekeket is. Legutóbb például tanszercsomagokkal lepték meg a diákokat.
2: Az itteni gyülekezetek, velük egy testet alkotunk, ez Krisztus teste. Egész egyszerűen hiteltelen az a kereszténység, amely elviseli és elnézi, hogy a Krisztus test másik tagja egy másik országban szenved, nélkülöz, üldöztetésnek teszik ki, és nem teszek semmit, csak hirdetem az igét, de nincs konkrét konzekvenciája az életemben, nem indulok el a másik ember felé, és ezért mi a gyülekezeteket is mindig arra bátorítjuk az anyaországban, legyenek testvérgyülekezeteik. Együtt imádkozzanak, hordozzák egymás terhét, ha kell, hozzanak adományokat. És folyamatosan vannak gyűjtések, most például a szociális konyhákra. Tehát azt látjuk, hogy a magyarországi reformátusság nagyon komolyan veszi a Krisztus test egységét, és Krisztus parancsát arra, hogy egymás terhét hordozzátok.
0: Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke kiemelte, az oktatási intézmények mellett 108 református gyülekezetben 118 hitoktató végzi szolgálatát több mint 5000 hittanos gyermek között.
3: Sok-sok légiriadó között mégis valós oktatás legyen és eredményes oktatás legyen. Én hiszem és vallom, hogy az Istennek van hatalma megőrizni az ő népét. Mi rábízzuk magunkat, az ő bizalmába helyezzük a kicsi elsőseinket, az óvodásainkat és természetesen az érettségiző diákokat is. Az iskoláinkban több diák van, az óvodákban kevesebb diák van, már sokan nem itt születnek meg és nem itt válnak óvodássá, de őket hazavárjuk, hogy majd nálunk legyenek elsősök, vagy nálunk legyenek érettségizők. Szükség van a békére, imádkozunk a békéért, a megmaradásunkért. Aki a szelet nézi, aki a felhőket nézi, az sosem fog vetni, sosem fog aratni. Én úgy gondolom, hogy a kárpátai magyar közösségnek már ezerszer lett volna oka feladni, és ha csak az elmúlt 100 évet nézzük, az első világháború után következett tragédia, a második világháború, az államosítás, a Málenki robot, és még sorolhatnám, mi minden volt, egyházüldözés, és mi itt vagyunk. Ellenszélben, próbák és nehézségek közepette helytállni, nagyobb erőre, nagyobb kitartásra van szükség ilyen időben, de képesek voltak az elődeink, hiszem azt, hogy mi is képesek vagyunk rá. A tanév erről is szól, hitről, szeretetről, nevelésről, tanításról.
0: A Kárpátaljai Református Egyház a nagydöbrönyi irgalmas samaritánus gyermekotthon 170 lakójáról is gondoskodik. Közülük 20-an óvodába, 73-an iskolába, 14-en pedig gimnáziumba járnak.

0: Egyre nagyobb népszerűségnek örvend Kárpátalján a Beregvidéken található Árpád fejedelem honfoglalási emlékpark, látogatóközpont és lovarda. Ezt jól példázza az is, hogy folyamatosak a foglalások a kárpátaljai magyar és ukrán közösségektől egyaránt. Az ideérkezők megismerkedhetnek a magyarság 1100 éves történetével, lovagolhatnak, íjászkodhatnak, valamint számos kézműves foglalkozáson vehetnek részt. A központ meghívott minden kárpátaljai magyar iskolába járó 7-es diákot egy tanulmányi útra.
1: Íjászkodtunk, szekereztünk, gondoskodtunk a lovakról, fel és lenyergeltük őket. Nagyon tetszenek ezek a programok, és nagyon élvezem őket.
0: Meséli Sirokai Kudron Katalin, aki a nagyszülősi magyar iskolából érkezett, a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkba és látogatóközpontba.
1: Főleg a sörényüket fontam a lovaknak, mert hónapok óta erre vártam. Segítettem a többieknek a szerszámok fel és levevésében.
0: A Tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark és Látogatóközpont a szülők visszajelzései alapján is hatalmas közösségi élményt nyújt a gyerekeknek, és identitásukban is megerősíti őket. Márkus Julianna.
2: Szülőként nagyon fontos az, hogy a gyermekünket boldognak lássuk. Mi először csak meg akartuk próbálni a kisfiammal, hogy milyen is az, amikor eljön és itt lovagol. Nem volt elég csak az, hogy a lovak mennyire szeretik őt és ő mennyire a lovakat, hanem az a közösség, az az élmény, amit itt átélt, az tényleg felbecsülhetetlen és pótolhatatlan.
0: Erdei János lovász hangsúlyozza, segíteni kell a gyerekeknek, hogy leküzdjék a lovaktól való félelmüket.
3: Több gyerek jár hozzánk lovagló tanfolyamra, Munkácsról, Szolyvárról, Beregszázból, több helyen járom, mert kipróbáltok több lovardát, és nem igazán sikerült nekiek. Nálunk meg úgy látszik, nekiek tetszik, mert visszajárók gyakran jönnek, heti kétszer-háromszor járnak hozzánk lovagolni, és akkor együtt takarítsuk ki az istálót, a gyerek együtt csutakoljuk le, együtt nyergelünk, és együtt jövünk ide a Monésba, és itt vezetjük le velük a leckét.
0: Mester András, a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark és Látogatóközpont igazgatója szerint fontos, hogy a kárpátaljai magyar közösségnek legyenek olyan zarándok helyei, ahol időről időre összegyűlhetnek és megerősödhetnek magyarságukban.
4: Komplex programot tud a Tiszacsomai Árpád azért turisztikai látogatóközpont biztosítani az ide látogatóknak. Van tálatvezetés, van íjászkodás, ami ugye a honfoglaláshoz kapcsolódóan, lovaglási lehetőség, sétakocsikázás, népi játékok a gyerekeknek. Tervek szerint ugye ennek önfenntartónak kellene lenni, azt pedig a turisták által lehet elérni, hogyha turista csoportok jönnek. Maga a központ 25-ben már működött, jöttek gyerekcsoportok, főleg iskolás csoportok. El tudtuk hozni a 6-7-8-os iskolásokat, tehát szinte minden magyar iskolából eljöttek már.
0: A Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban és Látogatóközpontban a tárlatvezetés elérhető ukrán nyelven is. A cél, hogy az itt élő ukránok is megismerhessék a magyarok 1100 éves történetét az itt tett kirándulásuk során.

0: Kétnapos munkalátogatásra érkezett Kárpátaljára dr. Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa és Dmitro Lubinec, Ukrajna emberi jogi biztosa. A két ombudsman a magyar közösség jogainak helyzetét, mindenek előtt az anyanyelvi oktatás és nyelvhasználat lehetőségeit vizsgálta. A program során iskolákat is felkerestek, valamint civil szervezetek képviselőivel is egyeztettek.
1: Vizitre jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézménybe jussunk el, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Elsősorban az anyanyelvi oktatást szeretnénk feltérképezni.
0: Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa szerint a kárpátaljai látogatás egyik fontos célja, hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a helyi magyarok helyzetéről.
1: Jártunk iskolákban is már, ennek az egész tényfeltáró utazásnak azért van egy olyan lényeges törekvése, hogy minél kevesebb külső hatás nélkül juthassunk információkra, kevesebb asszisztenciával és kevesebb kísérővel kerül majd sor ezekre a szakmai találkozókra. Több osztályban is jártunk, tökéletesen értik és használják az államnyelvet, semmilyen hátrány ebből a szempontból őket nem fogja érni, hogy mondjuk nem tudják megértetni magukat valamely ukrán hatósággal, hivatal, ahol esetleg nem beszélnek és nem használják a magyar nyelvet, mert én arról győzöttem meg, hogy ez a tudásuk, ez készségszinten megvan. Nagyon örülök is, hogy olyan magyar diákok fognak itt végezni, akik megállják a helyüket, akár külföldön is, hogyha odaveti őket a sors. Sütő András mondta azt, hogy az ember személyiségének az utolsó mencsvára, az utolsó kincsestára az az anyanyelv. Hogyha az anyanyelv használat sérelmeket szenved, pláne gyerekkorban, iskolás korban, akkor az ember személyiség fejlődésére is egészen biztosan, hogy hátrányosan hat. Tehát azt gondolom, mindent meg kell tenni azért, hogy itt ne legyen hiba. Aztán, hogy a későbbiekben, mert nyilván a vizsgálat kiterjedne és kiterjed, remélem, a hivatali nyelvhasználatra. Ugye itt komoly ígéretek vannak a politikai tevékenység vonatkozásában és az anyanyelvhasználat rendezésre. Tehát itt lesz munka még ezen monitoring vizsgálaton túlmenően is, hiszen bizonyos módosításokat 27-re ígért az ukrán fél. Nem ez az utolsó ilyen jellegutazás, hogyha a kapcsolatok tényleg fennmaradnak. Nyilván ők is szeretnének majd Magyarország jönni és jobban megismerni, hogy az odaszakadt ukránok hogyan élnek. Ez ugye nyilván egy picit más természetű dolog, mert őshonos ukrán Magyarországon az gyakorlatilag maximum néhány száz fő van, de most nyilvánvalóan ugye több tízezeren vannak, akik az elmúlt években érkeztek. Ott is vannak gyerekek, ott is vannak iskolák. Ugye alakult egy munkacsoport, és mi szeretnénk elérhetővé tenni ezt a munkacsoportot, úgymond közönség számára is. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a honlapunkra rákattint, az ott látni fogja, akár hogyha Kárpátalján van, és úgy érzi, hogy nem tudom, ilyen oktatási jogai van őt, vagy a gyermekét érte valamilyen olyan sérelem, az ombudsmanokra tartozhat, akkor megkereshet minket. És akkor ezt direktbe tudjuk jelezni az ukrán félnek, nyilván neki van itt joghatósága, de akkor is egy plusz impulzus jelenthet az, hogy már érdeklődött a kérdésben a magyar ombudsman kollega is. Ilyen apró munkában is megjelenhet ez, nem csak a nagy általános kérdésekben.
0: A magyar és az ukrán ombudsman a sztálini diktatúra áldozatairól is megemlékezett Szolyván, ahol az emlékparkban 12 000 olyan kárpátaljai magyar férfi neve van felvésve, akiket sztálini munkatáborokba hurcoltak.
1: Azt gondolom, hogy nagy eredmény, hogy Szolyvára eljutottunk, és az ukrán kollégával együtt tudtunk megemlékezni az áldozatokról. Ennek azt gondolom nagy jelentősége van, mint elmondták, ilyen jellegű megemlékezés nem nagyon volt. Azt gondolom, ennek túlmutató jelentősége van, hiszen nem mindegy, hogy milyen módon közeledik a többségi nemzet a kisebbség áldozataihoz.
2: Elhangzott a kárpáti apró Nyíri Kata összeállítása. Új adással egy hét múlva szombaton, ugyanebben az időpontban 9:30 jelentkezünk. Az Él a zene a magyar könnyű zene napja, amely ma már 5. alkalommal irányítja hazai előadókra és dalszerzőkre a figyelmet. A kezdeményezéshez rádiónk is csatlakozott, az Él a zene megálmodójával, Nagy Szabolccsal, Csút Judit beszélgetett.
3: Idén is több mint 2000 üzletben, szállodában, étteremben és benzinkúton kizárólag magyar zene szól szeptember 26-án. Az Él a zene kezdeményezésnek köszönhetően a tavalyi évhez hasonlóan, de jóval nagyobb számban sporteseményeken, köztük például kézilabda, vízilabda és jégkorong mérkőzéseken is hazai zenészek szerzeményei hangzanak el. Az Él a zene nagykövetei pedig a koncepcióhoz igazodva zeneszerető sportolók, rádiónk is már többször csatlakozott ehhez a naphoz. Idén is így lesz, a szombati napon, ahol csak megengedi a műsorstruktúránk, nálunk is magyar zenék fognak szólni, legyen szó komoly zenéről, népzenéről, és természetesen könnyű zenéről. De mi az, ami életre hívta ezt a kezdeményezést, amihez több másik médium is csatlakozik, iskolarádiók is például, és különböző nagyobb üzletek, áruházláncok is?
4: Most már 5. éve hívtuk életre a Füles Bagoly Alapítvánnyal az Él a Zene kezdeményezést. Alapvetően egy hétköznapi helyzet szülte ezt az ötletet. Egy zuglói bevásárlóközpontban, illetve pontosabban egy hipermarketben vásároltam, és arra lettem figyelmes, hogy a hangszórókból kizárólag korunk amerikai zenéje, könnyű zenéje szól, és akkor ott fogalmazódott meg bennem, hogy milyen jó lenne, hogyha itt magyar zenék is szólnának, és ezzel az ötlettel kerestem meg háttérzene szolgáltatókat. Ők azok, ahogy a nevükből is kiderül, a háttérzenét adják, dalokat javasolnak különböző üzleteknek, éttermeknek, és alapvetően hát egy olyan 6-7 háttérzene szolgáltató van Magyarországon, és ezeknek a nagy része azt mondta, hogy vágjunk bele. És így indult, tehát a rákövetkezendő évben már megszületett az Él a Zene kezdeményezés. Nagyon sok boltban, fodrászat, plázában, liftben, fogászaton, meg ilyen elképesztő helyeken is magyar zenék szóltak egy napig, és alapvetően ez történik idén, szeptember 26-án is. És korábban is már volt kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy sportterületen is minél több magyar zene szólhasson, sporteseményeken, és akkor Magyar Kajakkenu Szövetséggel, illetve a Tour de Hongrie szervezőivel született egy megállapodás, és akkor a kerékpárversenynek egy állomásán, illetve a Szegedi Világkupának egy napján magyar zene szólt, és ez lényegében így elkezdett kibővülni, csatlakoztak további sportesemények, sportklubok, lényegében így jutottunk el idáig.
3: Mennyire tudja ez a közönség figyelmét valóban a magyar zenék felé fordítani? Van-e tapasztalat a korosztályokat illetően? Ugye egy ilyen sportesemény azért is lehet érdekes, mert rendkívül sokféle korosztályból megfordulnak ott.
4: Lányom, a Szonya nemrég volt gimnazista, most kezdte az egyetemet, és ő azt mesélte, hogy az ő barátnői, osztálytársai, a nagy része egyáltalán nem hallgat magyar zenét. Tehát én azt gondolom, hogy lehet létjogosultsága annak, hogy magyar zenével ismertessük meg az embereket, és egy sportesemény például erre nagyon jó helyszín lehet, tehát egy kézilabda csarnokban, vagy egy futballstadionban több ezren, több tízezren is összegyűlnek, és hallgathatnak, megismerhetnek magyar zenéket. Ugye most már egy applikáció segítségével bárki aztán meg is tudja, hogy ami elhangzik, az éppen micsoda. Nyilván van egy olyan aspektusa is, hogy elhangoznak ezek a zenék ilyen események, meg mondjuk háttérzeneként, annak van egy jogdíjfizetési kötelezettsége, és így a zenészeknek, illetve az alkotóknak bevétele származik belőle, de a legfontosabb, és ugye ezzel indult az egész kezdeményezés, amikor még COVID volt, hogy nem voltak koncertek, nem voltak események, és azért mégis demonstrálni, hogy a zene, a magyar zene él és élni fog. Igaz, hogy a COVID-nak szerencsére már vége, de az üzenet az ugyanaz, hogy köszönet azoknak az alkotóknak, előadóknak, együtteseknek, produkcióknak, akik magyar zenéket alkotnak és adnak elő. Tehát alapvetően az Él a Zene elsősorban egy köszönetnyilvánítás ezeknek az embereknek.
3: Szeptember 26-án szombaton lesz tehát az Él a Zene, amikor üzletekben, szállodákban, éttermekben, különböző médiumokban, köztük itt nálunk is magyar zenék szólnak. Ez egyetlen nap az évben. De hogyan lehet még a magyar zenére, a hazai előadókra ráirányítani a figyelmet évközben? Milyen muníciót adhat ehhez ez a szombati nap?
4: Én azt gondolom, hogy a mai fiatalabb korosztálynak elsősorban a Spotify, a YouTube és a hasonló csatornák, amik segíthetnek a zene felismerésében. Az idősebbeknél nyilvánvalóan már megvannak a régebbi kedvencek, azok, akiket otthon is hallgatnak, illetve a koncertjeikre is elmennek. Én azt gondolom, hogy fiatalabb és idősebb korosztálynak is érdekes lehet olyan szempontból az élezene, ahogy említettem is, tehát ezen az egy napon, ebben a 24 órában nagyon töményen kapják meg a magyar dalokat, és vagy az történik, hogy felfedez magának egy új zenét, vagy az történik mondjuk egy idősebbnél, hogy ez a dal, derék hallottam már, ezt az előadót derék hallottam, hazamegyek, és akkor berakom ezt a lemezt, vagy a kocsiban hazafele meghallgatom az előadótól a kedvenc dalaimat, tehát mindenképpen tud lenni, és lesz is egy ilyen hatása, egy ilyen pozitív hatása.
3: Él a zene tehát szeptember 26-án, erről beszélgettünk. Reméljük, hogy idén is sikeres lesz ez a nap, és sokak figyelmét ráirányítja a magyar zenére, a hazai előadókra, és ahogy említettem, ahogy a műsor struktúránk engedi, nálunk is éljen a hazai zene. És természetesen magyar zene szól. Maradjanak velünk!
2: Az Él a zene kezdeményezéshez kapcsolódva tehát a mai napon rádiónkban is a hazai előadóké és dalszerzőké a főszerep. Nagy Szabolcsal, a kezdeményezés megálmodójával Csút Judit beszélgetett.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra.
0: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Az emberi méltóság tiszteletét, valamint a nevelést, a tudományt és a kultúrát a békeépítésének szolgálatába állító közös felelősséget hangsúlyozta 14. Leó pápa a szeptember 25-én franciaországi apostoli útjának első napján az UNESCO székházában. A vatikáni média beszámolója szerint a pápa arra figyelmeztetett, hogy a technológiai fejlődés, a mesterséges intelligencia csak akkor szolgálja valóban az embert, ha az igazság, az etika és a testvériség vezérli. Bábel és pünkösd bibliai képét szembeállítva rámutatott, az emberi család egységét a különbözőségeket megbecsülő testvériség teremti meg. Gyermekvédelem, hitoktatás és misszió. Ez volt a három kulcs téma a Pécsi Egyházmegye őszi rekollekcióján, szeptember 22-én, írta a Magyar Kurír. A rekollekciós nap kiemelt előadása a gyermekbántalmazás témakörére épült. Dobszai Benedek a téma egyik jeles hazai képviselőjeként ezúttal az egyházon belüli bántalmazás kérdéskörét tekintette át. A ferences szakember hangsúlyozta, a valódi cél egy olyan belső reflexió kialakítása a társadalomban és az egyházi közösségek tagjaiban, amely a sértések és a bántalmazások helyett a testvéri szeretetet segít kifejezni. Deák Hedvig domonkos szerzetes nővérnek és Puskás Attila dogmatika professzornak adta át Ceti István, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkára a Fraknói Vilmos díjat Budapesten szeptember 25-én, írta a Magyar Kurír. A Fraknói díj annak adományozható, akinek munkássága kiemelkedő a katolikus teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem területén, vagy aki előmozdította a magyar vallási élet megújulását és a teológia oktatásának fejlődését. A technológia új lehetőségeket nyit a szociális ellátásban, derült ki azon a szakmai napon, amit a Katolikus Szeretetszolgálat Katolikus Módszertani Központja rendezett szeptember 24-én. A mintegy 150 szakember részvételével zajló konferencián bemutatták az idősek és a demenciával élők ellátását segítő fejlesztéseket, köztük a VR szemüvegek alkalmazását és a telerehabilitációs programokat. A szervezők hangsúlyozták, a modern technológiai eszközök fontos támogatást nyújtanak az ellátásban, de az emberi törődést és a személyes jelenlétet nem helyettesíthetik. Megállapodtak az európai békekeret Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásának feltételeiben az Európai Unió tagállamai. Jelentette be Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő pénteken az X közösségi oldalon. A politikus elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU-ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban szétterülve átmenetileg felhős időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű. Gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között valószínű. Híreket legközelebb 11 órakor mondunk. Tíz óra 4 perc. Iránytű.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. 201 évvel ezelőtt, 1815. szeptember 26-án óriásit változott a világ. Napóleon végleges bukása után a győztesek közül az orosz cár első Sándor, az osztrák császár első Ferenc és a porosz király harmadik Frigyes Vilmos Párizsban megkötötte a Szent Szövetséget, amely hosszú időre megszabta Európa arculatát. Ez természetesen minket, magyarokat is érintett. Köszöntöm a telefonvonal másik végén Katona Csabát, az Országos Levéltár történészét. Szervusz!
1: Szervusz, jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak!
0: Köszönöm szépen, hogy velünk vagy. Ez egy óriási történelmi esemény volt neked, mint 19. századistának, gondolom, hogy a kutatási területed és tanulmányaid és érdeklődésed során sokat foglalkoztál vele.
1: Ez valóban így van, de hát ez szükségszerű. Ugye a napóleoni háborúk azok Európa korábbi rendjét gyakorlatilag felborították, lényegében egy új világ jött létre, tehát hasonló horderejű, nagyságrendű dologként kell látnunk, vagy hasznos látnunk a bécsi kongresszust, aminek nyomán ugye létrejön a Szent Szövetség, mint amilyen mondjuk Potsdam, Jálta és Teherán volt. Tehát, hogy 1945 választóvonal az európai történelemben úgy lényegében 1815 is bízvást ennek nevezhető. És hát ennek ugye most pont kerek évfordulóra van, mert szeptember 26-án írták alá, hogy a Szent Szövetséget rögzítő okiratot ezen a napon hozták létre az előbb említett három uralkodó. 200. évfordulója 2015-ben ehhez mérten számomra egészen meglepően csendesen már észrevétlenül telt el, holott nem győzöm először hangsúlyozni, új világ jött létre, és ez az új világ ez lényegében 1848-49-ig volt, úgy tetszik, a krími háborúig fennállt.
0: Ki találta ki annak idején a Szent Szövetséget? Mert ugye egy hatalmas háborús időszakot zárt le, hát Napóleon ellen gyakorlatilag Európa erői összefogtak, illetve mondhatjuk úgy is, hogy Napóleon ment mindenki ellen.
1: Itt igazából egy nagyon komoly dolog húzódott meg a háttérben. Ugye az, amit a franciák végig csináltak, annak van egy természetesen a francia gloire szempontjából értelmezhető kerete. Ennek a lényege ugye, hogy Napóleon, aki hát eleinte a forradalom katonájaként kezdte a pályafutását, ugye később konzul, majd pedig császár lett, és hát teljesen átrajzolta Európa térképét. Ezért van az, hogy rendkívül megosztó az ő személyisége, tehát mindazon területeken, mint német földön, vagy akár spanyol földön, ahol hódítóként érkezett, ennek megfelelően is kezelik. Ugyanakkor viszont sajátos módon hozta magával ezeknek a területeknek a modernizációját, ami egy sajátos ellenmondás, mert hiszen ennek van ugye pozitívuma, negatívuma. Viszont kétségtelen tény, hogy minden reakciós konzervatív erő számára, aki úgy gondolta, hogy a régi rend teljes megborulása a francia forradalom, hát számukra ez maga a katasztrófa volt, és arra törekedtek ezek a győztes hatalmak, amelyek végül is összefogtak Napóleon ellen, hogy valamilyen módon meg tudják akadályozni, hogy valami hasonló forradalmi események láncolata induljon el, mint az 1789. évi francia forradalom. És ezek után semmi meglepő nincsen, hogy a három győztes nagyhatalom, három uralkodója állt az élére ennek az egésznek. Volt-e mögött egy adag miszticizmus is, azt hozzá kell tennünk azt, hogy ami igyekezett ezt megalapozni, és volt mögötte hatalmi megfontolás. Itt egy dolgot nagyon szeretnék kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy pontosan lássuk a dolgokat. Van olyan, hogy keresztény alapú politika, és van a politikai kereszténység. A utóbbi alatt azt értem, amikor valaki a tényleges hatalmi ambícióit azt igyekszik valamiféle ideológiai alapokra helyezni. Volt erre példa sokféle, ebben az esetben ez az ideológiai alap a kereszténység volt, de hogy ezt mennyire vették komolyan, vagy nem, arra majd azért hozunk példákat.
0: Hát igen, itt a Magyar Katolikus Rádióban muszáj erről beszélnünk, hogy mitől volt ez a szövetség szent szövetség, és valóban annak klasszikus értelmében szent volt-e a gondolat és a kivitelezés?
1: Hát van az elmélet, meg van a gyakorlat, és a kettő között néha különbség van. Kezdjük mindjárt ott, hogy alaptételként szögezték le, hogy a hagyományos keresztény konzervatív értékeket meg kell őrizni, és ezeket be kell építeni a politikai életbe. Viszont ennek a része volt, és itt van a sarokpont, hogy ez magába foglalja a királyok isteni jogát. ami tehát azt jelenti, hogy a király az Isten akaratából kormányoz, a király abszolút uralkodó, nem tartozik elszámolással semmilyen földi hatalomnak, például a országgyűlésnek, vagy a rendeknek, sajátos módon mi a pápának sem, de az uralkodási joga Isten akaratából ered. Tehát nincs se a nép, se az egyház, se az arisztokrácia, sem a birodalom bármely rendje, amelyik megkérdőjelezhetné egy uralkodónak az abszolút hatalmát. És ez az abszolút hatalom rendül meg 1789-ben. Ekkor jelennek meg azokat a gondolatok, amelyek ma az európai parlamentarizmus alapjait képezik, mely szerint a uralkodó, a király, az, és akkor most szándékosan királyt mondok, de lehetne császár vagy bármi, szóval a király az uralkodik, de nem kormányoz, mert hogy a népnek, vagy a nemzetnek, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, joga van ahhoz, hogy megválassza, és számon kérje a vezetőjét. Tehát nem létezhet olyan elképzelés egy modern államban, hogy az uralkodó azt csinál, amit akar, és nem, hogy elszámoltatni nem lehet, de még magyarázatot sem köteles adni a tetteire. És minthogy ez az álláspont is megrendült, ugye azzal a fajta francia polgári liberalizmussal, ami a forradalommal járt, hát ezt akarták rögzíteni egyebek mellett az uralkodók, ugyanis ha ezt megnézzük, ez azt jelenti, hogy nekik nem kell elszámolni senkinek és semminek, bármit megtehetnek. Tehát miközben egy vallási hátteret biztosítottak ehhez, gyakorlatilag arról volt szó, hogy a totális abszolút uralmat akarták ezzel alátámasztani, illetve az erre való jogosultságukat kanonizálni, és hát ezt meg is tették.
0: Hogyha megnézzük a három aláíró felet, és majd beszélgetünk azokról is nyilván, akik nem írták alá, és hogy azok miért nem, aztán utána mégis mi történt velük. Tehát, hogy a három aláíró fél, az orosz cár, az osztrák császár és a porosz király, mind a három ugyanolyan erős abszolútista uralkodó volt, és hogyha már így említed a vallást és a kereszténységet, ugyan keresztény mindegyik, de ugye különböző felekezetekhez tartoztak, tehát nyilván az orosz cár a saját vallását űzte, vagy gyakorolt, az osztrák császár katolikus volt, és gondolom protestáns volt a harmadik Frigyes Vilmos német király.
1: Abszolút mértékig. És pontosan ez volt a lényeg, és ezért kapták a szent nevet, és ezért volt a kereszténység az alapja mindennek, hiszen pontosan arról van szó, hogy három más felekezetet képviselő államnak az uralkodói kötik meg a szövetséget. Ugye Ausztria valóban hagyományosan katolikus. Poroszország ezzel szemben protestáns, míg Oroszországban az ortodoxia az uralkodó felekezet. Tehát ők jutottak arra, hogy idézem, az igazságosság, a szeretet és a béke jegyében cselekedni fognak bel, illetve külügyekben szükség esetén, amennyiben, megint csak idézem, az emberi intézmények megszilárdítása és tökéletlenségeik orvoslása ezt megköveteli. Ugye a szent szó az pontosan, hogy áthidalja a felekezeti különbségeket, ugye azt, hogy a koraújkorban, nem is a 19. század hajnalában most vagyunk, de hogy a koraújkorban protestánsok és katolikusok között micsoda ellentét feszült, hadd fogalmazok egyenesen, adott esetben mérhetetlen gyűlölet, azt mi már nem tudjuk felmérni. Tehát az nem szakadék volt, hanem marianárok nagyon sok esetben, és hála Istennek, hogy ma már ezt nem tudjuk felmérni, hiszen ma már a kereszténység alap gondolat, hogy különféle felekezetek ugye azt keresik egymásban, ami közös, ez pedig sokkal több, mint ami elválaszt. Ez régen nem feltétlenül így volt. Itt viszont a politikai szövetség megkövetelte, hogy ezeket a vallási alapú ellentéteket háttérbe szorítsák, és megkeressék azt a közös nevezőt, ami mindenki számára elfogadható. Ez pedig a kereszténység volt, hiszen a katolikus is keresztény, a protestáns is keresztény, az ortodox is keresztény. Ez volt tehát az a bázis, az a háttér, amire alapozva a birodalmi ambíciókat fel lehetett építeni. Az egésznek igazából egyetlen célja volt rögzíteni ezeknek az uralkodóknak, és a kérdésedre a válasz az, hogy igen, ezek abszolút uralkodók voltak, és nem is akartak ebből engedni, rögzítse az ő hatalmukat, és megpróbálják megakadályozni minden olyan mozgalom, legyen a szellemi mozgalom, forradalom, bárminek a kibontakozását, ami egy másik irányba viszi el az európai politikát.
0: És miért pont ők hárman voltak, akik ezt aláírták, hiszen a napóleoni háborúkban például hát Anglia elég nagy erővel vett részt, sőt, hogy hát a Waterloo-i csatában jelentősen az angolok győzték le elsősorban talán Napóleont.
1: Ez valóban így van, tehát kétségtelen tény, hogy Anglia az új szerepet játszott Napóleon legyőzésébe. De azért ne felejtsük el, hogy Angliában, ha nincs is mai értelemben, parlamentáris demokrácia, de hát azért azt nehéz elfelejteni, hogy a angol uralkodót ugye nagyon sok mindenben korlátozza az a fejlett rendiség, ami a polgári Szultangliát jellemzi. Tehát egy ilyen 8. Henrik típusú abszolút uralkodó az már előjön fordulhat Angliában ebben az időszakban. De Anglia élen jár a polgári liberális fejlődésben. Következésképpen ez a fajta ideológia, hát ez igencsak távol állt tőlük. Ellenben, ami a három másik császárt illeti, hát ők viszont teljes mértékig ezt a fajta konzervatív vonulatot képviselték, és ezek közül talán a legérdekesebb, a Sándor orosz cár, ugye ő az, aki megszerkeszti az alapszöveget. Ugye Sándor elég sokáig uralkodott, 1801-től 1825-ig, és fontos volna tudni, hogy közel állt hozzá a miszticizmus. Tehát egyáltalán nem volt ez tőle idegen. És ő apja meggyilkolása után került a trónra, ugye maga a gyilkosság a számára azt jelentette, hogy minden olyan dolog, ami valamiféle módon akarja akadályozni, vagy akarja változtatni a fennálló rendet, az veszéllyel jár. És annak ellenére, hogy amikor trónra került, hajlamos volt bizonyos liberális retorikára, társadalmi reformok, oktatási reformok jellemezték, de nagyon is konzervatív, abszolútista politikát folytatott. És volt egy hölgy, aki erős befolyást gyakorolt rá, őt úgy hívták, hogy Barbara von Krüdener. És hát igazából ő egy balti német hölgy volt, aki ilyen vallásos, miszticista, pietista dolgokkal foglalkozott egyebek mellett, és elég erős befolyást tudott gyakorolni határra. Ez egy ilyen spirituális befolyás volt, és ennek a politikai vetületét pedig két másik ember tudta alátámasztani. Az egyik egy gróf volt, akit úgy hívtak, hogy Ioannis Kapodisztriász. Milyen nemzetiségre tippelnénk?
0: Hát akkor ezek szerint balti.
1: Egy görög úriember, aki viszont 1816-tól 1822-ig Oroszország külügyminisztere. Tehát az, ugye a nagy birodalmak azok a legritkább esetben nemzetállamok ebben az időszakban. Ugye a forradalmi gondolatnak az egyik vetülete pontosan a nemzetiségek önrendelkezési joga, és az, hogy nemzetállamok jöjjenek létre. De Korfon született egyébként Kapodisztriász. A más kérdés, orosz külügyminiszter lett belőle, semben hozzáteszem, hogy a hivatali utódját pedig, aki szintén fontos szerepet játszott a Szentszövetség utáni időszakban, hiszen tegyük mérlegre, 1816-tól 56-ig volt külügyminiszter, őt meg úgy hívták, hogy Karl Robert von Nesselrode Ehrenshofen.
0: Na, ő már biztos valami balti német volt, ugye?
1: Az a vicces, hogy a születési helye az a tenger Lisszabon közelében, Portugáliában, mert itt látta meg a napvilágot. De igen, jó nyomon járunk természetesen. Ez pusztán mennyit jelent, hogy a birodalmak azok mennyire nemzetköziek voltak, mert hát neki volt fontos szerepe egyebek mellett abban, hogy a politikai oldalát is kidolgozták a Szentszövetség alapjának, illetve hát még valakinek, Alexandru Sturza hercegnek, aki viszont egy moldáviai román anyanyelvű úriember volt. Na most ennek az egésznek a lényeg, orosz diplomáciai szolgálatba lépett, és egyebek mellett ő volt Ioannis Kapodisztriász egyik bizalmi embere, tehát ő fogalmazza meg többek között Kapodisztriászsal együtt a Szentszövetség szerződésének az első változatát. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy ez a Philhellén, Pálhellén mozgalom, ez hogy jelenik meg itt a Szentszövetségnél.
0: Hát őket legalább a keleti vallás összekötötte, az oroszt és a görögöt.
1: És pontosan ez volt a lényeg. Tehát azt fogalmazták meg, hogy igazából a keresztény közösséget testesíti meg ez a három eltérő felekezet, amit az uralkodók képviselnek. Egyébként maga első Sándor cár megfogalmazott egy olyan dolgot is, hogy egy egységes keresztény birodalmat kellene létrehozni. Ugye ez éles ellentétben áll mindazzal, amit például a nemzetállami gondolat képvisel. Na de ettől a gondolattól Poroszország meg Ausztria távolságot akart tartani, mert hát nyilván ők azért a saját érdekeiket is nézték, és kevésbe kötődtek mindenféle misztikus gondolatokhoz. De az egésznek a lényege mégiscsak az volt, hogy a konzervatív rendet fenntartani, ehhez egy keresztény ideológiát háttérként elővenni, megakadályozni mindazon eszmék terjedését, amelyek ma egyébként az európai kultúra alapját képezik, és éppenséggel ezeket a nemzeti forradalmakat, nemzeti gondolatot sem támogatták. Ez azért fontos elmondani, mert nagyon sokszor találkozom olyan emberrel, aki elmondja, hogy számára mennyire fontos a konzervatív nemzeti érték. És figyelmen kívül hagyja, hogy pont ebben az időszakban a konzervativizmus az éppen hogy szembe ment a nemzeti értékekkel, hiszen a francia forradalom nyomán fogalmazódik meg a modern nemzet gondolata. Hát a nemzet az előtt más jelentett, tehát rendi felfogásban az adott ország, vagy adott hát ország, igen, mondjuk Magyarország a példának, tehát Magyarország magyar nemzethez azt tartozott, aki Magyarország nemese volt, hogy valamelyik más rendjét képviselte. A tágabban értelmező pedig az volt a magyar, aki a magyar királynak adózott. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen volt a anyanyelve, a nemzetisége, és ugyanez volt a többi országban. És a francia forradalom azt hozza magával, hogy a kultúránk, a nyelvünk köt össze, tehát nem azt számít, hogy én hugenotta vagyok, a másik katolikus, nem azt számít, hogy én polgár vagyok, a másik pedig kisnemes, hanem az, hogy franciák vagyunk, összeköt minket a nemzet. Tehát ebben az időszakban a konzervativizmust az pontosan a sok nemzetiségű nemzetek fölötti birodalmak képviselik, hiszen ilyen Poroszország is, de legfőképpen ilyen ugye Ausztria, és legfőképpen ilyen Oroszország. És miközben pedig ezek a forradalmi polgári eszmék, amelyek arról szólnak, hogy meg kell szüntetni az uralkodók abszolút hatalmát, akkor hatalmat kell adni a népnek, hogy demokráciára lesz szükség, ezek pedig kézenfogva járnak a nemzeti gondolattal, ami arról szól, hogy ezekből a hatalmas birodalmakból, ezekből nemzetállamokat kell létrehozni, mert a népeknek joga van az önrendelkezéshez, és nem lehet őket betuszakolni hatalmas, úgymond, ilyen összekovácsolt birodalmakba. Tehát az, amit ma egyértelműnek tartunk, hogy a nemzeti és konzervatív az együtt jár, ez ebben az időszakban egyáltalán nem így volt, sőt, kifejezetten a liberális forradalmára voltak nemzetiek.
0: Hogyha már a szöveget említetted, akkor ugye németül ez úgy hangzik, hogy Heilige Allianz, franciául Saint Alliance, és azért egy kicsit érdekes nekünk az orosz elnevezést hallgatni, Sviashenny Sajuz.
1: De mennyire, mert a szemét kiszájúzra erősen hajoz. És bármennyire furcsa hangzik, de nem véletlenül. Ugyanis az orosz nagycsatalmi törekvések, azok ugye léteznek nagyon-nagyon régről, és ennek az alapja mindig az a nagyhatalmi agresszív politika, amelynek a lényege, hogy a lehető legnagyobb hatalomra szert tenni, gondoljunk a Balkán iránti érdeklődésre, 1945-ben áll a közép-kelet-európai kitekintésre, és ezt most nagyon kulturáltan fogalmaztam meg, tehát amikor létrejön a béketábornak nevezett részszól. A szovjet nagyhatalmi ambíció mögött állt már keresztény gondolat, állt már kommunista gondolat, de a lényeg mindig ugyanaz volt, nagyhatalmi ambíció.
0: Hát ugye Moszkva egy új Rómának is tekintette magát sokszor, ezt el is mondták, úgyhogy nem véletlen, hogy ebben is vezető szerepe volt az orosz külpolitikának is, mint ahogy említetted, az orosz cár maga is a szöveg megfogalmazásában részt vett. Na most, hogyha már itt tartunk, akkor például milyen nyelven tárgyaltak a résztvevők? Ugye volt két német ajkú, volt egy orosz fél, de hát abban az időben a francia volt a diplomácia nyelve, és mégis ugye hát az ellenség meg maga Franciaország volt.
1: Mind a két nyelvet használták természetesen, de azért a mindennapi gyakorlat az a német. Tehát itt és most. Ugye az, hogy a francia diplomácia nyelve, az egy dolog, az azt a szerepet töltötte be, amit az angol, hogy mindenki azt beszéli, ezzel lehet kommunikálni, hogy a középkorban a latin. De hát itt azért valóban van két német nyelvű dominanciával rendelő állam, és hát itt nem véletlenül említettem, ugye Nesselrode orosz külügyminisztert, aki ugye szintén német volt, már ebben az időben még nem, 15-ben még nem ő a külügyminiszter, a következő évtől lesz az. De alapvetően itt a német volt a összekötő nyelv. És hát miről is szólt ez az egész? Ez tényleg arról, hogy valamilyen módon megpróbálják fenntartani azt a rendet, amelyet megroppantani látszott a francia forradalom. Na most egyébként egy nagyon sajátos dolog, hogy például Magyarországon hogy látjuk ezt a korszakot, vagy hogy viszonyunk a főszereplőihez. Tehát azzal kezdeném, hogy saját véleményemet mondom, és nem kell velem egyetérteni, de azt gondolom, hogy a mai európai kultúrának három nagyon szilárd bázis a cölöpe alapja van. Az egyik a klasszikus antikvitás kultúrája, tehát az ókori római török kultúra. Ez a nyelvtől kezdve a demokrácia gondolatáig nagyon sok mindenben megjelenik. A másik a keresztény örökség, hiszen évszázadokon át meghatározó volt Európa életébe. A harmadik pedig pontosan a francia forradalom nyomán kibontakozó liberális polgári örökség. És ez a három igazából, ha szorosan nézem, sok helyen ellentétbe kell, hogy kerüljön egymáshoz, de pontosan az mutatja Európa sokszínűségét és nyitottságát, hogy mindezek beépültek a mai európai értékrendbe. És hogy mennyire bonyolult ez ebben a korszakban is, hát kinek a nevével szokás jellemezni leginkább a Szent Szövetség rendszerét, hiszen ez a rendszer az jó idej fönnállt, Ez Clemens von Metternich. Tehát ő az az ember, ugye az osztrák államkancellár és egyben külügyminiszter, aki egy rendkívül meghatározó figurája a birodalmi gondolatnak, és minden létező olyan gondolatnak, amit önök megjelennek ezek a hívószavak, hogy demokrácia, polgárság, nacionalizmus, nemzeti érzés, ezt Clemens Wenzel, Nepomuk Lothár, Metternich hercege teljes mértékig ellemzi. És hát ő igazán akkor kerül ugye nagyon komoly hivatalba a külügyminiszterként is, amikor napolóni háborúk vannak 1809-től 1848-ig az osztrák birodalom külügyminisztere. És aztán 1821-től 1848-ig meg még kancellár is, tehát egy óriási hatalom van a kezében, nem véletlen, hogy az ő nevével jellemezzük ezt a rendszert. És hogy mennyire vette komolyan mondjuk a keresztény gondolatot, hát arról csak annyit, hogy például a lengyelek, akik azért mai napig ugye közismerten nem kívül milyen vallásos katolikusok, legalábbis többségükben. Hát például a lengyel függetlenségi törekvéseket, ugye Lengyelországot háromszor felosztották, ez segélygondolatként föl nem merült. Hiszen ilyenfajta nemzeti törekvés az végtelenül távol állt egy ilyen konzervatív államférfitól, és teljesen egyértelmű volt, hogy a három érintett fél, aki részt vett Lengyelország szétszaggatásában, a történelmi Lengyelország többszöri szétszaggatásában, hát ott a birodalmi érdekeket érvényesítik, és igazából nincs szükség arra, hogy a lengyelek megpróbálnak egy önálló Lengyelországot létrehozni. Az azonban a gondolat részét képezte, hogy bővítsék a szövetséget, és hát aztán 4-es és 5-ös szövetséget is létrehoztak.
0: Hogyha már Metternich herceget említetted, hát őt bizony jól ismerjük mi is a magyar történelemből, egy kis zene után majd folytassuk azzal, hogy milyen hatást gyakorolt ez a magyar nemzetre.

0: 201 évvel ezelőtt, 1815. szeptember 26-án írta alá az orosz, a porosz és az osztrák uralkodó a Szent Szövetséget, amellyel megváltozott az akkori világrend. Erről beszélgetek a telefonvonal túlsó felén tartózkodó Katona Csaba történésszel, az Országos Levéltár munkatársával. És akkor hát folytassuk ott, ahol abba hagytuk az előbb, tehát miután az osztrák birodalom része volt az akkori Magyarország, amely részben, még egy kicsit területében is belesodródott a napóleoni háborúkba. Hát nyilván a Szent Szövetség megkötése által is azért érintett volt. Mit lehetett ebből az akkori Magyarországon érezni?
1: Azt a fajta konzervativizmust, ami jellemezte első Ferenc uralkodását. Ugye ő 1792-be került trónra, második Lipót az elődje, aki a Habsburg család azonágából származik, amíg Toszkánához kötődik, és ő kifejezetten ilyen sokkal kevésbé konzervatív uralkodói nézeteket vallott. Az más kérdés, hogy az ő rövid uralkodását követően aztán 1835-ig első Ferenc kerül a trónra, aki pedig hát kis túlzásra azt lehet mondani, hogy egy ultra-reakciós uralkodó. És természetesen főszerepe van, ahogy beszéltünk itt róla, ugye abban is, hogy létrejön a Szent Szövetség. Egyébként ő a Német-Római Birodalom utolsó császára, második Ferenc néven, ugye 1804-től jön létre az osztrák császárság, ennek lesz a uralkodója első Ferenc néven, magyar király, cseh király, egészen 1835-ig, tehát konkrétan haláláig. És hát az uralkodásán 20 évesen lesz király, akkor gyakorlatilag belecsöppen ebbe a egész forradalmi helyzetben, és ebből az is következik, hogy nagyon-nagyon nem szimpatizál ezzel. Ráadásul a Franciaország elleni háborúban azért súlyosan többször megalázzák, hát az elfelejtsd, hogy a lányát Napóleonhoz kellett adni feleségül, ugye Mária Luizát. És emiatt aztán kialakult benne egy nagyon erős ellenérzés mindenfajta ilyen polgári meg előremutató gondolattal szemben. És például akkor kellett ez abban mutatkozott meg, és ha már Magyarországra tekintünk, hogy 1811-12-ben még a Napóleon időben volt egy országgyűlés, de aztán nagyon-nagyon sokáig egészen nem volt hajlandó most írni az országgyűlés. Tehát figyelmen kívül hagyta a magyarországi rendek jogait.
0: Hát pedig ő nem kalapos király volt, mint egy kettővel elődje, aki ugye nem vette figyelembe egyáltalán a magyar rendeket.
1: Valóban így van. Ugye második Józsefnek az volt az álláspontja, ahogy mondani szokták, hogy mindent a népért, semmit a nép által. Tegyük rögtön hozzá, hogy ő egyébként azért nem volt hajlandó megkoronáztatni magát, mert valóban hívő emberként tudta, hogy mit akar, és nem akarta megszegni az esküjét. Mert ez számára elfogadhatatlan volt. De térjünk vissza első Ferenchez. Tehát nem véletlen, hogy egyrészt rendkívül nagy befolyása volt rá Metternichnek, tehát de jutottam hozzá, hogy Metternich óriási formátumú figura. Tehát például Széchenyi István nem szerette, de tisztelte, mert látta a nagyságát. És még amikor szóba is jöttek, hogy valamilyen reformokat kellene csinálni a birodalomon belül, az alapvetően elakadt, ha máshol nem, Metternichnél. Mert egész egyszerűen ő nagyon erős befolyást tud gyakorolni erre az uralkodó, de természetesen nem azt jelenti, hogy bizonyos változások ennyire hosszú uralkodás alatt nem következtek be, hiszen egy dolgot ne felejtsünk el, hogy 1825-ben azért a magyarországi vármegyék erélyes fellépése nyomán már össze kell hívni az első reformországgyűlést, és innentől kezdve elindul egy olyan fajta változás, ugye ezek a reformországgyűlésnek a változásai, amelyek azt eredményezik, hogy eljutunk majd 1848-49-ig, és ezek a reformországgyűlések, ezek nem véletlenül ezen a néven szerepelnek, mert mindegyik arról szól, hogy valamilyen módon modernizáljuk Magyarországot. Gondoljunk a 12 pontra, ami lényegében tömöríti magában ezeket a törekvéseket, hogy nagyon sokszor leegyszerűsítve 48-49-et úgy tálaljuk, hogy magyarok az osztrákok ellen, illetve hogy el akarunk szakadni a Habsburg háztól. Tehát 1848. március 15-én nem merül föl ilyen gondolat, hogy detronizálni akarjuk az uralkodót, az majd a forradalom helyületében 1849 tavaszán következőben, amikor radikalizálódnak az események. De maga a 12 pont az alapvetően a modern Magyarország programja, hiszen gondoljuk bele, hogy mi van benne. A országgyűlés Pesten évente, magyar kormány, amely felelős az országgyűlésnek, népképviseleti országgyűlés, törvény előtti egyenlőség vallási és polgári tekintetben, tehát nem annyira
0: nemzeti bank.
1: Itt ki. Nemzeti Bank, így van, ami a pénzügyi önállóságnak a egyik fontos gondolata. Unió erdéllyel. Tehát igazából a modernizáció és az ország egységesítése, illetve pénzügyi rendje, ez, ami előtérben van, ez kerül előtérben 48-49-ben. Ezek mind-mind olyan gondolatok, amik első Ferenctől végtelenül távol állnak, elmondhatatlanul távol állnak, és mégis kénytelen az uralkodása, hát egy 10 évét már úgy végigélni, hogy 1825-27-ben, 32-36-ban ugye ennek a végét nem éri meg, már bizony tetszik neki vagy nem, de vannak előrelépések, lassú piszi előrelépések, de omladozik, repedezik a szentszövetség rendszere, és hát ezt kénytelen tudomásul venni.
0: Milyen viszonyban voltak ezek az uralkodók egymással? Ugye még nem azt az időt éljük, Viktória királynő korát, amikor ugye minden európai uralkodó legalábbis általa rokonságban volt. Tehát az orosz cár, az osztrák császár és a német király, akkor még ugye porosz király volt, aztán hamarosan ő is császár lett már, mint az utódai. Szóval ezek az emberek egyáltalán egymást ismerték, ők rokonságban álltak egymással, felül tudtak emelkedni a személyes szimpátia, antipátia viszonyain, mondjuk az országaik, nemzeteik ügyében?
1: Teljes mértékig. Tehát két állam kapcsolatának mindig van egy ütemesen vagy ütemtelenül változó dinamikája, amit természetesen az érdekek határoznak meg. Van egy Sir Winston Churchillnek tulajdonított mondás, ami persze vagy elhozott így, vagy nem, és persze semmiképp sem magyarul, mint hogy most én fogom mondani. Akkor megkérdezték, hogy hát vannak-e Angliának barátai és ellenségei, és azt a felületet adta, hogy Nagy-Britanniának nincsenek barátai és ellenségei, Nagy-Britanniának érdekei vannak. Tehát ez egy pragmatikusnak és cinikusnak ható válasz, de az kétségtelen tény, hogy a hatalmi politika alapja az mindig az érdek és az adott ország érdeke. Tehát itt a személyes szimpátia az nem igazán játszhatott szerepet, de ha idézem fel a Balkán háborút, az első Balkán háborúból ugye a Balkán kisállamai legyőzik az Oszmán Birodalmat, ugye 1912-13-ban vagyunk, majd ennek az lesz a folytatása, hogy úgy érzik, hogy Bulgária túlzottan megerősödött, és Bulgária korábbi szövetségesével legyőzött Oszmán Birodalommal. Rögtön utána legyőzi Bulgáriát, mert Bulgária és Törökország az 1914-től kirobbanó világháborúban már együtt harcol, miután a bolgárul belépnek a központi hatalmak oldalán. Ami azt mutatja, hogy a politikának nem szimpátia, nem erkölcsi megfontolás, nem valamiféle morál az alapja, hanem az éppen aktuális érdek. Ezt mindig olyan lehet támasztani különféle szövegekkel, de az egésznek a lényege, hogy Nem ez a meghatározó, hanem ezek a fajta törekvések. És ez mennyire így van erre? Egy példa, ugye, hogy a Szentszövetség az

0: törni, és nem véletlenül hívják a 19. századot a forradalmak évszázadának, ugye több forradalmi hullámról tudunk, amit természetesen ezek a szövetségek igyekeznek különféle tanácskozások révén újra és újra alábástyázni különféle tanácskozások, különféle elvek mentén. Ugye 1820-ban van a Troppói kongresszus, 1821-ben a Ljubljanai vagy a Lajbachi kongresszus, és ezek általában arról szólnak, hogy egy-egy konkrét dologba hogyan és miként avatkozzanak be. Ugye 1822 a Veronai kongresszus az utolsó tanácskozás, és itt egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye Szent Szövetség, ezt egy másodpercig ne felejtsük el, hogy ez a neve ennek az egésznek. Összegyűlnek Veronában, kik vannak itt? Oroszország, Ausztria, Oroszország, Franciaország, Egyesült Királyság, tehát ez már ugye az ötös szövetség, az öt vezető hatalom. És miről szól ez a dolog? Egyebek mellett arról, hogy valamilyen módon állást foglaljanak a görög felkelés ellen. Azok ellen a görögök ellen foglalnak állást konkrétan, akik ugye az oszmán birodalom ellen igyekeznek kivívni a szabadságukat. Hát ezt meglegre tesszük, akkor itt kell feltenni azt a kérdést nyilvánvalóan, hogy mennyire vették komolyan a kereszténységet, amennyiben egy elnyomott nép, egy elnyomott keresztény nép nemzet felkelését nem támogatják egy hatalmas birodalom ellen, amelyik ugye az oszmán birodalom ellen. És itt látszik az, hogy mi az, amit én mondtam, hogy van a keresztény alakú politika és a politikai kereszténység, hogy mi a különbség köztük. Aztán még 1833-ban még egyszer megerősítik ezt a dolgot, ez a Münchengradi egyezmény 1833-ban. Megint csak azt erősítik meg, hogy politikai feszültségek vannak Európában, nagyon erős a politikai stabilitás, mert a politikai stabilitás fenn kell tartani, el kell folytani a forradalmi kihívásokat. És például ilyen dolgok zavarták ezeket a birodalmi köröket, mint az olasz egység. Tehát az olasz nemzetnek az a vágya, hogy jöjjön létre egy egységes Itália, és ne szétdarabolva kelljen élni. Ezt, hogyha mérlegre tesszük, akkor látjuk, hogy nagyon sok olyan dolog van a szentszövetség rendszerében, amivel ma elég nehezen, sőt, hogy alig-alig tudunk szimpatizálni. És hogy magyar szempontból is egy fontos hangsúlyt helyezzünk rá, az pedig nem más, mint hogy 1849-ben az orosz csapatok is azért avatkoznak be, mert a szentszövetség rendszere ezt nem úgy lehetővé teszi, hanem tulajdonképpen a kötelességükké, mert az egésznek a lényege, hogyha valahol polgári forradalom van, akkor a forradalom lángja tovább fog terjedni. Következésképpen amennyiben egy állam nem képes a saját katonai erejével azt leverni, akkor be kell avatkozni, és onnantól kezdve ezt úgy kell kezelni, hogy segítséget nyújtunk. És ez történik 1849-ben, amikor az orosz csapatok megérkeznek, és bizony a magyar forradalmat leverik. Ezt a Szentszövetségnek idézőjel köszönhetjük.
1: Nagyon szépen összeértek a szálak. Említetted, hogy aztán később belépett Anglia, sőt ugye maga Franciaország is ebbe a majd későbbi négyes vagy ötös szövetségbe. Egy kis zene után folytassuk azzal, hogy akkor 1815. szeptember 26-án ugye ez a három erő írta alá, és akik kimaradtak, azok akkor miért maradtak ki?

0: Kedves hallgatóink, az 1815. szeptember 26-án aláírt Szent Szövetségről kérdezem Katona Csaba történészt, az Országos Levéltár munkatársát, és ugye hát három erő, az orosz, a porosz és az osztrák birodalom írta alá akkor ezt a szerződést, de ugye akkor ott volt még minimum Európában komoly hatalomként Anglia, az oszmán birodalom és a pápai állam, ezek nem voltak ott akkor az aláíráskor. Ők miért maradtak távol akkor, és aztán ugye Anglia később csatlakozott, ahogy említetted.
1: Hát az oszmán birodalmat illetően viszonylag egyszerű a válasz, tehát egy
0: nyilván szent szövetségben nem csatlakozik, de az érdekek, ugye, ahogy említett,

0: Tehát azért politikában mindent felülírnak.
1: Ez valóban így történt, és az, hogy együtt tudtok dolgozni, az egy dolog, de hogy formálisan nem csatlakoztak ehhez a szövetséghez, az természetesen az egy másik dolog. A pápai államot illetően viszont azért a pápai állam, mint katonai potenciál, az lássuk be, hogy nem.
0: De a Szent Szövetségbe gondolnánk, hogy helye van.
1: Igen, csak hát ugye mégsem tekintették egy olyan nagy hatalomnak, és nem is volt az természetesen, ami, mint amilyenek ezek az említett birodalmak voltak, arról nem beszélve, hogy ez egy nagyon transzparens politikai szövetség volt. Tehát minden keresztény máz ellenére, egy másodpercig ne felejtsük el, hogy ez tényleg arról szólt, hogy a konzervatív hatalmat biztosítani. Következésképpen igazán föl sem merült ki a pápa ilyen szinten politikai legexponálja magát, és azt gondolom, hogy ez így volt helyes.
0: És akkor Anglia hogy sodródott bele mégis a kezdeti távolmaradás után?
1: Nem sodródott bele, hanem döntést hozott, és azért hozott döntést, mert Angliának és Franciaországnak nem volt érdeke, hogy a forradalom lángja végig söpörjön Európán. Tehát megint a érdekek, a józan számító érdekek mentén kell látni ezt a dolgot, hogy nem az elv, nem az erkölcs, hanem mindig a gyakorlat. 1848-ban, amikor a magyar kormány megpróbál Európához fordulni, tehát a forradalmi magyar kormány, akkor gyakorlatilag falakba ütközik, nincs diplomáciai mozgástere.
0: Pont a Szent Szövetség nyomán?
1: Igen, és Angliának se érdeke, hogy a forradalom az tovább menjen Európában. Tehát bármennyire úgy lehetne látni a dolgot, hogy az ellenségem ellenségének problémája van, ez önmagában nem elég egy józan diplomáciai megfontoláshoz, és most a józant azt tegyük akár úgy is, hogy hidegen józan diplomáciai megfontoláshoz, hanem az is mögötte van, hogy ez hosszú távon mivel jár. Ugye a gondolkodásnak a lényege, hogy amennyiben valaki kellően intelligens, akkor nem egy lépésben próbálja előre látni a következményeket, amit 3-4-5-6-7-8 lépésben. És hosszú távon mérlegelve az európai nagyhatalmak nem volt érdeke, hogy a forradalmi hullám végig söpörjön, illetve hogy egy kitartó forradalom pedig győzelmet arasson, mint például Magyarország.
0: Itt ugye Franciaország ellen fogott össze az akkor ismert Európa, és le is győzte Napóleont. Hogy Franciaország megmaradhatott olyan országnak, olyan államnak, olyan erősnek, hogy aztán később maga is beléphetett a Szent Szövetségbe. Hogyha nem osztották föl, vagy valami hasonló, mint Trianon után történt Magyarországgal.
1: Franciaország egy nagy hatalom, ezt egy másik percén ne felejtsük el. Tehát teljesen függetlenül attól, hogy az ott esetben Napóleonnal az élen ellenségévé vált számos másik országnak, de ez nem azt jelentette, hogy Franciaországgal el lehet úgy bánni, hogy darabokra szaggatják. Hát arról nem beszélve, hogy azért viszonylag egységes francia nemzetről beszélünk. Tehát nem sok nemzetiségű birodalomról összességében. Úgyhogy nem az volt a megfelelő megoldás, hogy porigalázzák a vesztest, meg aztán ne felejtsünk el a Napóleon elleni küzdő franciákról sem. Tehát mindenkinek az volt az elemi érdeke, hogy Franciaországot visszaállítsák a régi pályára, nem pedig az, hogy megalázzák, szétszedjék, megszüntessék, felszámolják. És ebből következett az, hogy Franciaország visszatért az európai porondra, de igazából a konzervativizmus jegyében. Más kérdés, ez mennyire bizonyult hatékonynak, hiszen ne felejtsük el, hogy Párizs a forradalmak fővárosa maradt, és hát 1848. évi forradalmi hullám is nem máshonnan vette kezdetét, mint Franciaországból.
0: Végül egy utolsó kérdést még feltennék, hogy hát ha megnézzük az utóbbi évszázadokban, a kelet és a nyugat az rendszeresen egymásnak feszült így a germán-lengyel síkságon. Ugye hát ez mondhatjuk így a napoleoni háborúkat is, aztán ad abszolút az első világháborút, második világháborút. Ennek egy utolsó vagy mai eleme az éppen most zajló orosz-ukrán háború? Lehet mondhatni, hogy ez természetes, hogy 100 évenként itt felvonulnak a népek egymás ellen?
1: Semmiképp sem nevezném természetesnek, ez mindig egy emberi döntés, és egy rossz döntés. Tehát van Csúri Sándornak, a kiváló költőnek nemrég volt a halála évfordulója, egy verse, aminek az első sora körülbelül így hangzik, nem állítom, hogy 100%-ra pontosan idézem, hogy ölelni bárhol ölelhet, ölni csak itt maradt jogod. És ezzel igazából azt fogalmazza meg, hogy az erőszak akkor megengedhető, ha valaminek a védelmébe teszem. Tehát ha rám támadnak, és megvédem magam. Itt ezért aztán természetesnek én semmiképp nem nevezném, hogy háború robbannak ki, ez mindig politikai döntés, mérhetetlenül felelőtlen és emberellenes politikai döntés. Ha pedig röviden válaszolni akarok, akkor természetesen nagyon sok mindent elő lehet húzni érvként, hogy miért robbantom ki a háborút, de igazából emögött, és mondom ezt úgy, hogy én a Szovjetunióban születtem, édesanyám félig orosz, félig lengyel, tehát Oroszország a második hazám. Itt igazából az húzódik meg a háttérben, ami folyamatosan évszázadok óta jellemzi Európát is, amire András Gyula miniszterelnök, későbbi birodalmi közös külügyminiszter mindig felhívta a figyelmet, a Közép-Kelet-Európát érinti orosz nagyhatalmi ambíció.
0: Kedves hallgatóink, a 201 évvel ezelőtt 1815. szeptember 26-án aláírt Szent Szövetségről kérdeztem Katona Csaba történészt, az Országos Levéltár munkatársát, és nagyon sok mindent megtudhattunk erről a különleges dokumentumról. Köszönöm szépen, Csaba, hogy velünk voltál.
1: Én köszönöm a figyelmet, és mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánok.

Kedves hallgatóink, műsorunkban a Szent Szövetségről beszélgettünk. Az 1815. szeptember 26-án a napóleoni háborúk után első Sándor orosz cár, első Ferenc osztrák császár és magyar király, valamint harmadik Frigyes Vilmos porosz király által Párizsban megkötött politikai és katonai szövetség 1848-ig meghatározó befolyást gyakorolt európai politikai helyzetére. A szerződés alapvető célja a konzervatív, abszolutista monarchiák fenntartása volt. Egyben ezt tekinthetjük az első összeurópai békefenntartó, béketeremtő, biztonsági szövetségnek is. Eredménye, hogy 40 éven át a krími háborúkig megakadályozta a nagyhatalmak egymás elleni véres háborúit. Kedves hallgatóink, most Werner Eszter, Szabó Ágnes és Bólyás János nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszont hallásra!

Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn, hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusrádió.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral egy hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.

0: Benkő Dániel muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Megkezdte pénteken franciaországi apostoli látogatását Leó pápa, közölte a vatikáni média. A pápa szombaton 15 órától szabadtéri szentmisét tart a Concord téren, amelyre több mint 600 ezeren regisztráltak. A mise után a pápa mobilon is végighalad a tömegben. Vasárnap érkezik Lourdesba, ahol a katolikus világ egyik legfontosabb zarándok helyén újabb szabadtéri misét celebrál. Az út utolsó állomása Metz lesz, az Európai Egység és Béke jegyében zajló vallásközi találkozóval és záró szentmisével. A pápa hétfő este tér vissza Rómába. A ferencesek visszatérése után a verbiták lehetnek a következő szerzetes közösség, amely megtelepedhet a Pécsi Egyházmegyében. Derült ki a Pécsi Egyházmegye őszi rekollekcióján, szeptember 22-én. A papság számára tartott rekollekciós napon bemutatkozott a Magyarországon 25 éve szolgáló dél-indiai verbita szerzetes Lurdu atya. A pap két indiai missziós nővér társaságában érkezett Pécsre, ahol a Pécsi Egyházmegye és a szerzetes rendek közötti jövőbeni együttműködés lehetőségeiről egyeztettek. Felföldi László püspök tájékoztatása szerint a verbiták és a Mária a keresztények segítője missziós nővére kongregációja a jövőben nagyobb szerepet kaphat az egyházmegye életében. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter, Slánic Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget, jelentette be a pénzügyminiszter Facebook oldalán pénteken. Slánic Béla magyar és nemzetközi nagyvállalatokat is vezetve szerzett tapasztalatokat, írta a miniszter. Bezárják a Rózsadombi és a Hirdi Posta hivatalt Pécsen, miután a város nem tudja tovább vállalni a finanszírozásukat, közölte a pécsi önkormányzat az MTI-vel. Hozzátették, ahogy Pécs költségvetése 2025-26-ra kritikus állapotba került. A posták ideiglenes bezárása állandósult, és az önkormányzatnak újabb állami feladatot kellett volna tartósan a pécsi adófizetők pénzéből fizetnie. A város azonban ezt már nem tudta vállalni, így 2025 őszétől mintegy 162 millió forint tartozása halmozódott fel a Magyar Posta ZRT felé. Az önkormányzatnak a kötelező feladatokra kell összpontosítania, a közösségi közlekedésre, a közvilágításra és arra, hogy a gyermekek és idősek meleg ételhez jussanak, postahivatalok finanszírozását, ami eredetileg állami feladat, nem tudja magára vállalni. Visszavonja Telizon Aurélien kanadai haiti szerző Vagy ez, vagy meghalni című regényének a jelölését az idei Goncourt díjra, mivel az írót plágium és mesterséges intelligencia használatával kapcsolatos vádak érték. Egyértelmű üzenetet akarnak küldeni annak érdekében, hogy megerősítsék, semmilyen módon nem támogatják a mesterséges intelligencia segítségével generált szövegek létrehozását, írta a bizottság. Ez az első irodalmi botrány Franciaországban, amelyet a mesterséges intelligencia kérdése okozott. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható, gomoly felhőkkel, szétterülve átmenetileg felhős időszakokat okozhatnak, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között valószínű. A következő híradás a déli imádság után lesz. Szeptember 18-a és 20-a között tartották meg a katolikus társadalmi napokat. Az idei rendezvény főszervezője és házigazdája a Kaposvári Egyházmegye volt, amely a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1996-ban kiadott jelentős szociális körlevelének címét választotta a rendezvény mottójául: igazságosabb és testvériesebb világot. Varga László megyés püspökkel a helyszínen beszélgetett Hámorik Inga és Pozsgai Nóra.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Az egyház él, és az egyház lélekben gazdag, és van üzenet a társadalom számára. igazságosabb és testvériesebb világot. Ezt a címet választottam annak idején, mikor kiderült, hogy a Kaposvári Egyházmegye fogja rendezni az idei kattárs napokat, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezt az üzenetet a lehető legszélesebb körbe, a szegényektől egészen az értelmiségig, vagy a gazdagokig eljutassuk, hogy egy igazságosabb és testvériesebb világot akarunk építeni. Változtatnunk kell a kommunikációnkon, változtatni kell a világban való jelenlétünkön, már az egyháziakra gondolok. Föl kell fedezni az emagrizációs lehetőségeket. Egy olyan közegben, ami most per pillanat Magyarországon egy masszív egyházellenes közeg van, amelyik azonnal ugrik, hogyha bármiféle egyház, kereszténységgel összefüggő dolog van, és én ezt nem csapásnak élem meg. Ne ez az izgalmas. Ilyenkor sokkal nagyobb kaland kereszténynek és katolikusnak lenni, és evangelizálni. Nekem sokat segít ebben a szinodalitás, a Ferenc pápa által elindított folyamat, amiben az első lépés az, hogy ki kell lépnünk a templom falai közül. Ez történik itt az elmúlt napokban, és ma is, meg holnap is még, és találkozunk el az emberekkel. Szóba kell állnunk a minket körülvevő világgal, és hogyha azt tapasztalom, hogy rettentően allergikusak és idegesek arra, hogy hát van egyház, és annak még van véleménye is, akkor szeretnék találkozni velük, és megkérdezni, hogy ez miért van benned? Mi történt? Mi az, ami miatt így viszonyulsz az egyházunkhoz? De találkozni kell, kérdezni kell, és meghallgatni kell. Ebben is sokat kell tanulnunk, mert sokkal inkább megszoktuk azt, hogy mi kijelentjük az igazságot, tanítjuk az igazságot a templomainkban, itt tanórákon, és kevés lehetőséget adtunk az embereknek, tiszteletet kivételnek arra, hogy elmondhassák a véleményeket, és hogy hallgassuk meg őket. És hogyha hajlandók szóbálni velünk, és elmondják a véleményüket, akkor már az a dolgunk, hogy ennek mentén ismerjük fel az idők jeleit, és próbáljunk az evangélium mentén válaszolni az idők jeleire. Talán a legegyszerűbben úgy fogalmaznám, hogy és ezt üzentem is a médián keresztül azoknak, akik kérdezték a kattársról a véleményemet, hogy gyertek nyitott szívvel, nyissátok meg a szíveteket a találkozásra, gyertek nyitott szemmel, hogy meglássátok a szenvedő, fogyatékos, hajléktalan testvéreiteket is, akik részt vesznek ezen a találkozón, mert meghívtam őket, és gyertek nyitott füllel, hogy meghalljátok az igazságot is.
4: A régi barátságra tekintettel engedd meg, hogy tegeződjünk az interjúban is, a hallgatók kedvéért mondom. A változó kommunikáció és a láthatóság jegyében azt láttam, hogy itt föl alá sétáltál a rendezvényen, és nagyon sok mindenkit megszólítottál te magad, nem csak téged lehetett megszólítani, illetve sok atyát reverendában látok. Ez a mai világban mit jelent? Fontos, hogy újra magunkra öltsük a látható jelét is a kereszténységnek?
3: Fontos. Fontosnak tartom, hogy legyen jel. A habitus és a reverenda az egyfajta jel a világ számára, hogy vannak szerzetesek, vannak papok. Persze lehet botrány is. Azon múlik, hogy ki van a reverendában, vagy ki van a habitusban, mert ha alázattal van jelen, és szeretettel van jelen, akkor profétai jel lesz az ő fogadalma. Hogyha pedig klerikális gőg van benne, és lenéz másokat, akkor viszont botrány. Tehát nem a ruhám múlik, de örülök annak, hogy a fiatalabb generáció, a papjainkra gondolok, szívesen jelennek meg a közterületeken is reverendába, megszólíthatóvá válnak. És én is, hogyha papi civilbe jelenek meg, vagy mellkereszttel, akkor azonnal megszólítanak az utcán, és kérdeznek is. Amikor sétálgattam a fő utcán a sok-sok 40-valány sátorban, a sátor között, akkor valaki odajött hozzám, és azt mondta egy férfi, hogy de jó, hadd szagolja meg magát, mert maga bárányszagú pásztor.
5: De jó, akkor meghallotta Ferenc pápának is a mondatát, illetve inspirációját. Püspök úr, amikor ugye megkapja egy egyházmegye a lehetőséget, hogy ő rendezze a kattársot, akkor gondolom egy kicsit vesz egy nagy lélegzetet, mert nagy feladat, de akkor az egész egyház arcát, új arcát, bárány szagúságát szeretné megmutatni, vagy pedig lehetőséget kap az egyházmegye a saját arculatára is egy picit, mert nem egyformák. Ha be kellene mutatni a kaposvári egyházmegyét, akkor mi a legmarkánsabb proféja?
3: Egy szóval az irgalom. Én annak idején 10 éve, amikor kineveztek és felszenteltek, akkor ezt az egyetlen egy szót választottam, hogy irgalom. Létrejöttek az irgalmasság házai, művei, itt vannak a Teréz anya, a szeretett misszionáris nővérei, elfogadták a meghívásomat, sőt le is telepedtek. Itt van a Fazenda Esperanza közösség, amelyik a szenvedélyi beteg testvéreinknek ad otthont és gyógyulási lehetőséget. Van a Szent Lázár házunk, ahol hajléktalanokat fogadunk be és próbáljuk visszaüttetni a munkavilágába, illetve eljutatni oda, hogy a család visszafogadja őket, ha van családjuk. És van az irgalmasság háza, kifejezetten egy olyan ház, ahol elsősorban az irgalmasság lelki cselekedeteit szeretnénk bemutatni, tettekre váltani, és hát mindehhez hozzátartozik még az imádságháza, mert tapasztalatom, amióta pap vagyok, hogy minden az imából fakad, minden a személyes Isten kapcsolatból fakad, és ezt is szeretnénk megmutatni. Nagyon sok cigány testvérünk van, nálunk van az egyházmegyében önálló plébánia, személyi plébánia, ami kifejezetten a cigányok plébániája, tehát bárki mehet oda, ott megkapja azt a segítséget, amit esetleg a saját egyházközségével nem kap meg, a szentségek szolgálatára is gondolok. Van külön fogyatékossággal élő referatúránk, ami kifejezetten a különböző fogyatékossággal élő testvéreinknek szervezi a lelki gyakorlatokat, találkozókat, programokat, és ezért is nagyon hálás vagyok, hogy ezt is lehetőségként megvalósíthatjuk. Én ebbe az irányba szeretném továbbvinni, amíg még van alkalmam a püspöki szolgálatban az egyházmegye életét, és öröm látni, hogy a paptestvérek is nyitottak, és a világi testvérek is nagyon nyitottak erre, és kiki a saját területén megpróbálja ugyanezt. Egyik paptestvérem azt mondta, hogy nálunk nem fejtől bűzlik a hal, hanem fejtől illatozik az ibolya. És meghatározó, hogy a püspök milyen szemlélettel, lelkülettel van jelen, hiszen munkatársaim úgy mondják, hogy a püspök mindent visz. Tehát akármi történik az egyházmegyében, az én vagyok a felelős. És ha már ilyen lehetőségem van, akkor azt, amit bennem a Szentlélek kimunkált, azt szeretném ajándékozni a rám bizottaknak. Ez nem egyéni hóbort, egyszerűen egy belső késztetés, indítás a Szentlélektől. Kaptam néhány évet, ajándékozzam az egyházmegyének azt, amit bennem kimunkált a Szentlélek. Az elődöm elkezdte, én tovább vittem arra építve, amit ő elkezdett, és valószínű a következő püspök, az egyházmegy a harmadik püspöke, az meg majd tovább viszi azt, amit ebből jónak tart, és aztán hozza az újat, amit ő a saját szolgálatában fontosnak tart.
5: Szabad csak az egyházmegyéről beszélnünk, vagy pedig legyen ez egy nagyobb távlat, és a Magyar Katolikus Egyháznak is egy, mint a példa arca a bővíthetőségre?
3: Én nem tartom mintának azt, amit csinálok. Én ezt egyszerűen azért csinálom, mert a Szentlélek erre indít. Azt viszont gondolom, hogyha, ahogyan annak idején, amikor befogadtam az első plébániámra a fogyatékosság élő testvéreket, és gondoztam, ápoltam őket, együtt éltem velük közösségbe, és ezzel én érét adtam valaminek, amit én így fogalmazok, hogy Somogy Sámson belérkezett az Isten országa. Azért, mert megéltük azt a szeretett közösséget, ami a Szent Hármaságból fakad. És csak annyit kértem, hogy ha én ezt meg tudom élni itt, plébánosként, akkor semmi probléma, ahol ti laktok, ahol ti éltek, azt éljétek meg ti is. És nagyon érdekes tapasztalat volt. Már nem voltam plébános Somogy Sámsonban, már kaposvári plébános voltam. Tartottunk egy találkozót azokkal, akik rendszeresen eljártak a sámsoni plébániára a harmadik hétvégékre. és ezen a találkozón megdöbbentem azon, hogy körülbelül 30-40 testvér jött el, hogy mindenki érintve volt attól, amit mi ott megéltünk, és a saját családjában, a saját munkahelyén valami hasonlót elkezdett, nyitott szívvel fordult oda a fogyatékossággal élők vagy a szenvedők iránt. És ez óriási rendék. Én ezt gondolom, mert azt mondja Jézus, hogy a föld sója, a világ világossága vagyunk, el kell kezdeni. És azt is gondolom, hogy nem csak a magyar egyházról van szó, a társadalomról is szó van, hiszen az egész üzenet, az egyház a világért van, az egyház a világ evangelizációjáért van. Az örömhírt tovább kell adnunk, és ez nagyon fontos küldetés. Sokszor elfelejtjük, sokkal inkább befele élünk a saját egyházközségeink felé, a saját híveink felé. A küldetésünk sokkal több. És nagyon jó lenne, hogyha például ez a pár nap, amit itt a Igazságosabb és testvériesebb világot címmel rendeztünk, hogy ez átmenne a egyháziakon és az egyházban is afelé, hogy felelősek vagyunk a társadalomért. Felelősek vagyunk azért a társadalomért, amiben él az egyházunk. Két dolog nagyon tetszik, az egyik, amit Ferenc pápától tanultam, az egyházkép, azt mondta, hogy az egyház az egy tábori kórház a társadalomban. Annyi a sebzett, annyi a sérült ember, hogy állandó sürgősségi osztály kell, állandó jelenlét kell, és én ezt például az imád csak házán keresztül szeretném megélni, hogy 24/7-ben végezzük a dicsőítést, az imádást, mert gyógyulnia kell a társadalomnak, gyógyulnia kell az egyháznak is. Ez az egyik, a másik pedig, amit Leó pápától olvastam a Magnifica Humanitas enciklikájában, ahol fölteszi a kérdést, hogy vajon hol tart az egyház, a katolikus egyház a saját társadalmi tanításának a megélésében, mert mi ezért vagyunk felelősek. Tehát ha én azt szeretném, hogy egy igazságosabb, testvériesebb világ legyen Magyarországon, akkor magunkon kell elkezdeni. Először saját magamon, hogy viszonyulok én a közjóhoz, hogy viszonyulok a személy méltóságához, a szolidaritáshoz, a szubszidiaritáshoz, vagy az anyagiakhoz, az emberi méltósághoz. Hogyan viszonyulok, és hogyan viszonyul az egyház a saját életében, nem csak én papként, püspökként, hanem a magyar katolikus egyház, és ezekre válaszolnunk kell, ezekre a kérdésekre, amit Leó pápa megfogalmaz ebben az enciklikában, és ő még hozzáveszi az ökológiát, mert az legalább olyan fontos. Itt a mai napon teret kapott a teremtésvédelem, nem csak abban, hogy fát ültettünk a jövőre, hanem abban is, hogy egy előadás, egy szekció volt, kifejezetten a teremtésvédelem témájában, és nagyon örültem annak, hogy nagyon sokan ott voltak ezen az előadáson, illetve találkozáson.

0: A társadalmunkról beszéltél, és arról, hogy majd valaki folytatja a te munkádat, vagy azt, amit Beton Püspök atyának az alapjaira építettél, és valaki tovább viszi, de ehhez kellenek fiatalok. Mindig visszatérő kérdés, hogyha atyák, püspökök előadást tartanak. A hívektől ez a kérdés jön, hogy hogyan lehet megszólítani a fiatalokat. Hívő családokban gyakorló szülőknek is, nem gyakorló gyerekeik lesznek, az ember tehetetlen. A mai fiatalok már másban vannak, másra van szükségük, mint az, ahogyan talán az üzenetet próbáljuk nekik átadni. Hogyan lehet a fiatalokat megszólítani, hogy értékesnek tartsák azt az üzenetet, ami hiszen értékes, mert Jézusé?
1: Én hiszek abba, hogy az egyháztól távol lévő fiatalok szívében is ott van a Szentlélek. Nem vakoknak beszélek színekről, hanem tudják, miről beszélek, csak nem találtuk meg azt a szóhasználatot, azt a kommunikációt, amit ők meghallanak, és ami őket megérinti. Nagyon fogékonyak a szociális kérdésekre, nagyon fogékonyak az irgalmasságra, nagyon fogékonyak a beteg emberekre, vagy a nélkülözőkre. És ezen a területen óriási kihívás van az egyház és az egyháziak számára. Nem csak abban, hogy vannak intézményeink, amik, vagy mozgalmak, amik ezt segítik. Meg kell találnunk ennek a kommunikációját a szemétől személyig. Ez lassú út, de egy balanc százat csinál. Tehát, hogyha elkezd valaki ebbe komolyan elindulni, én csak azt tudom mondani, mert a saját tapasztalatom volt, hogy amikor én befogadtam a fogyatékosságléket, élőket, a fiatalok abszolút nyitottak voltak rá, és olyanok is megjelentek a plébánián, akinek semmi közük nem volt az egyházhoz, kereszténységhez. De ez jel volt számukra, ezt értették, nem kellett tolmács, nem kellett elmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy segítünk ezeken az embereken, vagy befogadjuk őket. Azt gondolom, hogy hinni kell a fiatalokban, jelenlévő Szentlélekben, mert nem hiszünk bennük, abból indulunk ki, amit látunk. Hát ezek milyenek, ezek a fiatalok, hitetlenek, meg lázadók, meg utálják az egyházat. Nem igaz. Ott van bennük a Szentlélek, és ott van bennük a szeretet. Jobba kellene a Szentlélekkel szerintem, papoknak is, híveknek is, hogy egyáltalán értsük a Szentléleknek a működését bennük, és meghallgatni őket. Én kollégium igazgató voltam 10 évig a középiskolásoknak. A legtöbb, amit tehettem értük, az, hogy hallgattam őket, és azt mondták nekem, hogy maga szeret bennünket. Pedig semmit nem tudtam csinálni, csak meghallgattam, és néhány mondattal segítettem, hogy felismerjék, hogy mi az, ami felé esetleg mozdulni lehet. És erre egy meghallgató egyház, egy befogadó egyház, arra nagyon nagy szükség van, és be kell vetkőznünk az előítéleteinket. A félelmeinkből, az előítéleteinkből fakadó viselkedésünket, mert nem tudunk szót érteni velük.
0: A másik égető kérdés az egyházban és sok hívő számára is aggasztó jelenség, a paphiány, a papi hivatások csökkenése. Itt a Kaposvári Egyházmegyében mi a helyzet, és hogyan viszonyulsz ehhez püspökként? Mit gondolsz helyes útnak, vagy megoldásnak akár?
1: Az egyházmegye nem a püspöké, az egyházmegye a Szentléleké, és Krisztus titokzatos teste, abszolút nyugodt vagyok. Mert ezt ő intézi. Én csak, így szoktam mondani, én csak KFT vagyok. Korlátolt felelősségem van, mert a nagyfőnök az a Szentlélek, és ő az, aki irányítja, ő az, aki vezeti. A hivatásokat is ő hívja, nem a püspök. Mi csak teret adunk ehhez. Például van egy ilyen évek óta tartó kezdeményezés, hogy minden hónap első vasárnapján az Andocsi Bazilikában, a Szűzanyag egyhelyén, hivatásokért, szerzetesi papi hivatásokért végzem a szentmisét, a prédikáció is kicsit erőszül, mindig tele van a templom, jönnek mindenhonnét a testvérek, és én azt hiszem, hogy ennek van gyümölcse, mert jönnek atyák, jönnek hivatások, nem tolonganak, de nem is kell tolongani, mert annyi mindig van, amennyire szükség van, és hát ami a sokkal nagyobb kihívás, hogy a meglévő atyák, akik szolgálatban vannak, segítsék azokat a világiakat, akik evangelizálnának, akik tennének az egyházért, akikben ott ég a Szentlélek tüze, hogy segítünk. És legtöbbször fönnakadnak a mi félelmeinken, mert félünk attól, hogy most lesz, hogyha a világiaknak nagy teret adunk. Én meg nem félek. A titok a hit, hogy hinnünk kell, és nagyon szeretni kell a ránk bízottakat. A többit a Szentlélek szerintem elvégzi.
0: Sokszor a családok is rászorulnak, egyedül érzik magukat ebben a nem keresztény világban, vagy világias világban. Nehéz a házasságot megőrizni, a szentségben kitartani. Számukra milyen lehetőségek vannak itt az egyházmegyében, és te mit tudsz üzenni?
1: Nagyon hálás vagyok a családpasztorációban szolgáló paptestvérekért, illetve házaspárokért, akik nagyon ügyesek és elkötelezettek. Vannak mozgalmak, amelyek sokat segítenek a családokon, és vannak házas közösségek. A közösség az, amit újra fel kell fedezni. Most ez is válságban van, mert amikor én a Szent Imre templom plébánosa voltam, a 90-es évek végén, a 2000-es évek elejéig minden jegyes kurzusból születtek házas közösségek. Igény volt rá. És egyszer csak történt valami, már nincs rá igény. Tehát elveszett valami, amit addig nekünk természetes volt. De ez nem azt jelenti, hogy itt a világ vége, ez azt jelenti, hogy akkor nekünk változni kell. Akkor meg kell találnunk azt, ahogyan most tudunk oda fordulni a családokhoz, és itt sem elsősorban nem az, hogy mi pasztoráljuk őket, hanem elsősorban be kell fogadnunk őket. És azt gondolom, hogy gyógyítani kell a családokat, gyógyítani kell a házasságokat, és a családokat is, mert rengeteg amiről részben tehetnek, részben nem tehetnek, hiszen nagyon sok is romboló hatás éri a házasságokat, és különösen a hűség területén, hát bolondnak tartják azokat, akik hűségesek a házasságokban, a házastársokhoz. Nekem elsősorban ez a vágyam, hogy legyenek befogadó helyek, legyenek találkozási helyek, legyenek olyan helyek, ahol megpihenhetnek, felfrissülhetnek, ahol csak lehetnek, mert állandó a harc, a küzdelem, a felpörgetett élet, és hogyha ezeket meg tudjuk teremteni, akkor megint a Szentlélek a főszereplő elvégzi azt, amit egyébként mi nem tudunk elvégezni, de ő tudja, hogy mi lakik az emberbe, és tud segíteni.
0: Zárszóként még vége lesz a társadalmi napoknak, az emberek hazamennek, folytatódik az élet. Milyen gyümölcsöket vársz ettől a hétvégétől?
1: Hát ha várok gyümölcsöt, a Szentlélek gyümölcseit várom. Amik maradandó gyümölcsök, várom, hogy az öröm, ami most jelen van, és ami az előző találkozónkon, nagy találkozókon, a határtalan öröm találkozónkon is jelen volt, hogy ez tovább folytatódjon. Reménykedek abban, hogy a békességteremtés, a békesség az, mint gyümölcs, maradandó gyümölcs lesz a résztvevők életében. Remélem, hogy a türelem is megterem, hiszen az is a Szentlélek gyümölcsei közé tartozik. A kedvesség semmiben nem kerül, csak egy mosoly, egy kedves szó, és mindjárt szebb a világ, a jóság, ami szintén ingyen van. Csak keresünk, bűnközpontú világban élünk, állandóan a bűnöket és a bűnözőket keressük. Nekünk az a dolgunk, hogy felfedezzük a jóságot, hiszen amit Isten alkotott, az jó. Az emberről meg azt mondja, hogy nagyon jó. Tehát ezt keresni, erre rácsodálkozni, és ezt ki is mondani, a hűséget, az alázatot, a szelídséget, és az önmegtartóztatást is, hiszen teljesen énközpontú és hedonista világban élünk. Nagyon nagy jel, ha valaki a szeretet miatt megtartóztatja magát, és a másikat állítja az élet középpontjába. Úgyhogy ha a kérdésedre válaszoltak, akkor a Szentlélek gyümölcseit szeretném látni majd a folytatásban.
0: Köszönjük szépen, Püspök atya!
2: Köszönjük szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Szeptember 18-a és 20-a között tartották meg az idei katolikus társadalmi napokat Kaposváron. A rendezvényen Varga László megyés püspökkel Ámori Kinga és Pozsgai Nóra beszélgetett.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 11:30, az értékmentő következik.
3: Mint egy hátborzongató, disztópikus történet, úgy hangzik az az elképzelés, hogy a délszláv háború idején külföldi embervadászok fizettek azért, hogy civileket öljenek Szarajevóban. Ezio Gavazzani, olasz tényfeltáró újságíró, az összeesküvés elméletek nyomába eredt, és megírta a hihetetlennek hangzó történetet, Hétvégi orvlövészek, a szarajevói emberszafarik nyomában című kötetet, a szerzővel és a könyv fordítójával, Heszki Eszterrel, a magyarországi könyvbemutatón beszélgettünk.
4: A végén van egy kriminológus nőnek elkészítette ezeknek a vadászoknak a profilját, tehát egy ilyen profilozó nő ez a foglalkozása, és akkor így több oldalon keresztül írja. Ez azt jelenti, hogy a személyiségüket térképezi fel, hogy milyen lehet az az ember, aki erre képes, és akkor erről ír hosszan, és az nagyon érdekes és nagyon tanulságos. Azt szerintem ez egy ilyen tudományosabb szöveg, de abban a maga tudományosságában nagyon megrázó.
3: Nevükben is számít figyelmükre a szerkesztőműsorvezető Pál Amanda. Milyen érzés volt egy ilyen megdöbbentő történettel szembesülni? Egyebek mellett ezt is kérdeztük Heszki Esztertől, a Hétvégi orvlövészek, a szarajevói emberszafarik nyomában című könyv fordítójától. Fordítóként hogyan látta ezt a történetet? Mennyire volt megrázó? Hallott-e erről már korábban?
4: Én az az igazság, hogy nem hallottam róla korábban, pedig azért egy ilyen, hogy mondjam, hírolvasó embernek tartom magam, de nem hallottam róla korábban, de ugye kiderült, hogy tulajdonképpen nem véletlen, hogy nem hallottam róla korábban, hiszen azért ez eléggé el volt tusolva. Tehát úgy kellett fordítani, hogy közben nem, hogy nyilván odafigyelek, de egy picit nagyon el kellett távolodnom attól, amit fordítok. Tehát tényleg csak így a nyelvi részére figyelni, mert ahogy így elkezd az ember belegondolni, azért az fájdalmas volt ezeket olvasni. De mondjuk sok olyan rész van benne, ami a háttér mesél, és akkor tehát nem csak rossz, nem csak azok a szörnyűségek vannak benne, hanem a végén összeáll egy ilyen kép ezeknek a vadászatoknak a szervezéséről, meg nem, és akkor ott egy picit ki lehetett engedni, amikor nem arról volt szó, hogy konkrétan mi történt.
3: Akkor megdöbbent, hogy ilyen létezik, és nem csak egy B-kategóriás akciófilm története.
4: Persze, abszolút megdöbbentő volt. És az volt még megdöbbentő, ami szerintem egyébként az egyik legérdekesebb része a könyvnek. A végén van egy kriminológus nőnek elkészítette ezeknek a vadászoknak a profilját, tehát egy ilyen profilozó nő ez a foglalkozása, és akkor így több oldalon keresztül írja. Ez azt jelenti, hogy a személyiségüket térképezi fel, hogy milyen lehet az az ember, aki erre képes, és akkor erről ír hosszan, és az nagyon érdekes és nagyon tanulságos. Azt szerintem ez egy ilyen tudományosabb szöveg, de abban a maga tudományosságában nagyon megrázó ezt olvasni, ezt a jellemrajzot, és hogy ezek tényleg köztünk járnak ezek az emberek.
3: És kinek ajánlana ezt a könyvet? Mit gondol, ki az, aki örömmel olvas ilyesmiről, vagy éppen érdeklődve olvas ilyesmiről?
4: Hát én gondolom, hogy azért ez nem baj, hogyha erről az emberek, hogy mondjam, általában tudnak, hogy ilyen van. Tehát nem jó ezekről tudni, egyrészt nem jó érzés ezekről tudni, de hát az meg jó, hogyha tudjuk, hogy milyen világban élünk. Szóval, hogy aki nyitott arra, hogy aki tudni akarja, hogy mi történik a világban, az hát az olvassa el, hogy ilyenek is történnek.
3: Az elmúlt percekben Heszki Esztert, a Hétvégi orvlövészek, a szarajevói emberszafarik nyomában című könyv fordítóját kérdeztük. Ezio Gavazzani könyvében olyan gazdag külföldiekről ír, akik hétvégente kisebb vagyonokat fizettek azért, hogy emberekre vadászhassanak a délszláv háború idején az ostromlott Szarajevóban. A városi legendának tűnő hátborzongató történetről kérdeztük az oknyomozó újságírót. Több oknyomozó történet megírása fűződik a nevéhez, mint például a maffia, 90-es években történő mészárlásai, II. János pápa elleni merényletek írása. Nem fél ilyen témákkal foglalkozni, mint például ez is?
5: La tua carriera hai fatto tantissime inchieste.
6: Nem félek egyáltalán, sőt, bennem ez egy hatalmas munkalüket, hogy új és új dolgokat fedezzek föl. Én igyekszem nem mások útját járni. Úgy értem, hogyha olyan témáról van szó, amelyhez már mások nyúltak, nem próbálom meg ugyanazt az utat, hiszen ugyanazzal fogok találkozni, hanem egészen máshonnan indulok el. És az az örömteli a munkámban, hogyha olyan dolgokat fedezhetek fel, amelyek mások nem. Ha már katolikus rádiónak nyilatkozom, akkor II. János Pál pápa merényletéről sokáig az a legenda élt, hogy egy reggel fölkelt egy őrült, és ott a Szentpéter téren csak úgy magától előtte ennél, sokkal komplikáltabb az ügy, és én nekem sikerült találnom több mint 500 oldalnyi dokumentumot, amely teljesen átrajzolja ezt a történetet. Úgyhogy engem ez hajt előre, és semmiképpen nem a félelem.
7: Il direttore di un grosso quotidiano inglese, a parte vittime, a parte...
6: És erre mondok egy konkrét példát is, hogy miben más az én nyomozati munkám. Felhívott engem egy komoly brit lapnak az újságírója, hogy ott van már Sarajevóban több napja, és semmi más nem ért el, mint áldozatokat, mondjuk akik megsebesültek benne, vagy áldozatok hozzátartozóit, ő az égvilágon semmit nem talált. És kérdezte tőlem, hogy én hogy jutottam el mindazokhoz a dolgokhoz, ahová eljutottam.

0: Gyakorlatilag a Szarajevói Safári az egy kiinduló pont. Én rögtön kapcsolatban léptem a rendezővel, aki nagyon készséges volt, és segített nekem elindulni ezen az úton. Többször említettem, és ehhez tartom magamat, hogy más munkáját én abszolút tiszteletben tartom. Sem lemásolni nem akarom, sem felhasználni nem akarom. Úgyhogy abból a kiinduló pontból és azzal a néhány fontos lökéssel, amit ő adott kezdetben, én elindultam egy másik úton. Mivel azonban ez a dokumentumfilm egy jó dokumentumfilm, és én ezt egy kiinduló pontnak tartom csak, én megkérdeztem a rendezőt, hogy nem akarsz egy második részt, mert hogyha igen, akkor ne adjál nekem információkat, csináld, járd a magad útját. Ő pedig egyenesen azt válaszolta, hogy nem, részéről ez a film és ez a munka befejeződött, ő tovább nem akart menni. Innen pedig nekem szabad utam volt ahhoz, hogy az én szálaimat fölépítsem, de mondom, mind kiinduló pontnak tekintettem csak.
1: A félelem, illetve a tanúkkal való beszélgetés. Hogyan vette rá őket, hogy megnyíljanak, hogy ők viszont túllendüljenek a félelmükön, mert itt ugye olyan emberekre vethet mindez rossz fényt, akik azóta is ugye ott vannak az érdeklődés középpontjában, a köztiszteletben álló személyek, sőt akár, tehát ebből problémájuk is lehet, akár az életüket is félthetik. Tehát ezek a szeket, az embereket hogyan tudta rávenni arra, hogy legyőzzék ezt a félelmet, és megnyíljanak neki?
2: Allora, due testimoni sono stati anche intervistati.
0: Tudok mondani két olyan konkrét tanút, éppen tegnap voltam a La Sette olasz televízióban, és ott megszólalt két tanú is, akiket én a névtelennek és a légionáriusnak nevezek. És a Lászettében nagyon jól kitakarták őket, tehát nem lehet őket felismerni, ugye hang is meg volt változtatva, viszont a légionárius volt egy másik tévében, a Rete 4-ban, ahol nem sikerült a kimaszkírozás, csak félig, úgyhogy szerencsétlenül felismerték, úgyhogy ő kapott is fenyegetést, többet, mint én, úgyhogy most egy kicsit vacilál, hogy mennyire van olyan háttérbe. Konkrét félelemről, hát így tudok beszélni, hogy ők névtelenek, de érhetik meglepetések, és ez most konkrétan megesett.
1: Egészen döbbenetes számokról beszélt itt a sajtótájékoztatón, tehát így több száz olyan ember nyugatról, vagy akár Oroszországból gondolta azt, hogy a hétvégéjét azzal tölti, hogy emberekre lövöldözik. És ezek közül a legtöbb ugye gyerek. És a leginkább ez volt a cél, hogy gyerekekre lőjenek. És a könyvében azt írja, hogy ezzel lehet a legnagyobb fájdalmat okozni. Tehát ezért is lőnek minden, tehát ezért is a gyerekek az első számú célpontok. Ezeket a történeteket hogyan tudta biztosan, hogy nem csak városi legendák, nem csak valaki kitalálták, mondjam, mint egy rossz B kategóriás akciófilm, hanem ezek valóban megtörténtek.
2: È stato quando ho incontrato il nominato. Io incontro il nominato.
0: Ez a pillanat akkor jött el, amikor végre sikerült találkoznom azzal a forrással, akit én a könyvemben a névtelennek nevezek. A névtelen egy hírszerző volt, 2024 tavaszán találkozom vele, és az ő első kijelentése az volt, hogy mi tudtunk mindenről, mármint hogy a titkosszolgálat. De nem csak az olasz, hanem a többi ország titkosszolgálata is mindenki tudott erről. És azt is elmondta nekem, hogy hát ők maguk és az ex-kollégái, már ő is nyugdíjban van, csodálkoznak, hogy ez a történet soha nem pattant ki az évek alatt, úgyhogy megígérte nekem, hogy segíteni fog benne, hogy ez most már kerüljön napvilágra. És akkor tudtam egy, hogy igaz, kettő, azt is, hogy van egy olyan hiteles forrásom belülről, amely egy gyökeresen lendületet adhat.
1: Ennek a nagy titkolózásnak az lett az oka, hogy olyan hatalmas emberek voltak érintettek ezekben a szafarikban?
2: Beh, è difficile spiegare perché resiste questo mistero e ha resistito per tutti questi anni.
0: Természetesen a titkolózásnak, illetve a hosszantartó titoknak nyilván lehetnek más és más okai. Lehetséges, hogy volt benne fontos ember is. Hiszen mivel magyarázzuk egyébként, hogy a Corriere della Sera-nak a cikke 1990

0: 25 márciusában jelenik meg. Ha akkor frissiben foglalkoznak vele, nyilván sokkal komolyabb tényfeltáró munka történhetett volna meg. Vagy, hogyha, és ezt most már bizonyosan tudjuk, 93-ban az olasz titkosszolgálatok tudtak erről, miért nem továbbították az információt bármelyik ügyészségnek, most nem a vagy a főügyészségnek magának? Ha felismerték azt az öt ember között, ugye az öt olaszról, akikkel itt beszélgettünk a könyvbemutató során, jegyzett arról, hogy felismerték, ki volt ott, volt valaki fontos. Ezek persze mind-mind kérdőjelek. Ugyanakkor siessünk gyorsan hozzátenni egy fontos körülményt. Akkor, abban a pillanatban, amikor a NATO teljes mellszélességgel ebben a polgárháborúban kiáll a bosnyákok mellett, legalábbis képben, szavakban azt mondja, hogy veletek vagyunk, a teljes nyugati világ a bosnyákok mellé áll. Ha akkor abban a pillanatban kiderül, hogy ez a nyugati világ, amelyik látszólag aztán ezt a képet sok-sok minden árnyalja, ugyanebből a nyugati világból akkor kipattan, hogy egyébként hétvégente gazdag vadászok éppen ezeket a bosnyák ártatlanokat, civileket, gyerekeket, asszonyokat ölnek, ez egy olyan imás kontraszt, amit vélhetőleg nem engedhettek meg maguknak, és innentől kezdve a titkosszolgálatok dönthettek úgy, hogy ez nem megy át.
1: Kik szervezték ezt? Ahhoz, hogy egy ilyen hálózat létrejöjjön, hogy ezek az emberek egymásra találjanak, akik ilyesmiben lelik örömüket, eljussanak, hazamenjenek, véghez vigyék azt, amit szeretnének, ahhoz egy jelentős, erős szervezetre van szükség. És ezek a szervezetek, ezek még létezhetnek?
0: Igen, a szervezet az belga központú, angol szállal. Nem véletlenül, hiszen az úgynevezett nemzeti kontraktors, vagyis zsoldos ügynökségek, azok elsősorban belgák, illetve a részben angolok vagy britek. A belgáknál különösen hosszú hagyománya van ennek. Ezeknek a zsoldos katonai ügynökségek, ezek az 50-es évek óta működnek, hosszú gyarmati háborús hagyománnyal rendelkeznek, úgyhogy mindenképpen innen alakul ki a szerveződés. Egészen biztos vagyok abban, és ez célkitűzés, hogy igen, magát a szervezetet is elérni. Most kaptam meg a hírt, hogy a belga ügyészség, főügyészség megkeresett, szeretnének engem meghallgatni, olvasták a könyvemet, és ha olvasták a könyvemet, én azt remélem, hogy éppen ezzel a szervezeti felépítéssel kapcsolatban fognak engem keresni, amelyben például az én hazai milánói ügyészségem nem igazán tud mit tenni, hiszen semmilyen eszköze és lépése se nincsen arra, hogy mondjuk Brüsszelben kutakodjon, erre csak a helyi főügyészség. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, erről lesz szó. Mindenképpen ide köthetjük ezt a szálat. Egészen bizonyosan, tehát Belgiumban volt ennek a kitalálója, aki felismerte, hogy van egy ilyen típusú kereslet, és erre kínálati oldalt adott. Én nagyon remélem, hogyha a kérdés az, hogy a jövőben előfordulhat-e, hogyha magukat a szervezeteket itt fülön csípik, és ez csak Belgiumban lehet, akkor talán nem lesz.
1: Hisze abban akkor, hogy a földi igazságszolgáltatás utoléri ezeket az embereket?
2: Io credo, ci spero molto, ci credo, perché altrimenti non avrei intrapreso questa inchiesta.
0: Nem csak nagyon remélem, hanem mélyen hiszek abban, hogy az igazságszolgáltatás utoléri ezeket a felelőseket, és hisz benne a csapatom is. Talán el sem kezdtük volna ezt az egész hatalmas munkát, hogyha nem hinnénk mélyen abban, hogy ezt büntetni kell, és ezt a igazságot kell szolgáltatni. Reményem van, és hiszek abban, mivel nem csak az olasz ügyészség, hanem az olasz ügyészség, akkor az osztrák, hanem az osztrák, akkor a belga. Most már annyi ügyészség foglalkozik vele, hogy ezt a falat egyszer valaki át akarja törni, és át fogja törni. És én mélyen hiszek abban, mert a következő könyvemet arról akarom írni, arról a perről, ahol már a vádlottakat hallgatják ki, és én ott akarok ülni a oldalt, és leírni azt a történeteket, ahogy a vádlottakat elítélik.
1: Az elmúlt percekben Ezio Gavazzani, olasz oknyomozó újságíróval, hétvégi orvlövészek, a Szarajevói ember szafarik nyomában című könyv szerzőjével, Heszki Eszterrel, a kötet fordítójával beszélgettünk. A tolmácsolásért köszönet Kobino Istvánnak, nevükben is. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
3: Elhangzott az Értékmentő.

Kedves hallgatóink, a déli harangszó után imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádióból. Imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba, jó napot kívánok! A legkiszolgáltatottabbak a menekült gyermekek védelmére szólította fel a világot. 14. Leó pápa a szeptember 27-i az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára kiadott üzenetében. A Szent Atya emlékeztetett, gyermekek és serdülő fiatalok milliói kényszerülnek otthonuk elhagyására a migrációs útvonalakon, ahol emberkereskedelem, kizsákmányolás és erőszak fenyegeti őket. A pápa kiemelte, hogy a kiskorúak háromszorosan is védtelenek, mint gyermekek, mint idegenek, és mint családi támogatás nélkül maradt menekültek. A pápa arra hívott fel, hogy mindannyian vállaljunk felelősséget a menekült gyermekekért. Szerződésszegés miatt visszaveszik a Budapest Gazdagrét Szentangyalok plébániának több mint 30 éve ingyenesen használatba adott, több mint 2,5 hektáros területet, döntött a fővárosi közgyűlés pénteken. Az MTI beszámolója szerint a főváros felmondja a plébániával 1992-ben kötött ingyenes haszonélvezeti megállapodást. A plébánia közösségi létesítmények építését vállalta a telken, de ennek az eltelt mintegy 33 évben nem tett eleget. Jelenleg is csak konténerek vannak az ingatlanon, amelyek elhelyezéséhez nem kérték a főváros előzetes tulajdonosi hozzájárulását. Olvasható az elfogadott előterjesztésben. A Hajdú-Bihari közgyűlés kiáll a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett. A testület erről egyhangulag fogadott el határozatot pénteken megtartott debreceni ülésén, írta az MTI. A testület egyetértett a megyei önkormányzatok országos szövetsége szakmai javaslataival. Az országos szövetség állásfoglalása szerint erős területi középszint nélkül Magyarország nem csak fejlesztési forrásokat, hanem tudást, partnerségeket és stratégiai pozíciókat is veszíthet az új, fejlődő piacokon és értékláncokban. Szombattól lehet pályázni a Szörényi Szabolcs zenei öröksége előtt tisztelgő MOHA Emlékalapítvány új hangok, örökölt dallamok elnevezésű pályázatára, amelynek célja a 18 évnél fiatalabb tagokból álló zenekarok támogatása. A szervezők az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a kezdeményezés különleges lehetőséget kínál a fiatal zenészeknek. Egy meghatározó magyar zenei örökséghez kapcsolódhatnak, miközben saját hangzásvilágukat és kreativitásukat is megmutathatják. New York környéki magyar közösségekkel találkozott Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A magyar nemzet nem áll meg az országhatároknál. Minden gyermek, aki magyar szót hallhat a Kárpát-medencén innen is túl, minden intézmény, könyvtár, ami a magyar nyelvet és irodalmat őrzi és ápolja, minden néptánc csoport és hétvégi iskola hozzátesz egy kicsit 15 milliós magyarságunk fennmaradásához. Olvasható az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható, csapadék nem valószínű, gyenge marad a légmozgás, a hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Híreket legközelebb 13 órakor mondunk.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket. Véssétek szívetekbe, amit most mondok. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől. Ezek az evangélium igéje.

Szent Lukács evangéliumának 9. fejezetéből a 43-tól a 45. versig tartó ige szakaszt Varga László olvasta fel. 12:10 a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde a francia elnöki palotában. A Szentatya beszéde a párizsi UNESCO palotában. A béke védelmét az emberek lelkében kell kiépíteni. Leó pápa homíliája a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Mai adásunkban beszámolunk 14. Leó pápa négynapos franciaországi apostoli útjának első napjáról. A Szentatya péntek reggel 8 órakor indult Rómából, és 10 órakor érkezett a párizsi repülőtérre, ahol a francia köztársasági elnöki pár fogadta. Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde. 14. Leó pápa pénteken délben a francia köztársasági elnök hivatalos rezidenciáján, a párizsi Élysée palota disztemében találkozott az ország politikai és vallási hatóságaival, a civil társadalom, a gazdasági és a kulturális élet képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival. Emmanuel Macron francia köztársasági elnök üdvözlő beszédét követően Leó pápa hálás köszönetét fejezte ki a meghívásért és üdvözölte a hatalmas kulturális és vallási öröksége rendelkező ország minden lakóját. Származások sok színűsége hozzájárul a demokratikus élet gazdagításához, állapította meg Leó pápa, majd arról biztosította hallgatóit, hogy Franciaország nagyon gyakran szerepel imáiban, mivel nem feledkezik meg a normandiai és a Béarnais család gyökereiről. A pápa útja Párizsban kezdődik, amelyet a fényvárosa, Ville Lumière néven emlegetnek. Franciaország évszázadok óta kulturális, művészeti és szellemi világító toronyként ragyog, és az egész világon hozzájárult a népek szellemi fejlődéséhez. A kiemelkedő francia gondolkodók, akik egyúttal mélyen hívő katolikusok is voltak, rámutattak, hogy a tudományok, a művészetek, az irodalom és a filozófia nagy mértékben hozzájárulhatnak az emberiség javához, amikor a szép, a jó és az igaz keresésére irányulnak, hogy a világnak élete legyen, utalta a pápa franciaországi apostoli látogatásának jelmondatára.
1: Le monde et la vie.
0: A számos területen megmutatkozó kiváló francia szakértelem, a savoir-faire, kiemelkedő szerepet játszott a párizsi Notre-Dame székesegyház nagyszabású helyreállítási munkálataiban, amelyekben számos magán és állami intézmény vett részt. A székesegyház újbóli megnyitása a remény szimbóluma, a közös erőfeszítés révén megvalósult egység tanúságtétele. Franciaországnak a kereszténységből merített szellemi, kulturális, intellektuális, művészeti és misszionáriusi ereje ma az egész világon felragyog. Az ország nemzeti elmondata, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség egyetemes etikai követelmények, amelyek az evangéliumi üzenetben is kimeríthetetlen forrást találnak. Az emberi méltóság, az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartásának kérdése minden korszakban felmerül, és párhuzamosan kell lépést tartania a társadalom fejlődésével és a technikai haladással, fejtette ki beszédében Leó pápa, majd idézett Magnifica Humanitas, a csodálatos emberség kezdetű enciklikájából, amelyben felhívta a figyelmet a haladást erősegítő technológiai eszközök kétértelmű arcára, amelyek kárt okozhatnak, hanem a jóra irányítják őket. A pápa újból határozottan kijelentette, hogy az élethez való jog védelme minden emberi jog elengedhetetlen alapja. Felhívta a figyelmet a tudomány és a technológia torzulásának veszélyére, és erőteljesen elítélte a béranyaságot, a szervkereskedelmet, a tervezett halál lehetőségének felkínálását. Az egymás iránti tisztelet és minden ember élet védelme mindannyiunk közös felelőssége, mondta a pápa, majd a laicitás témáját érintette. Az igazi laicitás célja, hogy az állam és a vallási intézmények párbeszédet folytassanak egymással, és egyesítsék erőjüket a közjó szolgálatában, hogy a világnak élete legyen. A pápa elismerjen szólt a Szentszék, a francia katolikus egyház és a francia kormány közötti párbeszédről, amely értékes az egész társadalom jóléte szempontjából. Franciaország és a katolikus egyház évszázadok óta együttműködik a keleti keresztények szolgálatában. Ennek példája a Keleti Iskolánk Alapja nevű kezdeményezés, amely 2021 óta lehetővé tette több mint 260 közel-keleti oktatási intézmény, köztük 7 libanoni egyetem és a Betlehemi Egyetem támogatását. Utalással a Közel-Keletre, ahol 2000 évvel ezelőtt megszületett a béke fejedelme, a pápa azokra a népekre irányította a figyelmet, akiket ma is a háború csapása gyötör. Csak akkor tudjuk megépíteni a szeretet civilizációját, ha elismerjük, hogy szükségünk van egymásra, idézett Leó pápa első enciklikájából. Beszéde végén Leó pápa ívul biztosította Franciaország lakóit, hogy buzgón imádkozik gyönyörű országukért. A boldogságos Szűz Mária, Franciaország fő védőszentjének anyai közbenjárására bízta kívánságát, Isten adjon békét, egységet és jólétet, hogy a világnak élete legyen.
1: Que Dieu bénisse la France.
0: Majd Isten áldását kérte Franciaországra és az összes franciára.
2: XIV. Leó az UNESCO-ban. A béke védelmét az emberek lelkében kell felépíteni. Franciaországi apostoli útja első napján, szeptember 25-én délután a Szent Atya a nevelés, a tudomány és a kultúra felelősségéről, az emberi méltóság védelméről, a mesterséges intelligencia kihívásairól és a béke építéséről szólt. Az UNESCO a II. Világháború után abból a felismerésből született, hogy a politikai és gazdasági megállapodások önmagukban nem elegendőek a tartós békéhez. Alapokmánya szerint, mivel a háborúk az emberek lelkében születnek, az emberek lelkében kell felépíteni a békevédelmét. 14. Leó a szervezet tagállamainak képviselői előtt hangsúlyozta. Az emberiség jövője minden ember elidegeníthetetlen méltóságának tiszteletétől függ. Az UNESCO olyan hely, ahol az emberiség önmagáról, saját történelméről és jövőjéről gondolkodik. Egyetlen nevelés sem lehet teljes, ha nem néz szembe az élet értelmének kérdésével, hangsúlyozta a pápa. Szent II. János Pált idézve rámutatott.
1: Mon vénéré prédécesseur Saint Jean-Paul II.
2: Nevelni azt jelenti, hogy segítjük az embert többnek lenni, és nem csupán többet birtokolni. Korunk alapvető kérdése ezért az, hogy mit jelent embernek lenni. Mindannyian másokra utalva születünk, gondoskodásra és szeretetre szorulunk. Fiak és leányok vagyunk, tehát egymás testvérei. Ha erről megfeledkezünk, az életet már nem ajándéknak, hanem kihasználható árucikknek tekintjük. Az emberi szabadság pedig akkor szép, mutatott rá 14. Leó, amikor a jó és az igazság felé irányul, és eltorzul, amikor önkénnyé, erőszakká és hatalomvágyjá válik. A pápa az emberi művek legszörnyűbbikének nevezte a háborút, amelyben maga a tudomány is a pusztítás szolgálatába állhat. A történelem megmutatta, hogy a bölcsességtől elszakított tudomány pusztító fegyverré, az ideológiának alárendelt kultúra propagandává, az igazságról lemondó nevelés pedig a lelkiismeret manipulálásának eszközévé válhat. Az új technológiáknak az embert kell szolgálniuk, és nem válhatnak az uralom új eszközeivé, hangsúlyozta 14. Leó. Külön szólt a mesterséges intelligenciáról, figyelmeztetve arra, hogy az ember értékét soha nem lehet hatékonysággal vagy teljesítménnyel mérni. A betegség, a szenvedés és a kiszolgáltatottság sem csökkenti az emberi méltóságot. A gyorsabb kommunikáció sem feltétlenül jelent igazabb kommunikációt. Az információ bőséges, de nem azonos a bölcsességgel, mutatott rá 14. Leó. A mesterséges intelligencia képes adatokat összekapcsolni, de nem tud válaszolni az emberi lét értelmének kérdéseire. Az ember nem élhet értelem nélkül, az értelem az elme oxigénje, fogalmazott a pápa. Etika nélkül a tudomány elveszítheti értelmét és megszűnhet az emberi méltóság szolgálatában állni. A Szentatya ezért különösen a gyermekek és fiatalok védelmére szólított fel. Kiszolgáltatottságuk a digitális korban soha nem válhat kizsákmányolásuk lehetőségévé. 14. Leo két bibliai képpel világította meg az emberiség előtt álló választást.
3: I'd like to appeal to two images from the Bible.
2: Bábel az uralommal kikényszerített egység jelképe, amelynek kísértése ma is jelen van a testvériség nélküli globalizációban és az ideológiai kényszerben.
3: The Tower of Babel represents a unity imposed through domination.
2: Pünköstkor ezzel szemben mindenki saját nyelvén hallja ugyanazt az üzenetet. A szeretett közösség nem megszünteti, hanem kibontakoztatja a különbözőséget. Nem Bábel erőszakossága, hanem pünköst békéje teszi lehetővé a népek közötti valódi szeretett közösséget, hangsúlyozta Leo pápa. Az emberi méltóság tiszteletének próbája az is, hogyan bánunk a legkiszolgáltatottabbakkal. A meg nem született gyermekekkel, a háborúk áldozataival, a fogyatékkal élőkkel, az idősekkel, a migránsokkal és a menekültekkel. A pápa a teremtett világ védelmére is kitért, hangsúlyozva, hogy az ökológiai válság egyben antropológiai válság is. Beszéde végén 14. Leo a nemzetközi intézmények szerepéről szólt. A világ olyan kihívásokkal néz szembe, amelyeket egyetlen állam sem képes egyedül megoldani, miközben maguk ezek az intézmények is bizalmi válságot élnek át. Ezért újra meg kell tanulnunk bízni abban, hogy a különbségek nem feltétlenül jelentenek fenyegetést, és az őszinte párbeszéd közös jót teremthet. Nem naív optimizmusról van szó, amely nem vesz tudomást a nehézségekről, hanem arról, hogy kitartsunk a reményben. A jó mindig lehetséges, hangsúlyozta Leo pápa. A vallási hagyományoknak is fontos szerepük van ebben, mert őrzik az élet eredetére és végső értelmére vonatkozó kérdéseket. Az emberiség arra kapott meghívást, hogy olyan népek szövetségét építse, amelyek egyetlen atya gyermekeiként testvérnek ismerik fel egymást. 14. Leo végül különösen a fiatalokhoz fordult. Arra kérte az UNESCO képviselőit, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra eszközeivel erősítsék közös emberi mi voltunk tudatát, és fáradhatatlanul dolgozzanak a béke építésén.
0: Leo pápa homíliája Notre Dame székes egyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Pénteken délután 4-6-kor kezdődött Leo pápa vezetésével az egyház esti vesperán simája, a tűzvész után felújított és újból felszentelt Notre Dame katedrálisban, amelyen a francia katolikus egyház püspökei, papjai, diákonusai, a megszentelt élet női és férfi képviselői, valamint szeminaristák vettek részt. Az imaórán a Szentatya homíliát tartott, amelyben a székesegyház újjáépítéséről, a katedrális szimbolikájáról, missziós küldetéséről, a liturgia, mint forrás lélekkel teli ünnepléséről tanított. Homiliája kezdetén a Szentatya megemlékezett a 7 évvel ezelőtti félelmetes pusztító tűzvészről, amelyet az egész világ lélegzett visszafolytva figyelt. Már akkor is riadtan emettük fel tekintetünket, felismerve emberi alkalmatlanságunkat az elképzelhetetlennel szemben. Abban a drámai órában rájöttünk, hogy a Notre Dame több mint egy emlékmű, és az újjáépítésben való egyöntetű részvétel is annak ragyogó eredménye jelzi, hogy itt egy nép szíve dobog, és egy olyan civilizáció élő központjában vagyunk, amelyben múlt és jövő összeölelkeznek. A pápa szívesen jött a francia egyház ezen szimbolikus helyére, mert a katedrálisba lépve annak szépsége az ember nyugtalan szívéhez szól és békére hív. Elismeréssel szólt a restaurálásban résztvevő állami és egyházi intézmények és magánszemélyek sajátos hozzájárulásairól, amely támogatta a katedrálisban megnyitott új kulturális, egzisztenciális és spirituális utak létrejöttét, mint például a bejárat mellé helyezett keresztelőkút. Kitágult a rekonstrukció révén a találkozásra, a befogadásra és a részvételre szánt tér is, amiről a püspökök és papok jó példát vehetnek. Leó pápa az imaóra szentpáli tanítását, Isten elküldte közénk fiát, alkalmazta a mai helyzetre. Isten fia közénk jött a mi világunkba, amelyben a mai keresztények sem riadnak vissza a bonyolultságtól, mert maga Isten hívta őket arra, hogy kövessék fiát a nyomorúsággal és jósággal teli világban. A katedrális egyszerre tárja fel a világot átható sötétséget, ám sokkal radikálisabban mutatja Istennek a halál felett aratott győzedelme szeretetét. A katedrális kereszt alakú alaprajza, ahol kő és fény összeolvad, a föld és az ég találkozását idézi. Összegyűjt és rendszerezi a történelem eseményeit, amelyeket emberi örömök és szenvedések szőnek át, tolmácsolta a Szent Atya templom szimbolikáját. Az egyház identitása a megtestesülésből fakad, ezért a keresztény közösség nem lehet zárvány, sokkal inkább az ősi katedrálisok mintájára a befogadás, a tisztelet, a kinyilatkoztatás és az értelem terét kínálja fel mindenki számára, és kész befogadni nem csak a közelit, hanem a távoli perifériát is, mégpedig egy egyszerű és jó akaratú missziós jelenléttel, amely áthidalja a kulturális különbségeket és begyógyítja a társadalmi sebeket. Minden templomnak rendeltetése az imádság és Isten dicsérete.
1: Et la prière et la louange de Dieu.
0: Benne, annak legmagasabb formájával, Krisztus megújított, megváltói áldozatával az Eukarisztiában. A templom a liturgia Isten dicsérete nélkül lélektelen, üres tér. Az átalakítást évő most a templom tér közepére, az épület szívébe helyezett új oltár a hívek élő közösségét gyűjti össze. Egyház ott van, ahol Isten dicsérik, szögezte le Leó pápa. Az egyház élő organizmus, amely az Isten dicséretben összegyűjti mindazt, amit a kultúra és a hagyomány rábízott, és hogy az egyház olyan test, amely éppen az ünnepléssel mondja el mindenkinek létezése okát. Itt az ének, a szavak és a liturgikus gesztusok nemes egyszerűsége sokak számára béke oázisát jelentik, ahol megtapasztalhatjuk a legnagyobb szeretet szerzőjének jelenlétét, aki az idők teljességében Isten küldötteként eljött hozzánk. A Szent Atya nagy szeretettel arra kérte a misérző papságot, hogy a liturgikus ünnepléseket mindig méltósággal, tisztelettel teli végezzék, legyenek tudatos örökösei az egyházatyáknak és a szenteknek, akik rájuk hagyományoztak a liturgia mélységes jelentését és szépségét. A liturgia az élet tükre marad, a legnagyobb ajándék, amit megoszthatunk. A papokat arra biztatta, hogy a Péter utódja és az egyház iránti közösséget helyezzék személyes érzékenységeik fölé és ápolják Isten népének egységét. A Krisztus követésében szolgálnak püspökök, papok, szeminaristák és szerzetesnők elkötelezettségét megköszönve a pápa arra hívta őket, hogy soha ne hanyagolják el az Úrral való barátságukat, idézve Madeleine d'Albrel gondolatát. Ima nélkül nem szerethetjük a szeretet Istenét. Lehetünk szolgái, harcosai, sőt tanítványai is, de ima nélkül az atyának szeretetteli gyermekei és Jézus Krisztusnak barátai sohasem lehetünk. A város szívében a nyitott székesegyház olyan közösségele, amely dicséri az urat és ápolja a vendég szeretetet. Végül 14. Leó pápa Franciaország lelkipásztorainak és az Istennek szentelt élet képviselőinek a hivatását abban jelölte meg, hogy legyenek ennek a nyitott egyháznak az első őrei, olyan egyház köveiként, amely reménykedik és nem fél a jövőtől. Zárt a péntek esti homíliáját a Szent Atya a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: A
4: Vatikáni Rádió tegnapi adását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: Fél egy van, a mai Guzsajosban a Zurgó együttes és Paja Bea felvételeiből válogatunk.

0: A mai Guzsolyasban a Zurgó együttes és Paja Bea felvételeiből válogattunk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A legkiszolgáltatottabbak a menekült gyermekek védelmére szólította fel a világot. 14. Leó pápa a szeptember 27-i az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára kiadott üzenetében. A pápa emlékeztetett, gyermekek és serdülő fiatalok milliói kényszerülnek otthonuk elhagyására. A migrációs útvonalakon, ahol emberkereskedelem, kizsákmányolás és erőszak fenyegeti őket. A pápa kiemelte, hogy a kiskorúak háromszorosan is védtelenek, mint gyermekek, mint idegenek, és mint családi támogatás nélkül maradt menekültek. A pápa arra hívott fel, hogy mindannyian vállaljunk felelősséget a menekült gyermekekért. Az oktatás területén zajló munkáról és a tervezett változásokról egyeztetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a kormánypárti frakció képviselőivel a parlamentben. Közölte Lannert Judit tárcavezető Facebook bejegyzésében. Mint írta, az egyeztetésen részt vett Borbély Pece Tibor, a szakképzési felnőttkori tanulás és ifjúságpolitikai stratégiáért felelős helyettes államtitkár, Sinka Edit, a Klebelsberg központ elnöke, valamint Kaproncai Balázs, a minisztérium parlamenti államtitkára is. Szerződés szegés miatt visszaveszik a Budapest Gazdagréd Szent Angyalok plébániának több mint 30 éve ingyenesen használatba adott, több mint 2,5 hektáros területet. Döntött a fővárosi közgyűlés pénteken. Az MTI beszámolója szerint a főváros felmondja a plébániával 1992-ben kötött ingyenes haszonélvezeti megállapodást. A plébánia közösségi létesítmények építését vállalta a telken, de ennek az eltelt mintegy 33 évben nem tett eleget. Jelenleg is csak konténerek vannak az ingatlanon, amelyek elhelyezéséhez nem kérték a főváros előzetes tulajdonosi hozzájárulását. Olvasható az elfogadott előterjesztésben. A hajdúbihari közgyűlés kiáll a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett. A testület erről egyhangulag fogadott el határozatot pénteken megtartott debreceni ülésén, írta az MTI. A testület egyetértett a megyei önkormányzatok országos szövetsége szakmai javaslataival. Az országos szövetség állásfoglalása szerint erős területi középszint nélkül Magyarország nem csak fejlesztési forrásokat, hanem tudást, partnerségeket és stratégiai pozíciókat is veszíthet az új, fejlődő piacokon és értékláncokban. New York környéki magyar közösségekkel találkozott Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota pénteken az MTI-vel. A magyar nemzet nem áll meg az ország határoknál. Minden gyermek, aki magyar szót hallhat a Kárpát-medencén innen is túl, minden intézmény, könyvtár, amely a magyar nyelvet és irodalmat őrzi és ápolja, minden néptánc csoport és hétvégi iskola hozzátesz egy kicsit 15 milliós magyarságunk fennmaradásához. Olvasható az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán. Hazánk időjárásáról: napos idő várható, csapadék nem lesz, mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Híreket legközelebb 14 órakor mondunk. Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása.
3: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy mai összeállításunkban mit is hallhatnak. Elsőként a szószóló jelentkezik, utána a lélekszavában Kormos Csaba atya arról elmélkedik, hogy hogyan imádkozott Jézus. Ha tehetik, maradjanak velünk.
4: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
5: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a Mária örök útjai című dokumentumfilmet mutatjuk be. Tartsanak velünk!

0: Hogyan tisztelik, szeretik Máriát az egyes országokban a köznapi emberek? Milyen jelentőséget tulajdonítanak kultuszának a szerzetesek és a világi emberek? Építészek, közgazdászok, zarándokok? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Tari János rendező, operatőr a Mária örök útjai című dokumentumfilmjével. A magyarországi helyszínek mellett Olaszországban, Portugáliában és Horvátországban forgattak a film készítői. Számos templomban forgattak, misén, körmeneten, kegyhelyeken rögzítették a képeket, hangulatokat, vallási énekeket a 2025-ös szent évben. Híveket vallatott a rendező mikrofonjával Máriáról, a hitről. Ezúttal Császi Erzsébet mikrofonja előtt beszélt a filmjéről, M. Tóth Ágnes művészettörténésszel együtt.
1: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy film kapcsán fogunk beszélgetni két szakemberrel. A filmnek az a címe, hogy Mária örök útjai. A rendezője Tari János, rendező és operatőr is egyben, a Színház és Filmművészeti Egyetem habilitált docense, és munkatársa N. Tóth Ágnes, forgatókönyvíró, szakértő és művészettörténész. Ők a fő munkatársai a Mária örök útjai című filmnek, amely nemrég készült el, és aki nem tudja megnézni a különböző fesztiválokon, az a YouTube-on megnézheti akár a magyar, akár az angol nyelvű változatot. Hogyan jutott erre a döntésre, hogy Máriáról filmet készít? Elég nehéz lehetett elkészíteni.
2: Öröm volt elkészíteni, nagyon nehéz, ahogy tetszik mondani, de igazából ez egy ilyen hosszú idő óta érlelődő dolog bennem. Hát nem mondhatom, hogy óvodáskorom óta, mert akkor nem akartam filmet, de már akkor is filmezés, meg minden volt a terveim között, és a nagyanyáimnak a imái, a beszélgetés, a nevelése, ez egy vegyes görögkeleti apai ágról, református anyai, na most Szűz Mária, ugye még egy zsidó vonal kellett volna, akkor már biztos, hogy mindenkinek valami baja lett volna, Szűz Máriáról filmet csinálunk, mert bizonyos embereknek nem tetszik, hogy most erről külön film készül, de nagyon sok ember, aki nem is vallásos esetleg, vagy nem is hívő, nagyon tetszik neki a filmünk, ami tulajdonképpen inkább egy ilyen emberi, érzelmi, lelki értelembe vett film, Mária tiszteletről, Máriahoz való fohászkodásról, különböző kultúrákban, országokban, hogy az emberek mennyire hasonlóak, vagy különbözőek a Mária tiszteletében és Szűz Máriához való imádkozásban.
1: Magyarországon több kegyhelyet végigjártak, és külföldön is nagyon sok szakértőt megszólaltattak. Mi volt a központi témája a beszélgetéseknek?
2: Először is művészettörténetileg, amiről az Ági fog beszélni, a képi illusztrációk, oltárképek, Szűz Mária ábrázolások voltak a kiinduló kutatásnak, mert az Ágnessel írtuk, vagy ő írta a művészettörténeti részét, és az ikonográfiája a filmnek, amitől a vizuális anyag hiteles, meg szép lett, az volt egy ilyen alapkiindulás, de a fő motiváció ez a fajta emberi kapcsolat a Szűz Máriához. Én egyébként itt lakom a Gyulai Pál utcában, nagyon közel ide az Uránia Filmszínházhoz, és a Rókus templom, a Rókus kórház mellett áll egy óriási Mária Immaculata szobor. Amikor ide költöztem 1999-ben, édesanyám följött Makóról, mert én makói vagyok, hogy megnézi, hogy hol vettem, mi hol van ez a lakás. És jövünk a nyugatiból, a villamosra, a gyalog itt a templom mellett, és így fölnézett a Szűz Mária szoborra, az Immakulátára, azt mondja, fiam, ez a lakás biztos jó, mert Mária vigyáz rád, és most menjünk be imádkozni a katolikus templomba. Tehát ezt már akkor bennem volt, és ez motoszkált, és most ezt próbáltam kifejteni, hogy nekem mit jelent. Szűz Mária, hogy akár minden nap látom az ablakomból is, aki nézek.
1: Hogyan választották ki a helyszínt, milyen kegytárgyakhoz, milyen művészeti tárgyakhoz kötődtek?
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, én is ezt a lelki meghatározottságot mondanám, mert egy alap volt az például, hogy itt a Rókus kápolna előtt fogunk forgatni. Tehát ez egy személyes válogatás alapján kerültek be azok a nem is feltétlenül egy templomok, hanem én úgy mondanám inkább, hogy Máriás helyek, és hát ahogy Jánosnak is megvan a személyes indítatása, ami abszolút az alapját jelentette a filmnek. Ez a közös utunk során nekem is világossá vált, hogy például több olyan ikon van a templomban, több olyan ábrázolás van a filmben, amely az útmutató Istenanyát ábrázolja. Például Rómában is forgattunk, és ott a jezsuita főtemplomban a fiatal jezsuita, magyar jezsuita atya szinte eljátszotta ezt, hogy a Mária karján hogy ül a kis Jézus, és hogy hogy mutatnak egymásra, és milyen nagyon szoros kapcsolat van az anya és a gyermek között, és ez tulajdonképpen, ahogy János említette, ez mindannyiunkban közös azokban is, akik nem hívők, mert mindannyiunknak van egy édesanyja. A történethez hozzátartozik, a saját történetemhez, ha szabad erről beszélni, hogy édesanyám, amikor kisgyermek voltam, a konyhaasztalon hagyott mindig egy imafüzetet, és volt rajta egy Mária ábrázolás. Én abszolút nem tudtam, hogy mi ez az ábrázolás, csak olyan furcsának találtam, mert ilyen mélyen ülő, sötét szemei voltak a szűzanyának, a kis Jézus ilyen nagy szemekkel nézett, és hát ez egy rózsafűzér, imádságos kis füzetke volt, és aztán így a későbbiek során, hogy művészettörténész lettem, világos lett, hogy a budapesti Jézus szíve templom mellett van egy csodaszép ikon, ez a Madonna della Strada, ennek az említett jezsuita templomnak a testvére, modern, útmutató Istenanya ábrázolás, amit Feszti Mosa készített. És hát tulajdonképpen ezen a kis imafüzeten ez a kép volt. Tehát nekem ez egy nagyon, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon mély ábrázolás, ami egészen a gyerekkoromig vezet, és valahogy úgy hozta a történet, hogy bekerült a filmbe. A film teológiai szakértője Farkas István lúpuszatja, és ő számtalanszor mondta Jánosnak, hogy János, ezt a filmet nem te rendezed, hanem tudod ki a szűzanya.
4: Milyen gondolat mentén fűzték fel az egyes helyszíneket, ahol forgattak?
3: A fő gondolat az volt, hogy Budapestről kiindulva igazából Európában megmutassunk olyan helyeket, ahol nem feltétlenül nagyon ismert kegyhelyeket, de mégis ahol Máriát szeretik és tisztelik. Tehát van köztük olyan, ami nagy Mária kegyhely, például Loreto, és ezzel nem csak az európai kegyhelyeket, hanem a legősibb helyeket is meg szerettük volna ugyanakkor mutatni. Loretóban Mária názáreti házát ismerjük és tiszteljük, és ezzel tulajdonképpen a szentföldi gyökereket hangsúlyozzuk. Ugyanakkor emellett például én azt gondolom, hogy egy kuriózum a filmben, János 1993-ban forgatott a mexikói totonák indiákok közt, és ott egy egész dokumentumfilm készült a guadalupei szűzanya tiszteletéről, és nagyon jó közeli képek vannak ezekről az emberekről, és olyan valahogy úgy mozgott köztük János, aki ugye kulturális antropológus, mint hogyha hát egy lenne közülük, egy kicsit olyan érzése van az embernek, és ebből a filmből is betettünk egy-egy részletet, és hát így egy kicsit kitágítottuk ezt az európai, óriási európai távlatot, hogy mennyire szeretik a szűzanyát. Egyébként a filmnek van egy nagyon erőteljes kerete, tehát a magyaroknak a boldogasszony tisztelete az egy kicsit ilyen búvópatakként van jelen, de a film elején egy nagyon sűrű és nagyon tömören megfogalmazott mondatot, vagy mondatokat hallunk dr. Kovács Zoltán mariológustól, hogy milyen a mai Mária tisztelet. Ez egy indítás, azzal együtt, hogy ugye Szent István halál előtt fölajánlotta a királyságot Mária oltalmába. Ez a motívum, nem akarom leszpoilerezni, aki még nem látta a filmet, a végén egy egészen költői formában előjön. És ugye közte pedig a különböző helyszínek, Portugália, Itália, Horvátországban felvett ősi Mária kegyhelyek, Máriás templomok jelennek meg, és számtalan helyen személyes megszólalások is vannak. Tehát nem csak az ünnepnapokat próbáltuk, hanem a hétköznapokat is, hogy például egy Torinóban egy férfi arról beszél, hogy mennyire szereti ezt a híres Mária kegyhelyet, amelyet bemutatunk, de közben a személyes motivációit is elmondta.
2: Egy dolgot még mondanék, hogy Ágnes mondta, hogy kulturális antropológus, hát én inkább dokumentumfilmes, vizuális antropológus vagyok, fotó és film történettel, anyagokkal foglalkoztam a Néprajzi Múzeumban 35 éven át, és rengeteg, ott is csodálatos gyűjtemény van Szűz Mária kegyhelyekből, képekből, akár személyes gyűjtött tárgyak, a kis Mária, a Szűz Mária képek festette, amiket ugye osztogatnak meg óriási gyűjteményben, a rajzgyűjteményben, például ebből. De azt akartam mondani, hogy általában a módszerünk, vagy módszerem nekem az, hogy én nem akarom manipulálni a történéseket, meg a szereplőket, hogy most akkor mi legyen, hanem hagytuk, hogy a maguktól, például ez a Bruno, aki beszélt az ex-fotókról, akik a hálaadó, tele van a torinói templom, ahol forgattunk vele, és ő maga hozta föl a témát, hogy mennyire csodálatos gyűjteménye van annak a hálaadásnak, mint az emberek, mint Szűz Mária, mindenképpen rajta van Szűz Mária, kicsit naív festészeti módon, de ott van a Szűz Mária tisztelet, utalva arra, hogy ők hálát adnak a Jóistennek, meg Szűz Máriának, hogy segítette az egészségüket helyre jönni, vagy a baleset, vagy bármiből kigyógyultak. És az, hogy például a Totonákoknál 93-ban én teljesen Kézdenei Géza szakértővel mentünk, utaztunk egy kisebb stábbal, három hallgatón, akik fotóztak, igazából ott láttuk először, hogy mi fog történni, és az indián kultúrában egy indiának jelent meg először Szűz Mária, még a 16. században, és azóta a kettős vallásuk van, ilyen nap Isten tisztelet, meg a három szív népe, ez egy ilyen szív, ez szimbólum, és igazából az együtt élő kultúra, meg vallás, meg szakralitás nagyon érdekesen szövődik a filmben, meg a banális hétköznapi történetek, amik az hétköznapokban történnek, hát az indiánok is fölmásznak egy toronyra, 20-30 méter magas, és lefele forognak, és közben meg a Szűz Mária képét ellopják a templomba, eldugják a faluba, és utána visszaviszik a vadalépai szűznapján. Tehát vannak ilyen hagyományok, ilyen Magyarországon is, meg más országokban is van, és nekem ez volt az érdekes, hogy ott fedeztem föl, hogy mi történik. Ez a filmkészítő módszer, amivel mi dolgoztunk, ez nem egy direkt didaktikus dokumentumfilm, ismeretterjesztő film, hanem az emberi történeteket szövi nagyon hosszú, nagyon kemény munkával, Koncz Gabi, Szikora Elmese és Szabó Levente vágók segítségével, akik az SZF-nek a hallgatói és tanára, és a utómunka során a hosszú hónapokon át tartó vágásban derült ki, meg jött létre a struktúra, amit tetszett kérdezni az előbb, hogy minek alapján épült föl. Tulajdonképpen a történetek különböző helyszíneken, különböző emberektől egybefűzéséből jött össze ez az egész. A film felépítése struktúrája az igazából nem nagyon volt előre eltervezve. A forgatókönyv, ami a filmjósnál elhelyezésre került levédéssel a jogdíjak miatt, abban hasonló struktúra van, de nem közel sem az, ami a végleges film lett. Tehát közben is alakult a vágó, a Koncz Gabi, a szakértők, a ismerősök, a külföldi szereplők, tehát ők is alakították a filmnek a struktúráját, és egy nagyon szép, és hát ugye a Lupusz atya mondta, hogy a Szűz Mária vezérelte, hogy milyen struktúrájú legyen. Azt tudtam, hogy nagyon szeretném a Nemzeti Színház István a király előadásával befejezni, amikor a Szent István fölajánlja a Szűz Máriának a magyar koronát, illetve az országot, és tudtam, hogy ez elé szeretném a Herceg Szántói Metál Szűz Máriát, mint kicsit elidegenítő, rideg, komor, időben, hangulatban készült Mária modern ábrázolást párhuzamba rakni.
4: Ez egy szobor?
2: Ez egy szobor tulajdonképpen Herceg Szántón. Van egy forrás, amihez járnak szintén zarándokolni, Mária kegyhely, és egy teljesen rideg acél szobor, ilyen van Chicagóban, Dél-Amerikában, a világon sok helyen, és mindenképpen kopik, ezek ilyen modern acél szobrok, és Szűz Mária acélból azért, hogy elég bizarr nekem. És ezt úgy kontrasztként a végére betettük, és hát elég jól sikerült ez a kontraszt, és megmondom, a szubjektív emberi történetek fogtak meg, például a Portugáliában, ahol dolgoztunk, ott hagytuk, hogy a misét teljes egészében végigcsinálják portugál nyelven, és akkor három vagy négy kamerával forgattunk. És az operatőrök nem tudták, hogy mikor állunk már meg, vagy mi lesz. Mondom, ne, vesszük mindent vesszük. És utólag dölt el az a két vagy három perc, ami bekerült a filmbe. Természetesen Üdvözlégy Mária, Szűz Mária ima, csak portugálul hangzik el, meg az áldozás, tehát minden benne van, de én előre nem tudtam, hogy melyik részt fogom akarni, meg melyik lesz jó, csak ott látszott, hogy az volt a legerősebb.

0: a magyarországi kegyhelyek között említsük meg Fallós Kutat, az nagyon népszerű és nagyon kiépült az utóbbi évtizedekben. Ott milyen eseményre látogattak?
1: Fallós Kuti része a filmnek, az egy nagyon komplex rész. Tulajdonképpen arról szól, amiről itt János is beszélt, hogy a kultúrák mennyire egymásra rétegződnek. Tehát tulajdonképpen, ahogy látják a képeken, ahogy a cigányok szeretik Máriát, és vonulnak hozzá, és megcsokolják, az is egyfajta, egy nagyon szép tisztelet, és ugyanakkor fölvettünk ott egy szentmisét a körmenettel, ami megint csak azt mutatja, hogy a szűzanya, mint a béke királynője, és az erdő csendjében szól tulajdonképpen hozzá. Nagyon érdekes, nagyon sok minden, ahogy János mondja, nem didaktikus, tehát mi arra próbáltunk figyelni, hogy ez egy történeti dokumentumfilm is, de ugyanakkor tele van lírai részlete. Például mondok egy ilyet, a béke királynője ott van a zászlón, Fallós Kuton, és ez egy olyan zászló, nem így rendeztük, de borzalmasan gyűrött. És ennek is egy nagyon-nagyon-nagyon erős üzenete van, azt gondoljuk ma is, még inkább, mint amikor forgattuk a filmet.
2: És elszakadva, Mária szűzanya képein meghasadva, és akkor közben meg egy ilyen lírai ima, meg minden, és közben meg ott van a forrás, a Fallós Kút, a gyógyvíz, meg szentvíz, aminek a fogyasztása, meg hát azért is mennek az emberek, hogy ott a szent forrás ott van.
1: És ha szabad még ehhez hozzátenni, Rátóti Zoltánnak a jelenléte a filmben, tehát a dalai, saját dalait énekli, újra felénekelte. Ugyanakkor, mint narrátor, pontosan így Fallós Kuton is narrátorként is megszólal, és igazából a legvégén, amit János mondott, hogy a Nemzeti Színházban Sík Sándor István király darabjában pedig ő maga István, és tulajdonképpen a narrátor Istvánként egy egészen drámai helyzetben megszólal. Tehát ő végig kíséri a filmben Máriát, illetve Mária kíséri őt.
2: És nem csak egy egyszerűen narrátor, hanem ő egy alkotótárs volt ebben. Szöveget javított, szöveget írt közben. Ő írta a Sziámival, írta a dalszövegeket. Tehát tulajdonképpen lírai, meg vers dolgai is, meg művei is benne vannak a filmben. Tehát azért Rátóti Zoltán egy elég jelentős színházi személyiség, tanár, szintén a Színművészeti Egyetemen. Tehát ő egy alkotótársként, természetesen nyilván hívő emberként, tehát ő hozzáadott még ahhoz, amit mi körülbelül elterveztünk.
0: Rómában több templomban is voltak. Milyen szempont alapján választottak?
1: Római forgatásunk az egyik, hát mondhatjuk úgy is, hogy legkalandosabb volt, ugye a Szent Év kapcsán mindent megszerveztünk, és hát az élet az történik, és megtörténnek a dolgok, és pont amikor mi Rómába készültünk, akkor úgy alakult, hogy akkor volt a Szentatya Ferenc pápának a temetése, és mindenki le akart bennünket beszélni, tehát a Vatikánban sem tudtunk emiatt forgatni. Ugyanakkor éreztük a szűzanya folyamatos jelenlétét, mert a már említett jezsuita templomnál is tulajdonképpen így forgattunk, hogy a Vatikánban nem tudtunk forgatni, és ott közben, ahogy jártuk a várost, alakultak az újabb forgatási helyszínek. Alapvető volt, hogy a római Santa Maria Maggiore Mária templomban forgatunk.
2: Ahol a pápát eltemették, tulajdonképpen, most képzeljen, mi volt ott azon a napon.
1: És hát magyar vonatkozásait Csorba László kultúrtörténész, történész professzor mondta el. Ugyanakkor másik magyar vonatkozása, hogy Meló Lajos domokos atya itt ebben a templomban gyóntat nagyon régen, több nyelven, és ez a bizonyos Salus Populus románi ikon mögött gyóntat mindig, tehát ő is arról beszélt, hogy mennyire érzi személyesen a szűzanya oltalmát, és ugye tudjuk, hogy Ferenc pápának ez volt a kedvenc ikonja, minden útja előtt és után ide tért imádkozni.
0: Mit kell tudni erről az ikonról?
1: Erről az ikonról azt kell tudni, hogy az egyik legősibb és legkedveltebb ikonja a rómaiaknak. Most nem régiben restaurálták, magában a filmben van pont egy olyan rész, ahogy láthatjuk, hogy hogyan tisztítják le, és a kutatók azt állapították meg, hogy körülbelül ilyen 11-12. Századi ikon lehet, és ez is egy ilyen útmutató Istenanya ikon, amely a pestis járványok idején megvédte Róma lakosságát, tehát Rómában ez egy ősi szokás, hogy az ikonok találkoznak. Tehát elindul a Salvator, vagy elindult a Salvator ikon egy körmenettel, elindult egy másik körmenet a Mária ikonnal, és az ikonok találkoztak. Tehát ez egy nagyon ősi keleti szokás, és hozzá kell tegyük, hogy a legősibb Mária ikonok Rómában vannak, így forgattunk a római Santa Francescana templomban, ez a Santa Maria Nova, ugyan új a neve, de ez egy nagyon ősi 6., 7., 8. századikon, ezt pontosan nem tudjuk megállapítani, de azt látjuk a képen, hogy annyira tisztelték, annyira szerették a szűzanyát és a kis gyermeket, hogy Mária fejét és kis Jézus fejét kivágták, és a későbbi ikonra ráragasztották. Tehát egy folyamatos Mária tiszteletet láthatunk itt ebben a templomban is, ahogy egyébként a filmünk során végig.
2: Még egy ilyen Máriahoz kapcsolódó meglepetés, hogy a természetesen az Uránia filmszínházban meg egy csomó helyen voltak bemutatók, több is, és hát a színművészeti egyetemistáknak is volt egy eseményünk, de a legelsőn is, itt az egyik főszervezője, most a nevét nem mondom, mert ez személyes ügy, ahogy úgy személyes, hogy amit mondok róla, hogy ezt csak látom, hogy nézi a telefon. És a mobiltelefon, amíg vártuk a készülőt, és minden 2800 Szűz Mária kép van a telefonjában. Mondom, és ez honnan? Hát ezt gyűjtöm 10 éve. Tehát ilyen személyes történetek is vannak. Na most, ha valaki telefonban őrzi Szűz Mária képeit, azért az nagyon sokat jelent szerintem manapság.
0: Soroljuk fel az országokat, hogy hol forgattak.
1: Horvátországban, Zárában, Zára környékén, Bibinje nevű Máriás helyen. Itt a nagy ismert helyszíneken is voltunk, a magyar vonatkozásokat is szerettük volna Kálmán királlyal megmutatni, és olyan gyűjteményeket, középkori gyűjteményt, amely nagyon jelentős és ritkán lehet forgatni. Ebben a zárai arany és ezüst kiállításon János ott kérdezte ezt a nagyon kedves bencés apácát, és itt ugye képet kapunk arról, hogy a sok évszázados hagyományban Mária még mindig mennyire jelentős szerepet játszik az adott közösség életében, és néha megnyitják a kapukat, lehet velük reggelente imádkozni, tehát ezt mind-mind megtudhatjuk a filmből. Aztán természetesen a római helyszínek nagyon fontosak voltak, emellett Loretóban is forgattunk, Portugáliában, Luréban, Carvoeiroban, Lagoában.
2: Olyan Mária templom erőd mellett, amely a tengerparton van közvetlenül, tehát ilyen teljesen vadregényes helyekre is oda került Mária, mert a nemzetközi turisták is angol nyelvű miséken hallgatják a szertartást, és ugyanaz a pap, akivel később Lágoában forgattunk, egy teljes szombati misét, ugyanaz jár oda a tengerpartra, ami 40 kilométerre van, és ő angolul tartja a külföldi turistáknak a miséket.
0: És mi volt a tapasztalatuk, hogy mit szóltak az interjú alanyok a filmhez, a felkéréshez?
1: Többször előfordult, hogy nem szerettek volna nyilatkozni. Természetesen volt olyan is, amikor örömmel nyilatkoztak, tehát hogy különböző, tehát volt olyan, amikor már előre fölkértünk szakértőket, természetesen örömmel beszéltek a személyes és a egyéb történeti vonatkozásokról. Arról még nem esett szó, hogy János egy picit érintette, hogy szerettük volna megmutatni, hogy a mai életben hogy van jelen Mária. Tehát a profán és a szakrálisnak, ahogy mindig is végigvonul a mai életünkön is, ez az egykori ember életében is, de hát ugye sok évszázadról mi marad meg a Mária szobor, de ugyanolyan idétlenek is voltak akkor is az emberek, és ugyanúgy egy csomó bűnt követtek el, és ugyanúgy Máriához fordultak, és ugyanúgy a kegyszobrot, amikor vége volt az ünnepnek, akkor óvatosan elvitték és elzárták, és a film vége felé pontosan egy ilyen jelenetnek lehettünk tanúi, ami nem megrendezett jelenet, hanem azt látjuk, ahogy ezt a bizonyos kegyszobrot próbálják lebontani, nyikorog, csikorog minden, de mégis van benne egy olyan méltóság teljes, de ugyanakkor egy hihetetlen természetes dolog, hogy hát szét kell szedni, ugyanúgy, ahogy otthon is a nagy ünnep, a születésnap után mindent elmosogatunk és elrakunk.
2: Mária türelmesen viselt, hogy kivitte az öt férfi. Szóval olyan kicsit olyan humoros a jelenet, meg hát strandpapucsban voltak, hát Portugálban meleg, és mezitlábas strandpapucs, meg ilyen teljesen izébe öltözött férfiak, akik megfogják a Máriát, és elviszik. Kiviszik a helyi érkezésébe. Szóval ilyen profán jelenetek is vannak a filmben, de ez nem szatirikus, meg gúnyos, hanem az életnek a része.
1: Ahogy a vízparton tornáznak az emberek, mert ez is hozzátartozik.
2: Ja, van benne ilyen, és amit nem értenek az emberek, hogy miért vannak a mólóról, a világító torony, az Mária szimbólum, ugyanúgy, sétálnak a turisták ilyen nagy ritmusban, közben szól egy ilyen aerobik zene, és akkor mindenki egy óriási csoport, akik előtte templomban meg mindent voltak, mindenki vízi aerobikozik. És ez úgy mindenki kérdezi, hogy miért van a filmben? Hát mondom, mert ugyanazok az emberek imádkoznak, akik tornáznak. Ennyi volt, de tényleg ezek ilyen profán jelenetek.

0: Milyen célból készítették a filmet, mi a filmnek az üzenete?
1: Hát az üzenete az kicsit benne van, nem is kicsit a címében, Mária örök útjai, hogy mindannyiunknak van egy útja, néha letérünk róla, de a Máriához mindig vissza lehet térni, és hogy ő segít ahhoz, hogy visszataláljunk a fiához, visszataláljunk a Jóistenhez, és hogy valahol ezek az utak így megjelentek a filmben, különböző utak, és pontosan ennél a jezsuita, budapesti jezsuita templomnál, a Jézus szíve templomnál, a Festi Masa Mária képe alatt van egy márvány tábla, idézett a Zsoltárok könyvéből, boldogok, akik megőrzik útjaimat. És ezt mi úgy éreztük, hogy ez bennünket szíven ütött ez a mondat, és azt gondoltuk, hogy ez a filmnek az egyik fő üzenete.
2: Címválasztás, és ezért lett ez, hogy Mária örök útjai. Nagyon sokat hezitáltunk, hogy mi legyen a film címe, de aztán az angol változat, mert van belőle egy angol változat is, és ott a jó fordítás, hogy mi legyen a jó fordítás. Nagyon sok embert megkerestünk, hogy mi legyen, és akkor a végén az lett ez a rövid szöveg lefordítva, hogy Mary's Eternal Vase. De ezer változat volt. Amerikától Londonig mindenkit megkérdeztük, és mindenki mást mondott. De aztán ezen a Mary's Eternal Vase-en megnyugodtak, hogy na ez jó. Mert a vésznek annyi jelentése van, hogy szóval nehéz volt eldönteni a címet is.
0: Igen. És a zenéről beszéljünk, nagyon sok szép zene hangzik fel benne.
2: Hát igen, eredetileg nyilván a 12.-13. század korai, mert Ági abból a korszakból egy csomó illusztrációt meg példát talált, meg, és akkor én próbáltam akkoriból zenét meg, de nem. De érdekes módon például a Portugáliában egyik szakértő, a Bruno, az egy ilyen vallási pénztárosa is az egyháznak, minden, és akkor a Bruno azt mondta, hogy most átküldöm neked azt a 13. századi dalt, amihez van illusztráció is, és még ennek kapcsán mondta, hogy bekerült még a Jézus Mária neve a Koránba is. És van egy olyan illusztráció, hogy megy alatt ez az ének, ez a gyönyörű középkori ének, kórus, meg férfi, női kar, minden, lent Fáróban, Portugália déli részén, ami arab hatalom alatt áll, ott halászoknak, vagy ki volt téve a Jézus Mária képe a kis Jézussal a templom ajtóján kívül, mi nem rakták be. És az arabok azt mondták, hogy ezt le kell venni, hát most itt, mi itt most halásztunk, meg itt élünk, meg mi arabok vagyunk, meg mit szól a Korán, meg az iszlám ehhez, és levették a képet. És ők halászatból éltek, és amikor eltűnt Mária képe a templomról, nem volt többé hal a tengerbe. Eltűnt. És akkor mondta nekik valaki, hogy hát azért van ez, mert levettétek Szűz Mária képét. És akkor visszarakták, és akkor lett újra hal, és így került bele az ő ima, meg történet, tehát az ő bibliájukban mondhatom így, a Koránba bekerült a Szűz Mária neve, ami egy különleges dolog. Már lehet, hogy ez nem igaz, de ők ezt mondták, de szerintem igaz.
0: Még a zenéről.
2: Ez az egyik zene volt.
1: Az egyik zene, a másik meghatározó, ahogy már említettük, Rátóti Zoltánnak, azt hiszem, hogy 2012-13-ban megjelent lemezét hallgattuk, egy koncerten voltunk Jánossal, és ugye már megvoltak a felvételek, és pontosan az indító jelenetek, ami ugye Blaha Lujza tértől indul. Ott volt egy olyan dal, ami egy az egybe Jánosnak a személyes történetét is elmeséli, és hát Rátóti Zoltán annyira nyitott volt mindenféle variációra, azzal együtt, hogy ugye újra fölénekelte a dalt, hogy belekerült egy plusz mondat, amit ugye János elmondott, amikor fölköltözött Budapest, és édesanyja elmondta, hogy fiam, itt jó lesz itt neked, ez a legjobb hely lesz, és ezt Rátóti Zoltán oda tulajdonképpen elmondta.
2: Belemondta a szünetbe ezt a mondatot, amikor föléér a templomnak a kamera, és mutatjuk a helyszínt. És ezt a Rátóti teljesen pozitívan fogadta, hogy az ő talában belebeszélünk, már bocsánat, de hogy behagyta, és ő elmondta. és sokkal jobb így, mert úgy tűnik, mintha teljesen benne lenne az egész történetben, tehát a zenék ilyenek voltak, meg ami, az is érdekes, hogy a helyi szertartás kórusok, például Portugáliában, meg különböző helyeken, a meglévő, nem tudom, hogy hívják ezt katolikus nyelven, de hát akik énekelnek, orgonáznak, és hallelujják, meg mindent énekelnek, és ezek a úgynevezett na, hétköznapi egyházi dalok is benne vannak a filmben, amik viszik a filmnek a ritmusát, meg a zenéjét. Illetve trombita zenekarok, részfúvósok, tehát ami nagyon bizarr, hogy egy részfúvó zenekar kíséri a búcsút, de például Portugáliában ilyenek vannak, hogy 30 vagy 40 férfi részfúvó, és viszik a Piétát, meg Szűz Máriát viszik a vállukon. Tehát az egészen az a bizonyos déli kultúra, latin kultúra nagyon gazdag zeneileg is.
1: Ugyanakkor például az egyik legősibb énekünk, ez az Oltalmad alá futunk című Mária ének, ami talán az egy a legősibb negyedik századi énekünk, ez is megjelenik például a legősibb, tulajdonképpen a legősibb helyszínünknél, a Loretoik egy templomnál.
2: És hát nem szabad elfelejtkeznünk a előadó művészünkről, a Maszkó Máriáról, aki a Mária Mária című dalt énekli a filmben többször, többször előjön az egész különböző kontextusban, és ez egy csodálatos 1946-os vagy 41-es, nem tudom pontosan, gyűjtés Székelyföldről, és a Maszkó Mária ezt énekli föl, és ezt énekli el a filmben.
1: Igazából ezt csak azért hoztam el,

0: is forgattunk. És nekem azért különösen tetszett, mert körülötte apró levelek vannak Mária és a kis Jézus körül. Pontosan megszámoltam 72, a 72 tanítvány. És ez mindannyiunknak szól, hogy az evangéliumot el kell vinnünk a világba, és ha megengedi, akkor felolvasnám azt, amit Ferenc pápa írt erről a portikói ikonról. A portikói Mária ikon Romani Portus Securitatis, az örökváros védelmezője. Az 1500 éves kultuszának évfordulója számomra örömteli alkalom, hogy imádságban csatlakozhassak a szerzetes rendhez, amely 1601 óta gondozza, és amely dicséretét zengi a szerető és gondoskodó anyának, a fényes világító toronynak, aki gyermekeit a biztonságos kikötőbe vezette. És aztán folytatta a pápa, arra buzdítalak benneteket, hogy Máriára úgy tekintsetek, mint a vigasz és a biztos remény jelére, Isten anyai arcára és menedékére, aki szüntelenül nekünk ajándékozza fiát, a harmónia egyedüli forrását, az üdvösség reményét, a béke útját, az ember végső célját.
1: Ez annyira szép volt, hogy ezt használtuk tulajdonképpen, ha megérzik, hogy mi a film üzenete, hát ez tulajdonképpen a pápa szövege csodálatos volt. És szegény el kellett, hogy távozzon.
2: A film ez Mária életéről szól gyakorlatilag, mert például a jelenések nincsenek már benne.
1: De inkább a Máriához fűződő emberi kapcsolatok, viszont érzelmek, lélekről, mint a Mária életéről, mert Mária életéről rengeteg film készült, de hát ez meg nagyon kicsit érinti Mária életét.
0: Igen, ahogy mondtuk, nem didaktikus a film, tehát nyilván jelenések is benne vannak, tehát hogy látunk egy ex-fotót, gyógyulásokat, hát nyilván ott van Mária mindenhol, de nem úgy direktben, ahogy számos más filmben megmutatni.
2: Kiket sorolunk fel a Mária örök útjai című filmalkotói közül? Hát
1: ez nagyon nehéz, mert rengetegen vannak, én főleg a csodálatos szakértőket, a Ági Entot Ágnest, a Csorba Lászlót, a Lupus, Farkas Istvánt, a különböző országokban nemzetközi szereplőket, most a neveket nem mondom, mert úgyse sokat mond. Aki nagyon fontos a filmnek a vágója, Koncz Gabriella, a két vágó asszisztens, Szikora Emese és Székely Levente. És igazából a stáb, aki operatőrök, sok operatőr dolgozott, kisebb-nagyobb nehézségekkel, különböző minőségű kamerákkal, de mégis a végén a vágóasztalon egy ilyen vizuálisan is élvezhető műszületet. Tehát ez legalább 40-50 ember alkotása ez a film, és jó két évig készült.
0: Madách Imre hangmérnök nevét szeretnék meg mindenképpen megemlíteni. És hát nagyon sokan mások, sok külföldi szakértő is részt vett, illetve megszólaló. És hozzá kell tegyük, hogy a filmnek az utóéletéhez tartozik, hogy visszavittük Rómába a filmet, a Római Magyar Akadémián dr. Érszegi Márk Aurél igazgató úr meghívására bemutattuk a filmet. Sikerrel ugyanígy Torinóba is visszavittük, és hát láthatták a megszólalók, hogy hát tulajdonképpen milyen lett a film.
1: És tulajdonképpen ott Torinóhoz Udo Déva kapcsolódik, aki ottani kulturális szakértő, meg asszisztens, a tiszteletbeli magyar konzul, olasz származású úriembernek a igazgatója, aki segít, és ő az ő segítségével a torinói forgatásokat neki köszönhetjük, hogy a kis autójával mindenhol vitt bennünket többek között.
0: Sőt, még láthatják is a kedves nézők a filmben. Az egyik legédesebb, ha szabad így mondani, templomban, ami a Pó partján van, az ő ott megszólal, és láthatják is.
1: A szerelmes filmben, mint szakértő.
0: Igen.
1: Sokan vannak, nagyon néz kiemelni, tehát nem.
0: Bocsánat, hogyha bizonyára kihagytunk sok mindenkit, de most itt nincs előttünk a papír.
2: Budapesten voltunk, és a Mária örök útjai című filmről beszélgettünk Tari János rendező operatőrrel, a Színház és Filmművészeti Egyetem habilitált docensével, és Entót Ágnes forgatókönyvíróval, szakértővel, művészettörténésszel. Nézzék meg önök is a filmet, a YouTube-ról letölthető. Császi Erzsébetet hallották.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Milyen testtartásban imádkozzunk? Erről hallják Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Annyira megszokta érinteni a szívemet, amikor azt látom, hogy két ember szépen el tud egymással beszélgetni. Tekintetük, egész lényük arról árulkodik, hogy tisztelettel és szeretettel vannak egymás iránt. És ha azt említettem, hogy tekintetük és egész lényük, akkor ebben benne foglaltatik az, amit egyébként testbeszédnek is szoktunk nevezni, sőt, a szakemberek azt mondják, hogy az ember közlésének nagy részét, így is hallottam, hogy 90%-át nem szavakkal, verbálisan, hanem testének, egész lényének, érzékszerveinek és test részeinek, kezének, lábának, gesztusaival, helyzetével fejezi ki éppen azt, amit a másiknak el szeretne mondani. Miért is hangzottak el ezek a szavak? Az ember test és lélek egysége. Amikor már egy ideje az imádságról és az imádsággal kapcsolatban elmélkedünk, akkor nagyon fontos, hogy az imádkozó testtartásról is szót ejtsünk, illetve arról, hogy az imádkozáskor akár egyénileg, akár közösségben, tehát a liturgiában, az egyháznak, Krisztus testének közös nyilvános Isten dicsőítésében veszünk részt a Szentegyházban, a templomban, a belső világunkat, az Isten iránti bizalmunkat, a hitünket, reményünket, szeretetünket, az összeszedett és tiszteletteljes testtartással is fejezzük ki, vagyis a belsőnk a külsőnket tükrözze. A belsőnk tükröződjék külső testtartásunkon. Az Istennel folytatott tiszteletteljes párbeszédnek megfelelő testhelyzet az imádkozó testtartás. A test-lélek kettőségében élő ember számára az Istenhez fordulást nagy mértékben elősegítik és meghatározzák az imádság külső körülményei, a hely, az idő és az imádkozó testtartást. Ezt a tényt a vallástörténet tanúsága szerint minden kultusz, minden vallási cselekmény és minden kor fölhasználta az áhítat növelésére.

Tisztelt rádióhallgatók! Az imádság előkészületéről, helyéről, idejéről szeretnék most szólani az imádkozó testtartással kapcsolatban. Mivel az imádság az értelemnek és az akaratnak a tette, nem korlátozódik az önkéntelen belső indításra, imádkozni akarni és tanulni kell. Az értelem fölismeri Isten hatalmát, jóságát és segítségére való rászorultságunkat, az akarat ráirányul Isten személyére, és megpróbálja fölemelni a lelket ő hozzá. Isten gyermekeit a Szentlélek tanítja az imádságra, hívő és imádkozó egyházban. Az élő továbbadás a Szent Hagyomány által. E tanulás része az imádságra való fölkészülés. A távolabbi előkészület a tiszta bűn nélküli élet, vagy legalábbis bűnbánat és a bűn kerülése, összeszedettségre törekvés. A közelebbi előkészület az elcsendesülés, a gondolatok összeszedése, Isten jelenlétének tudatosítása, rövid lelkiismeretvizsgálat, a legutóbbi imádkozásunk óta elkövetett hibák jelenlétének tudatosítása, rövid lelkiismeretvizsgálat, a legutóbbi imádkozásunk óta elkövetett hibák megbánása, végül a Szentlélek segítségül hívása az imádkozáshoz, már az imádkozás kezdete. Fontos az imádkozáshoz méltó, komoly, imádkozó testtartás.

Tisztelt rádióhallgatók! Ezzel kapcsolatban szeretném, ha gondolatban most velem tartanának. Először is, otthonunkban, amikor fölkelünk, rendezetten, tisztelettel, szépen keresztet vetünk, nagyon fontos, hogy az imádság meghatározása szerint, hogy az ima az Istennel való beszélgetés, illetve én így szoktam mondani gyerekeknek, fiataloknak, hogy beszélünk a Jóistennel, ráfigyelünk elsősorban, és vele beszélünk. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk egyenlők, ő a hatalmas, ő a teremtő, mi a teremtményei vagyunk, akár az Atyáról, akár az Úr Jézusról, akár a Szentlélekről legyen szó, és megadjuk a tiszteletet oly módon, hogy akár már reggel is kinek-kinek lelkialkatának megfelelően, térdeplő segítségével, vagy egy kényelmes székkel térdelve, de Istenre tisztelettel, szeretettel gondolva, ha ülve, akkor ugyancsak tisztelettel megköszönjük az éjszakai pihenést, megköszönjük, hogy újra kezdhetjük a napot, ezt a következő napot. Tehát a hálaadás és a kérés van a szívünkben, és a szívünket tükrözi a testtartásunk. Az összetett kéz, vagy összekulcsolt kéz, a szép térdeplés, vagy a tisztelet teljes egyenes ülés. El szokott hangzani idősek részéről, tisztelendő úr, az a helyzet, hogy sokszor csak fekve tudok imádkozni. Miért említem ezt meg? Azért, mert valóban ezek az emberek jól érzik, hogy azért, hogyha fekve imádkozunk, kivéve a betegséget és a fáradtságot, hát az nem a tiszteletnek a jele. Persze vannak még súlyosabb esetek, fogyatékkal élő embertársaink is. Nyilván itt nem az akaratról van szó, hanem képességek hiányáról, és sokkal szebben, sokkal őszintébben, sokkal kedvesebben imádkozhatnak ezek az emberek fekvő helyzetben, mint mi. De az egészséges ember, és nagyon fontos, a kipihent ember, mert fontos, hogy kipihentek legyünk, mens sana in corpore sano, latin bölcsmondás szerint épp testben, épp lélek, kipihenten imádkozzunk, mert ha nem pihenünk eleget, ezzel bűnkövetünk el, hiszen nem tudunk sem Istenre figyelni, sem a lelkünkre, sem a felebarátunkra. Ennyit nagyjából az otthoni imádságról.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, ideje elköszönnem. Mai összeállításunk ugyanis véget ért. Búcsúzom készítői Sinkovics Andrea és Bércesi András nevében is. A szerkesztő Túri Sarolta volt. Mindannyiuknak további szép napot, és a holnapi viszonthallás reményében bízva tartalmas rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István rádió műsorát hallották.

0: Bónás Vera Experiment felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Megkezdte pénteken franciaországi apostoli látogatását Leó pápa, közölte a vatikáni média. A pápa szombaton 15 órától szabadtéri szentmisét tart a Concord téren, amelyre több mint 600 ezren regisztráltak. A mise után a pápa mobilon is végighalad a tömegben. Vasárnap érkezik Lourdesba, ahol a katolikus világ egyik legfontosabb zarándok helyén újabb szabadtéri misét celebrál. Az út utolsó állomása Metz lesz, az Európai Egység és Béke jegyében zajló vallásközi találkozóval és záró szentmisével. A pápa hétfő este tér vissza Rómába. Szeptember 25-én este 9-től a Szentatya mintegy 80 ezer fiatallal ima virrasztáson vett részt Párizsban. A fiatalok egy különleges, 10 jelenetből álló előadás formájában mutatták be Franciaország szentjeit. Minden jelenetet a fiatalok a bemutatott szentekhez kapcsolódó elmélkedései vagy tanúságtételei kísértek. Az előadás után a Szentatya arra buzdította őket, hogy bátran tegyenek tanúságot Krisztusról, miközben tisztelettel és testvéri szeretettel fordulnak azokhoz is, akik nem osztoznak hitünkben. Ma tartja 5. kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. A budapesti tanácskozáson pártelnököket, alelnököket választ a több száz küldött. Az MTI információja szerint a pártelnöki tisztségért a szervezetet a 2018-as alapítás óta irányító Torockai László indul, és újra indul az elnök helyettesi poszton Dúró Dóra. Ringbe száll eddigi tisztségéért Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. Az értesülés szerint összesen mintegy tucatnyian pályáznak alelnökségre. Az oktatás területén zajló munkáról és a tervezett változásokról egyeztetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a kormánypárti frakció képviselőivel a parlamentben, közölte Lannert Judit tárcavezető Facebook bejegyzésében szombaton. Az egyeztetésen részt vett Borbély Pece Tibor Bors, a szakképzési, felnőttkori tanulási és ifjúság politikai stratégiáért felelős helyettes államtitkár, Sinka Edit, a Klebelsberg központ elnöke, valamint Kaproncai Balázs, a minisztérium parlamenti államtitkára is. Különleges programokkal, többek között erdei sétákkal, teljesítménytúrával és kenu túrával, madárgyűrűzéssel is várják az érdeklődőket péntektől vasárnap estig több nemzeti parkban. A Duna-Ipoly Nemzeti Park idén szombaton tartja a Jószágok és Madarak napját, a Hortobágyi Nemzeti Park programjai között a vadló névadó verseny szerepel. A Dunadráva Nemzeti Park a Pécsi Pintérkert arborétumban vasárnap szobor kiállítással, a Fertőhalság Nemzeti Park kerékpár túrával, a Bükki Nemzeti Park hagyományos énekes madár gyűrűző és bemutató programjával várja a látogatókat. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, csapadékra nincs kilátás, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható, késő estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.

14 óra 4 perc, szóról szóval, beszédművelő perceink következnek. A szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Boldog új tanévet kívánok! Persze abban nem lehetek biztos, hogy tanároknak, diákoknak egyaránt az a vágya, hogy iskolába mehessen, de 46 évnyi tapasztalatom szerint sok-sok szépet, emlékezeteset hozhat egy-egy új tanév. S a tanórák mellett ott vannak a tanórán kívüli események, mint örömforrások. Bizonyára jól indult az év azoknak a közösségeknek, amelyeknek tagjai szeptember 1-én átvehették a Kazinczy jutalommal járó jutalomkönyvet, például a bátonyterenyei fái szakkörösei részletekbe menően beszámoltak az eseményekről. Gyanítom, azok sem búslakodnak, akik szeptember 16-án, 17-én eredményesen szerepeltek az édes anyanyelvünk verseny megyei fővárosi döntőjén, s bejutottak az országos Kárpát-medencei fordulóba. S megint mások örömének oka, hogy október 3-án megtartjuk hagyományos tanévnyitó tanácskozásunkat. Jelzem, kissé változtatunk a több mint 3 évtizedes szokáson, és először a Fiumei úti sírkertben felkeressük Pécsi Blanka síremlékét, s utána megyünk a Bár Madas Református gimnáziumba, visszaemlékezni a nyár történéseire, beszélgetni a jelenről, s megtervezni a jövőt. A meghívóból kiderül, 10 óra 30 perckor találkozunk a sírkert főbejáratánál. Fontos, akinek ez a program már túlságosan embert próbáló, az 12 óra 30 perc táján csatlakozhat hozzánk a Bármadasban. S tovább is van okunk az örvendezésre. Nagykanizsai mindenesünk, Baranyai Magdolna tanárnő nem folytathatja munkálkodását a helyi piarista iskolában. A továbbiakban 2 helyi intézményben taníthat. Örömmel tájékoztat bennünket, hogy a Kiskanizsai általános iskolában 21 taggal megalakult a pontvadászok köre, s a mai adáshoz érkezett levélkupacban még meg is fejeli a jó hírhalmazt, mint megtudtuk, Baranyai tanárnő a dr. Mező Ferenc gimnáziumban is dolgozik, s ott már is megszervezte a Kanizsai Kópék szakkörét. Kedves jó tanárnő, fogadja el ismerésünket! Csodálatos volna, ha a piarista iskolában a Kazinczy kör és a pacsirták csoportja is tartósan folytathatná a megkezdett munkát. Az minden esetre örömteli és megnyugtató, hogy a pacsirtáktól az új évben is találtunk megfejtést, meg a Bemné Zsohár Katalin tanárnő által vezetett bajnok baglyoktól is. Jó leső érzéssel fogadtuk azt is, hogy ismét jelentkezett a balassagyarmati Hevérné Tácsi Klára, aki az unokáival együtt oldotta meg a feladatot. Nem egyedi a családi vállalkozás, volt és ma is van olyan körünk, amely egy családra épül. Egyelőre szakkörkezdeménynek tekintem a balassagyarmati érdeklődők csoportja szerveződését. Reméljük, várjuk további megfejtéseiket. Köszöntjük az utóbbi napokban formálódott beszédművelő közösségek vezetőit és tagjait, befogadjuk őket a nagy családba. Ma még visszatekintek a 39. körvezetői tábor visszhangjára, de előbb meghallgatjuk nyelvész munkatársunkat, Gersner Károly tanárurat.
1: Kedves hallgatóim! Egyik korábbi jegyzetemben azt mutattam be, hogy a régebbi magyar írásbeliségben a cifra szavunk elsődlegesen főnévként volt használatos. Mai jegyzetemben azt járjuk körül, hogy miként alakult ki és vált a mai köznyelvben szinte kizárólagossá a melléknévi használat. Korábban már említettem, hogy ez a szó latin eredetű, ebben a nyelvben pedig zéró, vagyis nulla, aztán számjegy, továbbá titkos jegy, titkos írásjel jelentésben élt. Sajátos módon az időrendben elsőként adatolható jelentése nem főnévi, hanem melléknévi. Egy 1518 körüli leltárban egy díszes fejfedő jelzője a cifra. Adódik a kérdés, hogyan lett a latin főnévből a magyarban melléknév? Először is tisztáznunk kell egy fontos szótörténeti helyzetet. Egy-egy szó írásban rögzített adata nem jelenti azt, hogy az illető szó csak akkortól volt használatban a nyelvben. Ezt ékesen bizonyíthatja például az út főnév. Ennek első, írásban rögzített adata az 1055-ben kiállított tihanyi alapítólevélben található, ám a szó alapnyelvi eredetű, ami azt jelenti, hogy már legalább 2000 éve megvolt a magyarnak nevezhető nyelvben, mire azt az igen becses nyelvemlékünkben leírták. Vagyis az írásban történő rögzítés azt jelzi, hogy egy-egy szó a lejegyzés pillanatában már létezett a magyarban, ám hogy mióta, arra legfeljebb nagyon közvetetten vagy még úgy sem tud utalni. Ezt általában nyelven kívüli tényezők segítségül hívásával tudjuk esetleg megállapítani, történelmi, művelődés történeteti események utalhatnak erre. Minden bizonnyal ez a helyzet a cifra esetében is. A latin főnév nyilvánvalóan ebben a szófai értékben került át a magyarba, jól lehet főnévként, mégpedig a latin szó alapjelentésében, vagyis nulla jelentésben, 1577-ben írták le először magyar szövegben, mégpedig miként azt korábban említettem, a debreceni aritmetikaként ismert tankönyvben. Vagyis mintegy 50 évvel később, mint a melléknévi jelentésben álló cifrát. A főnévi szófaj elsődlegességére jelentéstani, és ha úgy tetszik, művészettörténeti tényezők is utalnak. A zérus, vagy a nulla jele az aritmetikában, matematikában egy üres kör vagy ovális jel. Különféle mesterségekben ezt a jelet feltehetőleg már igen régi időktől fogva használták díszítő elemként, amelynek megnevezésére aztán a díszítő elem és a zérus jele közötti hasonlóság, vagyis az üres kör alapján a cifra hangsort, vagyis szót kezdték alkalmazni. 1569-ből ismerjük ezt a jelentést. Nyilvánvaló, hogy a különféle tárgyak díszítése elterjedtebb tevékenység volt, mint matematikával való foglalatosság, ezért érthető is, hogy a cifra a díszítmény jelentésben vált szélesebb körben ismerté, mint sem a nulla jelentésben. Innen pedig már nyitva az út a melléknévi jelentés kialakulásához. Ugyanis amely tárgyon ilyen köröcskék, azaz cifrák vannak, azokat könnyen nevezhették cifra pohárnak, cifra ostornyélnek, vagy cifra ingnek, és folytathatnánk a sort. A jelzős szerkezetben álló, eredetileg főnévi szó fölveszi a melléknévi szófaj tulajdonságait is. A nyelvészetben ezt nevezzük szófaji bővülésnek. És amint a cifrának ez a jelentése széles körben általánossá vált, lehetett a túldíszített beszédet cifrabeszédnek, kis szépítéssel a durva, káromló szavakat cifra szavaknak, vagy a tarka állatot is például cifra madárnak nevezni. Sajátos módon ezzel párhuzamosan pedig a cifra főnévként egyre inkább kiszorult a mindennapi nyelvhasználatból, és szépen lassan elavultá vagy népnyelvivé vált. Ma már ékszert, pompát, díszítményt nem nevezünk meg a cifra főnévvel, de még az eredeti jelentésre, a zérusra sem alkalmazzuk a cifra megnevezést. Helyette az egyértelműen a semmit kifejező számjegy jelentésű és szintén latin eredetű nulla főnév vált általánossá. A nyelvet használó közösség, vagyis a mi elődeink ezzel lényegében megszüntették azt a szófai kettősséget, amely esetleg zavaró lehetett a kommunikációban. Bízom abban, hogy kedves hallgatóim, a cifra példáján is jól láthatják, milyen mentális, vagyis gondolkodásbeli tényezők alakítják a szavak életét is. Általában mondani valónk minél hatékonyabbá tételének ösztönös szándékával.
0: S most következzék néhány sorocska a beszélni nehéz körvezetők 39. nagykanizsai táboráról. Bocsánatát kérem mindazoknak, akiknek értékes gondolataiból ma nincs módom idézni, de a több tucat oldalnyi levélből csak kevés sort idézhetek. Vigasztalásul a Magyar Nyelv Múzeumának gyűjtőhelye megőrzi nagyszerű gondolataikat, és a főszervezőnek, Baranyai Magdolnának eljuttattam a táborral kapcsolatos sorokat. Nos, következzék az 1.24. Mogyoróhéjba belezsúfolt üzenet. Szőcsné Antal Irén, Szent István. Nagyon jó, tartalmas és színvonalas tábor résztvevői lehettünk az idén. Az élmény még friss, gyönyörű pillanatai voltak. Kimondhatatlan elismeréssel és hálával gondolok Baranyai Magdira, aki egyedül vállalta a tábor megszervezését. Pozsonyi Judit Miskolc. A nyári táborok mindig lehetőséget adnak a tartalmas együttlétre, feltöltődésre, továbbképzésre. Változatos program, sokféle előadás részesei lehettünk Nagykanizsán. Köszönet mindezért Baranyai Magdinak, aki szívvel, lélekkel velünk és értünk volt a tábor hetében. Takács Pálné Bój. Nagy várakozással készülődtem az idei anyanyelvi táborba. Nagykanizsán most jártam először, vártam, hogy megismerjem a várost, a tájat, az ott élő embereket. Baranyai Magdolna mindent megtett, hogy ez a vágyam teljesüljön. Valiné Trifusz Mária Szent Gotthárd. A nagykanizsai tábor számomra nagy élmény volt, mert már évek óta nem tudtam részt venni a nyári találkozókon. Magdi fáradhatatlan szolgálata példaszerű a mai világban. Folytatni fogom. Minálik Tamás Pécs. Magdi csodálatos volt. Az egyénisége, a szervezőkészsége, a mindenre odafigyelése. A program, amellyel megtisztelt bennünket, nagyszerű volt. A sokszínűség jellemezte, alkalmazott nyelvészet, irodalom, történelem, helytörténet, nyelvápolás, képzőművészet, pszichológia, emlékek felidézése. Élveztem az előadások minden pillanatát. Nagyon köszönöm a nyaram eddigi legnagyobb élményét. Gergely Gyuláné Kemecse. Csodás egy hetet tölthettem nyelvművelő társaimmal, barátaimmal Nagykanizsán. Érdekesek voltak az anyanyelvi és irodalmi előadások, a kulturális művészeti programok, a kirándulás, a város megismerése, esténként a nyelvi játékok, a vidám együttlétek, mind csodás összhangban voltak. Keppel Gyula Budapest. Varázslatos volt Baranyai Magdi táborvezető igényes és szakmailag jól előkészített programsorozata. Köszönöm, hogy részt vehettem a táborban, és külön köszönöm minden résztvevőnek az egymásra figyelést, a szeretetet. Németné Balázs Katalin Szeged. A nagykanizsai tábor több szempontból is nagyszerű volt. A programok, előadások, beszélgetések is tartalmassá tették a hetet. A szervező Baranyai Magdi már másodszor vállalkozott a tábor megszervezésére, és szinte egyedül küzdött meg a sok feladattal. Hálával tartozunk. Magam teszem hozzá, várjuk és reméljük a 40-et, de előbb hallgassuk meg Kovács Zsuzsa magyarázatát.
2: Előző adásunk példája így hangzik helyes hangoztatással.
0: Az etruszk cickány a világ legkisebb emlőse. Magányos életmódot folytató, folyamatosan tevékenykedő állat. A faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján.
2: Három egyszerű szerkezetű, nyomatéktalan mondatból álló mai példánk a cickányfélék családjába és a fehérfogú cickányok alcsaládjába tartozó etruszk, más néven kisdett cickányról szól. Ez az állat a világ legkisebb tömegű emlőse. A faj legkisebb egyedei mindössze 1,3 grammosok és 3,6 cm hosszúak. Elsősorban a Földközi-tenger térségének füves pusztáin élnek. Bundájuk szürkésbarna, hátsó lábaik rövidebbek, farkuk tömzsi. Élettartamuk körülbelül 15 hónap. A nőstény 4 hetes vemhesség után 2-5 utódot hoz világra, kölykeit 3 hétig szoptatja. A fehérfogú cickányok érdekes tulajdonsága, hogy amikor a kicsik elkezdik elhagyni a fészket, anyjuk sajátos módon tanítja meg nekik a tájékozódást. Egyik kicsi belekapaszkodik az anya farkába, majd az ő farkába csimpaszkodik a másik kölyök, és így tovább, hosszú karavánt alkotva a kis család. Mivel a cickányoknak gyenge a látásuk, azonban igen fejlett a szaglásuk, az így bejárt területen sok szagminta marad ahhoz, hogy később az utódok egyedül is tájékozódni tudjanak. Példánk első mondata a névelő után egy jelzős szószerkezettel kezdődik. A minősítő szerepű jelző az etruszk melléknév és a jelzett szó a cickány főnév kapjon egy-egy középerős nyomatékot, kapcsoljuk a névelőt. A mondat folytatása egy birtokos jelzővel bővített minőségjelzős szószerkezet. A birtokos jelzőnek, a világ főnévnek elég a gyenge nyomaték, a minősítő szerepű jelzőt, a legkisebb melléknevet és a jelzett szót, az emlőse főnevet, mondjuk közepes hangsúllyal. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Így gondolják a bói könyvtár Deme László körösei, az óbudai árpádosok, Gálné Versényi Judit és Pásztor Sándorné Balassa gyarmatról. Legalább a saját testtömegüknek megfelelő mennyiségű táplálékot kell elfogyasztaniuk naponta, ezért szinte egész nap vadászó, magányos életmódot folytató állatfaj. Élelem nélkül akár fél nap alatt elpusztulhatnak. Főleg rovarokkal, ízelt lábúakkal, gilisztákkal és csigákkal táplálkoznak, de egyes kutatások szerint növényi élelmet is fogyasztanak. Nagyon kis tömegű állatok, így anyagcseréjük igen gyors, gyorsan veszítenek hőt, aminek kiegyenlítésére percenként 300-szor vesznek levegőt, szívük másodpercenként 25-ször ver. Testtömegükhöz viszonyítva nagyon sok oxigénre van szükségük, ha kicsit hidegebb lesz, a torpor nevű minihibernációs állapotba kerülnek. Anyagcseréjük lelassul, aktivitásuk, testhőmérsékletük jelentősen lecsökken. Ez az állapot általában csak néhány órán át tart, a cickányok hosszabb téli álmot nem alszanak. Példánk második mondata egy jelzős szószerkezettel kezdődik. A kijelölő szerepű jelző, a magányos melléknév kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá a jelzett szó, az életmódot, főnév, kapcsoljuk a folytató, melléknév égenevet. A mondatot folytató határozós szószerkezetből a határozót, a folyamatosan melléknevet és az alaptagot, a tevékenykedő melléknév égenevet, mondjuk egyaránt közepes hangsúllyal. A mondatot gyenge hangsúllyal zárja a szöveg előzményre visszautaló állat, főnév. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Hasonlóan jelölték a csurgói bartolantal körösök, a hegyeshalmi lőrincések és a gyömrői könyvtár szakkörösei. A Természetvédelmi Világszövetség vörös listája évente frissül. 1966-ban jelent meg első kiadványuk, 1996-ban volt az utolsó nyomtatott és az első online változat megjelenése. Ebben az évben került fel az etruszk cickány is a listára, a legkevésbé aggasztó helyzetű, nem veszélyeztetett kategóriában. Ez a rendkívül nagy elterjedési területének köszönhető. A hazai vörös listán nem szerepel, de mint az összes többi cickányfaj, védelem alatt áll. Példánk harmadik mondata a névelő után a mondat alanyával a közepes hangsúlyt igénylő faj főnévvel kezdődik. Kapjon középerős nyomatékot a szerepel, igei állítmány is, amihez tapad a névelő. Példánkat egy összetett birtokos szószerkezet zárja. A Természetvédelmi Világszövetség szervezetnév mindkét szavát mondjuk közepes hangsúllyal. A jelzett szóból, az egyfogalomnak tekinthető vörös listáján szószerkezetből a vörös melléknév kapjon középerős nyomatékot, tapasszuk a listáján főnevet. Ehhez hasonlóan jelölték a kőbányai Vaha Imre körösök, Szőcs Tiborné és férje Győrből, Bálint Márta Kézdi Vásárhelyről. Hallgassuk meg példánkat még egyszer helyes hangoztatással.
0: Az etruszk cickány a világ legkisebb emlőse. magányos életmódot folytató, folyamatosan tevékenykedő állat. A faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a tintakönyvkiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia a Régi Magyar Diáknyelv Szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma. A Puskás Tivadar Távközlési Technikum Beszélj Velünk köre Budapest, a Szent István Gimnázium Beszédművelő köre Budapest, a Református Kollégium Beszédművelő köre Sárospatak, a Gábor Dénes Technikum Játszótársak köre Szeged, Almási Éva, Gáspár Klára és Radnóti Adél Pécs, Enyedi Éva, Sátoraljaújhely.
2: Új példánkat, amelynek jelölését október 7-éig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. A Somogy, Megyei, Andocs, Község, Gazdag, Történelmi, Múlttal, Rendelkezik, pont. Nevezetességei, közé, tartozik, a Híres, Andocsi, Kegyhely, Vesző, ahol évente 10 búcsút tartanak, pont. A Nagyboldogasszony kötőjel, Bazilikában elhelyezett Mária kötőjel, szobrot 1747 óta öltöztetik különféle ruhákba.

0: Szatmári Júli énekelt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14:30, rádiós regénytár.

Wittinger László, Tiszta szívűek. A kiteljesedés. Hatodik rész. Itt gömörben.

0: Taller Ágoston érezte, nem jó megöregedni. Egyre veszít erejéből, a lánya is kirepült a családi fészekből, és nem jó, hogy egyedül maradtak Arankával. Nem találta helyét sem a házban, sem a ház körül. Felesége ugyan próbálta benne a lelket tartani, de kevés sikerrel. Egyetlen vigaszuk az volt, hogy tudták, Anka a lehető legjobb helyre került. Nincs miért aggódniuk érte. Ágoston már nem hibáztatta Arankát, sőt, bocsánatot is kért tőle, amiért ama bizonyos hajnalon kifordult önmagából. Egy nap ebéd közben Taller Ágoston váratlanul letette a kanalat, és a feleségére nézett.
1: Arankám, mondanék valamit. Menjünk utánuk, Anka lányunk és János után. Nincs itt tovább maradásom, illetve maradásunk.
0: Aranka elmosolyodott, hiszen már ő is gondolt erre. Ráadásul nemrég olyasmi történt, amire nem számított. Ágoston éppen a temetőben járt, amikor Lambert Gyuri berontott hozzájuk. Anyjától hallotta, mi történt Ankával, hogy eltűnt, hogy már nem lakik itt.
1: Hol van?
0: Szeme szikrázott, öklével hadonászott és üvöltött.
1: Hová ment?
0: Aranka próbált higgadtan válaszolni. Mi között hozzá? Mi között ahhoz, hová ment a lányom, miután csúful cserben hagytad a gyerekeddel együtt? És úgy eltűntél, mint szürke szamára ködben? Hogy mersz számon kérni engem, te világ csavargója, lányom megrontója?
1: Gyuri elsápadt. Anka gyereket vár. És kitől?
0: Arankát elfutotta a méreg.
1: Még hogy kitől? Most mondtam, te agyalágyult gazember! Tőled, fiam! Tőled!
0: A fiú nekidőlt az ajtófélfának, és csak nézett maga elé üres tekintettel. Majd a tenyerébe rejtette az arcát, és egy pillanat múlva néma zokogás rázta meg egész valóját. Úgy érezte, mindjárt ráomlik a magasságos égbolt. Csak lassan nyugodott meg.
1: Utána megyek. Visszahozom.
0: Azt csak hiszed, galambom. Azt sem tudod, merre van, és bizonyára azt sem, hogy már férje is van. Ugyan mit akarnál ezzel a visszahozommal? Különben is a kezét soha nem kérted meg, pedig Anka mennyire remélte. Tisztességtelen voltál, fiam, s látom, az is maradtál, de most már késő. Szereti a férjét, szeretik egymást, mit keresnél te ott? Te csak hitegetted, aztán cserben hagytad. Mit szeressen hát benned? Ám ha menni akarsz, tessék, találd meg, de amit tőle fogsz kapni, azt nem tűzöd a kalapod mellé, az bizonyos. Gyuri nem válaszolt. Tudta, az asszony soha nem fogja elárulni, hová, merre ment Anka. Az is csak sejtésszerűen ötlött fel benne, talán János volt az, aki elszerette a lányt. De az is lehet, hogy téved. János ugyanis évente csupán néhány napot töltött Várgedén, a Taller házban. Ő és Anka pedig egy helyen dolgoztak, a Kubinyi kúriában. Bár őt gyakran küldte messzire az intéző, oda, ahol lovász fiúra volt éppen szükség. De ha nem János, akkor ki? Talán ebből a faluból valamelyik legény? Lehajtott fejjel, köszönés nélkül indult kifelé, majd eltűnt az utca túloldalán, a Taller portával szemközti házukban. Aranka hosszan nézett utána, aztán csak legyintett, és visszatért a konyhába. Ezt a történetet azonban még nem merte elmesélni az urának. Félt, hogy az majd átront Lambertékhez, és úgy megrázza Gyuri grabancát, hogy abból még országos botrány is lehet, de legalábbis 7 határra szóló. Ez pedig nem hiányzik senkinek. Ezért jutott eszébe már Gyuri távozása után rögtön, hogy el kellene menniük innen Gömörből Ankáékhoz. Tudta azonban, hogy erről egyedül nem dönthet. Ám most, hogy Ágoston is erre a gondolatra jutott, lelke megkönnyebbült. Igaza van, el kell mennünk innen, ha lehet minél előbb. Az öreg kőfaragó szeme fölragyogott. Igazából lelke mélyén ilyesféle válaszra számított, mégis meglepte Aranka gyors beleegyezése. Ebéd után mindent megbeszélünk, aztán levelet írunk Jánosnak, hogy mit határoztunk, jelentette ki Ágoston. Csak megnézek valamit odakint, aztán mindjárt visszajövök. Az asszony elmosolyodott. Régen látta ilyen jókedvűnek az urát, de ő maga is derűsebb lett. Arra gondolt, mennyire jó lesz ismét együtt lenni Ankával, még akkor is, ha nem laknak majd velük egy házban. Türelmesen várta vissza élete párját. Ágoston azonban nem jött. Hol a csodába lehet ez az ember? Gondolta magában. Megnézem.

amit már itt Várgedén faragta ki, és senki emberfia nem mondta volna meg, ha egymás mellett látja a két kőalakot, melyik készült előbb. A kőfaragó mintegy 5-6 lépésnyire megállt a szobor előtt, és csak nézte. Hosszan szemlélte, aztán elmosolyodott, mert eszébe jutott, mit mondott János, amikor tavaly ősszel meglátta a kőbe álmodott szépséget. Anka, suttogta elragadtatva, és szíve akkorát dobbant, hogy attól félt, talán az öreg Taller is meghallja. Aztán csak állt, mint akit elvarázsoltak, bámulta a haját fésülő nőalakot, és a lelkébe olyan fájdalom hasított, amilyet még nem tapasztalt, legfőjebb Eszter halálakor. Anka. Nem, fiam, ő a feleségem. És Taller Ágoston, a falu megbecsült kőfaragója, megcsóválta a fejét. Hogy én mekkora ökör voltam, mormogta magában félhangosan, de ez is elég volt, hogy Aranka, aki közben már ura mellé lépett, meghallja. No hát, mikor volt Kend ökör? Az öreg fölnevetett, és a szoborra mutatott. Tavaly megmutattalak Jánosnak, mármint a szobrodat. Mint akit elvarázsoltak, úgy nézte. De Ankát ismerte föl benne, nem téged. Én pedig nem jöttem rá, hogy azért a lányt, mert szereti őt. No, ezért mondtam, hogy ökör voltam. Ugyan már ne ostorozza magát. Én sem jöttem rá, mit érez a fiú Anka iránt, annyira ügyesen titkolta. Jöjjön, majd bent megbeszéljük. Azzal belekarolt Ágostomba, és lassú léptekkel elindultak a ház felé. Az öreg kicsit nyögött, amikor leült a székre. Igazam van, ha szidom magam, folytatta az imént elhagyott gondolatot az öreg kőfaragó. Még arról is beszéltem neki, hogy Anka, mint egy angyal, majd Lambert Gyurit is körbeveszi azzal az örömmel, szeretettel, amivel bennünket körbevett. Ha akkor láttad volna János ábrázatát, te talán mindent megértettél volna, de én jobbára kövek között éltem. Tarabos lelkű vagyok, az ilyen apró jeleket nem veszem észre. És azt mondod, ügyesen titkolta. Mi a csodáért nem beszélt soha a szerelméről? Aranka egy darabig csendesen nézte az urát, majd halkan válaszolt. Mert ő is egy angyal. Tisztában volt azzal, hogy Ankának van legénye, akit szeret és aki szereti. Nem akarta feldúlni kettejük életét, csak azt nem tudta, miképpen igazodik valójában Gyuri a lányunkhoz. De honnan is tudhatta volna? Amúgy én magam sem vettem észre, mennyire kedveli János Ankát. Bár egyszer-kétszer azért feltűnt nekem, hogy van valami vonzalom kettejük között. Mindegy, most már mindegy, hiszen az Úristen kiválóan elrendezte kettőjük ügyét. Minden esetre a levelet még ma este megírjuk Jánoséknak, hogy ők is tudják, mi a szándékunk. Ágoston bólintott, és indult volna egy kis délutáni szunyókálásra, de felesége még visszatartotta. A múlt héten itt járt Gyuri. Az öreg megtorpant. Arca hirtelen lángvörösre váltott, de Aranka megnyugtatta. Nincs semmi baj. Kereste ugyan Ankát, de megmondtam neki, felejtse el. Aki ilyen gazember módjára hagyta cserben a lányunkat, az ne számítson ezentúl semmire. Jobb, ha eltűnik, és más lányt keres magának. Idegenné vált el.

és most már az is marad. Természetesen nem mondtam el neki, kivel és hová ment Anka. Okosan beszéltél, Arankám, és ha majd mi is eltűnünk innen, akkor végképp elfelejt bennünket. Egyébként pedig szerencséje volt, hogy nem talált itthon. Aranka gondolatai ismét a költözés körül forogtak. Csak akad abban a faluban egy kisebb eladóház, amit ki tudunk fizetni, nézett az urára. Meglátjuk, biccentett az öreg, és elindult lepihenni. Az asszony ülve maradt, s azon tűnődött, miként teremthetnének elő annyi pénzt, amennyi egy házvásárláshoz szükséges. Mert az összes megtakarításuk valószínűleg nem elegendő egy ilyen ügylethez. A ház, amiben laknak, nem az övék, az uraságtól bérlik, így eladni nem lehet. No, majd csak lesz valahogy, gondolta, és kilépett az udvarra, hogy megnézze az apró jószágot.

pletyka és a valóság. Aki egyszer már kitette a lábát szülőfalujából, és valamennyire szétnézett más tájain az országnak, esetleg külországba is eljutott, nehezen viseli el, ha ezt többé nem teheti. Nem, mert nem a maga ura, az intéző pedig úgy dönt, ahogyan a birtok érdekei megkívánják. Ez idő tájt pedig ezek az érdekek azt kívánták, hogy Lambert Gyuri Várgedén maradjon, és vigyázzon a lovakra. Az itteni ménes ugyan nem volt nagy, és a kubinyi kúrját már régóta nem is használták urai, de az ifjú József gróf azért néha napján ellátogatott ide felső Kubinyból, a csodálatos háromtornyú hagymakupolás kastélyból, hogy ellenőrizze az uradalom állapotát. Lambert Gyuri immár rabnak érezte magát Várgedén. Úgy gondolta, számára innen többé már nem vezet út más vidékek felé, nem próbálhat szerencsét más uradalmaknál, hiszen az intéző úgysem adna kommendatíciuszt, azaz ajánlólevelet. Márpedig ilyen írás nélkül szinte lehetetlen máshol munkát vállalni. Hogy ütné meg a hét nyavaja az ilyen intézőt. Természetesen szerencsétlennek érezte magát Anka miatt is, aki úgy eltűnt a faluból, mint a kánfor. Nem tartotta sem igazságosnak, sem elfogadhatónak a lány döntését. De soha nem állt tükör elé, hogy föltegye a kérdést, ugyan milyen ember is vagy te, Lambert György? Vajon nem te miattad ment el ez a lány egy másik legénnyel? Az, hogy milyen ember is volt ő valójában, hamar kiderült. Egy nap, miután a lovakat a karámba terelték, Gyuri visszament az istállóba, hogy kihozza lajbiát, kalapját. Egyszer csak kocsizörgésre figyelt föl. Egy idegen homokfutó fordult be az istállók elé. Szokatlan jármű ez errefelé. A lovászok meg is bámulták. Adjon Isten, emberek! Jó helyen járok! A hang tulajdonosa, egy javakorabeli férfi leugrott a kocsiról. A homokfutó másik utasa, egy leány, ülve maradt. A lovászok nevetve válaszolták. Attól függ, mi járatban van az úr mi nálunk. Keresek valakit, és azt mondták a faluban, itt érdeklődjek. György a neve. Lambert György. Bent az istállóban megtalálja. A férfi biccentett, és elindult az istálló felé. Ami ezután történt, azt igen hamar megtudta a falu, a kicsiny ménytelep lovászaitól, akik mindösszesen hárman voltak. Természetesen mindegyikőjük szigorúan csak a szomszédjának mesélte el halk, folytott hangon az ivóban, s ez biztosíték volt arra nézvést, hogy a hír egy nap alatt megjárja az egész községet. Akik továbbadták, hozzátették a maguk elképzelését a történtekről, valamint ama vágyukat is, hogy valamilyen formában részesei lehessenek e nagy port kavaró esetnek. Akadtak, akik saját szemükkel látták, amint Gyurka már holtan himbálódzott a várdomb oldalában lévő kis erdő egyik fáján. Ezt halván a népek bólogattak, de rögtön hozzá is tették, hogy előtte még vasvillával ledöfte az idegen férfit. Meg a lányát is, toldották hozzá némelyek. Amikor már arról beszéltek, hogy a bécsi udvari rendőrfőtanácsos fog személyesen Várgedére utazni, kivizsgálandó a többszörös gyilkosság okait, illetőleg tetteseit, a plébános kénytelen volt a pletyka ördögi természetéről értekezni.
A falusiak azonban nem nagyon vették magukra papjuk intelmeit, minek utána el voltak ragadtatva attól, hogy végre történik valami a faluban. Korábban Anka váratlan eltűnése már kissé megpesdítette az emberek fantáziáját, de akkor Taller Ágoston tekintélye hatott. Hamar elcsendesítette a népeket. Az senkinek eszébe nem jutott, hogy esetleg Lambert Julit, így hívták Gyuri édesanyját a faluban, kérdezze meg, mi is történt a fiával. A hír eljutott Taller Ágostonék portájára is, de akárhogyan forgatták is elméjükben a hallottakat, tanácstalanok maradtak. Arankám, nézz át Lambert Julihoz, kérte az öreg. Ő majd elmondja, mi történt. Utálom, hogy a népek össze-vissza beszélnek. Ám az asszony a fejét rázta. Nem a mi ügyünk. Az igazság meg úgy is kiderül, ha nem előbb, hát utóbb. Nem szeretném, ha belekeverednénk ebbe a históriába. És azt sem szeretném, ha Gyuri okán minket is szájára venne a falu. Hiszen jól tudták, hogy Anka... De mindegy. Arankának igaza volt. Nem kell siettetni az igazságot. Ki fog az derülni? Mégpedig az előre elrendelt időben. Akkor, amikor a lehető legkevesebb fájdalmat okozza, illetve a legtöbb örömöt szerzi. Erre ügyelnek az égiek. Ügyelnek, mert tapintatosak. Baj akkor szokott előfordulni, amikor az ember maga kívánja eldönteni, mikor mondja el azt a bizonyos igazságot, és kinek. Mert ilyenkor jobbára azt nézi, hogy neki magának mi az előnyös. Lambert Juli öntudatlanul is a legalkalmasabb időt találta meg, hogy mikor menjen át Tallerékhez elmesélni mindazt, ami szívét, lelkét nyomja. Eléggé megszenvedte fia galátságát Ankával szemben. Megszenvedte, hogy a leány eltűnt a faluból, és éppen most szenvedi ezt a legújabb skandallumot.

Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés. A hatodik rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám, hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a Rádió Segénytár.

0: Wolfgang Amadeus Mozart B-dur szonátájának harmadik tétele hangzott el. Előadta Itzés Gergely és Szilasi Alex.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A dízel ár támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján, azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV. A támogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy autó után kaphatnak támogatást. A támogatás összege személyenként az év végéig összesen 20 ezer forint. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg bankszámlára érkezik, akinek nem, az postán kapja meg. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Több mint 30 helyszínen több mint 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslat csomagot készít a belügyminisztérium. A változtatások célja a belügyi ágazatban a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Pósfai Gábor tárcavezető szombati Facebook bejegyzésében ismertette, az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései alapján összeállított javaslat csomag egyik elemeként megemelnék a hivatásos állománnyal együtt dolgozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, valamint kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt 14. Leó pápa, amikor szombat délelőtt menekültekkel találkozott Párizsban, írja az MTI. A Szentatya 4 napos franciaországi apostoli látogatása második napján látogatott el az egyházmegyei menedékkérőket és menekülteket támogató Bakita házba, amely nevét egy szudáni rabszolgáról kapta, aki szerzetes lett, majd szentté avatták. Szent Bakita arra szólít fel minket, hogy lássuk meg azokat, akik láthatatlanok, hogy szabadítsuk fel azokat, akiket a gazdaság és a kultúra rabszolgaságra kényszerít, hogy tartsuk tiszteletben minden testvér és nővér végtelen méltóságát, tette hozzá a pápa a tudósítás szerint a nem nyilvános találkozón. Szeptember 25-én este 9-től a Szentatya mintegy 80 ezer fiatallal imavirrasztáson vett részt Párizsban. A fiatalok egy különleges, 10 jelenetből álló előadás formájában mutatták be Franciaország szentjeit. Minden jelenetet a fiatalok a bemutatott szentekhez kapcsolódó elmélkedései vagy tanúságtételei kísértek. Az előadás után Leó pápa arra buzdította őket, hogy bátran tegyenek tanúságot Krisztusról, miközben tisztelettel és testvéri szeretettel fordulnak azokhoz is, akik nem osztoznak hitünkben. Közlekedési hírek következnek.
4: Erős a forgalom a fővárosban a Hungária körút, Kerepesi út csomópont környékén, s ugyanígy a Rákóczi úton mindkét irányban, illetve a budai alsó rakparton is szakaszonként. Az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé Dunaharasztinál csak a külső és a leállósáv járható karbantartás miatt jelzi az útinform, a korlátozás jelentős torlódást okoz. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén mossák az Árpád hidat, Nem jár a hétvégén a 17-es és a 41-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok parkja között, valamint a 19-es villamos a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között karbantartás miatt. Varga Etele, BKK Info.
3: Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, csapadékra nincs kilátás. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Késő estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 16 órakor lesz. Következik a Kvaterka. A szerkesztő Sályi András.

0: A helyszín a főorvosi szoba, az interjú alany dr. Tárnoki Ádám, én Sályi András vagyok. Tárnoki Ádámmal akkor találkoztam először, amikor a rádióban szó volt arról, hogy az ikrek meg egyebek, és azt mondta nekem egy hozzáértő szakember, hogy mindig van a testvérek között valami fajta rangsor. És azt is mondta, hogy mindig az idősebb. És akkor most ön az idősebb, vagy a fiatalabb, és ez a megállapítás igaz, vagy éppenséggel önöknél pont fordítva van.
1: Köszöntök mindenkit szeretettel. Én vagyok az idősebb 3 perccel, vagyok idősebb az Iker testvéremnél, és nálunk is az a szabály érvényesül, mint ami az általában az ikreknél, hogy az első szülött a domináns ikerfél, úgyhogy ezt a szerepet igen, én kaptam kettőnk közül, úgyhogy én vagyok az ikerpárnak a szóvívője, így szokták mondani, ugye a domináns iker tagot, és a testvérem pedig ugye a B-iker, mint másodszülött.
0: És ő ezt hogy viseli? Na most abban a különleges helyzetben vagyunk, hogy az iker testvére nincs itt. Tehát ez az interjú akár önnek is szokatlan.
1: Na, előfordult már ilyen, nem mindig sikerül, hogy összeszervezzük azt, hogy mindketten egy helyszínen legyünk. Mióta külön dolgozunk, így én itt az onkológiai intézetben vezetem a radiológiai és a nukleáris medicina osztályt, míg tavaly szeptember óta pedig a Semmelweis Egyetemnek a nukleáris medicina tanszék vezetője lett. Így mindkettődek így a főállásának a helyszíne különböző, de szoktunk azért természetesen találkozni, mert ugye ő is dolgozik itt részállásban, én is ott az egyetemen részállásban, tehát van lehetőségünk találkozni, de nem mindig sikerül ezt így összeszervezni, de megszoktuk már ezt a szituációt, úgyhogy ha ő nyilatkozna az én nevemben, azzal ugyanúgy egyet értenék, mint ahogy fordítva.
0: Biztos?
1: Nagy valószínűséggel igen, igen.
0: Na most ez egy furcsa szituáció, értem én, hogy ön a domináns kettőjük közül, meg mindig együtt voltak ketten, meg stb. De ez nem azt jelenti, hogy időnként egy kicsit, már bocsánat a kifejezésért, utálják egymást?
1: Nem, egyáltalán nem. Ugye az ikerpárok között van egy egészséges versenyhelyzet is, de mi ennek azt az elődjét használjuk ki, hogy a párhuzamos teljesítmény elérés során mi egymást segítjük, és egymással kollaborálunk. Tehát, hogyha egyiköknek van valamilyen sikere, azt ugye a másik is részben úgy érzi az ő sikere is, de próbálja szintén azt is elérni. Tehát ezért így nálunk rivalizálás az sosem volt.
0: Soha? Soha a tornaórán sem, amikor focisztak egymás ellen?
1: Nem, hát akkor sem. Az úgy ilyen szituáció nem nagyon fordultam úgy elő, de akkor sem.
0: Mert nem focisztak?
1: Hát lehet, hogy a tornaórán focisztunk, nem az az erőség, mi úszni szoktunk, de például abban a Dávid a jobb, mint én, de tehát ő inkább a gyakorlatiasabb készségekben ügyesebb, én inkább az elméletiben vagyok talán picit jobb, és de mindegyik őknek megvan az előnye, hátránya, ez nem vagyunk teljesen azonosak.
0: Na most egyébként az ikerkutatás honnan jött, hogy ikrek? Mert orvosként ikerkutatással foglalkoznak.
1: Igen. Hát ez egy véletlen szituációból adódott, még amikor negyedéves medikusok voltunk a Semmelweis Egyetemen, akkor a szüleik mentek egy orvoskongresszusra, Floridába, az Egyesült Államokba, és mondták, hogy vagy javasolták nekünk is, hogy adjunk elő. És mivel nem tudtuk, még akkor nem volt tudományos témánk, ezért gondoltuk, hogy az ikerbetegségek témaköréből adunk elő, mert az esetleg érdekes lehet ott a multidisziplináris hallgató közönség, és így véletlenszer adódott, hogy akkor gondolkodtuk, hogy esetleg az iker betegségek, ikrek betegségei témát dolgozzuk föl, és ott pont egy szülésznőgyógyász hallgatta az előadásunkat, aki iker terhességekkel foglalkozott a munkája során, így nagyon sok ikerpár szülésében vett részt, és említette nekünk, hogy ott van Twinsburgben, Ohio-ban az ő lakhelyéhez közel egy világiker találkozó, ahol szintén kutatók is vannak, van egy kutatói sátor rész, ahol nagy nemzetközi, főleg amerikai egyetemeknek a kutatói vizsgálnak ikreket, és ezért is döntöttük nézzünk úgy, akkor ennek a témának jobban utána nézzünk, ha már ez a meghívás adódott, és felkerestük, hogy itt Magyarországon ki az, aki esetleg foglalkozott már ikerkutatással, és egy Zeiser professzor, illetve dr. Métneki Júlia voltak, akik ugye így az ikerkutatásnak az éllovasai voltak a 70-es, 80-as években. Sajnos ez abban maradt, így ugye, amikor már mi felkerestünk dr. Métneki Júliát, akkor már így aktívabban nem foglalkozott a témával, de ezt volt a feladatunk, hogy ezt föl élénkítsük, és csatlakozott hozzánk véletlenszerűen szintén több kolléga is, és egy nagyobb csapat kialakult, és így kezdődött el az érdeklődésünk az ikerkutatás vele. A nemzetközi tudományos közösségbe is bekapcsolódtunk, hiszen láttuk, hogy van egy nemzetközi ikerkongresszus, hogy elmentünk azt is dr. Métneki Júlia javaslatára, hogy érdemes lenne elmenni, mert régen ő ezen a kongresszuson a 70-es években, meg a 80-as évek elején járt, és onnan ismerték őt a nemzetközi ikerkutatók, és elmentünk erre, és ott is nagyon olyan sokakkal megismerkedtünk, kiderült, hogy ennek a nemzetközi társaságnak is a alapítói ikrek, a kejtikrek, orvosikrek, és velük is nagyon jóba lettünk, illetve ott több ikerkutatóval, és ez a barátság, ismeretség azóta is tart. A társaságnak közben én meg a Dávid is elnökei lettünk, így első kelet-közép-európaiként, amin óriási megtiszteltetés volt azóta, hogy itt Budapesten is több kongresszust tartottunk, tehát így végül sikerült a nemzetközi ikerkutatás élvonalát megközelítsük. Azért vannak nagyon nagy külföldi egyetemek, ahol ezt nagyon nagy volumenben és magas színvonalon végzik. Ugye ezt mi próbáljuk csak őket utalérni, és hát így nagyon örülünk, hogy ezt így sikerült lényegében a semmiből újra elérni. Ez köszönhető természetesen dr. Métneki Júlia támogatásának is, ő mint mentorunk maradt folyamatosan az életünk során erre a tudományterületre vonatkozólag.
0: Ön jó szóvívő egyébként, csak mondom, hogy sokat tud beszélni, de zárójeles megjegyzés. Na de egy ilyen iker találkozó, ott csupa ikrek vannak, tehát az ember szétnéz, és akkor itt is ebből van kettő, meg ott is ebből, esetleg három, az milyen érzés, mikor csupai tényleg nagyon sok iker van egyébként? Egy ilyen találkozón?
1: Nagyon sok, igen. A világ iker találkozón ott több ezer ikerpár, vagy több tízezer ikerpár is részt szokott venni, amikor Twinsburg utcáján végigvonulnak jelmezben az ikerpárok, akkor ugye ez egy ilyen dombos a főutca, és így amíg a szem ellát, addig csak ikrekkel van tele az utca, tehát ez egy nagyon jó kutatási szempontból is sok alany lehetett nekünk is szerezni. Itt Magyarországon az iker találkozókon ugye itt változó a részvétel, arány. A bíróikrek szerveztek ikertalálkozót sokáig Ercsiben, utána Szigethalmon. Sajnos ez erőforrás hiányában abban maradt, az volt a legnagyobb tehát országos ikertalálkozó. Emellett Kunhegyesen, Ágfalván is voltak ikertalálkozók, legutóbb Ikerváron
0: véletlenül.
1: Voltak szervezéketek, sajnos most egyelőre az is abba maradt, és most legutóbb Tiszafüreden volt idén, ott volt az ikertálkozó, az egy újabb kezdeményezés, idén volt második alkalom, ahol részt vettünk, ott viszonylag kevesebb ikerpár vett részt rajta, hiszen ugye inkább a Budapesthez közelebbi lokalizációhoz érthető módon ahhoz ragaszkodnak az ikrek.
0: Gizi és Emi, így hívták az ikreket a házunkban, akiket én persze meg tudtam különböztetni, és mindig csodálkoztam azon, hogy mások nem tudják. De Magyarországon az ikrek között ki a rekorder? Most abban az értelemben, hogy 2-es, 3-as, 4-es, 6-os ikrek, van 6-os ikrek Magyarországon? Nem tudom, a statisztikát most nagyon gondolkozik, tehát valószínűleg nincs.
1: Igen, 6-os ikrek, nem tudok, 5-ös ikrek vannak. Néhány évvel ezelőtt születtek 5-ös ikrek. Úgy emlékszem, az is a hírekben is volt. 4-es viszonylag ugye sok van.
0: Sok van, hát, igen.
1: Egy, gondolom, most nem tudok pontos számot így hirtelen mondani, de gondolom van egy olyan tucatnyi. 3-as ikrekből ugye az is sokakat ismerünk. A Diker regiszterben is többen benne vannak, úgyhogy azokból van nyilván a legtöbb a 2-es ikrekhez viszonyítva.
0: Persze az ikerkutatás nyilván a tudományos kérdéseket feszegeti leginkább, én meg a pszichológiai kérdéseket feszegetem leginkább, hogy a négyes, ötös ikrek ugyanúgy szeretik egymást, mint ahogy önök szeretik egymást kettes ikrekként a testvérével? Nem tudom, van-e ilyen kutatás?
1: Hát ugye ez függ a családi szocializációtól is, hogy hogyan nevelik őket. Ugye az ikrek annyiban másak, mint a nem ikertestvérek, hogy mégis ők nem a születéstől, hanem a fogantatástól ismerik egymást. Ez a méhen belüli környezet, ez nagyon sokat számít.
0: Na de ott van egyfajta kommunikáció, tehát lehet tudni, tudományosan bizonyít, ott, hogy ott kommunikálnak, ott még nem tudom, 3 hónaposan?
1: Ez egy olasz kutatócsoport ultrahanggal vizsgálta azt, hogy a méhen belül az ikrek hogyan kommunikálnak így úgymond egymással, hogy mennyiszer érintik meg egymást, összehasonlítva mondjuk a méh falával, és azt találták, hogy ugye ez az előbbi gyakrabban fordult elő, tehát hogy valószínűleg már ugye így van ott köztük valami kommunikáció.
0: Tehát egyikből ködi a másikat, hogy te figyelj, most valami jön.
1: Hát valószínűleg, tehát ugye ott már érezhetik egymást, ebből talán abból is adódhat, hogy van ez az eltűnő ikerszindróma, vagy ebből is következhet az, hogy van ez az eltűnő ikerszindróma, ami a statisztikák szerint minden 7.-8. embert érint. Ugye általában valamilyen kromoszoma rendellenességből kifolyólag az ikerpárnak az egyik tagja még a méhen belül ugye elhal, és a másik tagja éli így túl, és sokan nem tudják, hogy volt így a méhenből ikertes, de ez így nagyon gyakori, és ugye ebből voltak arra vonatkoztató következtetések, hogy esetleg a depresszió ezzel összefügghet, hogy hiányolja a megszületett ugye, a személy, a megszületett iker, aki mondom, sok esetben nem tudja, hogy neki volt ilyen eltűnő iker szindrómának köszönhetően iker testvére a méhen belül. Az elpusztult hát iker testvérét. Sokszor egy ilyen úgynevezett ilyen membrána papírrácáként egy ilyen vékony szövetként azonosítható ez az elhalt embriónak a maradványai a méhfalon, és hogy az deríti ki, de hogy a korai ultrahangos szűrések, az első hetekben történő ultrahangos vizsgálatok, azok tudják azonosítani, hogy hány embrió van a méhen belül.
0: De mondjuk, ha valaki utólag meg akarja tudni, hogy volt-e ikertestvére a méhben, azt utólag már nem lehet, tehát 30 évvel később, vagy 10 évvel később.
1: Hát én arra azt mondom, hogy részben lehet. Egy néhány évvel ezelőtt volt egy holland iker kutató genetikus csapatnak egy szenzációs felfedezése. Ez volt egy néhány évvel ezelőtt az egyik legnagyobb hír az iker kutatói világból, hogy azonosították, hogy aki egy petélyű iker, annak van egy olyan specifikus, de ilyen epigenetikai mintázata, ez a géneken levő olyan markerek, olyan kis zászló, amely jellemző arra, hogyha valaki egypetélyű iker. Így tehát azonosítható lehet utólag, hogy valakinek volt egypetélyű iker testvére a méhen belül, és sokan érdeklődtek, hogy van-e ilyen teszt elérhető-e, de ez még jelenleg ez nem elérhető, meg nagyon drága ennek a vizsgálata, de mégis van egy ilyen epigenetikai mintázat, ami jellemző az egypetélyű ikrekre.
0: Na most akkor azon tűnődöm, hogy jelentkezzek egy ilyen vizsgálatra, vagy sem, de azt hiszem, hogy nem. De azt mondja, hogy a szülők, a család nagyon meghatározó. Önöknél ez hogy volt? Nem tudom, van például testvérük? Az ikreken kívül van még valaki testvér?
1: Nincsen, sajnos. Úgy volt, hogy lesz, de végül az élet nem akarta, úgyhogy mi maradtunk ketten egymásnak.
0: Na most ez csak azért érdekes számomra, mert akkor hogyan viszonyulnak az ikrek a harmadik vagy negyedik testvérhez? Erre vonatkozólag nyilván vannak kutatások.
1: Igen, hát ez függ attól is, hogy egy vagy két petélyűek. Az egy petélyek között azért nagyobb az összhang, mint mondjuk a két petélyeknél, főleg a különböző nemű két petélyű ikrek között. Azért ott az összhang sokszor kevés, vagy nem annyira szoros, mint ugye az egy petélyű ikrekhez. Nyilván ez függ attól, hogy az ikrek hányadikként érkeznek a család. családba. Ugye sok esetben statisztikák szerint, ugye, hogyha már van több, tehát valaki ugye többet szül egy nő, akkor ugye eleve ugye magasabb életkora, 37 év körül van a csúcsa az ikerszülés legnagyobb gyakoriságának, tehát ez azt jelenti általában, hogy már többször hogy van már korábban gyermek, és akkor utána ikrek születnek később, így tehát valószínűbb az az eset, hogy már ugye idősebbek az ikreknek a testvérei, és úgy érkeznek egy családba, tehát ez nagyon változó, hogy a maguk a szülők, vagy a nagyszülők, hogy hogyan nevelik őket, ettől is függ, hogy a családi szocializáció, hogy mennyire választják őket szét, vagy pedig nagyon hasonló neveltetésben részesülne. Erre is vannak ugye különböző ilyen tanulmányok és ugye ajánlások, hogy ezek ilyen esetben, hogy érdemes igen nevelni az ikreket, de ez mindig is függ attól, hogy milyen az ikreknek a képessége, teljesítménye, hogy fontos, hogy az egyik iker ugye teljesítménye ne befolyásolja hátrányosan a másikét, tehát ez is függ a képességeiktől, hogy hogyan érdemes őket nevelni, és ezt a teljesítményüket így figyelembe kell venni, hogy mire képesek.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Quaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Vendégem dr. Tárnoki Ádám, illetve én vagyok a vendég itt a főorvosi szobában, az Onkológiai Intézetben, én Sályi András vagyok. Kicsit, majd még visszatérünk az iker kutatásra, meg egyebekre, de hát azért mégis a szüleiről beszélt. Kik voltak a szülei? Mind a ketten orvosok lettek, azért, mert a szülők is orvosok.
1: Édesanyánk házi orvos és üzemorvosként dolgozik, édesapánk villamos üzemmérnök és igazságügyi szakértő. Hát így mindketten próbáltak meggyőzni, hogy válasszuk az ő pályájukat. Az édesanyánknál nagyon sokszor voltunk, főleg nyári gyakorlaton a rendelőben, illetve nagyon megtetszett, hogy ugye kongresszusokra jár, lehet ott külföldi kultúrákat, illetve más orvosokat is megismerni, úgyhogy vele gyakran jártuk kongresszusokra, vitt magával. Az édesapánknak is sokat segítettük, főleg ilyen voltunk, ilyen már úgy tanultuk meg gépelni is, hogy villamos üzemmérnöki meg tűzvédelmi jegyzőkönyveket gépeltünk éjszakákon át, több tíz tucat oldalt, és ugye ő pedig az számunkra azért volt érdekes, végül mindkettőre beadtuk, amikor felvételiztünk, tehát mind a négy orvosi egyetemre, illetve a a BME-nek az a villamos informatikai karra adtuk be, és oda be is kerültük volna automatikusan felvételi, vagy szóbeli felvételi nélkül a pontszámaink alapján, de mégis inkább valahogy picit jobban vonzott minket az orvostudomány. Így elmentünk felvételizni mindegyik helyre, és
0: felmondták a tűzvédelmi lexikont, amit legépeltek.
1: De azóta is mindenki csodálkozik rajta, hogy milyen gyorsan tudunk gépelni. Mi nagyon erőnyös leletírást, mely nem szeretjük a diktafonos leletezést, úgyhogy és végül ugye így alakult, hogy akkor bekerültünk az egyetemre, vidéken is voltunk, és ugye oda is bekerültünk vidéki egyetekre, de végül ugye a család miatt itt Budapest maradtunk.
0: De akkor, hogyha elalszik a villany, akkor pillanatok alatt meg tudja javítani, remélem.
1: Hát sajnos ennyire nem vagyok ügyes, úgyhogy még ebben van fejlődni való.
0: Sokfele járt külföldön. Merre felé?
1: Hát nagyon sok helyen jártunk tanulványutakon, van számos külföldi egyetemmel kutatási együttműködésünk, így nagyon nehéz felsorolni, hogy több tucatnyi helyen voltunk különböző programoknak, támogatásoknak, ikerkutatásnak.
0: Akár évekig?
1: Évekig nem. Egy évet, a leghosszabb volt az egy éves periódus volt, amikor Németországban dolgoztunk, akkor szakorvosként, meg kutatóként. Saarbrückenben, ez ottani kórházban, és az követően rövidebb, néhány hetes, hónapos tanulmányutakon vettük részt. Én például Barcelonában tanultam a Melkasi Radiológiát, az Európai Radiológus Társaság ösztöndiák köszönhetően, a testvérem, a Dávid, az Oxfordi Egyetemen tanult, azóta is ezek a kapcsolatok élnek és megvannak, és nagyon hasznosak. Csak példaként mondom, hogy ezért ennyire fontos, hogy mert például most jöttem vissza épp Barcelonába az Európai Tüdőgyógyász Kongresszusról, ahol szintén ilyen vezetőségi tag vagyok, és például pont annak köszönhetően, hogy a Dávid ott tanult, megismerkedett és ugye tanította az ottani, az Oxfordi Egyetemi tüdőgyógyász osztálynak a vezetője, aki egy világhírű professzor, és ugye az ismeretség miatt ő minket javasolt ilyen tudományos munkacsoportnak a radiológus tagjának, így például ilyen mellhártya betegségek képalkotására minket kért föl, hogy ebben a munkacsoportban vegyünk részt, ami egy óriási megtiszteltetés, hiszen ebből lesznek majd később azok a guideline-ok és javaslatok, amit majd ugye világszerte mindenki hát követ, illetve hát
0: ennek a protokoll.
1: A protokollok, igen, tehát ezek ilyen óriási megtiszteltetés volt, de ezen kívül ugye tanultunk az Egyesült Államokban medikusként, meg rezidensként is, a Buffalo-ban, Houstonban, akkor ikerkutatás szempontjából ugye több egyetemmel kollaborálunk, a Szőuli Egyetemmel, az Oszaka Egyetem, annak a vendégprofesszorai is vagyunk, így minden évben meghosszabbítják meg, ami nagy megtiszteltetés, mégis a világ egyik leghíresebb egyeteme.
0: Olyan sok mindent, bocsánat, hogy közbevágok, nem is lehet követni. Hát mi annyi helyen ilyen-olyan funkcióban működik közre, hogy hihetetlen, de mi tetszett a legjobb? A melyik hely tetszett a legjobb? Most nem kutatási szempontból, hanem úgy egyáltalán, melyik hely tetszett a legjobban? Mondjuk, amikor Barcelonában jár, akkor minden évben megnézi, hogy az a bizonyos templom az hogyan épült tovább, mi az, ami már kész van, és a következő 50 év múlva talán elkészül.
1: Igen, hát ez nagyon nehéz egyet kiemelni, minden más szempont miatt szép, különleges, de nyilván attól is függ, hogy ugye az emberi oldal, kik dolgoztak ott, és milyen barátságok vagy munkakapcsolatok születtek, ami később például előnyösek lehetnek. Talán amit kiemelnék, az a két évvel ezelőtti nigériai tanulmányút, ahol az Ifei Egyetemen...
0: Nigéria? Bocsánat, közbevágok. Nigéria az egy olyan ország, ami állandó polgárháborúban áll, az iszlám és a kereszténység áll egymással szemben, és vagy 200 millió lakos, és a tengerpartját, ha jól emlékszem, úgy hívják, hogy rabszolgaöböl, de ez nem biztos.
1: Az északi részen vannak ezek a polgárháborúk, meg emberrablások, de a déli részen ott az egy biztonságosabb. Én ott voltam Lagosztól egy pár órás autóútra, és az ottani egyetemnek a munkatársainál töltöttem el egy időszakot.
0: De egy kicsit azért izgult.
1: Hát az ember izgul, igen, de ugye ilyen az ottani, az egyetemi munkatársak, akik küldenek autót, személyzetet, sofőrt, tehát vigyáznak ránk.
0: Géppisztolya?
1: Hát azt nem tudom, hogy volt nekik, de szerencsére ilyen szituációban nem keveredtünk, mindig mondták, hogy hova lehet menni, mi az, ami biztonságos, mi az, ami nem, de az idő többségét az egyetemi kampuszon belül töltöttem, ami biztonságos volt, és azért is volt egy nagyon nagy, hát talán az egyik legérdekesebb érvénye a kérdésre visszatérve, hiszen az ember látja, és miután visszatér onnan, akkor megbecsüli, hogy itt mi milyen jól felszereltséggel rendelkezik, hogy mennyi minden elérhető ahhoz képest, ami ott van. Ugye a radiológiai osztályon töltöttem el nagyobb időt, meg a pszichiátriai osztályon, ott ugye azt kell tudni Nigériáról, hogy a világ ott születik a legtöbb iker a világon, így ott a legnagyobb az iker születéseknek az aránya, így, és ugye ezért az iker kutatók körében egy nagyon népszerű ugye, helyszín, de viszont ugye nehezen megközelíthető, de egy koreai kapcsolaton keresztül ugye sikerült az ottani egyetemnek a munkatársaival kollaborálni, és így oda kijutva, akkor így a radiológiai osztályon is eltölthettem egy időszakot, és ugye hát amilyen lehetőségeik vannak, az nagyon hát figyelemre méltó, és amilyen kedvességgel és szeretettel fogadtak engem, ugye ott ugye egy CT-gépjük van, és ugye az is nagy dolog, hogyha egy nap három darab CT-vizsgát készül, mert körbeülik a hallgatók is, megnézik, és azt csodálják, és akkor kérdezik, hogy nálunk mennyi van, és mondom, itt az onkológint, az 80-90 vizsgálat, ugye szor három régió minimum, az ő három darab vizsgálatukhoz képest, akkor ugye kicsit más arányokról beszélünk, de ugye azt is kell tudni, hogy ott ugye csak a röntgen, ultrahang ingyenes, de a CT-t fizetni kell, és ugye szomorú látni, hogyha valakinek egy komolyabb betegsége van, akkor ugye hiába készül el, mondjuk a CT is ki tudja fizetni, de a kezelésre ugye arra már nincs pénz. És...
0: Mennyi egy CT vizsgálat mondjuk? Hát nem tudom, itt, ott mennyibe kerül?
1: Ezt nem tudom megmondani, hát biztos nem annyi, mint itt nálunk. Ugye ott teljesen mások a viszonyok, és mások a lehetőségek, meg a kondíciók, de ugye ahhoz képest, hogy milyen boldog, és próbálnak mindent elérni, és milyen szorgalmasak, az nagyon hát egy nagyon nagy élmény volt, és inspiráló számomra. Úgyhogy amikor visszajöttem, akkor mindig az emberiek a hálát ad, hogy itt lehet, és hogy mi mennyi minden ugye, dolog elérhető itt a mi betegeink számára, és mégis és sokszor a betegek ugye azért, hogy pár órával később kerülnek vizsgálatra, vagy tehát ugye ilyen miatt
0: szoktak baj van a betegekkel, ugye?
1: Nem tudják, hogy más országban, igen, hogy más országban sokkal rosszabb a helyzet.
0: Rossz a beteganyag, szokták mondani az orvosok. Ez rémronda kifejezés, ez a beteganyag.
1: Hát igen, igen, ez egy másik kifejezés, igen, de pont ezért érdekes az, hogyha különböző kultúrákat megismerünk, az ott lévő lehetőségeket, akkor ugye ezért egy nagy ilyen multidisziplináris és kutatásokat is tudunk csinálni, összehasonlítani a különböző kultúrákat, illetve más etnikumú betegeknek azokat a módszertanokat, amiket végzünk, ugye, ami a mondjuk a magyar betegeken, vagy a magyar ugye, ikerpárokon, ugye azt el tudjuk végezni szintén ott is, és így ugye összehasonlítható lehet, és a különböző életmódoknak, illetve a környezetnek a hatása egy betegség kialakulására, ez az, ami tanulmányozható.
0: Kis kitérő. Azt mondta, nagyon nagy szeretettel fogadták. Mit gondol, hogy az emberi kapcsolatok hogyan alakulnak annak függvényében, hogy milyen az élet? Azt mondja, hogy ott szegények voltak, meg csak egy szété volt. Tehát az emberi kapcsolatok hogyan alakulnak a, idézőjelben mondom, a gazdagság függvényében?
1: Hát ugye sokszor ugye van ez a közönség, hogy a pénz nem boldogít, de ez tényleg ebből a szempontból látható, hogyha valakinek kevesebb anyagi java van, akkor ugye maga a közvetlen emberi kapcsolatok, azok még többet érnek, és jobban segítik egymást, és nem mindig valamilyen vagyont, vagy ilyen javat szeretne megszerezni, hanem hogy magár pont az emberi kapcsolatokra erre több idő és erőforrás jut.
0: Azt mondta, hogy Nigériában van a legtöbb iker. Ennek van valami oka? És akkor még egy kérdés, hogy van különbség a között? Hát Nigériában a lakosság színesbőrű. Magyarországon olyanok vagyunk, amilyenek. Ennek van valami jelentősége?
1: Az iker születésre vonatkozóan? Hát ugye itt több feltételezés is van. Ugye egyrészt nyilván nagyobb a születési arány, ugye abból így többen lesznek ikrek, de ugye többen is, ugye, tehát nem többen is meghalnak, tehát nagyobb a halálozási arány is ugye a születés követően. Emellett, ami vizsgálatok voltak, hogy maga a fekete etnikumú nőknek nagyobb az agyalapi mirigyük, tehát nagyobb a volumene, és ezért több hormont szekretálnak, és ez lehet az oka, hogy ugye...
0: Szekretálnak, az mit jelent?
1: Több hormont választanak ki, ami ugye stimulálja magát a petefész, vagy a petesejtnek az érését, és ugye ez lehet az egyik oka. A másik oka, amit feltételeznek, hogy ott Nigériában van ez az úgynevezett jambogyó, és ezt fogyasztják, ennek egy bokornak a terméke, és azt fogyasztják a nők, és ugye ez is állítólag összefüggésben lehet azzal, hogy az ez ovuláció stimuláló hatása lehet.
0: Megkóstolta ezt a bogyót?
1: Nem, sajnos ilyet nem találtam, viszont érdekes, amikor ugye elmentünk, elvittek a kollégák ottani bevásárló központba, ami ugye hát egy ilyen pláza, de egy kisebb épület, és az ott lévő egyik gazdag vezetőnek a tulajdonában van a vásárlás ugye során. A biztonsági őr, ugye hát feltűnő voltam, ugye kitűntem ott a jelenlévő emberek közül, és kérdezte, hogy én honnan érkeztem. De hát gondoltam, hogy úgyse fogja tudni, de hát mondtam, hogy Budapest, Magyarországon, és rögtön mondta, hogy Puskás, és ugye Európában van. Tehát, hogy nagyon műveltek az ottani az emberek, még a biztonsági őr is tudta, hogy merre van Európa, van ugye Magyarországon.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kvaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Vendégem dr. Tárnoki Ádám orvos. Hogyha már itt tartunk, az élete innen nézve olyan nagyon sima. Mindenhova eljutott, minden iskolát sikerrel vett, bejutott az egyetemre, nem is egy helyre, hanem több helyre, lehetett volna orvos is, meg villamosmérnök is, azóta is immáron főorvos, meg nem tudom, mikor lesz akadémikus, de biztos vagyok benne, hogy előbb vagy utóbb. Tehát olyan simán mennek a dolgok. Ezt én jól látom? Persze van benne egy kis, hogy is mondjam, kis pikírt felhang, de ez csak zárójel.
1: Hát nyilván ezeket nehéz elérni, ez sok kitartás és munka szükséges, és háttérből pedig támogatás. Úgyhogy mind a nagyszüleink, mind a szüleink folyamatosan támogattak minket, külön órára vittek, úgyhogy ezeket nagyon fontos szempont, hogy ők nélkülük ez nem jöhetett volna létre, és ugye emellett pedig bátorítottak mindig, illetve hát ugye persze kell egy elszántság, hogy az ember befejezi a munkát, akkor utána este nem pihen, vagy valamilyen hobbit élvez, hanem ugye ezeket leszűkíti és cikkeket ír, meg ezeket hát éjfélig intézi, és ugye aki ebben nem lát bele, hogy mennyi plusz extra munka van ebben, akkor ugye az nem tudja, hogy ugye nyilván ezek áldozatok árán éri el az ember, ugye a szabad idejének a rovására.
0: Szerintem tud zongorázni, főz is időnként otthon, mert ez egy kedvenc időtöltése. Most kedves hallgatók, nevet, jól mondom?
1: Hát régen zongoráztunk, négykezest is játszottuk a testvérem, sokáig tanultunk zongorát, és ilyen iskolai rendezvényeken minket kértek föl, de hát ugye azóta, mióta nagyon limitált a szabadidő, erre sajnos nincs lehetőség, de most már gyerekeinket is beiratjuk, hogy ez fontos, hogy tanulják meg. Főzni sajnos nincs időm. Régen szeret, amikor ilyen tanulmányutakon voltunk, akkor szerettünk így főzni, sütni, főleg a vendégadóinknak, pont Garami Zsolt, aki az Amerikai Magyar Orvosszövetség elnöke, pont most idézte föl az egyik régi emléket, amire én nem is emlékeztem, hogy amikor Houstonban voltuk nála annak idején, akkor úgy köszöntük meg a munkatársaknak, hogy velünk foglalkoztak, hogy egy nagy adag palacsintát sütöttünk az ő konyhájában, és azt azóta is emlegetik. Szóval ilyen mértékben...
0: Tud palacsintát sütni, legendás palacsintasütő.
1: Úgyhogy hát igen, régen, de most mióta ugye a munka miatt, a munkaterhelés is nagyobb, és még fontosabb, hogy ugye hogy a család is van, és mindkettőnek gyerekei, ugye ezért ugye őnek kis ugye nagy hangsúlyt kell fektetni, és ugye ez természetesen ugye még több időt emészt föl.

0: párt, ugye alkot az Iker egyik, az Iker pár egyik tagja, és ilyenkor ugye a másik azt ugye ilyen meg, erre voltak pszichológiai tanulmányok, hogy ezt megcsalásként érzi, hogy ugye ebben a kapcsolatban bejön egy külsős, és ugye prób így ugye ezt így szétfeszít, és már nem olyan szoros lesz ez a kapcsolat az Iker pár között, hiszen ugye van egy harmadik személy is, és ugye hát ugye ez nagyon változó, hogy ugye ezt hogyan dolgozzák fel az ikrek, ugye lányoknál, tehát női Iker pároknál ez nehezebb, a férfiaknál ugye ez kevésbé annyira szoros szokott általában kapcsolat lenni, így nálunk ebből nem volt olyan nagy probléma, azért nyilván furcsa volt az Iker testvéremnek, de mindketten eldöntöttük, hogy muszáj, hogy párt találjunk, hiszen szeretnénk ugye családot, hiszen ez az életnek a rendje.
1: Bocsánat, hogy történt, hogy egyszerre jöttek a hölgyek, vagy volt időbeli eltolódás, és akkor az gondot okozott, hogy hoppá, ő már foglalt idézőjelbe, és akkor a féltékenység előtört?
0: Nem, egy kis pár hónapos késéssel tulajdonképpen találtuk meg a jelenlegi feleségeiket is, és párjainkat is.
1: Ez a jelenlegi, ez olyan vészes megjegyzés, bocsánat.
0: Bocsánat, rossz a feleségeiket, és igen, úgyhogy egy pár hónap különbséggel történt ez, úgyhogy mindketten elfogadtuk a másikat, hiszen tudtuk, hogy ezt szeretnénk. Nyilván azóta ugye ez az Iker köztünk, ez a szoros kapcsolat, ez gyengült valamennyi, de ez természetes, és ez a velejárója ennek a szituációnak. Több Iker pár van, akiket ismerünk, ugye ahol például megállnak úgy, hogy az egyiknek lesz csak párja, míg ugye a másik Iker az egyszerre nem tudja földolgozni ezt a szituációt, és ő beáll ilyen idézőjelben ilyen nagymama szerepnek, tehát hogyha ott lesz a másiknál gyerek, akkor utána neki nem lesz, és akkor ő felügyeli. Tehát több ilyen szituációt is láttunk, és ismerjük, de vannak olyanok is, akik annyira zártak, hogy nem tudott egy külső félbetörni, és ők meg nem találnak párt maguknak.
1: És a felesége? Na, két kérdés. Az egyik, amire az előbb is utaltam, hogy akkor a testvérének a feleségét az ember ilyenkor, most nyilván konkrétan nem fog válaszolni, mert nem is illő, de úgy megszereti tényleg, vagy van az a muszáj, hát itt van, együtt kell élni vele.
0: Hát természetesen szeretni kell, ez egyértelmű, ugye fontos a jó kapcsolatnak a fenntartása, ez ugyanolyan, hogy hát én is azt szeretem, ugye a testvérem is azt szeretné, hogy én boldog legyek, és ez kell egy boldog párkapcsolat, akkor én is azt szeretné, hogy ő is boldog legyen, hiszen hogyha ő nem boldog, az nekem se jó, akkor én sem érzem jól magamat.
1: Befejezem a pszichológizálást, de még egy kérdés, hogy a feleségek, ők hogy viselik? Ők egyébként ugyanolyan szoros szövetséget kötnek mint ahogyan a férjek?
0: Nem, azért az annyira nem szoros, de természetesen ők is elfogadják és tudják, meg tudnak minket különböztetni, úgyhogy ebből nem szokott sohasem probléma lenni, hogy kicseréltük volna egymást.
1: Ezt azért nem gondoltam.
0: Tehát ilyen nem fordult, de tudunk olyan ikerfárokról, ahol ez ilyen már előfordult, és úgyhogy ebből nem szokott nálunk szerencsére probléma lenni, úgyhogy elfogadják egymást is, és ezt a mi kapcsolatunkat is, ugye, illetve hát, hogy természetesen ugye ők is így beilleszkedtek a családba.
1: Ez a, mondta, hogy előfordult, hogy fölcserélték az ikreket, és én mondtam, hogy volt a házunkban Gizi és Emi, és én mindig tudtam, hogy kicsodák, de hát nem is az, hogy az önök életében előfordult-e, hanem hogy egyébként ez gyakori, tehát van olyan, hogy két testvér, vagy akár három, és tényleg nem lehet szinte megkülönböztetni őket? Hát azért mások.
0: Vannak, akik nagyon hasonlítanak egymásra, és nagyon nehéz megkülönböztetni őket, és ugye ilyenkor természetesen ezt a helyzetet könnyen ki is tudják használni.
1: De önök nem. Tehát soha nem volt, hogy fölhívta a tanár az egyiküket, és akkor a másikuk felelt, nem?
0: Nem, ilyen nem volt. Néha azt szoktuk csinálni kíváncsiságból, hogy az útleveleinket kicseréljük, ha együtt utazunk, hogy fölismerje vajon a hivatalnok, hogy aki ellenőrzi, hogy rosszat adtam oda, de eddig még nem volt. Egyszer volt, hogy Olaszországban álltunk útlevél ellenőrzésnél, amikor jöttünk haza, és akkor elvették az útleveleinket, és megállt a sor. Addig folyamatosan mentek tovább, nem tudtuk, hogy mi a baj. És akkor kiderült, hogy hát oda hívtott egy néhány további hivatalnokot, nézegették az útlevelet, és nem meg elkezdtek nevetni, hogy ilyet

0: még nem látta.
1: Mert rájöttek, hogy ikrek, igen, és ugyanaz.
0: Igen, de utána pedig, például, amikor Izraelben voltunk, ott meg ezt annyira komolyan vették, hogy kérték a jogosítványunkat, vagy más igazolványt, hogy ellenőrizzék, hogy jól van-e az útlevélben a képek, hogy tényleg mi vagyunk ott. Ott ezt még komolyabban vették.
1: Ha ennyire szoros a kapcsolat a családon belül, akkor a társadalom többi tagjával, barátok, ismerősök beleférnek ebbe a dologba? Tehát mondta, hogy vannak mindenféle szakmai kapcsolatok, de a szakma, vagy barátság is egyben?
0: Is, igen, vannak természetesen. Nyilván az egy ikernek, az ikertestvér a legerősebb szövetségese az életben, és ugye hát vannak természetesen barátok is, akik külön-külön is vannak, meg közös barátok is vannak, nálunk is így voltak. Tehát ilyen mindkét fajta barátság előfordult.
1: Na most a kérdés persze arra vonatkozik, hogy mennyire nyitottak az ikrek. Mennyire nyitottak a nagyvilág felé, a többiek felé, mennyire zárt ez a kör, végül is le lehet élni egy életet, tehát lehet látni idős hölgyeket, akik egyébként ugyanazt a ruhát viselik, ugyanazt a hajviseletet viselik, tényleg 60 évesen is alig lehet megkülönböztetni őket.
0: Igen, igen, hát vannak ilyenek, igen, tehát nyilván ez az ikerpárnak a tulajdonságaitól, meg az akaratától, jellemétől függ, hogy mennyire nyitnak, vagy mennyire zárnak. Sok esetben ugyanazok a baráti körök tartoznak az ikerpár mindkét tagjához, de vannak olyanok is, akik ugye lazább kapcsolatban vannak egymás, vagy az ikerpár tagja, ilyen esetben akkor gyakrabban fordul, természetesen, hogy külön-külön baráti köre alakul ki az ikerpároknak, ami abból a szempontból nehezebb, hogyha például nálunk is van ilyen, hogy például Dávid ismer valakit, akkor ugye az rám köszöné, meg ugye azt hiszi, hogy én illetlen vagyok, hogy miért nem köszönök vissza, de én nem ismerem, mert nem tudja, hogy én melyikük vagyok, úgyhogy, és hogy miért nem köszönök vissza, tehát ilyenek előfordulnak, vagy vannak betegek is, akik állítják, hogy én vizsgáltam meg múltkor, és én mindig legutóbb, és akkor mindig gondolkodom, nem ismerős az arca, és akkor megnézem, hogy a Dávid vizsgálta legutóbb, de vannak olyan betegek is, akik például kérik, hogy akkor ők csak mondjuk a Dávidhoz szeretnének visszajönni mondjuk ultrahang kontrollra, és például pont ő aznap nincs, és akkor most megmondjam-e, hogy én nem a Dávid vagyok, vagy észreveszi, mert nem mindenki tudja, hogy ikrek vagyok, de volt már ilyen, hogy megvizsgáltam, nem mondtam semmit, és akkor nem tudom, hogy észrevette az aláíráson, hogyha a bemutatkozáskor nem vette észre, hogy én nem az vagyok, de utána sokszor, akiknek felvilágosítjuk, hogy most ugye én vagyok a Dávid helyett, és egypetű ikrek, és hogy mondja az asszisztens például ugyanolyan jog, ne aggódja, akkor megnyugodnak, hogy jó, akkor jó lesz ő is. Úgyhogy ilyenek előfordulnak.
1: Kedves hallgatóink, önök a Kvaterka műsorát hallják, dr. Tárnoki Ádám orvos, a vendégem, én Sályi András vagyok. Ha egy kicsit a szakma irányába elmegyünk, miért a képalkotás? Miért ebbe az irányba? Mit lehet ott megtudni? Az ember lát egy ilyen, ugye filmekben lehet látni egy homályos képet, hogy szürke, meg még szürkébb. Mit lehet abból leszűrni?
0: Hát mi vizuális típusok vagyunk, tehát ezért is különösen érdekelt minket a képalkotás, vizualizálni betegséget, belelátni az embernek a testébe, amit ugye kívülről nem tudunk, és ez mindig is, ez a terület érdekelt minket, de ez is a véletlen hozta, hogy ezzel kezdtünk el foglalkozni, ugyanis amikor ezen az, amikor a hát ugye az édesanyánk házi orvos, ő ugye azt szerette volna, hogy vegyük át a praxis, de időközben a nagymamánknak a fogorvosa jelezte, hogy az ő veje radiológus, és pont ezen a floridai kongresszuson szintén ott lesz, és kérte, hogy keressük meg, mert hogyha elmegyünk hozzá, és meglátogatjuk őt Houstonban, akkor mi el fogjuk dönteni, hogy mi radiológusok leszünk.
1: Na de bocsánat, miért voltak ott ezen a kongresszuson? Az édesanyjuk volt ott, és önök is velük?
0: Igen, igen, mi velük, igen, igen. Ő, mint házi orvosként szintén véletlenül szerzett tudomást arról, hogy az Amerikai Magyar Orvos Szövetség kongresszus tart Floridában minden év utolsó októberi hetén, és ezért ő is ezen részt vett, és szintén itt olyan barátságok alakultak ki, illetve nagyon jó szakmai színvonal le van a kongresszusnak, hogy ugye elvitt minket is, és utána rendszeresen mi is jártunk, ahogy említettem már ugye hát előadóként is, és tulajdonképpen ugye ezen a kongresszuson találkoztunk dr. Garami Zsolt, aki most az Amerikai Magyar Orvos Szövetségnek az elnöke, az éppen, és ő győzött meg minket, hogy menjünk el hozzá Houstonba, az ő kórházába nézzünk körbe, és tényleg így is volt, ahogy ő mondta, hogy a látogatás után hát rájöttünk, hogy tényleg a radiológia ez egy érdekes terület, hiszen itt ami annak idején itt az egyetemi radiológiai oktatás úgy nem nagyon fogott meg minket, de akkor láttuk, hogy milyen lehetőségek vannak, és láttuk, hogy a jövőnek az egyik tudományterülete ez, hiszen ez folyamatosan fejlődik, újabb technikák, újabb gépek vannak, és ugye ez egy egyik leggyorsabban fejlődő terület, és végül is tényleg így lett, és ez jó döntés is volt, hogy ide egyrészt ugye bekerültünk is a képzésbe, illetve azóta is ugye ez nagyon megtetszett, ugye megcsináltuk ezt az izotóp, a nukleáris medicina szakvizsgát is, és az is szorosan összefügg a képalkotása, és az is részben képalkotás, és az is egy folyamatosan fejlődő területe az orvostudománynak most ezekkel az izotópos, például daganatkezelési technikákkal, úgyhogy ez egy nagyon tényleg modern és fejlődő terület, úgyhogy ennek nagyon örülök, és pont ezért, hogy belelátunk, és nagyon belelátunk a betegbe, és nagyon változatos, mert ugye vannak ugye a röntgen, ultrahang, CT, MR, mammográfia, ugye van intervenciós része, és aki szeretne ugye gyakorlatilag ugye katéterezni, ilyen sebészi vénája van, akkor azt is tudja csinálni, de vannak az izotópos kezelések, tehát nagyon szerteágazó az egész szakma, sok mindenet lehet ezen belül csinálni, és ugye ezért is tetszik nekünk, mert nagyon szerteágazó szakmáról van szó.
1: A következő majd az lesz, amikor a filmekben azt látom, hogy ez a kép nem szürke, hanem színes. Van már ilyen? Nincs.
0: Van már ilyen, van már ilyen, igen. Hát ugye színessé lehet tenni, például a PET-CT, meg ezek a nukleáris medicina módszerek során magára erre a szürke skálán lévő morfológiai képre, arra magát a funkciót, hogy mondjuk halmozza az izotóp, azt színesen jelöljük, hiszen azt így emeli ki, hogy mondjuk hol van kóros például halmozás.
1: Tehát akkor mondjuk a daganatos sejt az egyszer csak pirosan jelenik meg.
0: Igen, igen, lehet például olyan, mert például olyan anyagot adunk a betegnek, ami eljut például a daganatos sejthez, hogyha azon van valami specifikus jele, mondjuk például mondjuk a prostatarákok felszín, hogyha van ez úgynevezett PSMA receptor, ez a prostata specifikus membrán antigén, akkor ezt meg tudja találni az a beadott izotópot, halmoz, és akár az új kezelések ezzel alapulnak, el is pusztítja azt, és akkor célzottan azt, és mi kívülről látjuk, hogy hol voltak ezek a sejtek, és hogy utána elpusztulnak remélhetőleg kezelés során.
1: Nem félnek attól, hogy akkor olyan a mesterséges intelligencia, elemzi a képet, nem kellenek maguk, nem kellenek orvosok, elemzi a kép.
0: Nagyon várjuk, ez azért, mert ez a pont a radiológia az a szakma, a szakterület, ahol a mesterséges intelligencia a legnagyobb segítség lehet. Nagyon sok manuális dolgot végzünk, méregetjük a daganatokat, nyirokcsomókat, ez rengeteg időt visz el. A gép sokkal pontosabban és gyorsabban leméri, amit mi több perc során méréssel méregetünk.
1: Bocsánat, hogy zajlik ez a méregetés? Hát ott van egy kép. Akkor a képre rájön egy vonalzó, és
0: igen,
1: akkor
0: így? Ha méregetjük, igen, igen. Például, hogy mekkora egy nyirokcsomó, hogy kóros-e, vagy nem. Kórosnak tartsa, vagy nem, vagy mekkora egy daganat. Milyen vastag mondjuk a folyadék, ami mondjuk a mellüregben van. Ezeket ugye le kell méricskék, és maga a mesterséges intelligencia ezt megteszi helyettünk. Sőt, ha mondjuk sok pöttyöt kell mondjuk a tüdőben számolni, hogy vannak ilyen göbök, és hogy hány van, megjelente egy új az ember szembe, az ugye nem vesz mindent pontos, főleg egy fáradt szem egy napnak a végén, akkor ugye az nem biztos, hogy észrevesz egy eltérést, és pont az ilyenekben az ilyen monoton munkák ellen, illetve a pontosabb leletek ugye érdekében segít a mesterséges intelligencia. Ez az egyik a közülük, mert utána jön a jövő, ami már nagyon itt van, hogy a magából a képből olyan információk is kinyerhetők, ez az úgynevezett radiomikának a tudomány, amiket mi emberi szemmel nem látunk. Tehát például az, hogy hogy néz ki a daganat, az nem csak a méretén függ, vagy hogy halmozza a kontrasztanyagot, hanem abból ez a jövő, és ilyen kutatásokat végzünk mi is itt az Onkológiai Intézetben, hogy a különböző adatokból meg tudjuk mondani, hogy ez hogy fog viselkedni, fog-e áttétet adni, fog-e arra az adott kezelésre reagálni, hogy milyen kezelést adjunk. Tehát ilyen vizsgálatok vannak, hogy ilyen információkat, ilyen személyre szabott információk kinyerhetők a képanyagból.
1: Na de azt honnan tudják, hogy milyen lesz az a sejt, hogy daganatos sejt lesz-e vagy sem? Az ember mindig abból indul ki, hogy volt-e már ilyen. Tehát ez egy statisztikai alap?
0: Hát, hogyha ugye ennek vannak radiológiai megjelenési jelei, hogy ugye mit tartunk kóros szövetnek, vagy kóros lágyrész képletnek, hogyha ezt látjuk és fölmerül a gyanúja, sok esetben magával ugye ezt mintavétellel kell azt igazolni, és utána természetesen ugye a megfelelő a tumor típusától függően áll föl a kezelési terület, vagy mik a további teendők.
1: Még egy fél szó a mesterséges intelligenciáról. Látom, vagy hallom, hogy örül, hogy jön a mesterséges intelligencia, de akkor is fog örülni, amikor a mesterséges intelligencia nem csak azt csinálja, amire most gondol, hanem azt is, amit most maga csinál, meg amit a következő években csinálni szeretne, és akkor...
0: A felelősség az mindig a radiológusé. Tehát ugye a leletet azt ugye az radiológus fogja kiadni, és nem a mesterséges intelligencia program vállalja a felelősséget, hogy jó vagy rossz döntést hozott a megadott lelete alapján. Úgyhogy ő csak segíti a munkánkat, de átvenni sose fogja.
1: Nagy felelősség, amikor egy ilyen leletet ír. Tehát volt már olyan, hogy olyan nagyon, nagyon nehezen, nagyon kínlódva történt mindez?
0: Hát természetesen, hiszen ettől függ a beteg sorsa. A radiológus ugye nagyon fontos, minden, szinte minden munkafolyamatban ott van a képalkotás jelentősége, ott ülünk ugye onkotímeken, döntünk betegek sorsáról, hogy ez egyet egy daganat-e, ezt a radiológus mondja meg. Ugye ha aznak tartja, mi a további vizsgálatok, mintát is tudunk ugye venni belőle, utána a kezelést megkapja. Jó, hat a kezelés, vagy nem? Ha nem hat, ez is mind a radiológus felelősség, hogy mit ér le. Változatlan az állapot, rosszabbodik, javul, mehet tovább az a kezelés. Itt sokszor több millió forintos kezelések sorsáról döntünk, így, hogy a leleteket, tehát óriási a radiógusnak így a felelőssége, és ugye, ahogy ugye, és ugye a másik terület meg a szűrés. Ugye nagyon fontos szűrővizsgálatokra járni, sajnos ebben nagyon le vagyunk maradva, és ugye szintén a radiógus ebben is segít, mind a mammográfiai szűrésben, mint ugye a prostatarák szűrésben, most a jövőben már ugye az várható, hogy MR-rel készül, akkor a dohányosoknak ez az alacsony dózisú CT szűrése, tehát így ebben is a radiológus részt vesz ebben a munkafolyamatokban.
1: Dr. Tárnoki Ádám és Dr. Tárnoki Dávid, de most itt a mikrofon előtt csak Dr. Tárnoki Ádám van. Ikrek, a gyerekeik gondoltak rá, persze, hogy gondoltak, de jó lenne, hogyha ikrek születnének. Születtek, nem születtek?
0: Végül nem ikrek születtek, de viszont annyiban kárfotolt minket az élet, hogy a mindkettőnknek két lánya van, úgyhogy így legalább a nem arányok azok hasonlóak, úgyhogy majdnem ikrek, mondjuk így ebből a szempontból.
1: Genetikailag, gyakorlatilag nem. Azt akartam kérdezni, hogy testvérek, de nem, mert akkor az édesanyáknak is testvéreknek kellett volna lenni.
0: Kellene lenni, így van. Tehát egypetű ikerpár házasodik egypetű ikerpárral, akkor az ő testvéreik azok, az ő gyerekeik genetikailag testvérek.
1: Nem szoktak ilyet kérdezni, meg nem illik. Jó apa?
0: Próbálok lenni, igen, mindent igen, megadni a gyerekeknek. Én ugye őkért, hogy az ember főleg ugye őértük dolgozik, és ugye ez kell természetesen egy nagyon jó feleség is, egy nagyon jó anya is. Ugye én mindig azt mondom, hogy le a kalappal a feleség irány, mert sokkal nehezebb munkát végeznek, mint mi férfiak. Ugye sokszor az, amikor elmegyek dolgozni, akkor a feleségem mindig azt mondja, de jó, hogy te elmehetsz fel, hogy amíg a gyerekekre vigyáz, az sokkal nehezebb, mint a munka. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy le a kalappal a nők előtt, hogy nekik sokkal nehezebb feladatot adott az élet ebből a szempontból, úgyhogy hogy egy apának meg természetesen ugye, mögé kell állni és ugye, segíteni a gyerekeket is, meg a feleséget is ebben a folyamatban.
1: Csak még egy szót a gyerekekről, hogy hány gyereke van, hogy hívják őket?
0: Kettő, Dóra Izabellának és Emma Oliviának.
1: Két lány. Kedves hallgatóink, a Quaterka műsorának vendége Dr. Tárnoki Ádám orvos volt. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő Sályi András.

0: Elhangzott a Kvatárka.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Robert Fico szlovák miniszterelnök és Maros Zilinka szlovák főügyész egyaránt őket és családjukat fenyegető üzenetet kaptak, közölte a szlovák kormányhivatal és a főügyészség. A fenyegetésekre azután került sor, hogy Robert Fico csütörtökön az ellenzék politikai bábjának nevezve élesen bírálta a főügyészt, miután a főügyészség ezen a héten lezárt vizsgálatának eredményeképpen helyesnek és törvényesnek minősítettem a pozsonyi kerületi bíróságnak azt a korábbi döntését, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak az Ukrajnának ajándékozott szlovák hadi felszerelések ügyében. Szlovákia 2023. márciusában Eduard Heger ügyvezető kormánya idején átadta Ukrajnának a teljes vadászrepülőgép állományát, 13 darab MiG-29-es vadászgépet, illetve egy KAB légvédelmi rendszert. A döntést annak idején számos bírálat érte, részben az akkori ellenzéki pártok részéről, amelyek azt állították, a Heger kabinetnek ügyvezető kormányként nem volt hatásköre ilyen fajsúlyos kérdésekben döntést hozni, és azzal veszélybe sodorta Szlovákia védelmi képességeit. A dízel ár támogatás első 5000 forintos részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár, tudatta a NAV. A támogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, egyéni vállalkozók és őstermelők csak egy autó után kaphatnak támogatást, melynek összege személyenként az év végéig összesen 20000 forint. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg bankszámlára érkezik, akinek nem, az postán kapja meg. A Fidesz elnöksége szerint politikai indítatású eljárás zajlik Hankó Balázs ellen, akinek mentelmi jogáról hétfőn tárgyal a parlament. A kulturális támogatások miatt gyanúba kevert minisztert volt SZDSZ-es szellemi körök és a Tisza kormány akarja skalpként felmutatni, írja a Magyar Nemzet. Az elnökség szerint meggyanúsításának oka az új kommunista önkény politikai leszámolási szándéka. Hozzátették, egyben a belpesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs a kormány kultúrpolitikájának megfelelően nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket. A feljelentők azok a független előadók, akiknek anyagi követelését nem teljesítette. A másik feljelentő Horváth Lóránt, aki más piszkos ügyekben is fellépett a Tisza kormány érdekében, és az ukrán mafiózók hazai védő ügyvédjeként híresült el, írja a Magyar Nemzet. A Váci Egyházmegyei Családközpont új hiánypótló jegyes felkészítő anyagot dolgozott ki, amely a mai párok élethelyzetére és kérdéseire reagálva segíti a házasságra készülőket. Ferenc pápa számos alkalommal hangsúlyozta, az egyháznak egyfajta házassági katekumenátusként kell tekintenie a jegyesek felkészítésére. Ezért Marton Zsolt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke megbízásából készült el a 12+1 alkalmas felkészítő anyag, amelyet most országosan is elérhetővé tesznek. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, csapadékra nincs kilátás, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, késő estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. Tizenhat óra 4 perc. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyházzenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Levente vagyok, az OMSZE sajtóreferense. Mostani műsorunkban hallgassuk meg elsőként Pitóni Cantate Domino című művét. Énekel a Váci Székesegyház Szent Cecília és Ifjúsági Kórusa, vezényel Varga László.

Mostani műsorunkban Pitóni, Bach, Händel és Mendelssohn jeles egyházzenei művei közül válogattunk a Váci Székesegyház Szent Cecília és Ifjúsági Kórusának tolmácsolásában. Vezényelt Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya. Műsoraink visszahallgathatók a Magyar Katolikus Rádió hangarchívumában. Elköszön Önöktől az OMCE sajtóreferense, Varga Levente. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Johann Sebastian Bach angol szvítjének részletét Hauser Adrián szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Vas István műveit hallják.
3: Rapszódia egy őszi kertben. Csapzottan tarka lett az a fényteli kerted. Későn süt fel a nap, hamar homálylik. Elfagytak feketednek napraforgóid, dáliáid. Még nyílnak őszien égnek, már nem sokáig, napszomjas késő heliantuszok. Az elmúlásból is itt körül az világít, ami nekünk meg nem adatott. Piroslik már a kis megyfád. Milyen lesz, ha jön a nagy esőzés hirtelen? Szebbek a rőt levelek, ha kerengnek nedves szelekben is tündérjen. Már várja a nemes növényi sejtelem novemberi esők verését. Itt győzni fog minden enyészeten a szépség. Magunkra gondolok. A szívre, a gyomorra. Nem a haláltól félek, féltelek. De miért kell nekünk magunktól undorodva megérni, ha megérjük a telet? Szépségben boldogult virágok, levelek. Ha holdba, csillagokba ér az ember, csúnyán közelítő telében mire mehet ezzel a földi förtelemmel? Elfagyott rózsák, dáliák. A kertünk új és új szépség akkor is, ha pusztul. Meglátjuk most, hogy mit szereztünk bőrön, beleken, szerveken túl. Ez még az ősz, ha jól, ha rosszul. Most vívj, most védd magad, míg végső hódítása el nem indul a sejtjeink bezárt tudat. Hát lett-e a tízezer éveken át szépség, ami nem a miénk? Vagy tud-e ilyet a lomba virág eltenni télire a fényt? Nincs miért adnunk a szerényt. Még csúf estünkben is több szépségünk marad, mint amit valaha pompáztak elénk virágok, madarak. Mi más értelme van az időben a szépet halmozni, ha nem ez? Hogy mikor nyomorultul vergődik az élet, akkor is szép lesz. Nem tréfából teremtett tartós és nemes szépséget annyi mesterünk és ősünk, azért, hogy te is vele védekezz, míg alantas elmúlással vesződünk. Mit tud a virág? Mit tud a tenyészet? Rettentő szép rakéták, robbanva repüljetek, mindig nekünk teremtik a földön túli szépet az emberi évezredek. És mindig te leszel, és mindig én leszek. Holdban, Marson, ki tudja hol. Míg meg nem lejjük azt a képletet, nem nyughatom, nem nyughatol. És új energiává lesz a múló idő. Új csillagmágját gyújt meg, érted? Vigasztalóvá lesz a rémítő. Mindent meglátsz, mindent megértek, és érthetetlen szenvedésed hétszer boldog szépségre válik. Mosolyodban kinyílnak a régen semmi vélet napraforgóid, dáliáid.
4: Avilai Teréz intelmeiből. Ars poetica helyett. Akit nem kapattak ennél magasabbra, jól teszi, ha nem igyekszik följebb kapaszkodva. Ezt jól jegyezzétek meg, mert ahelyett, hogy nyernétek vele, végül csak veszíteni fogtok. Mutatkozhatik olyannak, amilyen a lélek, ha Jézus Krisztus a jelen, szerelmetesen csünkhet az ő szent emberségén. Mindig ez isteni mester társaságában élvén. Beszélhet is vele, és előtte fölfedheti, hogy mitől szenved, és mi hiányzik neki. És ha meg nem feledkezik róla örömében, újjonghat vele együtt. S mindezt nem mesterkélten kiszabott formulákkal, hanem olyan szavakkal, amiket a pillanat kíván, és szükséglete kitapasztal. Hát ez az, ami rajtunk múlik. És ha van, akinek ez nem elég, és ezen túl próbálná emelni szellemét arra felé, ahová be nem engedik mégsem, elvéti ezt is, azt is. Ez az én véleményem. Mert ha túllép a természeten, megbénul az értelem, és kiszárad a lélek a sivatag terepen. Mellesleg a szellem egész épületének mi az alapja? Csak az alázat. Semmi más. És Istenhez közelebb jutva növekszik az alázat. Különben elvész minden eredmény. De ezt senki se értse úgy, hogy én tiltani szeretném a nagy gondolatokat, amikkel a szellem fölemelkedhetik, hogy közelébe kerüljön Isten végtelen jóságának, meg az égben található csodáknak. Igaz, én ezzel sosem éltem. Képtelen voltam erre. Megint csak ezt ismétlem. Isten kegyelme hozzásegített, hogy megértsem, folytonos nyomorúságunkban merészség volt az is tőlem, hogy szellemem a földi dolgokkal törődjön. Hát még az égi dolgokhoz emelni, hogyan is bírtam volna. De vannak elég sokan, akik jól járnak, ha felhasználják ilyen magasabb vizsgálataikat, különösen ha tanultak. Mert ebben a gyakorlatban nézetem szerint a tudomány, ha alázattal párosul, rendkívüli kincs. De azt mondom, hogy fölemelkedni mégse kell. Inkább várni, míg Isten bennünket fölemel. Van, amikor az értelem nem működik úgysem. A misztikus teológiában ott fölfüggeszti Isten. Én csak azt helytelenítem, ha akkora bennünk az önhittség, hogy magunk függesztjük föl. Ne állítsuk meg a működését. Különben hidegek leszünk és bambák, és eltűnik előlünk az is, ami a miénk volt, és az is, amit elérni véltünk. Ha az értelmet Isten függeszti föl és tartja vissza, van, amivel figyelmünket foglalkoztassa. Olyankor egy krédó időközében több fény lesz a részünk, mint amennyit évek alatt minden földi iparkodással elérünk. De hogy mi magunk akarjuk lekötözni lelkünk erejét és megállítani működését, ez tiszta őrültség. Nem mondom, hogy bűn ez, de büntetés annál inkább. Mintha valaki ugráshoz vesz lendületet, de hátulról visszarántják. Neki rugaszkodik százszor, de mindig hiába fárad. Az akarat sem ér semmit, ha nincs benne alázat, melynek a működésbe vegyülve az a hatása, hogy a lélekben a cselekedetnek csömör nem lép a nyomába. Aki tudja, miről van szó, annak ezt nem kell magyarázni. És aki nem tudja, annak én bizony nem fogom elmagyarázni.

0: drága sosem elég. Hova tovább, ha ezért, ha azért, ha akár, hogy minden esetre elvégre, végre is, végül is, mindegy már, elkezdve vagy berekeztve, tehát is pedig is, ahogy és sehogy és valahogy mégis, és ha egyúttal akár beleért azonban azért is. Mert a főnevek, igék, a képek is egyszer s mind kihullanak, s marad a közbeszéd maltere, csikorgó, ügyetlen vivőanyag. De ha elárasztanak az esetlen határozók, a kopár kötőszavak, végeredményben nem fontos más. Csak a csak, meg a csak, meg a csak.
1: Mit akar ez az egy ember? Variáció gyermekjátékra. Mit akar ez az egy ember? Egy ember? Ninive, Ninive, király, király biztos. Mit akar ez az egy ember? Mindig ez az egy ember. Mit nem kér, és mit nem mer? Azt hiszi ez az egy ember, megbírhat egy ezreddel? Neki megy fejjel a falnak. Legszebb lányod akarom. Legszebb lányom nem adom. Úgy is van hozzá jogom, adod vagy nem adod, elhúzom. Kinn maradsz az udvaron, csukva az ajtóablak. Betöröm az ablakot, benézek és hallgatok. Ki ez az egy ember? Én vagyok. Mit akar ez az egy ember? Tudhatod. Katonaságot hívatok, majd jön a szánom bánom. Katonaságtól nem félek, börtönbe visznek. Vinnének. Kegyelmet nem kapsz? Nem kérek. Mire vagy büszke, mondd, kérlek? Egy halál és egy élet egyebem sincs a világon. Király biztos, Ninive, megtanít majd Móresre. Az egy embernek egy kutya, király meg a biztosa. Babilon és Ninive eltűnik a semmibe, s megmarad az, ami biztos. Mindig ez az egy ember. Mit akart ez az egy ember? Bámul utána fegyverrel, Ninive, Ninive, király, király, biztos.

mikor a rózsák nyílni kezdtek. Emlékszel? Amikor a rózsák nyílni kezdtek, már nem voltunk fiatalok. Házunk körül virágzó sírkeresztek, szívünkben sok friss halott. Tudtuk, hogy a boldogság lopott jószág, akkor is, ha férj, feleség nézi, hogy bomlanak bokron a babarózsák, s fogják egymás kezét. Sok hajszálad lett ősz éppen abban az évben. Emlékszel? Volt is oka. De ami fekete maradt, még feketébben ragyogott, mint valaha. Szemedbe a töretlen csodájú, vadtükörbe tört fényeket rejtett a rémület, és zavarosabb lett tiszta, haragos zöldje, s attól lett édesebb. Újjongó áhítattal ébredtünk reggelente, te a kertre, én te rád, s ez az öreg nyarunk szelíden betemette Velencét s Angliát. Mint furcsa ráadást, vagy veszélyes messzeséget kezdtük nézni a holnapot. Ez volt az a nyár, mikor a télszele szíved koszorújába kapott. Volt vidámabb nyarunk, s merészebb az előtt.

0: De emlékszel, ez volt a legszebb. Némán kertünkbe hajoltak a szomszéd temetők, mikor a rózsák nyílni kezdtek.
1: Párbeszéd két ismeretlen között. És megint a rózsák, és megint a nyár. Még észreveszed? Egyre sűrűbben. Fut az év, és egyre rövidebb. Lassan kifogysz az időből, kifogyok. Na és mi lesz? Mi lenne? Az, amire azt mondják természetes. Szóval eltűröd? Nem. Csak kibírom azt, ami tűrhetetlen. És mivel készülsz rá? Semmivel. Most is mi van a kezedben? Hát az, ami szokott, a cigaretta, a pohár, a toll. Persze. A szánalmas kacat, amihez ragaszkodol. A személyes holmi, az emlék, az arcok, a tulajdonod. Meddig akarod tartani? Jobb lesz, ha eldobod, és üres kézzel elindulsz, és elmegy az utakon túlra, a domb tetejére. Minek? Addigra ősz lesz újra. És a domb tetején, ahol egy fa, egy bokor sem akad, hideg eső veri az árvalányhajat, és a csupasz domb tetején az eső téged is csupaszra ver, és kimossa belőled azt, amit ma fontosnak hiszel, és kihullanak belőled az arcok és adatok, és a lényegig csupaszon átléphetsz, tudod hová? Nem akarok átlépni sehová, ha nem úgy, aki vagyok. És nem megyek föl a csupasz dombra. Ne légy konok, de konok vagyok. És még mindig gyűjtöm azt, ami megtelít. És konokul nem akarok lecsupaszodni a lényegig. Tudom, kifogyok az időből, de nem akarok kifogyni abból, ami a hideg esőben is tán fel tud majd lobogni. És mit gondolsz? Azzal a lobogással megnyered azt, ami vár? Vagy annak is tán feltételeket szabnál? Nem. Csak a feltételeit nem fogadhatom el. És aminek nem én kellek, az én nekem se kell. Mert lettem, ami lettem, és magamat meg nem adom. Elveszi úgy is. Vegye el, ha van ilyen hatalom. Kifogysz az időből, készülj, mert készül rád az, ami vár. És mi lesz addig? Megint a rózsák, és megint a nyár. Megyek. Az élet, ha elenged, indulni készen állok. Vörös bor és fehér bor sokszor folyt poharamba. Ez is volt, és az is volt. Kínból, üdvözülésből, uram, eleget adtál. Megyek, ha elbocsátasz.

Valaki ír a kezettel. Vers összeállításunkban Vas István műveit hallották Sinkovics Imre, Borbé T. András és Dunai Tamás előadásában. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Délután 4 órakor kezdődött Magyar Péter miniszterelnök szolnoki látogatása. Először vesz részt a hagyományos tiszai Kecsege telepítésben és a Sparhelt Fesztiválon, írja a Magyar Hírlap. Magyar Péter jelenlegi országjárása szeptember 12-én Veszprémben kezdődött. Ott többek között arról beszélt, hogy miniszterelnökként is fontosnak tartja, hogy személyesen találkozzon az emberekkel, és az országjárást nem egyszerű kampányként kezeli. Beszédéből ugyanakkor az is kiderült, hogy a választási kampány hangulatát és a korábbi politikai ellenfelekkel, valamint a jobboldali sajtóval való küzdelmet kormányfőként sem kívánja teljesen maga mögött hagyni. A körút tervei szerint 15 vidéki várost érint, majd Budapesten zárul. Ismét Toroczkai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa, írja az MTI. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Toroczkai László elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezetőt. Szerepet. Érzékelik az új politikai helyzetet, amely az által alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk mozgalom. A dízel ártámogatás első 5000 forintos részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár, tudatta a NAV. A támogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, egyéni vállalkozók és őstermelők csak egy autó után kaphatnak támogatást, melynek összege személyenként az év végéig összesen 20 000 forint. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja. Akinek a NAV ismeri a bankszámlaszámát, annak az összeg bankszámlára érkezik, akinek nem, az postán kapja meg. A Fidesz elnöksége szerint politikai indíttatású eljárás zajlik Hankó Balázs ellen, akinek mentelmi jogáról hétfőn tárgyal a parlament. A kulturális támogatások miatt gyanúba kevert minisztert volt SZDSZ-es szellemi körök és a Tisza kormány akarja skalpként felmutatni, írja a Magyar Nemzet. Az elnökség szerint meggyanúsításának oka az új kommunista önkény politikai leszámolási szándéka. Hozzátették, egyben a belpesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs a kormány kultúrpolitikájának megfelelően nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket. A feljelentők azok a független előadók, akiknek anyagi követelését nem teljesítette. A másik feljelentő Horváth Lóránt, aki más piszkos ügyekben is fellépett a Tisza kormány érdekében, és az ukrán mafiózók hazai védő ügyvédjeként híresült el, írja a Magyar Nemzet. Közlekedési hírek következnek. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, csapadékra nincs kilátás, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Késő estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. Házi Muzsika a Déli Báb utcában.
3: Hölgyeim és uraim, Urbán Péter és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Ismétléses Házi Muzsika műsort hallanak, mégpedig 2021-ből. Március 21-én Hauser Adrien volt a vendégünk. Kicsit később, március 27-én pedig Egri Bálint.

0: Hölgyeim és uraim,
1: szeretettel köszöntöm Önöket, a házigazda jó magam juhász előtt, és mindannyiunk nevében szeretettel köszöntjük Hauser Adrient, aki csodálatos Bach zenével nyitott. Légy a kedves a műről egy kicsit, ugye Bach szvit.
2: Bach A-dur angol szvitjének az Alman tételét játszottam el, és ha beszélhetek erről pár szót, igazából...
1: Hát persze, amiről szeretnél.
2: Az utóbbi hónapokban az Almand táncos tétel az, ami nagyon foglalkoztatott, méghozzá azért, mert eljátszottam az összes angol szvittet. Ez az A-dur volt az utolsó.
1: Hány is van összesen?
2: Hát 6 darab.
1: Igen.
2: És most kezdtem el megtanulni az elsőt, az A-durt, ami az, nekem az utolsó lett. És ebben értettem meg, hogy mi az az Almand, amit az 5 többi szvitben nem értettem, megmondom őszintén, mert nekem a felvételek, amiket hallgatok, vagy hallok így Almand kapcsán, nekem túl vontatottak. Szóval nem győztek meg arról, hogy...
1: Hogy csak így.
2: És... Nem, hogy egyáltalán mit is jelent ez az álma, hogy lesz ebből tánc, és hogy jó, tudjuk, hogy ez stilizált
1: tánc. Hát igen, a szvit az abóvó tánc
2: igen,
1: sorozat.
2: Igen. Tánc sorozat, igen, igen. És ugye ez a kezdő, az Almand, ez mindig ez a kezdő tétel volt. Talán ebből, amit most eljátszottam, nagyon hallatszik, hogy különbözik a többi angol szvittől, mert azok inkább, hát most ezt furcsa hangzik mondani, de ugye a barokkban a két nagy áramlat, a francia, meg az olasz, de Bach meg a német volt, de ez francia hatású, de a többi nem annyira.
1: Mi az, amit francia hatásnak érzel kifejezetten?
2: Hát például ez a sok felbontás, harmónia felbontás, hogy semmi sem történik egy harmónia felbontás, a rengeteg díszítés.
1: Tehát ezek a kis...
2: Most mutatok egy, van egy G-moll szvitből olyan részleteim vannak, amiben most bemutattam, hogy...
1: Az is angol szvit.
2: Az is angol szvit, az is Almand, és hogy mennyire más például a G-moll.

0: mindegy, szóval ilyen, ebből hallatszik, hogy ez sokkal komolyabb szövésű, tehát polifonabb, és nem igazán erre a lanszerű harmónia felbontásokra alapul. Az előzőben szerintem nem sok minden történik, és ilyen csipkés, mint egy ilyen brüsszeli csipke.
1: És téged mégis ez vonzott, vagy éppen ezért talán?
0: Hát igen, és ami még fontos, hogy azt találtam meg, hogy bizonyos preludium és egyéb baktételekben benne van az álmának ez a nyugodtsága, folytonossága. Ez, igen, ez az, amit nem lehet elsietni, hanem úgy, de azért nem vontatott, de az úgy szép, nyugodtan.
1: Játszunk egy picit, hogy lehetne elsietve?
0: Elsietve.
1: Ez csak egy két-három taktus.
0: Nagyon rossz lenne.
1: Jaj, nem.
0: Borzasztó.
1: Tényleg borzasztó.
0: De nem csak azért, mert ezt lehetne gyorsan is nem elsietve, de ez most el volt sietve.
1: És lassabban, mert akkor már a másik véget.
0: Igen, a lassabb. Ezt jobban elbírja.
1: Sokkal jobban.
0: Ezt jobban elbírja, viszont ezek az előző suite, Game All Suite-ből, ez elbírja a gyorsabbat.
1: És tulajdonképpen Bach teljes mértékben az előadóra bízza, mert akkor még nem használtak metronomot.
0: Hát na, ez az, ami nagyon izgat, hogy tulajdonképp senki nem hallotta, hogy valójában ez hogy van, és már
1: tehát
0: nem is fogjuk.
1: Nincs az, hogy csak így.
0: Nem lehetünk okosak,
1: művész ráír ez, hogy mi az, ami hozzá, meg a műhöz.
0: Meg hát el kell olvasni a korabeli leírásokat, hát, és a moderneket is, mert mindig vannak újabb kutatások, persze. És abból, de az már csak egy ilyen szemlélődés persze. Típusú elolvasás, a kapcsolatod az anyaggal az, ami meghatározza. Nekem például ez a megvilágosodás, úgymond a álmanddal kapcsolatban, például a Bach C-moll zongora versenynek az első tétele, a kettős versenyben van egy ilyen, szerintem az is álmand. Ezt sem lehetne gyorsan játszani, mert ez borzasztó
1: lenne. Nem, mert ki kell élni ezeket.
0: Igen,
1: a hangokat.
0: Mert van egy ilyen, van egy lélegzés, egy, amit most nekünk nem lehet, ugye?
1: De lehet éreztetni, mert igen. F-moll zongora versenyben is van.
0: Igen. Ez majdnem mindenütt megtalálható, de csak kis szakaszok.
1: Igen.
0: Arról ismerhető fel, hogy semmi nem történik benne, tehát csak ilyenek, és ez felbontva. De amint már ilyen polifon dolgok
1: ott
0: vannak,
1: már, az már inkább franciás, a másik meg inkább olaszos, mondjuk az, Vivaldi.
0: Az a polifon, az leginkább ugye önmaga a dolgok, hát, mert igen, de igen, az már Vivaldi. És például ez a, van egy E-moll suite gyors tétel, ez a

0: Ez is Armand.
1: És ez a kis dur befejezés hirtelen kinyílik.
0: Igen, ezeknek mindig ilyen a domináson fejeződik be, így az első része, aztán úgy folytató. Az Armandra ez is jellemző. De ezt például lehetne, ezt lehet lassan, gyorsan, de az, amivel nyitottam, azt nem lehet.
1: Ez... Igen, igen. Szóval az anyagszerűség az megadja, igen, tulajdonképpen a tempót is.
0: És ettől franciás, és ettől kuprenes egy kicsit. Aha. És akkor van nekem erre egy kis kupren darabom is, ami vele...
1: Hogy konferálnád fel a következő kupren művet?
0: Ez kuprennek a 18. ordre sorozatából az egyik darab, aminek címe is van, Monique nővér. Sir Monique a címe. Egy kis rondó formájú kis.
1: Igen, darab. Tehát egy téma többször visszatér, és közben egyéb közjátékok, epizódok vannak. Tessék!

0: Milyen érdekes, látod, hogy Kupren itt szinte képszerűen, szinte balettzenének is fel tudom fogni, mert annyira előttem van a tánc. Akár ilyen padödős tánc, akár páros tánc. Az egésznek van egy ilyen játékos, lebegős...
1: Hajlékony, ugye?
0: És mennyire tudja a zeneszerző, hogy a sok tararap után kell egy keményebb rész, ami ugye a nem tudom hányadik visszatér is. Ez variáció tulajdonképpen.
1: Igen, igen, és ez a rondó téma ugye mindig visszatér.
0: Hát mindig ott van. Én még majdnem azt kezdtem hallani, hogy ez most rondó, vagy rondó variáció, inkább ilyen rondó variáció.
1: Igen, igen, azt is lehet. Hát mindegyik egy újabb a betétek.
0: De milyen jó ez a téma, nem?
1: Nagyon.
0: Lehet szeretni.
1: Egyébként Ferenczi Györggyel van egy nagyon szép felvétel ebből, én azt nagyon szeretem. Mert ugye hát ez csembalóra íródott, és ott egész máshogy szól. De zongorán sokkal hajlékonyabban lehet játszani.
0: És ott meg inkább ilyen csilingelőbb, gondolom,
1: igen,
0: nem?
1: Igen, és ő szuper hajlékonyra játsza, és az idővel is olyan, úgy sok időt hagy rá.
0: Aha.
1: Én nem mertem most ennyi időt, mert
0: persze,
1: én bennem ilyen, a csemboló hang van most, és csembalisták nem hagynak így, ahogy hallgattam, ők azért úgy metrumban vannak inkább. Kivéve, mikor Kupren vesszőket ír, mert azt is beírja, hogy mikor vegyünk levegőt.
0: Ezt annyira, nem tudtam.
1: Ó, nagyon részletes.
0: Komolyan?
1: Az összes díszítésre külön jegyzéke van, amit ő talált ki. Az csak Kupreni díszíték.
0: Látod, ez újdonság számomra.
1: És nagyon mérges.
0: Kicsit, de jó.
1: Nagyon mérges volt, ha ezeket nem tartják be, ezt így a...
0: Igen, de legalább ő megírta, hogy mit szeretne.
1: Csembaló iskolájában lehet ezt a jegyzéket megtalálni.
0: Itt hogy... is eljátszhatunk azzal, hogy a témát, igen, esetleg mutasd így is, úgy is, amúgy is.
1: Már
0: felfogásban.
1: Hát most, ha azt mutatnám, hogy szeretném játszani, de úgy nem lehet, mert nem lenne azért
0: hát
1: az már túl.
0: Hát a témát lehet.
1: Igen, igen. Tehát én sokkal hajlékonyabbra játszanám, mert ez egy zongora végül is. Tehát így játszanám egyben. Ezt így egybe, ezt a négy ütemet.
0: Itt abszolút hajlékony.
1: Viszont közben vannak kisebb kis ívek, és attól már úgy szétdarabolódik a dolog.
0: Tehát, de amit lehet ez másképp is?
1: Statikus. Hát lehet egyenként, ahogy
0: írva. Próbáld? Hogy... Tehát az dönti el, hogy hozzád mi áll közelebb.
1: Igen, de szerintem mindenképp nagy évekbe érdemes gondolkozni, aztán a kis artikulációkat beleépíteni, hogy ne zavarja a hangsúlyok, ne zavarják,
0: persze,
1: a menetet.
0: Persze, de mindig jó eljátszani, hogy mi minden van ebben, és hogyha,
1: persze,
0: más valaki akár ezen a zongorán szólaltatja meg, ha meggyőz engem, akkor elfogadom.
1: Persze.
0: Tehát mindig az jön elő, hogy az előadó mennyire tud engem meggyőzni arról, hogy ez most ilyen és csak ilyen lehet. De ez annyira táncos, sokkal táncosabb, sokkal régiesebb.
1: Ennek van címe, ugye, ez a Sir Monique, ez egy személy, valakiről szól, de ugye hát ez nem megfoghatatlan, mert a...
0: Ezt nem lehet tudni, én soha nem néztem utána a Kupren levelezésben.
1: Én ezt
0: valahol
1: nem tudom, hogy ki
0: biztos
1: lehet.
0: Biztos hölgyek vannak mögött, tehát ilyen szép zene mögött csak hölgyek lehetnek.
1: És nagyon sok hölgy volt, mert nagyon sok ezeknek, majdnem mindegyiknek címe van
0: Na.
1: Ezeknek a... kicsi.
0: Látod, ezt nem tudtam, csak az ember érzi,
1: de
0: hogy
1: de van, ami a mai napig rejtély, és nem tudják, hogy miről szól.
0: Hát nem kell mindent.
1: Hát igen. Igen.
0: Jaj, de jó, hát ezekkel nagyon-nagyon jó lehet játszani. Mivel folytassuk, mert több mindent javasoltál.
1: Én most Beethovent javasolnék.
0: Nagyon.
1: Beethoven émol szonáta, opusz 90-es.
0: Igen. Most gondold, hogy itt van egy hallgatóság, és valamiképpen kedvet szeretnél ébreszteni, hogy már nagyon várjuk, hogy megszólaljon az az émol szonáta. Mit mondanál erről? Nem az, hogy mikor készült, mert az...
1: Nem, az sajnos tényleg nem tudom. De itt
0: az engem soha nem érdekel. Mindig a zenéhez jobb kapaszkodó, hogyha hangulatot adsz, vagy a te hozzád való kapcsolódást, viszonyt.
1: Azt mondanám, hogy ez egy kéttételes mű, ami azt jelenti, hogy Beethovenre ez ugye nem jellemző, tehát egy sokkal rövidebb forma, mint általában szokott lenni, és a második tétele az egy Schuberti tétel, azt mondanám, ettől különleges, hogy ez nem is Beethoven, hanem most csak egy pillanatra megmutatom.

0: Hát ha nem tudnám, hogy Beethoven, azt mondanám, hogy Schubert.
1: Igen, és ahogy ezt tanultam, fiatalkori emlékem jött fel, hogy a Schubert E-moll szonáta a második tétele borzasztóan hasonlít el.
0: Nagyon ismerős volt.
1: Ez esetben nem Schubert volt Beethoven, hanem Beethoven volt Schubert. Azt lehet mondani.
0: Igen, de hát tudod, hogy egy utcában laktak, és volt közük egymáshoz.
1: Igen,
0: áthallatszott. Igen. Azért képzeld el azt a régi Bécset, amikor egy kis utcában, az egyik házban ott Beethoven, és pár házzal a név Schubert. Azért ez...
1: Nagyon szerettem volna egy ilyen Schubertiádén részt venni.
0: Igen. Igen, igen, igen, igen.
1: Hát ennek meg lehetett azért a légköre.
0: Hát ezt a bécsiek megpróbálták visszahozni ezekkel a Schubert játákkal.
1: De már nem olyan. Ez.
0: Hát ezt nem tudom, hogy most van-e, de még évtizedek ezelőtt volt.
1: Hát meg van a német fesztivál Lindauban, ott voltam.
0: Az egy más.
1: Na, de azok az, koncertek, az csak a neve. Más. Igen, az csak a neve.
0: Ez a bizonyos Schubert szonáta, amit említettél, valami kézben van?
1: Megpróbálom, csak annyira hasonló, és...
0: Akkor még egy kottát se... először.
1: Nem, nem, nem.
0: Nem a Schubertet is?
1: Igen, mert utána ezt nem tudom eljátszani.
0: Ja, jó.
1: De valahogy...

0: fogalmam hát sincs, ez kb. 30 éve játszott.
1: Dal.
0: Dal, és ez is, mert hogy ez meg...
1: Sőt, jobban dal, mint a Schubert.
0: Ez annyira keveredik így a fejembe, abszolút. És hogy sokszor már nem
1: lehetne
0: is tudom.
1: Lehetne folytatni, hogy... egyiket elkezdett, és folytatod a másikkal.
0: Igen, igen, de aztán a Schubert az úgy jobban kibontakozik a közepén. Ez viszont végig vezeti ezt a dal elképzelést. Beethovennél ez végig dal lesz. Megmarad. Az egész. Igen, igen.
1: De ez a második tétel.
0: Ez a második.
1: És vajon miért nem komponált hozzá még egy menüettet, meg egy zárórondót mondjuk?
0: Hát ezt nem tudom, ezt nem
1: néztem. Hát tudni néztem, nem lehet, de hogy érzed?
0: És az az érdekes, hogy ugye ez egy viszonylag egy lassú tét, hát nem lassú, de nem egy bombasztikus befejezés, mert a legvége is egy ilyen elszáll így a semmibe. Tehát, hogy így van vége.
1: Ez olyan, hogy úgy... Egy gesztus, ugye?
0: Igen, igen, igen. Szóval nem jellemző azért ennyire Beethovenre. Engem ez ragadott
1: még. Bocsánat, tiltakozom idézőjel, mert a patetik szonáta legvége, hogyha emlékszel, tararam, papam, papam, taram, tatam, tatata,
0: trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rendesen befejezi.
1: Rendesen befejezi, igen, de előtte igen. Ott van ez a taram, erre is lehet, arra is lehet, ugyanúgy.
0: Igen, de ő viszont a végét úgymond nem egy hatásosan így fejezi be, hanem ilyen...
1: Nagyon lírai az egész. Így összehasonlítani. Igen. És az első tételben, most csak a második tétel dalszerűségéről beszélgettünk.
0: Azért az egy Beethoven.
1: Az igazi Beethoven. Fő téma, mellék téma.
0: Ami nekem fura volt, hogy ugye ez egy nagyon ismert, ezt nagyon sokszor játsszák. Voltam egy spanyol versenyen, előzsűriztem, még a korona legelején, és ott 270 versenyzőt, zongoristát hallgattam meg.
1: És mindenki ugyanezt játszott.
0: Ezt az émolszonátát nagyon sokszor. És ami föltűnt, hogy legyen az bármilyen ország, bármilyen fiatal, idősebb, fiú, lány, akárki, mindenki robosztusan kezdte el.
1: Jé,
0: pedig ez nem. Ez nem olyan, mert ha így leállítom az egészet, hogy megáll. Tehát így leáll, nem pattan igen. Tovább, nem úgy tudom tovább
1: vezetni. Kopogtatok, vagy nem is kopognak, dörömbölök. Ez olyan, ta-tam.
0: Igen, meg hogy úgy az időt megállítja, és úgy olyan vontatottá válik.
1: Hát Beethoven szeretett úgymond dörömbölni, ta-ta-ta-tam.
0: Hát vannak helyek, ahol meg is kell majd áll, de ez nem az a hely, szerintem ez egy ilyen visszapattanás, hogy...
1: Játék.
0: Tehát, hogy úgy
1: taram.
0: Igen, és hogy ahogy befejezem, azzal a lendülettel már kezdem el a másikat. De ha túl statikus vagyok, akkor nincs lendület, és nem akkor, tudom elkezdeni.
1: Akkor nincs, akkor ez pontosan elvész. Akkor dráma lesz belőle.
0: És akkor így kezdődött, játék. Meg egyébként nincs ennek különös oka, ami az zongorám tetején legközelebb van, legtöbbször azt szoktam elkezdeni tanulni, vagy ahol kinyitom, ez se véletlen, hanem játsza az ember, játszogatja, és ami megszólítja. Uh-huh. Ez szólított meg akkor is, mert végig játszottam az összes szonátát, így, hogy melyiket lehetne. Vágyakoztam egy kis Beethovenre, mert hát kb. 20 éve nem játszottam.
1: Aha. És egyébként így sok év kihagyással milyen érzés ugyanazzal a művel találkozni?
0: Ez nem ugyanaz, ez új, de hát...
1: De hát volt már olyan.
0: Persze, az ugyanaz, az... Hát az lehet jó is, meg lehet rossz is. Én ezt mindig egy ilyen lehetőségnek gondolom, hogyha van egy felkérés egy olyan műre, amit nagyon rég nem játszottam, hogy akkor, na jó, most el lehet akkor egy magasabb szintre jutni, és akkor ez egy jó lehetőség, uh-huh. hogy uh-huh. az előző hibákat kijavítsuk, mert azok persze. úgy berögzülnek, hogy 20 év múlva is visszatérnek.
1: És sokkal nehezebb kijavítani.
0: Nagyon. És hogy ez egy jó alap arra, hogy na most dolgozzak azon, hogy hogyan
1: hogy lehet. Csináljuk, hogy most először az első tételt bemutatót egészében?
0: Egyben, igen. Jó.

0: Egyenséges mér.
1: Vendégünk egy kollégám, Egri Bálint. Ő gitározott, ő énekelt. Elmesélem, hogy hogyan találkoztunk itt a stúdió előtt. Én tudtam, hogy új kollega vagy, hát az a új már azért mennyi? Hát
2: 2-3 éve is itt vagyok lassan.
1: De hát az még frissnek számít tulajdonképpen egy ilyen intézménynél, és nem ismertelek, de több kollega is lelkesedett, hogy a Bálinttal együtt dolgoztunk, és hogy milyen tehetséges, milyen mozgékony, milyen kíváncsi mindenre, tehát jó híredet keltették, és ennek nagyon örültem. De az viszont nagyon meglepett, hogy Csiba Lajos, akivel évtizedek óta együtt dolgozom, ő jött azzal, hogy van egy nagyon tehetséges muzsikáló kollega. Opa, muzsikáló kollega, ki más, mint az Egri Bálint, Egervár. És megmondom őszintén, nem ismertem a dalaidat, de a Lajosban, Lajos ízlésében vakon bízom, tehát akit ő ajánl, az biztos teljesen megfelelő a mi műsoraink számára. És aztán elkezdtem bújni a felvételeidet, képbe kerültem. Ez az én olvasatom. A tied?
2: Hát először is nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat, illetve köszöntöm a hallgatókat. Valóban nagyon jól esik, amit mondasz. Hát a Lajos ízlésében, hogy az ember így bekerül, vagy belefér, az egy önmagában egy hatalmas elismerés, meg az is nagyon jól esik, hogy te meghívtál. Én valóban gitározom elég régóta, tehát másodikos korom óta foglalkozom hangszeres
1: másodikos
2: zenével.
1: Elemi, vagy másodikos
2: általános. Általános. Igen. Tehát 7 éves korom óta így, van kapcsolatom igen. A gitárral.
1: Hosszú ez volt az első hangszer? Nem, mintha olvastam
2: első,
1: volna.
2: Első.
1: Hogy...
2: Igen? Igen. Tehát első évben az iskolában volt valamilyen...
1: Melyik iskolában?
2: Én az Erkel Ferenc Általánosban kezdtem, ez itt van az Andrássy úton, a 6. kerületben, nem messze
1: nem
2: a
1: messze
2: stúdiótól,
1: ide.
2: Vagy ahol most beszélgetünk, és ott volt egy olyan szituáció, nem tudom, pontosan egy zeneiskolából jöttek nézegetni, hogy na, ki
1: az, akit érdemes.
2: Igen, és akkor igen. Valami fölfigyeltek, hogy az ujjaim azok viszonylag mozgékonyak, és akkor mondták, hogy gitár.
1: Aha,
2: hogy ez a fiú, ez ebben jó lehet, gitár. Igen. Uh-huh. És a zene engem mindig érdekelt, énekes fiú voltam, egészen kiskorom óta rengeteget énekeltünk édesanyámmal, neki is jó hangja van, ő kórusban énekel.
1: Melyik?
2: Úgyhogy a Magyar Vöröskereszt Cantarino kórusában énekel. Uh-huh. Egy nagyszerű vegyes kórus, amiben én is egy ideig részt vettem.
1: Ő ezek szerint ilyen doktori pályán, vagy egészségügyben dolgozott valamilyen
2: nem,
1: módon?
2: Nem, teljesen véletlenül került a kórusba, tehát nem ilyen tekintetben. Édesanyám újságíró volt a Magyar Honvédségnek, a Magyar Honvéd című újságjában kezdett, és aztán ott a különböző minisztériumi lapoknál hosszú ideig tevékenykedett.
1: És édesapád?
2: Édesapám pedig háztartási készülékek adásvételével foglalkozott. Egészen komoly, tehát a nagykereskedő.
1: És neked szinten. Is van érzéked az ilyen kütyükhöz?
2: Hát már mint, hogy mondjuk megszerelni őket, úgy érted?
1: Igen, megvenni az,
2: hát az nem könnyebb, mond. Igen. Hogy csak oda kell érinteni most igen. Már valamit. Nem értek jól a kisgépek. Ez sokszor egy húrozás is kifog rajtam, azért most túlzok, mert hát számtalan
1: szó pedig valahol olvastam, hogy húrozni. Volt olyan helyzet, hogy valamelyik ujjaddal probléma volt, és akkor az alsó húrokat le is vetted, no, áthangoltad. Igen. Folytasd.
2: Ez egy érdekes történet, mert nekem volt egy súlyos ujjtörésem, és azért mondom, hogy súlyos ujjtörés, mert maradandó volt. Tehát nekem a mai napig a bal mutatója, hát a hallgatók nem látják, de

0: Talán te látod, hogy egy darab még itt hiányzik is belőle.
1: És akkor azt nem tudod.
0: Illetve nem tudom behajlítani, tehát 90 fokba tud a második.
2: Ez egy esés volt, elesés volt, vagy baleset
0: egy,
2: volt?
0: Egy nagy fa táblákból álló hatalmas ilyen ajtó, amit így lehet ilyen harmonikaszerűen nyitni, zárni.
2: Igen.
0: Két ilyen fa tábla közé sikerült becsippentenem a felső percenet. Na mindegy, nem akarok erről hosszan beszélni. A lényeg az, hogy egy évig, majdnem másfél évig húzódott a kezelése, és emiatt
2: el is tört, vagy csak
0: súlyosan eltört, súlyosan. És nem gyógyult meg. Tehát mondták, hogy 6 hét először, nem gyógyult meg, akkor műtét, egyik műtét, másik műtét sorra.
1: Szerencsé, hogy nem zongorázol, mert ott nagyon hiányozna, ha bár olyat is tudok.
0: Gitárban is nagyon hiányzik.
2: Igen, az de gitárban is
0: gitárban is nagyon hiányzik, és azóta tulajdonképpen ez 2010-ben volt, tehát most a több mint 10 éve, de azóta nekem meg kellett változtatnom azt, hogy én hogyan gitározom. Tehát eleve a régi dalaim, vagy az előtt született dalaim jelentős részét át kellett gyakorolnom, és azóta pedig amilyen dalokat írhatok, hát az bizony ez a korlát, ez mindig ott lesz.
1: Most nagyon sokat ugrottunk, ugye ott tartottunk, hogy iskola, és elkezded a gitározást, és nyilván olyan érzésed volt, hogy ezt én is tudom. Ilyen dalt én is tudok.
0: Hú, hogy miért kezd az ember dalt írni?
1: Önkéntelenül, de utólag az ember azért látja azt a pillanatot, amikor...
0: Szerintem az lehetett mögötte, hogy annyira élveztem azt, hogy egy dalt meghallgatok valaki által. Tehát akkora örömet szerzett nekem egy-két dal, amiket gyakran énekeltük szüleimmel.
2: Például.
0: Ó, hát nagy illéses édesanyám, úgyhogy én illésen nőttem föl tulajdonképpen.
1: Ez nem rossz.
0: Egyáltalán
1: nem rossz, gyökér, így
0: egyáltalán
1: van.
0: Egyáltalán nem rossz, sőt, nagyon fontos szerintem.
1: És a szövegek is érdekesek, és jók, és a dalokon keresztül bele tudtál pillantani, sokkal fiatalabb vagy, de be tudtál pillantani abban a korban.
0: Hogyne, igen. És hát ez persze az irodalomban is nekem fontos volt, engem nagyon érdekelt az a korszak, amiben például az illés, tehát amiben a szüleim
1: fölnőttek. 70-es
0: évek. Igen. Ők ugye azt az élményt adták át a fölnövésükről számomra, amit ők megéltek, nem hát tud senki sem mást, és ezért nagyon foglalkoztatott, hogy milyen lehetett régebben hát tulajdonképpen a te életed teljessége például, ami te éltél, az
1: hát
0: engem
1: én
0: foglalkoztat.
1: Nagyon idős vagyok, hogy tényleg át tudom tekinteni.
0: Hát, sok tapasztalatod lehet.
1: Még olyan emlékeim is vannak, de ezzel nem akarlak untatni, hogy második világháború, 1944 karácsonya, karácsonyfa díszítjük, stb. Szirénázás le a pincébe, ez egy nagy bérház volt a Battyány utca és a Várfok utca sarkán kereszteződésénél, és azt hittük, hogy hát lemegyünk a pincébe, 1-2 óra elmúlik a légitár, hetekig lent. Na, erről nem akarok többet mesélni, de itt vannak az élmények, teljesen élesen. Úgyhogy a mi generációnk, nem én találtam ki, de nagyon jó kifejezés, háború és béke viselt nemzedék.
0: nagyon
1: fogalmazás. Valamelyik irodalmát találta ki, és zseniális.
0: Nagyon szép.
1: Vissza
0: na most hova,
1: a te tanulmányaidhoz.
0: De az újjamra térjünk, vagy még az iskolákra?
1: Mind a kettőre.
0: De a kettő érdekel, de hogy a sorrendiségét tekintem.
1: Az teljesen mindegy, ahogy neked jól esik.
0: Hát akkor az ujjamat befejezem, mert ez egy érdekes dolog, és említetted is ezt a 3 húros gitárt, hogy valóban, mivel a mutató ujjam nem működött, ezért maradt a középső, a gyűrűs és a kis ujjam, és azt találtam ki, hogy ha leszedek 3 húrt a 6 húros gitárról, akkor minden ujjamnak lesz egy húr.
1: Így van, egy saját húrja.
0: Igen, és tulajdonképpen saját hangolással azt a 3 húrt beállítottam.
1: És hogy hangoltad? Hát, itt a gitárosok, akik hallgatnak bennünket, kíváncsiak.
0: Hát, hogyha emlékszem, mert én azt gondolom, hogy szerintem egy EGE hangolás volt ez. Uh-huh. Egy EGE hangolás, tehát egy tiszta kvint hangzás, uh-huh. Amit aztán ugye egy módosító...
1: Illetve mol 3-as hangzat,
0: mol,
1: EG.
0: Mol, igen. De hogy az E...
1: Igen, nem, kvint, mindenképpen kvint, de...
0: Kvint is van benne talán. Nem, igen, mert igen. Oktáv az EG.
1: Nem kis terc, ha, EG, nem bocsánat, nagy terc, hanem kis terc.
0: De hogy az egy E molnak számít, úgymond, hogyha üres húrokkal megpengettem, és csak egy ujjamat kellett tenni ahhoz, hogy dur legyen belőle, és innentől kezdve bárézva
1: a kettes új... Igen, kicsit fejjel piszkálni a középsőt.
0: A kettes új bárézása, vagy akár a 3 újnak már könnyebben hozzáfértem a különböző hangzásokat. hangnemekhez.
1: Tanultál gitárművésztől, vagy tanártól?
0: Hogy nem, hát akkor visszatérünk a zeneiskolára, így mert van. Hogy 7 évig én a Total Adás zeneiskolának voltam a tagja, szintén itt a kerületben, a 6. kerületben.
1: Szóval Tőzsgyökeres Buda, Pesti, pontosabban.
0: És döbbenetes módon nem, mert 2 éves korom óta vidéken éltem, csak az óvoda után engem behoztak a városba tanulni.
1: És merre volt az a vidék?
0: Ez az agglomerációban van, tehát Felsőpakonynak hívják a települést, ahol 2 éves koromtól 17 éves koromig éltem, meg ahol most is élek, mert visszaköltöztem.
1: Igen? Most is? Igen, és igen, közlekedsz?
0: Igen, hát igen, most a vírus miatt kevesebbet, de egyébként napi szinten persze bejártunk.
1: Az azért mindenképpen jó, tehát én mindenkit egy picit irigylek, aki belekóstolt a nem fővárosi életbe.
0: Azt mindenképpen, de viszont azt ne irigyeld, aki agglomerál, mert az egy óra, vagy tehát oda-vissza már az sokszor 2 óra, két amit óra. Elvesz napi szinten az életedből az utazás.
1: Egész. Most egy kicsit muzsikáljunk, és folytatjuk utána iskoláknál is, gitárnál is.
0: Jó.
1: Mit hallunk? Mit hallottunk legelőször?
0: Elsőképpen a Kiterítenek című dalt hallott a kedves hallgatók, és ez egy, ennek a dalszövege ez különlegesen áll össze, mert ugye 3 szerzője is van, József Attila, aki adta 2 hexameter című versével a refrénét, úgymond a dalnak.
1: Ez a tisztességes.
0: Igen. Miért legyek én tisztességes, igen. Kiterítenek úgy is, miért igen. Ne legyek tisztességes, Kiterítenek úgy is, ez nekem
1: amúgy tetszett. Szereted József Attilát?
0: Hogyne, persze, egyik kedvenc költőm, még talán Radnóti az, aki, és ha már említem Radnótit, és mondtad, hogy zenéljünk, akkor elhoztam még egy ilyen vers megzenésítés szerűséget, mert ugye ez, itt ez csak a refrén volt József Attila, utána többnyire az én szövegeim jöttek, illetve volt egy kis apró Lovasi András idézet.
1: Igen, is. Látod, azt nem éreztem.
0: Hát ki. Lehet, hogy a Lovasi Andrást hallgatók, vagy igen, ismerők, azok majd rádöbbennek, hogy mi volt az. Itt viszont arról van szó, ez egy másik játék volt, itt Radnóti Éjszaka című versével kezdtem játszani, egyrészt meg van zenésítve maga a vers, utána pedig elkezdtem arra a lüktetésre, amire Radnóti írta, saját szövegeket írni. Úgyhogy
1: van kedved esetleg 2-3 sort elmondani, mielőtt elénekled?
0: A versből? Uh-huh. Igen, elmondhatok. Ez az a vers, amelyik úgy kezdődik, hogy alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom. Alszik a pókháló közelében a légy a falon. Csönd van a házban, az éber egér se kapargál. Alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály. Kasban a mély, ez azért is jó, mert közben én a szöveget ádolom. Kasban a mély, rózsában a rózsabogár, alszik a pergő búza szemekben a nyár, alszik a holdban a láng, hideg érem az égen. Föl kell az ősz, és lopni lopakszik az éjben.
1: Ez azért is kértem, hogy mondd el a verset, mert te rendező is vagy, és gondolom, hogyha instruálni kell egy társaságot, vagy akár egy valakit, akkor nyilván először szövegismeret az, amit kipipálunk, és utána lehet kibontakozni. Tessék!
3: Köszönöm!

0: Chopin G-dur mazurkájának részletét Bogányi Gergely szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Tizennyolc óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! 14. Leó pápa az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óvaintett a belső ürességtől Párizsban, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri miséjén szombat délután. Francia nyelvű prédikációjában a pápa arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több 10 000 fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban, írja az MTI. A Szentatya szerint a belső nyugtalansága az embereknek egy olyan társadalomból fakad, ahol a túlzott fogyasztás nem kezeli a modern kor okozta szorongásokat. A kormánnyal való egyeztetést követően a szolnoki vasút állomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasút fejlesztési tervbe, mondta Jász Nagykunszolnok vármegye egyes számú választó kerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Délután 4 órakor kezdődött Magyar Péter miniszterelnök szolnoki látogatása. Baka András köztársasági elnök lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak emlékhelyénél New Yorkban, közölte a Sándor Palota szombaton. A New Yorki Ground Zero emlékhely egyik legfontosabb motívuma a hiány, az ikertornyok üres helye, az áldozatoknak a két bronz peremen körbefutó nevei emlékeztetnek arra, kiket és mit veszítettek családok, közösségek és nemzetek. Megrendítő mementója egyben a béke hiányának is. Szimbóluma annak, hogy az égbetörő emberi akaratot egy pillanat alatt ugyanaz az emberi akarat tudja lerombolni, ezáltal saját világunk békéjéért egyedül mi vagyunk felelősek, áll a közleményben. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom szombati kongresszusa, írja az MTI. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László elmondta, kongresszusukon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk mozgalom. 9 nagy játékfilm és 3 kanadai-magyar rövidfilm látható a csütörtökön kezdődött 4. Törőcsik Mari Filmfesztiválon Torontóban, ahol a filmvetítések mellett szakmai és kulturális programok is helyet kapnak, írja az MTI. A vasárnapig tartó fesztivál megnyitó eseményén többek között Sej Judit és Trokán Nóra színművészek, valamint Sebestyén Márta népdal énekes is megjelent. Végül az időjárásról. Estére a gomoly felhők feloszlását követően túlnyomóan derült lesz az ég, de hajnalra foltokban pára, köd képződhet. Csapadék nem lesz, gyenge marad a légmozgás. Kora reggelre 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. Következik a Vidékjáró magazin.
1: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai műsorunkban egy nagyszabású, a sportot népszerűsítő rendezvényről és az idei katolikus társadalmi napok legfőbb üzeneteiről számolunk be önöknek. A kattárs programjait minden évben más egyházmegye rendezi meg, ebben az esztendőben a kaposvári volt a házigazda. A Somogyi vármegye székhelyen néhány nap alatt koncertek, kiállítások, előadások, kerekasztal beszélgetések és személyes találkozások sokasága várta az érdeklődőket. A Kossuth téri megnyitón elsőként Süveges Gergő újságíró, az esemény műsorvezetője kért szót.
3: Az volt a cél, hogy megmutassuk, hogy társak vagyunk a társadalomban. Olyan intézmények és civil szervezetek mutatkoznak be, amelyek jelen vannak a rászorulókért végzett szolgálatban. Hogyha körbesétálunk és megnézzük a sátrakat, akkor láthatjuk ennek a szolgálatnak a gazdagságát. Érdemes körbesétálni akár a téren, akár a főutcai sátrakban. A házigazdának, Varga László püspökatyának különösen fontos volt az idei program összeállítása során, hogy ne csak katolikusok, de a többi egyház, a többi felekezet is megtalálja számára érdekes és értékes programot. És az is fontos volt, hogy otthon érezhessék magukat a társadalom peremén élő testvéreink. És hát egy új kezdeményezéssel gazdagodik a kattárs idén, szintén püspökatya ötletére. Minden résztvevő és fellépő, amennyiben igényli, akkor kaphat egy külön áldást. Ez egy rövid néhány perces imádság, amelyet egy pap vagy egy diakónus közvetít, és az áldás az kétféle formában valósul meg, aki itt fellép a színpadra, az áldást kaphat a fellépés helyszínén, illetve az áldás sátorban mindenki áldásban részesülhet.
1: A Somogyi vármegye székhely nevében a polgármester Szita Károly köszöntötte a résztvevőket.
4: Nálunk Kaposváron nagyon erős közösség van, és erre én nagyon büszke vagyok. Eztnek a közösségnek a kovácsa a szeretet, a tisztelet, az összetartozás, és ez valahogy a mostani kattárs eseménynek a jelmondatára is nagy mértékben kapcsolódik. Mi azt gondoljuk, hogy akkor lesz Isten igazából erős egy közösség, ha nem úgy mérjük az erőnket, hogy a tagjai között van-e erős vagy nem, hanem mit teszünk akkor, amikor nehéz és rászoruló emberrel találkozunk. Na az igazi erőnket az adja meg, és akkor tudunk Isten igazából erősek lenni, hogyha ezekben az esetekben mindig a lelkünkben, de nem csupán szavakban, és nem csupán a lélekben, de a tetteinkben is megjelenik az, hogyha segítségre van valakinek szüksége, akkor segítenünk kell, és segíteni is akarunk. A mi viszonyunk ehhez a közösséghez, ez nagyon erős és nagyon régi. 1990-es évektől kezdett el felerősödni, amikor úgy összetartottunk. Aztán az igazi összetartó kovács nekünk katolikusoknak, evangélikusoknak, reformátusoknak, és még sorolhatnám, azért nagy erőt jelentett, amikor legalábbis nekem 1993-ban, amikor büszkén mondhattam minden város bemutatón, hogy Kaposvár püspöki székhely. Ez volt a bemutatásnak a kezdete, és ez magamat is erősítette, meg azért a közösségünket is erősítette.
1: A Kaposvári Egyházmegye megyés püspöke Varga László pedig az irgalmas szamaritánus történetén keresztül mutatta be az idei kattárs legfőbb céljait.
5: Az idei kattárson egy igazságosabb és testvériesebb világ építésére hívunk minden jó akaratú embert. Mit kell tennünk egyénileg, és mit egyházunk életében, hogy ez megvalósulhasson? Egyéni életünkben a legfontosabb, hogy megszülessen szívünkben az irgalom. Ferenc pápa Fratelli Tutti szociális enciklikájában egy egész fejezetet szentel egy idegenre, aki az út szélén fekszik. Szeretném felidézni ezt a példabeszédet Lukács evangélium 10. fejezetéből. Egy kifosztott, összevert, út szélen hagyott emberről hallottunk, valamint két olyan emberről, akik Isten szolgálatába álltak, akik miután észrevették az összevert embert, elmentek mellette. És egy a zsidók szemében eretnek, gyűlöletes szamaritánustól is hallottunk. Te kivel azonosulsz ezek közül? Teszi fel a kérdést Ferenc pápa. Aki elmegy az útszélen fekvő idegen mellett, vagy azzal, aki lehajol, bekötözi a sebeit, felemeli, elviszi és gondoskodik róla. Az irgalom akkor születik meg a szívünkben, amikor egy szenvedő ember látványa meg tud állítani bennünket, és el tud téríteni a tervezett programunktól, és segítségre indít. Jézus szempontjából lényegtelen, hogy az, aki segítségre szorul, honnan származik. Mert mindannyian egyetlen atya gyermekei vagyunk, azaz testvérek. Egyházunknak és egy igazságosabb társadalomnak is szentekre van szüksége, a szeretet és az irgalom szentjeire. Olyanokra, akik meglátják a megtört, peremre jutott, éhező, szomjazó, ruhátlan, otthontalan embertársaikban, a szeretetre éhező, igazságra szomjazó Krisztust, és irgalmasságot gyakorolnak vele.
1: Laci atya korábban püspöki elmondatául is mindössze egy szót választott, irgalom.
5: 2025. október 25-én Határtalan Öröm címmel szinódust szerveztem itt Kaposváron a fogyatékossággal élő testvéreinknek, akik az egyházunkban nem látszanak, és akiknek nincs hangja az egyházunkban sem, és a társadalmunkban sem. Nagyon boldog vagyok, hogy a közel 400 vendég közül 125 olyan testvérünk jött el, aki valamilyen fogyatékossággal él. Meghívtam a hajléktalan testvéreinket is, és utána megkérdeztem őket a hajléktalan szálon, hogy hogy éltétek meg ezt a napot. És azt válaszolták, hogy nagyon boldogok voltak, mert itt nekik nevük volt, és tisztelték őket. Nekik nem a szánalmunkra, sajnálatunkra van szükségük, hanem a megértő szeretetünkre és a tiszteletünkre, mert ők is Isten szeretett gyermekei, arcának képmásai. Nem csak az egyéni, hanem az egyházi életünkben is fontos változásokat eszközölni, hogy igazságosabb és testvériesebb társadalmat építhessünk. 14. Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikában egyértelművé teszi, az egyház szociális tanítása nem csupán a társadalomnak szóló üzenet, egyben lelkiismeret vizsgálat az egyház számára is. Ha igazságosabb és testvériesebb világot szeretnénk építeni, akkor nekünk az egyházban élőknek is meg kell kérdezni magunktól, hol tartunk saját szociális tanításunk megvalósításában? Hol tartunk az igazságosság elvének tettekre váltásában? Meghalljuk-e a szegények, az áldozatok, az üldözöttek és a kiszolgáltatottak hangját? Átláthatóan gazdálkodunk-e a ránk bízott javakkal? Készek vagyunk-e szembenézni saját mulasztásainkkal és intézményeink visszaéléseivel? Teszi fel a kérdéseket 14. Leó pápa. Nem kérhetjük számon társadalmunkon az igazságosságot, ha közben mi magunk nem törekszünk annak következetes megvalósítására.
1: A kaposvári megyés püspök a magzatukat vesztő édesanyákra is megrendítő szeretettel hívta fel a társadalom figyelmét.
5: A demokrácia elviekben igen, a gyakorlatban azonban számtalan ponton nem igazságos. Akik nem rendelkeznek történelmi kiváltságokkal, erősebb hanggal vagy kevésbé megbecsültek, azok hátrányos helyzetben vannak, a demokráciában is, írja Ronald Rohrhäuser. Egy igazságosabb és testvériesebb világ építésében nem mehetünk el a meg nem született, ártatlan gyermekek kiáltása mellett. Amikor egy nő abortuszt kér, az a jéghegy csúcsa. A személyes döntése mögött ott van egy igazságtalan gazdasági, politikai, kulturális, egészségügyi és szexuális rendszer, amely nyomást gyakorol a nőkre, hogy az abortuszt válasszák. olyan társadalmat kell építenünk, ahol ez a nyomás megszűnik. Anélkül, hogy felmentenénk az abortuszt választók személyes felelősségük alól, egy igazságosabb és testvériesebb világban nem ítélhetjük el azokat az édesanyákat, akik félelemből, tudatlanságból, családi, társadalmi elvárásból nem tudtak igent mondani a megfogant magzataik világra hozatalára. És egy testvériesebb világban ítélkezés helyett inkább gyógyítanunk kell a magzatvesztés sebeit. Fontos tudatosítanunk, hogy ha az anya meg is feledkezne gyermekéről, és elveszi az életét, én nem feledkezem meg róla, mondja az Isten, mert a tenyerembe írtam a nevét.
1: Nagyszabású sportág népszerűsítő napot szervezett a közelmúltban a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola. A rendezvény sztárvendége Storc Botond, háromszoros olimpiai bajnok kajakozó volt.
6: Én azt látom, hogy tényleg nekem az a tapasztalat, a visszajelzés fiataloktól, idősebbektől, hogyha mi, most tényleg olimpiai bajnokok nevében mondom, azt vagyunk jelen egy sportrendezvényen, szerintem azáltal kicsit hitelesebbé válik az, hogy ténylegesen fontos a sport. Nagyon örülök annak is, és amikor azt látom, már én is azért jóval túl vagyok a sport sikereimen, hiszen 2000-ben meg 2004-ben nyertem olimpiai aranyérmeket, de ugyanúgy fontos számomra a sport, és tényleg büszkén állok ki emellé, hogy a fiataloknak is legyen fontos. És túl ezen szerintem egy kicsit azt gondolják, akik még nem találkoztak olimpiai bajnokkal, egy kicsit ilyen megfoghatatlan az, hogy milyen is az, hogyha valaki olimpiai bajnok, és én örülök neki, hogyha személyem által egy kicsit több erőt, lendületet, hitet adok nekik a sportban. A sport az szerintem azért jó, mert játszva tanít meg küzdeni. Tehát én is, hogyha visszagondolok a gyerekkoromra, hogy kezdtem el kajakozni, tudom azt, hogy mit kellett, tehát felnőtt fejjel tudom azt, hogy mit kellett tennem, de az egy játék volt, túráztunk, játszottunk a vizen, versenyeztünk egyik hídig, a nagyfáig, a kiszögelésig, és így szép lassan belevitt minket abba a sport, megtanított bennünket küzdeni, amit most én felnőtt fejjel is a civil életben úgy látom, hogy nagyon nagy segítség. A sport az szerencsére nagyon aktív része mindennapjaimnak, tehát én is igyekszem, ha nem is minden nap, de tényleg rendszeresen sportolni, 4-5-ször egy héten, tényleg attól függ, hogy épp egészségileg van-e valamilyen sportból fakadó apró sérülésem, vagy nincs, de tényleg tehát mindennapoknak a része számomra a sport. Az 5 próba mozgalom keretén belül ezt hírül is igyekszem hírül vinni, minél többek számára.
1: Az ifjú sportolókat és a rendezvény résztvevőit a Somogyi Vármegyeszékhely nevében Kárpáti Tímea alpolgármester köszöntötte.
7: Én azt gondolom, hogy a Kasinak egy volt a célja, amikor 61 évvel ezelőtt létrehozták, hogy Kaposváron egy olyan sportiskola működjön, ahova jó tartozni, ahova jó eljárni, ahol jó közösségben lenni. És én azt gondolom, hogy ez a cél mára megvalósult. A mostani sportiskola vezetőinek volt az a kívánsága, hogy az ő vezetése alatt a Kasi folyjon a csapból is. Szerintem ez megvalósult. A Kasi minden sporteseményen ott van, mindenhol képviselteti magát. Legyen az évsport, versenysport, szabadidősport, teljesen mindegy, és ezért nagy hálával tartozunk ezért a város részéről is, hiszen tényleg az a lényeg, hogy képviseljék magukat, hogy lássuk őket, hogy mutassanak példát. Egészséges Kaposvár, ez a mottónk. 2030-ra a legegészségesebb város szeretnénk lenni az országban. És ehhez az ilyen sportnapok, az ilyen elszánt sportolók, akik ti vagytok itt velem szemben, szükségesek, hiszen ti mutatjátok a példát minden egyes nap. Először a családotokban, a szüleiteknek, amikor jönnek értetek, és aztán a versenyeken, a szabadidős sportnapokon, és ti fogjátok egyszer majd azt a felnőtt nemzedéket képviselni, akik tesznek magukért, hiszen ha a gyerekkorban a rendszeres sportot megszeretitek, ha megérzitek azt, hogy mennyivel jobb egy kicsit levezetni az iskolai feszültséget egy-egy sportolással, akkor ugyanez a vágy meg lesz bennetek majd felnőtt korotokban is. A magyar sportnak talán megvan az a szép élménye a világban, hogy úgy néznek ránk, mint egy csodaország. Hiszen olyan sporteredményeket érünk el a világban, aminek csodájára járnak, hasonló sportolók miatt, mint Storz Botond, és hasonló sportolók, mint akik ti vagytok, és akik lehettek majd. Legyen ez előttetek, és ha valamit nem értünk, talán még ma, hogy ilyen szép sportsikerekkel, ilyen elszánt sportolókkal, hogy nem rendeztünk még olimpiát. Én azt kívánom, hogy az alatt az idő alatt, amíg ti sportoltok, legyen itthon egy olimpiánk, és tudjátok, érezzétek át azt, hogy ez egy milyen magasztos érzés. Mit ad pluszba az embernek?
1: A fórumon a Kaposvári Sportközpont és sportiskola szakosztálya is bemutatkoztak. Ezek közül az egyik legfiatalabb a vízügyi SC-vel részben közös kajakkenu. Itt a szakmai munkát Aludi András irányítja.
8: 40-45 gyerek sportol nálunk a kasi keretein belül, majdnem ugyanennyi a vízügyben is, ugye az idősebbek. Az edzés helyszíneink azok tényleg nagyon jók, köszönhető a kasi tényleg széles körű lehetőségeinek, a krioszaunától kezdve a konditerem használat, az úszoda használat, illetve a csónakházban lévő maximális kiszolgálásnak. A sportágunk, ahogy most elmondtam ezeket a helyszíneket, ugye hallottátok, elég széles körű képzést ad, hiszen tornatermi edzések vannak, futóedzések, kondicionális edzések, úszóedzések, és a lényeg, amikor már az idő engedi, akkor kint a tavon, csodálatos környezetben, a Deseda tavon végezzük a munkát, és tényleg az adja meg a sava borsát. Télen sajnos ugye a szárazföldi rész az kicsit unalmasabb, de ezzel mindenki átesik. És ugye, hogy a mellettem álló sportoló Storz Botond is mutatja, sportágunkban lehet nagyot álmodni, és ha szerencséd van, kitartásod van, tehetséged van, és olyan szakemberek foglalkoznak veled, amire most ugye lehetőség van itt a kasin belül is, akkor akár a legmagasabb csúcsra is el lehet jutni, és ebbe ugye a városban is alpolgármesterünk Borhi Zsombor világbajnok, és a jelenben pedig ugye Szerafin Zsófia, aki Európa bajnok és világbajnok versenyzőnk. Tehát bátran tudom ajánlani mindenkinek.
1: Az atlétikás tehetségek fejlődéséért pedig Cipó Gabriella felel.
9: Közel 200 igazolt versenyzőnk van, és a kölyök atlétikai programmal több bázisiskolában is jelen vagyunk. A Kisfaludi iskolában, a Berzsenyiben, a református, a katolikus iskolában és Taszáron is találkozhattok edzőinkkel. A nagyobb korosztályok pedig már itt a gyönyörű új elkészült atlétika pályán készülhetnek. U8-tól U20-ig vannak versenyzőink, az idei évben már több válogatott atlétánk van, és talán az EIOF-ra is esélyünk van kijutni. Úgyhogy azt gondolom, hogy az elmúlt időben 9 kollégám nagyon jó és nagyon szakmailag felkészült munkát fektetett bele az atlétika szakosztályunknak a felépítésében.
1: A jégkorong szakosztályt egy olyan sportember mutatta be, aki évekkel korábban a kasi színeiben húzott először korcsolyát.
10: Varga Tamás vagyok, én is itt kezdtem Kaposváron a jégkorongot, 13 éve csinálom, jelenleg a Budapest Jégkorong Akadémiánál voltam, ott osztrák U20-os bajnokságban szerepelhettem. A tanulmányaim miatt visszatértem a gyökerekhez Kaposvárra, és jelen pillanatban edzőként dolgozok a kasiban. És a jégkorongról röviden annyit, hogy jelen pillanatban 6 szakosztályban működünk. Évközben javarészt 7 hónapban jeges edzések vannak, illetve az kiegészítő száraz edzések. Nyáron ez kicsit nyilván nehezebb megoldani. Úgyhogy akkor száraz edzésekre, illetve inline-on görkori is edzésekre kerül a hangsúly. Jelen pillanatban rengeteg Kaposváron edződő és tanuló fiatal került ki külföldre, illetve nagyobb budapesti csapatokhoz, és nekünk is ez a célunk, hogy minél több gyereket toborozzunk, illetve hogy minél több játékos neveljünk ki akadémiákra, illetve külföldi egyesületekre.
0: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Az elmúlt percekben Koncz Zsuzsa és Hajdú Bianca egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Szeptember 26-a van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Reichlin Krisztina, köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Folytatódott 14. Leó pápa pénteken kezdődött 4 napos franciaországi apostoli látogatása. Szombaton délután 4 órakor kezdődött Magyar Péter miniszterelnök szolnoki látogatása. Szeptember 30-án érkezik az 5000 forintos dízel ár támogatás. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom. Folytatódott 14. Leó pápa pénteken kezdődött 4 napos franciaországi apostoli látogatása. A pápa szombaton 15 órától szabadtéri szentmisét tartott a Concord téren, majd pápa mobilon is végighaladt a tömegben. Vasárnap érkezik Lourdesba, ahol a katolikus világ egyik legfontosabb zarándok helyén újabb szabadtéri misét celebrál. Az út utolsó állomása Metz lesz, az Európai Egység és Békés jegyében zajló vallásközi találkozóval és záró szentmisével. A pápa hétfő este tér vissza Rómába. A Magyar Kurír és az MTI tudósításaiból Reichlin Krisztina idéz.
3: Szeptember 25-én este 9-től a Szent Atya mintegy 80 ezer fiatallal imavirrasztáson vett részt Párizsban. A fiatalok egy különleges, 10 jelenetből álló előadás formájában mutatták be Franciaország szentjeit. Minden jelenetet a bemutatott szenthez kapcsolódó elmélkedések vagy tanúságtételek kísérték. Az előadás után Leó pápa arra buzdította őket, hogy bátran tegyenek tanúságot Krisztusról, miközben tisztelettel és testvéri szeretettel fordulnak azokhoz is, akik nem osztoznak hitünkben. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt Leó pápa, amikor szombat délelőtt menekültekkel találkozott Párizsban. A Szent Atya 4 napos franciaországi apostoli látogatása 2. napján látogatott el az egyházmegyei menedékkérőket és menekülteket támogató Bakita házba, amely nevét egy szudáni rabszolgáról kapta, aki szerzetes lett, majd szentté avatták. Szent Bakita arra szólít fel minket, hogy lássuk meg azokat, akik láthatatlanok, hogy szabadítsuk fel azokat, akiket a gazdaság és a kultúra rabszolgaságra kényszerít, hogy tartsuk tiszteletben minden testvér és nővér végtelen méltóságát, tette hozzá a pápa. 14. Leó pápa az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óvaintett a belső ürességtől, Párizsban a mintegy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri miséjén szombat délután. Francia nyelvű prédikációjában arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több tízezer fiatal felnőttet és tínédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban, írja az MTI. A Szent Atya szerint a belső nyugtalansága az embereknek egy olyan társadalomból fakad, ahol a túlzott fogyasztás nem kezeli a modern kor okozta szorongásokat.
0: Szombaton délután 4 órakor kezdődött Magyar Péter miniszterelnök szolnoki látogatása. Először vesz részt a hagyományos tiszai kecsege telepítésben és a Sparhelt Fesztiválon, írja a Magyar Hírlap. Magyar Péter jelenlegi országjárása szeptember 12-én Veszprémben kezdődött. Ott többek között arról beszélt, miniszterelnökként is fontosnak tartja, hogy személyesen találkozzon az emberekkel, és az országjárást nem egyszerű kampány. Kezeli. Beszédéből ugyanakkor az is kiderült, hogy a választási kampány hangulatát és a korábbi politikai ellenfelekkel, valamint a jobboldali sajtóval való küzdelmet kormányfőként sem kívánja teljesen maga mögött hagyni. A körút tervei szerint 15 vidéki várost érint, majd Budapesten zárul. A kormánnyal való egyeztetést követően a Szolnoki vasút állomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasút fejlesztési tervbe, mondta Jász Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. A dízel ár támogatás első 5000 forintos részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár, tudatta a NAV. A támogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, egyéni vállalkozók és őstermelők csak egy autó után kaphatnak támogatást, melynek összege személyenként az év végéig összesen 20 000 forint. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg bankszámlára érkezik, akinek nem, az postán kapja meg. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Több mint 30 helyszínen több mint 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium. A változtatások célja a belügyi ágazatban a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Pósfai Gábor tárcavezető szombati Facebook bejegyzésében ismertette, az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései alapján összeállított javaslatcsomag egyik elemeként megemelnék a hivatásos állománnyal együtt dolgozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, valamint kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat. A Fidesz elnöksége szerint politikai indítatású eljárás zajlik Bankó Balázs ellen, akinek mentelmi jogáról hétfőn tárgyal a parlament. A kulturális támogatások miatt gyanúba kevert minisztert volt SZDSZ-es szellemi körök, és a Tisza kormány akarja skalpként felmutatni, írja a Magyar Nemzet. Az elnökség szerint meggyanúsításának oka az új kommunista önkény politikai leszámolási szándéka. Hozzátették egyben a budapesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs a kormány kultúrpolitikájának megfelelően nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket. A feljelentők azok a független előadók, akiknek anyagi követelését nem teljesítette. A másik feljelentő Horváth Lóránt, aki más piszkos ügyekben is fellépett a Tisza kormány érdekében, és az ukrán maffiózók hazai védő ügyvédjeként híresült el, írja a Magyar Nemzet. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa, írja az MTI. Ismét az elnökség tagja lesz Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balog Csaba és Tóth Máté. Torockai László elmondta, kongresszusukon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben. A volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk mozgalom. Zene. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Maroš Žilinka szlovák főügyész egyaránt őket és családjukat fenyegető üzenetet kaptak, közölte a szlovák kormányhivatal és a főügyészség. A fenyegetésekre azután került sor, hogy Robert Fico csütörtökön az ellenzék politikai bábjának nevezve élesen bírálta a főügyészt, miután a főügyészség ezen a héten lezárt vizsgálatának eredményeképpen helyesnek és törvényesnek minősítette a pozsonyi kerületi bíróságnak azt a korábbi döntését, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak az Ukrajnának ajándékozott szlovák hadi felszerelések ügyében. Szlovákia 2023. márciusában Eduard Heger ügyvezető kormánya idején átadta Ukrajnának a teljes vadász repülőgép állományát, 13 darab MiG-29-es vadászgépet, illetve egy KAB légvédelmi rendszert. A döntést annak idején számos bírálat érte, részben az akkori ellenzéki pártok részéről, amelyek azt állították, a Heger kabinetnek ügyvezető kormányként nem volt hatásköre ilyen fajsúlyos kérdésben döntést hozni, és azzal veszélybe sodorta Szlovákia védelmi képességeit. Vita a román parlamentben az iskolai egyenruhák miatt, az RMDS ellenzi, az egyik koalíciós partnere szintén, a másik viszont támogatja. Gáspár Sándor tudósít.
4: Immár a román parlamentbe is begyűrűzött a vita az iskolai egyenruhák bevezetésével.

0: 200 millió eurós üzlet. Uszer és politikusok, mind a PSD ellenfelei, határozottan a lakosság megnyúzása újabb trükkjének minősítették a javaslatot, szociáldemokrata politikusok viszont azzal érveltek, hogy az iskolán belül ne lehessen kirívóan látható a családok anyagi helyzete közötti különbség. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is az iskolai egyenruhák kötelező vététele ellen foglalt állást, értelmetlennek tartva ezért törvényt hozni, és arra kérte 23 RMDSZ-es képviselőtársát, hogy szavazzanak a törvény ellen. Ez már a PSD-vel szemben formálódó frontot mutatott, replikaként viszont vezető liberális politikus Ráres Bogdán is az egyenruhák mellett foglalt állást. Legfőbb érve, hogy Nyugat-Európában a top kollégiumok diákjai büszkén viselik egyenruhájukat. Bogdán Ráres állásfoglalása ezzel elejét vette annak, hogy a kormányalakításnál körvonalazódó frontvonal a diskolai egyenruhák törvényénél merevedjék. A diskolai egyenruhák törvénye mellett a román parlamentben az új kormány bizalmi szavazására készülnek. Ettől valójában az függ, hogy megszűnik-e Romániában a kormányválság, vagy pedig az előrehozott választások fogják felkorbácsolni az indulatokat az új kampányban. Ettől függetlenül várhatjuk, hogy a tanulók állásfoglalása milyen hatással lesz a törvény elfogadására.
1: Különleges programokkal, többek között erdei sétákkal, teljesítménytúrával és kenutúrával, madárgyűrűzéssel is várják az érdeklődőket péntektől vasárnap estig több nemzeti parkban. A Duna-Ipoly Nemzeti Park idén szombaton tartja a Jószágok és Madarak napját. A Hortobágyi Nemzeti Park programjai között a vadló névadó verseny szerepel. A Dunadráva Nemzeti Park a Pécsi Pintérkert arborétumban vasárnap szoborkiállítással, a Fertőhanság Nemzeti Park kerékpár túrával, a Bükki Nemzeti Park hagyományos énekes madár gyűrűző és bemutató programjával várja a látogatókat. Szombattól lehet pályázni a Szörényi Szabolcs zenei öröksége előtt tisztelgő Moha Emlék Alapítvány új hangok, örökölt dallamok elnevezésű pályázatára, melynek célja a 18 évnél fiatalabb tagokból álló zenekarok támogatása. A kezdeményezés különleges lehetőséget kínál a fiatal zenészeknek, egy meghatározó magyar zenei örökséghez kapcsolódhatnak, miközben saját hangzás világukat és kreativitásukat is megmutathatják.
2: Kárpát-medencei lapszemle. Az idegen forgalmi világnap alkalmából különleges tárlattal várt a látogatóit a rimaszombati Gömör Kishonti Múzeum szeptember 25-én. A salgótarjáni Dornyai Béla Múzeummal együttműködésben megnyílt a Palócok Pápai Károly fotói a Budapesti Néprajzi Múzeum gyűjteményéből című kiállítás, amely több mint 130 év távlatából hozza közel a Palócvidék egykori lakóinak arcát, viseletét és mindennapjait. A megnyitón Máté György, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum munkatársa, a kiállítás kurátora tartott előadást, a rendezvény hangulatát pedig a Gömöri Virtus Néptánc Együttes közreműködése tette még ünnepélyesebbé. A kiállítás mintegy 100 Pápai Károly által 1890-ben készített fényképből válogat. A fotográfiák a Budapesti Néprajzi Múzeum gyűjteményében maradtak fenn, és különleges dokumentumai annak a kutatómunkának, amelyet Pápai a Palócföldön végzett. A fényképeket a Gömör Kishonti Múzeum gyűjteményéből származó tárgyak egészítik ki. Így a látogatók nem csak arcokat és pillanatokat láthatnak, hanem a korabeli népélet tárgyi világába is betekintést nyerhetnek. Ahogyan a nagybalogi népviseletes viaszfigurák is kiállításra kerültek. Arcok, amelyek több mint egy évszázada tükrözik a múltat, Pápai Károly munkásságának egyik legérdekesebb része a fényképezés. A Palóc kutató útra már gyakorlott fotósként érkezett, hiszen szibériai útjára is vitt magával fényképezőgépet. Munkája jól tükrözi a 19. század második felének tudományos gondolkodását, amikor az etnográfia és az antropológia fejlődésével egyre nagyobb figyelem irányult a népességek testi jellemzőinek dokumentálására. Olvasható a fel-

0: felvidék.ma oldalán. A Kárpát-medencei lapszemlét Lázár Csabától hallották.
1: A várható időjárásról. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan derült lesz az ég. Hajnalra foltokban pára, köd képződhet. Csapadék nem lesz, gyenge marad a légmozgás. Kora estére, kora reggelre 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet. Vasárnap a pára és ködfoltok feloszlását csak kevés gomoly felhő képződése követi. Több órás, keleten sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A délies szél északnyugaton megélénkül. Máshol mérsékelt lesz a változó irányú légmozgás. A csúcsérték 22 és 25 fok között alakul. Főbb híreink még egyszer röviden. Folytatódott 14. Leó pápa pénteken kezdődött 4 napos franciaországi apostoli látogatása. Szombaton délután 4 órakor kezdődött Magyar Péter miniszterelnök szolnoki látogatása. Szeptember 30-án érkezik az 5000 forintos dízel ár támogatás. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: 18 óra 49 perc, múlt idéző című rovatunk következik, Szikora Józsefet hallják.
3: 2026. szeptember 26-a szombat van, Szent Kozma és Damján ünnepe. Isten éltesse népnapjuk alkalmából Kozma, Damján, Justina és Kozima nevű hallgatóinkat. Szent Kozmáról és Szent Damjánról kevés történeti adat áll rendelkezésünkre. Az első hiteles tanúság a szíriai Kürosz városának püspökétől, Theodorétosztól származik, aki az 5. század közepén úgy emlékezett meg a két szentről, mint a hit jeles bajnokairól és csodálatra méltó vértanúkról. Kozma és Damján orvos, testvérpár volt. Ők az orvosok, gyógyszerészek, borbélyok, cukrászok, fűszerkereskedők, kötszerkészítők, szülésznők, viaszöntők és zsibárusok patronusai. 1991. szeptember 26-án megalakult a Demokratikus Karta elnevezésű mozgalom, amely állítása szerint a szélső jobboldali veszély ellen a demokrácia erősítése érdekében kívánt fellépni. Valójában a kártában szerepeltek először közösen az SDS és az MSP politikusai, megalapozva ezzel az 1994-es koalíciót. Ugyancsak 1991. szeptember 26-án a szerb irányítás alá helyezett, többségében albánok lakta Koszovó autonóm tartományban, Belgrád által el nem ismert illegális népszavazáson a voksolók 99,87%-a támogatta a függetlenség kikiáltását. 1891. szeptember 26-án született Charles Münch, francia karmester, hegedűművész. A kritika a spontaneitást, színgazdagságot, eleganciát és a rendkívüli muzikalitást említette Münch erényeként. Repertoárján a klasszikus szerzők mellett kortárs amerikai zeneszerzők művei is szerepeltek, és kiemelkedő tolmácsolója volt Berlioz szerzeményeinek. 1946. szeptember 26-án halt meg Basilides Mária, operaénekes, az Operaház örökös tagja. Színpadi szerepei mellett felbecsülhetetlen érdemeket szerzett a magyar oratórium és dalkultúra népszerűsítésében. Előadás módját egyszerűség és rendkívüli meggyőző erő jellemezte. 1971-ben e napon halt meg Báldi Bálint, Kossuth-díjas mezőgazdász. Kezdeményezője és szervezője volt az Országos Baromfi Szaktanácsadó Hálózatnak, szorgalmazója a keltető állomás hálózat kiépítésének, s tevékeny részt vállalt a magyar kutyafajták nemesítésében. 1976. Szeptember 26-án távozott e világból Turán Pál, kétszeres Kossuth-díjas matematikus, akadémikus. Felfedezései kiemelkedőek a számelmélet, a komplex függvénytan, a numerikus analízis, a kombinatorika, a klasszikus és absztrakt algebra, valamint az approximációs elmélet területén. 1991-ben e napon halt meg Billy Vaughan, amerikai zenész, énekes, a Billy Vaughan orkesztra vezetője, többek között a Petit Fleur és a Blueberry Hill szerzője. 20 éve nincs köztünk Zimányi József, Széchenyi díjas atomfizikus, akadémikus, a kísérleti és elméleti magfizika nemzetközileg elismert művelője, magfizikai elméleti modellek kidolgozója volt. Ugyancsak 2006. szeptember 26-án halt meg Fülöp Mihály, kétszeres világbajnok, olimpiai bronzérmes tőrvívó, edző. 5 éve nincs köztünk Szilvágyi Sándor, Liszt Ferenc díjas gitárművész. Szólistája, illetve rendszeres közreműködője volt az Esztergomi Szendrei Karper László Nemzetközi Gitárfesztiválnak, valamint a Szombathelyi Nemzetközi Bartók Szemináriumnak. 1848. szeptember 26-án Jelasics csapatai elfoglalták Székesfehérvárt. 1920. szeptember 26-án a Magyar Nemzetgyűlés elfogadta a nem keresztény származásúak egyetemi felvételét szabályozó, illetve szűkítő, úgynevezett numerus clausust. 1950. szeptember 26-án marxizmus-leninizmus tanszék létesült az ELTE-n. 1985. szeptember 26-án indult földkörüli útjára a Szent Jupát, Fanándorral és Gál Józseffel a fedélzetén.
1: A múlt idézőt Szikora József készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: míg

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzunk vezetőinkért, hogy Istenhez hűen vezessék országunkat, nemzetünket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk,

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozunk a krisztusi örömhír terjesztéséért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: kétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek.

0: lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozunk a szegény nélkülöző családokért. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: irgalmadra. Amen. Imádkozzunk beteg testvéreink gyógyulásáért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket.

0: Madra. Amen.
1: Imádkozunk az üldözött keresztényekért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mind

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miként

0: pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve utánozzuk, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Szeptember 26-án szombat délelőtt a Szentatya a Párizsi Katolikus Intézetbe utazott, hogy a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, a katekumenekkel és az újonnan kereszteltekkel találkozzon, írja a Magyar Kurír. Beszédében örömének adott hangot, hogy Franciaország erősen szekularizált társadalmában egyre többen fedezik fel újra az evangéliumot és kérik a keresztény beavatás szentségeit. Arra buzdította az egyházi közösségeket, hogy közelséggel, együttérzéssel és gyengétséggel fogadják és kísérjék a katekumeneket és az újonnan megkeresztelteket, s a keresztség után is segítsék őket a hitben való növekedésben. Hangsúlyozta, hogy a keresztény hit útján mindenki gazdagítja a másikat, az újonnan hitre találókban pedig a franciaországi egyház termékenységének ígéretét látta. Arra kérte őket, hogy váljanak az evangélium misszionáriusaivá a mai társadalomban. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki Magyar Péter szombaton, Szolnokon, ahol néhány ellentüntető megpróbálta megdobálni. A miniszterelnök országjárásának újabb állomásán elmondta, a rendszerváltás része lesz az alkotmányozási folyamat, amelynek során többek között a választójogról, az alkotmányos berendezkedésről és az önkormányzati rendszerről is társadalmi vitát kívánnak folytatni. Magyar Péter beszélt az igazságtételről is, amely szerinte a múltban elkövetett bűnök és korrupció feltárását, valamint a törvénysértést elkövetők felelősségre vonását jelenti. A kormánnyal való egyeztetést követően a szolnoki vasút állomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasút fejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egyes számú választó kerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Baka András köztársasági elnök leróta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak emlékhelyénél New Yorkban, közölte a Sándor Palota szombaton. A New York-i Ground Zero emlékhely egyik legfontosabb motívuma a hiány. Az ikertornyok üres helye, az áldozatoknak a két bronzperemen körbefutó nevei emlékeztetnek arra, kiket és mit veszítettek családok, közösségek és nemzetek, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan derült lesz az ég, hajnalra foltokban köd képződhet, csapadék nem lesz, gyenge marad a légmozgás, kora reggelre 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Bodó Béla. Brumi Mackó városban. 6. rész.

0: 12. fejezet, amelybe sok a víz. Persze meg is lehet száradni.
1: Újra feltűnik rostcsont.
0: Csak 2 nap múlva indultunk az uszodába. Miért? Mert 2 napig esett az eső.
2: Azért nem mehetünk, mert megázunk,
0: mondta Pulyka Pipi. Nekem eszembe jutott valami, és akkor vizesek leszünk, és ez baj, mondtam.
2: Persze, hogy baj,
0: felelte Pulyka Pipi.
3: Akkor sohasem mehetünk uszodába, mondtam én, mert ott mindig vizesek leszünk.
0: Pulyka Pipi nem szereti, ha cséfálnak vele.
2: Buta vagy,
0: állapította meg. Én meg nevettem.
2: Aztán mancsoltunk.
0: Aztán ő is nevetett. Elmondom, hogy milyen az úszoda. Kívül épület, belül úszoda. Van 2 medence. Ebbe vannak az úszók. Körülöttük meg víz van. Elég sok víz. Amennyi csak a medencébe fér az úszóktól.
2: Először tusolunk,
0: mondta Pulyka Pipi.
2: Úgy illik.
0: Tusoltunk. Olyan ez, mint a kádban. Fentsőjön a víz, mi meg alatta tiszták leszünk, hogy tisztán menjünk a medencébe. Aztán kimentünk a medencéhez, azaz a kis vízhez. Pulyka Pipi megmagyarázta, hogy van nagy víz is, mély, az úszóknak. Én nem vagyok úszó, mondtam, és odaálltam a kis víz szélére. Sok-sok mackó volt a medencében. Lubickoltak, játszottak, és úszni tanultak.
2: Gyere,
0: mondta Pulyka Pipi. Bedugtam a lábam a vízbe. Nem nagyon, csak a hegyét. Próbaképpen. De hideg volt.
2: Bejössz?
0: Kérdezte Pulyka Pipi. Hát, kezdtem, de nem folytattam, és nem mentem be, mert akkor még nagyon buta volt az én buksim. Ekkor jött oda hozzánk rostcsont, és egyenesen elém állt.
2: Játszunk búvárt!
0: Mondta. Nem tudtam, hogyan kell búvárt játszani. Rostcsont elmondta.
4: Bemegyünk a vízbe, mi 3 személyesen. Bemerülünk a buksing búbjáig, és aki tovább bírja a víz alatt, az a búvár, az nyer.
2: Nem játszunk,
0: mondta Pulyka Pipi.
2: Miért?
0: Kérdezte rostcsont.
2: Mert megmondta a papám, hogy az nem egészséges játék, és buta.
0: Aztán hozzátette.
2: Különben is te csalsz, személyesen.
0: És azt is megmondta, hogyan csal a rostcsont. Ha valakit rábeszél a játékra, lebukik, és rögtön felemelkedik a buksijával, és amikor a többiek nem bírják már tovább a víz alatt, gyorsan újra lebukik, mintha egész idő alatt ő is a víz alatt lett volna a buksijával. Csalni és hazudni nem szabad, szóltam közbe. Rostcsont elhúzta a száját.
2: Nagyon illedelmes vagy.
0: Aztán hirtelen felkiáltott.
4: Ide néz, török mész!
0: Hová? Akartam kérdezni, de már nem tudtam, mert rostcsont belökött a vízbe. Elmerültem. Csapkodtam a mancsommal, és víz ment a számba. Lenyeltem, pedig nem is voltam szomjas. Sőt, az orromba is víz ment. Keservesen prüszköltem, és azt gondoltam, elsüllyedek. És ettől nagyon megijedtem, és még jobban csapkodtam, meg hadonáztam, és még több vizet nyeltem. Júj! Júj! Júj! Kiabáltam, és kapálóztam is. Aztán egyszerre csak éreztem a medence fenekét. Talpra álltam, körülnéztem. Hát csak a mellemig ért a víz. A többit bizonyosan megittam, gondoltam. Pulyka Pipi ekkor már ott állt mellettem.
2: Elszaladt, mondta ő. Szerencséje, hogy elfutott a rostcsont.
0: Nagyon mérges volt. Igazi Pulyka Pipi, de most igaza volt. Aztán úszni tanított.
2: 1, 2,
0: és rám kiáltott. Rúgd a vizet! Rúgtam. Ez jó volt. A vízben nagyon jó.
2: Csak ne lökjenek be. Később odaúszott Roscsont.
5: Véletlen volt, igazán,
0: mondta. Pulyka Pipi nem válaszolt. Igaz is. Akkor miért futott el? És miért nem mondja, hogy bocsánatot kérek? Vagyis ezt nem akartam. Nem hiszünk Roscsonnak. Hiába úszkált mindig körülöttünk Roscsont. Nem akartunk beszélni vele, és játszani sem. Aztán el is ment a közelünkből.

0: és azt fröcskölje. Egyszerre csak sípoltak. Oda néztem. Az úszómester bácsi sípolt és kiabált is.
1: Az a haszontalan mackó azonnal jöjjön ki a vízből. A medencében ugrálni és rendetlenkedni tilos. Aki rendetlenkedik, az nem is mehet vissza.
0: Roscsonnak szégyen szemre ki kellett mennie a vízből. Roscson nekiíramodott a medence szélén, futott, aztán elcsúszott. Elterült a kövön, és keservesen nyifogott. Néhány felnőtt odafutott. Mi történt, mackócska?
1: Jaj, jaj!
0: Azaz,
1: nyif, nyif!
0: Mondta.
1: Jaj, a lábam!
0: Meg akarták nézni a lábát, hát ha kificamodott, de Roscson felugrott.
1: Nem is igaz!
0: Kiabálta. És kinevette a felnőtteket. Ezt csinálta többször is, a nagy víznél, a tusolóknál, a bejáratnál. Mintha elesett volna, és aztán... De ezzel még mindig nem kész. Sőt, mert a végén éppen mellettünk esett el.
1: Jaj, nyif,
0: kezdte.
1: Jaj, a lábikom, jaj, a lábikom.
0: De senki sem törődött vele. Mindenki tudta, hogy egy szó sem igaz az egészből, de ő tovább jajgatott.
1: Nyifi!
0: Pulyka Pipi sem törődött vele.
2: Szép hangod van,
0: mondta végül Pulyka Pipi, aztán felén fordult.
2: Te meg gyere, mit eldogálsz?
0: De nem mentem. Néztem a földön fekvő Roscsontot, mert valamit észrevettem. Mit? Hát azt, hogy tényleg sír. Vagyis, hogy könnyek vannak a szemében, és könnyeket nem lehet hazudni. Lehajoltam hozzá. Tényleg fáj a lábad? Kérdeztem.
1: Tényleg? Személyesen?
0: Felelte. Felsegítettem. Pulyka Pipi ekkor már visszament a vízbe. Nehéz volt egyedül segíteni, mert Roscsont igen jól táplált mackó. Most sántikált. Megfogtam a karjánál, és bevittem az öltözőbe. Szárazra töröltem, aztán a kezébe adtam a ruháit. Öltözni is segítettem neki.
1: Nagyon megütöttem a lábikom,
0: mondta. Aztán sírva rám nézett.
1: Köszönöm, hogy segítettél.
0: Kivett a zsebéből két üveggolyót, és sokáig nézegette. Nézhette is, mert nagyon szép és nagy golyók voltak. Az egyik piros, a másik szivárvány színű. Nekem is nagyon tetszettek. Nekem nincs ilyen nagy üveggolyóm. Aztán elővett még egyet. Hűha, ez volt csak igazán nagy, és kék. Jaj, de szép, kék, nagy golyó volt. Nem is tudtam, hogy ilyen gyönyörű golyó létezik a világon. Roscsont sokáig nézte a golyókat, a kéket még a szeméhez is emelte, mintha átnézne rajta. Bizonyosan kéknek lehet rajta látni a világot. Egy ilyen nagy golyón minden lehetséges.
1: Ezeket mind neked adom,
0: mondta végül. A kéket is? Kérdeztem én.
1: A kéket is?
0: Mondta ő. Aztán nem nézett rám, és úgy mondta.
1: Mert hogy belöktelek a vízbe, bár véletlen volt.
0: De a golyókat nem fogadtam el. A kéket sem. Mert rossz csonttól nem kell, majd ha jó csont lesz. Igaz? Mert a golyókkal nem lehet semmit sem jóvá tenni, még a nagy kék golyóval sem.

0: 13. fejezet, amelyben kiderül, ki a roscsont papája. Elmegyünk egy üzletbe. Ebbe a fejezetbe még nem fáj a fogam, de butaságot mondok. Ma kiderült, hogy roscsont nem más, mint a Barackos bácsi mackó fia. Tudjátok, az a bácsi, aki a vonaton barackot nyomott a buksimra, amikor ide utaztam Mackóvárosba. Sok-sok héttel ezelőtt. Emlékeztek rá? Menjünk el a Fullánkos Darázs és a Bodzelekvár utca sarkára, mondta egy napon Pulyka Pipi. Mert van ott egy üzlet. Úgy hívják, méhészeti szagüzlet. Mi szagú? Kérdeztem, és nagyot szippantottam.
1: A szagüzlet a szagos, felelte ő. Aztán ezt mondta, lépes mézet veszünk anyukámnak.
0: Már a Málna szörpút végén jártunk, amikor találkoztunk roscsonttal. Egy felnőtt elment. Roscsont megállt előttünk.
1: Ez az én papám!
0: Mutatott a felnőttre.
1: Rögtön megismertem. A Barackos bácsi volt. Így derült ki, hogy kicsoda roscsont papája. Ő meg ránk nézett. Akartok barackot, mackók?
0: Kérdezte. Köszönöm szépen, nem kérek, mondtam én.
1: Köszönöm, én kérek,
0: mondta Pulyka Pipi. Kapott is, a buksijára. Jó nagyot.
1: Máskor majd ő se kér. Roscsont nagyot nevetett. Kell még barack?
0: És csúfolta Pulyka Pipit. Pulyka Pipi nagyon mérges lett.
1: Mit nevetsz?
0: Kérdezte. Aztán rákiáltott.
1: Te, roscsont! Roscsont? Miért roscsont?
0: Kérdezte a Barackos bácsi.
1: Mert az,
0: mondta Pulyka Pipi határozottan.
1: És még kárörvendő is. Az én drága kis mackóm nem roscsont, és nem kárörvendő,
0: kiáltotta a Barackos bácsi.
1: Sajnos az,
0: mondta Pulyka Pipi,
1: és nagyon elkényeztetett.
0: Gyorsan elköszöntünk, és tovább mentünk. Már közel jártunk a Bodzalekvár utcához. Itt nem lesz semmiféle méhészeti szagüzlet, csóváltam a fejemet.
1: Miért ne lenne?
0: Kérdezte Pulyka Pipi. Mert ha lenne, már érezném a szagát, feleltem. De még akkor sem éreztük, amikor az üzlet előtt álltunk. Pedig nagyon érdekes üzlet volt. A kirakatok ablakai olyanok, mint a lépesmés sejtjei. Az ajtaját pedig úgy csinálták meg, mintha egy nagy, mékas bejárata lenne. És a táblája sárgára volt festve. Olyan színűre, mint a méz. De nem volt szaga. Egyáltalán semmi szaga nem volt. Akkor miért szagüzlet? Kérdeztem Pulyka Pipit. Felnéztünk a táblára. Pulyka Pipi elolvasta a felírást, és nagyon szégyelte magát, mert nem az volt kiírva, hogy méhészeti szagüzlet, hanem az, hogy méhészeti szaküzlet. És mékast árultak benne, meg viaszkot, meg üres lépet, és mézet üvegben is. Mi az a szaküzlet? Kérdeztem én. Pulyka Pipi nagyon elgondolkodott.
1: A szaküzlet az szaküzlet, mondta. Aztán bevallotta.
0: Nem tudom. Bent az üzletben megkérdeztünk egy bácsit. Ő megmagyarázta, hogy a méhészeti szaküzlet olyan üzlet, ahol csak a méhészethez tartozó dolgokat árulnak, ahogy a ruhás szaküzletben meg csak ruhákat.
1: És ti? Mit akartok venni?
0: Kérdezte a szakbácsi, ugyanis ő árult a szaküzletben. Pulyka Pipinek volt megtakarított pénze.
1: Kérek egy kis üveg mézet, mondta, az anyukám részére.
0: Aztán váratlanul hozzátette,
1: jó, tessék adni, mert egészségesnek lesz.
0: A szakbácsi nagyot nevetett, és becsomagolt egy üveg mézet. Az utcán megkérdeztem Pulyka Pipit, miért mondtad, hogy egészségesnek lesz? kérdeztem.
1: Mert anyukám egészséges, mondta. Aztán mégis megmagyarázta.
0: Tréfából mondtam, mert anyukámtól hallottam, amikor elkísértem a csarnokba, és vittem neki a szatyrot.
1: Ő mondja ezt mindig, tessék adni egy kiló almát, de nagyon szépet, mert egészségesnek lesz.
0: Így mondja az anyukám, és mosolyog. Vagy azt mondja, tessék kimérni 10 kiló málnát, de jót, mert egészségesnek lesz.
1: Én is egészséges vagyok, mondtam, és én is szeretem a mézet.
0: Persze akkor még nem fájt a fogam, de erről majd később beszélek.
1: Vittük a mézes üveget. A teteje le volt zárva egy sárga bádoglappal, de nem bántuk. Úgy se ettük volna meg, mert a nénikémnek vittük ajándékba, és nem törtük el az üveget.
0: A nénikém megköszönte a mézet, de nem ette meg, fel sem nyitotta, mert nagyon-nagyon fájt a feje, és le is küldött engem a patikába porért, azaz orvosságért. Én meg lementem, és ezt mondtam a patikába, jó orvosságot tessék adni, mert egészségesnek lesz.
1: Na, jól kinevettek ezért a patikában. Nekem meg eszembe jutott valami. Ez, nem kell mindent majmolni. Meg ez, gondolkozni kell, hogy máskor ne mondjak butaságot. Más már nem jutott az eszembe. Kívánok nektek is sok egészségesnek való mézet!

0: Bodó Béla, Brumi Mackóvárosban. A hatodik rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila. Hangmérnök Horváth János. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendező Varga Andrea.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, meg az én kis testvérkémre, amikor a nap felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.
0: A varázsdobozt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Szeptember 26-án szombat délelőtt a Szentatya a Párizsi Katolikus Intézetbe utazott, hogy a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, a katekumenekkel és az újonnan kereszteltekkel találkozzon, írja a Magyar Kurír. Beszédében örömének adott hangot, hogy Franciaország erősen szekularizált társadalmában egyre többen fedezik fel újra az evangéliumot és kérik a keresztény beavatás szentségeit. Arra buzdította az egyházi közösségeket, hogy közelséggel, együttérzéssel és gyengétséggel fogadják és kísérjék a katekumeneket és az újonnan megkeresztelteket, s a keresztség után is segítsék őket a hitben való növekedésben. Hangsúlyozta, hogy a keresztény hit útján mindenki gazdagítja a másikat, az újonnan hitre találókban pedig a franciaországi egyház termékenységének ígéretét látta. Arra kérte őket, hogy váljanak az evangélium misszionáriusaivá a mai társadalomban. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki Magyar Péter szombaton, Szolnokon, ahol néhány ellentüntető megpróbálta megdobálni. A miniszterelnök országjárásának újabb állomásán elmondta, a rendszerváltás része lesz az alkotmányozási folyamat, amelynek során többek között a választójogról, az alkotmányos berendezkedésről és az önkormányzati rendszerről is társadalmi vitát kívánnak folytatni. Magyar Péter beszélt az igazságtételről is, amely szerinte a múltban elkövetett bűnök és korrupció feltárását, valamint a törvénysértést elkövetők felelősségre vonását jelenti. A kormánnyal való egyeztetést követően a szolnoki vasút állomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasút fejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Baka András köztársasági elnök leróta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak emlékhelyénél New Yorkban, közölte a Sándor Palota szombaton. A New York-i Ground Zero emlékhely egyik legfontosabb motívuma a hiány. Az ikertornyok üres helye, az áldozatoknak a két bronzperemen körbefutó nevei emlékeztetnek arra, kiket és mit veszítettek családok, közösségek és nemzetek, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan derült lesz az ég, hajnalra foltokban köd képződhet, csapadék nem lesz, gyenge marad a légmozgás, kora reggelre 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Következik a héten történt.
3: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 24. évfolyamának 39. számát hallják. A mikrofonnál
4: Nagy György András
3: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: ízelítő adásunk tartalmából.
1: Összefoglaló a katolikus társadalmi napokról.
0: A katolikus Caritas hírei.
2: Több mint 16 éve megszervezi a Legyen Öröm az iskola kezdés segélyprogramot, és már sokkal több lett, mint egy segélyprogram.
1: Új világtérképet szavazott meg az ENSZ.
0: 1956. Kinek a forradalma?
1: Pillanatképek a magyar és az amerikai fiatalokról.

0: A következő összeállítás a Katolikus Társadalmi Napok kaposvári rendezvényén készült. Elsőként Feketéné Szabó Mártával, a Katolikus Caritas egyházmegyei igazgatójával beszélgetünk.
1: A kaposvári egyházmegyei Caritas tulajdonképpen a budapesti Caritas Hungarica egyik része, hiszen 16 egyházmegye van az országban, és ebből az egyik a miénk. Az, hogy milyen tevékenységeket végzünk, nyilván befolyásolja az is, hogy milyen a területünk. Nagyon sok apró falvak vannak, ahol nagy a mély szegénység. De ugyanúgy, mint az országos központ is, 8 súlyponti területen működünk, ebbe beleértve a családokat, az időseket, a betegeket. Katasztrófa helyzetünk is volt több az elmúlt években, ahol jelen voltunk. Foglalkozunk hajléktalanokkal, fogyatékkal élőkkel, kisebbségekkel. Tehát azt gondolom, hogy nagyon széles a spalett, ahol részt tudunk venni.
2: Önkéntesek is dolgoznak a Caritasnál?
1: Egész Somogy vármegye és Zalavár megye egy része is hozzánk tartozik, ezért plébániai önkéntes csoportokkal dolgozunk. 32 ilyen csoportunk van. Ez számokban körülbelül 350 főt jelent.
2: Miben segítenek az önkéntesek?
1: Igen, viccesen azt szoktam mondani, hogy ők a mi megnyújtott karjaink, nagyon nagy segítségünkre voltak. Az iskolakezdésben, a legyen öröm az iskolakezdésben, a gyűjtéseinkben ott voltak, illetve hogy el tudjuk jutatni a gyermekeknek az összegyűjtött tanszereket, az iskolatáskákat, amit az országos központok kaptunk, illetve azt is kell tudni, hogy most egy picit a kor kihívásainak, illetve ennek az időszaknak a kihívásainak megfelelve nagyon szuper programba kezdtünk be, ezt lépcsőfok programnak nevezik, amelyben nem csak a kezdésnél vagyunk ott a gyermekeknek a támogatásában, hanem egy egész tanéven keresztül támogatjuk, ott vagyunk mellettük, motiváljuk őket, és természetesen ajándékozzuk is őket, hogyha a tanulmányaikban vagy valami kitűzött célban előrébb le tudnak jutni.
2: Ki lehet önkéntes, illetve kik vállalják ezt a segítő munkát?
1: Igazából azt szoktam mondani, hogy önkéntes mindenki lehet, de nyilván meg kell fontolni, át kell gondolni, hogy mi az, amiben jól tud segíteni valaki. Ez egy több összetevős dolog, hogy tud valaki jó önkéntes lenni. Egyrészt kell néznünk magát az embert, hogy ki ő, aztán kell néznünk a motivációját, hogy mi vezeti, hogy önkéntes legyen, illetve hogy milyen adottságai, vagy ha egyházi szemléletből nézzük, milyen talentumai vannak ehhez a feladathoz.
2: 300 önkéntes dolgozik, de ugyanakkor fogadnak új jelentkezőket is?
1: Igen, sőt, nagyon örülnénk is neki, hogyha lennének, viszont annyit kell tudni, hogy nálunk plébániai csoportok vannak. Ez nem azt jelenti, hogy csak hívő emberek csatlakozhatnak hozzá, hiszen nekünk is itt a központban is rengeteg segítőnk van. Őket általában nem a folyamatos munkákba, hanem az egyszeri élelmiszergyűjtésekre, aztán valami egy karácsonyi programnak a bevonásába hívjuk őket, és akkor abban segítenek be. Például van olyan cég itt Kaposváron, aki minden évben az Angyalbatyú programban itt van velünk, és közösen csomagoljuk ezeket az ajándékcsomagokat a gyerekeknek napokon keresztül.
2: Hogyan, milyen módon jutnak el a rászorultakhoz?
1: Ebben nagy segítség nekünk az önkéntes csoportunk tagja, mindegyik tagja, hiszen nagyon sokszor nekik tudjuk átadni az adományt, és ők továbbítják a rászorulóknak, vagy a nehéz élethelyzetben lévő embereknek.
2: Tehát mondhatjuk azt, hogy egy nagyon jó kapcsolat alakult ki? Egy szoros kapcsolat?
1: Köszönöm, hogy ezt így mondtad, vagy rákérdeztél, mert hogy azt gondolom, hogy ez cél is kell, hogy legyen minden egyes egyházmegyei Caritasnak, hogy jó kapcsolatot ápoljon az önkénteseivel, és minden szempontból, nem csak a munka szempontjából is, hanem azért is, hogy megvédjük őket, óvjuk őket, hiszen nagyon fontos, hogy az önkénteseink szívből tudják ezt csinálni, szabadon tudják csinálni, de hogy megőrizzük, megvédjük nekik az emberi méltóságokat, illetve a testi-lelki jólét. Hogy ez egy örömteli szolgálat legyen, ahhoz kell a szoros kapcsolat.
2: A segélyprogramokon kívül van állandósult program, rendezvény?
1: Igen, többnyire azok az állandó programjaink vannak, amit az országos központ ajánl ki nekünk, ezekben szinte mindegyikben részt veszünk. De vannak önálló programjaink is, illetve a Kaposvári Egyházmegyéről még annyit érdemes tudni, hogy nekünk van még külön két lábunk. Az egyik az 2017-ben jött létre, hiszen akkor született meg az egyik befogadóházunk, a Szent Lázárház, ahova olyan nehéz élethelyzetű férfiakat fogadunk be, akiknek valamiért kicsúszott az életük kereke, és egy picit úgy segítségre szorulnának, de van még bennük motiváció, hogy lábra álljanak. Ők általában vagy hajléktalanok, vagy szenvedélybetegek. A másik területünk, ami speciális, tavaly indítottuk el a Szent Anna házunkat, ahol viszont idősekkel foglalkozunk. Nekik nyújtunk minden nap olyan programokat, amivel ki tudjuk egy kicsit szakítani őket abból a magányból, elzárkózásból, amiben élnek.
2: Említetted a férfi házat, ez elég ritka hazánkban, hogy rászoruló férfiakat befogadnak egy-egy intézménybe.
1: Picit a specialitása is a mi Caritasunknak. Ez igazából egy vízióból született meg ez a ház 2017-ben. Varga László püspök atya támogatásával jöhetett létre. Ő engedte meg, hogy megvegyük ezt a házat. Egy pici házra kell gondolni, ez egy családi ház, ahova körülbelül 6-7 ember tudunk befogadni. Kifejezetten erre készült. Azt gondolom, hogy a Jóisten azokat az embereket hívta meg ide, akik a társadalom peremére kerültek, és nagyon nehéz nekik egyedül felállni, sőt azt gondolom sok esetben, hogy lehetetlen is, ha nincs segítség.
2: Melyek a közeljövő tervei?
1: Most, hogy vége lesz a kattásnak, már készülünk majd az adventi programokra, hiszen olyan gyorsan repül az idő, hogy pillanatok alatt itt van, és csomó szervezés kell ahhoz, hogy jól tudjuk ezeket is létrehozni. Már november elején indul az Angyalbatyú program, nagyon-nagyon kedveljük, hiszen a gyermekeknek hihetetlen örömet szerzünk ezekkel a kis apró csomagokkal. Lesz egy jótékonysági koncertünk, van egy nagyon fiatal, tehetséges, énekes, színész tanuló, Sábián Nesztornak hívják, aki már évek óta a mi önkéntesünk, és az ő szervezésében és a tanárának, Lukács Jenikőnek köszönhetően, ez most már a negyedik alkalom lesz, hogy egy jótékonysági koncertet szerveznek a Caritas javára. Illetve ezen felül nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak az otthonaikban találkozzunk egy-egy eset kapcsán azokkal a családokkal, akiket támogatnunk kell, ezért minden évben karácsony előtt szeretett vendégséget rendezünk, ahova meghívjuk az egész családot, nagyon szép programmal készülünk, együtt vacsorázunk, és akkor ennek a napnak vagy estének a végén pedig a gyerekeket megajándékozzuk, a szülőknek pedig egy kis csomagot juttatunk, ami megkönnyíti az ünnepek közötti időszak terheit.
2: A katolikus társadalmi napokon beszélgetünk, és a sátornál találkoztunk. Nagyon sok érdekes, izgalmas tárgyat láttam, amivel megajándékozzátok az érdeklődőket.
1: Nagyon-nagyon vártuk ezt a rendezvényt, mert nagyon fontosnak tartjuk az életünkben. Szinte minden önkéntes csoportunkat bevontuk, illetve felkínáltuk a lehetőséget, hogy részt vegyenek ezen a három napon. Ők voltak azok a fantasztikus ügyeskező hölgyek, urak, akik segítettek nekünk. Rengeteg apró ajándékot készítettek, amivel meg tudjuk ajándékozni a járókelőket. Illetve nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy ne csak prospektusokkal ajándékozzuk meg az érdeklődőket, hanem életet is vigyünk ebbe a sátorba, úgyhogy különböző kézműves dolgokkal készültek a csoportok, hoztak nyuszikákat simogatni. Illetve nagy örömünkre itt van az Egri Főegyház megyei Caritas is, akik egy fantasztikus szabadulószobával jöttek, és így a két sátort összevonva szerintem egy nagyon-nagyon tartalmas programot tudunk adni azoknak, akik ide látogatnak hozzá.
0: Dr. Magyko Árpád orvos-diakónus idősügyi referens nyilatkozik az Irgalmasság házáról.
3: Mi az Irgalmasság házában tulajdonképpen a ház megnyitása óta tevékenykedünk, és még hogyha elképzelése, víziója volt ez a ház az egyik. Három éve működik a ház, mi a megnyitása óta az egyik ilyen csoportot az idősekkel való megbízatásunk után vezetjük. Alzheimer kafét és idősek klubját az Irgalmasság házában. 50 fő körüli létszámmal rendszeresen találkozunk, szakmai jellegű, lelki jellegű tanácsadás, segítség, amit tudunk nyújtani. Az idősek és ez a közösség már közösségé vált az elmúlt 3 év alatt. Tulajdonképpen egy ilyen önsegítő, önsegélyező kis csoporttá összetartanak, vágynak a találkozóra. Ez volt a cél. Nem magányosodjanak el az emberek, kapjanak segítséget a ma egyik legfontosabb népbetegségének mutatkozó az emlékezetbetegség, az emlékezetvesztés betegségének témakörében.
2: Különböző programokon is részt vesznek?
3: Igen, mindenféle programokat szervezünk. A célunk elsősorban a megegyezés. megelőzés. Tehát itt már a kialakult betegségekkel az már a megfelelő szervezeteknek kell foglalkozni. Nekünk az a céljuk, hogy időben felfedezve, beavatkozva, különböző módszerekkel megelőzzük, és meghosszabbítsuk a normális emberi életnek az időtartamát.
4: Az elmúlt 3 évnek mi a tapasztalata?
3: Ó, hát nagyon sok örömet kaptunk mi, nagyon sok. Ez most egy nagyon olyan kérdés volt, hogy erről holnapig tudnánk beszélni. Kivirultak az emberek. Első és a legfontosabb, amit le kell győzni, az a stigmatizáltsága ennek a betegségnek, az Alzheimer-kórnak, amit szégyeltek az emberek, és próbáltak elrejteni. Ezt legyőzni, szembeállni vele, és fölvállalni a bajt, mert hiszen csak így lehet megelőzni, csak így lehet valamit ezzel elérni ebben a körben. Ez volt az első, amit sikerült elérnünk. Innentől kezdve megnyíltak, kinyíltak, egymással megbeszélik, egymásnak tudnak segíteni, és hát szakembereket hívtunk be a közösségbe, hogy nagyon sokat tudunk segíteni nekik is, a megfelelő, az egészségügy elég nehéz útjain eljutni a megfelelő segítségre.
4: Folyamatos az érdeklődés az idősek részéről?
3: A régiek, tehát akik már kezdettől fogva velünk vannak, kitartanak, tehát gyakorlatilag nem nagyon morzsolódnak le, és mindig van újabb és újabb csatlakozó a közösséghez, a csoporthoz. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy igen, ez érdeklődés van folyamatosan, de hát ez teljesen természetes is, hiszen ha ezzel a betegséggel az orvostársadalom nem fog tudni mit kezdeni a záros határidőn belül, itt az elkövetkező 10 évben minden harmadik családban ott lesz ez a baj, és ez egész családokat érintő baj.
4: Miért Irgalmasság háza lett az elnevezés?
3: Püspök atyánk, Varga László püspök atyának a püspöki jelszava, ez az egy szó, hogy irgalom. Ez talán mindent megmagyaráz. Az összes ilyen segítőház, amit ő a püspökség ideje alatt létrehozott, ez az egyike az Irgalmasság háza. Testi, lelki, spirituális gyógyítás, az egész embert kívánja segíteni, gyógyítani, befogadni, elfogadni, megtanítani a közösségeket, a világot arra. Van egy ház, ahova bemehet, felekezettől, vallástól, mindentől függetlenül, ahol segítséget találhat. Az irgalom, az isteni irgalom, ennek a megnyilvánulása kell, hogy legyen, és az Irgalmasság háza ezt kellene, hogy felmutasson. Az egyház megyének az idősügyi referensei vagyunk, a párommal, a feleségemmel, Máriával együtt kaptuk ezt a megbízást, és többek között tevékenykedünk az Irgalmasság házában, és ahol Alzheimer kafét, illetve nyugdíjas klubot, idősek klubját vezetünk.
4: Orvosként mit tud tenni az idősekért? Mire van szükségük?
3: Én már, mint orvos, nem fungálok, nyugdíjas vagyok, de ezt a bőrt sem lehet levetni, és hát könnyebben megnyílnak a problémáikkal az emberek. Hát mindenképpen az a 40 éves tapasztalat, ami a gyógyításban a hátunk mögött van, az most is gyümölcsözik. Ebben a munkában, ebben a feladatban is gyümölcsözik.
0: Udvardiné dr. Tóth Lilla életvédő referenssel beszélgetünk.
5: Az elsők voltunk, hát gyakorlatilag egy úttörő, hát is végeztünk ezen a területen, hiszen nem volt mint arra, hogy mit is kellene egy életvédő referensnek végezni. Én azt gondolom, hogy itt a nyitottság és az igény találkozott, és a Szentlélek pedig vezetett minket, hogy mikor, merre menjünk.
6: Mit tartanak fontosnak az életvédelem terén?
5: Számomra mindenképpen a magzati életvédelem a fókuszált terület. Egyrészt 4 gyermekes édesanyja vagyok, másrészt cikluskövető oktató, harmadrészt pedig érintett magzatvesztésben is, és emiatt különösen közel áll hozzám a magzati életvédelme.
6: 2021-ben a kaposvári keleti temetőben felállításra került a megfogant, de meg nem született gyermekek emlékhelye.
5: Most lesz az 5 éves évforduló, úgyhogy ide szervezünk is egy megemlékezést püspök atyával. Nagyon-nagyon fontosnak tartottuk, akkor a ne félj, nem ítélek el lelki gyakorlaton megtapasztaltuk azt, hogy mekkora hiány van abban, hogy nincs egy hely, ahol meg tudjanak emlékezni a magzatokat elvesztők. Nincs egy síremlék, vagy tényleg egy fizikai hely, ahol akár csak egy gyertyát gyújtsanak. Akkor jött a gondolat, és a püspök atyának a támogató igénye, hogy hozzunk létre a kaposvári keleti temetőben egy ilyen emlékhelyet. Kling József művész úr alkotása csodálható meg azóta is, és azt tapasztaljuk évről évre halottak napja környéken, amikor kimegyünk, hogy óriási igény van rá, nagyon-nagyon sok mécses virág díszíti ezt az emlékhelyet, és azt gondolom, hogy sokaknak segíti a gyászfeldolgozását.
6: Sor került az Életútja rendezvénysorozatra. Ez mit akar?
5: Az Élet útja rendezvény sorozat évről évre, ez egy ilyen roadshow-szerű programsorozat. Volt olyan év, amikor a Meg nem született gyermek szobrát, volt, amikor a Váratlan élet című filmet, vagy akár a Szent Janka kiállítást vittük az egyházmegye különböző plébániájára, templomába. Ott maradt ez egy ilyen 2-3 hétig, vagy egy kiemelt napon a film megtekinthető volt, és e köré szerveztünk különböző nagyságrendű programokat. Mindenhol fókuszban volt a lelki adoptálás, mindenhol bátorítottuk erre az elköteleződésre az embereket. Ennek az is volt a célja, hogy az egyházmegye különböző pontjain halljanak, tehát ne csak egy központi információ legyen, hanem elvigyük a kisebb településekre, falvakba és az életvédelem ügyét.
6: Mennyiben más az ön tapasztalata, mit mutat egy magzatot elveszíteni?
5: Igen, a magzati gyász sok ponton különböző, mint egy már megszületett embernek az elvesztése. Kiemelt különbség, hogy nincs, a legtöbb esetben nincs temetés. A temetés az olyan nagyon erős jele annak, hogy egy visszafordíthatatlan dolog történt, hogy ez segíti annak az elengedésnek a folyamatát, ami szükséges a gyászban. Ez hiányzik legtöbb esetben. Hiányzik az is, hogy nyíltan lehessen vállalni ezt a gyászt. Nem szoktunk fekete ruhát venni, hogyha egy gyermeket, egy magzatot veszítünk el. A abortusz esetén kifejezetten titkolni szokták a nők, hiszen egy bűntudattal is párosul ez a folyamat. Hiányzik sokszor az, hogy neve legyen a gyermeknek, hogy valahogy megszólítható legyen, valahogy kapcsolódni lehessen hozzá, és sokszor az édesanyák és az édesapák abban is kételyben vannak, hogy hova került fizikálisan vagy lelkileg az ő gyermekük. Ugye II. János pápának az Evangelium Vitae enciklikája egyértelműen kimondja, hogy ezek a gyermekek az Úrban élnek, és amikor egy lelki gyakorlaton vagy egy személyes beszélgetésben ezt elmondjuk, az egy hihetetlen megnyugvás és kapaszkodó pont az érintetteknek. Úgyhogy sok-sok ponton különbözik, és nyilván alapvetően pedig egy, hívjuk így, hagyományos gyász folyamathoz pedig hasonló is a folyamat.
6: A Meg nem született gyermek szobra is lehet kapaszkodó pont?
5: Igen, az a tapasztalat, hogy ez egy hihetetlenül csodásan megalkotott szobor együttes, ahol a két alakkal a művész ki tudta fejezni azokat az érzelmeket, ami sokszor megfogalmazhatatlan egy ilyen gyászban. Van egy olyan képi ábrázolása ennek a fájdalomnak, amit sokszor még az érintettek se tudnak jól magukban megfogalmazni. Ez nagyon nagy segítség. A másik, amit én tapasztaltam, hogy egyszerűen az, hogy van ott egy szobor, ami megtekinthető, nem kell hozzá nagy dolgot tenni, csak oda menni, megnézni. Ez egy kiinduló pontja a beszélgetésnek, hogy ez a téma előhozható, mert egyébként nagyon tabu témáról van szó, főleg ha az abortusz volt az oka a magzatvesztésnek, de hogy a szobor kapcsán el tudnak indulni olyan beszélgetések, ami egyrészt segít a veszteséget feldolgozni, másrészt pedig nagyon erős prevenciós értéke is van ennek a szobornak, azt gondolom.
6: Foglalkozik az abortusz témakörével, hiszen elég sok polémiát hallunk napjainkban erről.
5: Az abortusz témakörével úgy foglalkozunk, hogy egyrészt a szobor kapcsán, másrészt pedig a ne félj, nem ítélek el lelki gyakorlattal igyekszünk segíteni azoknak, akik az abortusz által veszítették el a gyermeküket.
6: Említette a ne félj, nem ítélek el. Ott van érdeklődés e program iránt? Vagy ez lelki gyakorlat a lelki gyakorlat iránt?
5: Ez egy nagyon kettős dolog, mert hogy a társadalmunk át van szőve érintettekkel, tehát alig lehet találni olyan családot, ahol valamilyen módon magzatvesztés nem történt. Tehát nagyon-nagyon sok érintett van körülöttünk, és ennek ellenére nagyon kevesen szoktak jelentkezni a lelki gyakorlatra, vagy sokszor évekbe telik, hogy valaki rászánja magát. Ez egy nagyon fájdalmas folyamat szembenézni ezzel a gyásszal, pont a korábban említett különbségek miatt, ami a gyásznál megjelenik. Sokszor az a stratégiája a gyászolónak, hogy így eltemeti ezt a gyászt, elnyomja a szíve legmélyére, hét lakattal bezárja, és ezért ezt nagyon nehéz felhozni újra.
6: Hogyan kell közelíteni ilyen esetben a gyászolóhoz?
5: Nagyon fontos egyrészt annak a hangsúlyozása, ami a lelki gyakorlatunk címe is, hogy nem ítélek el. Az, amit tettél, vagy az, amit történt, az lehet, hogy rossz dolog, de te ettől egy értékes ember vagy. Ha megtapasztalja a gyászoló azt, hogy ő lehet jó ember, lehet Isten szeretett gyermeke, lehet sebzett, de ebből van gyógyulás, akkor meg tud nyílni egy olyan bizalmi légkör, ami utána lépésről lépésre lehet vezetni a gyógyulás útján.
6: A jövőre előre tekintve mit tűzött ki célként maga elé?
5: Ez egy érdekes kérdés, mert az élet sok színterén van szolgálatom. Hogyha a magzati életvédelmet nézem, akkor nagyon fontosnak tartom a fiatalok között a megelőzést, hogy nagyon objektív és pontos információval rendelkezzenek, mert krízishelyzetben, beszűkült tudatállapotban már nehéz jól dönteni. Sokszor ugye külső nyomás is van egy ilyen élethelyzetben. Tehát nagy missziómnak tekintem a fiatalokkal való foglalkozást. És emellett nem tudom figyelmen kívül hagyni azt a nagyon sok érintettet, akik elveszítették a gyermeküket, és annak az újbóli hangsúlyozását, hogy van gyógyulás, hogy merjenek ezzel a gyásszal szembenézni, mert van remény és van újrakezdés.
6: Milyen úton, módon lehet a fiatalokat megközelíteni?
5: Különböző lehetőségeink vannak itt az Egyházmegyében. Pár évvel ezelőtt például a 9 hónap egy tanév képzésen keresztül vezettük be őket az életvédelem különböző területeibe. Ezen kívül többször kapunk lehetőséget a katolikus iskolában, egy hittanórán, egy lelkinapon beszélni, vagy egy plébániai csoportnak. Most például meg nem született gyermek szobra is egy nagyon jó eszköze ennek, hogy oda az Irgalmasság házába el lehet jönni, akár egy osztállyal, egy hittancsoporttal, és ennek mentén beszélni az élet csodájáról. Én azt gondolom, hogy azt kell megmutatni, hogy az a teremtett élet, ami mindig a Jóisten ajándéka, az mennyire csodálatos. Nem csak arról beszélni, hogy egyébként például az abortusz az hogy megy végbe, hanem annak a kihangsúlyozása, hogy mennyire értékes és csodálatos az élet.
6: Összeállításunk a Katolikus Társadalmi Napok Kaposvári rendezvényén készült.

0: A Katolikus Caritas híreiről Zagyva Rihárd országos igazgató számol be.
1: Tanév elején és közben is segít a Caritas. Egyúttal a vajdasági családokat is támogat a Legyen Öröm az iskola kezdés programja.
2: Igen, a Katolikus Caritas már több mint 16 éve megszervezi a Legyen Öröm az iskola kezdés segélyprogramot, és már sokkal több lett, mint egy segélyprogram, hiszen folyamatosan igyekeztünk nézni azokat a szükségleteket, igényeket, hogy hogyan tudnánk ebben az időszakban segíteni azokat a gyermekeket, családokat, akik tanulási nehézségek küzdenek, akiknek a beiskolázás költségei nehézséget jelentenek, illetve azokat a tanulókat, akiknek esetleg egy folyamatosabb tanulás támogatásra is szüksége van, és ezzel az elemmel kibővülve egy lépcsőfok programot is indítottunk, így most már egy komplex tanulás támogató és az iskola kezdési időszakban is segítséget nyújtó programmá vált ez. Országosan zajlik, a 16 egyházmegyei Caritas központ részvételével, szakmai munkatársak és önkéntesek bevonásával is, akik megkeresik azokat a családokat, tanulókat, akiknek ilyen jellegű támogatásra van szüksége, és egy nagyon fontos eleme valóban, hogy Vajdaságban is tudtunk ilyen támogatást adni, hiszen a határon túli magyarokat is igyekszünk figyelemmel kísérni, és nyilván a program az egész Magyarországon zajlik, de a határon túli hátrányos helyzetű magyaroknak a támogatása is fontos célunk, és így a Szabadkai Caritasszal működtünk idén ebben együtt.
1: Ezekben a napokban is találkoznak az egyházmegyei Caritas vezetők. Mi a célja a találkozásnak, és milyen programokon vesznek részt?
2: Ja, a Caritas ugye egy világhálózat, 162 országban van jelen, és Magyarországon is egy hálózatos formában is működik, hiszen az egyházmegyei Caritasok, a plébániai Caritas csoportok, az országos központ és a szociális intézmények egy egységet alkotnak, és ez a Caritas. A katolikus egyház nevében és szellemében teszi a rászorulókért végzett munkáját, a szeretet gyakorlását, és ezekről a témákról, ezeknek az nemzetközi alapelveiről, ezeknek a megvalósítási formáiról, a nehézségeinkről, szakmai módszerekről tudunk ilyenkor egyeztetni. Nagyon fontos ez évente, hogy a stratégiánkat, a több éves stratégiánkat föl tudjuk vizsgálni, át tudjuk tekinteni, és kiegészíteni, módosítani, és hogy ezek a szakmai célkitűzések és módszertani elvek érvényesüljenek a munkánkban, és így lesz aztán ebből majd az intézményekben és a terepen megvalósuló munka, hogy nagyon fontos egy ilyen értekezlet is, erre is rá kell szánnunk az időt, ez biztosítja a szakmai hátteret.
1: Nyáron több gyors segélyt indított a Katolikus Caritas, főleg nemzetközi vonalon.
2: Igen, az országos Katolikus Caritasnak ez is nagyon fontos feladata, hogy a humanitárius katasztrófák esetén bekapcsolódjon abban a nemzetközi szolidaritásba, amit a Caritas internacionális hálózata jelent. Vagyis ha valamelyik országban különös katasztrófa helyzet, háború, vagy bármilyen humanitárius helyzet áll elő, akkor ez a többi ország Caritas szervezete segít tud nyújtani. És idén több ilyen földrengés történt, hogy villámárvíz, például a Fülöp-szigeteki földrengés, a kolumbiai, venezuelai földrengés, valamint most legutóbb a nepáli villámárvíz, és mindez 3 hónap leforgása alatt, és itt mind a 4 ilyen humanitárius katasztrófa esetén a Magyar Caritas is kifejezte szolidaritását, és már tudunk mondani egy olyan összegzést, hogy meg tudtuk szólítani a magyar katolikus híveket is, támogatókat, és egy jelentős támogatással projektet tudtunk indítani mind a 4 országban, ami a gyors segélyezést tudta támogatni ott a helyi Caritas munkatársak megvalósításával, és nagyon köszönjük ezúton is mindenkinek, aki egyéni támogatásával hozzájárult ehhez, hogy közösen tudjuk kifejezni a magyar katolikusok szolidaritását is.
1: Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója nyilatkozott.

0: Egy afrikai ország kezdeményezésére új világtérképet szavazott meg az ENSZ. A Szegedi Tudományegyetem oktatóival, Gál Tamás tanszékvezető egyetemi tanárral, valamint Kádár Anett és Kriska Olivér adjunktusokkal Pozsgai Nóra beszélget.
1: Hogy milyen volt az a régi úgynevezett Mercator-féle térkép, és miért nem volt ez jó?
2: Ugye az alapvető probléma, hogy a Föld az egy majdnem gömb alakú objektum, és hogyha ezt egy lapon akarjuk ábrázolni, akkor azt nem tudjuk kiteríteni egyszerűen, mindenképpen lesznek torzításaink. Ugye a torzításban háromféle van, vagy hát ezt ilyen iránytartás, szögtartás, meg területtartás az, amire rámehet ez a folyamat, tehát hogy mindig elveszítünk valamilyen tartalmat, vagy valamilyen pontosságot, annak érdekében, hogy egy másikat megtartsunk. A korábbi Mercator-féle térkép ugye azért is elterjedt, mert ugye az internetes térképeken is igazából ezt a Mercator térképet, vagy annak egy változatát használják. Ez egy hengervetület, és ennek az volt a nagyon pozitív tulajdonság, hogy az irányok megmaradtak, és emiatt igazából az országoknak, a kontinenseknek az alakja nagyjából követte a valóságot. De, mivel ugye ez is torzít, ez területtorzulással járt, és ez a sarkvidék fele haladva egyre nagyobb és nagyobbak lettek az egyes szigetek, országok vagy kontinensek, tehát itt az iránytartásért áldozták föl a területtartást.
1: Mikor volt szükség az iránytartásra, hiszen ez nem egy 20. századi térkép?
2: Igen, ugye Mercator az a térképészeknek az egyik ilyen nagy alakja volt. Abban az időszakban, amikor ért és alkotott, ugye alapvetően a földrajzi felfedezések korában járunk, és a legfontosabb feladata ilyenkor ezeknek a térképeknek, ugye a hajózás, az egyes hajózási útvonalaknak a megmutatása, ezért gondolták ekkor legfontosabbnak, hogy az iránytartás maradjon meg, hiszen mondjuk egy hajóutat Európából Amerikába, hogyha az egyenesen halad, akkor a térképen is egyenesen lesz. Az más kérdés, hogy persze a távolságot azt megtorzítja. Tehát ugye Mercator ezért lett a neve egy fogalom, de ő egy térképkészítő mester volt igazából.
1: Milyen az új ENSZ által javasolt térkép metódusa? Hogyan lehet úgy kiteríteni a gömböt, hogy ne torzítson?
2: Igen, tehát az első dolog, ami föltűnik, hogy ez a hengervetület, ez négyzetes volt, most ez a vetületnél egy ilyen ellipszis alakú ugye az egész Föld, nyilván más egyenleteket használnak, ebben nem szeretném a hallgatókat terhelni, de ugye ezeket az egyenleteket úgy hozták létre, hogy alapvetően a területtartás legyen a térkép egészén, tehát hogy a terület az ne torzuljon. Na most nyilván ez is egy kompromisszum, tehát hogyha a terület megmarad, akkor az irányok fognak torzulni, és ez igazából az egyenlítőn, meg ugye a középmeridiánja az a Greenwichi kezdő meridián, tehát ami Anglián és Franciaországon is keresztül halad, ott ez nem okoz nagy problémát, viszont hogyha a térkép szélei fele megyünk, főleg Japán és Ausztrália az, aminél annyira torzulnak már az irányok, hogy szinte felismerhetetlen a szigeteknek az alakja, tehát ugye ez fog egy ilyen negatív következménnyel járni, de a területük arányos lesz a valósággal.
1: Magyarországot ez érinti-e? Mi azért nem vagyunk nagyon északon, de nem is vagyunk nagyon délen.
2: Igen, itt az egyetemünk honlapján publikáltunk erről egy rövid híranyagot, amiben volt is egyébként egy térkép, amit mi szerkesztettünk meg a két vetületben. Igazából olyan jelentős alaktorzulás nincs, mert ugye közel vagyunk a kezdőmeridiányához a térképnek. Egy picit máshogy áll az ország, meg ami nagyon feltűnő, hogy ugye a Mercator vetületnél a földrajzi szélesség, hosszúságok az egy ilyen szabályos rácsot alkotnak, ebbe a vetületbe meg egy kicsit így dőlnek oldalra, tehát emiatt van egy kicsi különbség, de valóban Magyarország alakja szempontjából ez nem okoz olyan nagy problémát.
1: És a méretünk itt is arányosabb, mint az eredetinél volt? Nagyobbak vagy kisebbek lettünk?
2: Nyilván ugye egy picit kisebbek lettünk, tehát ugye a Mercatornál annál nagyobb volt a területtorzítás, minél inkább északra haladtunk, de ugye mi a 45. szélességi kör körül vagyunk, tehát itt kezd jelentőssé válni a területtorzítás, tehát nekünk ez, hogy úgy mondjam, olyan komoly fejfájást nem kell, hogy okozzon, de megnyugtatok mindenkit, hogy az ország területe ezért nem változik.
1: Kádár Anetthez fordulok, akinek az a szakterülete, hogy a térképeket hogyan használjuk, hasznosítjuk az oktatásban.
3: Mercator térképeket szerintem az oktatásban nagyon-nagyon ritkán használtak régen is, ma is, hogyha kinyitunk egy mostani atlaszt, vagy kinyitunk egy gyerekkorunkból, tehát mondjuk a 80-as évekből egy atlaszt, akkor azt látjuk, hogy nagyon nem változott az, ahogy megjeleníti mondjuk a kartográfia a különböző országokat, Magyarországot, Európát a térképeken, és tulajdonképpen, hogyha valaki nagyon kíváncsi, akkor tényleg csak ki kell nyitni egy atlaszt, és látja azt, hogy például a kartográfiás, vagy a mozaikos atlaszokban is ott van, hogy milyen típusú vetület alapján készült az az adott térkép az atlaszban. És igazából az oktatásban, általános iskolában és a középiskolában is jelenleg középszinten nem az a fontos, hogy a gyerekek teljes egészében tisztában legyenek azzal, hogy most akkor ők milyen vetületről tanulnak. Az a fontos, hogy megtanulják használni a térképeket, és megtanulják jól használni a térképeket. Több különböző vetületű térképpel találkoznak a gyerekek, azokat használják, és az elsődleges cél, amikor térképet használnak, hogy tudjanak tájékozódni, tudják azt, hogy Magyarország Európában van, nem Afrikában keressék, vagy hogy melyik kontinens hol helyezkedik el, ettől többet is természetesen, de nem maga a vetület a célja a földrajz tanításnak, vagy a térképek tanításának általános és középiskolában.
1: Hogyan jön be a képbe az ENSZ szavazása Afrika kezdeményezése? Miért volt számukra fontos, hogy ez helyre kerüljön? Talán akkor ezzel a fejekben is rendet akartak rakni, gondolom, ez az elsődleges szempont.
4: Hát igen, ugyan, hogy itt el is mondták, Afrika arányaiban kisebbnek tűnik ezeken a Mercator térképeken, és ez a kezdeményezés, ez alulról jövő civil kezdeményezés, tehát nem Togó, vagy nem az Afrikai Unió volt az, aki ezt elindította, hanem két kisebb afrikai szervezet, és akkor utána állt mellé az Afrikai Unió, és végül Togo az, aki benyújtotta az ENSZ-hez. Nyilván egy fontos tényező az, hogy a térképen, ami kisebbnek tűnik, kapcsolódhat hozzá az, hogy ez kevésbé fontos, vagy elhanyagolható, kisebb a súlya, legyen ez gazdasági, demográfiai, vagy bármilyen hasonló témában. Ehhez is voltak egyébként kutatások, tehát, hogy mentális térképeket rajzoltattak, Szárinen mentális térképeket rajzoltatott egykori gyarmati országokban, és ott teljesen kirajzolódott az, hogy igazából Nagy-Britannia volt középen, és a saját területük a szélén volt a térképnek, tehát hogy ez valahol fejben is elhelyezi őket, hogy akkor ők hol vannak a világban. És akkor nyilván ugyanez a helyzet mondjuk Afrika esetében, a Mercator térképeknél. Az igazán nagyon fontos, vagy egy nagyon fontos geopolitikai üzenet az az, hogy egy afrikai civil kezdeményezés eljutott az ENSZ határozatig, és úgy, hogy túlnyomó többséggel elfogadták ezt az országok, néhány tartózkodás és egy nem szavazott mellett. Tehát, hogy ennek van önmagában is egy üzenete, hogy ez a civil kezdeményezés szépen eljutott az ENSZ határozatig.
5: Afrika kérésére új világtérképet szavazott meg az ENSZ. A Szegedi Tudományegyetem három oktatójával, Posgai Nóra beszélgetett.

0: 1956. Kinek a forradalma? A Határtalan Tudás rendezvénye kapcsán Kalmár Melinda, magyar történész, irodalmár nyilatkozik.
1: Az ember első reakciója az lenne, hogy egy ilyen fontos ünnep a magyar történelemben, az nyilvánvalóan mindannyiunk közös ünnepe, de amikor a társadalmi beszélgetésekre, vitákra gondolunk, akkor viszont azt látjuk, hogy ez egyáltalán nem annyira magától értetődő. Ha elválasztjuk a úgymond rendszerváltás előtt és utáni időszakot, tehát az 1989 előtt és utáni időszakot, akkor is nagyon különböző álláspontok voltak, más-más okból. Tehát a rendszerváltás előtt elsősorban azért, mert a politikai hatalomnak egy nagyon direkt emlékezett politikai stratégiája volt, ami alapvetően az amnéziára, az elhallgattatásra épült, és egyértelműen ellenforradalomnak nevezte, vagy legjobb esetben 56-os eseményeknek nevezte forradalmat, míg a társadalom, ha amnéziája nem is volt, de feltétlenül hát kénytelen volt belemenni a hallgatásba. 1989 után, amikor azt gondoltuk volna, hogy na akkor most végre teljesen ugyanazt gondoljuk, akkor kiderül, hogy szintén ez nem annyira magától értetődő.
2: Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az 1956-os események nagyon-nagyon sok politikai vitát váltottak ki.
1: Igen, de ennek azt gondolom, hogy az az oka általában, hogy az ünnep egyébként is tulajdonképpen arra való, azért van, hogy egy kicsit megálljunk. Ebben a Szent István értelemben is ugyanez volt, az ünnep az kicsit egy kiválás, vagy hát leállás a hétköznapokban, és az ember átgondolja, hogy mit is gondol, részben a múltról, a jelenéről és a jövőjéről, és a múltnak az értelmezés az alapvetően mindenki számára alkalmas arra, hogy átgondolja, hogy mit is szeretne majd később, tehát milyen jövőt vár. Ez így van egyébként a politika felől is, amikor a politika a múltból vagy a múltra támaszkodva ideológiákat gyárt, különböző rendszerek, különböző emlékezett politikát hirdetnek, és ugyanakkor így van a mindennapi ember számára is. Tehát valóban 56 ebből a szempontból, vagy 1948 is, az egy a magyar történelemben mindkettő egy különleges esemény. Legtöbben, hogyha van egy ilyen minimális konszenzus a társadalomban, az viszont ahhoz kötődik, hogy van azért egy ilyen szabadságvágy, amit a magyar társadalom a maga nemzeti ünnepei

0: Van valamilyen konszenzus, mindig is volt, hát legfeljebb a szabadságot és az autonómiát, vagy a szuverenitást nem egészen pontosan ugyanúgy értelmezzük. Amiben viszont nincs, az azt gondolom, hogy jó. Tehát ezen az eseményen is azt hangsúlyoztam, hogy a diktatúrák és a demokráciák emlékezete, emlékezetpolitikája között nem az a különbség, hogy nincsen saját narratívájuk, vagy nincsen saját értelmezésük, vagy hogy a múltat valamilyen módon nem rendezik újra, hiszen tulajdonképpen az eleven emlékezetet, az emlékezetpolitikával foglalkozók nagyjából 80 évre teszik, tehát amíg frissen emlékeznek rá a nemzedékek, és utána azt mondják, hogy onnantól fogva már mindig emlékezetpolitikát, fikciókat gyártanak, akár mítoszokat, tehát nem ez a különbség. A különbség abban van, hogy a központosító autoriter rendszerek általában kanonizálnak, és azt a fajta, egyfajta kánont fogadnak el kizárólag. Még egy plurálisabb berendezkedésű társadalomban tudják tolerálni az emberek, hogy nem feltétlenül mindenki ugyanazt gondolja, és az ilyen diskurzusok azért, még ha néha, akár élesebb hangvételben is, de sokszor nem, akkor azért hozzá tudnak ahhoz járulni, hogy tényleg megértsük saját magunkat, a saját múltunkat. Tehát éppen ezek a viták, a pluralizmusok, a különböző iskolák, én azt gondolom, hogy ez inkább pozitív, mint nem. Tehát nem szükségszerű a konszenzus, legfeljebb néhány alapvető kérdésben az jó, hogyha azon dolgokat gondolunk.
1: Napjainkban is megfigyelhetők történetírói vagy történészi viták?
0: Igen, azt gondolom, igen. Hát eleve vannak a forradalomnak vitatott pontjai, ahol inkább szakmai viták folynak, nem annyira, hát a civil társadalmat kevésbé érdekli, de azért van ilyen. De igen, szakmai viták is vannak 56-tal kapcsolatban, annak ellenére, hogy 1956 a kapcsolatban nagyon sok új dolog már valószínűleg nem kerül elő, tehát nagyon sok új ismeret, de ugyanazokat a forrásokat és ismereteket azért mindig másképpen lehet értelmezni, és igen, vannak viták, vannak különböző iskolák, most is vannak, akik inkább a felkelők szerepét hangsúlyozzák jobban, mások azt mondják, hogy a reformista értelmiségnek legalább olyan fontos szerepe volt, azért ez egy vízválasztó, tehát itt azért tovább, és azt gondolom, hogy vannak viták, amiket hát különböző világnézetek másképp értelmeznek.
1: Kalmár Melindát, magyar történészt, irodalmárt kérdeztem.

0: Megjelent a magyar és amerikai fiatalokról szóló kiadvány az Ifjúságkutató Intézet kiadásában. Kiskozma Georgina igazgatóhelyettes nyilatkozik.
1: Nagyon fontosnak tartjuk az Ifjúságkutató Intézetben, hogy olyan jelenségeket is vizsgáljunk, amelyek adott esetben globális jelenségként értelmezhetőek a fiatalok életét tekintve. Tehát láthatjuk azt, hogy a globalizálódás eredményeképpen sok szempontból hasonló kihívásokkal, problémákkal szembesülnek a fiatalok a mi kultúrkörünkben is, és a világ más táján is. És ennek eredményeképpen egy komparatív összehasonlító jellegű kutatást folytattunk amerikai és magyar fiatalok körében. 15 és 39 év közötti fiatalokról beszélünk, és számos kérdés mentén vizsgáltuk az ő véleményüket. Többek között megnéztük, megvizsgáltuk azt, hogy mit gondolnak, hogyan alakulnak át a problémák, amelyekkel találkoznak a közbeszédben. Kíváncsiak voltunk arra, hogy milyennek tekintik az ideális családot, milyen a terveik vannak a jövőre vonatkoztatva.
2: Vagy mi előzi meg a gyermekvállalást, olvastam.
1: Így van, igen. Kíváncsiak voltunk az, hogy milyen digitális készségeket sajátítanak el, hogyan hat az ő életükre a digitális kultúra. Megvizsgáltuk a testképüket, mit tartanak ideálisnak, a táplálkozási preferenciáikat, és az, hogy mi az, amitől félnek a jövőt tekintve, és mi az, amit fontosnak tartanak.
2: Aktuális kérdés, hogy mit jelent a mesterséges intelligencia a fiatalok körében.
1: Pont az egyik nagyon fontos téma, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése, és ez egy nagyon fontos téma már most is. Néhány évvel ezelőtti megjelenése óta folyamatosan vizsgálják a hazai és az amerikai kollégák is, de mindenhol máshol kifejezetten fontos téma. Az, hogy miképpen hat ez az életünkre, a fiatalok életére, hogyan alakítja át az iskolának a funkcióját, a tudás megszerzésében, milyen hatással lehet a munkaerőpiacon,

0: piacra, társas kapcsolatainkra, és egyébként nem utolsó sorban a mentális egészségünkre vonatkoztatva is. Én azt gondolom, hogy ez lesz az a téma, amely a következő éveket is meg fogja határozni.
1: Vajon mennyire tudatosan használják a fiatalok a mesterséges intelligenciát, vagy gondoljunk a digitális készségekre?
0: Egyre tudatosabban észlelik a fiatalok azt, hogy átalakítja az életüket, jelen van a mindennapjaikban, ugyanakkor nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy az iskolának vagy a felnőtt társadalomnak a felelőssége az, hogy a digitális tudásnak, digitális kultúrának a megfelelő életkorban való bevezetéséről gondoskodjon. Itt alapvetően én ketté venném ezt a problémát, tehát magát a technikát én azt gondolom, hogy elég könnyen el lehet sajátítani, ezt a fiatalok elég korán meg is teszik, nagyon gyorsan tudnak adaptálódni az új technológiákhoz. A másik oldala pedig az, hogy ennek hogyan csinálunk helyet az életünkben, milyen tudással vértezzük fel saját magunkat, mielőtt ezeket az új technikákat, technológiákat a mindennapjaink részévé tesszük. Itt praktikusan arra kell gondolni, hogy tudjuk azt, hogy a mesterséges intelligencia nagyon sok mindenben segíthet bennünket, viszont nagyon sok hibát továbbra is elkövethet. Ha nincsen meg az az alaptudásunk, amely hozzásegít ahhoz bennünket, hogy észleljük, bizonyos kérdésekben éppenséggel megvezet bennünket a mesterséges intelligencia, akkor hiába tudjuk készségszinten ezt jól használni, hiszen ez alapvetően nem egy pozitív eredményt fog hozni az életünkben. Tehát a felnőtt társadalom lehet, hogy kicsit később adaptálódik, viszont azzal mi vagyunk felvértezve, hogy kialakítsuk azokat az új tanulási módozatokat, amely hozzásegíti a fiatalokat a kritikai gondolkodás elsajátításához, és ez pedig hozzá fogja őket segíteni ahhoz, hogy ne fogadjanak el mindent kritikátlanul, ami eléjük kerül.
1: Kis Kozma Georginát, az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettesét hallották.

0: A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat konferenciát szervezett a megújuló energiaforrásokról, a fenntarthatóságról és az energetikai innováció aktuális kérdéseiről. Edvi Péter nyilatkozik.
1: Konkrétan mi volt a rendezvény célja? Bemutatták a Gyermekmentő Szolgálat energetikai innovációját?
2: Is, tehát hogy volt, aki kíváncsi volt, kérdezte, hogy be tudjuk-e mutatni. Ugyanakkor meg ezek a szakembereknek a többsége már ismeri Fútót, hiszen ez volt a harmadik ilyen konferenciánk, és többségükben voltak már nálunk, tehát hogy tudták, de az új irányvonalakról, az új feltalálásokról, az új lehetőségekről vitáztunk, beszélgettünk, és új koncepciókat is megpróbáltunk legalábbis megvitatni, hogy vajon ez mennyire jó, vagy mennyire nem jó, mennyire gazdaságos, mennyire nem gazdaságos, és ez volt a konferenciának a lényege, hiszen nagyon komolyan változik a technológia, amit ezelőtt mondjuk, hogy 5-6 éve még modern volt, az ma már régebbinek számít, tehát hogy sok mindenről tudtunk beszélgetni. A beszélgetésnek a vége egyértelműen egy jó javaslat volt, legalábbis mi azt gondoljuk, hogy jó javaslat. A két egyetem, különböző vállalatok és a gyermekmentő szolgálat szakemberei azzal a javaslattal fordulunk a kormány felé, hogy Magyarország sok pénzt veszít azáltal, hogy délkörül a napelemek túl sok áramot termelnek, és ilyenkor nincs elég tározó kapacitás, tehát ott külföldön még az is előfordul, hogy pénzt kell fizetni azért, hogy átvegyék a Magyarországon termelt áramot. Kiszámoltuk, hogy Magyarországon körülbelül 103 ezer elektromos autó van, és mindenhol, ahol van úgynevezett okos mérőóra, meg lehetne csinálni egyetlen egy rendelkezéssel, hogy mondjuk délelőtt 10 óra és délután 3 óra között az áramot az állam féláron adja a polgárainak. Ezzel nyilván motiválnának nagyon sok mindenkit, például az elektromos autók tulajdonosait. Nyilván, hogyha valaki mondjuk azt, hogy 20 ezer forintért tudja tölteni az autóját, és hirtelen féláron 10 ezer forintért tudná tölteni, én csak egy példát mondok, akkor egyértelműen igyekezne ezt az autót 10 és 3 között tölteni, ami azt is jelenteni, hogy sokat spórolna saját magának, a saját háztartásának, egy vállalat meg a cégnek. Ugyanakkor annyira leterhelnék a hálózatot, hogy valószínűleg nem kéne külföldre tározókba pénzért odaadni a áramunkat, hanem nem kéne egyáltalán, viszont a polgároknak jót tenne, pénzspórolnának, a vállalkozásoknak jót tenne, pénzspórolnának, a környezetnek jót tenne, mert kevesebb terhelés lenne, más módon megtermelt államot kéne felhasználni, például szénnel vagy gázzal fűtött erőműveknek kellene működni, plusz még a kormánynak egy nagyon emberbarát, polgárbarát rendelkezése lenne, aminek valószínűleg mindenki örülne. Tehát ez volt mondjuk a mostani konferenciának a javaslata.
1: Szeptember 19-én lovasterápiás és parasport versenyt is szerveztek. Mi volt ennek az aktualitása, lényege?
2: Minden évben szervezünk egy ilyen versenyt. Ez a verseny az ott egy kicsit szomorúbb volt, mert normális körülmények között, ugye ez volt a 22. minden évben ez egy háromnapos rendezvény, most csak egy napot tudtunk megengedni magunknak, simán egyszerűen anyagilag rosszul állunk, és próbáltunk ugyan támogatást kérni, ahhoz nem kaptunk eleget, hogy a háromnapos versenyt meg tudjuk szervezni. Hát ezért szerveztünk, hogy a gyerekek mégse csalódjanak teljesen egy naposat. Az is a szomorú benne, hogy normális körülmények között 200-nál több gyerek van ezen a versenyen, hiszen a 3 nap alatt kényelmesen elférnek, így az 1 naposnál csak 116 gyereket tudtunk befogadni, és több gyereknek a jelentkezését kénytelen-kelleten elutasítottuk. Így is reggel 8-tól délután 6-ig tartott a verseny. Nagyon durván attól kezdve, hogy kivilágosodott, egészen sötétedésig. A jelenlévő gyerekek boldogak voltak, nevettek, szerencsére jó volt az idő, akkor aztán pláne jól érzik magukat.
1: Edvi Péterrel, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökével beszélgettünk.
0: A héten történt véget ért.
1: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Folytatódott 14. Leó pápa pénteken kezdődött 4 napos franciaországi apostoli látogatása. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt, amikor szombat délelőtt menekültekkel találkozott Párizsban. A Szentatya ellátogatott az egyházmegyei menedékkérőket és menekülteket támogató Bakita házba, ahol elmondta, hogy Szent Bakita arra szólít fel minket, hogy lássuk meg azokat, akik láthatatlanok, hogy szabadítsuk fel azokat, akiket a gazdaság és a kultúra rabszolgaságra kényszerít, hogy tartsuk tiszteletben minden testvér és nővér végtelen méltóságát. Majd a Párizsi Katolikus Intézetbe utazott. 14. Leó pápa az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óva intett a belső ürességtől Párizsban, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri miséjén szombat délután. Francia nyelvű prédikációjában arról beszélt, a belső nyugtalanság az embereknek egy olyan társadalomból fakad, ahol a túlzott fogyasztás nem kezeli a modern kor okozta szorongásokat. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki Magyar Péter szombaton, Szolnokon, ahol néhány ellentüntető megpróbálta megdobálni. A miniszterelnök országjárásának újabb állomásán elmondta, a rendszerváltás része lesz az alkotmányozási folyamat, amelynek során többek között a választójogról, az alkotmányos berendezkedésről és az önkormányzati rendszerről is társadalmi vitát kívánnak folytatni. A kormánnyal való egyeztetést követően a Szolnoki Vasút állomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasút fejlesztési tervbe, mondta Jász Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. A dízel ár támogatás első 5000 forintos részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár, írja az MTI. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. Az év végéig esedékes 20000 forintos támogatást automatikusan 4 részletben folyósítják. Akinek a NAV ismeri a bankszámlaszámát, annak az összeg bankszámlára érkezik, akinek nem, az postán. Kapja meg. Ismét Toroczkai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa, írja az MTI. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe, Balogh Csaba és Tóth Máté. Végül az időjárásról. Vasárnap a pára és kötfoltok feloszlását csak kevés gomoly felhő képződése követi. Több órás, keleten sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket. Véssétek szívetekbe, amit most mondok. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 9. fejezetéből a 43-tól a 45. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati műsorunk tartalmából. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. A keresztény számára a szegények Krisztus saját teste. A Szentatya beszéde a Bakita házban. Leó pápa a párizsi katolikus intézetben. Kísérjék tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A Szentatya homíliája, építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. Leó pápa első napjának záró eseményeként pénteken este a Saint-Denis városrész Stade de France olimpiai stadionjában találkozott imavirrasztáson a francia fiatalokkal az Úr Jézus szent tunikája és a Szent Kereszt erekéje előtt. A stadion teljesen megtöltő 80 000 fiatal kitörő lelkesedéssel fordult a pápa felé, aki egy emlékkedésben buzdította őket legszebb vágyaik méltó betöltésére. Az éjszaka fényei mellett hallgatták meg a fiatalok a stadionban Szentatyával együtt Pál apostol első Timóteus levelének tanítását. Te azonban Isten embere, kerüld el a rossz dolgok utáni sóvárgást. Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást. Timóteushoz hasonlóan mi is Isten emberei vagyunk.
2: Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu.
1: Állapította meg a pápa. Az isteni kifejezés azonban köteléket jelent, nem pedig birtoklást. Akik Istennel élnek, azok szabadok. Szabadok attól, ami üressé teszi az életet. Francia fiatalok, hordozzátok szívetekben a szabadság iránti hatalmas vágyat, hiszen a bennünket valóban szabaddá tevő igazság maga Jézus Krisztus. És így az igazi szabadság forrása az élő kapcsolat Jézussal. Buzdította őket a pápa. Az Úr saját üdvösség történetű munkálására hív minket, amit Pál apostol az idézetben három igével fejez ki. Kerüld el, törekedj, harcolj. Pál arra figyelmezteti Timóteust, hogy kerülje a gőgöt, a hiúságot, az erőszakot, a kapzsiságot. Ezek az érzések megragadnak, birtokba vesznek és önzővé tesznek minket, ami ijesztő magány felé sodor. Isten közelségének megízleléséhez el kell utasítanunk azt a kapzsiságot, amely arra sarkal, hogy minden áron egy halom lájkot arassunk, aminek a végén egyedül maradunk önmagunkkal. Ha elkerüljük ezt a kelepcét, akkor elkezdünk törekedni az igazságosságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, türelemre, a szelídségre. Igen, akik Istennel élnek, a legjobbra törekszenek, egyre jobban annak tudatában, hogy nem elég elkerülni a rosszat, a jót választanunk kell. A helyes választáshoz emlékezzünk erre a kritériumra, kérte a pápa. A jó életet ad, és soha nem vész el. A jó nem egy szép fogalom, hanem a szeretet ragyogó arca, maga Isten. Isten jóságának tükörképeként említi az apostol az igazságosságot az emberiség iránt, míg a jámborságot és a hitet Isten iránt. Pál harmadik igéje végül harcra hív,
2: combattre,
1: hiszen a rossz elkerülése és a jóra törekvés harcot jelent. Harcot, küzdelmet, de csak is Isten igéjének jelével, a lélek kardjával, ahogy egykor Saint Jean d'Arc tette e földön. Ám vigyázott, intett a pápa. A küzdelem itt a hit harcát jelenti, vagyis elkötelezettséget, hogy az evangélium szerint éljünk. Az életszentségnek ezen az útján azonban nem vagyunk egyedül, mert együtt járunk a testvéreinkkel és a szentekkel. Végül a pápa az Úr Jézus jelenlevő szent tunikája és szent keresztje erekéjére mutatott. Az egyiket elvették Krisztustól, a másikat ráadták, és így mindkettő szenvedésének a jele lett. Jézus megfosztják ugyan tunikájától, de ő felöltöztet minket a bárány vérében megmosott fehér ruhába. Így lesz a kereszt a halál eszközéből a remény jelévé. Kedves fiatalok, növekedjetek az életszentségben, és legyetek Krisztus örömhírének hirdetői. Zárta a péntek esti virrasztáson mondott beszédét Leó pápa. A keresztények számára szegények Krisztus saját teste. Leó pápa beszéde a Bakita házban. Leó pápa szombaton reggel 9 órakor érkezett meg a Párizs 18. kerületében lévő szociális támogató és integrációs központba, a Bakita házba. Szentatyád érkezésekor Laurent Ulrich, Párizs metropolita érseke, a központ igazgatónője és a találkozó koordinátora fogadta. A pápa beszédében örömének adott hangot, hogy franciaországi apostoli látogatásának második napját Párizsban a Bakita ház lakóival kezdheti meg. Ez a szociális támogatós integrációs központ az egész város számára tanúskodik arról, hogy lehetséges méltóságban és békében együtt élni. A pápa köszönetet mondott a párizsi főegyház megyének, a központot gondozó Scalabrianus nővéreknek, minden munkatársnak és önkétesnek, valamint a három tanúságtevőnek is. Bakita Szent Józsefina neve arra ösztönöz bennünket, hogy felismerjük a nők alapvető szerepét a szeretet civilizációjának építésében, amely alternatívát jelent a közösségeket szétszakító, a városokat a magány betegségébe taszító kultúrával szemben, fejtette ki a szentatya. Az egyház és az emberiség történelmét nem azok írják, akik látszólag győzedelmeskednek, hanem azok, akik béke folyamatokat indítanak el, és az életre bátorítanak. Szent Bakita arra kötelez minket, hogy lássuk meg a láthatatlanokat, hogy megszabadítsuk korunk rabszolgáit, és tiszteljük minden testvérünk végtelen méltóságát, akikben Jézus maga kopogtat ajtunkon. Leó pápa idézve Dilexité, szerettelek téged, kezdeti apostoli buzdításából, rámutatott arra valóságra, hogy a szegények a keresztények számára nem egy szociológiai kategória, hanem maga Krisztus teste.
2: Pour les chrétiens, les pauvres ne sont pas une catégorie sociologique.
1: Nem elegendő ugyanis Isten megtestesülésének a tanát általános módon hirdetni, ahhoz, hogy valóban belépjünk ebbe a misztériumba, meg kell határoznunk, hogy az Úr olyan testé lett, amely éhezik, szomjazik, amely beteg és amely börtönben van. A Bakita ház gondozóinak elkötelezettsége az ajándékok cseréjéhez kapcsolódik, amely megújul minden találkozás alkalmával. Hirdetjük, hogy a megváltás lehetséges, folyamatban van és minket is érint, mint Krisztus testjének élő tagjait. A pápa idézett Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rá szükségem. Ellenkezőleg, a gyöngébeknek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Végül a pápa köszönetét fejezte ki a központ dolgozóinak és mindazoknak, akik egész Franciaországban hasonló intézményekben végzik ezt a szolgálatot. Továbbra is tegyenek tanúságot az egymás iránti törődésről, amely emberibbé teszi a világot. Járjanak közbe írtük Szent Bakita és a jótékony szeretett nagy tanúi, akik meghatároztak az egyház jelenlétét Franciaországban, különösen a viharos változások korszakában. Fejezte be beszédét Leó pápa, az Úr áldását kérve a párizsi Bakita ház lakóira és dolgozóira.
3: 14. Leo a Párizsi Katolikus Intézetben. Kísérjük tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A francia társadalom erőteljes szekularizációja ellenére egyre több felnőtt fedezi fel az evangéliumot és kéri a keresztény beavatás szentségeit.
4: Il peut sembler paradoxal que ce phénomène de tant de personnes redécouvrant l'évangile.
3: Ez Isten kegyelmének jele, amely felülmúlja a statisztikai és szociológiai elemzéseket, hangsúlyozta Leo pápa szombaton délelőtt Párizsban. A Szentatya az Institut Catholique de Paris, a Párizsi Katolikus Egyetem falai között találkozott a tartományi szinódusi közgyűlés tagjaival, katekumenekkel és újonnan megkereszteltekkel. A katekumen egy olyan felnőtt, aki a keresztségre és a keresztény beavatás szentségeire készülő hit újonc. A pápa meghallgatta egy katekumen egy újonnan megkeresztelt és egy katekumeneket kísérő munkatárs tanúságtételét, majd átvette a tartományi egyházi közgyűlés munkadokumentumát. 14. Leo örömének adott hangot amiatt, hogy Franciaországban sokan ismét elérkeznek a hit küszöbére. A katekumenek számának növekedése egy erősen szekularizált társadalomban kézzelfogható jele annak, hogy Isten kegyelme túlmutat minden statisztikai elemzésen. Ez ellentmond annak, amit Ferenc pápa terméketlen pesszimizmusnak nevezett. Ezt a váratlan kegyelmet azonban felelősséggel kell fogadni. A keresztény közösségeknek közelséggel, együttérzéssel és gyengédséggel kell őrizniük azt a kis lángot, amelyet a Szentlélek gyújtott meg az éjszaka sötétjében. A Szentatya arra buzdította a francia egyházat, hogy legyen a beavatás állapotában lévő egyház, amely tartósan kíséri a katekumeneket, az újonnan megkeresztelteket és a hithez hosszabb idő után visszatérőket. Az új istenkeresők érkezése egyszerre lehetőség és küldetés. Lehetőség, mert általuk maga a keresztény közösség is megújíthatja hitét, és újra felfedezheti az evangélium örömét. Küldetés pedig azért, mert az egyháznak a szentségek felvétele után sem szabad magukra hagynia őket. A pápa ennek kapcsán felidézte az egyik tanúság tételben megfogalmazott kérdést. Hogyan kerülhető el a keresztség utáni üresség? A válasz a folyamatos kísérés és a közösségbe való teljes beilleszkedés. Az újonnan megkeresztelteknek olyan otthonra van szükségük az egyházban, ahol elmélyíthetik hitüket, megismerhetik a Szentírást és az egyház tanítását, és megtanulhatják hitüket összekapcsolni mindennapi életükkel. Ebben fontos szerepe van a liturgiának is. 14. Leo hangsúlyozta, a liturgia nem egyszerűen a katekézis után következő mozzanat, hanem Krisztus húsvéti misztériumát jeleníti meg, ezért maga is a megtérés útjának része. A Szentatya a katekumeneket kísérők képzésére is felhívta a figyelmet. A bibliai, teológiai és liturgikus felkészültség mellett képesnek kell lenniük meghallgatni azokat, akik sokszor fájdalmas tapasztalatokkal és nehézségekkel érkeznek az egyházhoz. Tiszteletben kell tartani minden ember saját ritmusát. Együtt járni. Ezt a stílust ajánlotta 14. Leo, hiszen a hit útján mindenki gazdagítja a másikat. A pápa végül Szent Ágoston példáját idézte fel, aki maga is katekumenként jutott el a keresztséghez Szent Ambrus segítségével. Hite kezdetben kis mag volt, amely később hatalmas fává növekedett. 14. Leo a mai katekumenekben és újonnan megkereszteltekben is a francia egyház jövőbeli termékenységének ígéretét látja. Legyetek ti is az evangélium misszionáriusai ebben a társadalomban.
4: Soyez des missionnaires de l'évangile.
3: Buzdította őket a Szentatya.
1: Leo pápa homíliája. Építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Szombaton délután 3 órakor Leo pápa szentmisét mutatott be a francia főváros Concord terén, amellyel egyúttal búcsút vett Párizstól, majd utána tovább indult az ország lelki fővárosa Lourdes felé. A Concord tér Párizs egyik fontos csomópontja a Szajna partján, a Tuileries kertje és az ott induló Champs-Élysées híres sugárútjával. A napsugara szép időben tartó Szentmise homiliájában Leó pápa Jézus szavából indult ki. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Szomjazó közösségünk Krisztus az élő víz forrása felé nyújtja kezét.
5: Source de vive!
1: Kezdte homiliáját a Szent Atya. Az Isten utáni vágy a szívük mélyén lakozik, ezért kiáltjuk a Zsoltárossal együtt, te rád szomjazik a lelkem az élő Istenre. Válaszként Jézus megtestesülése által nyilatkoztatja ki magát nekünk, mint az élő víz igazi forrását, amely képes szomjunkat oltani. Nem annyira anyagiakat szomjazunk, hanem inkább az értelem, az igazság és a beteljesülés után vágyakozunk, pontosította Szent Atya. Isten igéje a templomból fölfakadó vízről szól, míg János evangéliuma a Jézus árcolt oldalából fakadó vérről és vízről beszél. Mindenki csillapíthatja szomját ebből a forrásból, hogy újjászülethessen és Isten gyermekévé legyen. A Szentmise ige liturgiája ezt a kérdést teszi fel nekünk. Mi szívünk legmélyebb szomjúsága? A boldogság, szeretet és beteljesülés, vagy megelégszünk anyagi javakkal, azonnali kielégüléssel, sok apró bálvánnyal? Kérdezte Leó pápa, mert hiszen az ember alapvetően vágyakozó lény, és csak Isten töltheti be az ember belső ürességét. Jézus jó pásztornként vezet minket a boldogság és a béke forrása felé. Ő mindannyiunkat név szerint ismer, ismeri titkainkat, szándékainkat, gyengeségeinket. Életét adta értünk, és a szentségeken keresztül továbbra is éltet minket. Vállán hordozza a fáradt és sírült juhokat, gyengéden visszahozza az eltévedteket. A pápa Franciaország szép és szent történelmének mai örököseit arra kérte, hogy igyanak ebből a forrásból, amely Jézus átszúrt szíve, hiszen szomjaznak Istenre, az életre, az igazságra, az egységre, a békére, a közösségre és a boldogságra. Arra törekedjenek, hogy egy megújult nemzetet építsenek, a hit öntözte gyökereikből kiindulva. Ne tartsák meg maguknak a Jézus Krisztusba vetett hitüket, hanem segítsék, hogy az betöltse mindazok szomját, akikkel találkoznak. Az életünk kétségtelenül törékeny, sebezhető, halálra van ítélve, de nagyszerű és csodálatos is. És képes megújulni a kapcsolataiban, és megnyílni az igazi szeretet előtt. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, belsejéből az írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Idézte a pápa Jézus kérését, és ha meghallgatjuk őt, akkor mi magunk is kutta, forrássá és folyóvá válunk mások számára. Franciaországban sokan csillapították szomjukat az élő vízzel az évszázadok során, mint az első vértanúk, mint Blandin, Potinus és Ireneus, majd szerzetes rendek szent alapítói, szent püspökök, mint Túri Márton, Szalizi Ferenc és még oly sokan mások. Párizs gyönyörű városából buzgón imádkozom, szólt elismeréssel a pápa, hogy a Szentlélek élő vize terjedjen szét az egész országban. Rátok gondolok, kedves családok, aki számos nehézséggel szembesülve bátran kitartotok küldetésetekben. Rátok gondolok, kedves fiatalok, ti vagytok a mai egyház. Milyen szép látni lelkesedéseteket, dinamizmusotokat, elkötelezettségeteket és örömötöket a keresztény közösségekben. Rátok is gondolok, kedves katekumenek és neofiták, akik a hit, a megtérés és a keresztény beavatás útját járjátok. A Szentlélek ajándéka tegyen benneteket tanúkká, akik készen állnak arra, hogy terjesszék a szeretet civilizációját magatok körül. Zárta homíliáját Leó pápa a szombat délután Párizs Concord terén bemutatott szentmiséje során. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk a mai adás szerkesztője, Virtes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: a Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: a Crossovers muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21:30, Rádiós regénytár.

Wittinger László, tiszta szívűek. A kiteljesedés. Hatodik rész. Itt gömörben.

0: Taller Ágoston érezte, nem jó megöregedni. Egyre veszít erejéből, a lánya is kirepült a családi fészekből, és nem jó, hogy egyedül maradtak Arankával. Nem találta helyét sem a házban, sem a ház körül. Felesége ugyan próbálta benne a lelket tartani, de kevés sikerrel. Egyetlen vigaszuk az volt, hogy tudták, Anka a lehető legjobb helyre került. Nincs miért aggódniuk érte. Ágoston már nem hibáztatta Arankát, sőt, bocsánatot is kért tőle, amiért ama bizonyos hajnalon kifordult önmagából. Egy nap ebéd közben Taller Ágoston váratlanul letette a kanalat, és a feleségére nézett.
1: Arankám, mondanék valamit. Menjünk utánuk. Anka lányunk és János után. Nincs itt tovább maradásom, illetve maradásunk.
0: Aranka elmosolyodott, hiszen már ő is gondolt erre. Ráadásul nemrég olyasmi történt, amire nem számított. Ágoston éppen a temetőben járt, amikor Lambert Gyuri berontott hozzájuk. Anyjától hallotta, mi történt Ankával, hogy eltűnt, hogy már nem lakik itt.
1: Hol van?
0: Szeme szikrázott, öklével hadonászott és üvöltött.
1: Hová ment?
0: Aranka próbált higgadtan válaszolni.
1: Mi között hozzá?
0: Mi között ahhoz, hová ment a lányom, miután csúful cserben hagytad a gyerekeddel együtt? És úgy eltűntél, mint szürke szamára ködben? Hogy mersz számon kérni engem, te világ csavargója, lányom megrontója?
1: Gyuri elsápadt. Anka gyereket vár. És kitől?
0: Arankát elfutotta a méreg.
1: Még hogy kitől? Most mondtam, te agyalágyult gazember! Tőled, fiam! Tőled!
0: A fiú nekidőlt az ajtófélfának, és csak nézett maga elé üres tekintettel. Majd a tenyerébe rejtette az arcát, és egy pillanat múlva néma zokogás rázta meg egész valóját. Úgy érezte, mindjárt ráomlik a magasságos égbolt. Csak lassan nyugodott meg.
1: Utána megyek. Visszahozom.
0: Azt csak hiszed, galambom. Azt sem tudod, merre van, és bizonyára azt sem, hogy már férje is van. Ugyan mit akarnál ezzel a visszahozommal? Különben is a kezét soha nem kérted meg, pedig Anka mennyire remélte. Tisztességtelen voltál, fiam, s látom, az is maradtál, de most már késő. Szereti a férjét, szeretik egymást, mit keresnél te ott? Te csak hitegetted, aztán cserben hagytad. Mit szeressen hát benned? Ám ha menni akarsz, tessék, találd meg, de amit tőle fogsz kapni, azt nem tűzöd a kalapod mellé, az bizonyos. Gyuri nem válaszolt. Tudta, az asszony soha nem fogja elárulni, hová, merre ment Anka. Az is csak sejtésszerűen ötlött fel benne, talán János volt az, aki elszerette a lányt. De az is lehet, hogy téved. János ugyanis évente csupán néhány napot töltött Várgedén, a Taller házban. Ő és Anka pedig egy helyen dolgoztak, a Kubinyi kúriában. Bár őt gyakran küldte messzire az intéző, oda, ahol lovász fiúra volt éppen szükség. De ha nem János, akkor ki? Talán ebből a faluból valamelyik legény. Lehajtott fejjel, köszönés nélkül indult kifelé, majd eltűnt az utca túloldalán, a Taller portával szemközti házukban. Aranka hosszan nézett utána, aztán csak legyintett, és visszatért a konyhába. Ezt a történetet azonban még nem merte elmesélni az urának. Félt, hogy az majd átront Lambertékhez, és úgy megrázza Gyuri grabancát, hogy abból még országos botrány is lehet, de legalábbis 7 határra szóló. Ez pedig nem hiányzik senkinek. Ezért jutott eszébe már Gyuri távozása után rögtön, hogy el kellene menniük innen Gömörből Ankáékhoz. Tudta azonban, hogy erről egyedül nem dönthet. Ám most, hogy Ágoston is erre a gondolatra jutott, lelke megkönnyebbült. Igaza van, el kell mennünk innen, ha lehet minél előbb. Az öreg kőfaragó szeme fölragyogott. Igazából lelke mélyén ilyesféle válaszra számított, mégis meglepte Aranka gyors beleegyezése. Ebéd után mindent megbeszélünk, aztán levelet írunk Jánosnak, hogy mit határoztunk, jelentette ki Ágoston. Csak megnézek valamit odakint, aztán mindjárt visszajövök. Az asszony elmosolyodott. Régen látta ilyen jókedvűnek az urát, de ő maga is derűsebb lett. Arra gondolt, mennyire jó lesz ismét együtt lenni Ankával, még akkor is, ha nem laknak majd velük egy házban. Türelmesen várta vissza élete párját. Ágoston azonban nem jött. Hol a csodába lehet ez az ember? Gondolta magában. Megnézem.

Az öreg Taller tényleg sokáig maradt távol. Hátra ballagott a kis faházhoz, ahol a kincset őrizte. A szobrot, amit fiatal korában feleségéről mintázott. Igaz, ez csupán másolat volt, mivel az eredetit annak idején Pelsőcön hagyta, Aranka szüleinél. Ezt a mostanit már itt Várgedén faragta ki, és senki emberfia nem mondta volna meg, ha egymás mellett látja a két kőalakot, melyik készült előbb. A kőfaragó mintegy 5-6 lépésnyire megállt a szobor előtt, és csak nézte. Hosszan szemlélte, aztán elmosolyodott, mert eszébe jutott, mit mondott János, amikor tavaly ősszel meglátta a kőbe álmodott szépséget. Anka, suttogta elragadtatva, és szíve akkorát dobbant, hogy attól félt, talán az öreg Taller is meghallja. Aztán csak állt, mint akit elvarázsoltak, bámulta a haját fésülő nőalakot, és a lelkébe olyan fájdalom hasított, amilyet még nem tapasztalt, legfőjebb Eszter halálakor. Anka. Nem, fiam, ő a feleségem. És Taller Ágoston, a falu megbecsült kőfaragója, megcsóválta a fejét. Hogy én mekkora ökör voltam, mormogta magában félhangosan, de ez is elég volt, hogy Aranka, aki közben már ura mellé lépett, meghallja. No hát, mikor volt Kend ökör? Az öreg fölnevetett, és a szoborra mutatott. Tavaly megmutattalak Jánosnak, mármint a szobrodat. Mint akit elvarázsoltak, úgy nézte. De Ankát ismerte föl benne, nem téged. Én pedig nem jöttem rá, hogy azért a lányt, mert szereti őt. No, ezért mondtam, hogy ökör voltam. Ugyan már ne ostorozza magát. Én sem jöttem rá, mit érez a fiú Anka iránt, annyira ügyesen titkolta. Jöjjön, majd bent megbeszéljük. Azzal belekarolt Ágostonba, és lassú léptekkel elindultak a ház felé. Az öreg kicsit nyögött, amikor leült a székre. Igazam van, ha szidom magam, folytatta az imént elhagyott gondolatot az öreg kőfaragó. Még arról is beszéltem neki, hogy Anka, mint egy angyal, majd Lambert Gyurit is körbeveszi azzal az örömmel, szeretettel, amivel bennünket körbevett. Ha akkor láttad volna János ábrázatát, te talán mindent megértettél volna, de én jobbára kövek között éltem. Tarabos lelkű vagyok, az ilyen apró jeleket nem veszem észre. És azt mondod, ügyesen titkolta. Mi a csodáért nem beszélt soha a szerelméről? Aranka egy darabig csendesen nézte az urát, majd halkan válaszolt. Mert ő is egy angyal. Tisztában volt azzal, hogy Ankának van legénye, akit szeret és aki szereti. Nem akarta feldúlni kettejük életét. Csak azt nem tudta, miképpen igazodik valójában Gyuri a lányunkhoz. De honnan is tudhatta volna? Amúgy én magam sem vettem észre, mennyire kedveli János Ankát. Bár egyszer-kétszer azért feltűnt nekem, hogy van valami vonzalom kettejük között. Mindegy, most már mindegy, hiszen az Úristen kiválóan elrendezte kettőjük ügyét. Minden esetre a levelet még ma este megírjuk Jánoséknak, hogy ők is tudják, mi a szándékunk. Ágoston bólintott, és indult volna egy kis délutáni szunyókálásra, de felesége még visszatartotta. A múlt héten itt járt Gyuri. Az öreg megtorpant.
arca hirtelen lángvörösre váltott, de Aranka megnyugtatta. Nincs semmi baj. Kereste ugyan Ankát,

itthon. Aranka gondolatai ismét a költözés körül forogtak. Csak akad abban a faluban egy kisebb eladóház, amit ki tudunk fizetni, nézett az urára. Meglátjuk, biccentett az öreg, és elindult lepihenni. Az asszony ülve maradt, s azon tűnődött, miként teremthetnének elő annyi pénzt, amennyi egy házvásárláshoz szükséges. Mert az összes megtakarításuk valószínűleg nem elegendő egy ilyen ügylethez. A ház, amiben laknak, nem az övék, az uraságtól bérlik, így eladni nem lehet. No, majd csak lesz valahogy, gondolta, és kilépett az udvarra, hogy megnézze az apró jószágot.

A pletyka és a valóság. Aki egyszer már kitette a lábát szülőfalujából, és valamennyire szétnézett más tájain az országnak, esetleg külországba is eljutott, nehezen viseli el, ha ezt többé nem teheti. Nem, mert nem a maga ura, az intéző pedig úgy dönt, ahogyan a birtok érdekei megkívánják. Ez idő tájt pedig ezek az érdekek azt kívánták, hogy Lambert Gyuri Várgedén maradjon, és vigyázzon a lovakra. Az itteni ménes ugyan nem volt nagy, és a kubini kúrját már régóta nem is használták urai, de az ifjú József gróf azért néha napján ellátogatott ide felső Kubinyból, a csodálatos háromtornyú hagymakupolás kastélyból, hogy ellenőrizze az uradalom állapotát. Lambert Gyuri immár rabnak érezte magát Várgedén. Úgy gondolta, számára innen többé már nem vezet út más vidékek felé, nem próbálhat szerencsét más uradalmaknál, hiszen az intéző úgysem adna kommendatíciuszt, azaz ajánlólevelet. Márpedig ilyen írás nélkül szinte lehetetlen máshol munkát vállalni. Hogy ütné meg a hét nyavaja az ilyen intézőt. Természetesen szerencsétlennek érezte magát Anka miatt is, aki úgy eltűnt a faluból, mint a kámfor. Nem tartotta sem igazságosnak, sem elfogadhatónak a lány döntését. De soha nem állt tükör elé, hogy föltegye a kérdést, ugyan milyen ember is vagy te, Lambert György? Vajon nem te miattad ment el ez a lány egy másik legénnyel? Az, hogy milyen ember is volt ő valójában, hamar kiderült. Egy nap, miután a lovakat a karámba terelték, Gyuri visszament az istállóba, hogy kihozza lajbiát, kalapját. Egyszer csak kocsizörgésre figyelt föl. Egy idegen homokfutó fordult be az istállók elé. Szokatlan jármű ez errefelé. A lovászok meg is bámulták. Adjon Isten, emberek! Jó helyen járok! A hang tulajdonosa egy javakorabeli férfi leugrott a kocsiról. A homokfutó

másik utasa, egy leány, ülve maradt. A lovászok nevetve válaszolták: attól függ, mi járatban van az úr, mi nálunk. Keresek valakit, és azt mondták a faluban, itt érdeklődjek. György a neve. Lambert György. Bent az istállóban megtalálja. A férfi biccentett, és elindult az istálló felé. Ami ezután történt, azt igen hamar megtudta a falu a kicsiny ménytelep lovászaitól, akik mindösszesen hárman voltak. Természetesen mindegyikőjük szigorúan csak a szomszédjának mesélte el halk, folytott hangon az ivóban, s ez biztosíték volt arra nézvést, hogy a hír egy nap alatt megjárja az egész községet. Akik továbbadták, hozzátették a maguk elképzelését a történtekről, valamint ama vágyukat is, hogy valamilyen formában részesei lehessenek e nagy port kavaró esetnek. Akadtak, akik saját szemükkel látták, amint Gyurka már holtan himbálódzott a várdomb oldalában lévő kis erdő egyik fáján. Ezt halván a népek bólogattak, de rögtön hozzá is tették, hogy előtte még vasvillával ledöfte az idegen férfit. Meg a lányát is, toldották hozzá némelyek. Amikor már arról beszéltek, hogy a bécsi udvari rendőrfőtanácsos fog személyesen Várgedére utazni, kivizsgálandó a többszörös gyilkosság okait, illetőleg tetteseit, a plébános kénytelen volt a pletyka ördögi természetéről értekezni. A falusiak azonban nem nagyon vették magukra papjuk intelmeit, minek utána el voltak ragadtatva attól, hogy végre történik valami a faluban. Korábban Anka váratlan eltűnése már kissé megpesdítette az emberek fantáziáját, de akkor Taller Ágoston tekintélye hatott. Hamar elcsendesítette a népeket. Az senkinek eszébe nem jutott, hogy esetleg Lambert Julit, így hívták Gyuri édesanyját a faluban, kérdezze meg, mi is történt a fiával. A hír eljutott Taller Ágostonék portájára is, de akárhogyan forgatták is elméjükben a hallottakat, tanácstalanok maradtak. Arankám, nézz át Lambert Julihoz, kérte az öreg. Ő majd elmondja, mi történt. Utálom, hogy a népek össze-vissza beszélnek. Ám az asszony a fejét rázta. Nem a mi ügyünk, az igazság meg úgy is kiderül, ha nem előbb, hát utóbb. Nem szeretném, ha belekeverednénk ebbe a históriába, és azt sem szeretném, ha Gyuri okán minket is szájára venne a falu, hiszen jól tudták, hogy Anka, de mindegy. Arankának igaza volt. Nem kell siettetni az igazságot. Ki fog az derülni, mégpedig az előre elrendelt időben. Akkor, amikor a lehető legkevesebb fájdalmat okozza, illetve a legtöbb örömöt szerzi. Erre ügyelnek az égiek. Ügyelnek, mert tapintatosak. Baj akkor szokott előfordulni, amikor az ember maga kívánja eldönteni, mikor mondja el azt a bizonyos igazságot, és kinek. Mert ilyenkor jobbára azt nézi, hogy neki magának mi az előnyös. Lambert Juli öntudatlanul is a legalkalmasabb időt találta meg, hogy mikor menjen át Tallerékhez elmesélni mindazt, ami szívét, lelkét nyomja. Eléggé megszenvedte fia galátságát Ankával szemben. Megszenvedte, hogy a leány eltűnt a faluból, és éppen most szenvedi ezt a legújabb skandallumot.

Wittinger László, Tiszta szívűek, a kiteljesedés. A hatodik rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter. Dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Liszt Ferenc harmadik Des Dur Consolation című művét Vásári Tamás szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Folytatódott 14. Leó pápa pénteken kezdődött 4 napos franciaországi apostoli látogatása. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt, amikor szombat délelőtt menekültekkel találkozott Párizsban. A Szentatya ellátogatott az egyházmegyei menedékkérőket és menekülteket támogató Bakita házba, ahol elmondta, hogy Szent Bakita arra szólít fel minket, hogy lássuk meg azokat, akik láthatatlanok, hogy szabadítsuk fel azokat, akiket a gazdaság és a kultúra rabszolgaságra kényszerít, hogy tartsuk tiszteletben minden testvér és nővér végtelen méltóságát. Majd a Párizsi Katolikus Intézetbe utazott. 14. Leó pápa az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óva intett a belső ürességtől Párizsban, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri miséjén szombat délután. Francia nyelvű prédikációjában arról beszélt, a belső nyugtalanság az embereknek egy olyan társadalomból fakad, ahol a túlzott fogyasztás nem kezeli a modern kor okozta szorongásokat. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki Magyar Péter szombaton, Szolnokon, ahol néhány ellentüntető megpróbálta megdobálni. A miniszterelnök országjárásának újabb állomásán elmondta, a rendszerváltás része lesz az alkotmányozási folyamat, amelynek során többek között a választójogról, az alkotmányos berendezkedésről és az önkormányzati rendszerről is társadalmi vitát kívánnak folytatni. A kormánnyal való egyeztetést követően a Szolnoki Vasút állomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasút fejlesztési tervbe, mondta Jász Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. A dízel ár támogatás első 5000 forintos részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár, írja az MTI. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. Az év végéig esedékes 20000 forintos támogatást automatikusan 4 részletben folyósítják. Akinek a NAV ismeri a bankszámlaszámát, annak az összeg bankszámlára érkezik, akinek nem, az postán kapja meg. Ismét Toroczkai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa, írja az MTI. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe, Balogh Csaba és Tóth Máté. Végül az időjárásról. Vasárnap a pára és kötfoltok feloszlását csak kevés gomoly felhő képződése követi. Több órás, keleten sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Házi Muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim, Urbán Péter és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Ismétléses házi muzsika műsort hallanak, mégpedig 2021-ből. Március 21-én Hauser Adrien volt a vendégünk. Kicsit később, március 27-én pedig Egri Bálint.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket, a házigazda jó magam juhász előtt, és mindannyiunk nevében szeretettel köszöntjük Hauser Adrient, aki csodálatos Bach zenével nyitott. Légy olyan kedves a műről egy kicsit, ugye Bach szvit.
1: Bach Ádúr angol szvitjének az Álmon tételét játszottam el, és ha beszélhetek erről pár szót, igazából...
0: Hát persze, amiről szeretnél.
1: Az utóbbi hónapokban az Álmand táncos tétel az, ami nagyon foglalkoztatott, méghozzá azért, mert eljátszottam az összes angol szvittet. Ez az Ádúr volt az utolsó.
0: Hány is van összesen?
1: Hát 6 darab.
0: Igen.
1: És most kezdtem el megtanulni az elsőt, az Ádúrt, ami az, nekem az utolsó lett. És ebben értettem meg, hogy mi az az Álmand, amit az 5 többi szvitben nem értettem, megmondom őszintén, mert nekem a felvételek, amiket hallgatok, vagy hallok így Álmand kapcsán, nekem túl vontatottak. Szóval nem győztek meg arról, hogy...
0: Hogy csak így.
1: És... Nem, hogy egyáltalán mit is jelent ez az álm, hogy lesz ebből tánc, és hogy jó, tudjuk, hogy ez stilizált
0: tánc. Hát igen, mert a szvit az abúvó tánc
1: igen,
0: sorozat.
1: Igen. Tánc sorozat, igen, igen. És ugye ez a kezdő, az Álmand, ez mindig ez a kezdő tétel volt. Talán ebből, amit most eljátszottam, nagyon hallatszik, hogy különbözik a többi angol szvittől, mert azok inkább, hát most ezt furcsán hangzik mondani, de ugye a barokkban a két nagy áramlat, a francia, meg az olasz, de Bach meg a német volt, de ez francia hatású, de a többi nem annyira.
0: Mi az, amit francia hatásnak érzel kifejezetten?
1: Hát például ez a sok felbontás, harmónia felbontás, hogy semmi sem történik egy harmónia felbontás, a rengeteg díszítés.
0: Tehát ezek a kis...
1: Most mutatok egy, van egy G-moll szvitből olyan részleteim vannak, amiben most bemutatom, hogy...
0: Az is angol szvit.
1: Az is angol szvit, az is Álmand, és hogy mennyire más például a G-moll.

0: mindegy, szóval ilyen, ebből hallatszik, hogy ez sokkal komolyabb szövésű, tehát polifonabb, és nem igazán erre a lanszerű harmónia felbontásokra alapul. Az előzőben szerintem nem sok minden történik, és ilyen csipkés, mint egy ilyen brüsszeli csipke.
1: És téged mégis ez vonzott, vagy éppen ezért talán?
0: Hát igen, és ami még fontos, hogy azt találtam meg, hogy bizonyos preludium és egyéb baktételekben benne van az álmánnak ez a nyugodtsága, folytonossága. Ez, igen, ez az, amit nem lehet elsietni, hanem úgy, de azért nem vontatott, de az úgy szép nyugodtan.
1: Játszunk egy picit, hogy lehetne elsietve?
0: Elsietve.
1: Ez csak egy 2-3 taktus.
0: Nagyon rossz lenne.
1: Jaj, nem.
0: Borzasztó.
1: Tényleg borzasztó.
0: De nem csak azért, mert ezt lehetne gyorsan is nem elsietve, de ez most el volt sietve.
1: És lassabban, mert akkor már a másik véget.
0: Igen, a lassabb. Ezt jobban elbírja.
1: Sokkal jobban.
0: Ezt jobban elbírja, viszont ezek az előző suite, Game All Suite-ből, ez elbírja a gyorsabbat.
1: És tulajdonképpen Bach teljes mértékben az előadóra bízza, mert akkor még nem használtak metronomot.
0: Hát na, ez az, ami nagyon izgat, hogy tulajdonképp senki nem hallotta, hogy valójában ez hogy van, és már
1: tehát
0: nem is fogjuk.
1: Nincs az, hogy csak így.
0: Nem lehetünk okosak.
1: Művész ráír ez, hogy mi az, ami hozzá, meg a műhöz.
0: Meg hát el kell olvasni a korabeli leírásokat, hát, és a moderneket is, mert mindig vannak újabb kutatások, persze. És abból, de az már csak egy ilyen szemlélődés, persze, típusú elolvasás, a kapcsolatod az anyaggal az, ami meghatározza. Nekem például ez a megvilágosodás, úgymond a Álmannal kapcsolatban, például a Bach c-moll zongora versenynek az első tétele, a kettős versenyben van egy ilyen, szerintem az is Álmann. Ezt sem lehetne gyorsan játszani, mert ez borzasztó lenne.
1: Nem, mert ki kell élni ezeket.
0: Igen,
1: a hangokat.
0: Igen, mert van egy ilyen, van egy lélegzés, egy, amit most nekünk nem lehet, ugye?
1: De lehet éreztetni, mert F-moll zongora versenyben is van.
0: Igen. Ez majdnem mindenütt megtalálható, de csak kis szakaszok.
1: Igen.
0: Arról ismerhető fel, hogy semmi nem történik benne, tehát csak ilyenek, és ez felbontva. De amint már ilyen polifon dolgok
1: ott
0: vannak,
1: már, az már inkább az franciás, a másik meg inkább olaszos, mondjuk az, Vivaldi.
0: Az a polifon, az igen, leginkább ugye önmaga a Bach, mert igen, de igen, az már Vivaldi. És például ez a, van egy E-moll suite gyors tétel, ez a

0: Ez is Armand.
1: És ez a kis dur befejezés hirtelen kinyílik.
0: Igen, ezeknek mindig ilyen a domináson fejeződik be így az első része, aztán úgy folytató, az Armandra ez is jellemző. De ezt például lehetne, ezt lehet lassan, gyorsan, de az, amivel nyitottam, azt nem lehet.
1: Ez... Igen, igen, szóval az anyagszerűség az megadja, igen, tulajdonképpen a tempót is.
0: És ettől franciás, és ettől kuprenes egy kicsit. Aha. És akkor van nekem erre egy kis kupren darabom, na, is, amivel...
1: Hogy konferálnád fel a következő kupren művet?
0: Ez kuprennek a 18. ordre sorozatából az egyik darab, aminek címe is van, Monique nővér. Sir Monique a címe. Egy kis rondó formájú kis.
1: Igen, darab. Tehát egy téma többször visszatér, és közben, igen, egyéb közjátékok, epizódok vannak. Tessék!

0: Milyen érdekes, látod, hogy Kufrén itt szinte képszerűen, szinte balettzenének is fel tudom fogni, mert annyira előttem van a tánc. Akár ilyen padödős tánc, akár páros tánc. Az egésznek van egy ilyen játékos, lebegős...
1: Hajlékony, ugye?
0: És mennyire tudja a zeneszerző, hogy a sok tararap után kell egy keményebb rész, ami ugye a nem tudom hányadik visszatér is. Ez variáció tulajdonképpen.
1: Igen, igen, és ez a rondó téma ugye mindig visszatér.
0: Hát mindig ott van. Én még majdnem azt kezdtem hallani, hogy ez most rondó, vagy rondó variáció, inkább ilyen rondó variáció.
1: Igen, igen, azt is le. Hát mindegyik egy újabb a betétek.
0: De milyen jó ez a téma, nem?
1: Nagyon.
0: Lehet szeretni.
1: Egyébként Ferenczi Györggyel van egy nagyon szép felvétel ebből, én azt nagyon szeretem. Mert ugye hát ez csembalóra íródott, és ott egész máshogy szól. De zongorán sokkal hajlékonyabban lehet játszani.
0: És ott meg inkább ilyen csilingelőbb, gondolom,
1: igen,
0: nem?
1: Igen, és ő szuper hajlékonyra játsza, és az idővel is olyan, úgy sok időt hagy rá.
0: Aha.
1: Én nem mertem most ennyi időt, mert
0: persze,
1: én bennem ilyen a csemboló hang van most, és csembalisták nem hagynak így, ahogy hallgattam, ők azért úgy metrumban vannak inkább. Kivéve, mikor Kuprén vesszőket ír, mert azt is beírja, hogy mikor vegyünk levegőt.
0: Ezt annyira, nem tudtam.
1: Ó, nagyon részletes. Az összes díszítésre külön jegyzéke van, amit ő talált ki. Az csak Kupréni díszítés.
0: Látod, ez újdonság számomra.
1: És nagyon mérges.
0: Kicsit, de jó.
1: Nagyon mérges volt, ha ezeket nem tartják be, ezt így a...
0: Igen, de legalább ő megírta, hogy mit szeretne.
1: Csembaló iskolájában lehet ezt a jegyzéket megtalálni.
0: Itt hogy... is eljátszhatunk azzal, hogy a témát, igen, esetleg mutasd így is, úgy is, amúgy is.
1: Már
0: felfogásban.
1: Hát most, ha azt mutatnám, hogy szeretném játszani, de úgy nem lehet, mert nem lenne azért
0: hát
1: az már
0: témát
1: túl...
0: Hát lehet.
1: Igen, igen. Tehát én sokkal hajlékonyabbra játszanám, mert ez egy zongora végül is. Tehát így játszanám egyben. Ezt így egybe, ezt a négy ütemet.
0: Itt abszolút hajlékony.
1: Viszont közben vannak kisebb-kis ívek, és attól már úgy szétdarabolódik a dolog.
0: Tehát de amit lehet ez másképp is?
1: Statikus. Hát lehet egyenként, ahogy
0: próbáld? Írva. Hogy... Tehát az dönti el, hogy hozzád mi áll közelebb.
1: Igen, de szerintem mindenképp nagy évekbe érdemes gondolkozni, aztán a kis artikulációkat beleépíteni, hogy ne zavarja a hangsúlyok, ne zavarják
0: persze
1: a menetet.
0: Persze, de mindig jó eljátszani, hogy mi minden van ebben, és hogyha
1: persze
0: más valaki akár ezen a zongorán szólaltatja meg, ha meggyőz engem, akkor elfogadom.
1: Persze.
0: Tehát mindig az jön elő, hogy az előadó mennyire tud engem meggyőzni arról, hogy ez most ilyen és csak ilyen lehet. De ez annyira táncos, sokkal táncosabb, sokkal régiesebb.
1: Ennek van címe, ugye, ez a Sir Monique, ez egy személy, valakiről szól, de ugye hát ez nem megfoghatatlan, mert a...
0: Ezt nem lehet tudni, én soha nem néztem utána a Kuprén levelezésben.
1: Én ezt
0: valahol
1: nem tudom, hogy ki
0: biztos
1: lehetett.
0: Biztos hölgyek vannak mögött, tehát ilyen szép zene mögött csak hölgyek lehetnek.
1: És nagyon sok hölgy volt, mert nagyon sok ezeknek, majdnem mindegyiknek címe van ezeknek a... kicsi.
0: Látod, ezt nem tudtam, csak az ember érzi,
1: de
0: hogy
1: de van, ami a mai napig rejtély, és nem tudják, hogy miről szól.
0: Hát nem kell mindent.
1: Hát igen.
0: Jaj, de jó, hát ezekkel nagyon-nagyon jó lehet játszani. Mivel folytassuk? Mert több mindent javasoltál.
1: Én most Beethovent javasolnék.
0: Nagyon.
1: Beethoven émol szonáta, opusz 90-es.
0: Igen. Most gondold, hogy itt van egy hallgatóság, és valamiképpen kedvet szeretnél ébreszteni, hogy már nagyon várjuk, hogy megszólaljon az az émol szonáta. Mit mondanál erről? Nem az, hogy mikor készült, mert az...
1: Nem, az sajnos tényleg nem tudom. De
0: az engem soha nem érdekel. Mindig a zenéhez jobb kapaszkodó, hogyha hangulatot adsz, vagy a te hozzád való kapcsolódást, viszonyt.
1: Azt mondanám, hogy ez egy... kéttételes mű, ami azt jelenti, hogy Beethovenre ez ugye nem jellemző, tehát egy sokkal rövidebb forma, mint általában szokott lenni, és a második tétele az egy Schuberti tétel, azt mondanám, ettől különleges, hogy ez nem is Beethoven, hanem most csak egy pillanatra megmutatom.

0: Hát ha nem tudnám, hogy Beethoven, azt mondanám, hogy Schubert.
1: Igen, és ahogy ezt tanultam, fiatalkori emlékem jött fel, hogy a Schubert émol szonáta második tétele borzasztóan hasonlít el.
0: Nagyon ismerős volt.
1: Ez esetben nem Schubert volt Beethoven, hanem Beethoven volt Schubert. Azt lehet mondani.
0: Igen, de hát tudod, hogy egy utcában laktak, és volt közük egymáshoz.
1: Igen,
0: áthallatszott. Igen. Azért képzeld el azt a régi Bécset, amikor egy kis utcában, az egyik házban ott Beethoven, és pár házzal odébb Schubert. Azért ez...
1: Nagyon szerettem volna egy ilyen Schubertiádén részt venni.
0: Igen. Igen, igen, igen, igen.
1: Hát ennek meg lehetett azért a légköre.
0: Hát ezt a bécsiek megpróbálták visszahozni ezekkel a Schubert játákkal.
1: De már nem olyan. Ez.
0: Hát ezt nem tudom, hogy most van-e, de még évtizedek ezelőtt volt.
1: Hát meg van a német fesztivál Lindauban, ott voltam.
0: Az egymás.
1: Na, de azok koncertek, az csak más. A neve. Igen, az csak a neve.
0: Ez a bizonyos Schubert szonáta, amit említettél, valami kézben
1: megpróbálom, van, csak annyira hasonló, és...
0: Akkor még egy kotát a Beethovent először.
1: Nem.
0: Nem a Schubertet is?
1: Igen, mert utána ezt nem tudom eljátszani.
0: Ja, jó.
1: De valahogy...

0: fogalmam hát sincs, ez kb. 30 éve játszott.
1: Dal,
0: és ez is, mert hogy ez meg...
1: Sőt, jobban dal, mint a Schubert.
0: Ez annyira keveredik így a fejembe, és hogy sokszor már nem is tudom.
1: Lehetne folytatni, hogy... egyiket elkezdett, és folytatod a másikot.
0: Igen, igen, de aztán a Schubert az úgy jobban kibontakozik a közepén. Ez viszont végig vezeti ezt a dal elképzelést. Beethovennél ez végig dal lesz. Megvan. Az egész. Igen, igen.
1: De ez a második tétel.
0: Ez a második.
1: És vajon miért nem komponált hozzá még egy menüettet, meg egy zárórondót mondjuk?
0: Hát ezt nem tudom, ezt nem
1: hát tudni néztem, nem lehet, de hogy érzed?
0: És az az érdekes, hogy ugye ez egy viszonylag egy lassú tét, hát nem lassú, de nem egy bombasztikus befejezés, mert a legvége is egy ilyen elszáll így a semmibe. Tehát, hogy így van vége.
1: Ez olyan, hogy úgy egy gesztus, ugye?
0: Igen, igen, igen. Szóval nem jellemző azért ennyire Beethovenre. Engem ez ragadott
1: még. Bocsánat, tiltakozom, idézőjel, mert a patetik szonáta legvége, hogyha emlékszel, tararam, papam, papam, taram, tatam,
0: tatatatrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rendesen befejezi.
1: Rendesen befejezi, igen, de előtte ott van ez a taram, erre is lehet, arra is lehet, ugyanúgy.
0: Igen, de ő viszont a végét úgymond nem egy hatásosan fejezi be, hanem ilyen
1: nagyon lírai az egész. Így összehasonlítani. Igen. És az első tételben, most csak a második tétel dalszerűségéről beszélgettünk.
0: Azért az egy Beethoven.
1: Az igazi Beethoven. Igen. Fő téma, mellék téma.
0: Ami nekem fura volt, hogy ugye ez egy nagyon ismert, ezt nagyon sokszor játsszák. Voltam egy spanyol versenyen, előzsűriztem, még a korona legelején, és ott 270 versenyzőt, zongoristát hallgattam meg.
1: És mindenki ugyanezt játszott.
0: Ezt az én most, tehát nagyon sokszor. És ami föltűnt, hogy legyen az bármilyen ország, bármilyen fiatal, idősebb, fiú, lány, akárki, mindenki robosztusan kezdte el.
1: Jé!
0: Pedig ez nem. Ez nem olyan, mert ha így leállítom az egészet, hogy megáll. Tehát így leáll, nem pattan igen. Tovább, nem úgy tudom tovább
1: vezetni. Kopogtatok, vagy nem is kopogna, dörömbölök. Ez olyan, ta-tam.
0: Igen, meg hogy úgy az időt megállítja, és úgy olyan vontatottá válik.
1: Hát tehát Beethoven egy... szeretett úgymond dörömbölni, ta-ta-ta-tam.
0: Hát vannak helyek, ahol meg is kell majd áll, de ez nem az a hely, szerintem ez egy ilyen visszapattanás, hogy...
1: Játék.
0: Tehát, hogy úgy...
1: Úgy tarám, tarám.
0: Igen, és hogy ahogy befejezem, azzal a lendülettel már kezdem el a másikat. De ha túl statikus vagyok, akkor nincs lendület, és nem
1: akkor,
0: tudom elkezdeni.
1: Akkor nincs, akkor ez pontosan elvész. Akkor dráma lesz belőle.
0: És akkor így kezdődött, játék. Meg egyébként nincs ennek különös oka, ami az zongorám tetején legközelebb van, legtöbbször azt szoktam elkezdeni tanulni, vagy ahol kinyitom, ez se véletlen, hanem játssza az ember, játszogatja, és ami megszólítja. Uh-huh. Ez szólított meg akkor is, mert végig játszottam az összes szonátát, így, hogy melyiket lehetne. Vágyakoztam egy kis Beethovenre, mert
1: hát
0: kb. 20 éve nem játszottam.
1: Aha. És egyébként így sok év kihagyással milyen érzés ugyanazzal a művel találkozni?
0: Ez nem ugyanaz, ez új, de hát...
1: De hát volt már olyan.
0: Persze, az ugyanaz, az... Hát az lehet jó is, meg lehet rossz is. Én ezt mindig egy ilyen lehetőségnek gondolom, hogyha van egy felkérés egy olyan műre, amit nagyon rég nem játszottam, hogy akkor, na jó, most el lehet akkor egy magasabb szintre jutni, és akkor ez egy jó lehetőség, uh-huh. hogy uh-huh. az előző hibákat kijavítsuk, mert azok persze. úgy berögzülnek, hogy 20 év múlva is visszatérnek.
1: És sokkal nehezebb kijavítani.
0: Nagyon. És hogy ez egy jó alap arra, hogy na most dolgozzak azon, hogy hogyan
1: hogy lehet. Csináljuk, hogy most először az első tételt bemutatót egészében?
0: Egybe, igen. Jó.

0: és miért?
1: Vendégünk egy kollégám, Egri Bálint. Ő gitározott, ő énekelt. Elmesélem, hogy hogyan találkoztunk itt a stúdió előtt. Én tudtam, hogy új kollega vagy, hát az a új már azért... Mennyi?
2: Két-három éve is itt vagyok lassan.
1: De hát az még frissnek számít tulajdonképpen egy ilyen intézménynél, és nem ismertelek, de több kollega is lelkesedett, hogy a Bálinttal együtt dolgoztunk, és hogy milyen tehetséges, milyen mozgékony, milyen kíváncsi mindenre, tehát jó híredet keltették, és ennek nagyon örültem. De az viszont nagyon meglepett, hogy Csiba Lajos, akivel évtizedek óta együtt dolgozom, ő jött azzal, hogy van egy nagyon tehetséges muzsikáló kollega. Hoppá, muzsikáló kollega, ki más, mint az Egri Bálint, Egervár. És megmondom őszintén, én nem ismertem a dalaidat, de a Lajosban, Lajos ízlésében vakon bízom, tehát akit ő ajánl, az biztos teljesen megfelelő a mi műsoraink számára. És aztán elkezdtem bújni a felvételeidet, képbe kerültem. Ez az én olvasatom. A tied?
2: Hát először is nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat, illetve köszöntöm a hallgatókat. Valóban nagyon jól esik, amit mondasz. Hát a Lajos ízlésében, hogy az ember így bekerül, vagy belefér, az egy önmagában egy hatalmas elismerés, meg az is nagyon jól esik, hogy te meghívtál. Én valóban gitározom elég régóta, tehát másodikos korom óta foglalkozom hangszeres
1: másodikos
2: zenével.
1: Elemi, vagy másodikos
2: általános, gimi? Általános. Igen. Tehát 7 éves korom óta így, van igen, kapcsolatom igen. A gitárral.
1: Hosszú ez volt az első hangszer? Nem, mintha olvastam volna,
2: első.
1: Hogy...
2: Igen? Első, igen, igen, tehát első évben az iskolában volt valamilyen...
1: Melyik iskolában?
2: Én az Erkel Ferenc Általánosban kezdtem, ez itt van az Andrássy úton, a 6. kerületben, nem messze
1: nem
2: a
1: messze
2: stúdiótól,
1: ide.
2: Vagy ahol most beszélgetünk, és ott volt egy olyan szituáció, nem tudom, pontosan egy zeneiskolából jöttek nézegetni, hogy na, ki
1: az, akit érdemes.
2: Igen, és akkor igen. Valami fölfigyeltek, hogy az ujjaim azok viszonylag mozgékonyak, és akkor mondták, hogy gitár.
1: Aha,
2: hogy ez a fiú, ez ebben jó lehet, alkatilag. Gitár. Igen, igen, igen. Uh-huh. És a zene engem mindig érdekelt, énekes fiú voltam, egészen kiskorom óta rengeteget énekeltünk édesanyámmal, neki is jó hangja van, ő kórusban énekel.
1: Melyik?
2: Úgyhogy a Magyar Vöröskereszt Cantarino kórusában énekel. Uh-huh. Egy nagyszerű vegyes kórus, amiben én is egy ideig részt vettem.
1: Ő ezek szerint ilyen

0: Nem értek jól a kis gépekhez. Sokszor egy hurozás is kifog rajtam, azért most túlzok, mert számtalanszor
1: pedig valahol olvastam, hogy húrozni. Volt olyan helyzet, hogy valamelyik ujjaddal probléma volt, és akkor az alsó húrokat le is vetted, áthangoltad. Folytasd.
0: Ez egy érdekes történet, mert nekem volt egy súlyos ujtörésem, és azért mondom, hogy súlyos ujtörés, mert maradandó volt. Tehát nekem a mai napig a bal mutatója, hát a hallgatók nem látják, de talán te látod, hogy egy darab még itt hiányzik is
1: belőle. Igen, és akkor nem tudod.
0: Illetve nem tudom behajlítani, tehát 90 fokba tud a második.
1: Ez egy esés volt, elesés volt, vagy baleset
0: egy,
1: volt?
0: Egy nagy fa táblákból álló hatalmas ilyen ajtó, amit így lehet ilyen harmonikaszerűen nyitni, zárni.
1: Igen, igen, igen.
0: Két ilyen fa tábla közé sikerült becsippentenem a felső percen. Hát, na mindegy, nem akarok erről hosszan beszélni. A lényeg az, hogy egy évig, majdnem másfél évig húzódott a kezelése, és emiatt végig
1: el is tört, vagy csak
0: súlyosan eltört, súlyosan. És nem gyógyult meg. Tehát mondták, hogy 6 hét először, nem gyógyult meg, akkor műtét, egyik műtét, másik műtét sorra. Tehát mondom, hogy több
1: szerencsé, hogy nem zongorázol, mert ott nagyon hiányozna, ha bár olyat is tudok.
0: Gitárban is nagyon hiányzik. Igen, az de gitárban is nagyon hiányzik, és azóta tulajdonképpen ez 2010-ben volt, tehát most a több mint 10 éve, de azóta nekem meg kellett változtatnom azt, hogy én hogyan gitározom. Tehát eleve a régi dalaim, vagy az előtt született dalaim jelentős részét át kellett gyakorolnom, és azóta pedig amilyen dalokat írhatok, hát az bizony ez a korlát, ez mindig ott lesz.
1: Most nagyon sokat ugrottunk, ugye ott tartottunk, hogy iskola, és elkezded a gitározást, és nyilván olyan érzésed volt, hogy ezt én is tudom. Ilyen dalt én is tudok.
0: Hú, hogy miért kezd az ember dalt írni?
1: Hát önkéntelenül, de utólag az ember azért látja azt a pillanatot, amikor...
0: Szerintem az lehetett mögötte, hogy annyira élveztem azt, hogy egy dalt meghallgatok valaki által. Tehát akkora örömet szerzett nekem egy-két dal, amiket gyakran énekeltük szüleimmel.
1: Például.
0: Ó, hát nagy illéses édesanyám, úgyhogy én illésen nőttem föl tulajdonképpen.
1: Ez nem rossz.
0: Egyáltalán
1: nem rossz gyökér.
0: Egyáltalán
1: van.
0: Nem rossz, sőt, nagyon fontos szerintem.
1: És
0: fontos
1: a szövegek is érdekesek, és jók, és a dalokon keresztül bele tudtál pillantani, sokkal fiatalabb vagy, de be tudtál pillantani abban a korban.
0: Hogyne, igen, és hát ez persze az irodalomban is nekem fontos volt, nekem nagyon érdekelt az a korszak, amiben például az illést, tehát amiben a szüleim fölnőttek. Igen. Ők ugye azt az élményt adták át a fölnövésükről számomra, amit ők megéltek, nem tud senki sem mást, és ezért nagyon foglalkoztatott, hogy milyen lehetett régebben hát tulajdonképpen a te életed teljessége például, ami te éltél, az
1: hát
0: engem
1: foglalkoztat. Én nagyon idős vagyok, hogy hát tényleg át tudom tekinteni,
0: hát,
1: sőt...
0: Na, sok tapasztalatod lehet.
1: Még olyan emlékeim is vannak, de ezzel nem akarlak untatni, hogy második világháború, 1944 karácsonya, karácsonyfa díszítjük, stb. Szirénázás le a pincébe, ez egy nagy bérház volt a Battyány utca és a Várfok utca sarkán kereszteződésénél, és azt hittük, hogy hát lemegyünk a pincébe, 1-2 óra elmúlik a légitár, hetekig lent. Na, erről nem akarok többet mesélni, de itt vannak az élmények, teljesen élesen. Úgyhogy a mi generációnk, nem én találtam ki, de nagyon jó kifejezés, háború és béke viselt nemzedék.
0: nagyon
1: jó fogalmazás. Valamelyik irodalmát találtak ki, és zseniális.
0: Nagyon szép.
1: Vissza most hova te tanulmányaidhoz.
0: De az ujjamra térjünk, vagy még az iskolákra?
1: Mind a kettőre.
0: De a kettő érdekel, de hogy a sorrendiségét tekintem.
1: Az teljesen, de ahogy neked jól esik.
0: Hát akkor az ujjamat befejezem, mert ez egy érdekes dolog, és említetted is ezt a 3 húros gitárt, hogy valóban, mivel a mutató ujjam nem működött, ezért maradt a középső, a gyűrűs és a kis ujjam, és azt találtam ki, hogy ha leszedek 3 húrt a 6 húros gitárról, akkor minden ujjamnak lesz egy húr.
1: Így van, egy saját húrja.
0: Igen, és tulajdonképpen saját hangolással azt a 3 húrt beállítottam.
1: És hogy hangoltad? Hát, ha itt a gitárosok, akik hallgatnak bennünket, kíváncsiak.
0: Hát, hogyha emlékszem, mert én azt gondolom, hogy szerintem egy EGE hangolás volt ez. Uh-huh. Egy EGE hangolás, tehát egy tiszta kvint hangzás, uh-huh. Amit aztán ugye egy módosító...
1: Illetve mol 3-as hangzat,
0: mol,
1: ha égé.
0: Mol, igen. De hogy az é...
1: Igen, nem, kvint, mindenképpen kvint, de...
0: Itt is nem, van benne talán. Nem, igen, mert igen. Oktáv az égé.
1: Nem kis terc, ha, égé, nem nagy terc, hanem kis terc.
0: De hogy az egy é-molnak számít, úgymond, úgy hogyha üres húrokkal megpengettem, és csak egy ujjamat kellett tenni ahhoz, hogy dur legyen belőle, és nem tudok ezzel bár
1: igen,
0: részva
1: a kettes új... Igen, kicsit fejjel piszkálni a középsőt.
0: A kettes új bár

0: vagy akár a három újnak már könnyebben hozzáfértem a különböző hangnemekhez.
1: Tanultál gitárművésztől, vagy tanártól?
0: Hogy nem, hát akkor visszatérünk a zeneiskolára, így mert van. Hogy 7 évig én a Tóth Aladár zeneiskolának voltam a tagja, szintén itt a kerületben, a 6. kerületben.
1: Szóval tőzsgyökeres Buda, pesti, pontosabban.
0: És döbbenetes módon nem, mert 2 éves korom óta vidéken éltem, csak az óvoda után engem behoztak a városba tanulni.
1: És merre volt az a vidék?
0: Ez az agglomerációban van, tehát Felsőpakonynak hívják a települést, ahol 2 éves koromtól 17 éves koromig éltem, meg ahol most is élek, mert visszaköltöztem.
1: Igen? Most is? Igen, közlekedsz?
0: Igen, hát igen, most a vírus miatt kevesebbet, de egyébként napi szinten persze bejártunk.
1: Az azért mindenképpen jó, tehát én mindenkit egy picit irigylek, aki belekóstolta a nem fővárosi életbe.
0: Azt mindenképpen, de viszont azt ne irigyeld, aki agglomerál, mert az 1 óra, vagy tehát oda-vissza már az sokszor 2 óra, amit elvesz napi szinten az életedből az utazás.
1: Egész. Most egy kicsit muzsikáljunk, és folytatjuk utána iskoláknál is, gitárnál is.
0: Jó.
1: Mit hallunk? Mit hallottunk legelőször?
0: Elsőképpen a Kiterítenek című dalt hallott ták a kedves hallgatók, és ez egy, ennek a dalszövege ez különlegesen áll össze, mert ugye 3 szerzője is van, József Attila, aki adta 2 hexameter című versével a refrénét, úgymond a dallat.
1: Ez a tisztességes.
0: Igen. Miért legyek én tisztességes, igen, Kiterítenek úgyis, miért ne legyek tisztességes, Kiterítenek úgyis, ez nekem
1: nem tetszett. Amúgy szereted József Attilát?
0: Hogyne, hát persze, egyik kedvenc költőm, még talán Radnóti az, aki, és ha már említem Radnótit, és mondtad, hogy zenéljünk, akkor elhoztam még egy ilyen vers megzenésítés szerűséget, mert ugye ez, itt ez csak a refrén volt József Attila, utána többnyire az én szövegeim jöttek, illetve volt egy kis apró Lovasi András idézet.
1: Igen, is. Látod, azt nem éreztem.
0: Hát ki. Lehet, hogy a Lovasi Andrást hallgatók, vagy igen, ismerők, azok majd rádöbbennek, hogy mi volt az. Itt viszont arról van szó, ez egy másik játék volt, itt Radnóti Éjszaka című versével kezdtem játszani, egyrészt meg van zenésítve maga a vers, utána pedig elkezdtem arra a lüktetésre, amire Radnóti írta, saját szövegeket írni. Úgyhogy
1: van kedved esetleg 2-3 sort elmondani, mielőtt elénekled?
0: A versből? Uh-huh. Igen, elmondhatok. Ez az a vers, amelyik úgy kezdődik, hogy alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom. Alszik a pókháló közelében a légy a falon. Csönd van a házban, az éber egér se kapargál. Alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály. Kasban a mé, ez azért is jó, mert közben én a szöveget ádolom. Kasban a mé, rózsában a rózsabogár, alszik a pergő búza szemekben a nyár. Alszik a holdban a láng, hideg érem az égen. Föl kell az ősz, és lopni lopakszik az éjben.
1: Ez azért is kértem, hogy mondd el a verset, mert te rendező is vagy, és gondolom, hogyha instruálni kell egy társaságot, vagy akár egy valakit, akkor nyilván először szövegismeret az, amit kipipálunk, és utána lehet kibontakozni. Tessék.
0: Köszönöm.

0: Dudás Lajos szerzeménye szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra van. Következik a Vidékjáró magazin.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai műsorunkban egy nagyszabású, a sportot népszerűsítő rendezvényről és az idei katolikus társadalmi napok legfőbb üzeneteiről számolunk be önöknek. A kattárs programjait minden évben más egyházmegye rendezi meg, ebben az esztendőben a kaposvári volt a házigazda. A Somogyi vármegye székhelyen néhány nap alatt koncertek, kiállítások, előadások, kerekasztal beszélgetések és személyes találkozások sokasága várta az érdeklődőket. A Kossuth téri megnyitó elsőként Süveges Gergő újságíró, az esemény műsorvezetője kért szót.
4: Az volt a cél, hogy megmutassuk, hogy társak vagyunk a társadalomban. Olyan intézmények és civil szervezetek mutatkoznak be, amelyek jelen vannak a rászorulókért végzett szolgálatban. Hogyha körbesétálunk és megnézzük a sátrakat, akkor láthatjuk ennek a szolgálatnak a gazdagságát. Érdemes körbesétálni akár a téren, akár a főutcai sátrakban. A házigazdának, Varga László püspökatyának különösen fontos volt az idei program összeállítása során, hogy ne csak katolikusok, de a többi egyház, a többi felekezet is megtalálja számára érdekes és értékes programot. És az is fontos volt, hogy otthon érezhessék magukat a társadalom peremén élő testvéreink. És hát egy új kezdeményezéssel gazdagodik a kattárs idén, szintén püspökatya ötletére. Minden résztvevő és fellépő, amennyiben igényli, akkor kaphat egy külön áldást. Ez egy rövid, néhány perces imádság, amelyet egy pap vagy egy diakónus közvetít, és az áldás az kétféle formában valósul meg, aki itt fellép a színpadra, az áldást kaphat a fellépés helyszínén, illetve az áldás sátorban mindenki áldásban részesülhet.
3: A Somogyi vármegye székhely nevében a polgármester Szita Károly köszöntötte a résztvevőket.
5: Nálunk Kaposváron nagyon erős közösség van, és erre én nagyon büszke vagyok. Eztnek a közösségnek a kovácsa a szeretet, a tisztelet, az összetartozás, és ez valahogy a mostani kattárs eseménynek a jelmondatára is nagy mértékben kapcsolódik. Mi azt gondoljuk, hogy akkor lesz Isten igazából erős egy közösség, ha nem úgy mérjük az erőnket, hogy a tagjai között van-e erős, vagy nem, hanem mit teszünk akkor, amikor nehéz és rászoruló emberrel találkozunk. Na, az igazi erőnket az adja meg, és akkor tudunk Isten igazából erősek lenni, hogyha ezekben az esetekben mindig a lelkünkben, de nem csupán szavakban, és nem csupán a lélekben, de a tetteinkben is megjelenik az, hogyha segítségre van valakinek szüksége, akkor segítenünk kell, és segíteni is akarunk. A mi viszonyunk ehhez a közösséghez, ez nagyon erős és nagyon régi. 1990-es évektől kezdett el felerősödni, amikor úgy összetartottunk. Aztán az igazi összetartó kovács nekünk katolikusoknak, evangélikusoknak, reformátusoknak, és még sorolhatnám, azért nagy erőt jelentett, amikor legalábbis nekem 1993-ban, amikor büszkén mondhattam minden város bemutatón, hogy Kaposvár püspöki székhely. Ez volt a bemutatásnak a kezdete, és ez magamat is erősítette, meg azért a közösségünket is erősítette.
3: A Kaposvári Egyházmegye megyés püspöke Varga László pedig az irgalmas szamaritánus történetén keresztül mutatta be az idei kattárs legfőbb céljait.
6: Az idei kattárson egy igazságosabb és testvériesebb világ építésére hívunk minden jó akaratú embert. Mit kell tennünk egyénileg, és mit egyházunk életében, hogy ez megvalósulhasson? Egyén életünkben a legfontosabb, hogy megszülessen szívünkben az irgalom. Ferenc pápa Fratelli Tutti szociális enciklikájában egy egész fejezetet szentel egy idegenre, aki az út szélén fekszik. Szeretném feljegyezni ezt a példabeszédet Lukács evangélium 10. fejezetéből. Egy kifosztott, összevert, útszélen hagyott emberről hallottunk, valamint két olyan emberről, akik Isten szolgálatába álltak, akik miután észrevették az összevert embert, elmentek mellette, és egy a zsidók szemében eretnek, gyűlöletes szamaritánustól is hallottunk. Te kivel azonosulsz ezek közül? Teszi fel a kérdést Ferenc pápa. Aki elmegy az útszélen fekvő idegen mellett, vagy azzal, aki lehajol, bekötözi a sebeit, felemeli, elviszi és gondoskodik róla. Az irgalom akkor születik meg a szívünkben, amikor egy szenvedő ember látványa meg tud állítani bennünket, és el tud téríteni a tervezett programunktól, és segítségre indít. Jézus szempontjából lényegtelen, hogy az, aki segítségre szorul, honnan származik. Mert mindannyian egyetlen atya gyermekei vagyunk, azaz testvérek. Egyházunknak és egy igazságosabb társadalomnak is szentekre van szüksége, a szeretet és az irgalom szentjeire. Olyanokra, akik meglátják a megtört, peremre jutott, éhező, szomjazó, ruhátlan, otthontalan embertársaikban, a szeretetre éhező, igazságra szomjazó Krisztust, és irgalmasságot gyakorolnak vele.
3: Laci atya korábban püspöki elmondatául is mindössze egy szót választott, irgalom.
6: 2025. október 25-én Határtalan Öröm címmel szinódust szerveztem itt Kaposváron a fogyatékossággal élő testvéreinknek, akik az egyházunkban nem látszanak, és akiknek nincs hangja az egyházunkban sem, és a társadalmunkban sem. Nagyon boldog vagyok, hogy a közel 400 vendég közül 125 olyan testvérünk jött el, aki valamilyen fogyatékossággal él. Meghívtam a hajléktalan testvéreinket is, és utána megkérdeztem őket a hajléktalan szálon, hogy hogy éltétek meg ezt a napot? És azt válaszolták, hogy nagyon boldogok voltak, mert itt nekik nevük volt, és tisztelték őket. Nekik nem a szánalmunkra, sajnálatunkra van szükségük, hanem a megértő szeretetünkre és a tiszteletünkre, mert ők is Isten szeretett gyermekei, arcának képmásai. Nem csak az egyéni, hanem az egyházi életünkben is fontos változásokat eszközölni, hogy igazságosabb és testvériesebb társadalmat építhessünk. 14. Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikában egyértelművé teszi, az egyház szociális tanítása nem csupán a társadalomnak szóló üzenet, egyben lelkiismeret vizsgálat az egyház számára is. Ha igazságosabb és testvériesebb világot szeretnénk építeni, akkor nekünk az egyházban élőknek is meg kell kérdezni magunktól, hol tartunk saját szociális tanításunk megvalósításában? Hol tartunk az igazságosság elvének tettekre váltásában? Meghalljuk-e a szegények, az áldozatok, az üldözöttek és a kiszolgáltatottak hangját? Átláthatóan gazdálkodunk-e a ránk bízott javakkal? Készek vagyunk-e szembenézni saját mulasztásainkkal és intézményeink visszaéléseivel? Teszi fel a kérdéseket 14. Leó pápa. Nem kérhetjük számon társadalmunkon az igazságosságot, ha közben mi magunk nem törekszünk annak következetes megvalósítására.
3: A kaposvári megyéspüspök a magzatukat vesztő édesanyákra is megrendítő szeretettel hívta fel a társadalom figyelmét.
6: A demokrácia elviekben igen, a gyakorlatban azonban számtalan ponton nem igazságos. Akik nem rendelkeznek történelmi kiváltságokkal, erősebb hanggal vagy kevésbé megbecsültek, azok hátrányos helyzetben vannak, a demokráciában is, írja Ronald Rohrer. egy igazságosabb és testvériesebb világ építésében nem mehetünk el a meg nem született, ártatlan gyermekek kiáltása mellett. Amikor egy nő abortuszt kér, az a jéghegy csúcsa. A személyes döntése mögött ott van egy igazságtalan gazdasági, politikai, kulturális, egészségügyi és szexuális rendszer, amely nyomást gyakorol a nőkre, hogy az abortuszt válasszák. Olyan társadalmat kell építenünk, ahol ez a nyomás megszűnik. Anélkül, hogy felmentenénk az abortuszt választók személyes felelősségük alól, egy igazságosabb és testvériesebb világban nem ítélhetjük el azokat az édesanyákat, akik félelemből, tudatlanságból, családi, társadalmi elvárásból nem tudtak igent mondani a megfogant magzataik világrahozatalára. És egy testvériesebb világban ítélkezés helyett inkább gyógyítanunk kell a magzatvesztés sebeit. Fontos tudatosítanunk, hogy ha az anya meg is feledkezne gyermekéről, és elveszi az életét, én nem feledkezem meg róla, mondja az Isten, mert a tenyerembe írtam a nevét.
3: Nagyszabású sportág népszerűsítő napot szervezett a közelmúltban a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola. A rendezvény sztárvendége Storc Botond, háromszoros olimpiai bajnok kajakozó volt.
7: Én azt látom, hogy tényleg nekem az a tapasztalat, a visszajelzés fiataloktól, idősebbektől, hogyha mi, most tényleg olimpiai bajnokok nevében mondom, azt vagyunk jelen egy sportrendezvényen, szerintem azáltal kicsit hitelesebbé válik az, hogy ténylegesen fontos a sport. Nagyon örülök annak is, és amikor azt látom, már én is azért jóval túl vagyok a sport sikereimen, hiszen 2000-ben meg 2004-ben nyertem olimpiai aranyérmeket, de ugyanúgy fontos számomra a sport, és tényleg büszkén állok ki emellé, hogy a fiataloknak is legyen fontos. És túl ezen szerintem egy kicsit azt gondolják, akik még nem találkoztak olimpiai bajnokkal, egy kicsit ilyen megfoghatatlan az, hogy milyen is az, hogyha valaki olimpiai bajnok, és én örülök neki, hogyha személyem által egy kicsit több erőt, lendületet, hitet adok nekik a sportban. A sport az szerintem azért jó, mert játszva tanít meg küzdeni. Tehát én is, hogyha visszagondolok a gyerekkoromra, hogy kezdtem el kajakozni, tudom azt, hogy mit kellett, tehát felnőtt fejjel tudom azt, hogy mit kellett tennem, de az egy játék volt, túráztunk, játszottunk a vizen, versenyeztünk egyik hídig, a nagyfáig, a kiszögelésig, és így szép lassan belevitt minket abba a sport, megtanított bennünket küzdeni, amit most én felnőtt fejjel is a civil életben úgy látom, hogy nagyon nagy segítség. A sport az szerencsére nagyon aktív része a mindennapjaimnak, tehát én is igyekszem, ha nem is minden nap, de tényleg rendszeresen sportolni, 4-5-ször egy héten, tényleg attól függ, hogy épp egészségileg van-e valamilyen sportból fakadó apró sérülésem, vagy nincs, de tényleg tehát mindennapoknak a része számomra a sport. Az 5 próba mozgalom keretén belül ezt hírül is igyekszem hírül vinni, minél többek számára.
3: Az ifjú sportolókat és a rendezvény résztvevőit a Somogyi Vármegye székhely nevében Kárpáti Tímea alpolgármester köszöntötte.
8: Én azt gondolom, hogy a Kasinak egy volt a célja, amikor 61 évvel ezelőtt létrehozták, hogy Kaposváron egy olyan sportiskola működjön, ahova jó tartozni, ahova jó eljárni, ahol jó közösségben lenni. És én azt gondolom, hogy ez a cél mára megvalósult. A mostani sportiskola vezetőinek volt az a kívánsága, hogy az ő vezetése alatt a Kasi folyjon a csapból, és szerintem ez megvalósult. A Kasi minden sporteseményen ott van, mindenhol képviselteti magát. Legyen az évsport, versenysport, szabadidősport, teljesen mindegy, és ezért nagy hálával tartozunk ezért a város részéről is, hiszen tényleg az a lényeg, hogy képviseljék magukat, hogy lássuk őket, hogy mutassanak példát. Egészséges Kaposvár ez a mottónk. 2030-ra a legegészségesebb város szeretnénk lenni az országban. És ehhez az ilyen sportnapok, az ilyen elszánt sportolók, akik ti vagytok itt velem szemben, szükségesek, hiszen ti mutatjátok a példát minden egyes nap. Először a családotokban, a szüleiteknek, amikor jönnek értetek, és aztán a versenyeken, a szabadidős sportnapokon, és ti fogjátok egyszer majd azt a felnőtt nemzedéket képviselni, akik tesznek magukért, hiszen ha a gyerekkorban a rendszeres sportot megszeretitek, ha megérzitek azt, hogy mennyivel jobb egy kicsit levezetni az iskolai feszültséget egy-egy sportolással, akkor ugyanez a vágy meg lesz bennetek majd felnőtt korotokban is. A magyar sportnak talán megvan az a szép élménye a világban, hogy úgy néznek ránk, mint egy csodaország. Hiszen olyan sporteredményeket érünk el a világban, aminek csodájára járnak, hasonló sportolók miatt, mint Storz Botond, és hasonló sportolók, mint akik ti vagytok, és akik lehettek majd. Legyen ez előttetek, és ha valamit nem értünk, talán még ma, hogy ilyen szép sportsikerekkel, ilyen elszánt sportolókkal, hogy nem rendeztünk még olimpiát. Én azt kívánom, hogy az alatt az idő alatt, amíg ti sportoltok, legyen itthon egy olimpiánk, és tudjátok, érezzétek át azt, hogy ez egy milyen magasztos érzés. Mit ad pluszba az embernek?
3: A fórumon a Kaposvári Sportközpont és sportiskola szakosztálya is bemutatkoztak. Ezek közül az egyik legfiatalabb a vízügyi SC-vel részben közös kajakkenu. Itt a szakmai munkát Aludi András irányítja.
9: 40-45 gyerek sportol nálunk a kasi keretein belül, majdnem ugyanennyi a vízügyben is, ugye az idősebbek. Az edzés helyszíneink azok tényleg nagyon jók, köszönhető a kasi tényleg széles körű lehetőségeinek, a krioszaunától kezdve a konditerem használat, az úszoda használat, illetve a csónakházban lévő maximális kiszolgálásnak. A sportágunk, ahogy most elmondtam, ezeket a helyszíneket ugye hallottátok, elég széles körű képzést ad, hiszen tornatermi edzések vannak, futóedzések, kondicionális edzések, úszóedzések, és a lényeg, amikor már az idő engedi, akkor kint a tavon, csodálatos környezetben, a Deseda tavon végezzük a munkát, és tényleg az adja meg a sava borsát. Télen sajnos ugye a szárazföldi rész az kicsit unalmasabb, de ezzel mindenki átesik, és ugye, hogy a mellettem álló sportoló Storz Botond is mutatja, sportágunkban lehet nagyot álmodni, és ha szerencséd van, kitartásod van, tehetséged van, és olyan szakemberek foglalkoznak veled, amire most ugye lehetőség van itt a kasin belül is, akkor akár a legmagasabb csúcsra is el lehet jutni, és ebben ugye a városban is alpolgármesterünk Borhi Zsombor világbajnok, és a jelenben pedig ugye Szerafin Zsófia, aki Európa bajnok és világbajnok versenyzőnk. Tehát bátran tudom ajánlani mindenkinek.
3: Az atlétikás tehetségek fejlődéséért pedig Cipó Gabriella felel.
10: Közel 200 igazolt versenyzőnk van, és a kölyök atlétikai programmal több bázisiskolában is jelen vagyunk. A Kisfaludi iskolában, a Berzsenyiben, a Református, a Katolikus iskolában és Taszáron is találkozhattok edzőinkkel. A nagyobb korosztályok pedig már itt a gyönyörű új elkészült atlétika pályán készülhetnek. U8-tól U20-ig vannak versenyzőink, az idei évben már több válogatott atlétánk van, és talán az EIOF-ra is esélyünk van kijutni. Úgyhogy azt gondolom, hogy az elmúlt időben 9 kollégám nagyon jó és nagyon szakmailag felkészült munkát fektetett bele az atlétika szakosztályunknak a felépítésében.
3: A jégkorong szakosztályt egy olyan sportember mutatta be, aki évekkel korábban a kasi színeiben húzott először korcsolyát.
11: Varga Tamás vagyok, én is itt kezdtem Kaposváron a jégkorongot, 13 éve csinálom, jelenleg a Budapest Jégkorong Akadémiánál voltam, ott osztrák U20-os bajnokságban szerepelhettem. A tanulmányaim miatt visszatértem a gyökerekhez Kaposvárra, és jelen pillanatban edzőként dolgozok a kasiban. És a jégkorongról röviden annyit, hogy jelen pillanatban 6 szakosztályban működünk. Évközben javarészt 7 hónapban jeges edzések vannak, illetve az kiegészítő száraz edzések. Nyáron ez kicsit nyilván nehezebb megoldani. Úgyhogy akkor száraz edzésekre, illetve inline-on görkori is edzésekre kerül a hangsúly. Jelen pillanatban rengeteg Kaposváron edződő és tanuló fiatal került ki külföldre, illetve nagyobb budapesti csapatokhoz, és nekünk is ez a célunk, hogy minél több gyereket toborozzunk, illetve hogy minél több játékos neveljünk ki akadémiákra, illetve külföldi egyesületekre.
0: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Az elmúlt percekben Balázs Elemér, a Bágyi Balázs Nyúkvártett és Mirtil egy-egy felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1945. szeptember 26-án hunyt el Bartók Béla, posztumusz Kossuth díjas zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató, a Kárpát-medence népzenei dallamainak gyűjtője és rendszerezője, a Zeneakadémia tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője volt, akinek művészete és tudományos teljesítménye nem csupán magyar, de az egyetemes zenekultúra szempontjából is a mai napig meghatározó jelentőségű. Kiemelkedő tehetsége mind zongoraművészként, mind zeneszerzőként korán megmutatkozott. Több mint egy évtizeden át gyűjtötte fáradhatatlanul a népzenei dallamokat Magyarország eldugott falvaiban, ahol érdeklődése hamar a kisebbségek népzenéje felé fordult. Kutatásaival úttörő módon járult hozzá az összehasonlító népzene tudomány fejlődéséhez. A hangolóban Bartók zongora darabjaiból, kórusműveiből és zenekarra írt darabjaiból következik válogatás.

A hangolóban az 1945-ben ezen a napon New Yorkban elhunyt Bartók Bélára emlékeztünk, aki a magyar és az egyetemes zenetörténet egyik legkiemelkedőbb és legmeghatározóbb alakja. A műsort Szabó Ágnes szerkesztette. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Lázár Csaba, bemondó, Szabó Ágnes, zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Bójás János és Fülöp Csaba. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

A nagy szellemek jellegzetessége, hogy találékonyak, feltalálók, új, igaz és gazdag eszméket fedeznek fel. A tömeg látóhatárán túl tekintenek, messze néznek. Vannak azonban zabolátlan nagy tehetségek is, akik képtelenek tüzes és szilaj gondolataikat megfékezni. Befejezetlenek, hiányosak, fegyelmezetlenek. Gazdagok gondolatokban, eszmékben, gazdagságuknak azonban gyarló kezelői, és kincseiket csak félig mondhatják magukénak. Értelmük olyan, mint a közraktár, amelyben össze-vissza halmozzák fel az össze nem illő árukat. Nem így van ez Jézusnál. Szelleme bámulatosan világos, ragyogó és fegyelmezett. Egyetlen tekintettel egyszerre átölel minden igazságot, amellyel tanít, és visszavezeti egy közös alapra, olyannyira, hogy nem tudjuk, mit csodáljunk benne jobban. Szellemének hatalmát vagy egyszerűségét. Az igaz, hogy az evangéliumban ez a tökéletes egyszerűség nem tűnik fel mindjárt első tekintetre. Az evangélisták történetírók, akik Jézus szavairól és cselekedeteiről időrendben számolnak be. Átmenetekre, logikai kapcsolatokra kevés gondot fordítanak, ezért elbeszéléseiket inkább egymás mellé rakják, mint kidolgozzák. Nem látjuk, hogy maga Jézus az ő tanítását tökéletes, módszeres előadásban adta volna elő. Nincs benne semmi a tanárból, aki pontról pontra követi a maga elé kitűzött programot. Ő népnevelő, népszónok. Mindennapi tanításaiban, leckéiben oly módon tanítja az igazságot, amely legjobban megfelel hallgatóságának és a körülményeknek. Semmi tervszerűség, úgy tűnik, mintha semmi kapcsolat nem lenne beszédei között. Ha egységet nem is látunk előadásában, az nem megy a tartalom rovására. Jézus tanítása egy olyan egész, amelynek részei egymást tartják, egymásba kapcsolódnak. Egy szép fához lehetne hasonlítani, amelynek levelei gajakhoz fűződnek, a gajak az ágakhoz, az ágak a törzshöz, úgy, hogy a szervezet minden része ugyanazon forrásból meríti éltető nedvét. Jézus tanításának legfőbb uralkodó eszméje, vezérgondolata az Úr imádságában van kifejezve. Isten Atya! Öröktől fogva szülte egyetlen, vele egyenlő fiát, akit Szent János igének nevez. Végtelen, élő és lényeg szerinti tudás. Az ige tökéletesen ismeri Istent. Szemléli őt, szereti, és ez a szeretettel teljes szemlélés tökéletesen boldoggá teszi. Az öröm azonban kiáradni vágyik. Az ige testvéreket akar szerezni, címét, kiváltságait és örökségét közölni akarta az emberekkel. Ezeket a nyomorúságos, gyönge, törékeny teremtményeket Isten a fogadott gyermek méltóságára hívja, emeli. Amint az ige természetszerűleg bír, azt a teremtmények az isteni irgalmasság kegyessége által nyerik el. Két akadály állja útját ennek az örökbefogadásnak. A tudatlanság és a bűn. Az ember elmerülve az érzékeikbe, azok szerint képzeli el a szellemieket is, és ebből megszámlálhatatlan gyászos tévedés származik. Jézus idejében majdnem minden nép bálványokat imádott. A természet erőit vagy túlzott emberi nagyságokat tartott isteneinek. Maguk a zsidók sem tudták, hogy Isten Atya, jó lehet, kettős kinyilatkoztatás világosította fel őket. Nem tudták ők sem, hogy az igazi, az örök élet abban áll, hogy az ember Istent, úgy ahogy van, színről színre szemléli. Isten és az ember között a bűn egy másik örvényt is keltett. Azután, hogy az ember beleesett az ősbűnbe, a gonoszság úgy elharapódzott, hogy a teremtő megbüntette a vétkes emberiséget, mely a vízözön rettenetes leckéjét gyorsan elfelejtette, s a világ, átadva magát az érzékiségnek, pokollá vált, amelyen a sátán uralkodott, mint vezető. Hogyan szabadítható fel a rabszolgasságba süllyedt ember? Hogyan lehet az ördög rabszolgájából Isten gyermeke? A nehézség legyőzhetetlennek látszott, de az isteni bölcsességnek semmi sem szab határt. Ami számunkra akadálynak tűnik, az számára támasz. Egyenesen halad célja felé, s hogy elérje, oly merész eszközöket használ, hogy azok megdöbbentenek és zavarba hoznak minket.
de egyszer mind ámulatba ejtenek ki és elragadnak. Isten, hogy a világot üdvözítse, nem habozott egyetlen fiát feláldozni. Az ige testé lett, és mi köztünk lakozott. Az emberek közt élve tanította őket, többé nem proféták által, mint az Ószövetségben, hanem ő maga. Már tanítása kezdetén kitűnt, hogy hatalommal beszél. Tanítása nem egyszerű közvetítés útján közölt hír, üzenet volt, hanem magának az isteni gondolatnak a kifejezése. Az élő szó nem egyedüli eszköze volt, amellyel a lelkek megvilágítására rendelkezett. A végtelen tökéletesség emberi transzparense volt. Csupán meg kellett jelennie, hogy kinyilatkoztassa istenségét. Akik látták őt, látták benne az atyát. Tekintetében, melyel az örökkévaló a világot szemlélte, csodálták végtelen jóságát annak, aki maga a tiszta szeretet. A megtestesülés lehetővé tette az igének még azt is, hogy szenvedjen és engeszteljen a bűnösökért. Tiszta és végtelen értékű áldozata kiengesztelt minket atyával, és számunkra az érdemek kimeríthetetlen forrását fakasztotta. Vajon ebből az következik, hogy az ember föl van mentve minden személyes törekvéstől, buzgolkodástól? Nem. Mert az ember saját hibája folytán veszett el, s nem volna igazságos, hogy közreműködése nélkül üdvözüljön. Megváltásunk díja le van téve, de hogy felhasználhassuk, bizonyos lépéseket nekünk is meg kell tennünk, hogy az üdvösség részben a mi munkánk is legyen. Először is meg kell keresztelkednünk, hogy jogunk legyen az örök életre. Ha valaki újonnan nem születik vízből és szentlélekből, nem mehet be az Isten országába. Minden élet a vízből jön. A testből és a vérből született ember a szentelt víz ereje és a szentlélek termékenyítő működése által lesz Isten gyermekévé. A keresztség tehát lelki újjáteremtés és mint egy újjászületés. Hogyan tartható fönn és hogyan fejlődik ez a természet fölötti élet? Egy csodálatos eledel táplálék egy mennyei manna által, ami nem más, mint az Isten fiának teste. Ha a keresztény elveszíti a kegyelmi életet, visszaszerezheti elmenve a paphoz, aki Krisztustól hatalmat nyert a bűnök megbocsátására és a lelkek felmagasztalására.

Henry Morris Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel. Adásunkat Joseph Haydn D-dur cselló versenyének első tételével folytatjuk, előadja Perényi Miklós és a Liszt Ferenc Kamarazenekar.

0: Perényi Miklós és a Liszt Ferenc kamarazenekar szólaltatta meg Haydn D-dur cselló versenyének első tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Szóról szóval. Beszédművelő perceink következnek. A szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Boldog új tanévet kívánok! Persze, abban nem lehetek biztos, hogy tanároknak, diákoknak egyaránt az a vágya, hogy iskolába mehessen, de 46 évnyi tapasztalatom szerint sok-sok szépet, emlékezeteset hozhat egy-egy új tanév. S a tanórák mellett ott vannak a tanórán kívüli események, mint örömforrások. Bizonyára jól indult az év azoknak a közösségeknek, amelyeknek tagjai szeptember 1-én átvehették a kazinci jutalommal járó jutalomkönyvet, például a Bátony Terenyei Fáji szakkörösei részletekbe menően beszámoltak az eseményekről. Gyanítom, azok sem búslakodnak, akik szeptember 16-án, 17-én eredményesen szerepeltek az Édes Anyanyelvünk verseny megyei fővárosi döntőjén, s bejutottak az országos Kárpát-medencei fordulóba. S megint mások örömének oka, hogy október 3-án megtartjuk hagyományos tanévnyitó tanácskozásunkat. Jelzem, kissé változtatunk a több mint 3 évtizedes szokáson, és először a Fiumei úti sírkertben felkeressük Pécsi Blanka síremlékét, s utána megyünk a Bármadas református gimnáziumba, visszaemlékezni a nyár történéseire, beszélgetni a jelenről, s megtervezni a jövőt. A meghívóból kiderül, 10 óra 30 perckor találkozunk a sírkert főbejáratánál. Fontos, akinek ez a program már túlságosan embert próbáló, az 12 óra 30 perc táján csatlakozhat hozzánk a Bármadasban. S tovább is van okunk az örvendezésre. Nagykanizsai mindenesünk, Baranyai Magdolna tanárnő nem folytathatja munkálkodását a helyi piarista iskolában. A továbbiakban két helyi intézményben taníthat. Örömmel tájékoztat bennünket, hogy a Kiskanizsai Általános Iskolában 21 taggal megalakult a Pontvadászok köre, s a mai adáshoz érkezett levélkupacban még meg is fejeli a jó hírhalmazt, mint megtudtuk, Baranyai tanárnő a dr. Mező Ferenc gimnáziumban is dolgozik, s ott már is megszervezte a Kanizsai Kópék szakkörét. Kedves jó tanárnő, fogadja el ismerésünket! Csodálatos volna, ha a piarista iskolában a kazinci kör és a pacsirták csoportja is tartósan folytathatná a megkezdett munkát. Az minden esetre örömteli és megnyugtató, hogy a pacsirtáktól az új évben is találtunk megfejtést, meg a Bemné Zsohár Katalin tanárnő által vezetett bajnok baglyoktól is. Jó leső érzéssel fogadtuk azt is, hogy ismét jelentkezett a balassagyarmati Hevérné Tácsi Klára, aki az unokáival együtt oldotta meg a feladatot. Nem egyedi a családi vállalkozás, volt és ma is van olyan körünk, amely egy családra épül. Egyelőre szakkörkezdeménynek tekintem a balassagyarmati érdeklődők csoportja szerveződését. Reméljük, várjuk további megfejtéseiket. Köszöntjük az utóbbi napokban formálódott beszédművelő közösségek vezetőit és tagjait, befogadjuk őket a nagy családba. Ma még visszatekintek a 39. körvezetői tábor visszhangjára, de előbb meghallgatjuk nyelvész munkatársunkat, Gersner Károly tanárulat.
1: Kedves hallgatóim! Egyik korábbi jegyzetemben azt mutattam be, hogy a régebbi magyar írásbeliségben a cifra szavunk elsődlegesen főnévként volt használatos. Mai jegyzetemben azt járjuk körül, hogy miként alakult ki és vált a mai köznyelvben szinte kizárólagossá a melléknévi használat. Korábban már említettem, hogy ez a szó latin eredetű, ebben a nyelvben pedig zéró, vagyis nulla, aztán számjegy, továbbá titkos jegy, titkos írásjel jelentésben élt. Sajátos módon az időrendben elsőként adatolható jelentése nem főnévi, hanem melléknévi. Egy 1518 körüli leltárban egy díszes fejfedő jelzője a cifra. Adódik a kérdés, hogyan lett a latin főnévből a magyarban melléknév? Először is tisztáznunk kell egy fontos szótörténeti helyzetet. Egy-egy szó írásban rögzített adata nem jelenti azt, hogy az illető szó csak akkortól volt használatban a nyelvben. Ezt ékesen bizonyíthatja például az út főnév. Ennek első, írásban rögzített adata az 1055-ben kiállított tihanyi alapítólevélben található, ám a szó alapnyelvi eredetű, ami azt jelenti, hogy már legalább 2000 éve megvolt a magyarnak nevezhető nyelvben, mire azt az igen becses nyelvemlékünkben leírták. Vagyis az írásban történő rögzítés azt jelzi, hogy egy-egy szó a lejegyzés pillanatában már létezett a magyarban, ám hogy mióta, arra legfeljebb nagyon közvetetten vagy még úgysem tud utalni. Ezt általában nyelven kívüli tényezők segítségül hívásával tudjuk esetleg megállapítani, történelmi, művelődős történeteti események utalhatnak erre. Minden bizonnyal ez a helyzet a cifra esetében is. A latin főnév nyilvánvalóan ebben a szófai értékben került át a magyarba, jól lehet főnévként, mégpedig a latin szó alapjelentésében, vagyis nulla jelentésben, 1577-ben írták le először magyar szövegben, mégpedig miként azt korábban említettem, a debreceni aritmetikaként ismert tankönyvben. Vagyis mintegy 50 évvel később, mint a melléknévi jelentésben álló cifrát. A főnévi szófaj elsődlegességére jelentéstani, és ha úgy tetszik, művészettörténeti tényezők is utalnak. A zérus, vagy a nulla jele az aritmetikában, matematikában egy üres kör vagy ovális jel. Különféle mesterségekben ezt a jelet feltehetőleg már igen régi időktől fogva használták díszítő elemként, amelynek megnevezésére aztán a díszítő elem és a zérus jele közötti hasonlóság, vagyis az üres kör alapján a cifra hangsort, vagyis szót kezdték alkalmazni. 1569-ből ismerjük ezt a jelentést. Nyilvánvaló, hogy a különféle tárgyak díszítése elterjedtebb tevékenység volt, mint matematikával való foglalatosság, ezért érthető is, hogy a cifra a díszítmény jelentésben vált szélesebb körben ismerté, mintsem a nulla jelentésben. Innen pedig már nyitva az út a melléknévi jelentés kialakulásához. Ugyanis amely tárgyon ilyen köröcskék, azaz cifrák vannak, azokat könnyen nevezhették cifra pohárnak, cifra ostornyélnek, vagy cifra ingnek, és folytathatnánk a sort. A jelzős szerkezetben álló, eredetileg főnévi szó fölveszi a melléknévi szófaj tulajdonságait is. A nyelvészetben ezt nevezzük szófai bővülésnek. És amint a cifrának ez a jelentése széles körben általánossá vált, lehetett a túldíszített beszédet cifrabeszédnek, kis szépítéssel a durva, káromló szavakat cifra szavaknak, vagy a tarka állatot is például cifra madárnak nevezni. Sajátos módon ezzel párhuzamosan pedig a cifra főnévként egyre inkább kiszorult a mindennapi nyelvhasználatból, és szépen lassan elavultá vagy népnyelvivé vált. Ma már ékszert, pompát, díszítményt nem nevezünk meg a cifra főnévvel, de még az eredeti jelentésre, a zérusra sem alkalmazzuk a cifra megnevezést. Helyette az egyértelműen a semmit kifejező számjegy jelentésű és szintén latin eredetű nulla főnév vált általánossá. A nyelvet használó közösség, vagyis a mi elődeink ezzel lényegében megszüntették azt a szófai kettősséget, amely esetleg zavaró lehetett a kommunikációban. Bízom abban, hogy kedves hallgatóim, a cifra példáján is jól láthatják, milyen mentális, vagyis gondolkodásbeli tényezők alakítják a szavak életét is. Általában mondani valónk minél hatékonyabbá tételének ösztönös szándékával.
0: S most következzék néhány sorocska a beszélni nehéz körvezetők 39. nagykanizsai táboráról. Bocsánatát kérem mindazoknak, akiknek értékes gondolataiból ma nincs módom idézni, de a több tucat oldalnyi levélből csak kevés sort idézhetek. Vigasztalásul a Magyar Nyelv Múzeumának gyűjtőhelye megőrzi nagyszerű gondolataikat, és a főszervezőnek, Baranyai Magdolnának eljuttattam a táborral kapcsolatos sorokat. Nos, következzék az 1.24. mogyoró héjba belezsúfolt üzenet. Szőcsné Antal Irén, Szent István. Nagyon jó, tartalmas és színvonalas tábor résztvevői lehettünk az idén. Az élmény még friss, gyönyörű pillanatai voltak. Kimondhatatlan elismeréssel és hálával gondolok Baranyai Magdira, aki egyedül vállalta a tábor megszervezését. Pozsonyi Judit Miskolc. A nyári táborok mindig lehetőséget adnak a tartalmas együttlétre, feltöltődésre, továbbképzésre. Változatos program, sokféle előadás részesei lehettünk Nagykanizsán. Köszönet mindezért Baranyai Magdinak, aki szívvel, lélekkel velünk és értünk volt a tábor hetében. Takács Pálné Bój. Nagy várakozással készülődtem az idei anyanyelvi táborba. Nagykanizsán most jártam először, vártam, hogy megismerjem a várost, a tájat, az ott élő embereket. Baranyai Magdolna mindent megtett, hogy ez a vágyam teljesüljön. Valiné Trifusz Mária Szent Gotthárd. A nagykanizsai tábor számomra nagy élmény volt, mert már évek óta nem tudtam részt venni a nyári találkozókon. Magdi fáradhatatlan szolgálata példaszerű a mai világban. Folytatni fogom. Minálik Tamás Pécs. Magdi csodálatos volt. Az egyénisége, a szervezőkészsége, a mindenre odafigyelése. A program, amellyel megtisztelt bennünket, nagyszerű volt. A sokszínűség jellemezte, alkalmazott nyelvészet, irodalom, történelem, helytörténet, nyelvápolás, képzőművészet, pszichológia, emlékek felidézése. Élveztem az előadások minden pillanatát. Nagyon köszönöm a nyaram eddigi legnagyobb élményét. Gergely Gyuláné Kemecse. Csodás egy hetet tölthettem nyelvművelő társaimmal, barátaimmal Nagykanizsán. Érdekesek voltak az anyanyelvi és irodalmi előadások, a kulturális, művészeti programok, a kirándulás, a város megismerése, esténként a nyelvi játékok, a vidám együttlétek, mind csodás összhangban voltak. Keppel Gyula Budapest. Varázslatos volt Baranyai Magdi táborvezető igényes és szakmailag jól előkészített programsorozata. Köszönöm, hogy részt vehettem a táborban, és külön köszönöm minden résztvevőnek az egymásra figyelést, a szeretetet. Németné Balázs Katalin Szeged. A nagykanizsai tábor több szempontból is nagyszerű volt. A programok, előadások, beszélgetések is tartalmassá tették a hetet. A szervező Baranyai Magdi már másodszor vállalkozott a tábor megszervezésére, és szinte egyedül küzdött meg a sok feladattal. Hálával tartozunk. Magam teszem hozzá, várjuk és reméljük a 40-et, de előbb hallgassuk meg Kovács Zsuzsa magyarázatát.
2: Előző adásunk példája így hangzik, helyes hangoztatással.
0: Az etruszk cickány a világ legkisebb emlőse. Magányos életmódot folytató, folyamatosan tevékenykedő állat. A faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján.
2: Három egyszerű szerkezetű, nyomatéktalan mondatból álló mai példánk a cickányfélék családjába és a fehérfogú cickányok alcsaládjába tartozó etruszk, más néven kisdett cickányról szól. Ez az állat a világ legkisebb tömegű emlőse. A faj legkisebb egyedei mindössze 1,3 grammosok és 3,6 cm hosszúak. Elsősorban a Földközi-tenger térségének füves pusztáin élnek. Bundájuk szürkésbarna, hátsó lábaik rövidebbek, farkuk tömzsi. Élettartamuk körülbelül 15 hónap. A nőstény 4 hetes vemhesség után 2-5 utódot hoz világra, kölykeit 3 hétig szoptatja. A fehérfogú cickányok érdekes tulajdonsága, hogy amikor a kicsik elkezdik elhagyni a fészket, anyjuk sajátos módon tanítja meg nekik a tájékozódást. Egyik kicsi belekapaszkodik az anya farkába, majd az ő farkába csimpaszkodik a másik kölyök, és így tovább, hosszú karavánt alkotva a kis család. Mivel a cickányoknak gyenge a látásuk, azonban igen fejlett a szaglásuk, az így bejárt területen sok szagminta marad ahhoz, hogy később az utódok egyedül is tájékozódni tudjanak. Példánk első mondata a névelő után egy jelzős szószerkezettel kezdődik. A minősítő szerepű jelző az etruszk melléknév és a jelzett szó a cickány

0: Gálné Versényi Judit és Pásztor Sándorné Balassa Gyarmatról. Legalább a saját testtömegüknek megfelelő mennyiségű táplálékot kell elfogyasztaniuk naponta, ezért szinte egész nap vadászó, magányos életmódot folytató állatfaj. Élelem nélkül akár fél nap alatt elpusztulhatnak. Főleg rovarokkal, ízelt lábúakkal, gilisztákkal és csigákkal táplálkoznak, de egyes kutatások szerint növényi élelmet is fogyasztanak. Nagyon kis tömegű állatok, így anyagcseréjük igen gyors, gyorsan veszítenek hőt, aminek kiegyenlítésére percenként 300-szor vesznek levegőt, szívük másodpercenként 25-ször ver. Testtömegükhöz viszonyítva nagyon sok oxigénre van szükségük, ha kicsit hidegebb lesz, a torpor nevű minihibernációs állapotba kerülnek. Anyagcseréjük lelassul, aktivitásuk, testhőmérsékletük jelentősen lecsökken. Ez az állapot általában csak néhány órán át tart, a cickányok hosszabb téli álmot nem alszanak. Példánk második mondata egy jelzős szószerkezettel kezdődik. A kijelölő szerepű jelző, a magányos melléknév kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá a jelzett szó, az életmódot, főnév, kapcsoljuk a folytató melléknév égenevet. A mondatot folytató határozós szószerkezetből a határozót, a folyamatosan melléknevet és az alaptagot, a tevékenykedő melléknévi égenevet, mondjuk egyaránt közepes hangsúllyal. A mondatot gyenge hangsúllyal zárja a szövegelőzményre visszautaló állat, főnév. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Hasonlóan jelölték a csurgói bartolantal körösök, a hegyeshalmi lőrincések és a gyömrői könyvtár szakkörösei. A Természetvédelmi Világszövetség vörös listája évente frissül. 1966-ban jelent meg első kiadványuk, 1996-ban volt az utolsó nyomtatott és az első online változat megjelenése. Ebben az évben került fel az etruszk cickány is a listára, a legkevésbé aggasztó helyzetű, nem veszélyeztetett kategóriában. Ez a rendkívül nagy elterjedési területének köszönhető. A hazai vörös listán nem szerepel, de mint az összes többi cickányfaj, védelem alatt áll. Példánk harmadik mondata a névelő után a mondat alanyával a közepes hangsúlyt igénylő faj főnévvel kezdődik. Kapjon középerős nyomatékot a szerepel, igei állítmány is, amihez tapad a névelő. Példánkat egy összetett birtokos szószerkezet zárja. A Természetvédelmi Világszövetség szervezetnév mindkét szavát mondjuk közepes hangsúllyal. A jelzett szóból, az egyfogalomnak tekinthető vörös listáján szószerkezetből a vörös melléknév kapjon középerős nyomatékot, tapasszuk a listáján főnevet. Ehhez hasonlóan jelölték a kőbányai Vaha Imre körösök, Szőcs Tiborné és férje Győrből, Bálint Márta Kézdivásárhelyről. Hallgassuk meg példánkat még egyszer helyes hangoztatással.
1: Az etruszk cickány a világ legkisebb emlőse. Magányos életmódot folytató, folyamatosan tevékenykedő állat. A faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a Tintakönyv kiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia a Régi Magyar Diáknyelv Szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma. A Puskás Tivadar Távközlési Technikum Beszélj Velünk köre Budapest, a Szent István Gimnázium Beszédművelő köre Budapest, a Református Kollégium beszédművelőköre Sárospatak, a Gábor Dénes Technikum játszótársak köre Szeged, Almási Éva Gáspár Klára és Radnóti Adél Pécs, Enyedi Éva Sátoraljaújhely.
0: Új példánkat, amelynek jelölését október 7-éig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségétől,

vezetőségébe 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. A Somogy, Megyei, Andocs, Község, Gazdag, Történelmi, Múlttal rendelkezik, pont. Nevezetességei közé tartozik a Híres, Andocsi, Kegyhely, Vesző, ahol évente 10 búcsút tartanak, pont. A Nagyboldogasszony kötőjel bazilikában elhelyezett Mária kötőjel szobrot 1747 óta öltöztetik különféle ruhákba.

Szóról szóval. Beszéd művelő perceinket hallották. Szerkesztette Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Haydn numero 62-es S-dur szonátájának részletét Jandó Jenő szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra van. Következik a Kép a tükörben.
3: Itt a Kép a tükörben, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, két vendégét, Entót Ágnes művészettörténészt és Tari János filmrendezőt. Köszönöm szépen, hogy itt vannak.
4: Köszöntjük mi is a hallgatókat.
5: Köszöntjük a hallgatókat mi is, igen, szeretettel.
3: A témánk egy film lesz, az a címe, hogy Mária örök útjai. 2005-ben mutatták be ezt a filmet, és itt van a két alkotó, Entót Ágnes és Tari János. Talán nem veszik rossz néven, vagy nem lesz túl nagy meglepetés, hogy egy versből szeretnék idézni, mielőtt ennek a filmnek a történetéről és magáról a filmről beszélgetnénk. Kányádi Sándor verse. Az indián és a néger tüzet rakni épp úgy térdel, mint a hargitán a pásztor. Számolni ujjain számol. Különbség, ha van, az égen. Itt a göncöl jön föl este, fölöttük a délkeresztje. Entót Ágnes művészettörténész, Tari János filmrendező. Helyén valónak érzik ezt az idézetet a Mária örök útjai című film kapcsán?
5: Mindenképpen helyen valónak, mert ugye szándékunk volt, hogy egyetemes Mária tiszteletről készítsünk filmet, hát ebből egyetlen egy Európán kívüli mexikói jelenet van benne, ami 93-ban forgattam magam, de valóban ugyanúgy imádkoztak, ugyanúgy vitték a tisztelték a Mária képet, tartották a napkultuszi táncaikat, ez az elementár gedánkel néprajzosok ezt tudták mondani, hogy a világ minden részén az embereknek alap egyszerű viselkedésük, történetük, vallási gyakorlatuk van, és nagy hasonlítunk egymásra, pontosan a Mária tiszteletében is. Nagyon érdekes volt ezt tapasztalni a világ különböző részein. Nem forgattunk sajnos Argentinában, Brazíliában.
3: A délkeresztje alatt,
5: igen, nem? Délkeresztje, igen, ezért mondom, hogy ott is rendkívül mély a Szűz Mária tisztelet hagyománya.
3: Entót Ágnes hogy látja ezt? Mint művészettörténész?
4: Mint művészettörténész én is azt látom, hogy gyönyörű a párhuzam, és valóban valahogy egy kicsit ezt próbáltuk ilyen mozaikszerűen érzékeltetni, mint a mozaik szemeken is meg csillan a fény, és aztán, hogyha távolabb megyünk, akkor összeáll egy kép. Igazából talán mondhatjuk úgy, a teljesség igénye nélkül próbáltuk a Mária kultusznak a múltját és a jelenét egy kicsit érzékeltetni. Tehát, hogy olyan gazdag a világ Mária kultusza, hogy egyszerűen ezt bemutatni egy 90 perces filmben sem lehet.
3: Igazából egy újabb, ki tudja hányadik bemutatója volt ennek a filmnek a közelmúltban, a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, az Ars Sacra Fesztivál keretében, ott találkoztunk, és én ott találkoztam a filmmel életemben másodszor, az első találkozás az valamikor nyáron volt, egy közszolgálati csatornán
5: akkor
3: láttam, talán az M5-ön,
5: és a Duna, igen.
3: És ez késő éjszaka volt, és ott ragadtam, és a feleségemtől aztán kikaptam, hogy miért nem feküdtem már le, mert ott ragadtam a képernyő előtt, ez a film oda ragasztott. És a közelmúltbeli bemutató után is volt beszélgetés, és hát volt, aki megkérdezte, hogy miért pont ezeket a helyszíneket, miért pont ezeket a zarándokhelyeket választották. És azt mondták, hogy hát csak nem igazán tudjuk. Szóval mi a válasz bővebben?
4: Mondom bővebben a választ. Ez valójában egy személyes indítatású dokumentumfilm. Mindegyikünknek, Jánosnak és nekem is megvannak a személyes Máriás emlékeim és a Máriás helyeink. És emellett igazából nem szerettünk volna nagy zarándok helyet, igazán nagy zarándok helyre menni, mert annyi film, adás, publikáció készült ezekről. Ugyanakkor voltak olyan nagyobb zarándok helyek, amiket mindenképpen úgy éreztük, hogy fontos bemutatni. Ilyen volt Loreto, és ezzel igazából az Európán kívüli Mária kultusz, Mária zarándok helyet is meg szerettük volna így kicsit csillantani, hiszen ugye Loretóban őrzik Máriának a názáreti házát.
3: Hát ez tényleg csak villantás, vagy csillantás.
4: Igen.
3: Azért úgy mosolyogtam a múzeumi bemutató kapcsán is, hogy mondták ott is, hogy kicsi helyeket keresnek, és így megtalálták a Santa Maria Maggiore-t például.
4: Igen.
3: És hát Ferenc pápa.
4: Előre megvolt a római forgatásunknak minden helyszíne, időpontja, és hát a Szent Atya elhunyt, és pont erre az időszakra terveztük a forgatást, úgyhogy mindenki mondta, hogy hát azonnal mondjuk le, mert hát egyszerűen ilyenkor hát nem illik, nem lehet forgatni a Vatikánban sem. De hát mi úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan különleges kegyelmi pillanat, hogy mégis útra keltünk jó néhányan a stábból. Velünk utazott Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, aki a filmünknek az egyik főszereplője, és valóban kalandos volt a római utunk, hiszen olyan római helyszíneket is bemutattunk, amely igazából elsődlegesen nem tervezett helyszín volt, de nekem így a fejemben ott volt, hogy ha valahol valami nem sikerül, akkor természetesen egy másik fontos Máriás helyszínt választunk.
3: Tehát akkor nem csak a vers írja saját magát, hanem a film is, vagy a forgatókönyv is írja saját magát. Nézzük akkor a szerepköröket a film kapcsán. Rendező Tari János, forgatókönyvíró Entót Ágnes, itt vannak mindketten. Narrátor Rátóti Zoltán, vágó Koncz Gabriella, producer Détari Géza és Tari János. Több művészettörténész és más megszólaló is szerepel a filmben. A legerőteljesebb jelenléte az említett Farkas István Lupusz piarista atyának van. Ő ugye a budakeszi, illetve makosmárjai fogolykiváltó boldogasszony templomnak a nem is tudom, hogy milyen rangú vezetője most, hosszú tanári és szerzetesi pályafutásnak ez a mostani állomása éppen. Hogy került ő a stábba?
5: Nagyon érdekesen került, mert ellátogattunk egy miséjére a makosmáriai templomba, és én meg akartam hallgatni, mert én tudtam, hogy ő nagyon jó, megmondták, hogy föltétlenül, és akkor elmentünk egy miséjére, és akkor én engem lenyűgözött, és az a közvetlenség, meg az a természetesség, azt mondta, hát katonai felderítés, illetve fizika-matematika tanár voltam. Tudod, hány piarista gyerek volt a kezem alatt? Mondom, és azok megértették, amit mondtam, és ő annyira közvetlenül emberi módon tud újabb és újabb történeteket elmesélni Máriáról, vagy elmondani, hogy elhisszük, hitelesen beszél, gyönyörűen artikulál, és hát nagyon tiszteli Szűz Máriát, és ez volt, ami engem megkapott, és ott egy este eldöntöttük, hogy vele kell forgatni.
3: És ő is el is utazott Rómába, is ott volt.
5: Jött velünk Róma, igen, Rómába is ott volt.
3: És fölvett egy olyan papi kalapot, amit nem is tudom, régi képeken lehet látni, és olyan muris.
4: Igen, ez a kalap egyébként Katona István püspök atyának a kalapja volt, én úgy emlékszem, tehát ugye neki nagybátyja, és ő ezt örökölte, és bárhova, hová utazik. Tehát ez nem csak Rómának szólt, hanem magának az útnak, az utazásnak, és egyfajta zarándoklatnak.
3: Néhai Katona István püspökorunk, ugye egri segédpüspök volt, és tényleg nagybátyja Lupusznak, azaz Farkas István piarista atyának. A Mária tisztelet, illetve a Mária tiszteletnek a művészi megjelenései korábban is foglalkoztatták Entót Ágnest. Hogy alakult a forgatókönyv? Na, ez két kérdés
4: igen,
3: volt.
4: Igen, két kérdés, de összefügg. Hát ahogy mondta, hogy valóban mi éreztük, hogy föntről Szűz Mária segít bennünket, tehát a Lupusz atya mindig azt mondta Jánosnak, hogy Jánoskám, te csak a másodrendező vagy, a Szűz anya az, aki valóban rendezi, és hát egy dokumentumfilmnél valóban nem lehet mindent előre eldönteni, ahogy például Ferenc pápa temetésének időpontjában is próbáltuk azt a környezetet, azt a milliót akár az utcákon érzékeltetni, amilyen méltóság teljesen és szeretettel búcsúztatták az emberek Ferenc pápát, akár az említett Santa Maria Maggiore főtemplom előtt, ugye egy óriási felirat volt, hogy Grazie Francesco, tehát egy ilyen közvetlen, szeretetteljes hangulat, és hát egy ilyen, ugyanakkor hát egy ilyen nagyon nyüzsgő várost láttunk, de mégis úgy éreztük, hogy nem volt káosz.
5: És hát az is az ajándéka a filmnek, amit úgy alakult, és én már telefonon beszéltem, Ági kinyomozta Meló atyának a számát, a telefonszámát, aki a Santa Maria Maggiore-be gyontat 40 éve, vagy 50 éve körülbelül.
3: Ja, és ő ott magyar atya.
5: Magyar, ez a szlovákiai felvidéki magyar, és kint van, kint él Rómában, és pontosan, ahol most a Ferenc pápa el van temetve, és a Szűz Mária kép kint van a falon, attól ő 3 méterre ül a gyontató székben, nagyon régóta. És ezért mondja a filmben, hogy nagyon jó, amikor érzem, hogy van mögöttem valaki. Már a Szűz Máriára gondol, meg a Ferenc pápára, most már ott ül, és ő egy ízes, gyönyörű felvidéki tájszólással beszélt, és csodálatos volt találkozni vele, a Maggiore templomból jött ki, aztán egy nappal vagy 2 nappal a temetés előtt, és hófehér reverenda, és akkor úgy megjelent az utcában, és akkor Lupus ott állt feketében és a kalapban, és akkor ők így ketten adták a filmnek azt a fővázát, meg a hitelességét, mert emberi, tehát nem egy papi vallási történetet mondtak, hanem egy emberi viszonyt és emberi történetet Szűz Máriához, és nekem ez fogott meg.
3: Ami persze reméljük nem zárja ki egymást.
5: Egyáltalán
3: tehát,
5: nem zárja
3: ki. Papi is lehet emberi
5: papi
3: jó esetben.
5: Papi is, csak nem hivatalos szöveget mondtak, hanem ők az egyéni érzelmeiket.
3: Egyébként, ha már itt tartunk, Tari Jánosnak is volt honnan meríteni már gyerekkorában a Mária tisztelet iránti ihletet, meg egyáltalán a katolikusságot, hiszen a Vörös Csillag moziba kezdte a film.
5: Hát a keresztapám dolgozott, igen. De megmondom,
3: hol volt ez?
5: Ez Makón volt, Makón születtem, és Makón a Vörös Csillag Múzea gimnázium, a régi gimnázium, ahol József Attila is járt, a mögötti épület. Most ilyen ipartestületnek a székháza, de még mindig megvan a óriási moziterem, 40 éve nem volt kinyitva, ott van ugyanúgy, ahogy volt, és különleges élmény, mert én a gépházból néztem minden
3: film. Fényes gép volt?
5: Igen, ez még az, ez még az, akkor összeértek, igen, az. És ott azt én még láttam is, mert megmutatta a keresztapám, hogy hogy működik, és rengeteg filmet néztem, de a korábbi, hogy is mondjam, csak motiváció, vagy serkentés, vagy oktatás a nagymamáimtól jött. Nagymamám görög katolikus volt, és ők Erdélyből települtek át közel, tehát tulajdonképpen a mai Románia területéről, de a másik nagyapám is, aki református volt, azok is onnan származtak, és ugye a két nagymama állandóan harcolt egymással, hogy te olaj vagy, meg ilyen vagy, meg amolyan vagy, és akkor közben ugyanazt imádkozták, és mind a ketten Szűz Mária imákat mondtak nekem, mikor vigyáztak rám. Kisgyerekkoromtól kezdve mentünk az óvodába, és állandóan Máriát, üdvözlégy Máriát mondtunk, meg hasonlókat. Én meg mindig kérdeztem, hogy ki ez a Mária? Ekkora voltam, 5-6 éves a óvodáskoromban, és akkor elkezdtünk, és én tudtam ezeket az imákat, és még ma is tudom.
3: Ez tulajdonképpen döbbenetes, most ebbe a pillanatban döbbenek meg, hogy ki ez a Mária, és honnan tudjuk, vagy honnan sejtünk valamit róla az emberektől, a nagymamától, az indiántól, a négertől, de ez a film ugye megmaradt Európában, illetve hát egy mexikói helyszínről hozott még élményeket, hogy hogyan gondolkodnak róla, hogyan ábrázolják, hogyan idézik fel a régebbi koroknak a Mária tiszteletét, a maiak, mindez bennünket is inspirál. De ezt meg kellett, hogy előzze a forgatókönyv azért, vagy ugye a forgatókönyv is folyamatosan, mennyi volt meg előre, és mennyi keletkezett közbe, Entóth Ágnes?
4: A forgatókönyv nagy része megvolt, tehát az alapvető helyszíneink, azok megvoltak.
5: De ez nem forgatókönyv, bocsánat, az egy szinopszis volt, amit Kovács István barátunk, aki közben elhunyt, ő velem állított össze a helyszínekről, meg a templomokról. Forgatókönyv nem volt. Amikor már forgattunk, és megvoltak a szövegek, akkor készült az a bizonyos forgatókönyv, amely struktúrában állt össze, és azt ketten csináltuk Ágival, és az van levédetve a filmben.
3: És a vágás.
5: A vágás során, meg a forgatásoknak az anyagai, meg a nyersanyagok, hát 20 körüli órányit forgattunk, és ismertük, és Ági
3: is lett 90
5: Ági volt az, igen, és Ági volt az, aki mindent leírta. Vagy hát a program, Áginek a férje, a német Árpád, aki ilyen programokkal leírta az összes szöveget, több nyelven volt, horvátul, angolul, olaszul.
3: Hogy választották ki a beszélőket? Ott a helyszínen, vagy előre?
4: Nagyon gyakran előre, tehát például Zadárban, vagyis Zárában, tehát egy előre nagyon sok terv volt, aztán
3: egy
4: ott a helyszínen...
3: Egy művészettörténész beszélt, egy horvát igen. anyanyelvű, de angolul beszélő szerzetes nővér, ugye?
5: Igen.
3: Az mi múlott, hogy angolul beszél, vagy horvátul beszél?
5: Hát az a múlott, hogy a Sági Marian... Sági Marian barátnőnk és kollégám, ő nagyon komolyan foglalkozott ezzel a korai korszakkal, meg a mártírom börtönetekkel, és Mária tisztelő volt, és a volt neki egy tanítványa a CEUN, ahol egy végzett professzor úr Zágrában tanár az egyetemen, és Törpimírnek hívják, nagyon érdekes neve van, és őt mondta Maria, hogy őt keressük, mert ő neki az összes zadári, zárai kapcsolata megvan. Papok, tudósok, művészettörténészek, és az ő listája alapján 8-10 embert javasolt telefonszámmal, és abból én 3-at vagy 4-et tudtam.
3: Volt, ahol magyar kommentátort találtak.
5: Igen.
3: Hát Portugáliában megint csak ugye angolul beszélő portugál ember volt, ha jól emlékszem.
5: Igen, igen. Ő de mindegyházi ember volt igazából. Ő például egy ilyen, hogy mondják, ez pénztáros, vagy az egész egyháznak, a fárói egyháznak ő volt a pénzügyes elszámolója, meg turista vezető is.
3: Ugye a film bemutatja a helyszíneket nagyobb távlatból, aztán ráközelít, vannak drónfelvételek is, hol, mikor, hogy.
5: Igen.
3: Aztán mutatja azokat az arcokat, akik beszélnek, illetve ez az ember ott bent van abban a millióban, amelyről beszél. De nagyon sok olyan kép is van, amelyik a környezetet, turisták jönnek, mennek, félmeztelenül akár egy mólón, például egy egész csapat ember, nem is emlékszem, hogy miért.
5: Hát aki a reggeli misén ott ült.
3: Félmeztelenül?
5: Nem félmeztelenül, csak utána kimentek a tengerpartra, mint emberek a strandon.
3: Horgásznak, csillog a tengervíz, jön egy csónak, és így tovább. Tehát, hogy nagyon, nagyon belerakták, ahogy az előbb mondták, ebbe az emberi millióbe. Hogy látja a művészettörténész Máriát az emberi millióbe?
4: Mindenképpen szerettük volna a szent és a profánnak az egységét megmutatni a filmben. És azt, hogy azt éreztük, hogy nekünk feladatunk az, hogy megmutassuk azt a szeretetet, ami Máriától árad, aki ugye a szent fia felé mutat, és hogy azt a szeretetet is megmutassuk, ami az emberek felől árad. És ugyanakkor meg hát ebben a világban élünk, és minden, ez egy dokumentumfilm, tehát ezt nem lehet megrendezni, hogy mondjuk ki hova megy, és mi jelenik meg, és ugye, ahogy most megint csak bocsánat, visszatérek a Ferenc pápa halálához, hát ott jöttek, mentek a turisták, zarándokok, és hát mindenki élte ugyanakkor a hétköznapi életét is. És pont ez a lényeg, hogy Mária nem csak az ünnepeinkben van jelen, hanem a hétköznapjainkban is ugyanúgy gyógyít, és hát felhívja azt a figyelmet csöndesen, hogy van kihez fordulnunk, és nem vagyunk egyedül, ma sem.
3: Talán ezt a nagyon közvetlen, nagyon egyfelől hétköznapi, másfelől pedig nagyon ünnepélyes természetességet mutatja az a zarándok férfi, akit talán, ha jól emlékszem, Falloskúton sikerült megszólítani.
5: Igen, igen. Igen, aki elmondja, hogy tulajdonképpen egy forrás van, gyógyforrás van, ezért is hívják Falloskútnak, mert az a kút, az egy gyógyvizet, vagyis csodáttevő vizet Mária forrásnak is hívják, és hogy ő azt mondja, hogy ide elzarándokolnak a ottani közeli falvakból magyarok, romák, ottani lakosok, őslakosok, és ott ők tulajdonképpen a szentelt vízből isznak, és a szentelt vizet viszik el magukkal haza. Nagyon érdekes, hogy amikor elkezdődik a egyik mise, ami nem a nagy mise, hanem a roma közösségnek egy ilyen kisebb szertartása, akkor a misék alatt le van zárva a kút egy kulcssal, egy lakattal. És akkor mennek oda az emberek, és nem tudnak vizet venni, mert be kell menni akkor imádkozni először, és akkor imádkozni. De nagyon bizarr volt ez az egész, de ahogy a roma közösség, a gyerekek, az asszonyok, a lányok ott imádkoznak, a kicsit ilyen naív festészet jellegű oltárkép előtt, és hogy megérintik, megsimítják, tehát ez a hagyományos, kicsit olyan Mexikó is hangulata van az egésznek, hogy ők nagyon, nagyon a roma közösségben nagyon tisztelik Máriát. És énekelnek hozzá, imádkoznak hozzá az ő lovári vagy a meglévő nyelvükön, és azt értem, hogy körülbelül mit mondanak, mert nyilván hogy azt az imát mondják, és ugyanilyen bizarr élmény volt nekem, amikor Portugáliába, Fáróba megérkeztünk, és ott a közeli kisboldogasszony napjára mentünk igazából, csak sajnos ott a pap, aki ott vezette az egész Mária ünnepet, meg a zarándoklatot, meg mindent, az beteg volt, és akkor utolsó napra meggyógyult, amikor már jöttünk volna el, és akkor forgattunk, és az volt az óriási élmény, hogy a teljes szertartás 6 kamerával az áldozástól a imája, közös ima, és akkor a mi atyán ki vagy a mennyek, mert portugálul mondták. És én nem tudok portugálul, de tudtam, hogy azt mondják meg, a szertartásban lehetett érezni, és olyan élmény volt, mikor egy nagyon profi fordítónk, a Kelecsényi Sugárka lefordította portugálról az eredeti szövegeket, nyilván ő formálta a magyar imához, de csodálatos volt portugálul hallani ebben a, abban a 120 fős közösségben ezt az imát. Abban a templomban, ahol Máriát tisztelik ugyanúgy, és olyan egyszerű emberek, mint nálunk.
3: Talán pünkösdi élmény lehet, hogy mindannyian a saját nyelvünkön értjük és halljuk Isten csodálatos tetteit.
5: Abszolút.
3: Isten csodálatos tettei közül az egyik, hogy adta nekünk Máriát, Szent Fiának, édesanyját. Műsorunk végéhez közeledünk. Az említett bemutatón, ami az Ars Sacra keretében a Magyar Nemzeti Múzeumban volt, megkérdezték többen, hogy lesz-e forgalmazva, lesz-e moziban, most én is megkérdezem, mit tudnak erről az alkotók.
5: Tulajdonképpen a pályázaton, a Nemzeti Filmintézetnél arra pályáztunk, hogy 90 perces televíziós ismeretterjesztő dokumentumfilm, ez a műfaja. És egyelőre a Filmintézetben még folyik a végleges, már engedélyezték meg, bemutattuk meg jóváhagyást, de most ilyen változások vannak, és nem tudni, hogy ki fog aláírni a végén. És amikor természetesen megvan minden elszámolás, archiváljuk a filmet, az majdnem 2 hónapos munka, minden dokumentumát, szövegét, mindent archiválni kell, leadjuk a Filmintézet részére, a filmarchívumba. Akkor már a producerek, a Détári Géza és én kezébe kerül a dolog, hogy mi már akkor forgalmazhatjuk, de addig, míg a Filmintézetnek a végső döntése nincs rajta, addig csak ilyen általunk szervet, ilyen, tudja, mint a vándor.
3: Hány ilyen volt?
4: Hát, 17. Jó. Most összeszámoltam, hogy összesen 17 nagyobb bemutatónk volt.
3: És hát természetesen, hogyha valaki beírja egy internetes keresőbe, akkor van egy csatorna, ahol...
5: Hát egy Facebook oldala van.
3: Igen, szóval ágyi. Azért meg lehet nézni, hogyha valaki ilyen módon akarja.
5: Igen, és érdekes módon a SZF-nek a... Én ott tanítok, és annak a honlapján a
3: Színház és Filmművészeti
5: Egyetemnek a YouTube csatornájára fölrakták, még majdnem egy
3: hát pont ott lehet megtalálni. Igen.
5: Ott is lehet, meg most már fönn van az én csatornámon, és van egy csomó ilyen hely, ahol már látható, és eddig ott azon az egy csatornán február 28-a óta kb. 700 nézője volt. Tudom, hogy ez nem olyan sok a YouTube-on, de szerintem ez egy nagy szám.
3: És még egy rövid választ kérek, hogy jó pár úgymond hivatalos elismerést is kapott a film.
4: Igen, több olyan online fesztiválra neveztünk, külföldi fesztiválra, hiszen elkészült a filmnek az angol változata, tehát angol feliratos változata, és ez így lehetővé tette, hogy számtalan, elsősorban online fesztiválra nevezünk. Külön öröm volt számunkra, hogy a nyáron a LAFIF Los Angeles-i filmfesztivál pontosan Magyarországon volt, tehát az európai fesztivált Magyarországon rendezték meg itt a Mamut moziban, és fantasztikus minőségben.
3: Kedves hallgatóink, ez volt a Kép a tükörben. Műsorszerkesztője Szikora József, köszöni szépen Entóth Ágnes művészettörténész és Tari János filmrendező részvételét és beszélgetését. Köszönetet mondunk a filmért, Mária örök útjai című dokumentumfilmért, és ajánljuk hallgatóink figyelmébe a filmet. Ahogy hallották, Tari János csatornáján, illetve az SFE YouTube csatornáján megtekinthető, később lesz moziforgalmazás is, tehát nézzék meg Mária örök útjai. Köszönöm szépen a film 2 alkotójának ezt a beszélgetést, és ezzel búcsúzom önöktől Bixa Levente hangtechnikus nevében is, viszont hallásra 2 hét múlva.
0: Elhangzott a Kép a tükörben. Műsorunk újra meghallgatható a katolikusradio.hu oldalon és a Kép a tükörben Spotify, valamint Apple Podcast csatornáján.

0: Haydn B-dur szimfóniájának Allegro tételét a Liszt Ferenc kamarazenekar adta elő.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Csapon a régi mesterségek, a közösségi összetartozás és a környezettudatosság találkozott egy különleges rendezvényen. A Híd a generációk között hulladék nélküli háztartás program résztvevői azt mutatták meg, hogyan lehet a már feleslegessé vált ruhákból új, használható tárgyakat készíteni. A Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Klub által szervezett találkozó egyben arra is lehetőséget adott, hogy az idősebb generáció továbbadja a kézműves tudást a fiatalabbaknak.
4: Először én adtam ide a magamét, és aztán találtak eszenybe egyet, és aztán elhívtak engem, hogy mit szólok hozzá, és én javasoltam, és megvették. És aztán a cérnát felraktuk, és tanítottam őket szőni, és megtanultak szőni. Ha valami probléma van, azóta is jövök ide koordinálni, kijavítni a hibákat.
3: Meséli a nagydobronyi Szilvási Margit, aki több tapasztalt társával együtt Csapon mutatta be, hogy a régi, megunt ruhadarabokból hogyan lehet új használati tárgyakat készíteni. Mindezt a hagyományőrzés és a környezettudatos életmód fényében.
4: Láttuk a szüleinktől, és akkor beültünk magunk, és úgy megtanultuk a szövést. Vagy 12, mikor elkezdtem szőni. Aztán, mikor nagyobbak lettünk, szőttest is szőttünk, meg a pokrócokat is, mintát is szőttünk, bele csillagosokat, ki miért szőtt. Most már kevésbé gerincsérvem van, és már annyira nem bírok, de azért még egy kicsiket szövök.
3: Molnár Valéria Nagybékányból érkezett.
5: Felhoztuk azokat a régi időket, amikor a nagymamáink mivel foglalkoztak, megkezdődött körünkbe az, hogy mivel lehetne foglalkozni, és mit lehetne átadni a fiataloknak. Mit tudunk hasznosítani azokból a dolgokból, amik már nem kellenek, amik a szekrény mélyén ott porosodnak, és az a helyzet, hogy nem vagyunk mai gyerekek, mi úgy születtünk, úgy voltunk gyerekek, hogy ott nőttünk fel azokba a lakásokba, ahol be volt állítva az esztovát, a szátyhíva, a szövőszék, melyik házba hogy hívták, hogy ezek be voltak állítva, és mi a gyerekkorral együtt magunkba szívtuk azt, hogy hogy kell csinálni. Segítettünk a nagymamáknak, az anyukánknak, úgyhogy nem kellett külön tanulni, mint a mostaniaknak, hogy átadjuk, hanem benne nőttünk, oda tartoztunk, és ez megmaradt bennünk. És amikor nyugdíjasok lettünk, nem tudtunk mivel foglalkozni, már nem volt erőnk arra, hogy mind munkát csináljunk és hasznosítsuk. Kisebb dolgokba kezdtünk, ezeknek a megmaradt anyagoknak vagy ruhadaraboknak az összevágásával megkezdtük csinálni azokat a kisebb, nagyobb pokrócokat, kis szövéseket, vagy kézimunkákat, amit kevés pénzből össze lehet állítani, de viszont jól mutat.
3: A Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége 8 klubot működtet megyeszerte. Fontosnak tartják a közös programokat a fiatalokkal, amelyeken főszerepet játszik a hasznos népi tudás átadása. A Beregszászi Huma Katalin számára fontos az elhasznált dolgok újrafelhasználása.
6: Mai napnak a témája az újrahasznosítható anyagok felhasználása. Ebbe mi eléggé otthonosan mozgunk, mivel gyerekekkel foglalkoztunk már lassan 12 éve. Nekik is ezt próbáltuk megtanítani, hogy kell újrahasznosított anyagból csinálni minél szebb lakberendezési tárgyat. Ugye régen az öregek a pokrócokkal foglalkoztak, kendőket szőttek, na mi pedig a használt ruhákból újra gondoljuk a dolgokat. Csinálunk mindenféle érdekességet, de most csak pokróc szöve is anyagot hoztunk, meg horgolást, az is újra hasznosított pamutból, és kötés dolgokat. Tehát a régi, megunt dolgainkat újra hasznosítjuk, gyerekeknek megtanítjuk, aztán fogják használni, vagy nem, ez az egy dolog.
3: A nagydobronyi Kupás Gizella hangsúlyozza, az újrahasznosítás egyszerű. Az elkészült tárgyak pedig tartósak és használhatók. De a kezdeményezés lényeg ennél többről szól. Arról, hogy másképp tekintsünk arra, amit már nem használunk. És miközben az elhasznált anyag új életet kap, maga a kézműves tudás is továbbadódik.
7: Ez az élethez tartozott régen, és most is jó, hogyha tovább visszük, mert valahogy az idősektől lehetett tanulni mindig is, és tovább vinni, nem a hagyományt nem őrizni, hanem ezt tovább csinálni, megörökíteni, és vinni tovább, mert az, amit az idősek megtapasztaltak, azt nem adja vissza az internet, se az AI, amit így a kezünkkel csinálunk, az mindig valahogy értékesebb, mert benne van az embernek a szíve. Amit a kezünkkel csinálunk, a szívünkből ered.

0: A Kárpátaljai Református Egyház kiemelten figyel az ifjúság nevelésére. 4 református líceum, 40 osztályban, 660 gyermek, 14 református óvoda, 15 csoportjában pedig 210 gyermek tanul jelenleg. Az oktatási intézményekbe visszavárják azokat a fiatalokat is, akik jelenleg a háború miatt külföldön tartózkodnak és tanulnak. Emellett több mint 5000 hittanossal is foglalkoznak vasárnaponként.
1: 900 diákról tudunk, aki nálunk járt a liceumba, és nem csak elkezdte az oktatást, hanem be is fejezte.
0: Mondja Tóth László, a Nagyberegi Református Líceum igazgatója.
1: Nagyon sokan tovább tanultak egyetemen, főiskolán. Ezek közül, a diákok közül ma már nagyon sokan családapák, családanyák, akik hozzánk hozzák a gyermekeiket, és ezt mindig örömmel fogadjuk. De mindig az volt a mottunk, hogyha az Úr akarta ezt az iskolát valamikor a legnehezebb helyzetben létrehozta, megszületett, akkor ő meg is fogja tartani, és mi ezt mind a mai napig tapasztaljuk.
0: Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat elnöke kiemelte, fontos, hogy a gyülekezetek támogassák egymást, ezáltal pedig a gyerekeket is. Legutóbb például tanszercsomagokkal lepték meg a diákokat.
2: Az itteni gyülekezetek, velük egy testet alkotunk, ez Krisztus teste. Egész egyszerűen hiteltelen az a kereszténység, amely elviseli és elnézi, hogy a Krisztus test másik tagja, egy másik országban szenved, nélkülöz, üldöztetésnek teszik ki, és nem teszek semmit, csak hirdetem az igét, de nincs konkrét konzekvenciája az életemben, nem indulok el a másik ember felé, és ezért mi a gyülekezeteket is mindig arra bátorítjuk az anyaországban, legyenek testvér gyülekezeteik. Együtt imádkozzanak, hordozzák egymás terhét, ha kell, hozzanak adományokat is. Folyamatosan vannak gyűjtések, most például a szociális konyhákra. Tehát azt látjuk, hogy a magyarországi reformátusság nagyon komolyan veszi a Krisztus test egységét, és Krisztus parancsát arra, hogy egymás terhét hordozzátok.
0: Zám Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke kiemelte, az oktatási intézmények mellett 108 református gyülekezetben 118 hitoktató végzi szolgálatát több mint 5000 hittanos gyermek között.
3: Sok-sok légiriadó között mégis valós oktatás legyen és eredményes oktatás legyen. Én hiszem és vallom, hogy az Istennek van hatalma megőrizni az ő népét. Mi rábízzuk magunkat, az ő bizalmába helyezzük a kicsi elsőseinket, az óvodásainkat és természetesen az érettségiző diákokat is. Az iskoláinkban több diák van, az óvodákban kevesebb diák van, már sokan nem itt születnek meg és nem itt válnak óvodássá, de őket hazavárjuk, hogy majd nálunk legyenek elsősök, vagy nálunk legyenek érettségizők. Szükség van a békére, imádkozunk a békéért, a megmaradásunkért. Aki a szelet nézi, aki a felhőket nézi, az sosem fog vetni, sosem fog aratni. Én úgy gondolom, hogy a kárpátai magyar közösségnek már ezerszer lett volna oka feladni, és ha csak az elmúlt 100 évet nézzük, az első világháború után következett tragédia, a második világháború, az államosítás, a Málenki robot, és még sorolhatnám, mi minden volt, egyházüldözés, és mi itt vagyunk. Ellenszélben próbák és nehézségek közepette helytállni, nagyobb erőre, nagyobb kitartásra van szükség ilyen időben, de képesek voltak az elődeink, hiszem azt, hogy mi is képesek vagyunk rá. A tanév erről is szól, hitről, szeretetről, nevelésről, tanításról.
0: A Kárpátaljai Református Egyház a nagydöbrönyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon 170 lakójáról is gondoskodik. Közülük 20-an óvodába, 73-an iskolába, 14-en pedig gimnáziumba járnak.

0: Egyre nagyobb népszerűségnek örvend Kárpátalján a Beregvidéken található Árpád fejedelem honfoglalási emlékpark, látogatóközpont és lovarda. Ezt jól példázza az is, hogy folyamatosak a foglalások a kárpátaljai magyar és ukrán közösségektől egyaránt. Az ideérkezők megismerkedhetnek a magyarság 1100 éves történetével, lovagolhatnak, íjászkodhatnak, valamint számos kézműves foglalkozáson vehetnek részt. A központ meghívott minden kárpátaljai magyar iskolába járó 7-es diákot egy tanulmányi útra.
1: Íjászkodtunk, szekereztünk, gondoskodtunk a lovakról, fel és lenyergeltük őket. Nagyon tetszenek ezek a programok, és nagyon élvezem őket.
0: Meséli Sirokai Kudron Katalin, aki a nagyszülősi magyar iskolából érkezett, a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkba és látogatóközpontba.
1: Főleg a sörényüket fontam a lovaknak, mert hónapok óta erre vártam. Segítettem a többieknek a szerszámok fel és levevésében.
0: A Tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark és Látogatóközpont a szülők visszajelzései alapján is hatalmas közösségi élményt nyújt a gyerekeknek, és identitásukban is megerősíti őket. Márkus Julianna.
2: Szülőként nagyon fontos az, hogy a gyermekünket boldognak lássuk. Mi először csak meg akartuk próbálni a kisfiammal, hogy milyen is az, amikor eljön és itt lovagol. Nem volt elég csak az, hogy a lovak mennyire szeretik őt és ő mennyire a lovakat, hanem az a közösség, az az élmény, amit itt átélt, az tényleg felbecsülhetetlen és pótolhatatlan.
0: Erdei János lovász hangsúlyozza, segíteni kell a gyerekeknek, hogy leküzdjék a lovaktól való félelmüket.
3: Több gyerek jár hozzánk lovagló tanfolyamra, Munkácsról, Szolyvárról, Beregszázból, több helyen járom, mert kipróbáltok több lovardát, és nem igazán sikerült nekiek. Nálunk meg úgy látszik, nekiek tetszik, mert visszajárók gyakran jönnek, heti kétszer-háromszor járnak hozzánk lovagolni, és akkor együtt takarítsuk ki az istálót, a gyerek együtt csutakoljuk le, együtt nyergelünk, és együtt jövünk ide a Monésba, és itt vezetjük le velük a leszkét.
0: Mester András, a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark és Látogatóközpont igazgatója szerint fontos, hogy a kárpátaljai magyar közösségnek legyenek olyan zarándok helyei, ahol időről időre összegyűlhetnek és megerősödhetnek magyarságukban.
4: Komplex programot tud a Tiszacsomai Árpád azért turisztikai látogatóközpont biztosítani az ide látogatóknak. Van tálatvezetés, van íjászkodás, ami ugye a honfoglaláshoz kapcsolódóan, lovaglási lehetőség, sétakocsikázás, népi játékok a gyerekeknek. Tervek szerint ugye ennek önfenntartónak kellene lenni, azt pedig a turisták által lehet elérni, hogyha a turista csoportok jönnek. Maga a központ 25-ben már működött, jöttek gyerekcsoportok, főleg iskolás csoportok. El tudtuk hozni a 6-7-8-os iskolásokat, tehát szinte minden magyar iskolából eljöttek már.
0: A Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban és Látogatóközpontban a tárlatvezetés elérhető ukrán nyelven is. A cél, hogy az itt élő ukránok is megismerhessék a magyarok 1100 éves történetét az itt tett kirándulásuk során.

0: Kétnapos munkalátogatásra érkezett Kárpátaljára dr. Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa és Dmitro Lubinec, Ukrajna emberi jogi biztosa. A két ombudsman a magyar közösség jogainak helyzetét, mindenek előtt az anyanyelvi oktatás és nyelvhasználat lehetőségeit vizsgálta. A program során iskolákat is felkerestek, valamint civil szervezetek képviselőivel is egyeztettek.
1: Vizitre jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézménybe jussunk el, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Elsősorban az anyanyelvi oktatást szeretnénk feltérképezni.
0: Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa szerint a kárpátaljai látogatás egyik fontos célja, hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a helyi magyarok helyzetéről.
1: Jártunk iskolákban is már, ennek az egész tényfeltáró utazásnak azért van egy olyan lényeges törekvése, hogy minél kevesebb külső hatás nélkül juthassunk információkra, kevesebb asszisztenciával és kevesebb kísérővel kerül majd sor ezekre a szakmai találkozókra. Több osztályban is jártunk, tökéletesen értik és használják az államnyelvet, semmilyen hátrány ebből a szempontból őket nem fogja érni, hogy ők nem tudják megértetni magukat valamely ukrán hatósággal, hivatal, ahol esetleg nem beszélnek és nem használják a magyar nyelvet, mert én arról győzöttem meg, hogy ez a tudásuk, ez készségszinten megvan. Nagyon örülök is, hogy olyan magyar diákok fognak itt végezni, akik megállják a helyüket, akár külföldön is, hogyha odaveti őket a sors. Sütő András mondta azt, hogy az ember személyiségének az utolsó mencsvára, az utolsó kincsestára az az anyanyelv. Hogyha az anyanyelv használat sérelmeket szenved,

0: Hogyan élnek. Ez ugye nyilván egy picit más természetű dolog, mert őshonos Ukrán Magyarországon az gyakorlatilag maximum néhány száz fő van, de most nyilvánvalóan ugye több tízezeren vannak, akik az elmúlt években érkeztek, ott is vannak gyerekek, ott is vannak iskolák. Ugye alakult egy munkacsoport, és mi szeretnénk elérhetővé tenni ezt a munkacsoportot úgymond közönség számára is. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a honlapunkra rákattint, az ott látni fogja, akár hogyha Kárpátalján van, és úgy érzi, hogy nem tudom én, oktatási jogai van őt vagy a gyermekét, érte valamilyen olyan sérelem az umucamokra tartozhat, akkor megkereshet minket. És akkor ezt direkt be tudjuk jelezni az ukrán félnek, nyilván neki van itt joghatósága, de akkor is egy plusz impulzus jelenthet az, hogy már érdeklődött a kérdésben a magyar ombudsman kollega is. Ilyen apró munkában is megjelenhet ez, nem csak a nagy általános kérdésekben.
1: A magyar és az ukrán ombudsman a sztálini diktatúra áldozatairól is megemlékezett Szolyván, ahol az emlékparkban 12 000 olyan kárpátaljai magyar férfi neve van felvésve, akiket sztálini munkatáborokba hurcoltak.
0: Azt gondolom, hogy nagy eredmény, hogy Szolyvára eljutottunk, és az ukrán kollégával együtt tudtunk megemlékezni az áldozatokról. Ennek azt gondolom nagy jelentősége van, mint elmondták, ilyen jellegű megemlékezés nem nagyon volt. Azt gondolom, ennek túlmutató jelentősége van, hiszen nem mindegy, hogy milyen módon közeledik a többségi nemzet a kisebbség áldozataihoz.
2: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Az elmúlt percekben Balázs Elemér és az Inkognitó egy-egy felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra van. Következik a Kvaterka. A szerkesztő Sályi András.

0: A helyszín a főorvosi szoba, az interjú alany dr. Tárnoki Ádám, én Sályi András vagyok. Tárnoki Ádámmal akkor találkoztam először, amikor a rádióban szó volt arról, hogy az ikrek meg egyebek, és azt mondta nekem egy hozzáértő szakember, hogy mindig van a testvérek között valami fajta rangsor. És azt is mondta, hogy mindig az idősebb. És akkor most ön az idősebb, vagy a fiatalabb, és ez a megállapítás igaz, vagy éppenséggel önöknél pont fordítva van.
1: Köszöntök mindenkit szeretettel. Én vagyok az idősebb 3 perccel, vagyok idősebb az Iker testvéremnél, és nálunk is az a szabály érvényesül, mint ami az általában az ikreknél, hogy az első szülött a domináns ikerfél, úgyhogy ezt a szerepet igen, én kaptam kettőn közül, úgyhogy én vagyok az ikerpárnak a szóvívője, így szokták mondani, ugye a domináns iker tagot, és a testvérem pedig ugye a B-iker, mint másodszülött.
0: És ő ezt hogy viseli? Na most abban a különleges helyzetben vagyunk, hogy az ikert